0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy héttel ezelőtt hangzott el Draskóczi Gábor ige magyarázata, Emlékezz az útra címmel. Ma a folytatásban Isten most élő népét figyelmezteti arra, hogy ha emlékezünk az eddig megtett utunkra, a jó és a rossz felidézéséből kiderülhet, mi van a szívünkben.
2: Isten ellátta őket, annak ellenére, hogy sokat lázadtak, engedetlenkedtek, Isten ellen és a vezetők ellen fordultak, mégis Istennek volt szava ő hozzájuk. De nem csak igével, hanem ruhával is ellátta őket. Negyedik versben azt olvassuk. Ruházatod nem kopott le rólad, lábad sem tagadt meg, immár 40 esztendeje. Egy másik helyen azt is olvassuk, hogy a saru sem kopott le a lábadról. Jártam Izraelben, és csodálkozva eszméltem arra, amiről nekem egészen más elgondolásom volt. Én úgy gondoltam, hogy az egy homok sivatag, amiben menniük kellett az izraelieknek, és amikor ott jártam, akkor döbbentem rá egy szandálban, hogy az egy kősivatag volt. Legalábbis egy része biztos. És milyen könnyen kibicsaklik ott az embernek a lába, és milyen könnyen lekopik a saru a lábáról. És azt mondja, hogy 40 évig hordták a sarut. Hát gondolom, akik meghaltak, azok továbbadták a sarut a fiatalabb generációnak, de hát mennyi idejük szoktunk mi egy cipőt hordani, és itt a sima aszfalton milyen könnyen elkopik az, és lábat sem dagadt meg, Isten egészségileg is, a balesettől is óvta őket. 15. versben pedig azt olvassuk, ő vezetett téged a mérges kígyóknak és a skorpióknak, a szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában. Azt látjuk, hogy ott veszedelmes állatok is leselkedtek ő rájuk, és mégis Isten védelmet adott nekik. Ez volt Isten népével ott a pusztában. Emlékezzetek, mondja Mózes, ezekre a dolgokra, hogy milyen csodákat tett veletek az Úr, de ugyanígy emlékezhetünk mi magunk is ezekre a dolgokra a saját életünkben, a vezetésre, az ígére, amit adott, ami megelevenedhetett időnként nekünk és útba igazított, az anyagi gondokra, táplálékra, ruhára, cipőre, lakásra, milyen csodákat élhettünk át, amikor szorult helyzetben voltunk, balesetekre, vagy annak az elkerülésére, betegségekre, védelemre. Könnyen elfelejtjük ezeket, de az ige azt mondja, hogy emlékezzetek ezekre. Amikor nyugdíjba mentem, akkor az egyik feladatomnak azt tűztem ki magamnak, hogy leírom azokat a megtapasztalásokat, amelyeket az Úr útján megtapasztaltuk. Feleségem, én, gyermekeim, azért, hogy a gyerekeket emlékeztessük arra, hogy már mennyi csoda történt az ő életükben, lássák meg azt, hogy

0: Mi életünkben is milyen csodákat tett Isten, milyen ajándékokat adott, és az unokák is tudják meg azt, hogy Isten hogyan vezetett, és milyen csodákat tett az életünkben. De amikor ezekre a csodákra és ajándékokra emlékezünk, akkor nagyon fontos, hogy a csodatevőre, az ajándékozóra tekintsünk. Őt magasztaljuk, és őt dicsérjük. Itt Mózes kísértésre is emlékezteti az ő népét. Azt mondja nekik a 14. versben, föl ne fuvalkodjék a szíved, mármint akkor, amikor mindened meg lesz és gazdag leszel, föl ne fuvalkodjék a szíved, el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, akit kihozott téged Egyiptomból, és így tovább. Majd így folytatja, ne mondd azt, hogy az én hatalmam és kezem ereje szerezte nekem e gazdagságot, hanem emlékezz arra az Úrra, aki adta neked mindezt a gazdagságot. Nagy kísértés, amikor jólétben vagyunk, mindenünk megvan, hogy magunknak tulajdonítsuk azokat, amiket Istentől kaptunk. Pál apostol azt mondja az 1 Korintus 4.7-ben, mit van, amit nem kaptál volna. Minden jó ajándék felülről való. El ne essünk ebben a kísértésben, hogy magunknak tulajdonítsuk azt, amit Isten nekünk ajándékozott. Végül pedig negyedszerre azt mondja az ige a 2. versben, emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben. Vajon megtartottad-e parancsolatait, vagy sem? Szelektív emlékezetünk van. Sok olyan dolog van, amire emlékezünk, amit dédelgetünk a szívünkben, amit el kellene engedni, amire már nem lenne szabad emlékezni. És sok olyan dolog van az életünkben, amit elfelejtünk, pedig emlékeznünk kellene rá. Általában arra szeretünk emlékezni, amit én tettem, ami hős tetteinkre emlékezünk, ami sikereinkre emlékezünk. Nem olyan régen a gyerek Isten tiszteleten arról is szó volt, hogy Saul miután győzött az ellenség fölött, egy emlékoszlopot állítatott, de nem az Úrnak, hanem önmagának. Azért, hogy emlékeztesse önmagát, a népet, a jövő nemzedéket arról, hogy ő milyen hős volt. Könnyen beleessünk ebbe a hibába, hogy magunknak állítunk emlékoszlopot. Vagy olyan nehezen tudjuk elfelejteni a sérelmeket, amelyeket velem szemben elkövettek, a bántó szavakat nem tudom elfelejteni. Talán azt mondom magamban, mert Isten erre kér, hogy én megbocsátottam neki, csak éppen elfelejteni nem tudom. És dédelgetem ezt magamban. Vagy szelektív abban is az emlékezetünk, hogy csak a hiányokra emlékezünk. Arra, amit nem kaptunk meg, amink nincs, és elfelejtünk azokra gondolni, amit Isten megadott, amivel elhalmozott bennünket. Tehát azt mondja itt Isten igéje, hogy az egész útról emlékezzél meg, a jóról is, és a rosszról is. hogyan hordozott téged 40, 50 vagy 60 éven keresztül, milyen ajándékokkal ajándékozott meg. De az egész úthoz hozzá tartozik az is, hogy megsanyargatott és megpróbált téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben. Ez volt a célja a nehézségnek és a sanyargatásnak. Kiderüljön, hogy mi van a szívünkben. Nem kellemes, amikor Isten leleplez bennünket. Korintus második levélben, a 7. rész 10. versben azt olvassuk. Az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. Nem szeretjük a szomorúságokat, amikor Isten megszomorít bennünket. De emlékezzünk arra, hogy ez megtérést szerezhet, ha Isten szerinti a szomorúság a bűneink fölött, és az üdvösségre szomorít meg bennünket. Mint a szülésnél, nagy fájdalmak között születik meg a gyermek, de amikor megvan, akkor az asszony mindent elfelejt, és csak annak tud örülni, hogy ott van a gyermeke. Isten fenyítésének célja van. Talán az a célja, hogy megtérésre segítsen. Talán azért engedi meg Isten a fenyítést, és nem veszi le rólad a kezét, hogy megmutassa az ő szeretetét. Az egyik menyünk, amikor arról beszélgettünk a családban, a gyerekek között, hogy felidézték a gyerekek nevetve azokat az élményeket, amikor fenyítést kaptak tőlünk valamilyen ok miatt, és akkor ez a menyünk kifakadt, és azt mondta, hogy bárcsak az én szüleim is adtak volna ilyen fenyítést. Mert az én szüleim szabadjára engedtek engem. Az én szüleim nem törődtek, hogy merre megyek, hova megyek, mikor jövök haza, bárcsak engem is fenyítettek volna a szüleim. Megóva rossz úttól helyreigazít. Isten fenyítésének mindig célja van, és jót hoz ki belőle. Áttekintettük tehát azt, hogy mire emlékezzünk. Emlékezzünk a gyökereinkre, hogy Isten hogy készítette elő a mi életünket. Emlékezzünk a nagy szabadításra, ha átéltük már a bűnbocsánatot, a kegyelmet, az örök életet, ahogy újonnan szült bennünket Isten szent lelke. Emlékezzünk azokra a csodákra, azokra az ajándékokra, amelyel Isten elhalmozott bennünket. És végül emlékezzünk az egész útra, ne csak a jó dolgokra, hanem a fenyítésekre is, amikor Isten nevelt bennünket, és Isten mindig jót hozott ki abból, amivel megfenyített bennünket. Jó lenne este úgy lefeküdnünk, hogy végig gondolnánk ezeket a dolgokat, és ha előhozza Isten azt a sok-sok jó dolgot, amit életünk folyamán adott, megajándékozott, akkor nagy hálával és Isten dicsőítésével tudjuk majd befejezni ezt a napot. Amen.
1: Isten gondviselése mindenre kiterjed, hálával emlékezhetünk az ajándékaira. Mózes a kísértésekre is emlékeztette népét. Mi is legyünk éberek, figyeljünk Urunkra, aki megóv a rossz úttól, s ha kell, helyreigazít. Kedves hallgatóink, Istenünk megtartó kegyelmében bízva búcsúzunk Önöktől, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Iszés István lelkipásztor testvérünkkel, és folytatjuk a zsidókhoz írt levél magyarázatát.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, az első verseit fejeztük be az elmúlt alkalommal, és szeretnénk folytatni a 7. verstől, Noéról kapott kijelentésekkel, de talán emlékeztetőül szeretnék visszatérni arra nagyon fontos megállapításra, hogy a zsidókhoz írt levél 11. fejezete szinte a hit himnusza, és nem csak dicsőítés magasztalja azt a gyermeki bizalmat, ami a Krisztus hitet jelenti, hanem felmutatja annak megtartó erejét, hiszen a hit által kapaszkodunk abba a üdvözítő Úr Jézus Krisztusba, aki valóban megtarthatja az életünket. A zsidókhoz írt levél 11. fejezete egy kinyilatkoztatást is ad arról, hogy mit ért az ige a hit alatt, a hit pedig a remélt dolgokba való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek alapján nyertek Istentől jó tanúságot a régiek. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. És hallottunk már a teremtésről, hogy azt is hitáltal érthetjük meg. Hitáltal érthetjük meg Ábel és Kain történetét, hitáltal érthettük meg az elragadtatást Énok történetén keresztül, és a 6. vers azzal fejeződik be, hogy hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ez nagyon fontos megállapítás, és jönnek a példák, most éppen Noé története a világ történelme egyik legnagyobb drámájának a történetére utal a Szentíró. Hitáltal kapott kijelentés Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók. Itt idéz bizonyít az első verset, hogy a nem látható dolgok való bizalom, az Isten iránt való teljes bizalom, és Istent félve és tisztelve készített el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélt el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Noé története azért megrázó, mert hiszen az egész emberiség elpusztult, és csak 8 menekültek meg. Ez a történet persze felmutatja Istennek azt a hihetetlen szentségét, a bűngyűlölő hatalmát, amely gátat vet a bűn kiáradásának. Noé története a démonikus betörés folytán megromlott világ ítélete, ami Isten haragja alatt van. Ezt lehet mondani Noé koráról, hogy Isten haragja alatt. És a mai világunkra is jellemző az elfordulás, ami Noé korában jellemző volt, ugyanaz a démonikus betörés, amely akkor megfertőzte és tönkretette az emberek tiszta Istenben való hitét, és ez fenyegeti a mai világot is. Ezt nagyon komolyan kell érteni, hiszen amik megirattak, ami tanúságunkra irattak meg. Noé történetében megrázó azt látni, hogy az emberek nem voltak józanok felmérni, hogy ítélet következik. Jézus hivatkozik Noé történetére, és azt mondja, hogy úgy lesz az ember fia napjaiban is, hogy ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Az állatok is mentek a bárkába, engem annyira megráz ez a valóság, hogy még az állatok is felfogták a közelgő ítéletet, és nem hajtotta őket senki, hanem tulajdonképpen Isten adta meg ezt a különös képességet, hogy az állatok menekültek az ítélet elől, és még az utolsó nap sem ment be senki a bárkába, egy ember se, és ez leplezi le azt a kort, és igazolja Isten jogos ítéletét és haragját. Senki nem melegült a harag elől. Mindenki úgy gondolta, hogy ahogy most is gondolják, hogy Isten a szeretet Istene, őt tehát semmiképpen nem fog ítélni. Ez egy nagy tévedés, az Isten hibás ismeretéből, a rossz teológiából adódik, a Biblia kritika alapozza meg ezt a gondolkodást, amelyik úgy gondolja, hogy Isten, mivel a szeretet Istene, ő tehát nem tehet semmi rosszat senkinek. Itt nem is arról van szó, hogy Isten tenne rosszat, hanem mi magunk tesszük a rosszat, Isten pedig szent, és az ő szentségét és igazságát nem adta fel se a Noé korában, se a mai korban. Ezért nagy intés számunkra Noé története. A bárka a megmenekülés helye. Ahogy az akkori kor embere nem kereste a menekülés helyét, a megmenekülés helyét, ugyanúgy a mai ember is megveti azt az egyetlen helyet, amit Isten a megmenekülésre készített. A mai nemzedék sokkal súlyosabb ítélet alá esik, mint a Noé korában élő nemzedék, hiszen mi sokkal több ismerettel rendelkezhetünk, rendelkezhetnénk, hiszen Jézus Krisztus, Isten maga megjelent az emberi történelemben, kijelentette Isten valóságát, létét, és ő mondta azt, hogy ne emberektől féljünk, hanem azt mondta, bizony mondom néktek, attól féljetek, aki a testet is megölheti, a lelket pedig gehennára vetheti, bizony mondom tőle féljetek. Jézus a szeretet ura valóban mégis féltő és nagyon komoly intéssel inti saját korát. És mindenképpen eszünkbe kell jusson az, hogy mit mondott a saját nemzedékéről Jézus. Jelt követeltek tőle. Látták a csodáit, mégsem hittek benne. Ma is az emberek többsége csodákat, jeleket akar, hogy majd aztán hívő emberré lesz. Ezek a feltételek Isten számára elfogadhatatlanok. Jézus azt mondta a saját nemzedékének, ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki jel, hanem csak a Jónás jele, ahogy Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a föld gyomrába, úgy lesz az emberfia is 3 nap, 3 éjjel a föld gyomrába. Tehát a feltámadás az egyetlen jel, ami adatott a zsidó nemzedéknek is, azon kívül, hogy ők láthatták volna Jézus csodáit, mi is olvashatjuk, tehát mi is láthatnánk hitáltal, hogy kicsoda ez a Jézus Krisztus, a mi Urunk, és mégsem hisznek benne az emberek. És akkor az Úr Jézus azt így folytatta, a Máté 12-ben is olvashatjuk, Lukásnál is olvashatjuk, hogy Ninive férfiai elítélik majd az ítélet napján ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására, ám de nagyobb van itt Jónásnál. Aztán ugyanúgy a Dél királynője és Sába királynője eljön hallgatni Salamont, azt mondja az Úr Jézus, de itt nagyobb van Salamonnál. Tehát meg kellene érteni a mai embernek, a mai nemzedéknek is, hogy itt nagyobb van Jónásnál, nagyobb van Salamonnál, és ez nagyon komoly figyelmeztetés. Megdöbbentő, hogy nem csak a hívő emberek látják a modern kor nyomorúságát, hanem már 1926-ban Oswald Spengler így ír a Nyugat bukása című könyvébe. Haldokoltok, mindannyiótokon látom a pusztulás jellemző jegyeit. Bebizonyítom, hogy nagy gazdagságotok és nagy szegénységetek, a kapitalizmusotok, a szocializmusotok, a háborúitok, a forradalmaitok, az ateizmusotok és a pesszimizmusotok, a cinizmusotok, az erkölcstelenségeitek, a tönkrement házasságaitok, a születésszabályozásotok, amely a lényegetekből elvéreztet, és szellemi magasságotokból is eltaszít benneteket, bebizonyíthatom, hogy ezek voltak minden ókori állam haldokló korának jelei, Alexandriának, Görögországnak és a neurotikus Rómának. Tessék csak belegondolni, milyen, mintha mai kort ítélné el, és ezt komolyan kéne venni. Vrumrant, aki 14 évet ült a romániai kommunista börtönökbe, és amikor kivásárolták nyugaton, azt írja, hogy ha valaki egyszer megismerte a föld alatti egyház lelki szépségét, akkor az többé nem elégíti ki néhány nyugati egyház üressége. Még egyszer világosan ki kell mondanom, jobban szenvedek nyugaton, mint ahogy valahogy szenvedtem a börtönbe, mert ott a saját szememmel látom, hogy a nyugati kultúra haldoklik. Tehát abban vagyunk, amiben Noé kora. De lépjünk tovább, mert láthatjuk az engedelmes hívő győzelmét. Noé győzött hitáltal, és elítélte a világot, a hit által ítélte, mert ő bement a bárkába, sőt, megépítette a bárkát, annak ellenére, hogy bolondnak nézték. Most is nekünk hirdetni kell, hogy van egy hely, a megmenekülés helye, ahova be lehet menni a Krisztus kegyelme, így is mondhatnám a Golgotai kereszt, az a menekülés helye. Mindenkinek oda kell menekülnie, mert ha nem teszi, el fog veszni. És ez egészen bizonyos. De Isten nem csak szentségért mutatta meg és félelmetes bűngyűlöletét, hanem elképesztő szeretetét, mert a kereszten a bűnei miatt menekülni vágyó ember megtalálja a kegyelem helyét, azt az Istentől kapott igazságot, amire csak a hála és a dicsőítés ébredhet a lelkembe, hogy ilyen Istenünk van. Ezt mind a két oldalt látni kell, hiszen a kereszt erről beszél. Egy félelmetes ítélő Istenről, és egy hihetetlenül kegyelmes Istenről. És ezt együtt kell látni, hiszen a kereszt erről tanúskodik, és Noé bárkája is. Noénak egyetlen jellemzőjét említi, a megmenekülésnek egyetlen. Noé az Istennel járt. Ez az egyetlen út. Jézus Krisztus is erre hívta az embereket. Járj és kövess engem. Ez az az út, amelyik a biztos menekülés útja. Ha én őt követem, azt a Krisztus, aki előttem jár, igaz, hogy keskeny út, nem a nagy lehetőségek széles országútja, hanem vallás és erkölcsi tekintetben keskeny út, szoros kapu, de ez vezet az életre. És Noé győzött, nem véletlenül említi itt az ige, és azután Ábrahám következik a hit hősei között, az ószövetségi hit hősei között. Ábrahám a őstörténet után az az ember, akit Isten megszólít, a pogány világból szólítja őt ki. Nem gondolunk bele talán eléggé, hogy ki is volt ez az Ábrahám. Hát egy a pogányok közül. Egy abszolút pogány ember, akin Istennek tetszett kiválasztani arra a munkára, abból a célból, hogy ő lesz az ígéret embere, akin keresztül és a születendő népén keresztül hirdetteti ennek a világnak, hogy egy az Isten, és a pogány világot fel akarja szólítani Isten, hogy térjenek meg, és térjenek meg a pogánságukból, a több Isten hitükből, az égre vetített hamis isteneikből, a valóságos Istenhez, ahhoz a teremtő Istenhez, aki teremtette, és beszélni akar az embernek. Csodálatos, hogy Ábrahám 75 éves korában kapja az isteni elhívást, és az előző életéről nincs is szó. Mert az életem ott kezdődik, mikor elkezd velem beszélni az Isten, amikor megszólít. Addig élő halott vagyok. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Tehát az életre szólító isteni ige, ha elér egy embert, onnan kezdődik az élet. Mert az élet beszéde az Isten szava, hiszen ő teremtett, és engem is ő tud életre teremteni, most persze lelki képen. És a következő alkalommal megyünk majd tovább Ábrahám történetében, mert láthatunk egy embert, aki nem is ismerte még igazán az Istent, de egyetlen szabára engedelmeskedett. Jó lenne ezt megtanulni.
0: Kedves hallgatóink, ez nekünk is nagyon nagy feladat, mert akik már hívők vagyunk, még így is nagyon nehéz, amikor valami olyasmit kér tőlünk az Úr, ami szokatlan vagy éppen ellenünkre van, hogy engedelmeskedjünk. De hát ez az út, az egyetlen igaz út, és harcainkban mindig megkapjuk az erőt is, és a vezetést is. Köszönjük figyelmüket, egy hét múlva még folytatjuk a zsidókhoz írt levél magyarázatát. Viszont hallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Joel könyve második részének 24. és 25. versét olvassuk. Megtelnek majd a szérük gabonával, bőven ömlik a sajtókból a must és az olaj. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó, az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska. Nagyon sok prédikációt mondtak már erről, és spiritualizálták ezt a fejezetet. Bizonyára alkalmazható így is, hiszen nagy alapelveket jelent ki. Ugyanezt a gondolatot találjuk a Jelenések könyvében, ahol Isten így szól. Íme újjáteremtek mindent. Jelenések könyve, 21. rész, 5. vers. Itt ebben a fejezetben az új Jeruzsálemről beszél. Az egyházhoz tartozók azok a bűnösök, akik bíztak Krisztusban. Elmondja, hogy milyen csodálatos lesz az, és arról a tényről beszél, hogy eltöröl minden könnyet a szemükről. Milyen nagy változás történik akkor? Ebben a régi világban sok könnyet hullatunk. Örülök annak, hogy ő mindent újjáteremt. Nem ismerlek, de elmondhatom, hogy én nem nagyon vagyok megelégedett itteni életemmel. Sohasem prédikáltam úgy, ahogy szerettem volna prédikálni. Bárcsak megtehettem volna. A szívemben és az elmémben mindig megvolt ez, de valahogy sohasem voltam képes úgy prédikálni, ahogy kívántam. Sohasem voltam olyan férj, amilyen igazán lenni akartam. Bárcsak sokkal jobb férj lettem volna a feleségem iránt. Amikor beteg voltam, visszatekintettünk azokra a napokra, amikor találkoztunk és udvaroltunk egymásnak, és ehhez hasonló emlékeket elevenítettünk fel. Azt mondtam neki, bárcsak meg tudtam volna változtatni sok mindent, mert akkor még csodálatosabb lett volna az életünk, mint amilyen volt. Sohasem voltam olyan édesapa, amilyen lenni akartam. Sohasem voltam az a férfi, aki lenni szerettem volna. Ezért gyönyörködtet a Jelenések könyve 21. részének 5. verse. Íme újjáteremtek mindent. Uram majd ezt fogja mondani. Lent a földön sohasem voltál tökéletes. Sohasem érted el céljaidat. Kiábrándultál. Korlátozottságokba ütköztél. Odalent magaddal cipelted régi bűnös természetedet. Most mindent újjáteremtek. Új rajzlapot adok, és új tollat, radírgumi nélkül. Újraírhatsz mindent. Elérheted, amit szerettél volna elérni. Ez teszi a mennyet igazán mennyországgá sok hívőnek. Képesek leszünk azt cselekedni és olyan emberekké válni, amilyeneke földön szerettünk volna lenni. Megszabadulunk a körülmények akadályaitól, a bűntől, a környezet hatásoktól, sőt még az örötlökségtől is. Milyen dicsőséges élmény lesz a mindezektől való megszabadulás és az, hogy Krisztus jelenlétébe kerülünk. Ő mindent újjáteremt. Ő helyreállítja azokat az éveket, amelyeket a sáskák tönkretettek. Ehettek majd jó lakásig, és dicséritek az Úrnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Akkor megtudjátok, hogy én Izraellel vagyok, és hogy én az Úr vagyok a ti istenetek, senki más. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Jóel könyve, második rész, 26. és 27. vers. Ez akkor következik be, amikor ő Izrael közt lakozik, vagyis amikor Krisztus eljön a földre, hogy megalapítsa királyságát. Akkor teljesedik be a jövendőlés minden fizikai áldással kapcsolatban, amit Isten megígért Izrael népének. Az Ószövetségben említett áldások nagy mértékben fizikaiak voltak. Isten megígérte, hogy megáldja az országot úgy annyira, hogy bőséges lesz a termésük, és csordájuk növekszik és megsokasodik. Lényegében a lelki áldás csak nem másodlagosnak tűnik. Ezzel szemben az egyháznak ígért áldások lelki áldások, kizárólagosan. Nekünk minden lelki áldásunk megvan Krisztus Jézusban. Még az Izraelnek adott elsődleges áldások is fizikai áldások voltak, de most egy olyan fejezethez érkezünk, amely az Izraelnek ígért lelki áldásokkal foglalkozik. Lapozzunk tehát a Szentírásnak ehhez az ellentmondásos fejezetéhez. Amikor e szakaszhoz érkezünk, fontos emlékezetünkben tartanunk, hogy Jóel proféciájánál vagyunk, aki írását a félelmetes sáskacsapással kezdte, amit összehasonlított a távoli jövőben bekövetkező eseményekkel, az Úr napjának nevezett korszak eseményeivel. Már láttuk, hogy az Úr napja a nagy nyomorúság időszakával fog elkezdődni, azután pedig Krisztus eljön, és megalapítja királyságát a földön. A 27. versben most olvastuk, hogy az Úr abban az időben közöttük lakozik. Most pedig lássuk meg, hogy mit fog cselekedni. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra is és a szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Jóel könyve, 3. rész, 1. verstől az 5. versig. Sok csodálatos megjegyzést tehetnénk a Szentírásnak ezzel a fejezetével kapcsolatban. Dr. Charles L. Feinberg, kiváló héber tudós, könyvsorozatot írt a kis prófétákról, amelyek nagyon sokat segítenek nekem. Felhívja a figyelmünket valamire, amit addig nem tudtam. A héber szövegben ez a 3. részben jelenik meg, de a mi régi fordításunk 3. fejezete, az eredetiben a 4. fejezet. Senki sem vonja kétségbe azt az igazságot, hogy a régi fordítás 2. részének 28. versétől a 32. verséig terjedő szakasz egy különálló fejezetben jelenik meg az újban. Természetesen egyetértek azzal, hogy ez az 5 vers eléggé fontos ahhoz, hogy különálló fejezetet alkosson.

E profécia megértéséhez végtelenül fontos megfigyelnünk a fejezetben jelzett beteljesedés idejét. Azután Joel beszél nekünk az Úr napjának eljöveteléről. Mint az első író proféta, ő vezette be ezt a fogalmat, és elmondta, hogy mi történik ez alatt az időszak alatt. Hangsúlyozta azt a tényt, hogy a nagy nyomorúság időszaka sötétséggel indul, és az Úr Jézus adta annak ezt a nevet. Hóseásnál megfigyeltük az idők egymás utániságának fontosságát. A harmadik rész 5. versében ezt olvassuk. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat és királyukat, Dávidot, remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban. Az utolsó napokban a nagy nyomorúság időszakával azonos, ami bevezet abba a királyságba, amit Krisztus alapít meg földre jövetele után, és ami kezdete a milleniumnak. Ez ahhoz a következtetéshez vezet, hogy Joel egy nagyon határozott időszakról beszél, és hogy proféciája beteljesedik az Úr napja alatt, a nagy nyomorúság éjszakája után. Aztán Isten kitölti az ő lelkét minden testre. Jól lehet, Joel az első író proféta, nem ő az egyedüli, aki említi a lélek kiáradását. Ézsaiásnál ezt olvassuk. Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Ézsaiás könyve, 32. rész, 15. vers. Itt arról a királyságról beszél, amely eljön a földre, és a lélek kiáradása utalás a milleniumra. Természetesen egyik proféta sem beszél az egyházi korszakról. Mindnyájan Izrael népével kapcsolatban szólnak az utolsó napokról. Ezékiel könyve 36. részének 27. verse ezt mondja. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Aztán így folytatja. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Ezékiel könyve, 36. rész, 28. vers. Most egy különös néphez és egy különös országhoz, Izraelhez beszél. Az időnek is különös szakaszáról van szó, amikor Isten kitölti lelkét. Ezékiel mondja. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Ezékiel könyve, 37. rész, 14. vers. Ez még nem minden. Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kiöntöm lelkemet Izrael házára, így szólt az én Uram, az Úr. Ezékiel könyve, 39. rész, 29. vers. Zakariás az utolsó az író proféták sorában. Ezt mondja. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az első szülött miatt szoktak. Zakariás könyve, 12. rész, 10. vers. Joel szintén világossá teszi ezt ebben a fejezetben, amelyről tárgyalunk. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, az Úr ígérete szerint, és itt a térképen egy bizonyos területre utal. Fölvetődik a kérdés. Péter mit értett azon, amikor erre a szentírási fejezetre utalt pünkös napján? Vajon azt értette ezen,
hogy Joel proféciája már beteljesedett? Nem, egyáltalán nem ezt mondta. Sohasem állította, hogy ez a profécia beteljesült. Pünkösd napján, amikor a Szentlélek megérkezett a tanítványokra, kezdtek beszélni a zsidóknak, akik Jeruzsálembe mentek az egész római birodalom területéről. Mindenki a saját nyelvén hallotta az üzenetet. Ezek nem ismeretlen nyelvek voltak, amiken a tanítványok az üzenetet továbbították. Minden egyes nyelv egy vagy több ember anyanyelve volt, akik összegyülekeztek a római birodalomból, sőt azon túlról is. Sokan hittek, de mások kezdtek gúnyolódni, és azt mondták, hogy a tanítványok részegek. Új bortól részegedtek meg, tehát Simon Péter felállt, hogy válaszoljon nekik. A csoport szószólójaként állt elő, és választ adott arra a vádra, hogy megrészegedtek. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Apostolok cselekedetei, második rész, 14. és 15. vers. Péter azt mondta, hogy az emberek kora reggel nem részegednek meg. Ez kissé másként van a mai világban. Egyesek már nagyon korán inni kezdenek.

0: Péter így folytatta, hanem ez az, amiről Joel így profétált. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 16. vers. Megfigyelheted, hogy Péter nem azt mondja, hogy ez annak a beteljesedése, amit Joel mondott. Az összes evangéliumi író és Pál apostol nagyon világosan megmondja, hogy mi a beteljesült profécia. Nem tudom megemlíteni mindegyik fejezetet. Ezek közül való például a Máté evangéliuma 2. részének 17. és 18. verse. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás profétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Ez egy profécia beteljesedése volt Krisztus születésével kapcsolatban. Aztán a 23. versben ezt olvassuk. És amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak. Názáretinek fogják őt nevezni. Vagy lapozzunk az apostolok cselekedetei 13. részéhez, Pálnak a pizidiai Antiókiában mondott beszédéhez. Ott beszél Jézus Krisztus feltámadásáról, és ezt mondja. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a 2. Zsoltárban is. Fiam vagy te, ma nemzettelek. Apostolok cselekedetei 13. rész, 32. és 33. vers. A Biblia nagyon világosan közli a profécia beteljesedést. Mit mond tehát Péter az apostolok cselekedetei 2. részének 16. versében? Ez az, amiről Joel így profétált. Nem azt mondja, hogy ez Joel jövendőlésének a beteljesedése. Inkább így szól. Ez az. Ez olyan vagy hasonló ahhoz. Ha visszatérsz gondolatban a pünkös napjához, rájössz, hogy Péter nem a pogányokhoz szól, a zsidókhoz beszél, akik alaposan ismerték az Ószövetséget. Tudták az Ószövetséget. Az egész birodalom területéről a jeruzsálemi ünnepre érkezett zsidók voltak. Nagy távolságokat tettek meg, mert megtartották, amit megkövetelt tőlük Mózes törvénye. Péter nekik lényegében ezt mondta, ne gúnyolódjatok, ne tegyétek nevetségessé ezt, aminek bekövetkezését látjátok. Ez olyan, mint ami az Úr napján következik be, ahogy megmondta nekünk Joel próféta. Idézi Joel proféciáját. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Apostolok cselekedetei 2. rész 17. vers. Ennek az utolsó napokban kell megtörténnie. Aztán Isten lelke minden testre kiárad. Vajon ez teljesült be pünkös napján? Alig, ha gondolnám. Az előző fejezetben említettet élték át. 3000 ember megváltásban részesült. Ha 3000-en meg is tértek, mégsem ez volt annak az ígéretnek a beteljesedése, hogy a lélek majd kiárad minden testre. Ez még mindig nem Joel proféciájának beteljesedése. Valójában Péter ezt mondta. Ne csúfolódjatok a történteken. Fel kellene ismernetek Isten igéje alapján, hogy egy olyan napról beszél, amikor Isten majd kiárasztja lelkét minden testre. Ha ma néhány emberre kiáradna, akkor sem kellene meglepődnünk miatta. Aztán Péter tovább megy és idézi Joel proféciájának további részét, hogy mi fog történni a jövőben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön. Vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmes napja. Joel könyve, 3. rész, 3. és 4. vers. Mi teljesedett be ezekből pünkös napján? Természetesen semmi. Nem voltak földrengések, nem változott meg a nap és a hold. Mindezek az Úr nagy és nevezetes napján történnek meg. Joel azt az Úr nagy és félelmetes napjának nevezi. Pünkösd napja nagy nap volt, de nem volt szörnyű nap. Csodálatos nap volt. Ha megérszük Joel könyvét, akkor sohasem jutunk olyan következtetéshez, hogy Péter apostol Joel proféciájának a beteljesedését látta pünkösd napján. Simon Péter csupán Joel proféciáját használta fel arra, hogy bevezesse a csúfolódóknak adott válaszát. Most ez a kérdés. Mi volt Simon Péter üzenetének a témája? Pünkösd napján Simon Péter prédikációjának témája az Úr Jézus Krisztus feltámadása volt. Amikor ehhez a szöveghez érkezik, a 16. Zsoltár 8., 9. és 10. versét alkalmazza. Az megjövendölte Krisztus feltámadását. Figyeld meg, hogy azt miként vonatkoztatja Krisztusra. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 32. és 33. vers. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy hozzám is eljutott a jó hír, hogy az Úr Jézus meghalt az én bűneimért, és feltámadt az én megigazulásomért. Köszönöm, hogy ennek tanúi voltak az apostolok, és én olvashatom bizonyságtételüket a Szentírásban. Köszönöm, hogy ezt átélhetem mindennapjaimban, hogy Jézus Krisztus feltámadottan él a lelkem mélyén, és irányítja életemet, mint Uram és Királyom. Köszönöm ezt neked. Amen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 23-a. Ő hozzá a táboron kívülre. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Zsidókhoz írt levél, 13. fejezet, 13. vers. Ebből az igeversből elsőként azt tanuljuk meg, hogy Krisztus a központ, aki köré népe összegyülekezik, nem egy felekezethez, egy gyülekezethez, egy épülethez, egy nagy prédikátorhoz, hanem egyedül Krisztushoz. Gyűjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Lásd 50. Zsoltár 5. vers. A második lecke az, hogy ki kell őhozzá mennünk a táboron kívül. A tábort itt úgy határozhatjuk meg, hogy az a földi vallásos rendszerek összessége, amely megfelel a természeti embernek. Éppen a vallásos terület az, amelyben Krisztus gyalázzák és lábbal tapodják. A tábor a kereszténységnek álcázott pogány szörny, amely a kegyesség látszatát megőrzi ugyan, de annak erejét megtagadja. Lásd 2. Timóteusi levél, 3. fejezet, 5. vers. Krisztus azon kívül tartózkodik, és nekünk ő hozzá kell kimennünk. Harmadszor megtapasztaljuk, hogy ha egyedül Krisztushoz gyülekezünk össze a táboron kívül, akkor ez gyalázatot hoz magával. Ritkán dereng fel a keresztjénekben, hogyha a gyülekezethez tartozás kérdésében az Úrnak kívánnak engedelmeskedni, akkor ez gyalázattal van összekötve. Egy bizonyos egyházhoz való tartozás gyakran társadalmi tekintélyt jelent. De minél inkább közelítünk az új szövetségi eszményhez, annál valószínűbb, hogy osztoznunk kell Krisztus gyalázatában. Készek vagyunk-e arra, hogy megfizessük érte ezt az árat? A táboron kívül. Ő hívott ki, megismertem hangját, véres köntösét, tövis koronáját. Megmutatta magát. Nem tehettem mást, követnem kellett őt, járni lábnyomát. A világ ezt látva elfordult tőlem, nem értette meg, hogy mi lett belőlem, miért tartom úrnak, királyomnak őt, fölöttünk állónak az üdvözítőt. S mert ő a táboron kívül szenvedett, ott szerezte meg üdvösségemet. Ott találtam én is gyülekezetet. Ő vele vagyok kívül a táboron. Úgy vallom meg őt, nevét úgy hordozom.

Megdöbbentek a filiszteusok, akik azt gondolták, hogy legyőzték Izrael, de hát nyilván legyőzték ezzel együtt Izrael istenét is, hiszen eredetileg rettegtek, féltek, hogyha Izrael istene jelen van a táborban, akkor ők biztos nem is győzhetnek, és fölemlegettek évszázadokkal korábbi történeteket, amik Egyiptomban estek, de aztán győzelmet arattak, és nagy volt az újongás, Dágon templomába vitték az úrládáját, viszont másnap reggel ott találták Dágonnak a szobrát leborulva a földre, és én nem tudom, hogy mit gondolták a filiszteusok, de egy biztos szépen visszaállították, és újra állt Dágon szobra az úrládája mellett. Aztán másnap reggel igazán megdöbbentek, mert úgy találták a Dágon szobrot, hogy nem csak ledőlt, hanem egy torzó maradt belőle, hiszen a feje is letört, és a két kézfeje is letört, és ezek kigurultak egészen a küszöbig, és nem maradt más, csak a törzs ott a helyén, az is ledőlve. De nem itt ért véget a történet, mert az ember logikusan arra számítana, hogy ezek után úgy megrémültek a papok, hogy fogták és azt mondták, hogy akkor küldjük vissza Isten ládáját, de nem így van, tessenek csak nézni. Sámuel első könyve 5. fejezetéből a 6. verstől így olvasom. Aztán ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait, és amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, ne maradjon nálunk Izrael istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre, Dágonra. Itt egy pillanatra hadd álljunk meg. Tetszik tudni, az önmagában rendkívül furcsa, hogy a filiszteusok döbbennek rá, hogy az, ami őket éri, azok a csapások, azok a betegségek, nem valami járványnak a következményei, hogy is fogalmaznak? Ránk nehezedett az Isten keze. Ez azt jelenti, hogy a filiszteusok nem vonták kétségbe, hogy az élő Isten valóságos személy. Ez egy nagyon fontos dolog. És ráadásul volt egy másik megfogalmazás is. Mi eddig Dágont imádtuk, nem mondják, hogy többet nem imádjuk, de egy biztos, hogy Dágon és Isten viszonylata valahogy úgy alakult, hogy Dágonra is ránehezedett az Úr keze. Isten az, akit bárki sarokba szoríthat. A filiszteusok úgy gondolták, hiszen nekik tulajdonképpen azért az Isten Pantheon, ahogy a görögök meg a rómaiak nevezték, nem volt nagyon messze eső a hitvilágukhoz, de hát ezek szerint Dágon alatta van az izraeli Istennek. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy Dágon az egy bálvány, és hogyha bármi történik körülötte, az maximum, lelkünk ellenségének, az ördögnek a munkája, egy egészen másfajta szellemi háttér van, szó nincs arról, hogy bármiféle köze legyen az Istenséghez, és ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni, mert nagyon sokan, akár a hallgatók között is találkozhatnak azzal, hogy hát azért vannak alacsonyabb rendű istenségek, akiknek a hatása nagyon fontos nekünk, nincs ilyen. Minden más szellemi hatalmasság az az ellenség oldala, hogyha ilyenféle imádatot fogad el. Tessenek csak arra gondolni, hogy azok a hatalmas szellemi lények, Isten angyalai, soha nem fogadtak el imádatot. Mindig tiltakoznak ellene. Egészen megdöbbentő módon Jánosnak például a mennyei jelenéseknél az angyal, amikor János összeomlik és hirtelen zavarában imádni akarja, azt mondja az angyal, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok. Az angyal pontosan tudja maga helyét a teremtettségben, és ez nagyon fontos. Isten mindig volt, örökké való létező, minden más létező teremtmény. Éppen ezért nem lehet fölemelni az Isten szintjére. De erre valamilyen módon a filiszteusok is rájönnek, és az asdóiak úgy gondolják, hogy ez nagyon gyorsan meg kéne szabadulni ettől a ládától, mert úgy tűnik, hogy ez nem egy láda pusztán, hanem itt Izrael istenének a keze nehezedett ránk. Összegyűjtötték a filiszteusok összes város fejedelmét, és ezt mondták, mit tegyünk Izrael istenének a ládájával? Azok azt felelték, át kell vinni Gátba,
Izrael istenének a ládáját át is vitték

oda Izrael istenének a ládáját, de miután oda vitték, az úr keze a városra nehezedett. Igen nagy rémület támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba, de amikor Ekronba érkezett az Isten ládája, az ekróniak kihajgatni kezdtek, és azt mondták, ide hozták Izrael istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és azt mondták, küldjétek el innen Izrael istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt, mert halálos rémület támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze, és azokat az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város kiáltása. Folytassuk ezzel a lendülettel a történetet, hiába van ott egy új fejezetjelzés a Sámuel első könyvében. Az Úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hivatták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték, mit tegyünk az Úr ládájával? Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére? Itt most megállok egy pillanatra, már csak azért is, mert ugye minden népnek, mint ahogy annak idején a magyar népnek is megvoltak a maga sámányai, magyarul papjai, jósai, mindenféle olyan szellemi létezőkkel kapcsolatba lépni próbálók, minden népnek voltak ilyenek. Megvoltak az egyiptomiaknak is, megvoltak a filiszteusoknak, megvoltak a görögöknek, rómaiaknak, minden népnek, még egyszer szeretném mondani. És úgy gondolták az emberek, hogyha erre a kérdésre tud valaki válaszolni, ezt azok fogják tudni megmondani, akik ezen a területen szakemberek. Na de nem Izrael istenének a papjait hivatták, ez nagyon-nagyon fontos, hanem a saját papjaikat. Ők azt felelték, ha el akarjátok küldeni Izrael istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvá tételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták, milyen jóvá tételi ajándékot kell adnunk? Ők így feleltek, 5 aranyfekélyt és 5 aranyegeret, a filiszteusok város fejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás hújt mindenkit a város fejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyeket és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét? Nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek? Készítsetek azért, és itt most mindjárt megállunk, mert egy új része következik ennek a történetnek, de ha ezt valaki végighallgatja, akkor mit fog látni? Néha, mintha teljesen tiszta lenne az, amit mondanak. Máskor meg egy picit, mintha zavaros lenne a kép. Miért? Mert abban a dologban, hogy Izrael istenét kell emögött a dolog mögött keresni, és valószínűleg okkal teszi, amit tesz, teljesen igazuk van. Beszél Isten jóvátételi áldozatról az ő törvényében? Igen. Na de nem eféle jóvátételi áldozatokról beszél. Mit is akarnak ők tenni? Valamilyen módon kiábrázolni a problémát, kiengesztelni ezzel az Istent, csak a keleti embernél, az ókori embernél, amit kiábrázolok, azt igazából uralom is. Nem véletlen tiltotta meg Isten az Isten ábrázolást. Hiszen a kiábrázoló fölébe kerül az ő hitviláguk szerint. Mit akarnak? Fekélyek vannak, hát csináljunk aranyfekélyeket. Arra majd tekintettel lesz az Isten. Egerek pusztítják a termésünket, csináljunk aranyegereket. Arra majd tekintettel lesz az Isten, mintha Istennek meg kéne mutatni, hogy hol van a probléma. Bár szeretném elmondani, hogy azért egy idő után mindenki érezheti, hogy itt valamiféle totemizmus jellegű dolog kezd kibontakozni. Na de tessék mondani, amikor egy keresztény kabalát használ, van olyan, hogy keresztény kabala? Amikor a hitvilág
és én szándékosan nem élő hitről beszélek most, hanem a hitvilág, összekapcsolódik a világ minden pontjáról jövő ilyen-olyan kósza és kusza információkkal, akkor valami hasonló alakul ki belőle. Ráadásul a papok azt mondják, hogy ha elkészítitek a fekélyek és az arany egerek képmását, és ezt jóvátételi ajándékként fölajánljátok Istennek, akkor meg fogtok gyógyulni. És erre már vélem hallani, hogy valaki azt mondta, hogy na de Isten egyszer azt mondta Mózesnek, hogy csináljon részből kígyót, és aki fölnéz a kígyóra, meggyógyul. Tessék mondani, Izraelben hányszor használtak kígyomerjes ellen részkígyót később? Egyszer se. És ott se a részkígyó gyógyított, hanem Isten azt mondta, hogy most hitből kell tennetek majd valamit. Én mondom. Aki hittel fölnéz a kígyóra, ami később egyébként az Úr Jézus Krisztusnak ilyen értelemben előképe lesz, hiszen ott függött az a kígyó egy póznán, mint ahogy az Úr Jézus később majd a keresztre feszítve lesz, érthetetlen, emberileg hihetetlen, megmagyarázhatatlan, mégis történik az Isten szabadítása rajta keresztül, ilyen értelemben előképe az Úr Jézusnak. Na de Isten nem mondott ilyeneket. És jön egy teszt. Tessenek türelemmel hallgatni ma engem. A filiszteusok kiteszik a gyapjút. Tetszettek már hallani erről a történetről? Ugye igen? Hogy is történt? Gedeon nagyon szorult helyzetében azt mondta az Úrnak, hogy ha tényleg rajtam keresztül akar szabadulást adni, akkor én most fogok egy gyapjúfürtöt, és egyszer azt kérte, hogy a mező legyen száraz, a gyapjú vizes, aztán kért egy ellenpróbát, hogy a mező legyen csuromvíz, a gyapjú meg csontszáraz, és Isten ezt elfogadta. A filiszteus papok valami hasonló tesztet ajánlanak. Egyébként meglehetősen értelmes tesztet, ezt én zárójelben megjegyzem, és meglehetősen megbonyolítják. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok két borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Jól tessenek figyelni, bár a mai világban ez egy picit nehezebben lesz érthető, akkor mindenki azonnal értette. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Akkor itt most meg is állunk. Mit is kell csinálni? Elkészíteni egy új szekeret az Isten ládájának, ez amolyan tiszteletből megtesszük, rendben van. Két borjas tehén, amelyeken még nem volt járom. Hát aki próbált már valaha tehenet, és ez az idősebb korosztályban némelyekkel még előfordulhatott a hallgatók közül, próbált valaki tehenet járomba kényszeríteni, majdnem azt mondtam, hogy ösztökélni, az tudja, hogy hát az ösztöke az egyáltalában nem volt szükségtelen dolog, mert hogy a tehén nem akart jármot a nyakába, az biztos, mert hogy miért akart volna? Mindenki szereti a szabadságot, a lovat betörik mielőtt, akár igába fogják, akár meglovagolják, hát a tehénnel is valami ilyesmi történik, hozzá kell szoktatni. Na de itt borjas tehenekről van szó, amelyek a borjaiktól nem akarnak elszakadni. Se a borjú az anyjától, se az anya a borjától, és ráadásul azt mondják a papok, hogy nem az van, hogy istállóba bezárjátok kisborjút és elhozzátok a mamát, hanem elhozzátok a kisborjút az anyjával együtt, az anyját a kisborjú jelenlétében megpróbáljátok járomba fogni, aztán a borjút pedig szépen elviszitek. Na most a normális dolog, ami ilyenkor történik, hogy a jármot meg úgy mindent, meg úgy mindenkit a környéken a tehén összetör, és megy a borja után. Tudták a papok, milyen tesztet kell csinálni. Aztán fogjátok az Úr ládáját, tegyétek a szekérre, az arany holmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikába, úgy bocsássátok el, hadd menjen. Aztán figyeljetek, ha a saját határa felé, Bétsemes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt, ha pedig nem, abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Itt a teszt. Utoljára a múlt héten, Isten tisztelet végén, egy beszélgetés közben kérdezte azt valaki, hogy honnan lehet tudni, hogy egy dolog nem véletlenül történt, hanem az Isten akarata volt, vagy az Isten volt az, aki ezt előidézte. Jogosan vetik föl a filiszteusok ezt a kérdést? Természetesen. Istennek soha nem volt problémája, ha az emberek gondolkoznak, és hogy Isten segíteni akart a filiszteusoknak, tessék megnézni, a filiszteusok
megfoghatják Isten ládáját, és fölrakhatják a szekére. Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg talán kevésbé vannak tisztában a Szentírásnak a dolgaival, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Isten ládájára nem véletlen néhány pap volt kijelölve, aki hozzányúlhat, és amikor más nyúlt hozzá, azzal általában megtörtént az az egyszerű eset, hogy belehalt. Isten vigyázott erre, hogy a szentet és a szentségtelent meg tudják különböztetni. És Isten most, mintha hátra lépne, és azt mondaná, olyan kezdők még a velem való kapcsolat szempontjából. Itt most egy picit én vagyok engedékeny. Hogy is szoktuk mondani? Mennyei atya. Na de nem Izrael az ő gyermeke? Hát nem. Izrael az ő választott népe. Na de ki teremtette az emberiséget? Ki minden embernek az atya? A mindenható Isten. Fáj-e Istennek a filiszteusoknak az elhajlása, az Isten nélküli állapota, a bálvány imádása? Természetesen. Akarja, hogy a filiszteusok megismerjék az Urat? Igen. Könyörülő kegyelemmel hajol le hozzájuk? Hát szemmel láthatóan. Itt van egy teszt. Miért vesz Isten ebben részt? Mert azt akarja, hogy ne csak sejtésük legyen az Isten létezéséről, az Isten hatalmáról, hanem bizonyosságuk lehessen, bizonyítékot akar nekik adni. Elindulnak a tehenek. Nem vissza az istállóba visszavitt borjak után, mint ami logikus lenne, hanem elindulnak előre az úton, mennek, és egyszer csak bekanyarodnak az Izrael felé, igazából az ott a Júda törzse és a többiek vannak abba az irányba, bekanyarodnak a Bétsemesi útra. Az emberek tehát így jártak el, fogták a két borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Aztán föltették a szekére az úrládáját, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával, a tehenek pedig egyenesen rátértek a Bétsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, bocsánat, talán nem fognak rajta megütközni, megkülönböztető jelzéssel, bekapcsolt szirénával, hogy mindenki tudja, hogy itt valami rendkívüli dolog történik. Miért bőgnek folyton? Nem csak azért, mert még soha nem voltak járomba, ők a borjaik után szeretnének menni. És merre mennek? Tetszik tudni? Nekünk embereknek egy nagy tanulság, hogy amikor Isten bármelyik állatot igénybe akarja venni, soha nem engedetlen. Jónás halától, a virágvasárnapi bevonulás szamaráig, amelyik szintén betöretlen állat volt, eddig a két tehénig mindenki engedelmeskedik az Úrnak. Mert az állatvilágban Isten iránti engedetlenség nincs. Az ember az, aki ezt képes, és nagy előszeretettel meg is teszi. A tehenek pedig egyenesen rátértek a Bétsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le se jobbra, se balra, a filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk egészen Bétsemes határáig. Na ez nagyon szép kis dísz menet lehetett. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bétsemesi Jehósua mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, felhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a deheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat, véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak. Amikor látták ezt a filiszteusok, öt város fejedelme visszatértek Ekronba azon a napon. Itt most meg kell állni egy pillanatra. Hova is ment az a két tehén? Bekanyarodtak az útra, és egészen addig mentek, külön hangsúlyozza a Szentírás, hogy nem tér vele se jobbra, se balra, amíg elérkeztek Jehósua mezejére. Tetszik tudni, a Szentírástól nem áll messze, hogy Isten jelképeket és szimbólumokat használ. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Józsué. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Jézus.
A jelentése: az Isten a szabadító, az Isten megment. Hol állt meg az a két tehén az Isten ládájával? Jehósua mezején, hogy megértse Izrael, hogy az Isten a szabadító. A bécsömesi emberek tudtak ezen a nyelven. És általában Isten azt a nyelvet használja, mint érteni szoktunk. Miért nagyon fontos ez nekünk? Azért, mert Isten ezen a különös napon tanítani akarta a filiszteusokat, tanította is. Ott volt a kérdés bennük, mit kell tenni? A végén rájöttek, aranyegerek nélkül, meg fekélyek nélkül is ez lett volna a megoldás, hogy Isten ládájának vissza kell kerülni a saját népéhez, ott, ahol az ő helye van. Isten elfogadta azt, hogy tesztet szeretnének, hogy meggyőződni szeretnének. De aztán Isten akart üzenni a saját népének. Nem írja le a Biblia, de én megpróbáltam beleélni magam a bécsemesi emberek helyzetébe, most tessenek elképzelni. Éppen búzát aratnak, és ott a búza fölött egyszer csak megjelenik, minthogyha úszna a légben az Isten ládája, hiszen a búza táblából kinézve mit láthattak mást? Valószínűleg keveset a szekérből és keveset a tehenekből, ellenben azt látták, hogy itt jön az Isten ládája vissza. Mégse hagyott el az Úr bennünket, mégis van nekünk kegyelem. És aztán pont azon a mezőn áll meg. Nem az első adandó alkalommal, hanem megy addig, amíg ez a nép is tanulhat. Sajnos később is kell tanulniuk, erre majd visszatérünk a következő alkalommal, mert 70 ember aznap meghal Bécsemesben. Akik úgy gondolták, hogy hát csak megnézzük akkor már magunknak, hogy mi van abban a ládában. Még egyszer mondom, Isten azon a napon tanította a filiszteusokat, de tanította a saját népét is. És nem hallgathatjuk el, hogy mind a mai napig Isten nagy türelemmel van azok iránt, akik keresők, akik vágynak az élő Isten után. Sokszor tévutakon, bolyongva, kanyarogva megengedi nekik, hogy közelebb kerüljenek a meggyőződéshez. De a másik dolog is igaz, hogy az élő Isten a saját népét úgy szeretné látni, mint aki nem jár a mások útján, hanem érti, elfogadja és követi az élő Isten igazságát. Hát tegyünk mi is így. Még akkor is, hogyha az új szövetségben nekünk másfajta jelképeink vannak. De ne felejtsük el, ő nekik csak egy jelképes megállás volt, nekünk pedig sokkal többet adott Jézuson keresztül az Úr, a Golgotát, hogy tudjuk, mit is? Hogy az Isten megment, az Isten megszabadít, hogy nála van kegyelem, nála van szabadulás. Amen.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Biblióra résztvevőit, természetesen kedves munkatársaimat, akik hűségesen itt vannak alkalomról alkalomra, és azokat is, akik a készülék másik oldalán, akár interneten, akár rádión keresztül hallgatnak bennünket, és akár melyik részéről a világnak. Nagyon megdöbbentem, a múltkor néztem azt, hogy honnan is hallgatják a Biblióórát, és volt hallgatónk a Távol-Keletről, meg volt hallgatónk Izraelből, meg volt hallgatónk Németországból, úgyhogy őszintén remélem, hogy ebben a különleges nemzetközi hallgatósági körben is célba talál az Isten igéje, és a szívünk rádobban arra, amit Isten üzen nekünk. De még mielőtt hosszúra nyújtanám a bevezetést, szeretném mindenkinek a szívére tenni, hogy erre a történetre nézve is jogos és igaz, amit Pál apostol úgy mondott, mindezek a mi tanulságunkra írattattak meg, és nem véletlen, hogy a Szentírás ezeket nekünk följegyezte. Adom a szót az első hozzászólónak.
1: Elhangzott az ige hirdetésben egy utalás a részkígyóra, amelyet Isten parancsára készített Mózes, amikor Izrael népének az engedetlensége miatt a kígyók megmarták, ezzel a csapással büntette Isten a népét. És hogy ott föl kellett tekinteni erre a részkígyóra, de hogy Istennek nem szükséges az, hogy kiábrázoljon dolgokat. És ez így is van, viszont a mi emberi agyunk, vagy nem is tudom, hiedelemvilágunk azért nagyon furcsa tud lenni, mert bár az ott egy egyszeri cselekedet volt, és nem a részkígyó gyógyított, vagy nem az volt az ellenszere a halálos méregnek, hanem a hit, az Isten szavának való engedelmesség, azért Izrael fiai is beleestek abba a bűnbe, hogyha már volt az a részkígyó, akkor egy idő után bálványszoborként tisztelték, és neve is volt, Nehustánnak nevezték el. És ez annyira sajnos elfajult dologgá vált, hogy amikor a Királyok második könyvében olvassuk a 18. fejezetben, amikor Ezékiás király elindította a helyreállító munkáját és a templom megtisztítását, akkor bizony ezt a bálványszobrot, mármint a kígyót, össze kellett töretnie, összetörette, mert különben, ha tetszik, hanem rácsúsztak arra, hogy a szobrot tisztelték, és a szobortól vártak segítséget. Itt most nem a történelmi esemény az igazán lényeges, hanem az, hogy mennyire könnyen félre tud csúszni a mi életünk is. Ha Isten valamilyen úton, módon egyszer szabadulást ad, vagy adott, és ahhoz netalántán tárgyi eszközöket, vagy embereket is használt, és lehet, hogy ez nagyon csodálatos volt ez a szabadulás, akkor még nem szabad véletlenül se abba a hibába esnünk, hogy a tárgyat, vagy az embert, vagy az eseményt, vagy a szavakat, vagy bármit tiszteljünk, és annak tulajdonítsuk az erőt, hanem a mögötte levő Istennek, aki használ különböző eszközöket, hiszen ővi az egész teremtett világ. Ha kell, engedelmeskednek neki az állatok, megszólalnak, ha kell, a természet törvényei változnak meg, a ház naporáján visszamehet a mutató, és sorolhatnám, hiszen ő a teremtő, tehát bármit megtehet, de nem a teremtményt kell imádnunk, és soha nem a teremtménynek kell dicsőséget adnunk, hanem mindig Istennek.
2: Különösen megragad bennem a ige szolgálatban egy mondat, illetve hát az igében, a felolvasott történetben, a 7. versben találkozunk egy olyan mondattal, ne maradjon nálunk Izrael Istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg Istenünkre, Dágonra. Ez bennem kérdéseket vetett fel, illetve gondolatokat, mégpedig azt nevezetesen, hogy nagyon fontos eldönteni azt, hogy melyik Isten az erősebb. Ugyanis azt gondolom, hogy ez nem minden élethelyzetben, nem minden szituációban egyértelmű nekünk. Vannak ugyanis olyan élethelyzetek, és megmondom a kedves jelenlevőknek és a hallgatóknak is, hogy az én hitemet is zavarta már meg az a tény, hogy amikor szembesültem és mondjuk kicsit utána olvastam világuralmi törekvéseknek, embereknek, akik jelenkeznek a világ urának, és csak hogy ne a mai időkről kezdjek el beszélni, mondjuk vegyük példának a római császárokat, Néró császárt, vagy Domitianus császárt, akik rendkívül kegyetlen emberek voltak. És egy-egy ilyen kegyetlenkedést végignézve, illetve átélve, közel sem egyértelmű minden embernek minden esetben, talán még az Isten hívőknek is, hogy vajon melyik Isten az erősebb. És ez olykor megzavarhatja a mi hitünket. Sokszor láthatjuk azt, hogy emberek a történelem különböző pontjain jelenkeztek, és a jogot fenntartották maguknak arra, hogy mindenkin uralkodjanak, a lehető legkegyetlenebb módszerekkel kényszerítsék ki a saját tiszteletüket, és ezekben az élethelyzetekben igen fölmerül az, hogy vajon a két Isten, az élő Isten, akit mi úgy ismerünk, és az az Isten, akit ők maguk annak nevezik magukat, vajon melyik az erősebb? Mert nem mindig teljesen egyértelműen derül ki ez az első időben. És sokszor úgy gondoljuk, hogy mint ahogy nagyon sokan keleti vallásokban gondolják, hogy a világ arról szól elejétől a végéig, hogy a jó harcol a rossz ellen. És hol az egyik az erősebb, hol a másik az erősebb. És ez a két erő, ez sohasem fogja egyik a másikat legyőzni, illetve hol az egyik győzi le a másikat, hol pedig fordítva. És nagyon tetszik nekem ez a mondat, hogy az élő Isten megmutatta, hogy ránehezedett a keze nem csak a népre, filiszteus népre, hanem az Istenükre is, Dágonra. És tudjuk azt, hogy bár ideig ezek a világuralkodók futottak valameddig, nagyon sok kegyetlenkedést végrehajtottak egy bizonyos szintig, de aztán nekik is vége lett. És tudjuk azt, hogy a mi élő Istenünk az még mindig él és uralkodik, és uralkodni is fog. Ezt én bátorításnak mondom magunknak is, hogy ne csüggedjünk el az élő Istenben bízni, mert nem egyforma Isten a többi Isten mellett, akik magukat, vagy esetleg a nép őket annak nevezi.
3: Szinte központi gondolattá vált a szolgálatok folyamán Isten ládájának az útjai. Gondoljuk meg, hogy az a Fridláda, amelyik Silóba volt, az Isten jelenlétének a bizonysága. Isten engedi, hogy kivigyék a templomból, de tudott róla, hogy kivitték. Isten engedi, hogy a háborúba vereséget szenvedjen az ő népe. Isten erről is tudott. Elviszik az Isten ládáját a Dágon templomába, Isten erről is tudott, és eddig hallgatott. És itt lép be Isten úgy, ahogy Ézsaiás megírta, az én utaim nem a ti utaitok, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, mert ahogy Isten gondolkodik, azt ember szinte felfogni sem tudja. Hát én vidéken nőttem fel, tudom, mit jelent egy tehenet, úgy szokták mondani, hogy betanítani. Sok mindennel jár. Szenvedtem velük eleget, úgyhogy nem akarok róla szólni, de egy dologról igen, ami elhangzott az ige hirdetésbe, hogy az állatok engedelmeskednek Istennek, befejezve a Balán szamarával.
4: Érdemes megnézni a Bibliában, hogy hány olyan hely van, amikor Isten valamilyen formában a pogányokat használja föl arra, hogy a népével szemben dicsőséget szerezzen magának, vagy hogy véghez vigye a terveit. Csak az új szövetségben, hogyha csak a római katonákat megnézzük, hogy hány esetben voltak eszközül, vagy hány esetben dicsőítették meg Istent a zsidók helyett, az is nagyon tanulságos. Gyermekkorom emlékezetes olvasmányai közé tartoznak azok a beszámolók, amit misszionáriusok, felfedezők írtak le, hogy teljesen elzárt, több ezer éves kultúrában élő törzsek, népek szinte teljesen tiszta ószövetség vallásban éltek. Sokszor még írni, olvasni sem tudtak, de mégis egy istenük volt, akit nem tudtak megformálni, nem öltek, nem loptak, egy férfi és egy nő alkotott egy családot, és egészen megdöbbentő és megszégyenítő tisztaságban és tiszta Isten félelemben élték az életüket ezek az idézőjelben tudatlan emberek. Milyen sokszor van az, hogy esetleg a mi kultúránk, vagy tudásunk, vagy Bibliával a kezünkben mennyire felfúvalkodottá tudunk lenni, vagy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk valakik, vagy tudunk valamit. És mennyire megszégyenítő az, amikor olyanok, akik elméletileg tudatlanok, mégis jobban érzik, jobban látják azt, hogy mi az, ami Isten dicsőségére van, mi az, amivel közelebbi kapcsolatot lehet teremteni Istennel, mi az, ami neki tetsző. És érdemes ilyen szemmel is olvasni akár a Bibliát, hogy nem azzal a hozzáállással, hogy ó, nem hogy ezerszer olvastam, de én ezt már fejből is tudom, de akkor megvizsgálni azt, hogy rendben, akkor amit le van írva, az én életemben az mennyire valósul meg. Istennek az én cselekedeteimmel mennyire adok dicsőséget. Ha teljesen egyértelműen elém ad valamit az Úr, amiről elmondja, hogy ez helyes, és ez helytelen, akkor én melyiket fogom választani, és melyiket fogom tenni. Akár kényelemből, akár elbizakodottságból, akármiből. És ezzel a fajta alázattal érdemes viszonyulni, bárkivel is találkozunk az életben, bárkit is hoz elénk az Úr, akár bizonságtétel szempontjából, akár bármilyen helyzetben, hogy nehogy aztán mi szégyenüljünk meg az Úr előtt, vagy a másik ember előtt. Legyen bennünk annyi alázat és annyi türelem, hogy a másik felet is meghallgatjuk, mert lehet, hogy még ő fog minket tanítani, vagy ő fog nekünk olyan dolgot mutatni, amivel közelebb kerülhetünk Istenhez.
5: Hát valóban az Isten ládája nagy utat tett be Asdodból Gátba, Ekronba, aztán Bécsemesbe, és mindegyik helyen ugyanaz a csapás következett be. Az emberek betegséggel lettek sújtva. A Dágon templomában ledől a szobor kétszer is, és az ország vetését egerek pusztítják. Általában, ha van egy harc, akkor a vesztes szokott jóvátételt fizetni a győztesnek. Itt most fordított lett a helyzet. A győztes ad jóvátételt a vesztesnek. Mindez 7 hónapig tartott náluk. Már az első hónap is nagyon nehéz lehetett, de eddig bírták ki. Rájöttek, hogy a csapás nem múlik el. Ahogy Béci is hangsúlyozta, hogy itt az élő Isten működik, én most a ládára gondoltam, hogy vajon a szövetség ládája tud különbséget tenni abban, hogy éppen hol van, kinyúl hozzá, joga van-e annak hozzányúlni, vagy az, aki hozzányúl, az éppen milyen lelki állapotban van. Azt gondolom, hogy itt az élő Istennel állunk szemben. Isten ládájának a helyére kell visszakerülni. Amikor megérkeztek Bécsemesbe, és ezt az áldozatot, égő áldozatot és véres áldozatot bemutatták a bécsebesiek, mindezt végignézték a filiszteusok is, gyakorlatilag egy istentiszteleten vehettek részt, végig kellett ezt is nézniük. És nagyon tetszik az a filiszteusokban, ahogy nagy gonddal készítették elő azt, amit a ládikába tettek, mert minden városfejedelem a saját területéért és a saját városaiért is adott jóvátételi ajándékot. Nem akartak kihagyni egy embert sem abból, és egy területet se abból, hogy elálljon ez a csapás rajtuk. És az utolsó gondolatom, hogy az a nagy kő, ahol mindez történt, még ma is tanúskodik erről.
6: Én azon gondolkoztam, hogy ha akár az egyéni életünkbe, vagy egy közösség életébe, vagy akár egy ország életébe sorozatosan súlyos tragédiák történnek, nagy próbák, akkor az ember felkiált, hogy Uram, ezt most milyen célból adtad? Próbának? Nevelsz ezáltal engem? Vagy valamire figyelmeztetni akarsz? Vagy valamilyen bűnnek a következménye, tehát ítélet? Én saját magam is többször megtapasztaltam ezt, hogy amikor jött egy ilyen sorozat, akkor bizony térdre kényszerül az ember, hogy Uram, értesd meg velem, hogy ez most támadás az ellenségtől, vagy pedig te akarsz engem valamiben nevelni, vagy valamit nálam elérni, vagy egész egyszerűen csak megengedsz egy nehéz próbát. És itt az a nagy kérdés, hogy ilyenkor mi mit teszünk? Az Úrhoz fordulunk kérdésekkel, vagy eszembe jut egy nagyon-nagyon kedves barátnőm, akinél kicsit az Úr küldötteként próbáltam őt hozzá vezetni, és nagyon súlyos beteg lett. És persze szeretett volna élni, gyerekei is voltak, és ezért mindent megpróbált. De aztán bevallotta nekem, hogy tehát nem isteni erőt vett igénybe, hanem idegen erőket vett igénybe. És borzasztó volt nekem megtapasztalni, hogy az a kis mag, ami elindult, és rengeteget imádkoztam érte, hogy ne vesszen el, megmeneküljön az Úr által. És borzasztó volt ezt végignéznem, hogy végül is ez az idegen szellemi beavatkozás, ez teljesen tönkretette a csirázó kis hitét.
7: Azon gondolkodtam, hogyha a filiszteusok rájöttek arra, hogy az Isten keze van rajtuk és az ő istenükön, akkor már logikusan miért nem döntöttek úgy, hogy akkor innentől ezt az Istent fogjuk imádni, aki nagyobb, mint mi vagyunk. Eszembe jutott egy srác, járt hozzánk gyülekezetbe is és ifjúságra is, és aztán szépen lassan kikapott, és megkérdeztük tőle, hogy miért nem jársz. Azt mondta, hogy ahányszor elmegyek, elkezdenek fájni az én dolgaim, úgyhogy inkább nem jövök. Ha a Jóisten keze van rajtunk, nem az a megoldás, hogy megszabadulunk tőle.
8: A történetből nekem nagyon hamar a fülembe csengett egy kérdés, hogy milyen fantasztikus megoldásaink vannak nekünk, hogy tudunk mi problémát megoldani. Ugye a magyar mondás tartja is, kutya harapás szőrével. Bármire van megoldásunk, tudjuk, hogy hogyan kéne helyrehozni azt, ami elvileg az életünkbe baj. Ugye itt is láttuk, hogy hát, hogyha fekély van, akkor csinálunk aranyfekét, meg aranyegeret. Hát, hogyha valamilyen úton, módon ki tudjuk magunkat pattintani ebből a nagyon nehéz helyzetből, és az jutott erről eszembe, hogy hányszor kerül a ma ember is abba a helyzetbe, hogy azt hiszi, hogy a ládának van istene, nem pedig Istennek ládája. És hogyha eltologatjuk magunktól az adott problémát, legyen már másnak is egy kicsi, akkor még a Jóisten kezét is le tudjuk magunkról venni. Ugye itt a filiszteusok óriási megoldást találtak ki, hát hogyha nekünk baj csinál, legyen a tiétek. Ha nektek is, akkor hagyd menjen tovább azt, hogyha körbeér, akkor végén csak kell valamit találni, mert már nagyon nagy a baj. Az egész filiszteus társadalom tulajdonképpen saját magának köszönheti, hogy körkörösen szépen körbeérve a Jóisten keze mindannyiukra ránehezedett. És igen, a menekülés, amit már Péter is elmondott, hogy ha van egyfajta tapasztalatom, egy megtapasztalásom, akkor miért nem hiszek abba, hogy a Jóisten azt szeretné nekem megmutatni, hogy ő a legnagyobb, és nincs nála sem bölcsebb, sem nagyobb tudású, sem mindenhatóbb. Mert még mindig próbálunk a problémából saját erőfeszítéssel inkább kimenekülni, mint hinni.
3: Mivel nagyon szíven talált engem az ige hirdetésből az a mondás, többször elhangzott, hogy Isten tanította a filiszteusokat is, a pogányokat, meg tanította az ő népét. Eszembe jutott, hogy hány és hány ilyen alkalom történt a Bibliában, amikor Isten a pogányok által tanította az ő népét. És egy nagy esemény jutott eszembe, amikor ott van a kereszten a megváltó, elhangzik a hét szava, kereszt alatt áll egy pogány százados ember, és felhangzik az első élő bizonság. Ez az ember valóban Isten fia volt.
1: A filiszteusok nagyon jól tudták és emlékeztek az egyiptomi eseményekre. És az egyiptomi mágusoktól, miután ők nem tudták a saját titkos mesterségeikkel előidézni ugyanazt a csapást, melyet Isten Mózesen és Áronon keresztül megengedett Egyiptomra, történetesen a szúnyogokat, azt mondták a fáraónak, hogy Isten újja ez. Tehát ők pontosan értelmezték már azt, hogy ez Istentől van, fölismerve a saját korlátaikat, a hiába voltak ők is úgymond szellemileg vezetett emberek már, mint a titkos mesterségeik, a sátán által vezetett emberek. Tehát a filiszteusoknak volt rá példájuk, hogy már ott Egyiptomban is értelmezték a mágusok és a varázslók a szituációt, mégpedig jól értelmezték. Eltelt több száz év, és ők ugyanarra a következtetésre jutottak. Isten nem változik. Lehet, hogy a történelem megy, fordul egyik ország, egyik hatalom a másik után, és a szituációk is változnak, de bármilyen titkos mesterséget űz is valaki, ha őszintén magába néz, ezekből a példákból is látszik, akkor fel tudja ismerni Istent, hogy Isten a hatalmasabb Isten. Miközben nagyon sok hatalmat megenged Isten földi viszonylatban, amit Béci is boncolgatott az elején, hogy miért van az, hogy úgy néz ki, hogy bizonyos helyzetekben, mintha gonosz győzne. Van egy pont, ami túl Isten, ha azt mondja, hogy elég volt, akkor nincs hatalma semmiféle földi hatalomnak és semmiféle titkos mesterségnek. Ezt látjuk a történelemből és akár a Bibliában megírt eseményekből. Ez volt az egyik gondolatom. A másik az, hogy Isten mindenkihez a saját nyelvén szól, a pogányokhoz is, elhangzott itt az ige hirdetésben is, és nekem eszembe jutott, hogy van egy nagyon ismert példánk erre, a napkeleti bölcsek. Ők is a csillagok állásából értették meg, hogy Izraelben új királynak kell születni. A csillagok állásából a történelmi eseményekre következtetést nem engedte meg Isten a népének, azt mondta, hogy nem kell se a holdat, se a napot, se a csillagokat imádnunk, és a különböző csillagképekből nem kell nekünk mindenféle jóslásokat kiolvasnunk, sőt nem szabad, megtiltotta. De ezek az emberek, mivel őszintén tanulmányozták a dolgokat, és volt ismeretük nagy valószínűséggel Dánieltől, hogy lesz egy messiás, Isten a saját nyelvükön szólt hozzájuk. És az a megdöbbentő, hogy amikor Jeruzsálembe értek, Isten népe, a főpapok és az írás tudok pontosan tudták idézni a proféciákat, hogy Betlehembe kell megszületni, mindent tudtak, de csak azok mentek tovább, a napkeleti bölcsek imádni a megszületett megváltót, akiket Isten a saját nyelvükön szólított meg. De biztos, hogy más szívvel, más lélekkel tértek vissza az országukba, mert amikor álomban megintettek Istentől, hogy más úton térjenek vissza, akkor engedelmeskedtek neki. Tehát bizonyíték arra, hogy ők valóban Istent keresték, és Isten megengedte, hogy azon a nyelven értsék meg az elinduláshoz szükséges információt, amit ők értettek az adott tudásukkal. És még a jóvátétel is, nagyon elgondolkodtam, amit Eti mondott a jóvátételen, hogy hát mindig a vesztesnek kell jóvátételt fizetni. Igen, de itt ki volt a vesztes? Látszólag Izrael népe. Valójában, amit fölismertek, és ahogy Béc is idézte azt az igét, hogy Izrael Istene legyőzte Dágont, a mi Istenünket. Tehát itt Izrael Istenének kellett jóvátételt fizetni. Nem Izraelnek, és nem a népnek, hanem Istennek, mert az ő ládáját vitték el, és azt hitték, hogy őt győzték le, de nem, nem őt győzték le. Isten győzte le Dágont, amit megmutatott a hatalmával, és Istennek szólt a jóvátétel, még ha ezt ők hát meglehetősen furcsán értelmezték is, és valóban az ószövetségi törvényekben is benne van a jóvátétel kifizetésének kötelezettsége. Ha például valaki egy bárányt jogtalanul elvett, akkor négyszer annyit kellett fizetni. Tehát Isten megengedte ebben is, hogy bár hát számunkra szinte nevetségesen értelmezték, vagy akarták helyrehozni a dolgokat, de hogy világos legyen mindenki számára, hogy igen, Isten elfogadta, vagy elvárja a jóvátételt, mert ő a hatalmasabb, és ebben is igaz az ő törvénye, és nem változott meg.
0: Lám, egy ilyen régi történet mennyi gondolatot szül, és én remélem, hogy üzenetet is szül, hiszen ha semmi más nem viszünk magunkkal, de azt igen, hogy Isten, amikor őt megismerni, megérteni, még tesztelni is akarták, hogy tényleg ő van a dolgok mögött, akkor megengedte, hogy meggyőződjenek. De a döntést senkinek a kezéből nem vette ki. Azt mindenkinek magának kellett meghozni. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozunk. A viszonthallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Jakab apostol levele 5. részének 8. versét olvassuk. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Az egész Szentírás alapján azt tanuljuk, hogy Krisztus eljövetelének fényében kell élnünk. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Jakab levele, 5. rész, 9. vers. Nagyon bántó lenne, ha az Úr akkor jönne el, amikor mások elítélésében veszünk részt. Hirtelen ott találnák magunkat az ő jelenlétében, amint megítél minket. Jakab itt valójában ezt mondja. Tedd rendbe házadat, egyenlíts ki számláidat, mielőtt eljön, mert majd ő számoltat el vele, ha te nem teszed. Jó, ha ezt a hívők tudomásul veszik. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Jakab levele, 5. rész, 10. vers. A próféták példát adnak nekünk. Szenvedtek és türelmesek voltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jobb álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Jakab levele, 5. rész, 11. vers. Jobb álhatatosságáról hallottatok. Jobb türelméről egyedül itt van szó a Bibliában. Ahogy olvasom Jobb könyvét, úgy érzem, mintha Jobb nagyon türelmetlen lett volna, pedig valójában megtanulta a türelmet. Türelmetlen ember volt, de megtanulta, hogy hogyan kell türelmessé válnia. És láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Más szóval, az Úr tele van irgalommal, szánalommal és kegyelemmel. El kell jutnod Jobb próbájának a végéhez, hogy meglásd, mennyire megtanulta leckéjét, és hogy az Úr valóban türelmes és nagylelkű volt iránta. Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre, hanem legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. Jakab levele, 5. rész, 12. vers. Más szóval, amikor valamit ígérsz, akkor úgy kell tenned, mintha bírósági teremben lennél, és meg kellene esküdnöd arra, hogy az igazat mondod. Minden beszélgetésünknek ilyennek kell lennie. Emlékszem rá, hogy édesapám egyszer a bankba ment kölcsönért, hogy beindíthassa gyapott magtalanító gépét. A bankár nagyon el volt foglalva, és így szólt apámhoz. Menjen oda, és vigye el a pénzt. Apám ezt válaszolta. De még nem írtam alá a szerződést. Sohasem felejtem el, amit a bankár mondott. Ha azt mondja, hogy visszafizeti, az éppen olyan jó, mintha aláírná a szerződést. Majd jöjjön el később, és akkor aláírja. Kell, hogy a hívő embert mindenütt így ismerjék. Egyesek, még ha meg is esküsznek a Bibliára, nem tartják be a szavukat. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Jakab levele, 5. rész, 13. vers. Jakab mondja, hogy a szenvedők imádkozzanak, és örüljenek, zsoltárokat énekelve. Néha az énekvezető feláll az Isten tiszteleten, és így szól. Most mindenki üljön le és mosolyogjon. Volt egyszer egy ilyen énekvezetőm abban a gyülekezetben, ahol évekkel ezelőtt én voltam a lelkipásztor. Ezt mondtam neki. Nem tudod, hogy ebben a gyülekezetben vannak olyanok, akik igazán nagy terheket hordoznak? Amikor rájuk nézek, látok egy embert, aki orvos, és aki egész héten át a betegekkel foglalkozott. Aztán látok egy asszonyt, aki az egyik áruházban dolgozik, mint alkalmazott. Nagyon kimerült és fáradt. Mégis azt kérett tőlük, hogy üljenek le és mosolyogjanak. Nem, neked nem kell leülnöd és mosolyogni.

tetek. Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. Jakab levele, 5. rész, 14. vers. Nemrégen volt egy tragikus baleset a közelben egy kis városban, ahol egy ember eldobta az inzulint, amit kisfiának kellett volna beadnia, mert azt mondta, hogy Isten majd meggyógyítja a fiát. A kisfiú meghalt, és aztán ez a nagyon fanatikus férfi így szólt. Az Úr majd feltámasztja őt a halálból, mert fel volt kenve olajjal. A felekezet vezetői, ahová ez az ember tartozott, azt mondták, hogy ehhez hasonlót sohasem tanítottak. Azt hiszem, ez igaz, mert számos alkalommal volt már részem abban a kiváltságban, hogy olyan férfit hallgassak, aki az egyik kiemelkedő iskolában oktatta a teológiát. Ezt mondta egy napon. Szeretném tudatni önnel, hogy egyetértek önnel abban, hogy nem mindenkit lehet meggyógyítani. Isten akaratának kell lennie amögött, hogy valaki meggyógyuljon. Ez az én álláspontom is, és egyetértek a mondottakkal. Ha szerinted Istennek az az akarata, hogy minden beteg keresztény meggyógyuljon, akkor azt is el kell fogadnod ebben a logikai következtetési sorban, hogy a keresztény sohasem fog meghalni. Minden betegségből meg fog gyógyulni, ami halált okozhatna. Hadd mondjam, hogy ez nevetséges álláspont. Én meggyógyultam már sok betegségemből, de számítok arra, hogy meghalok, ha az Úr nem jön el időközben. Kegyetlen becsapás az, amivel átitatják az egyszerű hívőket, hogy Isten akarata szerint mindenkinek meg kell gyógyulnia.

Jakab nem ezt a kérdést tárgyalja ezen a helyen. Azt mondja el, hogy mit kell tenni, ha valaki beteg közöttünk. Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte. Ez az első tennivaló. A második pedig ez. És kenjék meg olajjal az Úr nevében. Van két görög szó, amit az Új Szövetségben úgy fordítanak, hogy megkenni. Az egyiket vallásos értelemben használják, és ez a szó görögül krió. Ebből a szóból származik a Krisztus szavunk, mert Krisztus fölkent volt. Ez azt jelenti, hogy valakit megkentek illatos olajjal. Ezt a szót csak ötször alkalmazzák az Új Szövetségben, és arra vonatkozik, hogy az Atya Isten felkente Krisztust a Szentlélekkel. A második szó, amit fölkenni szóval adnak vissza, az alejfó. Ezt számos esetben használják az Új Szövetségben. Máté evangélium a 6. részének 17. versében ezt olvassuk. Amikor pedig te böjtölsz, kenn meg a fejedet, és mosd meg az arcodat. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy olajat teszel a hajadra, hogy jól néz ki. Trench magyarázata szerint az alejfó világi profán szó, a másik a krió szent és vallásos szó. Ebben a versben Jakab az alejfó szót alkalmazza, és ez azt jelenti, hogy dörzsöld be olajjal. Emlékszel rá, hogy amikor Ezékiás király beteg volt, akkor valami orvosságot kentek a testén levő kelésre. Jakab itt valami nagyon gyakorlatiasat említ. Ezt mondja, hívd a béneket imádkozni, és menj el a lehető legjobb orvoshoz, akit ismersz. Használd az orvosságot is. Téves az az elképzelés, hogy ez valami vallásos szertartásra utal, amelynek keretében egy kis edénybe olajat

kell tenni, hogy valakinek a fejére öntsék, és hogy ennek valamilyen gyógyító érdeme volna. Egyáltalán nincs benne semmilyen érdem. Jakab nagyon gyakorlatiasan fogja fel ezt a kérdést. Jakab az imádság embere is. Ezt mondja, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte. Ez az oka annak, hogy amikor beteg vagyok, ima segítséget kérek másoktól. Hiszek a hívők egyetemes papságában. Jakab ezt nagyon világossá teszi a következő versekben. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jakab levele, 5. rész, 15. és 16. vers. A hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Úgy gondolom, hogy te is kéred Isten népét az imádkozásra, amikor beteg vagy. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Be kell vallanunk bűneinket Istennek, de be kell vallanunk vétkeinket egymásnak is. Ha megsértelek, akkor ezt be kell vallanom előtted. De a bűneimet nem vallom meg neked, és nem akarom, hogy te megvald nekem a bűneidet. A bűnöket az Úr előtt kell bevallanunk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. János 1. levele, 1. rész, 9. vers. Én nem tudom megbocsátani a bűnöket, de egyetlen lelkész vagy pap sem bocsáthatja meg a bűnöket, ez csak Isten cselekedheti meg. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jakab az imádság nagy embere volt. Úgy nevezték, hogy tevetérdű, mert sok időt töltött térdein imádkozás közben, és a térde megkérgesedett. Most egy másik nagy imahősről, Illésről beszél. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Jakab levele, 5. rész, 17. és 18. vers. El tudod ezt képzelni? Illés 3 éven át időjárás igazgató volt, és 3 éven át visszatartotta az esőt. Addig nem jött az eső, amíg nem imádkozott érte. Illéshez hasonlók vagyunk. Illés nem volt Superman, ugyanolyan ember volt, mint mi, de ő az imádság embere volt, és ilyen imádkozó emberekre van szükség napjainkban is.

0: Testvérem, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Jakab levele, 5. rész, 19. és 20. vers. Aki megtérített egy bűnöst a tévejgés útjáról. Egyes igemagyarázók úgy vélik, hogy ez Isten gyermekére utal, aki félrelépett. Véleményem szerint azonban ez a megtéretlen emberre utal, aki még nem fogadta el az igazságot. Sok bűnt elfedez. Amikor valaki megismeri Krisztusban a megváltót, bűneit betakarja Krisztus vére, bármilyen számosak is legyenek azok. A hitáltali megigazulás csodája az, hogy mihelyt Isten megbocsátja bűneinket, azok örökre eltűnnek, eltávoznak, mint amilyen messze van a napkelet a napnyugattól. Ez csodálatos záradék a Jakab apostol nagyon gyakorlatias levelének. Tegyük fel, hogy valaki rosszat tesz és tévútra lép, de egy keresztény megállítja őt ezen az úton, és visszasegíti a helyes ösvényre. Ez a keresztény nem csak embertársának lelkét mentette meg, hanem közben maga is átélte ismét, hogy mit jelent bűnbocsánatot nyerni. Még bizonyosabbá válik saját megváltásában. Origenész, a 2. században élt nagy teológus, csodálatos magyarázatot írt egyik homiliájában, és érzékeltette, hogy az ember miként léphet előre a bűnbocsánat útján. Ebben a sorban megemlítette a keresztséget, a mártíromságot, az alamizsnálkodást, mások bűnének a megbocsátását és egy bűnös megtérítését a gonosz útról. Isten sokat bocsát meg annak az embernek, akit felhasználhat eszközként egy másik ember megmentésére. Ez a gondolat ragyogja át a Szentírást kezdettől végig. Már Jeremiás próféta ezt mondja: ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz. Jeremiás könyve, 15. rész, 19. vers. Dániel próféta ezt írja: akik sokakat igazságra vezettek, fényleni fognak, mint a csillagok, mindörökké. Dániel könyve, 12. rész, 3. vers. A fiatal Timóteusnak ezt a tanácsot adja Pál apostol: legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Timóteushoz írt 1. levél, 4. rész, 16. vers. Alexandriai Kelemen, az egyik korai egyházatya mondta, hogy az igazi keresztény saját üdvösségének tekinti mindazt, ami áldására válik fele barátjának. Egyszer egy ultraevangéliumi hölgy megkérdezte Wilberforce-ot, a rabszolgák felszabadítóját, hogy az ő lelke megváltást nyert-e már. Wilberforce ezt válaszolta: asszonyom, annyira el voltam foglalva mások lelkének megmentésével, hogy nem volt időm a saját lelkemmel való foglalkozásra. Azt mondják, hogy aki napfényt visz mások életébe, az nem tarthatja vissza a napfényt a saját életétől sem. Bizonyára, akik mások életét odaviszik Istenhez, a maguk életét sem tarthatják távol Istentől. A legnagyobb megtiszteltetés, amit Isten adhat nekik, hogy oda vezetik embertársaikat Istenhez. Aki ezt cselekszi, az osztozik az Úr Jézus Krisztusnak, az emberek megváltójának a munkájában. Jakab levelének záró soraival fejezzük be ige tanulmányozásunkat. A hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Jakab levele, 5. rész, 15. verstől a 20. versig. Imádkozzunk! Kegyelmes édesatyánk, köszönjük neked Jakab apostol levelét, amely gyakorlatiasan tárja elénk a keresztény élet feladatait és kötelességeit. Segíts meg bennünket, hogy ennek fényében is lássuk meg, hogy hol a helyünk ebben a világban, és hasznosan töltsük el jövevénységünk idejét a te dicsőségedre és embertársaink hasznára. Amen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Merak minden kedves dolgozóját, azoknak a testvéreknek a körébe tartozom, akiknek az Úr Jézus megbocsátotta bűneit. Mindig nagy hála van a szívemben, mikor igéjén keresztül szól hozzám, hogy megbocsátattak bűneid, eredj el békességgel. Én is igyekszem megbocsátani mindenkinek, akik engem méltatlanul rágalmaznak. Voltak bőven, volt egy pár, aki bocsánatot kért. Kértem az Urat, hogy tudjak azoknak is megbocsátani, akik még mindig bántalmaznak. Úgy éreztem jó ideig, hogy sikerült is. Egy idő után ismét kiújultak a sebek, kezdtek eszembe jutni és fájni. Én a nagydobosi gyülekezethez tartozom, nagyon szeretem a gyülekezetemet, és úgy érzem, engem is szeretnek. Egyik alkalommal arról szólt a prédikáció, hogy az Úr Jézus milyen messze vetette el a mi bűneinket. Engem ez nagyon megrendített, mert mindig szerettem volna az Úr Jézushoz hasonlítani. Sokat vívódtam ezért, és imádkoztam érte. Egyedül élek, a férjem már 9 éve az Úrhoz költözött. Szeretnék áldott eszköze lenni az Úrnak, és imádkozom a megtérőkért. Nagy szeretettel, Vásáros Naményból.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 14-e. Nagyság a szolgálatban mutatkozik meg. Aki naggyá akar lenni közületek, legyen a szolgátok. És aki közületek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Máté evangélium a 20. fejezet, 26. és 27. vers. Mi az igazi nagyság? Ebben a világban az a nagy, aki gazdagsággal és hatalommal járó tisztséget küzdött ki magának. Egész sereg beosztottja van, akik mind arra várnak, hogy parancsát teljesítsék. Bárhova megy, kivételes bánásmódban részesül. Állásánál fogva tisztelettel tekintenek rá az emberek. Sohasem kell lehajolnia, hogy valamiféle alantas munkát végezzen. Mindig akadnak mások, akik elvégzik ezt helyette. A mi úrunk országában azonban egészen másképp vannak a dolgok. Itt a nagyságot azzal a mértékkel mérik, amellyel mi szolgálunk mások felé. Az a nagy, aki lehajol, hogy rabszolga legyen mások számára. Nincs olyan szolgálat, amelyet túl alacsonynak tartana. Nem vár különleges bánásmódot, sem hálát. Amikor egyszer George Washington egyik embere meglátta, hogy a tábornok alantas szolgai munkát végez, ezekkel a szavakkal fordult hozzá. Tábornok úr! Ön túlságosan is nagy ember ahhoz, hogy ilyesmit végezzen. Washington így felelt. Ó, nem, éppen a megfelelő magasságon van meg hozzá. A Lukács evangélium 17. fejezet 7-től a 10. versig alapján Roy Hession arra emlékeztet minket, hogy a rabszolgának 5 ismertető jele van. 1. Késznek kell lennie arra, hogy egyik terhet a másik után teszik a vállára, anélkül, hogy ő rá tekintettel lennének. 2. Nem várhat köszönetet. 3. Ha mindezt megtette, akkor sem vádolhatja önzéssel urát. 4. Meg kell vallania, hogy alapjába véve haszontalan szolga. 5. El kell ismernie, hogyha alázatosan és szeliden megteszi mindazt, amit ráterheltek, akkor sem tett többet, mint amennyi a kötelessége. Amikor urunk elhagyta a menny dicsőségét, hogy ezen a bolygón emberré legyen, akkor szolgai formát vett föl, olyan volt köztünk, mint aki szolgál. Azt mondta, az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Körülkötötte magát a rabszolgák kötényével, és megmosta a tanítványoknak lábát. A szolga nem nagyobb az uránál. Ha ő ilyen mélyre hajolt alá, hogy nekünk szolgáljon, mi miért tartanánk méltóságon alulinak, hogy másoknak szolgáljunk?

0: Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 28 40. Szeretettel búcsúzunk!
1: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. A múlt héten befejeztük Veszélyben a kapcsolataink című sorozatunkat, és így ma egy bizonyságtételt szeretnék megosztani hallgatóimmal. Még az ősszel rögzítettük Erdélyben, egészen pontosan Kolozsváron, ahol az ottani magyar egyetemista ifi vendégei voltunk, és közülük sokan arra is vállalkoztak, hogy megosszák velünk megtérésük történetét, és egy kicsit bepillantást engedjenek mindennapjaikba. Számomra mindig öröm, ha fiatalokkal találkozhatok és beszélgethetek velük. Valahogy élvezem őszinteségüket, fiatalos lendületüket, őszinte meglátásaikat. Azt külön kiváltságként élem meg, ha a hitben megalapozott, az Úrhoz hűséges fiatalokkal ismerkedhetek meg, hiszen a jövő, és így a gyülekezetek jövője is rajtuk áll vagy bukik majd. A következő percekben Király Pannával beszélgett Tibor, hiszen párhuzamosan interjúztunk, hogy minél több bizonyságtételt rögzíthessünk, mert ugye nem minden nap ugrik ki az ember Kolozsvárra.
2: Én Székelyföldről érkeztem, egy kis városból, Baróta neve. Keresztény családban nőttem fel, nagyszüleim, szüleim meg vannak térve. Úgy kell elképzelni, hogy kiskoromban egy háztartásban laktunk, éltünk, úgyhogy nekünk úgy, nem is tudom, hát természetes volt számomra az, hogy vasárnap elmegyünk, gyülekezetbe vagyunk, vasárnap iskolai, meg egyéb gyerekfoglalkozásokon veszek részt, tehát, hogy ebben nőttem fel, és azt gondolom, hogy nagyon jó példát kaptam tőlük. Jó példa voltak a keresztény életre. Úgy pont nemrég gondolkoztam, hogy mi az, ami a megtérésre indított. Sokáig azt gondoltam, hogy a legfőbb szerepet a gyülekezet játszotta, és mostanában kezdtem belátni, hogy bár ez is igaz, talán édesanyámnak az élete volt az, ami előttem nagyon hiteles volt, és ami én szerintem megtérésre indított. Tehát az ő kapcsolata az Úrral, az, ahogy ezt megélte, az, amennyire ez valóságos volt, az engem nagyon inspirált, és ezt keltette fel az érdeklődésem, hogy mi is ez. Nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni. A mindennapi élete, az, hogy hozzááll dolgokhoz, az ő hozzáállása, beszéde. Tehát, hogy ő nem csak úgy mondta, hanem azt úgy hitte is, amit mond. Az imái nagyon őszinték voltak. Illetve voltak nagy próbák az életébe, és az, ahogy ezekben helytállt. Én olyan 7 éves voltam, amikor édesanyámat ményakrákkal diagnosztizálták, és közel egy évig kint volt Németországba kezeléseken. Ez időszak alatt mi a nagyszüleimmel éltünk, és nem sok esélyt adtak neki. Azt mondták, hogy 5 éve van, az is 60%-os eséllyel. És nekem példaértékű az, ahogy ő hitben kitartott mindvégig, és ahogy küzdött, és nem adta fel. És ez nagyon meglátszott az, hogy őt ez megerősítette. Ennek most már 15 éve, egészséges, dolgozik, felnevelt minket. A két másik lánytestvérem van egyébként, még 3-an vagyunk testvérek, és nem volt könnyű, de mégis az, ahogy Isten kihozott minket ezekből a próbákból, és ahogyan ezeket végigjárták a szüleim, meg mit ebből mi láttunk, nem is volt kérdés bennem, hogy én szeretnék hasonló életet élni, és az Úrral járni.
3: Hívő életet élve, keresztényként élve, úgy döntöttél, hogy jogot akarsz tanulni. A keresztény életvitelnek az alapdokumentuma a Szentírás. Hogy vagy a Szentírással? Hogy viszonyulsz a Szentíráshoz?
2: Fontos számomra. Azt gondolom, sokkal inkább előrébb helyezném. Ha választani kéne, hogy a törvényeket, vagy a Szentírást választom, akkor azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy melyiknek az értékrendjét helyezném előtérbe, ha választani kéne. Ha tényleg tegyük fel, hogy a mostani jogrendszerünk szembe menne a bibliai értékekkel. Egyébként érdekes, hogy ebből indult ki talán még annó a jog is, tehát hogy vannak olyan vonatkozásai, amik kapcsolódnak, vagy amik hasonlóak. Talán napjainkban egyre inkább eltér a kettő ezt érzékelni, meg látni, hogy sok minden olyan dolgot elfogadunk társadalmilag, amit a Biblia nem, vagy amit tilt, gondolok akár a homoszexualitásra, vagy egyéb megosztó kérdésekre. Én mindenképp szeretném magam a bibliai értékekhez, értékrendhez igazodni, megigazítani, és akár a munkámban is ezt felvállalni. Még nem döntöttem, hogy milyen irányba akarok menni, de számomra fontos, hogy ezeket a bibliai értékeket képviseljem.
3: Amikor szóba kerül a egyetemista társak között, biztos szóba kerül néha a hit is.
2: Igen.
3: Hogy reagálnak arra, hogy te hívő vagy?
2: Nagyon jó kérdés. Amikor első évben felkerültem az egyetemre, bennem hát nagy kérdés volt, hogy ezt úgy, hogy vállaljam fel, vagy ha nem úgy viszonyulnak hozzám, nem pozitív módon, akkor mi lesz? Azért, amikor az ember egyedül van, nincsenek barátai, vagy kiszakad az otthoni közegből, nagyon fontos számunkra, hogy találjunk egy olyan közösséget, ami befogad, vagy az egyetemen is, hogy tudjunk a kapcsolatainkon keresztül is érvényesülni. Eleinte, hát főleg akikkel egy kollégiumban laktam, a lakótársaim figyeltek fel erre, és mondták, hogy számukra nagyon furcsa, hogy én másképp élek. Például ők mentek bulizni, vagy hát na, ilyen egyetemi dolgok, cigaretta, ital, hasonló dolgokban így nem vettem részt. És akkor, amikor kérdezték, hogy miért, akkor felvállaltam. De alapvetően így inkább azt vártam, hogy ők kérdezzék. Tehát, hogy nem szerettem volna én erőltetésszerűen mondani, hogy miért nem teszem, miért nem csinálom, inkább úgy voltam, hogy beszéljenek a tetteim, vagy az, ahogy élek. És ez tényleg beigazolódott, hogy ők jöttek, és érdeklődtek, és kérdezték, hogy mi ez, hogy ez olyan más. Ők is járnak templomba, és mégis sok mindenben eltér az, ahogy élünk.
3: Akkor most tegyük fel ezt a kérdést tényleg. Ha az egyik templomba járó simán megenged magának dolgokat, a másik meg nem, akkor kinek van itt igaza?
2: Talán nem is annyira a templomba járás a lényeg. Ez szerintem csak egy jó gyümölcse annak, hogyha az ember valóságosan megéli a hitét és az Úrral való kapcsolatát, hogy vágyik a közösségre, vágyik arra, hogy gyülekezetbe járjon. De elsősorban szerintem ez ott van az imakamránkban, az igeolvasással kezdődik, az, amit bennünk létrehoz, vagy kimunkál Isten.
3: Nagyon sokan azt mondják, hogy tudomásul kéne venni már így a 21. században, hogy azért a Bibliának az etikai, erkölcsi tanácsai egyszerűen szinte kivitelezhetetlenek, annyira megváltozott a körülmény. Hogy gondolkozol te erről?
2: Én azt gondolom, hogy Isten nem változott. És ő, amikor megteremtette a világot, és ezeket az értékeket, meg mondhatjuk szabályokat megadta, amikhez igazodnunk kell, azt a mi javunkra tette. És annak ellenére, hogy több ezer év eltelt, és a világ változik, és a társadalom más értékeket tart fontosnak, vagy helyez előtérbe, Isten nem fog ehhez igazodni. És talán mi keresztényekként ezt kell megértsük, hogy mi nem a társadalomhoz, meg nem a mostani világ gondolkodásmódjához kell igazodjunk, hanem Istennek meg a bibliai értékrendhez. És ha azt is mondják, hogy ez most már olyan kivitelezhetetlen, meg elfogadhatatlan, én azt gondolom, Isten nem vár el tőlünk olyat, amire nem lennénk képesek, hogy betartsuk.
3: Igen, de nagyon sokan hivatkoznak mostanában arra, még keresztények is, hogy na de hát Isten kegyelmes, és pontosan tudja, hogy milyen esendő gyengék vagyunk, és túlnéz ezeken a dolgokon.
2: Hát ez igaz, hogy kegyelmes. Én nem zárom ki azt, hogyha valaki mégis elesik dolgokba, vagy elkövet bűnöket, Isten azt gondolom megbocsátja. Esendőek vagyunk, tényleg ez az igazság, hogy van, hogy az ember téved. De mindenek előtt szerintem a Bibliához kell igazodjunk, az igéhez, és amit a Biblia értékként. Tehát, hogy ezt nem fogadja el, hogyha ha mi erre hivatkozunk, és így húzzuk ki magunkat a dolgok alól, hogy hát Isten kegyelmes és elnézi.
3: Változtatott a Biblia olvasáson bármit is a számodra, hogy jogot tanulsz? Hiszen azért, amikor Ószövetséget olvasol, abban Isten nagyon sokszor jogot is hirdet. De amikor Új Szövetséget olvasol, abban is vannak jogi események, meg jogkövetkezmények is. Okozott-e már a számodra bármiféle meglepetést, vagy akár egy újfajta megtapasztalást így az ige olvasás?
2: Talán az, hogy amikor úgy jogot tanulom, akkor úgy próbálom keresni benne, hogy mi az, ami az igéhez is kapcsolódik, vagy ami olyan fajta értéket képvisel. Egyébként igen, jobban érdekel talán azóta, jobban felfigyelek, hogyha olvasom a Bibliát, és úgy ilyen vonatkozások vannak benne.
3: Amikor előre nézel, mi szeretnél lenni? Mi az, ami úgy éreznéd, hogy akkor úgy kiteljesedett az életed, hogyha az úgy lehetne?
2: Hát én talán elsősorban úgy nem a karrier kapcsán fogalmaznám meg ezt. Inkább a család. Valószínűleg az, ahogy én felnőttem, meg anyukám példájából is jön ez, hogy úgy ennek a megélése, meg ez az, amit úgy érzem, hogy értelmet adna, hogy gyerekeim legyenek, családom legyen, hogy ezeket az értékeket, amiket én is kaptam a szüleimtől, azt át tudjam adni. A munkámban talán csak annyi, hogy szeretném, hogyha talán ott is megvalósulhatna ez, hogy tudom képviselni ezeket az értékeket és felvállalni.
1: Király Pannával beszélgetett Tibor Kolozsváron. Ismét hangsúlyossá vált számomra, hallgatva Pannát, hogy mennyire meghatározó a családi háttér az életünkben és gyermekeink életében. Adhatunk jó és követhető példát nekik, de sajnos ennek az ellenkezője is igaz. Az Úr Jézus földön jártakor a kortárs tanítóktól eltérően többször is magához hívta a gyermekeket, sőt még példaként is odaállította őket tanítványai elé. Máté evangéliuma 18. részében például ezt olvashatjuk. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában. Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta, bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyetek kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik. A felelősség tehát óriási, de a lehetőség is. Hiszen azzal, hogy Isten gyermekekkel, unokákkal ajándékozott meg minket, tulajdonképpen missziós területté változtatta a családunkat, mégpedig a nap 24 órájában. Éljünk hát a lehetőséggel, addig, amíg velünk vannak, hogy aztán kirepülve a helyes röppályán haladhassanak, s végül majd célba érhessenek. Kulcsár Anikót hallották, a viszonthallás reményében köszönök el Isten áldását és békességét kívánva.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter apostol azt mondja Jézus Krisztus atyáról, hogy ő a mi Urunk Jézus Krisztus atya különleges módon. Emlékezz arra, amit az Úr Jézus Krisztus mondott Magdalai Máriának a feltámadás reggelén. Felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. János evangéliuma 20. rész 17. vers. Ő az Úr Jézus Krisztus atya, a Szent Háromságon belüli helyzeténél fogva. Ők egyenlők, de mi nem hívjuk őt atyának csak azon az alapon, ahogy itt Péter említi, újjászült minket. A szülni szó a Szentlélek újjáteremtő munkájára vonatkozik. Újjászült minket élő reménységre. Élő reménységünk van, amely az Úr Jézus Krisztus halálból való feltámadásának tényén nyugszik. Mivel Krisztus feltámadta halálból Isten lelke által, ez egy másik utalás a Szentlélekre. A Szent Háromság tuláradó magasztalása ez. Ez a mi énekünk, mert újjászülettünk, ahogy ezt látjuk majd a 23. versben. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Figyeld meg, hogy az élő reménység Krisztus vérén nyugszik. A test vér nélkül halott. Ez természetes. Ha élők vagyunk, akkor vér kering a testünkben. Ezért van élő reménységünk, mert Krisztus vére kihult értünk. Ő meghalt, hogy én élhessek, mert megfizette büntetésemet. Ez élő reménység Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által. Péter hangoztatja Krisztus feltámadását. A feltámadás volt a fő témája pünkösd napján, és minden üzenetében ez van középpontban. Lényegében ezt mondja. Csak azért láthatjátok mindezt a mai napon, mert a keresztre feszített Jézus visszatért a halálból. Amikor leveleit írja, akkor azokat Krisztus feltámadására alapozza. Pál ugyanezt teszi. Elmondja, hogy Jézus Krisztus hordozta bűneinket. Meghalt vétkeinkért, de feltámadt a mi megigazulásunkért, hogy Krisztusban élhessünk, hogy elfogadhasson minket szeretetben, és hogy megállhassunk Isten előtt. Nem egyszerűen leveszi rólunk a bűnt, minket igazzá tesz. Isten előtt állunk Jézus Krisztus igazságában. Péter leírta azt, amit Isten a múltban cselekedett értünk. Most a jövőbe tekint, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Péter első levele, első rész, 4. vers. El nem múló, ami azt jelenti, hogy nem lehet megsemmisíteni. Semmi sem árthat neki, sem rozsda, sem moly, sem férgek, sem tűz nem érintheti. Szeplőtelen. Ez azt jelzi, hogy nem foltos, és semmi nem szennyezi. Nem illegálisan jutunk ez örökséghez. Hervadhatatlan. Nem úgy örököljük, hogy később értéktelenné váljék, mint bizonyos tőzsdepapírok, amelyeknek valamikor volt értékük, de hirtelen elértéktelenednek. A mennyben van fenntartva számotokra. A fenntartva szó azt jelenti, hogy megőrizve. Az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten gondoskodik róla. Nem rendelkezhetnénk biztonságosabb értékmegőrző páncéldobozzal, mint ami a mennyben van fenntartva számunkra. Hallottam egy emberről, aki egy végrendelet alapján egy gyönyörű déli otthont kapott az egyik államban, de éppen azon az éjszakán, amikor az eredeti tulajdonos meghalt, a ház lángot fogott és leégett, és nem volt bebiztosítva. A csodálatos otthon, amit örökölt, a lángok martalékává vált. Nekünk, mint hívőknek olyan örökségünk van, ami romolhatatlan. Erre csodálkozva tekintünk előre. Ezt a verset még inkább értékeljük akkor, ha visszaemlékezünk arra, hogy Péter a zsidó keresztényekre gondolt, akik üldöztetések és próbák alatt voltak a hitük miatt. Arra kényszerítették őket, hogy távozzanak házaikból, és hagyják hátra minden örökségüket. Őseik kiszabadultak Egyiptomból, és végig vándoroltak a pusztaságon abban a reményben, hogy elérik az ígéret földjét. Dicsérték Istent, mint a világ teremtőjét, és hálát adtak neki Egyiptomból való kiszabadulásukért. Azonban azok a hívők, akiknek Péter írt, valamint mi is, dicsérjük Istent, mint a testet öltött fiút, az Úr Jézus Krisztust, az új teremtés és lelki szabadulás szerzőjét. Ő adja nekünk az élő reménységet, ami soha el nem halványul. Ő szült minket élő reménységre, és fiaivá tett a Szentlélek újjászülő munkája által. Ezen kívül örökséget tart fenn a számunkra. Nem földi, hanem mennyei örökséget. Az az örökség el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan, és az ellenség sem veheti el tőlünk. Valaki ezt költői módon így írta le. Az mindig új marad, sohasem romlik meg. Sohasem jön éjszaka, mindig süt a nap. Mi kimondhatatlanul örül a szívem, ha arra az országra gondolok, ahol semmi sem avul el. Sajnos, korunkban elterelődött figyelmünk arról a jövőről, mert nagy hangsúlyt helyeztünk a jelenre.

titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Péter első levele, első rész, 5. vers. Isten hatalma őriz. Ez hangoztatja Isten megtartó erejét. Ez a megőriz szó talán a legcsodálatosabb a számunkra. Isten hatalma őriz hit által. Egy skóciai férfiról szól a történet, aki tipikus módon takarékos volt, és meghagyta utódainak, hogy csak egy szót kell majd a sírkövére vésni. Ezt az egyetlen szót ebből a versből vette, és ez a legnagyszerűbb szó, amit ismerek. Ez az egyetlen szó a megőrizve, vagy megtartva. Őt megőrizte Isten hatalma hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Pál apostol ugyanezt mondta. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Filippi levél, első rész, 6. vers. Azt gondolod, hogy megőriz téged? Már belefáradtam abba, hogy annyira hangsúlyozzák a test cselekedeteit. Azt mondják, hogy ha bizonyos szabályokat követünk, akkor megfelelő keresztjének leszünk. Kíváncsi vagyok rá, hogy amikor ezek az emberek elérnek bizonyos mennyei szintet, amit egyikünk sem képes elérni, és megkérdezik, megelégedett? Betöltött keresztény vagy? Milyen választ várnak tőlünk? Én azt válaszolom, hogy nem, hanem tovább törekszem fölfelé. Istennek a Krisztus Jézusban való magasztos elhívása jutalmára. Nem vagyok megelégedett. Még nem értem el a beteljesedést. Hadd tegyek ehhez egy erős nyilatkozatot, ami talán megdöbbent. Te nem élhetsz keresztény életet. Talán ezt kérdezed. Tényleg ezt így gondolod? Igen, így gondolom. Felkérlek arra, hogy mutass nekem a Szentírásban egyetlen Biblia verset, ahol Isten azt mondja, hogy éljünk keresztény életet. Soha sem teszi ezt. Nekem régi természetem van, és ez az ótermészet velem marad, amíg a földön élek. Néha az ótermészet igazán bemutatkozik. Indulatos vagyok, ami néha előtör. Olyat mondok még csodálatos feleségemnek is, amiért később oda kell mennem hozzá, és bocsánatot kell kérnem. Átölelem, és azt mondom neki, hogy bocsásson meg azért, hogy így szóltam. Ő megbocsát, és ez mindig örömmel tölt be. Azonban továbbra is megmarad az ó természetem, és gondolom, a tied is. Egyikünk sem változtathatja meg régi természetét azáltal, hogy bizonyos szabályrendszert igyekszik követni. Nem tudjuk megváltoztatni ó emberünket, mint ahogy hiába öntünk 5 liter kölni vizet a szemétdombra, hogy azt rózsaillatúvá változtassuk. Régi természetünk van, és ezt nem tudjuk megváltoztatni. Ezen a világon csak a Szentlélek hatalma által élhetünk keresztény életet, és azáltal, hogy Isten megőriz minket az ő hatalma által mindvégig, addig a napig, amikor átvisz minket a mennyországba. Amint majd látni fogjuk, minden a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunktól függ. Most e levél kulcsverséhez érkezünk. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Péter első levele, első rész, 6. vers. A hívők szenvedése és biztonsága örömet szerez. Mindezt a Szent Háromság egy Istenének a munkája által élhetik el. Isten a mi atyánk, és ő kegyelmes hozzánk. Ő szült minket, és adott nekünk új természetet, élő reménységet
Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, majd a jövőben csodálatos örökséggel vár ránk. Ezen örvendeztek. Min örvendeznek? Valami jó híren? Nem, hanem annak ellenére, hogy egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Ez szembeállít két szót, örvendezés és kísértés. Péter felsorolja azokat az okokat, amikért ebben az életben elviseljük a kísértéseket. Egy kissé megszomorodtatok. Tehát a kísértések nem tartanak sokáig az örökké valósághoz viszonyítva. Korunkban túlságosan hangoztatják a földi életet. A pszichológia és a materializmus belopakodott az egyházba is. Azt mondják, hogy teljes egyéniségekké kell kifejlesztenünk magunkat. Ha bajban vagyunk, akkor a kereszténységünkben van a hiba. Ez egyáltalán nem ide vezethető vissza. A múlton való elmerengés helyett tekintsünk föl a nagy Istenre és arra a csodálatos örökségre, amely készen van, hogy egy napon a miénk legyen. Ne próbáljuk javítgatni ó természetünket a testi erők által. Egyedül Isten tud megjavítani minket. Ő igyekszik éretté tenni a keresztény életben. Isten pedig úgy visz minket előbbre, hogy sokféle próbát enged ránk. Ezt már az előző könyvekben is olvastuk, valójában ez olyan, mint egy leblokkolt magnókészülék. Jézus azt mondta, hogy ne keseredjünk el. Azt mondta, hogy a világban nyomorúságunk lesz.

A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy Isten megpróbál minket kísértések és nyomorúságok által. Jakab ír azokról a próbákról, amelyek Istentől erednek. Pál pedig sokat beszél a szenvedésről. Most Péterhez érkezünk, és ő ugyanezt mondja. Tudom, hogy egyáltalán nem népszerű, ha azt tanítjuk, hogy Isten megpróbál minket, és szenvedések által tesz érett hívőkké. Az embereket inkább az bátorítaná, hogy ők nagyon fontosak, és hogy hatalmas tetteket vihetnek végbe saját erejükből. Semmik vagyunk mindaddig, amíg Isten lelke nem kezd működni a szívünkben és életünkben. Semmit sem tudunk Istennek felajánlani. Ő ajánl föl nekünk mindent. Mindig gondolnunk kell arra, hogy szenvedéseink csak ideiglenesek. Pál ugyanezt mondja, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. 2. Korintusi levél, 4. rész, 17. és 18. vers. A kezünk ügyében levő értékeket látjuk, pedig egyáltalán nem ezek az igazi értékek. Ezek csak átmenetiek, amikor az örökké valóság szempontjából mérlegeljük. Mindezek romlandók, elavulnak és beszennyeződnek. E világ értékei elhomályosulnak. A láthatatlanok az örökké valók. Azoknak van igazi értékük. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Péter első levele, 1. rész, 7. vers. Péter itt nagyon alkalmas illusztrációt alkalmaz, és csodálatos szóval fejezi ki gondolatát. Értékesebb. Ismerek egy kedves asszonyt, aki igazán Isten szentjeként igyekszik élni, immár csak nem 70 év óta, és unos-untalan használja az értékes kifejezést. Neki minden értékes. Azt mondja, hogy értékes vagyok, és a rádió szolgálatunk is értékes. Ha ajándékokat kap, azok is értékesek, és azt mondja, hogy értékes időt töltött a barátaival, és értékes vacsorát fogyasztott velük. Ez a szó egy asszony kifejezés tárához tartozik, de figyeld meg, hogy most miként használja Simon Péter ez a robosztus, darabos halászember. Hitünk próbáiról beszélve említi az értékes szót, és amint majd látni fogjuk, 7-szer alkalmazza ezt a szót. A ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. Miután az aranyat kibányásszák, olvasztó kemencébe helyezik. Nem azért, hogy elpusztítsák az aranyat, hanem azért, hogy megtisztítsák. Amikor az arany megolvad, a szennyeződés távozik belőle, és visszamarad a színarany. Később Péter alkalmazza ezt Urunk szenvedésével kapcsolatban is. Azt mondja, hogy megváltásban részesültünk, de nem ezüst vagy arany lefizetése által, hanem egy olyan kincs által, ami még ennél is sokkal értékesebb, vagyis Krisztus vére által. Amikor Isten próbát bocsát ránk ebben az időben, akkor a kemencébe helyez minket. Nem azért, hogy elpusztítson, vagy hogy megsebesítsen, hanem azért, mert tiszta aranyat akar, és ezt így éri el az életünkben. Ez fejleszti igazán a keresztény jellemet. A próba idején a szennyeződés távozik, és az értékes arany tűnik elő. Ez Isten módszere. Ez Isten iskolája. Korunkban nem sokszor hallunk ilyen tanítást.
inkább azt tanítják, hogy önmagunkban tegyünk szert teljességre. Egyikünk sem tud tökéletessé válni a saját erejéből. Úgy járulhatunk Isten elé, mint bűnösök, és ő vált meg minket kegyelme által, Krisztus vére érdeméért. Aztán azt akarja, hogy Krisztus élete legyen nyilvánvalóvá bennünk. Ezt próbák által igyekszik megtanítani. Egyre közelebb von magához. A lelki nagykorúsághoz nem rövidíthetjük le az utat. Minden emberi próbálkozás és új módszer zsákutcába vezet. Egyedül csak hitünk próbája révén juthatunk igazi érettséghez, és ezt Isten küldi reánk. Jézus Krisztus megjelenésekor. Úgy vélem, hogy Jézus Krisztus megjelenésekor

0: de most elértük azt az időszakot, amikor már érezzük, hogy az erőnk innentől kezdve nem nő, talán még inkább fogyni fog, és szükséges, hogy a lelkiekbe gondolkodjunk is, és valamilyen téren inkább lelkileg hasznosítsuk jobban magunkat, vagy az erőnket fizikailag és szellemileg is.
1: Kívánom, hogy így legyen, és köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is.
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, ha imádkoznak értünk. Köszönjük azoknak is, akik anyagilag támogatják szolgálatunkat.
2: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, vezetékes telefonszámunk 1-es körzet 327-0440, mobil számunk 20-as 565-28-40, e-mail címünk radiokukac.mera.hu, posta címünk 1428 Budapest, postafiók 4.
1: Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Jóel könyve első részének 4. versében a próféta 4 különböző szót használ a sáskák leírására. A hernyót, a sáskát, a szöcskét és a cserebogarat. Vannak olyanok, akik szerint ez 4 eltérő rovarra utal, de ennek valójában semmi alapja nincs. A hernyó azt jelenti, hogy lerágni. A héberben a sáskára vonatkozó szó az arbech, és azt érzékelteti, hogy nagyon sok van belőlük, és vándorolnak, nagy seregként vonulnak. A szöcske azt jelenti, hogy lenyalni, és a cserebogár jelentése az, hogy fölemészteni vagy fölfalni. Ez a 4 szó a sáskát írja le, és azt, hogy mit cselekszik. A sáskák csapatban vonulnak, mint valami hadsereg. Először is vannak a repülőgépek, amelyek leszórják bombáikat. Miután a repülőgépek ledobták bombáikat, a tüzérség következik, és elpusztít mindent, ami megmaradt a bombázás után. Aztán jön a lovasság, és ez a 3. csapattest, ami még teljesebbé teszi a pusztítást. Ezután jön a gyalogság, és ha még valami hátra maradt, az minden fölemészt. Ezért itt ez a 4 szó leírja a sáskák különböző seregeit. Nincs tábornokuk, nincs királyuk, nincsenek hadnagyaik és szakaszvezetőik, de úgy vonulnak, mint valami hadsereg. A sáskát gyakran küldte Isten ítéletképpen, de ezt a sáskát a természetes csapások kategóriájába sorolhatjuk. Azt gondolom, hogy ez nem szükségképpen ítélet volt, hanem a nép és a nemzet figyelmeztetése. Jóel volt az első író próféta, és ugyanakkor végezte szolgálatát, mint amikor Illés működött. Ahogy Illés figyelmeztette az északi királyságot, Jóel a legdrámaibb módon figyelmeztette a déli királyságot a bekövetkező ítéletre. A helyi ítélet után tovább megy, ami minden prófétának a módszere volt, és a jövőbe tekint, vagyis az Úr eljövendő napjának ítéletére. Az Úr napját a leginkább félre szokták érteni, pedig mégis ez az egyik legfontosabb kifejezés a Szentírásban. Jóel használta először, és nagyon világossá teszi, hogy mi az Úr napja. Utána minden prófétának beszélnie kellett arról a napról, és értették, hogy mire utalnak. Most egy kicsit előre szaladtam ennél a fejezetnél, de azt akartam elmondani, hogy Jóel a szó szerinti és helyi sáskacsapásból kiindulva beszél az Úr napjáról, amely a nagy nyomorúság időszakával indul. Miként kezdődik a nagy nyomorúság ideje? Az apokalipszis 4 lovasával kezdődik. Jön a hamis béke, aztán kitör a háború, követi az éhínség, és végül jön a halál sápat lovasa. Óriási mértékben hasonlít a sáskáknak ez a 4 serege az apokalipszis 4 lovasához. A nagy nyomorúság időszaka alatt nem szó szerinti sáskák jönnek, hanem annál még sokkal rosszabb történik, ami végigvágtat a földön, nem csak azon az országon, hanem az egész világon. A világ teljesen elpusztul, amikor az Úr Jézus visszatér a földre, hogy létrehozza királyságát. Ébredjetek, részegesek, sírjatok, jajgassatok minnyájan, ti borivók, mert kivették szátokból a mustot. Jóel könyve, első rész, 5. vers. A sáskák először a szőlőt legelték le. Minden szőlőskertet lekopasztottak, és többé nem volt bor a részegeseknek. Aki alkoholista volt abban a korban, rádöbbent, hogy hamarabb leszokott róla, mint ahogy kívánta, mert nem volt több bor, amit megigyon. Ez azt jelenti ki, hogy már Izrael népének bukása kezdetén nagy bűn volt az iszákosság. Gyakran emlékeztetnek minket arra, hogy a legtöbb baleset, ami a főútjainkon bekövetkezik, azért történik, mert egyesek gyakorolják az iváshoz való jogukat. Egész családok pusztulnak el a főutakon, amikor hétvégén elutaznak, mert bizonyos részeg vezető nekik vezeti a kocsiját. Talán bírálnak azért, hogy a politika világába is belekaszálok, de én tanulmányozom Isten igéjét, és amikor az a részegeskedésről beszél, akkor én is a részegeskedésről fogok beszélni. Amikor Isten igéje arról beszél, hogy a király iszákos, akkor én is beszélek az én országom fővárosában levő iszákosságról. Amikor azt halljuk, hogy koktélpartik tucatjait tartják minden nap fővárosunkban, nem csoda, hogy egyes döntések, amiket hoznak, úgy néznek ki, mintha olyan emberektől származtak volna, akik nem voltak beszámíthatóak. Ébredjetek, részegesek! Sírjatok! Jajgassatok mindnyájan, ti borivók, mert kivették szátokból a mustot. A kezdet kezdetén a részegség gyengítette Izrael népe alatt a talajt. Ez az egyetlen bűn, amiről említést tesz Jóel. Egyáltalán nem említi a bálványimádást, az Istentől való elfordulás súlyos bűnét, ami valójában elsüllyesztette a népet. Akkor az emberek még gyakorolták Isten imádatát. Egy nép támadt országomra, hatalmas, és száma sincsen. Fogai oroszlán fogak, úgy harap, mint a nőstény oroszlán. Jóel könyve, első rész, 6. vers. Itt a sáskákat beözönlő hadsereghez és annak pusztításához hasonlítja. Ezek a kis rovarok, a sáskák lekopaszthatják a fákat. Végig pásztázhatják a gabonaföldeket, és semmit sem hagynak maguk után. 4 hadosztályban vonulnak, vezető és király nélkül. A legtöbb esetben Istentől küldött ítéletként érkeznek, de ez a csapás csak Isten figyelmeztetése.

később Joel tovább megy és arról beszél, ami a jövőben következik be az Úr napjáról, ami éppen olyan, mint a sáska járás a földön. Az Apokalipszisz 4 lovasa még ezután következik, amit már említettünk. Elpusztította szőlőmet, letördelte fügefáimat, lehántotta és szétszórta ágai fehérlenek. Joel könyve, 1. rész, 7. vers. A sáskák tényleg megölhetik a fügefát. Teljesen megfosztják a kérgétől, és csak a mesztelen fa maradt hátra. Joel üzenetet továbbít a népnek, és azt mondja el nekik, hogy mit kell tenniük egy ilyen korban. 10 dolgot sorol fel, amit tenniük kell. Keseregj, mint a szűz, ki vőlegényét gyászolja. Joel könyve, 1. rész, 8. vers. Valami szokatlant említ e helyen. Keseregniük kell, mint a fiatal menyasszony, aki elvesztette vőlegényét, talán éppen a háborúban, így kell síránkoznia ennek a nemzetnek. Megszűnt az étel és italáldozat az Úr házában, gyászolnak a papok az Úrnak szolgái. Joel könyve, 1. rész, 9. vers. Megszűnt az étel és italáldozat az Úr házában. Más szóval nem képesek egyáltalán áldozatot bemutatni. Gyászolnak a papok az Úrnak szolgái. Az egész fejezetben ugyanerről van szó. A részegesek síránkoznak, és a papok is síránkoznak, az egész gazdasági életet érinti ez a csapás. Ez a vers és más biblia versek vezetnek minket annak feltételezéséhez, hogy Joel próféta Jeruzsálemben lakott. Itt azoknak a papoknak beszél, akik az Úr házában szolgáltak. Elpusztult a mező, gyászol a termőföld, mert elpusztult a gabona, nem termett must, oda lett az olaj. Joel könyve, 1. rész, 10. vers. Nem volt olajfa olaj, nem volt szőlő, és nem volt gabona. A termés 3 fajtáját teljesen elpusztították a sáskák. Még a föld is gyászolt. Láthatod, az ország és a nép nagyon szorosan összetartozik. A mózesi törvény nem csak a népnek, hanem a földnek is szólt. Joel beszélt a részegeknek, beszélt a papoknak, és most beszél a földműveseknek. Szomorkodnak a parasztok, jajgatnak a vincellérek, mert nincs búza, se árpa, oda lett a mezőn az aratnivaló. A szőlőtő elszáradt, a fügefa elhervadt, a gránátalma, a pálma, az almafa és a mező minden fája kiszáradt. Eltűnt az öröm is az emberekből. Joel könyve, 1. rész, 11. és 12. vers. Szomorkodnak a parasztok. Jajgatnak a vincellérek. A vincellérek a szőlőskert tulajdonosai. Az almafák valójában narancsfák, amelyek honosak abban az országban. Öltsetek gyászt és sírjatok, ti papok! Jajgassatok, kik az oltárnál szolgáltok! Gyászruhában töltsétek az éjszakát, Istenem szolgái! Mert megszűnt az étel és italáldozat Istenetek házában. Joel könyve, 1. rész, 13. vers. Öltsetek gyászt, és sírjatok, ti papok! Jajgassatok, akik az oltárnál szolgáltok! A papok nem teljesítették feladatukat, mert semmit sem használhattak fel az áldozatokhoz. Egész éjszaka felövezve, zsákruhában és hamuban kellett feküdniük, mert nem volt ételáldozat és nem volt italáldozat. Az ország mezőgazdasága összeroppant, és nem volt elegendő még arra sem, hogy Istennek áldozzanak. Isten azonban világossá teszi, hogy nem a szertartása fontos, hanem a nép szíve. Ezekben a versekben Isten arra kéri a népet, hogy tegyen valamit,
amit azelőtt még nem kért tőlük. Amikor Isten adta a mózesi törvényt, akkor 7 ünnepnapot jelölt ki ennek a népnek, és világossá tette, hogy nem akarja, hogy előtte hosszú arccal járjanak. Azt akarta, hogy örvendezve és szívükben újjongva menjenek házába. Megfigyelted-e már, hogy amikor a keresztények összejönnek a gyülekezetben, akkor az rendszerint nem valami örvendező alkalom. Már engem is dorgáltak azért, hogy érdekes történeteket mondtam el. Olykor sok szentet látok, akik csak ott ülnek, és még mosolyra sem mozdul az arcuk. Bár csak mosolyognának, az biztosan jót tenne nekik. Nincs öröm korunkban, és nem volt öröm Joel napjaiban sem.

0: miért ezt mondja először Isten az ő népének? Azt akarom, hogy sírjatok. Azt akarom, hogy zsákruhába öltözzetek, és hamuba üljetek. Azt akarom, hogy gyászoljatok. Mielőtt megmondta volna nekik, azt akarom, hogy örvendezve jöjjetek elém. Ez azért van, mert a nép bűnben él. Ez ugyanaz az ok, ami miatt nagyon hiányzik az öröm napjainkban. A világ bizonyára nagyon erősen dolgozik korunkban. A zene nagyon hangos és lüktető, és a szennyes vicceken sokan nevetnek. Sőt, még gyülekezeteinkben is csak nem bűnösnek tekintik a hangos nevetést. Hol van ma az örömünk? A bűn miatt tűnt el közülünk. Isten nem akarja, hogy örvendezzünk. Ő azt mondta ezeknek az embereknek, jöjjetek elém gyászruhában. Nem szeretem ezt, de bűnösök vagytok, és látni akarom megtéréseteket. Tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz, gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját isteneteknek, az Úrnak a házába, és kiáltsatok az Úrhoz. Joel könyve, első rész, 14. vers. Tartsatok szent böjtöt. Isten sohasem kérte tőlük ezt korábban. Isten adott nekik ünnepnapokat, sohasem adott nekik böjtnapokat addig, amíg el nem merültek a bűnben. Az egyetlen bűn, amit Joel említ, és ami elpusztítja a népet, az iszákosság. Megfosztja az embereket normális gondolkodásuktól, nem képesek helyes ítéleteket hozni. Hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Más szóval, össze kell gyülekezniük. Isten azt akarja, hogy jöjjenek össze, és örvendezzenek jelenlétében, de most azt mondja, hogy ez komoly összejövetelnek készül. Gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját isteneteknek, az Úrnak a házába. Ez volt a gyülekezetbe járás ideje. A második világháború alatt volt két eléggé istentelen ember, akik jó barátok voltak, és mindenféle klubokhoz tartoztak, borozóklubokhoz a legnagyobb részben, de egy vasárnap találkoztak a gyülekezetben. Az egyikük így szólt, hé, nem tudtam, hogy templomba jársz. A másik így válaszolt, rendszerint nem járok gyülekezetbe, ez az első alkalom, hogy itt vagyok. De a fiam kint van a háborúban, és azt gondoltam, itt az ideje, hogy gyülekezetbe jöjjek. A nagy baj ideje az embereket Istenhez űzi. Az ország népének össze kellett jönnie egy böjtnapra. Kiáltsatok az Úrhoz. Miért? Mert Isten irgalmas. Isten kegyelmes. Isten meg akar bocsátani. Istenünk csodálatos Isten. Oda kellett járulniuk elébe a nehézség idején, és ő meghallgatja őket, és válaszol imádságukra. Joel figyelmezteti ezeket az embereket, és megmondja nekik, hogy mit cselekedjenek. Ezeket kell tenniük, ha Isten áldását meg akarják nyerni. Joel a helyi viszonyok a sáskacsapás leírása után az Úrnapjához, a korszak végéhez megy, és mesteri módon írja le azt. Jaj, micsoda nap! Közel van már az Úr napja. Pusztulás jön a mindenhatótól. Joel könyve, első rész, 15. vers. Jaj, micsoda nap! Joel, milyen napról beszélsz? Közel van már az Úr napja. Pusztulás jön a mindenhatótól. Mint egy kis modell, amit kicsinyített másban adnak vissza, a jövendőben bekövetkezőkről, ez a helyi sáskajárás figyelmeztetése, az Úrnapja eljövetelének a képe. Fel kell ráznia a népet. Joel most beszél valamiről, ami a jövőben történik. Ami ezután következik be, amit Isten megígér Dávidnak a királyságról. Dávid feltámad majd, hogy uralkodjék abban a királyságban. A háború megszűnik, és béke lesz a földön. Minden próféta beszélt erről, de beszéltek arról is, amit Jóel próféta itt elmondott. Az Úr napjának eljöveteléről. Az Úr napját meg kell különböztetnünk más napoktól, amiket említ a Szentírás. Ma abban a korszakban élünk, amit a Szentírás az ember napjának nevez. Ez Nebukadnezárral kezdődött, és az Úr Jézus a pogányok idejének címkézte. Ezt mondta, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. Lukács evangéliuma 21. rész, 24. vers. Ma az ember korában élünk. Az ember gyakorolja az ítéletet korunkban. A legfelső bírósághoz folyamodunk, de nem folyamodunk Istenhez. Elfeledkeztünk róla teljesen. Nevét csak káromlásra és átkozódásra használják. Dr. Louis Sperry Schaeffer ezt a megjegyzést fűzi az ember napjához. Ez a téma olykor homályos a fordítók előtt, de csak egyszer utalnak rá az Új Szövetségben, nevezetesen az első korintusi levél 4. részének 3. versében, ahol ez áll. Én pedig kevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt magam sem ítélkezem önmagam felett. Ebben a fejezetben az emberi ítélkezés
1: Igen, morzsák.
2: Napról napra, dr. Vernon McGee-vel.
3: Akkor odamentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték, miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat bőjtölünk, a te tanítványaid pedig nem bőjtölnek. Máté evangéliuma 9. fejezet 14. vers. János tanítványai figyelték az Úr Jézust. Végül is Jézus némely tanítványa eredetileg János tanítványa volt, mint például András és Fülöp. Eljöttek és követték az Úr Jézust. János tanítványai így szóltak. Valami történik, ami egy kissé más, mint ahogyan mi csináljuk, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy miért. Bemerítő János, mint ahogy korábban már jeleztük, valójában ószövetségi próféta volt. Az ószövetségből lépett elő az új szövetségbe, hogy meghirdesse Isten országának eljöttét, ahogy Malakiás jövendölte, hogy egy küldött érkezik, aki elkészíti az Úr Jézus Krisztus útját. János így szólt, én csak elkészítem a fő utat az Úrnak. Nem sokára itt lesz. Jézus tényleg eljött, ahogyan János megmondta. Most a mi Urunk egy nagy alapelvet hirdet meg, és kijelenti azt a tényt, hogy a korszak megváltozik. Jézus ezt mondta nekik, gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor bőtölni fognak. Jól lehet a hívőknek, ma a bőtölés tényleges érték. Mégsem kapunk határozott parancsot a bőtölésre. A bőtölést azzal a gondolattal kell tennünk, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, mert szükségünk van irgalmára és segítségére. Ez a gondolat van valójában a bőtölés mögött. Most figyeljük az Úr szavát, amint megmagyarázza az ószövetségi törvény korszakából az új szövetségi kegyelem korszakába való átváltást. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyabb szakadást támad. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul, hanem az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. Az Úr itt ezt fejezi ki, a régi szövetség, a törvény régi korszaka lezárult, és ő nem azért jött, hogy tovább vezesse a régi korszakot. Lényegében azért jött, hogy új öltönyt adjon, és az új öltöny az igazság ruhája, amit ő ad azoknak, akik bíznak benne. Az Úr itt ezt mondja, nem azért jöttem, hogy foltozgassam a régi ruhát, azért jöttem, hogy új ruhát adjak, valami olyat, ami mindenestől új. Ez nagyon radikálisan hangzott. János ezt így összegezte evangéliumában. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett.
2: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
1: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
4: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Emlékeznek? Odáll egy fiatal ember az apja elé, és azt mondja, add ki a vagyon rámeső részét. Mi erre a normális reakció? A tékozló fiú történetét valaki úgy apostrofálta egyszer, hogy igazából úgy kéne mondani, hogy a tékozló atya története. Hiszen ez a fiú ezzel a kéréssel jogtalanságot követel Izraelben. Nem teheti. Megvannak a szabályok, megvan a rend. Az apjának most fogni kéne a kedves fiacskáját, kivinni a város kapuja elé, odaállítani a város vénéi elé, és meg kéne hozni róla a döntést. Egyébként egy ilyen helyzetben nagy valószínűséggel a város vénéinek a döntése a megkövezés lenne, hiszen az a fiú, aki átkozza vagy gyalázza az apját, és hát tulajdonképpen az örökség kikérése az azt jelenti, hogy az apja halálát akarja, hiszen ki akarja iktatni az életből, nem akar vele élni tovább. Akármilyen döntést is elfogad majd egy egész város, és ez az apa megosztja a vagyont. Miért? Tutyimutyi alak. Ugye nem tetszene kell felejteni, hogy ebben a példázatban az apa, akinek két fia van, az a mindenható Isten. Hát róla azt hiszem, hogy távolról sem szabad ilyeneket gondolni se, meg mondani se. Miért? Mert ez az apa pontosan tudja, hogy ez a fiú már nincs otthon. Ez a fiú belül elszakadt tőle. Ennek a fiúnak pillanatnyilag a szeme előtt csak egy dolog lebeg, megvalósítani önmagát. És tetszik tudni, amikor valakinek a szívében ez a folyamat elindul, akkor egy idő után olyan lelkiállapotba kerül, amit csak egy magyar mondással tudok valamilyen módon leírni, azt mondják bizonyos élethelyzetekre, hogy nem látja a fától az erdőt. Ami azt jelenti, hogy innentől kezdve már semmi mással nem tud foglalkozni. Elvakultá tesz. Azt mondja a Szentírás egy helyen, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Ez a fiú már réges-régen túltette magát azon, hogy az atyai ház jelentene az életére bármiféle megoldást. Azt mondta valaki, ha pénz van, minden van. És lehet, hogy valaki nem tudja, hogy abban a másodpercben, hogy egy ember eljut erre az életszemléletre, hogyha pénz van, minden van, tulajdonképpen bálványimádóvá lett, mégpedig a pénzistenét imádja, a mammont imádja, de mégis ez az igazság. És ez az apa elkezd azon dolgozni, hogy majd ez a fiú egyszer visszatérhessen hozzá. Na de hát ez borzasztó veszteséget fog neki okozni. Őrült összeg fog rámenni. Konkrétan a vagyona egy harmadába fog kerülni. Abban az időben ugyanis úgy osztottak örökséget, hogy az első szülött kapott két részt, és minden utána jövő testvér egy-egy részt. Itt két fiúról van szó, tehát itt három felé kell osztani a vagyont. Az idősebb fiúnak két rész jut, az izraeli törvények szerint az kisebbik fiúnak meg egy. Vagy abban reménykedett az atya, hogy mégiscsak kitör a fiú majd a jó gazdálkodás? Ki van zárva, hogy az apának lettek volna bármilyen tévképzetei a fiával kapcsolatban? És ha lettek volna, ami ugye a mindenható Istennél elképzelhetetlen, de még ha lettek volna is, ez néhány napon belül szertefoszlott, hiszen azt olvassuk, hogy amikor megosztotta közöttük a vagyont, néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, és elköltözött egy távoli vidékre. Itt azt hiszem, alaposan végig kell gondolnunk ezt az egész kérdést. Hát nem lehetne az, hogy egy telekkel arrébb költözik? Ennek a vagyonnak nyilván van izraeli szabályok szerint föld része is. Nem mondhatná azt a fiú, hogy én fogok a magam részén gazdálkodni. Jelöljük ki szépen, ennyi hold, ennyi hektár, nem tudom. És akkor mostantól kezdve én tervezem, hogy hogy élek. De hogy is? Hát ez a fiú pont ezt nem akarta. Egyszer egy fiatal ember azt mondta nekem, és nyilván mástól hallotta, vagy olvasta ő is, hogy két dolgot nem ért.
Az egyik, ki volt az, aki egyáltalán föltalálta a munkát. A második az, hogy a többiek, hogy nem verték agyon. És nagyon-nagyon sokan vannak, akik úgy gondolkoznak, hogy a munka az valami borzasztó csapás. Hogy önmegvalósítani igazából csak úgy lehet, hogyha az embernek nem kell dolgozni, pénze van, lehetősége van, esélye van, kapcsolatrendszere van, és ezzel tud élni, aztán dolgozzanak a tehetségtelenek, aki igazán jó és mai értelemben menő ember, az nem fogja eltékozolni az élet erejét holmi munkára. Ennek a fiúnak még nem is volt internet kapcsolata. Nem látogatott honlapokat. Nem ült naphosszat az okos telefonjával, meg a képernyőjével, különböző celebek életszemléletét átvéve. És azon gondolkoztam, hogy mai ifjaink honnan is tanulnak élni. Minden esetre úgy tűnik, hogy a mai társadalomban egyáltalán nem idegen ez a innen aztán el kell menni. Valami olyan helyre kell menni, ahol azt teszek, amit akarok. És nincs ellenőrzés. Miért kell messze menni? Mert hogy oda nem tud utánam jönni az apám. És onnan nem fognak visszajönni majd a hírek. Ott élek, ahogy én akarok, amikor én akarok, és majd én megmutatom az egész világnak. És hova fut ki ez az élet? Hát kit érdekel, hova fut ki? Hát a ma a lényeg. Hát én a mának akarok élni, én most vagyok fiatal, én most vagyok különböző igényekkel, ösztönökkel, szükségekkel. A holnap az, majd holnap lesz. Tessék mondani, nem lehetséges, hogy pont azért tart arra a világunk, amerre, mert egyre többen költöztek nagyon messze a mennyei atyától, legalábbis lélekben, és mindenki a maga útját járta. Imádkozzunk. Urunk, te tudod, hogy hol tartunk. Azt is tudod, hogy mennyire nagy a késztetés és a törekvés arra, hogy add ide mindazt, amit ide adhatsz az életre, erőt, egészséget, anyagiakat, szépséget, mindent, amit csak vágyunk, és hagyj bennünket békén. Kérünk, hogy engedd belátnunk, még időben, ha lehet, hogy szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy hova tartunk. És köszönjük, hogy az Úr Jézust pont azért küldted, hogy a sátán munkáját lerontsd, bár csak sokaknál még az indulás előtt, vagy az indulásnál, még az elszakadás előtt lerombolódna az ördögnek a munkája.

Bizalom Istenben. 57. Zsoltár. A karmesternek, a ne veszíts elkezdetű énekdallamára. Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor Saul elől a barlangba menekült. Könyörülj Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Segítséget küld nekem a mennyből, csúffá teszi üldözőimet. Szela. Isten elküldi szeretetét és hűségét. Oroszlánok között fekszem, amelyek felfalják az embereket. Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Hálót vetettek lábaim elé, megalázták lelkemet. Vermet ástak nekem, de maguk estek bele. Szela. Kész a szívem, Istenem. Kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Ébredj lelkem, ébredj hárfa és lant, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt. Zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön.

0: Gyerekkuckó.
1: Szervusztok, gyerekek! Emlékeztek, ugye? Hogy legutóbb nagy zarándok sereggel körülvéve Jerikóban láttuk az Úr Jézust. Mennek Jeruzsálem felé, de az még egy napi járóföld. A tömegben Jézus után ott megy Bartimeus is, akit az imént gyógyított meg, és dicséri Istent. Sokan a jerikóiak közül kint állnak az utcán. Akik nem, vagy még nem mennek Jeruzsálembe, azok is látni akarják Jézust. Talán Bartimeust is, a meggyógyultat. Egy emberre figyeljünk most azok közül, akik Jézust látni akarták. Zákeus a neve. Nagyon gazdag. Fővámszedő. Tudjátok, Jerikó fontos kereskedelmi központ volt, és itt volt Júdea tartománynak a vámszedő állomása is. A vámszedőket, akik a rómaiak számára, és általában a saját zsebükbe is szedték a vámot, meglehetősen utálták a zsidók. Zákeus tehát gazdag volt. Mindent megvehetett magának, amit csak akart. De alacsony termetű volt. Sajnos a termete hosszúságát nem vehette meg, azt nem pénzért adják. Valószínűleg bántotta őt, hogy ilyen alacsony, háta mögött tán csúfolták is érte. És még valami hiányzott neki. Talán maga se tudta, hogy mi. De egyet tudott, nagyon szeretné Jézust látni. És most vonul át a zarándok sereggel a városon. Nosza, Zákeus kiáll az útra, de ott már sokan állnak. Tolakszik, hiába, nem engedik előre. Gondolom, a gyerekeket előre engedték, tán föl is vették, hogy lássák Jézust. De Zákeus nem volt gyerek, és utálták. Mégis annyira szeretné látni, hogy nem törődve méltóságával fut nyargal előre az úton, mint egy gyerek. Igen, futnia kell, mert mindjárt ideérnek. Hopp, most megáll, és fölmászik az útszéli eperfügefára. Nem igen figyelnek rá, talán reméli, hogy nem is fogja észrevenni senki. Jönnek. Odaérnek Zákeus fája alá. Jézus megáll. Fölnéz. Néven szólítja. Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadnál kell megszállnom. Zákeus sietve mászik lefele. Most már nem bánja, ha látják, ha nevetik. Örömmel vezeti Jézust a házába. Az emberek zúgolódnak. Bűnös embernél száll meg. Gondolom, sürög-forog Zákeus háza népe, a szolgák. 13 vendég, mégpedig nagyon szívesen látott. Lehet, hogy Zákeusnak közben eszébe jut, hogy ez a sok pecsenye, gyümölcs, nem is az övé, úgy zsarolta el valakiktől. Nem tudom, Jézus viszont belelát Zákeus szívébe, és ezt most már Zákeus is tudja. Egyszer csak föláll az asztaltól, Jézus elé lép, és ezt mondja neki. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és négyszerest fizetek vissza annak, akitől valamit hamis ürüggyel, igazságtalanul elvettem. Ma lett üdvössége ennek a háznak, válaszolja Jézus. Zákeus is Ábrahám fia, Istennek kedves gyermeke most már. Mert azért jött az emberfia, hogy megkeresse, és megtartsa, ami elveszett. Jézus másnap tovább megy, Zákeus pedig nyilván hozzáfog a pénzosztáshoz. Nem tudom, hogy csinálta. Hirdetést ragasztott ki, jelentkezzen, akitől valamit igazságtalanul elvettem. Nem tudom, de az biztos, hogy könnyű és tiszta szívvel csinálta, és egész Jerikóban híre ment. Zákeusnak többé nem a pénz az istene, hanem Jézus. Igen, Jézus jelenlétében egyszer csak rájött, hogy mire való a pénz, és eszébe jutott a régi, talán gyerekkorában tanult ige, hogy a lopott bárányért négyszerest kell adni.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott hagytuk a múlt héten az Úr ládáját Dágon templomába. Egy picit megdöbbentek a filiszteusok, akik azt gondolták, hogy legyőzték Izrael, de hát nyilván legyőzték ezzel együtt Izrael istenét is, hiszen eredetileg rettegtek, féltek, hogyha Izrael istene jelen van a táborban, akkor ők biztos nem is győzhetnek, és fölemlegettek évszázadokkal korábbi történeteket, amik Egyiptomban estek, de aztán győzelmet arattak, és nagy volt az újongás, Dágon templomába vitték az Úr ládáját, viszont másnap reggel ott találták Dágonnak a szobrát leborulva a földre, és én nem tudom, hogy mit gondolták a filiszteusok, de egy biztos szépen visszaállították, és újra állt Dágon szobra az Úr ládája mellett. Aztán másnap reggel igazán megdöbbentek, mert úgy találták a Dágon szobrot, hogy nem csak ledőlt, hanem egy torzó maradt belőle, hiszen a feje is letört, és a két kézfeje is letört, és ezek kigurultak egészen a küszöbig, és nem maradt más, csak a törzs ott a helyén, az is ledőlve. De nem itt ért véget a történet, mert az ember logikusan arra számítana, hogy ezek után úgy megrémültek a papok, hogy fogták és azt mondták, hogy akkor küldjük vissza Isten ládáját, de nem így van, tessenek csak nézni. Sámuel első könyve 5. fejezetéből a 6. verstől így olvasom. Aztán ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait, és amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, ne maradjon nálunk Izrael istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre, Dágonra. Itt egy pillanatra hadd álljunk meg. Tetszik tudni, az önmagában rendkívül furcsa, hogy a filiszteusok döbbennek rá, hogy az, ami őket éri, azok a csapások, azok a betegségek, nem valami járványnak a következményei, hogy is fogalmaznak? Ránk nehezedett az Isten keze. Ez azt jelenti, hogy a filiszteusok nem vonták kétségbe, hogy az élő Isten valóságos személy. Ez egy nagyon fontos dolog. És ráadásul volt egy másik megfogalmazás is. Mi eddig Dágont imádtuk, nem mondják, hogy többet nem imádjuk, de egy biztos, hogy Dágon és Isten viszonylata valahogy úgy alakult, hogy Dágonra is ránehezedett az Úr keze. Isten az, akit bárki sarokba szoríthat. A filiszteusok úgy gondolták, hiszen nekik tulajdonképpen azért az Isten Pantheon, ahogy a görögök meg a rómaiak nevezték, nem volt nagyon messze eső a hitvilágukhoz, de hát ezek szerint Dágon alatta van az izraeli Istennek. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy Dágon az egy bálvány, és hogyha bármi történik körülötte, az maximum lelkünk ellenségének, az ördögnek a munkája, egy egészen másfajta szellemi háttér van, szó nincs arról, hogy bármiféle köze legyen az Istenséghez, és ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni, mert nagyon sokan akár a hallgatók között is találkozhatnak azzal, hogy hát azért vannak alacsonyabb rendű istenségek, akiknek a hatása nagyon fontos nekünk, nincs ilyen. Minden más szellemi hatalmasság az az ellenség oldala, hogyha ilyenféle imádatot fogad el. Tessenek csak arra gondolni, hogy azok a hatalmas szellemi lények, Isten angyalai, soha nem fogadtak el imádatot. Mindig tiltakoznak ellene. Egészen megdöbbentő módon Jánosnak például a mennyei jelenéseknél az angyal, amikor János összeomlik és hirtelen zavarában imádni akarja, azt mondja az angyal, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok. Az angyal pontosan tudja maga helyét a teremtettségben, és ez nagyon fontos. Isten mindig volt, örökké való létező, minden más létező teremtmény. Éppen ezért nem lehet fölemelni az Isten szintjére. De erre valamilyen módon a filiszteusok is rájönnek, és az asdóiak úgy gondolják, hogy ezt nagyon gyorsan meg kéne szabadulni ettől a ládától, mert úgy tűnik, hogy ez nem egy láda pusztán, hanem itt Izrael istenének a keze nehezedett ránk. Összegyűjtötték a filiszteusok összes város fejedelmét, és ezt mondták, mit tegyünk Izrael istenének a ládájával? Azok azt felelték, át kell vinni Gátba. Izrael istenének a ládáját, át is vitték oda Izrael istenének a ládáját, de miután oda vitték, az úr keze a városra nehezedett. Igen nagy rémület támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba, de amikor Ekronba érkezett az Isten ládája, az ekróniak hajgatni kezdtek, és azt mondták, ide hozták Izrael istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és azt mondták, küldjétek el innen Izrael istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt, mert halálos rémület támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze, és azokat az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város kiáltása. Folytassuk ezzel a lendülettel a történetet, hiába van ott egy új fejezetjelzés a Sámuel első könyvében. Az úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hivatták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték, mit tegyünk az úr ládájával. Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére. Itt most megállok egy pillanatra, már csak azért is, mert ugye minden népnek, mint ahogy annak idején a magyar népnek is megvoltak a maga sámánjai, magyarul papjai, jósai, mindenféle olyan szellemi létezőkkel kapcsolatba lépni próbálók, minden népnek voltak ilyenek. Megvoltak az egyiptomiaknak is, megvoltak a filiszteusoknak, megvoltak a görögöknek, rómaiaknak, minden népnek, még egyszer szeretném mondani. És úgy gondolták az emberek, hogyha erre a kérdésre tud valaki válaszolni, ezt azok fogják tudni megmondani, akik ezen a területen szakemberek. Na de nem Izrael istenének a papjait hivatták, ez nagyon-nagyon fontos, hanem a saját papjaikat. Ők azt felelték, ha el akarjátok küldeni Izrael istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvá tételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták, milyen jóvá tételi ajándékot kell adnunk? Ők így feleltek, 5 aranyfekélyt és 5 aranyegeret, a filiszteusok város fejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás sújt mindenkit a város fejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyeket és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét, nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek? Készítsetek azért, és itt most mindjárt megállunk, mert egy új része következik ennek a történetnek, de ha ezt valaki végighallgatja, akkor mit fog látni? Néha, mintha teljesen tiszta lenne az, amit mondanak. Máskor meg egy picit, mintha zavaros lenne a kép. Miért? Mert abban a dologban, hogy Izrael istenét kell emögött a dolog mögött keresni, és valószínűleg okkal teszi, amit tesz, teljesen igazuk van. Beszél Isten jóvátételi áldozatról az ő törvényében? Igen. Na de nem eféle jóvátételi áldozatokról beszél. Mit is akarnak ők tenni? Valamilyen módon kiábrázolni a problémát, kiengesztelni ezzel az Istent, csak a keleti embernél, az ókori embernél, amit kiábrázolok, azt igazából uralom is. Nem véletlen tiltotta meg Isten az Isten ábrázolást. Hiszen a kiábrázoló fölébe kerül az ő hitviláguk szerint. Mit akarnak? fekélyek vannak, hát csináljunk aranyfekélyeket. Arra majd tekintettel lesz az Isten. Egerek pusztítják a termésünket, csináljunk aranyegereket. Arra majd tekintettel lesz az Isten, mintha Istennek meg kéne mutatni, hogy hol van a probléma. Bár szeretném elmondani, hogy azért egy idő után mindenki érezheti, hogy itt valamiféle totemizmus jellegű dolog kezd kibontakozni. Na de tessék mondani, amikor egy keresztény kabalát használ. Van olyan, hogy keresztény kabala? Amikor a hitvilág, és én szándékosan nem élő hitről beszélek most, hanem a hitvilág, összekapcsolódik a világ minden pontjáról jövő ilyen-olyan kósza és kusza információkkal, akkor valami hasonló alakul ki belőle. Ráadásul a papok azt mondják, hogy ha elkészítitek a fekélyek és az arany egerek képmását, és ezt jóvátételi ajándékként fölajánljátok Istennek, akkor meg fogtok gyógyulni. És erre már vélem hallani, hogy valaki azt mondta, hogy na de Isten egyszer azt mondta Mózesnek, hogy csináljon részből kígyót, és aki fölnéz a kígyóra, meggyógyul. Tessék mondani, Izraelben hányszor használtak kígyómerjes ellen részkígyót később? Egyszer se. És ott se a részkígyó gyógyított, hanem Isten azt mondta, hogy most hitből kell tennetek majd valamit. Én mondom. Aki hittel fölnéz a kígyóra, ami később egyébként az Úr Jézus Krisztusnak ilyen értelemben előképe lesz, hiszen ott függött az a kígyó egy póznán, mint ahogy az Úr Jézus később majd a keresztre feszítve lesz, érthetetlen, emberileg hihetetlen, megmagyarázhatatlan, mégis történik az Isten szabadítása rajta keresztül, ilyen értelemben előképe az Úr Jézusnak. Na de Isten nem mondott ilyeneket. És jön egy teszt. Tessenek türelemmel hallgatni ma engem. A filiszteusok kiteszik a gyapjút. Tetszettek már hallani erről a történetről? Ugye igen? Hogy is történt? Gedeon nagyon szorult helyzetében azt mondta az Úrnak, hogy ha tényleg rajtam keresztül akar szabadulást adni, akkor én most fogok egy gyapjúfürtöt, és egyszer azt kérte, hogy a mező legyen száraz, a gyapjú vizes, aztán kérte egy ellenpróbát, hogy a mező legyen csuromvíz, a gyapjú meg csontszáraz, és Isten ezt elfogadta. A filiszteus papok valami hasonló tesztet ajánlanak. Egyébként meglehetősen értelmes tesztet, ezt egy zárójelben megjegyzem, és meglehetősen megbonyolítják. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok két borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Jól tessenek figyelni, bár a mai világban ez egy picit nehezebben lesz érthető, akkor mindenki azonnal értette. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Akkor itt most meg is állunk. Mit is kell csinálni? Elkészíteni egy új szekeret az Isten ládájának, ez amolyan tiszteletből megtesszük, rendben van. Két borjas tehén, amelyeken még nem volt járom. Hát aki próbált már valaha tehenet, és ez az idősebb korosztályban némelyekkel még előfordulhatott a hallgatók közül, próbált valaki tehenet járomba kényszeríteni, majdnem azt mondtam, hogy ösztökélni, az tudja, hogy hát az ösztöke az egyáltalában nem volt szükségtelen dolog, mert hogy a tehén nem akart jármot a nyakába, az biztos, mert miért akart volna? Mindenki szereti a szabadságot, a lovat betörik mielőtt, akár igába fogják, akár meglovagolják, hát a tehénnel is valami ilyesmi történik, hozzá kell szoktatni. Na de itt borjas tehenekről van szó, amelyek a borjaiktól nem akarnak elszakadni. Se a borjú az anyjától, se az anya a borjától, és ráadásul azt mondják a papok, hogy nem az van, hogy istállóba bezárjátok kisborjút és elhozzátok a mamát, hanem elhozzátok a kisborjút az anyjával együtt, az anyját a kisborjú jelenlétében megpróbáljátok járomba fogni, aztán a borjút pedig szépen elviszitek. Na most a normális dolog, ami ilyenkor történik, hogy a jármot meg úgy mindent, meg úgy mindenkit a környéken a tehén összetör, és megy a borja után. Tudták a papok, milyen tesztet kell csinálni. Aztán fogjátok az Úr ládáját, tegyétek a szekérre, az arany holmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikába, úgy bocsássátok el, hadd menjen. Aztán figyeljetek, ha a saját határa felé, Bétsemes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt, ha pedig nem, abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Itt a teszt. Utoljára a múlt héten, Isten tisztelet végén, egy beszélgetés közben kérdezte azt valaki, hogy honnan lehet tudni, hogy egy dolog nem véletlenül történt, hanem az Isten akarata volt, vagy az Isten volt az, aki ezt előidézte. Jogosan vetik föl a filiszteusok ezt a kérdést? Természetesen. Istennek soha nem volt problémája, ha az emberek gondolkoznak, és hogy Isten segíteni akart a filiszteusoknak, tessék megnézni, a filiszteus

És Isten most, mintha hátra lépne, és azt mondaná, olyan kezdők még a velem való kapcsolat szempontjából. Itt most egy picit én vagyok engedékeny. Hogy is szoktuk mondani? Mennyei atya. Na de nem Izrael az ő gyermeke? Hát nem. Izrael az ő választott népe. Na de ki teremtette az emberiséget? Ki minden embernek az atya? A mindenható Isten. Fáj-e Istennek a filiszteusoknak az elhajlása, az Isten nélküli állapota, a bálvány imádása? Természetesen. Akarja, hogy a filiszteusok megismerjék az Urat? Igen. Könyörülő kegyelemmel hajol le hozzájuk? Hát szemmel láthatóan. Itt van egy teszt. Miért vesz Isten ebben részt? Mert azt akarja, hogy ne csak sejtésük legyen az Isten létezéséről, az Isten hatalmáról, hanem bizonyosságuk lehessen, bizonyítékot akar nekik adni. Elindulnak a tehenek. Nem vissza az istálóba visszavitt borjak után, mint ami logikus lenne, hanem elindulnak előre az úton, mennek, és egyszer csak bekanyarodnak az Izrael felé, igazából az ott a Júda törzse és a többiek vannak abba az irányba, bekanyarodnak a bétsemesi útra. Az emberek tehát így jártak el, fogták a két borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Aztán föltették a szekérre az úrládáját, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával, a tehenek pedig egyenesen rátértek a bétsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, bocsánat, talán nem fognak rajta megütközni, megkülönböztető jelzéssel, bekapcsolt szirénával, hogy mindenki tudja, hogy itt valami rendkívüli dolog történik. Miért bőgnek folyton? Nem csak azért, mert még soha nem voltak járomba, ők a borjaik után szeretnének menni. És merre mennek? Tetszik tudni? Nekünk embereknek egy nagy tanulság, hogy amikor Isten bármelyik állatot igénybe akarja venni, soha nem engedetlen. Jónás halától, a virágvasárnapi bevonulás Szamaráig, amelyik szintén betöretlen állat volt, eddig a két tehénig mindenki engedelmeskedik az Úrnak. Mert az állatvilágban Isten iránti engedetlenség nincs. Az ember az, aki ezt képes, és nagy előszeretettel meg is teszi. A tehenek pedig egyenesen rátértek a bétsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le se jobbra, se balra, a filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk egészen Bétsemes határáig. Na ez nagyon szép kis dísz menet lehetett. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bétsemesi Jehósua mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, felhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a teheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat, véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak. Amikor látták ezt a filiszteusok, 5 város fejedelme visszatértek Ekronba azon a napon. Itt most meg kell állni egy pillanatra. Hova is ment az a két tehén? Bekanyarodtak az útra, és egészen addig mentek, külön hangsúlyozza a Szentírás, hogy nem térve le se jobbra, se balra, amíg elérkeztek Jehósua mezejére. Tetszik tudni, a Szentírástól nem áll messze, hogy Isten jelképeket és szimbólumokat használ. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Józsué. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Jézus. A jelentése az Isten a szabadító. Az Isten megment. Hol állt meg az a két tehén az Isten ládájával? Jehósua mezején, hogy megértse Izrael, hogy az Isten a szabadító. A bétsemesi emberek tudtak ezen a nyelven. És általában Isten azt a nyelvet használja, mint érteni

laktunk. Miért nagyon fontos ez nekünk? Azért, mert Isten ezen a különös napon tanítani akarta a filiszteusokat, tanította is. Ott volt a kérdés bennük, mit kell tenni? A végén rájöttek, aranyegerek nélkül, meg fekélyek nélkül is ez lett volna a megoldás, hogy Isten ládájának vissza kell kerülni a saját népéhez, ott, ahol az ő helye van. Isten elfogadta azt, hogy tesztet szeretnének, hogy meggyőződni szeretnének. De aztán Isten akart üzenni a saját népének. Nem írja le a Biblia, de én megpróbáltam beleélni magam a bécsemesi emberek helyzetébe, most tessenek elképzelni. Éppen búzát aratnak, és ott a búza fölött egyszer csak megjelenik, minthogyha úszna a légben az Isten ládája, hiszen a búza táblából kinézve mit láthattak mást? Valószínűleg keveset a szekérből és keveset a tehenekből, ellenben azt látták, hogy itt jön az Isten ládája vissza. Mégse hagyott el az Úr bennünket, mégis van nekünk kegyelem. És aztán pont azon a mezőn áll meg. Nem az első adandó alkalommal, hanem megy addig, amíg ez a nép is tanulhat. Sajnos később is kell tanulniuk, erre majd visszatérünk a következő alkalommal, mert 70 ember aznap meghal Bécsemesben. Akik úgy gondolták, hogy hát csak megnézzük akkor már magunknak, hogy mi van abban a ládában. Még egyszer mondom, Isten azon a napon tanította a filiszteusokat, de tanította a saját népét is. És nem hallgathatjuk el, hogy mind a mai napig Isten nagy türelemmel van azok iránt, akik keresők, akik vágynak az élő Isten után. Sokszor tévutakon, bolyongva, kanyarogva megengedi nekik, hogy közelebb kerüljenek a meggyőződéshez. De a másik dolog is igaz, hogy az élő Isten a saját népét úgy szeretné látni, mint aki nem jár a mások útján, hanem érti, elfogadja és követi az élő Isten igazságát. Hát tegyünk mi is így. Még akkor is, hogyha az új szövetségben nekünk másfajta jelképeink vannak. De ne felejtsük el, ő nekik csak egy jelképes megállás volt, nekünk pedig sokkal többet adott Jézuson keresztül az Úr, a Golgotát, hogy tudjuk, mit is? Hogy az Isten megment, az Isten megszabadít, hogy nála van kegyelem, nála van szabadulás. Amen.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Biblióra résztvevőit, természetesen kedves munkatársaimat, akik hűségesen itt vannak alkalomról alkalomra, és azokat is, akik a készülék másik oldalán, akár interneten, akár rádión keresztül hallgatnak bennünket, és akár melyik részéről a világnak. Nagyon megdöbbentem a múltkor, néztem azt, hogy honnan is hallgatják a Biblióórát, és volt hallgatónk a Távol-Keletről, meg volt hallgatónk Izraelből, meg volt hallgatónk Németországból, úgyhogy őszintén remélem, hogy ebben a különleges nemzetközi hallgatósági körben is célba talál az Isten igéje, és a szívünk rádobban arra, amit Isten üzen nekünk. De még mielőtt hosszúra nyújtanám a bevezetést, szeretném mindenkinek a szívére tenni, hogy erre a történetre nézve is jogos és igaz, amit Pál apostol úgy mondott, mindezek a mi tanulságunkra írattattak meg, és nem véletlen, hogy a Szentírás ezeket nekünk följegyezte. Adom a szót az első hozzászólónak.
1: Elhangzott az ige hirdetésben egy utalás a rézkígyóra, amelyet Isten parancsára készített Mózes, amikor Izrael népének az engedetlensége miatt a kígyók megmarták, ezzel a csapással büntette Isten a népét. És hogy ott föl kellett tekinteni erre a rézkígyóra, de hogy Istennek nem szükséges az, hogy kiábrázoljon dolgokat. És ez így is van, viszont a mi emberi agyunk, vagy nem is tudom, hiedelemvilágunk azért nagyon furcsa tud lenni, mert bár az ott egy egyszeri cselekedet volt, és nem a rézkígyó gyógyított, vagy nem az volt az ellenszere a halálos méregnek, hanem a hit, az Isten szavának való engedelmesség, azért Izrael fiai is beleestek abba a bűnbe, hogyha már volt az a rézkígyó, akkor egy idő után bálványszoborként tisztelték, és neve is volt, Nehustánnak nevezték el. És ez annyira sajnos elfajult dologgá vált, hogy amikor a Királyok második könyvében olvassuk a 18. fejezetben, amikor Ezékiás király elindította a helyreállító munkáját és a templom megtisztítását, akkor bizony ezt a bálványszobrot, mármint a kígyót, össze kellett töretnie, összetörette, mert különben, ha tetszik, hanem rácsúsztak arra, hogy a szobrot tisztelték, és a szobortól vártak segítséget. Itt most nem a történelmi esemény az igazán lényeges, hanem az, hogy mennyire könnyen félre tud csúszni a mi életünk is. Ha Isten valamilyen úton, módon egyszer szabadulást ad, vagy adott, és ahhoz netalántán tárgyi eszközöket, vagy embereket is használt, és lehet, hogy ez nagyon csodálatos volt ez a szabadulás, akkor még nem szabad véletlenül se abba a hibába esnünk, hogy a tárgyat, vagy az embert, vagy az eseményt, vagy a szavakat, vagy bármit tiszteljünk, és annak tulajdonítsuk az erőt, hanem a mögötte levő Istennek, aki használ különböző eszközöket, hiszen ővi az egész teremtett világ. Ha kell, engedelmeskednek neki az állatok, megszólalnak, ha kell, a természet törvényei változnak meg, a ház naporáján visszamehet a mutató, és sorolhatnám, hiszen ő a teremtő, tehát bármit megtehet, de nem a teremtményt kell imádnunk, és soha nem a teremtménynek kell dicsőséget adnunk, hanem mindig Istennek.
2: Különösen megragad bennem a ige szolgálatban egy mondat, illetve hát az igében, a felolvasott történetben, a 7. versben találkozunk egy olyan mondattal, ne maradjon nálunk Izrael Istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg Istenünkre, Dágonra. Ez bennem kérdéseket vetett fel, illetve gondolatokat, mégpedig azt nevezetesen, hogy nagyon fontos eldönteni azt, hogy melyik Isten az erősebb. Ugyanis azt gondolom, hogy ez nem minden élethelyzetben, nem minden szituációban egyértelmű nekünk. Vannak ugyanis olyan élethelyzetek, és megmondom a kedves jelenlevőknek és a hallgatóknak is, hogy az én hitemet is zavarta már meg az a tény, hogy amikor szembesültem és mondjuk kicsit utána olvastam világuralmi törekvéseknek, embereknek, akik jelenkeznek a világ urának, és csak hogy ne a mai időkről kezdjek el beszélni, mondjuk vegyük példának a római császárokat, Néró császárt, vagy Domitianus császárt, akik rendkívül kegyetlen emberek voltak. És egy-egy ilyen kegyetlenkedést végignézve, illetve átélve, közel sem egyértelmű minden embernek minden esetben, talán még az Isten hívőknek is, hogy vajon melyik Isten az erősebb. És ez olykor megzavarhatja a mi hitünket. Sokszor láthatjuk azt, hogy emberek a történelem különböző pontjain jelenkeztek, és a jogot fenntartották maguknak arra, hogy mindenkin uralkodjanak, a lehető legkegyetlenebb módszerekkel kényszerítsék ki a saját tiszteletüket, és ezekben az élethelyzetekben igen fölmerül az, hogy vajon a két Isten, az élő Isten, akit mi úgy ismerünk, és az az Isten, akit ők maguk annak nevezik magukat, vajon melyik az erősebb? Mert nem mindig teljesen egyértelműen derül ki ez az első időben. És sokszor úgy gondoljuk, hogy mint ahogy nagyon sokan keleti vallásokban gondolják, hogy a világ arról szól, elejétől a végéig, hogy a jó harcol a rossz ellen. És hol az egyik az erősebb, hol a másik az erősebb. És ez a két erő, ez sohasem fogja egyik a másikat legyőzni, illetve hol az egyik győzi le a másikat, hol pedig fordítva. És nagyon tetszik nekem ez a mondat, hogy az élő Isten megmutatta, hogy ránehezedett a keze nem csak a népre, filiszteus népre, hanem az Istenükre is, Dágonra. És tudjuk azt, hogy bár ideig ezek a világuralkodók futottak valameddig, nagyon sok kegyetlenkedést végrehajtottak egy bizonyos szintig, de aztán nekik is vége lett. És tudjuk azt, hogy a mi élő Istenünk az még mindig él és uralkodik, és uralkodni is fog. Ezt én bátorításnak mondom magunknak is, hogy ne csüggedjünk el az élő Istenben bízni, mert nem egyforma Isten a többi Isten mellett, akik magukat, vagy esetleg a nép őket annak nevezi.
3: Szinte központi gondolattá vált a szolgálatok folyamán az Isten ládájának az útjai. Gondoljuk meg, hogy az a Fridláda, amelyik Silóba volt, az Isten jelenlétének a bizonysága. Isten engedi, hogy kivigyék a templomból, de tudott róla, hogy kivitték. Isten engedi, hogy a háborúba vereséget szenvedjen az ő népe. Isten erről is tudott. Elviszik az Isten ládáját a Dágon templomába, Isten erről is tudott, és eddig hallgatott. És itt lép be Isten, úgy, ahogy Ézsaiás megírta, az én utaim nem a ti utaitok, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, mert ahogy Isten gondolkodik, azt ember szinte felfogni sem tudja. Hát én vidéken nőttem fel, tudom, mit jelent egy tehenet, úgy szokták mondani, hogy betonítani. Sok mindennel jár. Szenvedtem velük eleget, úgyhogy nem akarok róla szólni, de egy dologról igen, ami elhangzott az ige hirdetésbe, hogy az állatok engedelmeskednek Istennek, befejezve a Balán szamarával.
4: Érdemes megnézni a Bibliában, hogy hány olyan hely van, amikor Isten valamilyen formában a pogányokat használja föl arra, hogy a népével szemben dicsőséget szerezzen magának, vagy hogy véghez vigye a terveit. Csak az új szövetségben, hogyha csak a római katonákat megnézzük, hogy hány esetben voltak eszközül, vagy hány esetben dicsőítették meg Istent a zsidók helyett, az is nagyon tanulságos. Gyermekkorom emlékezetes olvasmányai közé tartoznak azok a beszámolók, amit misszionáriusok, felfedezők írtak le, hogy teljesen elzárt, több ezer éves kultúrában élő törzsek, népek szinte teljesen tiszta ószövetség vallásban éltek. Sokszor még írni, olvasni sem tudtak, de mégis egy istenük volt, akit nem tudtak megformálni, nem öltek, nem loptak, egy férfi és egy nő alkotott egy családot, és egészen megdöbbentő és megszégyenítő tisztaságban és tiszta Isten félelemben élték az életüket ezek az idézőjelben tudatlan emberek. Milyen sokszor van az, hogy esetleg a mi kultúránk, vagy tudásunk, vagy Bibliával a kezünkben mennyire felfúvalkodottá tudunk lenni, vagy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk valakik, vagy tudunk valamit. És mennyire megszégyenítő az, amikor olyanok, akik elméletileg tudatlanok, mégis jobban érzik, jobban látják azt, hogy mi az, ami Isten dicsőségére van, mi az, amivel közelebbi kapcsolatot lehet teremteni Istennel, mi az, ami neki tetsző. És érdemes ilyen szemmel is olvasni akár a Bibliát, hogy nem azzal a hozzáállással, hogy ó, nem, hogy ezerszer olvastam, de én ezt már fejből is tudom, de akkor megvizsgálni azt, hogy rendben, akkor amit le van írva, az én életemben az mennyire valósul meg. Istennek az én cselekedeteimmel mennyire adok dicsőséget. Ha teljesen egyértelműen elém ad valamit az Úr, amiről elmondja, hogy ez helyes, és ez helytelen, akkor én melyiket fogom választani, és melyiket fogom tenni. Akár kényelemből, akár elbizakodottságból, akármiből. És ezzel a fajta alázattal érdemes viszonyulni, bárkivel is találkozunk az életben, bárkit is hoz elénk az Úr, akár bizonságtétel szempontjából, akár bármilyen helyzetben, hogy nehogy aztán mi szégyenüljünk meg az Úr előtt, vagy a másik ember előtt. Legyen bennünk annyi alázat és annyi türelem, hogy a másik felet is meghallgatjuk, mert lehet, hogy még ő fog minket tanítani, vagy ő fog nekünk olyan dolgot mutatni, amivel közelebb kerülhetünk Istenhez.
5: Hát valóban az Isten ládája nagy utat tett be Asdodból, Gátba, Ekronba, aztán Bécsemesbe, és mindegyik helyen ugyanaz a csapás következett be. Az emberek betegséggel lettek sújtva. A Dágon templomában ledől a szobor kétszer is, és az ország vetését egerek pusztítják. Általában, ha van egy harc, akkor a vesztes szokott jóvátételt fizetni a győztesnek. Itt most fordított lett a helyzet. A győztes ad jóvátételt a vesztesnek. Mindez 7 hónapig tartott náluk. Már az első hónap is nagyon nehéz lehetett, de eddig bírták ki. Rájöttek, hogy a csapás nem múlik el. Ahogy Béci is hangsúlyozta, hogy itt az élő Isten működik, Én most a ládára gondoltam, hogy vajon a szövetség ládája tud különbséget tenni abban, hogy éppen hol van, ki nyúl hozzá, joga van-e annak hozzányúlni, vagy az, aki hozzányúl, az éppen milyen lelki állapotban van. Azt gondolom, hogy itt az élő Istennel állunk szemben. Isten ládájának a helyére kell visszakerülni. Amikor megérkeztek Bécsemesbe, és ezt az áldozatot, égő áldozatot és véres áldozatot bemutatták a bécsebesiek, mindezt végignézték a filiszteusok is, gyakorlatilag egy Isten tiszteleten vehettek részt. Végig kellett ezt is nézniük. És nagyon tetszik az a filiszteusokban, ahogy nagy gonddal készítették elő azt, amit a ládikába tettek, mert minden városfejedelem a saját területéért és a saját városaiért is adott jóvátételi ajándékot. Nem akartak kihagyni egy embert sem abból, és egy területet se abból, hogy elálljon ez a csapás rajtuk. És az utolsó gondolatom, hogy az a nagy kő, ahol mindez történt, még ma is tanúskodik erről.
6: Én azon gondolkoztam, hogy ha akár az egyéni életünkbe, vagy egy közösség életébe, vagy akár egy ország életébe sorozatosan súlyos tragédiák történnek, nagy próbák, akkor az ember felkiált, hogy Uram, ezt most milyen célból adtad? Próbának? Nevelsz ezáltal engem? Vagy valamire figyelmeztetni akarsz? Vagy valamilyen bűnnek a következménye, tehát ítélet? Én saját magam is többször megtapasztaltam ezt, hogy amikor jött egy ilyen sorozat, akkor bizony térdre kényszerül az ember, hogy Uram, értesd meg velem, hogy ez most támadás az ellenségtől, vagy pedig te akarsz engem valamiben nevelni, vagy valamit nálam elérni, vagy egész egyszerűen csak megengedsz egy nehéz próbát. És itt az a nagy kérdés, hogy ilyenkor mi mit teszünk. Az Úrhoz fordulunk kérdésekkel, vagy eszembe jut egy nagyon-nagyon kedves barátnőm, akinél kicsit az Úr küldötteként próbáltam őt hozzá vezetni, és nagyon súlyos beteg lett. És persze szeretett volna élni, gyerekei is voltak, és ezért mindent megpróbált. De aztán bevallotta nekem, hogy tehát nem isteni erőt vett igénybe, hanem idegen erőket vett igénybe. És borzasztó volt nekem megtapasztalni, hogy az a kis mag, ami elindult, és rengeteget imádkoztam érte, hogy ne vesszen el, megmeneküljön az Úr által. És borzasztó volt ezt végignéznem, hogy végül is ez az idegen szellemi beavatkozás, ez teljesen tönkretette a csirázó kis hitét.
7: Azon gondolkodtam, hogyha a filiszteusok rájöttek arra, hogy az Isten keze van rajtuk és az ő istenükön, akkor már logikusan miért nem döntöttek úgy, hogy akkor innentől ezt az Istent fogjuk imádni, aki nagyobb, mint mi vagyunk. Eszembe jutott egy srác, járt hozzánk gyülekezetbe is és ifjúságra is, és aztán szépen lassan kikapott, és megkérdeztük tőle, hogy miért nem jársz. Azt mondta, hogy ahányszor elmegyek, elkezdenek fájni az én dolgaim, úgyhogy inkább nem jövök. Ha a Jóisten keze van rajtunk, nem az a megoldás, hogy megszabadulunk tőle.
8: A történetből nekem nagyon hamar a fülembe csengett egy kérdés, hogy milyen fantasztikus megoldásaink vannak nekünk, hogy tudunk mi problémát megoldani. Ugye a magyar mondás tartja is, kutya harapás szőrével. Bármire van megoldásunk, tudjuk, hogy hogyan kéne helyrehozni azt, ami elvileg az életünkbe baj. Ugye itt is láttuk, hogy hát, hogyha fekély van, akkor csinálunk aranyfekét, meg aranyegeret. Hát, hogyha valamilyen úton, módon ki tudjuk magunkat pattintani ebből a nagyon nehéz helyzetből, És az jutott erről eszembe, hogy hányszor kerül a ma ember is abba a helyzetbe, hogy azt hiszi, hogy a ládának van istene, nem pedig Istennek ládája. És hogyha eltologatjuk magunktól az adott problémát, legyen már másnak is egy kicsi, akkor még a jóisten kezét is le tudjuk magunkról venni. Ugye itt a filiszteusok óriási megoldást találtak ki, hát hogyha nekünk baj csinál, legyen a tiétek. Ha nektek is, akkor hagyd menjen tovább azt, hogyha körbeér, akkor végén csak kell valamit találni, mert már nagyon nagy a baj. Az egész filiszteus társadalom tulajdonképpen saját magának köszönheti, hogy körkörösen szépen körbeérve a jóisten keze mindannyiukra ránehezedett. És igen, a menekülés, amit már Péter is elmondott, hogy ha van egyfajta tapasztalatom, egy megtapasztalásom, akkor miért nem hiszek abba, hogy a jóisten azt szeretné nekem megmutatni, hogy ő a legnagyobb, és nincs nála sem bölcsebb, sem nagyobb tudású, sem mindenhatóbb. Mert még mindig próbálunk a problémából saját erőfeszítéssel inkább kimenekülni, mint hinni.
3: Mivel nagyon szíven talált engem az ige hirdetésből az a mondás, többször elhangzott, hogy Isten tanította a filiszteusokat is, a pogányokat, meg tanította az ő népét. Eszembe jutott, hogy hány és hány ilyen alkalom történt a Bibliában, amikor Isten a pogányok által tanította az ő népét. És egy nagy esemény jutott eszembe, amikor ott van a kereszten a megváltó, elhangzik a hét szava, kereszt alatt áll egy pogány százados ember, és felhangzik az első élő bizonság. Ez az ember valóban Isten fia volt.
1: A filiszteusok nagyon jól tudták és emlékeztek az egyiptomi eseményekre. És az egyiptomi mágusoktól, miután ők nem tudták a saját titkos mesterségeikkel előidézni ugyanazt a csapást, melyet Isten Mózesen és Áronon keresztül megengedett Egyiptomra, történetesen a szúnyogokat, azt mondták a fáraónak, hogy Isten újja ez. Tehát ők pontosan értelmezték már azt, hogy ez Istentől van, fölismerve a saját korlátaikat, a hiába voltak ők is úgymond szellemileg vezetett emberek már, mint a titkos mesterségeik, a sátán által vezetett emberek. Tehát a filiszteusoknak volt rá példájuk, hogy már ott Egyiptomban is értelmezték a mágusok és a varázslók a szituációt, mégpedig jól értelmezték. Eltelt több száz év, és ők ugyanarra a következtetésre jutottak. Isten nem változik. Lehet, hogy a történelem megy, fordul egyik ország, egyik hatalom a másik után, és a szituációk is változnak, de bármilyen titkos mesterséget űz is valaki, ha őszintén magába néz, ezekből a példákból is látszik, akkor fel tudja ismerni Istent, hogy Isten a hatalmasabb Isten. Miközben nagyon sok hatalmat megenged Isten földi viszonylatban, amit Béci is boncolgatott az elején, hogy miért van az, hogy úgy néz ki, hogy bizonyos helyzetekben, mintha a gonosz győzne. Van egy pont, ami túl Isten, ha azt mondja, hogy elég volt, akkor nincs hatalma semmiféle földi hatalomnak és semmiféle titkos mesterségnek. Ezt látjuk a történelemből és akár a Bibliában megírt eseményekből. Ez volt az egyik gondolatom. A másik az, hogy Isten mindenkihez a saját nyelvén szól, a pogányokhoz is, elhangzott itt az ige hirdetésben is, és nekem eszembe jutott, hogy van egy nagyon ismert példánk erre, a napkeleti bölcsek. Ők is a csillagok állásából értették meg, hogy Izraelben új királynak kell születni. A csillagok állásából a történelmi eseményekre következtetést nem engedte meg Isten a népének, azt mondta, hogy nem kell se a holdat, se a napot, se a csillagokat imádnunk, és a különböző csillagképekből nem kell nekünk mindenféle jóslásokat kiolvasnunk, sőt nem szabad, megtiltotta. De ezek az emberek, mivel őszintén tanulmányozták a dolgokat, és volt ismeretük nagy valószínűséggel Dánieltől, hogy lesz egy messiás, Isten a saját nyelvükön szólt hozzájuk. És az a megdöbbentő, hogy amikor Jeruzsálembe értek, Isten népe, a főpapok és az írástudók pontosan tudták idézni a proféciákat, hogy Betlehembe kell megszületni, mindent tudtak, de csak azok mentek tovább, a napkeleti bölcsek imádni a megszületett megváltót, akiket Isten a saját nyelvükön szólított meg. De biztos, hogy más szívvel, más lélekkel tértek vissza az országukba, mert amikor álomban megintettek Istentől, hogy más úton térjenek vissza, akkor engedelmeskedtek neki. Tehát bizonyíték arra, hogy ők valóban Istent keresték, és Isten megengedte, hogy azon a nyelven értsék meg az elinduláshoz szükséges információt, amit ők értettek az adott tudásukkal. És még a jóvátétel is, nagyon elgondolkodtam, amit Eti mondott a jóvátételen, hogy hát mindig a vesztesnek kell jóvátételt fizetni. Igen, de itt ki volt a vesztes? Látszólag Izrael népe. Valójában, amit fölismertek, és ahogy Béc is idézte azt az igét, hogy Izrael Istene legyőzte Dágont, a mi Istenünket. Tehát itt Izrael Istenének kellett jóvátételt fizetni. Nem Izraelnek, és nem a népnek, hanem Istennek, mert az ő ládáját vitték el, és azt hitték, hogy őt győzték le, de nem, nem őt győzték le. Isten győzte le Dágont, amit megmutatott a hatalmával, és Istennek szólt a jóvátétel, még ha ezt ők hát meglehetősen furcsán értelmezték is, és valóban az ószövetségi törvényekben is benne van a jóvátétel kifizetésének kötelezettsége. Ha például valaki egy bárányt jogtalanul elvett, akkor négyszer annyit kellett fizetni. Tehát Isten megengedte ebben is, hogy bár hát számunkra szinte nevetségesen értelmezték, vagy akarták helyrehozni a dolgokat, de hogy világos legyen mindenki számára, hogy igen, Isten elfogadta, vagy elvárja a jóvátételt, mert ő a hatalmasabb, és ebben is igaz az ő törvénye, és nem változott meg.
0: Lám, egy ilyen régi történet mennyi gondolatot szül, és én remélem, hogy üzenetet is szül, hiszen ha semmi más nem viszünk magunkkal, de azt igen, hogy Isten, amikor őt megismerni, megérteni, még tesztelni is akarták, hogy tényleg ő van a dolgok mögött, akkor megengedte, hogy meggyőződjenek. De a döntést senkinek a kezéből nem vette ki, azt mindenkinek magának kellett meghozni. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozunk. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott hagytuk a múlt héten az Úr ládáját Dágon templomába. Egy picit megdöbbentek a filiszteusok, akik azt gondolták, hogy legyőzték Izrael, de hát nyilván legyőzték ezzel együtt Izrael istenét is, hiszen eredetileg rettegtek, féltek, hogyha Izrael istene jelen van a táborban, akkor ők biztos nem is győzhetnek, és fölemlegettek évszázadokkal korábbi történeteket, amik Egyiptomban estek, de aztán győzelmet arattak, és nagy volt az újongás, Dágon templomába vitték az Úr ládáját, viszont másnap reggel ott találták Dágonnak a szobrát leborulva a földre, és én nem tudom, hogy mit gondolták a filiszteusok, de egy biztos szépen visszaállították, és újra állt Dágon szobra az Úr ládája mellett. Aztán másnap reggel igazán megdöbbentek, mert úgy találták a Dágon szobrot, hogy nem csak ledőlt, hanem egy torzó maradt belőle, hiszen a feje is letört, és a két kézfeje is letört, és ezek kigurultak egészen a küszöbig, és nem maradt más, csak a törzs ott a helyén, az is ledőlve. De nem itt ért véget a történet, mert az ember logikusan arra számítana, hogy ezek után úgy megrémültek a papok, hogy fogták és azt mondták, hogy akkor küldjük vissza Isten ládáját, de nem így van, tessenek csak nézni. Sámuel első könyve 5. fejezetéből a 6. verstől így olvasom. Aztán ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait, és amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, ne maradjon nálunk Izrael istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre, Dágonra. Itt egy pillanatra hadd álljunk meg. Tetszik tudni, az önmagában rendkívül furcsa, hogy a filiszteusok döbbennek rá, hogy az, ami őket éri, azok a csapások, azok a betegségek, nem valami járványnak a következményei, hogy is fogalmaznak? Ránk nehezedett az Isten keze. Ez azt jelenti, hogy a filiszteusok nem vonták kétségbe, hogy az élő Isten valóságos személy. Ez egy nagyon fontos dolog. És ráadásul volt egy másik megfogalmazás is. Mi eddig Dágont imádtuk, nem mondják, hogy többet nem imádjuk, de egy biztos, hogy Dágon és Isten viszonylata valahogy úgy alakult, hogy Dágonra is ránehezedett az Úr keze. Isten az, akit bárki sarokba szoríthat. A filiszteusok úgy gondolták, hiszen nekik tulajdonképpen azért az Isten Pantheon, ahogy a görögök meg a rómaiak nevezték, nem volt nagyon messze eső a hitvilágukhoz, de hát ezek szerint Dágon alatta van az izraeli Istennek. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy Dágon az egy bálvány, és hogyha bármi történik körülötte, az maximum, lelkünk ellenségének, az ördögnek a munkája, egy egészen másfajta szellemi háttér van, szó nincs arról, hogy bármiféle köze legyen az Istenséghez, és ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni, mert nagyon sokan, akár a hallgatók között is találkozhatnak azzal, hogy hát azért vannak alacsonyabb rendű istenségek, akiknek a hatása nagyon fontos nekünk, nincs ilyen. Minden más szellemi hatalmasság az az ellenség oldala, hogyha ilyenféle imádatot fogad el. Tessenek csak arra gondolni, hogy azok a hatalmas szellemi lények, Isten angyalai, soha nem fogadtak el imádatot. Mindig tiltakoznak ellene. Egészen megdöbbentő módon Jánosnak például a mennyei jelenéseknél az angyal, amikor János összeomlik és hirtelen zavarában imádni akarja, azt mondja az angyal, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok. Az angyal pontosan tudja maga helyét a teremtettségben, és ez nagyon fontos. Isten mindig volt, örökké való létező, minden más létező teremtmény. Éppen ezért nem lehet fölemelni az Isten szintjére. De erre valamilyen módon a filiszteusok is rájönnek, és az asdóiak úgy gondolják, hogy ezt nagyon gyorsan meg kéne szabadulni ettől a ládától, mert úgy tűnik, hogy ez nem egy láda pusztán, hanem itt Izrael Istenének a keze nehezedett ránk. Összegyűjtötték a filiszteusok összes város fejedelmét, és ezt mondták, mit tegyünk Izrael Istenének a ládájával? Azok azt felelték, át kell vinni Gátba. Izrael Istenének a ládáját, át is vitték oda Izrael Istenének a ládáját, de miután oda vitték, az Úr keze a városra nehezedett. Igen nagy rémület támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba, de amikor Ekronba érkezett az Isten ládája, az ekróniak kihajgatni kezdtek, és azt mondták, ide hozták Izrael Istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és azt mondták, küldjétek el innen Izrael Istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt, mert halálos rémület támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze, és azokat az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város kiáltása. Folytassuk ezzel a lendülettel a történetet, hiába van ott egy új fejezetjelzés a Sámuel első könyvében. Az Úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hivatták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték, mit tegyünk az Úr ládájával? Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére? Itt most megállok egy pillanatra, már csak azért is, mert ugye minden népnek, mint ahogy annak idején a magyar népnek is megvoltak a maga sámánjai, magyarul papjai, jósai, mindenféle olyan szellemi létezőkkel kapcsolatba lépni próbálók, minden népnek voltak ilyenek. Megvoltak az egyiptomiaknak is, megvoltak a filiszteusoknak, megvoltak a görögöknek, rómaiaknak, minden népnek, még egyszer szeretném mondani. És úgy gondolták az emberek, hogyha erre a kérdésre tud valaki válaszolni, ezt azok fogják tudni megmondani, akik ezen a területen szakemberek. Na de nem Izrael Istenének a papjait hivatták, ez nagyon-nagyon fontos, hanem a saját papjaikat. Ők azt felelték, ha el akarjátok küldeni Izrael Istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvá tételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták, milyen jóvátételi ajándékot kell adnunk? Ők így feleltek, 5 aranyfekélyt és 5 aranyegeret, a filiszteusok város fejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás hújt mindenkit a város fejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyeket és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael Istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét, nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek? Készítsetek azért, és itt most mindjárt megállunk, mert egy új része következik ennek a történetnek, de ha ezt valaki végighallgatja, akkor mit fog látni? Néha, mintha teljesen tiszta lenne az, amit mondanak. Máskor meg egy picit, mintha zavaros lenne a kép. Miért? Mert abban a dologban, hogy Izrael Istenét kell emögött a dolog mögött keresni, és valószínűleg okkal teszi, amit tesz, teljesen igazuk van. Beszél Isten jóvátételi áldozatról az ő törvényében? Igen. Na de nem eféle jóvátételi áldozatokról beszél. Mit is akarnak ők tenni? Valamilyen módon kiábrázolni a problémát, kiengesztelni ezzel az Istent, csak a keleti embernél, az ókori embernél, amit kiábrázolok, azt igazából uralom is. Nem véletlen tiltotta meg Isten az Isten ábrázolást.
3: hiszen a kiábrázoló fölébe kerül az ő hitviláguk szerint.
4: Mit akarnak?
2: Fekélyek vannak, hát csináljunk aranyfekélyeket. Arra majd tekintettel lesz az Isten.
4: Egerek pusztítják a termésünket, csináljunk aranyegereket.
2: Arra majd tekintettel lesz az Isten, mintha Istennek meg kéne mutatni, hogy hol van a probléma.
4: Már szeretném elmondani, hogy azért egy idő után mindenki érezheti, hogy itt valamiféle totemizmus jellegű dolog kezd kibontakozni.
2: Na de tessék mondani, amikor egy keresztény kabalát használ.
4: Van olyan, hogy keresztény kabala?
2: Amikor a hitvilág, és én szándékosan nem élő hitről beszélek most, hanem a hitvilág, összekapcsolódik a világ minden pontjáról jövő ilyen-olyan kósza és kusza információkkal, akkor valami hasonló alakul ki belőle. Ráadásul a papok azt mondják, hogy ha elkészítitek a fekélyek és az arany egerek képmását, és ezt jóvátételi ajándékként fölajánljátok Istennek, akkor meg fogtok gyógyulni.
4: És erre már vélem hallani, hogy valaki azt mondta, hogy na de Isten egyszer azt mondta Mózesnek, hogy csináljon részből kígyót, és aki fölnéz a kígyóra, meggyógyul.
2: Tessék mondani, Izraelben hányszor használtak kígyomerjes ellen részkígyót később?
4: Egyszer se. És ott se a részkígyó gyógyított, hanem Isten azt mondta, hogy most hitből kell tennetek majd valamit. Én mondom.
2: Aki hittel fölnéz a kígyóra, ami később egyébként az Úr Jézus Krisztusnak ilyen értelemben előképe lesz, hiszen ott függött az a kígyó egy póznán, mint ahogy az Úr Jézus később majd a keresztre feszítve lesz, érthetetlen, emberileg hihetetlen, megmagyarázhatatlan, mégis történik az Isten szabadítása rajta keresztül, ilyen értelemben előképe az Úr Jézusnak. Na de Isten nem mondott ilyeneket. És jön egy teszt. Tessenek türelemmel hallgatni ma engem. A filiszteusok kiteszik a gyapjút. Tetszettek már hallani erről a történetről? Ugye igen? Hogy is történt? Gedeon nagyon szorult helyzetében azt mondta az Úrnak, hogy ha tényleg rajtam keresztül akar szabadulást adni, akkor én most fogok egy gyapjúfürtöt, és egyszer azt kérte, hogy a mező legyen száraz, a gyapjú vizes, aztán kérte egy ellenpróbát, hogy a mező legyen csuromvíz, a gyapjú meg csontszáraz, és Isten ezt elfogadta. A filiszteus papok valami hasonló tesztet ajánlanak. Egyébként meglehetősen értelmes tesztet, ezt én zárójelben megjegyzem, és meglehetősen megbonyolítják. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok két borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Jól tessenek figyelni, bár a mai világban ez egy picit nehezebben lesz érthető, akkor mindenki azonnal értette. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Akkor itt most meg is állunk. Mit is kell csinálni? Elkészíteni egy új szekeret az Isten ládájának, ez amolyan tiszteletből megtesszük, rendben van. Két borjas tehén, amelyeken még nem volt járom. Hát aki próbált már valaha tehenet, és ez az idősebb korosztályban némelyekkel még előfordulhatott a hallgatók közül, próbált valaki tehenet járomba kényszeríteni, majdnem azt mondtam, hogy ösztökélni, az tudja, hogy hát az ösztöke az egyáltalában nem volt szükségtelen dolog, mert hogy a tehén nem akart jármot a nyakába, az biztos, mert hogy miért akart volna? Mindenki szereti a szabadságot, a lovat betörik mielőtt, akár igába fogják, akár meglovagolják, hát a tehénnel is valami ilyesmi történik, hozzá kell szoktatni. Na de itt borjas tehenekről van szó, amelyek a borjaiktól nem akarnak elszakadni. Se a borjú az anyjától, se az anya a borjától, és ráadásul azt mondják a papok, hogy nem az van, hogy istállóba bezárjátok kisborjút és elhozzátok a mamát, hanem elhozzátok a kisborjút az anyjával együtt, az anyját a kisborjú jelenlétében megpróbáljátok járomba fogni, aztán a borjút pedig szépen elviszitek. Na most a normális dolog, ami ilyenkor történik, hogy a jármot meg úgy mindent, meg úgy mindenkit a környéken a tehén összetör, és megy a borja után. Tudták a papok, milyen tesztet kell csinálni. Aztán fogjátok az Úr ládáját, tegyétek a szekérre, az arany holmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikába, úgy bocsássátok el, hadd menjen.
3: Aztán figyeljetek, ha a saját határa felé, Bécsemes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt, ha pedig nem, abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Itt a teszt. Utoljára a múlt héten, istentisztelet végén, egy beszélgetés közben kérdezte azt valaki, hogy honnan lehet tudni, hogy egy dolog nem véletlenül történt, hanem az Isten akarata volt, vagy az Isten volt az, aki ezt előidézte. Jogosan vetik föl a filiszteusok ezt a kérdést? Természetesen. Istennek soha nem volt problémája, ha az emberek gondolkoznak, és hogy Isten segíteni akart a filiszteusoknak, tessék megnézni, a filiszteusok megfoghatják Isten ládáját, és fölrakhatják a szekére. Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg talán kevésbé vannak tisztában a Szentírásnak a dolgaival, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Isten ládájára nem véletlen néhány pap volt kijelölve, aki hozzányúlhat, és amikor más nyúlt hozzá, azzal általában megtörtént az az egyszerű eset, hogy belehalt. Isten vigyázott erre, hogy a szentet és a szentségtelent meg tudják különböztetni. És Isten most, mintha hátra lépne, és azt mondaná, olyan kezdők még a velem való kapcsolat szempontjából. Itt most egy picit én vagyok engedékeny. Hogy is szoktuk mondani? Mennyei atya. Na de nem Izrael az ő gyermeke? Hát nem. Izrael az ő választott népe. Na de ki teremtette az emberiséget? Ki minden embernek az atya? A mindenható Isten. Fáj-e Istennek a filiszteusoknak az elhajlása, az Isten nélküli állapota, a bálványimádása? Természetesen. Akarja, hogy a filiszteusok megismerjék az Urat? Igen. Könyörülő kegyelemmel hajol le hozzájuk? Hát szemmel láthatóan. Itt van egy teszt. Miért vesz Isten ebben részt? Mert azt akarja, hogy ne csak sejtésük legyen az Isten létezéséről, az Isten hatalmáról, hanem bizonyosságuk lehessen, bizonyítékot akar nekik adni. Elindulnak a tehenek. Nem vissza az istállóba visszavitt borjak után, mint ami logikus lenne, hanem elindulnak előre az úton, mennek, és egyszer csak bekanyarodnak az Izrael felé, igazából az ott a Júda törzse és a többiek vannak abba az irányba, bekanyarodnak a bécsemesi útra. Az emberek tehát így jártak el, fogták a két borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Aztán föltették a szekérre az úrládáját, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával, a tehenek pedig egyenesen rátértek a Bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, bocsánat, talán nem fognak rajta megütközni, megkülönböztető jelzéssel, bekapcsolt szirénával, hogy mindenki tudja, hogy itt valami rendkívüli dolog történik. Miért bőgnek folyton? Nem csak azért, mert még soha nem voltak járomba, ők a borjaik után szeretnének menni. És merre mennek? Tetszik tudni? Nekünk embereknek egy nagy tanulság, hogy amikor Isten bármelyik állatot igénybe akarja venni, soha nem engedetlen. Jónás halától, a virágvasárnapi bevonulás szamaráig, amelyik szintén betöretlen állat volt, eddig a két tehénig mindenki engedelmeskedik az Úrnak. Mert az állatvilágban Isten iránti engedetlenség nincs. Az ember az, aki ezt képes, és nagy előszeretettel meg is teszi. A tehenek pedig egyenesen rátértek a Bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le se jobbra, se balra, a filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk egészen Bécsemes határáig. Na, ez nagyon szép kis díszmenet lehetett. A bécsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bécsemesi Jehósua mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, felhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a deheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bécsemesi emberek égő áldozatokat,
4: véres áldozatokat mutattak be azon a napon az úrnak, amikor látták ezt a filiszteusok, 5 város fejedelme visszatértek Ekronba azon a napon. Itt most meg kell állni egy pillanatra. Hova is ment az a 2 tehén? Bekanyarodtak az útra, és egészen addig mentek, külön hangsúlyozza a Szentírás, hogy nem tér vele se jobbra, se balra, amíg elérkeztek Jehósua mezejére. Tetszik tudni, a Szentírástól nem áll messze, hogy Isten jelképeket és szimbólumokat használ. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Józsué. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Jézus. A jelentése az Isten a szabadító. Az Isten megment. Hol állt meg az a 2 tehén az Isten ládájával? Jehósua mezején, hogy megértse Izrael, hogy az Isten a szabadító. A bécsömesi emberek tudtak ezen a nyelven. És általában Isten azt a nyelvet használja, mint érteni szoktunk. Miért nagyon fontos ez nekünk? Azért, mert Isten ezen a különös napon tanítani akarta a filiszteusokat, tanította is. Ott volt a kérdés bennünk,

0: elképzelni. Éppen búzát aratnak, és ott a búza fölött egyszer csak megjelenik, minthogyha úszna a légben az Isten ládája, hiszen a búza táblából kinézve mit láthattak mást? Valószínűleg keveset a szekérből, és keveset a tehenekből, ellenben azt látták, hogy itt jön az Isten ládája vissza. Mégse hagyott el az Úr bennünket, mégis van nekünk kegyelem. És aztán pont azon a mezőn áll meg. Nem az első adandó alkalommal, hanem megy addig, amíg ez a nép is tanulhat. Sajnos később is kell tanulniuk, erre majd visszatérünk a következő alkalommal, mert 70 ember aznap meghal Bécsemesben. Akik úgy gondolták, hogy hát csak megnézzük akkor már magunknak, hogy mi van abban a ládában. Még egyszer mondom, Isten azon a napon tanította a filiszteusokat, de tanította a saját népét is. És nem hallgathatjuk el, hogy mind a mai napig Isten nagy türelemmel van azok iránt, akik keresők, akik vágynak az élő Isten után. Sokszor tévutakon, bolyongva, kanyarogva megengedi nekik, hogy közelebb kerüljenek a meggyőződéshez. De a másik dolog is igaz, hogy az élő Isten a saját népét úgy szeretné látni, mint aki nem jár a mások útján, hanem érti, elfogadja és követi az élő Isten igazságát. Hát tegyünk mi is így. Még akkor is, hogyha az új szövetségben nekünk másfajta jelképeink vannak. De ne felejtsük el, ő nekik csak egy jelképes megállás volt, nekünk pedig sokkal többet adott Jézuson keresztül az Úr, a Golgotát, hogy tudjuk, mit is? Hogy az Isten megment, az Isten megszabadít, hogy nála van kegyelem, nála van szabadulás. Amen.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440, melyen üzenetrögzítő is működik. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: Növekedjetek az ismeretben!
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Mai adásunkkal új sorozatot indítunk azzal a céllal, hogy bővítsük ismereteinket a Biblia hitelességét illetően, és jobban értsük Isten teremtési munkáját. Alföldi Borús Dezső református lelkipásztor kutató munkájából könyv is született, és most kérésünkre megosztja hallgatóinkkal tudását.
2: Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelének negyedik részéből a hatodik verset. Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Felolvasott igénk mai megértéséhez szükségesnek tartom röviden bemutatni a mai általános gondolkozás lelki és szellemi előzményeit. Az angol deista filozófusok Istent visszaküldték a mennybe, mondhatjuk, ez nem sikerült csak maguk számára, ők Isten nélkül maradtak. A franciák a nagy forradalmukban Isten megüresített helyét úgy pótolták, hogy helyett az emberi észt, a rációt tették Istenné. Közben a germán teológusok a liberális biblia kritikájukkal hatástalanították a biblia örök igazságait, és ez felszabadította Charles Darwint arra, hogy a biblia teremtés történetét és a teremtő Istent ne vegye komolyan, és becserélje az evolúció elméletével. Ezeket a komoly kereszténység elleni

0: támadásokat a kortárs keresztjének és a mindenkori hitvédők azonnal megválaszoltak, így Friedrich Betegs, a Teremtés hajnala című könyvével és mások, és a mai kreacionista tudósok. Tehették, mert a Szentírás egészen úgy beszél a teremtésről, mint megdönthetetlen a kereszténység lényegét megalapozó igazságról. Ez evidencia volt. Mind az Ó, mind az új szövetségi írók számára. A legrégebbi feljegyzés a Biblia első lapján található, amiket maga Isten mondott el Ádámnak, részletes beszámolót közöl itt Isten terető munkájáról a Szent Szöveg. Ezt őrizték az ősatyák, átmentették az özönvíz előtti időkből a bárkában, s adták nemzedékről nemzedékre, és később ezt írta le Mózes. A következő ősrégi feljegyzésben, nem sokkal az özönvíz után, Krisztus előtt körülbelül 2300-as években, Jób azt mondja a Behemótról, erről a hatalmas lényről, hogy Isten alkotásának a remeke. Jób 40:14. Természetes volt számára, hogy Isten teremtő Isten. A következő ősi patriarka Krisztus előtt körülbelül 1800 évvel Ábrahám, aki felemelte a kezét a menny és a föld teremtőihez. A Genezis 14:22. Ő is hitt a teremtő Istenben, a teremtésben. Körülbelül 1000 évvel később Dávid pedig így tanúskodik a teremtésről. Isten szólt és lett. Parancsolt és előállt. Zsoltárok 33:9. És az Úr szavára lettek az egek, szájának leheletére minden seregük. Zsoltárok 33:6. Dávid is hitt a teremtésben. Az idők teljességében Jézus a földön jártakor kijelentette, hogy Isten teremtette az első emberpárt, férfiúvá és asszonyjá, Máté 12:3. Az első keresztjének az ősgyülekezet, amikor nagy szorultságban voltak, és felemelték szavokat Istenhez, így imádkoztak: Urunk, Te vagy az Isten, aki teremtette az eget és a földet. Őt, mint teremtő Isten dicsérték, és akkor megmozdult a föld. Habcsel 4:24. A Biblia utolsó könyvébe pedig az angyal úgy viszik körbe az örökké való evangéliumot az egész földkerekségre, hogy közben a teremtő Istent dicséri. Imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet. Így evidencia volt Pál apostolnak is a teremtés ténye, ezért, amikor a hívő ember új életéről szól, azt együtt említi a teremtése. Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Ha nem hitt volna Pál a teremtés történetében, nem vette volna be ezt érvelési rendszerébe. Ha a teremtés nem történt volna meg, akkor sem lehetne új teremtés Krisztusban, és senki nem születhetne újjá. Ha Isten nem teremtett volna világosságot, akkor minden ember megmaradna lelki sötétségben. Ha Isten szava nem lett volna elég hatalmas a teremtésre, akkor a mi szívünk sötétségét semmi nem űzné el, mert az a sötétség nagy hatalom. Ha ő nem gyújtott volna fényt a kozmoszban, akkor a mi szívünkben sem lehetne mennyei fény. Elhisszük-e a teremtés tényét, vagy nem? Ezen áll vagy bukik egész kereszténységünk. Látjuk, hogy két teremtős történet van. Egyik a 6000 évvel ezelőtti, másik pedig a mindenkori, a keresztény ember életében most. Mert minden keresztény élet csak egy isteni teremtés által lehetséges. Ezért mondja Pál, aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden, 2 Korintus 5:17. Az első teremtés volt a Genezis, a kezdet, a láthatatlan és látható világ kezdete, a második pedig a mi lelki életünk kezdete, az újjászületéskor. Tehát Isten teremt, szól és világosságot támaszt. Isten teremt ma is, ezt üzeni minden új élet jövevény egy-egy családban. Isten teremt, ezt üzeni minden újjászületett lélek az egyházban. Luther azt mondta, hogy egy ember újjászületése nagyobb csoda, mint az egész világ teremtése. Nagyszerű párhuzam, és benne van az alapigazság, mindkettő csak Isten teremtő hatalma által jöhet létre. Isten teremt ma is. Isten akkor is, és most is ezt mondja, legyen világosság. A héber Biblia szavaival, jöhi or, vajöhi or, legyen világosság, és lett világosság. és akkor születik meg az új, a megváltó és teremtő Istenben való bibliai hit. És hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, Zsidó 11.1.2, és együtt recitáljuk Krisztus gyülekezetével az ősi hitvallást, az apostoli krédót. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. 2 Mózes 20.11. Az egész Biblia arról tanúskodik, hogy Isten teremtő Isten, kreátor. A Biblia első lapja ezzel kezdődik. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. 1 Mózes 1.1. És azzal végződik, hogy az Úr Jézus megígéri, hogy mindent újjá tesz, új eget és új földet teremt. Jelenések 21.5. A Biblia első könyvének latin neve Genezis, jelentése eredet, kezdet. A világ kezdete, földünk eredete, Isten teremtő munkájának következménye. Ő szólt és lett, parancsolt és előállt. Zsoltárok 33.9. A szavával teremtett, a logosszal. És ez éppen ellentéte a véletlennek, az esetlegesnek. A nagy fizikus Weizsäcker azt mondta, hogy a világ mindenségnek 3 összetevője, az anyag, az energia és az információ. Modern világképünk szerint az anyag végső soron energiának, az energia pedig információnak bizonyul. Az információ pedig nem más, mint intelligencia, gondolat, logosz. Láthatatlan világunk mögött Isten láthatatlan intelligenciája, a logosz áll, aki Jézus Krisztus az ige. János evangélium első versei róla szólnak, kezdetben volt az ige, és az ige volt Istennél, és Isten volt az ige. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. János 1.1-3. A zsidókhoz írt levélben pedig ezt olvassuk. Isten hatalma szavával tartja fenn a mindenséget. Első rész, 3. vers. Tehát Isten mindent az ige, a logosz által teremtett, és semmit sem hagyott a véletlennek. Tehát nem úgy keletkezett az élet, hogy néhány primitív molekula összetalálkozott az ős óceánban, és egy ős sejté képződött, ami minden további élő lénynek alapját képezte. Nem a véletlen formálta az életet, hanem a logosz. Még csak nem is úgy volt, mint mások elképzelik, hogy Isten teremtett egy ős molekulát, és utána irányította az élet fejlődéséhez szükséges folyamatokat, a szelekciót, a mutációt, a létét való küzdelmet, melynek tisztító tüzében egyik fajból a másikba, a magasságba fejlődve létrejött az ember. Mert ha mindezt Isten irányította volna, már is nem a véletlen formálta az életet, hanem Isten. Ha pedig Isten teremtett minden, bizonyára nem azon sémák szerint tette ezt, mint amely szerint az elmúlt 2 évszázadban élő, csak a bűnbe esett, megromlott kozmosz törvényeit ismerő és kutató tudósok gondolkodnak. Emellett akárhogy nézzük, a Biblia nem beszél évmilliókról, és nem tanít arról, hogy földünk 4,5 milliárd éves lenne. Isten 6 nap alatt teremtette az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. Nem holdévről van itt szó, és ennek megfelelő napról. Ez csak pár nap vagy pár óra eltérést jelentene. Nem is 6 teremtési korszakról, mert erre a Biblia nem jogosít fel. Hiába hivatkozna bárki a 2 Péter 3.8-ra, mely szerint az Úrnál egy nap olyan, mint 1000 esztendő, mert ez az idézett vers először is nem a teremtés 6 napjára vonatkozik, másrészt nincs még megközelítőleg sem olyan tudományos feltevés, mely azt tanítana, hogy földünk 6000 esztendő alatt állott volna elő. De nem csak az 1 Mózes 1 hangsúlyozza a 6 napot, hanem a Krisztus előtt 1400 körül író Mózes is 6 napot említ. 6 napon teremtett Isten az eget és a földet. Lehet, nehéz ezt elfogadni, de semmi sem kényszerít arra, hogy ezt másképpen lássuk, mert puszta hipotéziseken alapszik az a sok-sok idő, amely alatt az élet kialakulhatott a földön, és ezek a feltevések mindmáig nem bizonyítottak. Tovább ebben a kérdésben is elég nekünk az ige világossága. Kevested a 6 napot? Sok ez. Isten egy szempillantás alatt is megteremtetett volna mindent, egy gondolattal, egy szóval, de mint egy megmutatta, ő is tud bánni az idővel. Nem volt Istennek szüksége sok időre, sem fáradtságos munkára, mert szinte kedvtelés volt számára a teremtés. Csak nem játék volt ez neki. A példabeszédek 8. fejezetében Isten logoszáról, Krisztusról olvassuk. Ő ott volt a teremtéskor. Csodálatos fejezet ez, Krisztus szól hozzánk, mikor Isten készítette az eget, ott voltam. Mellette voltam, mint kézműves. Játszva előtte minden időben, játszva a földnek egész kerekségén. Játszik könnyedséget teremtett az Úr. És mégis halálos komoly volt ez, mert tudta, ismerte a teremtés rizikóját. Azt, hogy amikor ember teremt, azt mondhatja szemébe majd, nem akarlak, és fellázadhat alkotója ellen. És mi emberek mondtuk ezt Istennek. Nem kell ezt, és hátat fordítottunk neki. Miért fontos a teremtésről beszélni? Mert neked is új teremtésre van szükséged, mivel a régi megromlott. Isten nélküli bűnben levő életünk beteg. Beteg testileg, lelkileg. Saját erőnk nem segíthet. Egyedül Istennek van hatalma, hogy újjá formáljon. Ha hiszel Krisztusban, újjá leszel, és teljesen megváltozol. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. 2 Korintus 5.17. Teljesen beleitta magát teológiai gondolkozásunkba ez a kifejezés, a kreáció ex nihilo, hogy Isten semmiből teremtett mindent. Valójában ez így helyes, kreáció post nihilum, mivel a semmi nem szubstancia, melyből valami lehetne, miután semmi sem volt, akkor teremtett Isten. Akkor lesz tied is ez az új teremtés, miután rájött, hogy semmi vagy. Ha teljesen megalázod magad Isten előtt, ott a bűnbánatban, a porban, semmiként a valaki előtt. Ha letetted fegyvereidet, miután abba hagytad az emberi bölcselkedést, akkor megismered őt, mint teremtődet. Akkor feltör belőled az imádság. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, Zsoltárok 51.12. Akkor hitáltal megérted, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, és ami látható, a láthatatlanból állott elő, Zsidó 11.3. És újongva olvasod a Bibliádban, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Amen.
1: Alföldi Borús Dezső sorozatának következő részét egy hét múlva hallgatjuk meg. Addig is szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Műsorunk mottója írva található a Bibliában, az apostolok cselekedetei 10. rész 34. versében, amely így hangzik. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép közül kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik.
1: Csácsi kárnes kodó dikháv, keodelcsi alozárel más kárle manusá, Baboldinesi, skupoj leske sakono populareskosavo, kondara lesaj a sacipekerel.

0: Halleluja!
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Evangéliumi Rádió hallgatóit Szatmár Németiből, ahol egy olyan testvérrel beszélgetek, aki teremről érkezett. És annyit kell még elárulnom, hogy egyszer csak Krisztus elkezdett munkálkodni a személyes életében is. Volt ott egy nagyon súlyos betegség, igen, ami ugye úgy nézett ki, hogy a végkifejlethez érkezett, de másnap reggel az asszony fölkelt. És hogy folytatódott az ő egészségi állapota?
2: Az egészségi állapota úgy volt, hogy abban az időben tanáltak nála egy olyan egy daganat, ami azt mondták az orvosi tudomány, hogy valami rák, ahogy én tudom, és hogy veszélyes, nem lehet megműteni, mert ha megműtik, akkor lehet, hogy ott a műtőasztalon meghal. De ezért nem nyúltak hozzá. Hát gondolom, abban az időben, 2005-ben volt ez, nem tudom, hogy nem volt ilyen fejlett a tudomány, és akkor abban maradtak, hogy maradjon így, hogy van, és amennyi életje van, ilyen meg. És akkor az a csoda megtörtént, akkor este, hogy a feleségem beteg lett, hát én úgy éreztem, hogy most az a víg, tényleg olyan állapotban volt, hogy úgy látszott, hogy most itt a víg. De aztán felkelt, Isten megerősítette, és nem mondhatom azt, hogy nem beteg a tulumfogvás, a feleségem beteg, mert most egy másik betegségbe szenved, beteg a szíve, geng a szíve, akkor ilyen cukros, ha lehet mondani, inzulint használ, gyógyszereket, és még más betegségek. De él az Isten bizodalmával, az Isten hitjébe rakja ő is a bizodalmát, hisz benne, hogy Isten a tulumfogvás ad neki erőt minden nap, hogy kibírjon. Érdekes dolog volt, hogy van ott házi orvosunk, rendszeresen havonta kell kiírni a gyógyszereket, és ahányszor megy a gyógyszerekért, még ott az elején volt ez, hogy mindig feltette neki a kérdés, hogy maga még él. És a feleségem mindig felelte neki, igen, élek, mert él Krisztus az életemben.
1: Úgy értettem, hogy gyermekek is vannak a családban.
2: Igen.
1: Akiknek egy különös élmény lehetett, hogy ők ismerték valamilyennek a szüleiket. Aztán egyszer csak a szülők életében valami történt. Hogy fogadták a gyermekek azt, akik hát nyilván azóta már jócskán felnőttek, hogy fogadták, hogy a szüleik elkezdtek gyülekezetbe járni, aztán az apa is, aztán az anya is döntött Krisztus mellett, még a gyülekezethez is csatlakoztak, bemerítkeztek. Hogy vették ezt a következő generáció tagjai?
2: Hát még akkor, mikor ez megtörtént, nem igazán tudták ők ezt felfogni, hogy mi történik, de egy idő után már látták, hogy nagyon komolyan vesszük ezt a dolgot, és hogy eldöntöttük. Nem igazán értették ők annak idején, hogy mit is jelent ez, mert én se tudtam igazán, de aztán idővel rájöttek, hogy milyen dolog ez. Nem jónak látták. Nem látták azt, hogy igen, kell oda csatlakozni, nem akartak jönni, hittük őket, mert már tudtuk, hogy oda kell vezetni a gyerekeket is. Aztán jártak velünk a gyülekezetbe, mert mindig biztattam arra, hogy mik a ti szüleitek vagyunk, akik szeretünk, nevelünk benneteket, és már eljutottunk oda, hogy nagyok vagytok, volna nekünk is egy kis elvárásotok tőlek, legalább annyit, hogy mikor van Isten tisztelet teremben, az Isten kegyelméből, gyertek el velünk az imaházba, hallgassátok meg ti is az igét, Isten meg fog áldani benneteket is. És volt alkalom, mikor jöttek Sűrjen, az egyik lányom, mert ő a második gyerek, ő elfogadta az Urat, bemerítkezett, mint bemerítő tag volt a gyülekezetnek, most is az, csak sajnálatos módon egy idő után a férje, akivel házasságban élt, és volt három gyereke, meghalt. Akkor nagyon, nagyon szomorúság lett a családban, nagyon, nagyon rossz érzés volt. Az egész család lázadott Isten ellen, hogy miért történt ilyen, hogy egy 32 éves ember csak így, anélkül, hogy beteg legyen, este lefeküdt, semmi baja nem volt, és álmába ilyen, nem tudom, ha jól mondom, agyvérzést kapott, azonnali agyhalál állott bennála, és 5 napig élt Kolozsváron a kórházba, és nem tudta túlélni ezt az agyvérzést, és meghalt. Aztán egy hosszú ideig se a feleségem, se a gyerekek nem jöttek a gyülekezetbe, és én nem adtam fel. Egyedül követtem az Urat, egyedül jártam a gyülekezetbe, imádkoztam értük, segített a gyülekezet is ebbe. Aztán rövid időn belül a feleségem is jött, azt a lányom nem adta fel, azótától is egyedül éli az életét, még mindig az Úrban van és neveli a gyermekét. Az egyik lánya, a nagyobbik, az már férhez ment, év is bemerítkezett, annak férje is, és van 2 gyereke. De van 2 fiam, akik még nem jutottak oda, még nem döntötték el azt, hogy kövessék az Urat.
1: Még egy kérdés van a végére. Teremen van egy roma gyülekezet, egy cigány gyülekezet. Mit szól a falunak a nem roma része arra, hogy hát ott van egy gyülekezet, és ráadásul én úgy tudom, ha jól tudom, hogy növekvő gyülekezet. Hogy állnak az emberek, a kívülvalók ehhez a gyülekezethez?
2: Most úgy van ez, hogy ott az elején nem értették egyet. Nekem nagyon sok barátaim voltak, ha lehet így mondani, mint cigány nemzetség, ami vagyok. Nagyon sok magyar ilyen barátaim voltak, mert annak idején dolgoztam ilyen gazdáknak a határon, mert akkor mindenki művelt a földet, és nagyon sok ismerőseim voltak. Ott az elején persze megint mondom azt, amit mondott a feleségem, hogy én megbolondultam, hogy buta vagyok, miért járok oda, miért nem járok abba a templomba, ahol ők járnak, mert engemet egy ilyen ortodox vallásba kereszteltek meg a szüleim annak idején, és hogy miért nem járok oda velük. Aztán kezdtem velük beszélgetni Isten dolgairól, az evangéliumról, az Úr Jézusról, az Isten dolgairól, de nem szakadt meg ez a kapcsolat, már úgy értve a baráti kapcsolatunk megmaradt, csak én már nem jártam, nem járom ugyanazt az utat, amelyiket ők. Egy ideig ilyen ellenezték, de aztán megtörtént az, hogy mikor az imaházat építettük, ezt, ami most megvan, mert hogy volt egy régi kis imaház, egy ilyen parasztház volt. Aztán, mikor ez épült, volt a megnyitó, az imaház megnyitója, és ezeket a barátokat mind elhittem, és el is jöttek nagyon sokan a faluból, és a barátaim is, és gondolták magukban, mert utólag elmondták nekem, hogy menjünk el, nézzük, mi fog ott történni, biztos jönni fognak valami nagykalapos cigányok, valami bulibások, és nézzük, hogy mi fog ott történni. Tehát egy ilyen kíváncsiság elindult bennejek, és eljöttek nagyon sokan, és ott álltak, és én jöttem, és persze csatlakoztam a csapathoz, oda mentem köztök beszélgetni velük, és jöttek a testvérek, úgy idegenek, mint a szatmáriak, és már ismerős voltam, és akkor mindig jöttek, kezet adtak, köszöntöttek, és ilyen jó dolgokat mondtak, olyan biztató szavakat. Aztán bementünk, megkezdődött az istentisztelet, és attulon fogvás megváltozott az egész véleményük a gyülekezetről, a hívőségről, az Isten dolgairól. És elmondták nekem, hogy meg kell szégyenülni előtetek, mert mi azt hittük, hogy ott valami sok cigányok fognak összegyűlni, és megyünk kíváncsiságtól, hogy lássuk, hogy mi történt. De ez nagyon komoly dolog, látjuk, komoly emberek jöttek oda, tisztelettudóan viselkedtek, meg hallották az evangéliumot hirdetni, még akkor a kicsi imaház még létezett, akkor nem jöttek. De azon az eseményen nagyon sokan jöttek és hallották. És akkor megváltozott az egész véleményük, és akkor már nem ellenezték azt, hogy nem kell hívőnek lenni, meg nem kell gyülekezetbe menni. Akkor elfogadták ezt, hogy igen, és elösmerték ezt, hogy ez Istentől történt dolgok vannak ott teremben. És így éljük az életünket, bizonságot tesszük, hívjuk őket a gyülekezetbe. Sokszor jönnek ilyen evangelizációs esték, mikor vannak, vagy bemerítkezések vannak, de így, hogy ragaszkodjanak, hogy rendszeresen járnak, még nem jönnek. De a roma rokonságjaink azok jönnek néha ilyen istentiszteleteken is, vasárnap vagy szerdán, de inkább ők is úgy jönnek, hogy mikor ilyen nagyobb események történnek.
1: Nagyon szépen köszönöm, és az őszinteséget is köszönöm. Isten áldását kívánom az egész életükre.
2: Az Úr áldjon meg.

A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Mint korábban említettük, két szélsőséges nézet van a szent élettel kapcsolatban. Az egyik az, hogy az emberi természetnek csupán új irányra van szüksége, célt kell neki adni, és egy kis átalakítást kell rajta végezni. E nézet szerint így lehet megélni a keresztény életet. A másik szélsőséges álláspont az, hogy amikor valaki újjászületik, akkor természet fölötti ajándékot kap, de pusztán távolról szemlélődik, miközben Isten elvégzi életében mindazt, aminek végbe kell mennie. Az egy csoportba tartozók nagyon kegyesekké válnak. Nekem olyanok, mint a felpuffadt békák. Sohasem lesznek szeretettel teljes, normális keresztényekké. Ez a második fejezet most nagyon világossá fogja tenni, hogy az újjászületés által, amikor romolhatatlan magból, Isten igéje által születünk, új természetet kapunk, és ebben az új természetben élünk a Szentlélek hatalma által. Szeretetteljes kapcsolatba kerülünk azzal, akit nem láttunk, mégis szeretünk. Simon Péter látta és szerette őt, és jól lehet, mi nem láttuk, a Szentlélek valóságossá teheti nekünk úgy annyira, hogy mi is ugyanúgy szeretjük őt. Amikor újjászülettél, emlékszel rá, milyen kedves és csodálatos élményed volt? Pál írta a korintusi hívőknek, mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Második korintusi levél, 11. rész, 2. vers. A korintusi keresztények nagyon testiesek voltak. A Krisztus iránti első szeretetük eltűnt. Isten ugyanezt mondta Izrael népéről közvetlenül azelőtt, hogy babiloni fogságba kerültek volna. Ezt mondja az Úr, emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Jeremiás könyve, 2. rész, 2. vers. Izrael gyermekei akkor mutatták be ezt a szeretetüket, amikor kivonultak Egyiptomból, és átkeltek a Vörös tengeren. Dicsőítő éneket énekeltek Jahvénak. Énekelek az Úrnak, mert igen felséges. Lovat lovasával a tengerbe vetett. Mózes 2. könyve, 15. rész, 1. vers. Ennek ellenére nem sokára panaszkodni kezdtek Isten előtt. Isten emlékezett erre. A valódi elkülönülés azon a tényen nyugszik, hogy újjászülettél. Új természeted van, és szeretet kapcsolatban vagy Krisztussal. Az iránta való szereteted alapján igyekszel neki tetsző módon élni. Isten célkitűzéseiben az az egyik nagy cél, hogy az emberek megmeneküljenek ne csak az ítélettől és a tűz tavától, hanem a jelen való világtól is. Meg akarja őket szabadítani nem csak azért, hogy a mennyországba jussanak, hanem azért is, hogy a szívüket most adják át Krisztusnak. Krisztus kereszten végzett munkája elrendezett minden kérdést, amit a bűn támasztott Isten és a mi lelkünk között. A jövőben ragyog Isten dicsősége, és mi átkerültünk a megváltás világába. Újjászülettünk, és ezt senki, még a sátán sem képes megváltoztatni. Azonban miként éljük ma a földön keresztény életünket? Milyen kapcsolatban vagyunk embertársainkkal és az Úr Jézus Krisztussal? Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelkitejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Péter első levele, második rész, első és második vers. Láthatod, nem várhatjuk Istentől, hogy mindent ő cselekedjék helyettünk. Ő elvégez értünk mindent, amit mi nem tudunk megtenni. Először is vannak bizonyos dolgok, amiket félre kell vetnünk. Ezt Pál az efézusi hívőknek írt levelében a ruha levételéhez hasonlította. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Efézusi levél, 4. rész, 22. és 25. vers. Pál másként írja le ezt a korintusiaknak. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. 1. Korintusi levél, 5. rész, 7. és 8. vers. Amikor az izraeliták megünnepelték a páskát és a kovásztalan kenyerek ünnepét, nem ettek kovászos kenyeret, vagyis nem ugyanúgy éltek, mint azelőtt. Egy másik helyen másfajta kenyeret fogyasztottak. Ez az ő növekedésük egyik eszköze volt. Ugyanígy Pál azt mondja a korintusi hívőknek, hogy amikor Krisztushoz jönnek, megszabadulnak a régi kovásztól, ami az életükben rejlő rossz akarat és gonoszság szimbóluma. Láthatod, sohasem leszünk tökéletesek ebben az életben, mert mindig megvan a régi természetünk.

Levetve tehát minden gonoszságot, mondja Péter. Mi a gonoszság? A legjobb meghatározásnak azt találtam, hogy megáltalkodott harag. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk megbocsátani. Vajon keserűséget hordozol a szívedben, és terhet viszel a válladon? Jól lehet bizonyságot teszel arról, hogy újonnan születtél, és szereted Jézust, de a körülötted levők között senki sem képes észrevenni, hogy gonoszságot, megrögzött haragot hordozol a szívedben. Minden álnokságot. Az álnokság azt jelenti, hogy valaki visszafizet annak, aki megbántotta, vagy jó benyomást akar kelteni valaki előtt. Anániás és Szafira álnok volt, amikor úgy akarták bemutatni magukat, mint akik nagyon bőkezűen adakoznak a gyülekezetnek. A régi természet, amely bennünk van, csak erre jó. J.B. Lightfoot ezt úgy nevezi, hogy kegyetlen természet, ami hajlamos arra, hogy ártson másoknak. Képmutatást, irigységet és minden rágalmazást. A képmutatás természetesen kísérlet arra, hogy másnak mutassuk magunkat, mint akik vagyunk. A rágalmazás mások rossz akaratú beszennyezése. Mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok. A hamisítatlan tej helyett én tiszta tejet vagy lelki tejet mondanék. Mint ahogy az éhes kisbaba az üveg után nyúl, a hívő ugyanúgy kívánja Isten igéjét. Emlékszem arra az időre, amikor kisunokánk született. Mivel édesapja akkoriban idegen országban volt, az édesanyja áthozta őt a lakásunkba. Az első néhány hónap alatt nálunk lakott, és akkor is, meg azután is az volt a feladatom, hogy én adjam oda neki a teljes üveget. El akarom neked mondani, hogy az a kis fickó teljesen bezsongott, amikor meglátta azt az üveg tejet. Kezdte mozgatni a kezét, a száját, a lábát, testének minden része a teljes üveg után nyúlt. Akkoriban még mindig egy gyülekezet lelkipásztora voltam, és arra gondoltam, hogy bárcsak olyan gyülekezetem lenne, amely ehhez hasonló módon nyúlna Isten igéje után. Az Isten igéje utáni éhség nélkül nem növekedhetsz a kegyelemben és Krisztus ismeretében. Nem fejlődsz, mint keresztjén. Továbbra is csecsemőkorban maradsz. Emlékezned kell rá, hogy a kisbaba és a felnőtt személy egyaránt emberi lény, de a növekedés és fejlődés más és más szakaszában vannak. A kicsinek tejre van szüksége ahhoz, hogy növekedjék és felnőtté váljék. A keresztény miként növekszik? Úgy, hogy tanulmányozza Isten igéjét. Nincs növekedés Isten igéjétől függetlenül. Sok lelkipásztortól levelet kapok, akik azt írják, hogy nagyon sok kisbabának a dajkálásával vannak lefoglalva. Az egyik lelkipásztor ezt írta. Időmet azzal töltöm, hogy a lelki csecsemőket babusgatom. Azoknak a csecsemőknek fel kellene növekedniük, hogy a lelkipásztor ne csak azzal legyen elfoglalva, hogy egész idő alatt dajkálja őket. Akkor növekednek, ha kívánják az ige tiszta tejét. Az a meggyőződésem, hogy az ige tiszta teje Isten igéjének a teljességét jelenti. Nem növekszünk lelkileg, ha egy-egy kényelmes igét kiragadunk innét és onnét. Isten igéjének a teljességére van szükségünk a növekedés érdekében. Nekünk jól kiegyensúlyozott étrendet kell követnünk. Természetesen a tejjel kezdjük, de eljön az a nap, amikor rántott húst kívánunk, meg sült krumplit, zöld salátát, és esetleg körítésnek finom borsót. Isten teljes igéjében minden lelki táplálék megtalálható. Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Péter első levele, második rész, harmadik vers. Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Láthatod,
hogy a megváltás pillanatában gyermek születik, aki kívánja Isten igéjét éppen úgy, mint ahogy egy újszülött csecsemő azonnal enni kezd. Amikor kisunokám hazajött a kórházból, csak alig 2-3 napos csecsemőként, mindnyájunknak az volt a feladatunk, hogy törődjünk a táplálékával. Tudta, hogy mit kell vele csinálnia. Nem tartottam neki előadást arról, hogy miként kell innia a tejet, mert úgy tűnt, mindent tudott róla. Ugyanígy nem gondolom, hogy programokra van szükségünk annak megtanulására, hogy a lelki csecsemők miként táplálkozzanak Isten igéjének tejével. A programok helyett Isten igéjét kell adnunk, hogy azon növekedjenek. Akkor mi az igazi elkülönülés? Ezt nagyon gondosan meg kell vizsgálnunk. Elszakadás a test cselekedeteitől. Túl sok keresztjén úgy érzi, hogy el kell szakadnia a világtól. Pedig mi a világban élünk, és még akkor is a világban kell élnünk, ha nem e világból valók vagyunk. Hadd illusztráljam az elkülönüléssel kapcsolatos helytelen elképzelést. Egy evangélistát csaknem egy fél éjszakán át vittem a kocsimmal, hogy találjak egy olyan éttermet, ahol sört nem szolgáltak fel. Ő ezt tekintette a világtól való elkülönülésnek. Végül találtunk egyet, és azon a helyen élelmiszer mérgezést kapott attól, amit evett. Én nem ettem volna azon a helyen. Ezt mondtam neki. Ha a helyedben lennék, ezután bemennék egy olyan étterembe, amely jó ételt szolgál föl, és egyszerűen mellőzném a sört. Nem kell neked meginnod a sört csak azért, mert ott teszed az ételt. A világtól való elkülönülés nem azt jelenti, hogy nem mehetsz be olyan étterembe, ahol szeszes italt is felszolgálnak. Gonoszság, álnokság, képmutatás, irigység, rágalmazás. Ezektől kell elszakadnunk. Csak a bennünk működő isteni lélek tudja létrehozni ezt a fajta elkülönülést. Amíg nem akarjuk föladni a képmutatást, irigységet és rágalmazást, addig nem növekszünk föl a keresztény nagykorúság szintjére.

0: Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Péter első levele, második rész, negyedik vers. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz. Nem a betlehemi gyermekhez megyünk, hanem mint kisgyermekek odajárulunk az élő kőhöz. Az élő kő Krisztus. Miután Simon Péter megvallotta Jézust, az Úr ezt mondta neki: én ezen a kősziklán építem fel egyházamat. Máté evangéliuma 16. rész 18. vers. Simon Péter nagyon világossá teszi itt, hogy az élő kő nem ő, hanem az élő kő Jézus Krisztus. Jézus ismét utal önmagára, mint kőre. Máté evangéliuma 21. részének 42. és 44. versében. Erre megkérdezte tőlük Jézus: sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megbetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, az szétmorzsolja. Ez a 118. Zsoltárból vett idézet. Ebben önmagáról beszél az Úr Jézus. Krisztus Jézus az egyház alapköve. Ő ez az élő kő. Pál így ír: mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Első Korintusi levél, 3. rész, 11. vers. Amikor bűnösként jössz, és ráesel arra a kőre, akkor összezúzod magad. Az alázatosoknak azonban az a kő a fundamentum, az az üdvösség. Ha elutasítod azt a követ, akkor sem tudod kikerülni. Dániel a látomásában látta, hogy egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas és cseréplábairól, és darabokra zúzta az egészet. Dániel könyve, 2. rész, 34. vers. Ez az ítélet köve, amely egyszer szétzúzza a földet. Ez a kő Krisztust mutatja be. Ő lesz e földnek is az ítélő köve. Milyen csodálatos képe ez az Úr Jézusnak. Itt van még valami más különös kijelentés is. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szentpapsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Péter első levele, 2. rész, 5. vers. Ti magatok is, mint élőkövek. Miként vagyunk mi élőkövek? Úgy, ahogy Péter írja föntebb: mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Péter első levele, 1. rész, 23. vers. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá. Emlékszel rá, hogy Péter ezt vallotta Krisztus felől: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Az Úr Jézus ezt mondta neki: te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat. A Péter szó sziklát jelent, és az Úr Jézus valójában ezt mondta: te kis kavics leszel, de ezen az alapkövön, Krisztuson építem fel egyházamat. Az Úr Jézus az alapkő, és tudjuk, hogy Péter ezt így értette, mert ezt mondta: ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá. Ahogy Simon Péter egyike volt a kisköveknek, mi is kiskövek vagyunk, és én csak kavics vagyok, amely lelkiházzá épül. Amikor újonnan születünk, Isten gyermekeivé válunk, bekerülünk Istennek ebbe az épületébe. Ha visszalapozunk az efézusi levélhez, ezt olvashatjuk, hogy Pál is használja az épületnek ezt az illusztrációját. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Efézusi levél, 2. rész, 19. verstől a 22. versig. Ma Isten templomot, élő templomot épít, akik hozzájövünk, mint bűnösök, akik rábízzuk magunkat kegyelmére, megmenekülünk. Ő az élő templom részévé tesz minket, ráépít az alapkőre, Krisztusra. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy Te vagy életem alapja, és rád épülve Isten házává válhatok. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: A 91. Zsoltár 16. verse így hangzik. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, bele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Az utóbbi időben a lelki postában elhangzott levelek felolvasása vezetett az igéhez. Ahogy a drága testvérek megnyilatkoznak, senki sem dicsekedik azzal, hogy neki igen jól megy a sora, hogy milyen sok pénze van, és nincsen semmi terhe, baja, betegsége. Isten gyermekei az egyszerű, szegényebb terheket hordozó emberek köréből vannak. Ők azok, akik többször nehéz próbán, betegségen mennek át. No meg, mi vagyunk azok is, akik önként vállaljuk a nehéz, göröngyös utakat Jézusért. Így visszanézve jó volt segédmunkásként dolgozni, és jó volt 5 gyermeket vállalni, felnevelni. Hiszen velünk volt az Úr a nehéz utakon, mert segítségül kellett hívni őt. Ő nem rejtette el orcáját előlünk, hanem sokszor mondta, hogy ímé, itt vagyok. Csodálatosan gondoskodott rólunk. Az 5 gyermek jól tanult, szakmát is tanultak, 2 főiskolát is végzett, és rendes, megfelelő körülmények között élnek. Jó ezt a többi testvér életében is látni, hogy végül jóra fordulnak a dolgok. A zsoltárírói is szépen leírja. Tűzbe, vízbe jutottunk, de kihoztál bennünket a bőségre. 66. Zsoltár 12. vers. Hálát adunk az Úrnak, hogy mi is megelégedett emberek vagyunk ebben a marakodó, elégedetlenkedő világban. Zámoi hallgatónk írta e sorokat.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 1-e, ima. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, én megteszem. János evangéliuma 14. fejezet 14. vers. Isten meghallgatja az imádságot. Épp úgy meghallgatja, ahogyan mi is meghallgatnánk, ha végtelen bölcsességünk, szeretetünk és hatalmunk lenne. Olykor megadja azt, amit kérünk, máskor valami jobbat, de mindig azt adja, amire szükségünk van. Néha gyorsan meghallgatja imádságunkat, máskor megtanít türelmesen várni. Isten meghallgatja imádságunkat, amikor szívünk gyönge, megadja azokat az ajándékokat, amelyeket gyermekei tőle kérnek. A hitnek azonban gyakran meg kell ismerni a mélyebb nyugalmat, és bízni Isten hallgatásában, amikor ő nem beszélhet, mert ő, kinek neve szeretet, a legjobbat küldi majd el. Csillagok kiéghetnek, hegyláncok leomolhatnak, de Isten hűséges, ígéretei bizonyosak azok számára, akik hozzá fohászkodnak. Vannak azonban az imádságnak feltételei. Gyakran olyan, mint egy biankó csekk, ha valamit kértek, föltételekhez van kötve, az én nevemben. Az imádsággal kapcsolatos bizonyos ígéreteket más igéjek fényében is meg kell vizsgálnunk, amelyek az imában kért dolgokra vonatkoznak. Vannak az imádságnak titkai is. Felmerülhet bennünk minden lehetséges miért és mi végett kérdés. Ezek a kérdések azonban nem építő jellegűek. Sokkal jobb, ha imádkozunk, és közben megtapasztaljuk, hogyan munkálkodik Isten. Az 1881 és 1944 között élt William Temple Canterbury érsek azt mondta, ha imádkozom, sajátságos véletlenek történnek. Ha pedig nem imádkozom, nem történnek meg. Ha az Úr Jézus nevében imádkozunk Istenhez, a kéréseket az Atya elé visszük, és ez ad jelentőséget imáinknak. Sohasem kerülünk annyira közel a mindenható hatalomhoz, mint amikor imádkozunk.

szerint soha nem történnének meg. Életünk telve van természet fölötti feszültségtől. Sugárzás hatja át életünket a Szent Szellemtől. És ha mások életével kapcsolatba kerülünk, akkor valami történik Isten számára.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, az ifjú Sámuel elhívásáról beszéltünk a múltkor, de a végén természetesen egy proféciának az elhangzását is meg kellett említenünk, de arra már a Biblia magyarázatban nagyon kevés idő maradt. Mi is volt ez a profécia? Hát amit az ifjú Sámuel élete első beszélgetése kapcsán a mindenható Istentől végighallgatott, tudnilik, hogy Éli házát elveti, és mivel Éli nem volt hajlandó a korábbi figyelmeztetésre figyelni, hallgatni, és aszerint reagálni, ezért Isten élesíti az ítéletet. Szó szerint ez így hangzik, azon a napon beteljesítem Élin mindazt, amit megmondtam háza népéről, elkezdem és bevégzem, mert megjelentettem neki, hogy minden időkre szóló ítéletet tartok a háza népén azért a bűnért, amelyről tudta, hogy fiai azzal átkot vonnak magukra, és mégsem fenyítette meg őket. Ezért megesküdtem Éli háza népének, hogy sohasem lehet kiengesztelni Éli háza népének a bűnét, sem vére, sem étel áldozattal. Miért térünk erre vissza? Azért, mert nagyon sokszor egy tévedésben élünk. Amikor küld az Isten igét, ige hirdetőt, nevezhetjük profétának is, és nagyon határozottan, nagyon keményen szól, akkor nem az a célja, hogy azt az ítéletet feltétlenül végre is kelljen hajtania, hanem hogy az illető megálljon, kijózanodjon, fölkapja a fejét, és azt mondja, hogy hova tartok én. Hát mi lesz ebből? Itt az ideje a megfordulásnak. A megfordulás héberül pontosan ugyanaz a szó, mint amikor a megtérést emlegetjük. Az hátraarcot jelent, irányváltást jelent, és azt jelenti, hogy elfogadtam, amit Isten mondott. Amikor a próféta jött először, Isten embere, és elmondta Élinek, hogy mit fog tenni Isten, Éli nem válaszolt semmit. A fiainak csak egy szolid ennyit mondott, hogy ennyi, hát nem kéne ezt csinálni, rossz hírt terjesztenek rólatok. És most kiderül, hogy Isten azt várta volna el Élitől, hogy reagáljon, mégpedig az Isten igéje szerint. Fenyítse meg a fiait. Tudják, ez egyre nehezebb kérdés. Egy tanártól hallottam, akinek problémája volt az egyik diákjával, és az édesanyja azt mondta, hogy hát már 12 éves embert már nem lehet se fegyelmezni, se irányítani. Már nem lehet beleszólni az életébe. Olyan megdöbbentő, ahogy föladjuk családi szinten, és egyházi szinten is azt, hogy nekünk van mondani valónk a bűnnel kapcsolatban is. Nem csak a Krisztus megváltó kegyelméről szóló tanúságtétel, hanem van mondani valónk a bűnnel kapcsolatban is. Annak idején a reformátorok azt találták mondani, hogy az egészséges, tisztességes, biblikus, újszövetségi gyülekezetnek az egyik ismérve az egyházfegyelemnek a gyakorlása. Ezt már réges-régen föladtuk, és az egyházfegyelem helyét réges-régen átvette az egyházkegyelemnek a helye. Na most az a probléma, hogy bár nagyon jól hangzik, de ott, ahol Isten nem adott felhatalmazást arra, hogy mi kegyelmet hirdessünk, mert nem volt hozzá megtérés, nem volt hozzá bűnbánat, nem volt hozzá életváltozás, nincs új élet, ott hiába papol akármelyik ige hirdető Isten kegyelméről, mert ettől Isten nem fogja megváltoztatni a szándékait. Minden ment tovább. És tetszik tudni, nagyon-nagyon megdöbbentő, amikor ige hirdetőknek a reakciójából az a szörnyű régi mondás cseng vissza, a kutya ugat, a karaván harad. Ezékiel azt hallotta annak idején az úrtól, hogy emberfia, rólad beszélget a néped a kapuban. Azt mondják, menjünk el, és hallgassuk meg, jön-e valami üzenet az úrtól. És ez eddig nagyon jól hangzik, csak Ezékiel utána úgy folytatja, és pajzán dallá lesz a szájukban, mert nem vagy nekik más, pajzán dalok énekese. Tessék mondani, van különbség a sanzon és az ige között? És hogyha az ige hallgató gyakorlatilag olyan, ezt aztán megmondta nekünk az úr rendesen, és megy tovább, akkor vajon az úr hibája, hogy nem szólt? Éli fiai nem csináltak semmit. Éli nem csinált semmit. Minden ment tovább a következő nap is, meg a következő nap is, és ezért szólt az úr Sámuelen keresztül. És másnap, amikor Sámuelt fölébreszti az úr, reggelre Sámuel szépen kinyitja az úr házának az ajtaját, de nem mer beszélni Élivel. És akkor Éli megesketi az élő úrra, ha valaki olvassa a bibliai szöveget, ez úgy hangzik, hogy úgy segéljen meg téged az úr most és ezután is, hogy semmit nem hagysz el abból, amit az úr neked mondott, nem hallgatsz el. Hát Sámuel az ifjú elmondja. Hogy ez mekkora örömet okozott Sámuelnek, azt én meg nem tudom mondani, de valószínűleg nem túl nagyot, hiszen azért, nem most említem először, Sámuel számára azért Éli főpap egyben valószínűleg az Éli nagyapó kategóriájába is esett. És tetszik tudni, hogy hogy reagál Éli? Azt mondja, ő az úr, tegye azt, amit jónak lát. Azt fogja tenni az úr, amit jónak lát? Azt. Na de azért szól, mert jónak látta volna, hogy megtérjünk. És hogy ezt mennyire komolyan veszi az Isten, tessék csak erre az új szövetségi igére gondolni. Isten a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösek voltunk. És ilyenkor ott van az ember szívében a zsidókhoz írt levélnek az a szörnyű kérdése, mi lesz velünk, ha nem törődünk ekkora kegyelemmel? De elővehetem Ézsaiás prófétát, tegyetek köztem és szőlőm között igazságot. Mit kellett volna még tennem? Annak idején, míg fiatal voltam, volt egy terminus technicus a családban, amit én annyira nem élveztem. Ezt édesanyámtól igen sokszor hallottam, hogy a nekem elmondott figyelmeztetés az körülbelül a farrahány borsó kategória. Na de hát, amikor Isten igéje lesz ilyen farrahány borsó, lepereg rólunk, nem érint, nem okoz változást, akkor hova megyünk? Tetszik tudni, olyan ez, mint a duzzogó rossz gyereknek a reakciója. Hát előbb-utóbb csak belátásra jut a szülő, nem? Megváltoztatja a véleményét. És ma egy olyan világban élünk, amikor általában a szülők szoktak belátásra jutni, amitől aztán a gyerek az meg nő, ahogy akar. De tessék csak nézni. A másnap után jön egy harmadnap. És itt azért rendkívüli mértékben nagy csend van a Bibliában. Észre tetszettek már venni? Ha ma történne a gyülekezetben egy ilyen, hogy egy ifjú odaáll és elmondja, amit az úr mondott, meddig járna abba a gyülekezetbe? És ne haragudjanak a kemény szóért, de Éli nem rúgja ki Sámuelt, és nem mondja, hogy akkor most haza lehet menni az apádhoz, meg az anyádhoz, aztán élj úgy, ahogy akarsz, hogy te egy milyen hálátlan kölyök vagy, és hogy egyébként is, most akkor mondom úgy, ahogy nekem mondta valaki annak idején, mikor fiatal voltam, töröld meg az orrod még mielőtt velem beszélsz. Egyébként semmi baja nem volt az orromnak. Másra akart utalni. Éli ugyan kimondja ezt az ő az úr tegye, amit jónak lát, de azt nem teszi, hogy elbocsássa a házától Sámuelt. Nem tudom, mit mond el a fiainak. De valószínűleg a fiúkhoz is csak el kell, hogy jusson valami, de Sámuel marad, és tessenek csak hallgatni. Sámuel első könyve, 3. fejezet, 19. versétől. Sámuel felnövekedett, az úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből. Ha Sámuelről csak ez az egy mondat maradt volna fönn, ez akkor is az én számomra lenyűgöző. Mert hogy ez a kezdet folytatódik, Sámuel nem vált egy büszke, gőgös alakká, és ez is megér egy külön kérdést és egy külön beszélgetést, hogyha valaki egy ilyen kiváltságos helyzetbe kerül, tudatába kerül az ő kiválasztott állapotának, hányszor van, hogy felfuvalkodottá válik? Szép ez a magyar kifejezés. Lehet úgy vizuálisan is látni, hogy a valamekkora hogy lesz hatalmassá, mert addig szítta magát, amíg ő most nagy akar lenni, csak tetszik tudni, az ilyen nagy felfuvalkodottság után szokott lenni a Luffy effektus, előbb-utóbb nagy durranás és a nagy semmi következik. De Sámuel nem. Marad alázatos, és innentől kezdve semmit nem enged a földre hullani Istennek az igéiből. Milyen kár, hogy ezek közül nincs nekünk följegyezve semmi. Annyira jó lenne, hogyha ezt az ifjúkori részt, ahogy Isten kiképzi prófétának, fölkészíti arra, hogy nem csak szócsöve lesz majd az Úrnak, hanem ennek a népnek hosszú időn keresztül bírája lesz, lelki vezetője, mégpedig jól tessenek hallgatni Józsué után az első valóban lelki vezető, aki nem csak az elején az, hanem végig egész életében. Józsué volt az utolsó. Hát azóta eltelt 300-400 év, de az idő szaladt, tetszik tudni. Hogy nőhet ilyenné Sámuel? Hát erre rengetegféle választ lehetne adni, én most az idő rövidsége miatt a végkonklúziót mondom csak el, természetesen ez az én végkövetkeztetésem, de tessenek rajta elgondolkozni, az Úr jelenlétében élve. Sámuelnek maradt a nyoszoljája ott a Szentek Szentjében, ott az Úr ládája mellett. Sámuelnek bőven volt lehetősége és ideje az Úr előtt lenni. Úgy tűnik, hogy Sámuel megtanulta rendkívül tisztelni azt a helyet, ahol ő van, nagy becsben tartani az Úr jelenlétét, és megbecsülni magát. Az Új Szövetségnek egy furcsa kifejezése, hogy éljetek méltón a ti elhivatásotokhoz. És mi nagyon sokszor nem tudjuk, hogy ez az éljetek méltón, ez nem csak amolyan választható lehetőség, akinek van kedve éppen hozzá, meg egy picit hívőbb akar lenni a többieknél, az még akár ezt is fölvállalhatja. Ez az éljetek méltón, ez azt jelenti, hogy tudatában vagy, hogy kinek a jelenlétében éled az életedet? És lehet, hogy most valamelyik hallgatóm azt mondja, hogy na de nálam nincs ilyen jelenlét, mint Sámuelnél. Ne haragudjon, kedves hallgatóm, de akkor hogy sikerül kereszténynek lennünk? Mert az Úr Jézus azt mondta, hogy maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek, és az lesz az én Atyám dicsősége, a sok gyümölcsöt teremtek, és így a tanítványaim lesznek. Ez nem egy opció felekezettől függően. Ez a mi tanítványságunknak a természete. Ezt úgy mondja Péter apostol az első levelében, épüljetek fel lelki házzá, szent templommá. És hogyha ez nem történik az életemben, akkor én nem egy másfajta keresztény vagyok, nem egy kevésbé kegyes keresztény vagyok. Nem vagyok keresztény. A szónak abban az értelmében, hogy krisztusi, Krisztus valóságos tanítványa, Krisztus valóságos követője. És Sámuel ugyan nem ismerhette az Úr Jézus Krisztus személyesen úgy, mint mi, de ott az Úr jelenlétében nőtt, nem engedett semmit a földre hullani, és megtudta egész Izrael, Dántól Beérsebáig, hogy az Úr prófétájául rendelte Sámuelt. Az Úr még többször megjelent Silóban azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Silóban az Úr igéje által. És most tetszik tudni, nagyon jó lesz nekem azt mondani, hogy hát, akkor most megállunk. Már csak azért is, mert olyan szép dolgokról beszéltünk eddig Sámuellel kapcsolatban, legalább itt a végén. De nem állhatunk meg. Volt az Úrnak egy kijelentése. És nem tudom, hogy észre tetszettek-e venni, a kijelentés után Sámuel szépen felnövekedett. Elteltek még évek. Gyermek volt még Sámuel, amikor jött Isten emberé és elmondta az ítéletet. Ifjú emberé kezdett cseperedni Sámuel, amikor elhívta az Úr és elmondta az ítéletet. felnőtt emberré vált Sámuel, amikor azt mondta az Úr, hogy akkor most nem várunk tovább. De tessék mondani, minek nekünk az idő? Különösen akkor, hogyha nem csinálunk vele semmit. Ha nem arra használjuk, amire kell. Van egy fogalom a jogban, az elévülés. És nem lehet valakit felelősségre vonni, természetesen bűncselekmény mértékétől függően, bizonyos évek után eltelt 5 év, 10 év, 15 év, 20 év, hát sajnos a dolog elévült, így aztán már most ejteni kell. Igen, valóban elmondja a jog, hogy igen, ez bűncselekmény volt, de hát nem olyan súlyú, hogy elővegyük mondjuk 20 év után. De tetszik tudni, Isten előtt nincs ilyen szó, hogy elévülés. Van bűnbocsánat, ott, ahol van bűnbánat, bűnvallás, megtérés, változás. De elévülés nincs. Ha lenne, akkor nem kellett volna, hogy ide küldje az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust értünk, nem kellett volna, hogy Krisztus megáldoztassék, nem kellett volna, hogy a saját vérével lépjen be a szentek szentjébe értünk, mint hűséges főpapa, hogy a zsidókhoz írt levél mondja. Sámuel beszéde eljutott egész Izraelhez. Folytatja a 4. fejezet. Izrael azután hadba vonult a filiszteusok ellen, és tábort ütöttek Ében Haézer mellett, mert a filiszteusok már Áfékban táboroztak. Itt most egy pillanatra megállunk, itt előre szalad Sámuel első könyve. Ében Haézer majd később kapja ezt a nevet, de abban az időben, amikor ezt olvassák, akkor már mindenki Ében Haézerként ismeri. Ezt majd a későbbiekben meg fogjuk látni. A filiszteusok csatarendbe álltak Izraellel szemben, heves harc kezdődött, és vereséget szenvedett Izrael a filiszteusoktól, akik levágtak a harcmezőn mintegy 4000 embert. A hadinép visszavonult a táborba, és Izrael vénei azt mondták, miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk el ide Silóból az Úr szövetség ládáját, jöjjénk közénk, és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Itt most egy pillanat rájunk meg. Nagyon fontos kérdés a vereség után, miért veretett meg az Úr bennünket? Volt már ilyen a történelmében Izraelnek, nem egyszer és nem kétszer, tessenek csak mondjuk a Jerikó diadalmas ostroma után, amit ugye az Úr végzett, nem Izrael, Ai, ahol súlyos a vereség, mert bűn van Izraelben, és aztán elszámoltatja Józsué a bűnöst, miután Isten megmutatja, hogy ki az, és utána jön győzelem. Fontos kérdés, miért veretett meg az Úr bennünket? Na de nem az a válasz rá, hogy kérdezzük már meg az Urat, hanem az a válasz rá, hogy hozzuk ide Silóból a szövetségládát. Tessék mondani, jó ötlete ez. A szövetségláda jelenléte egyenlő, itt van az Úr. Hú, ez rendkívül messzevezető kérdés. Mert tulajdonképpen lehet az is. Ezt is fogjuk látni Sámuel könyvében nem is egyszer. Tulajdonképpen lehet ez is. Na de pillanatilag ez a nép totemként, amuletként akarja használni a szövetségládát. Ha itt van az Úr, mármint itt van a ládája, akkor kénytelen lesz az Úr azt tenni, ami a mi érdekünk. Akkor muszáj lesz neki győzelmet adni. Ekkor a nép követeket küldött Silóba, elhozták onnan a kérubokon ülő seregek urának a szövetségládáját. Ezt most jól tessenek még egyszer meghallgatni. Nagyon kevésszer fordul elő az egész Ószövetségben, hogy így nevezzék a mindenható Istent. Elhozták onnan a kérubokon ülő seregek urának a szövetségládáját. Magyarul most itt van velünk a mennyei hadvezér is, aki a mennyei seregek parancsnoka. Éli két fia, Hofni és Fineás is ott volt az Isten szövetségládájával. Amikor az Úr szövetségládája megérkezett a táborba, egész Izrael olyan nagy újongásban tört ki, hogy még a föld is belerendül. Meghallották a filiszteusok is a hangos újongást, és azt mondták, miféle nagy újongás hallatszik a héberek táborából? És megtudták, hogy az Úr ládája érkezett meg a táborba. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és azt mondták, Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában, Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesznek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok! Harcoltak is a filiszteusok, és vereséget szenvedett Izrael. Mindenki hazafelé menekült, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 000 gyalogos, elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Finás, meghalt. Megsemmisítő vereség. És most nagyon tessenek figyelni, mert amit mondok, az nem állja meg a helyét. De abból a gondolkozásból, amiből ők kiindultak, most az lenne a következtetés. Oda a csata, rengeteg a halottunk, az első csatánál 4 000, most 30 000, az 34 000 gyászoló család, és oda az Istenünk is. És a két főpap, a két papunk, akik a szolgálatban állnak. Most aztán nulláztunk. Mit mondott az Isten? Hogy a bűn ide vezet. Mert a bűn zsoldja a halál. De Isten kegyelmi ajándék az örök élet. Vajon nekünk mai keresztényeknek nem áll rá a szánk, hogy valamiféle bálványistenként kezeljünk olyan dolgokat, amik az Úrhoz tartoznak? Mondjuk a kereszt. Szent dolog? Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolog nekem. De mint tárgy, hogyha az lesz a központja az én hitemnek, akkor nagyon nagy bajban vagyok. Nem lesz megszentelt a lakásom attól, hogyha kirakok egy keresztet. És hogyha a könyves polcomnak az elejére kirakom a Bibliát, nem leszek tőle hívőbb. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyen ott, legyen. De ne csináljak belőle totemet meg bálványt, egy másik Istent, mert az Isten se ki nem ábrázolható, se meg nem címkézhető, az Isten lélek. És akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell őt imádni. Ezt az Úr Jézus mondta a Samária asszonynak. És ez mindenkorban így van. De ha az Isten nevével az ajkunkon egy torz istenképet próbálunk szolgálni, akkor garantált bukás a vége. Tessenek ezen elgondolkozni. És milyen jó, hogy van két térdünk, mert odaállhatunk az Isten elé, és azt mondhatjuk, Uram, szóltál, adj józanságot a megtérésre, és adj bátorságot, kitartást a követésre. Akkor is, ha senki más nem teszi ezt. Hogy ne legyek a vesztes oldalon, a végső elszámolásnál. Amen.
3: Hit a szabadító Istenben. 11. Zsoltár. A karmesternek, Dávidé. Az Úrhoz menekülök. Hogyan mondhatjátok nekem, menekülj a hegyre, mint a madár? Mert a bűnösök már feszítik az íjat, rátették a nyilat a húrra, hogy titokban rálőjenek a tiszta szívűekre. Ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet az igaz ember? Az Úr ott van szent templomában. Az Úr, akinek trónja a mennyben van, lát a szemével, pillantása megvizsgálja az embereket. Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. Hullasson a bűnösökre kénköves, tüzes parazsat, perzselő szél legyen osztályrészük. Bizony igaz az Úr, igaz tetteket szeret. A becsületes emberek meglátják arcát.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440, melyen üzenetrögzítő is működik. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Aki itt volt velünk az elmúlt alkalommal is, talán emlékezhet rá, hogy ahogy haladtunk Sámuel első könyve 4. fejezetében, ugyan megemlítettük a filiszteusokkal való csatát, és azt a részt, hogy a végén még Isten ládája is gyakorlatilag fogságba került a filiszteusokhoz, de úgy gondolom, hogy ott elhangzott egy-két olyasmi, amire nagyobb figyelmet érdemes fordítani, mint amennyi idő az elmúlt alkalommal maradt. Úgyhogy, ha megengedik a kedves hallgatók, újra olvasok egy részt Sámuel első könyve 4. fejezetéből a 7. verstől. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és azt mondták: Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok! Ezt a néhány mondatos monológot nem tudom, meddig mondták a vezérek a filiszteusoknak, és hogy bővebben vagy kevésbé részletesen, nem is ez a lényeg. Mit mondtak a filiszteusok? Először is azt, hogy jaj nekünk, mert Isten jött a táborba. Az az Isten, aki harcolt Egyiptom ellen, és mivé lett Egyiptom? Na de, tessék mondani, sok száz év távlatából hogy emlegethetik a filiszteusok az egyiptomiak vereségét? Tessék mondani, kinek jut eszébe itt Magyarországon bizonyos élethelyzetben azt mondani, hogy na-na-na, álljunk csak meg, emlékszünk, hogy hogy járt a spanyol hajóhad az 1600-as években? Hát, hogy finoman fejezzem ki magam, valószínűleg a legtöbb magyart csekély mértékben érdekli, hogy mi történt a spanyol hajóhaddal. Vagy az angolokkal, vagy a franciákkal, vagy a portugálokkal. Sokkal inkább érdekel bennünket az, hogy mi történt itt, velünk. De a török hódoltság hőstetteit nem fogják emlegetni tőlünk, délebre, nyugatabbra, bár még mindig zeng Európában a déli harangszó, de összesen ennyi maradt belőle. Pedig semmivel nem volt történelmileg közelebb, vagy távolabb, mint amennyire távol ezektől az eseményektől volt az az idő, ami Egyiptommal történt. Úgy tűnik, hogy amit Isten Egyiptommal tett a kivonuláskor, beleégett a nemzeteknek a tudatába. Még akkor is, hogyha sok száz kilométerre éltek onnan. Valószínűleg elmesélték apák a fiaknak, nagyapák az unokáknak, lehet, hogy újra és újra elővették, és most úgy érezték a filiszteusok, hogy Istennel kell harcolni, nem a néppel. És egészen biztosak voltak benne, hogy annak idején Isten győzte le az egyiptomiakat, nem a nép. És milyen igazuk volt? Hiszen a Vörös-tenger nem Izraelnek a szavára nyílt meg, hanem az élő Isten nyitotta meg. És sok csoda a pusztában, ami történt, nem Izraelnek a nagyszerűsége, tudományos felkészültsége, kiválósága, tapasztalata és gyakorlata következtében történt, hanem mind az élő Istennek a jelenlétéből adódóan, és mind az élő Isten akaratából és kegyelméből. És most itt van az Isten. Itt van a táborban, gondolják a filiszteusok. És tetszik tudni, nem csak a filiszteusok gondolják ezt, ezt gondolja Izrael is. Most már győzünk! Ha Isten itt van, nem is történhet más? Milyen vereség érhetne bennünket? Bocsánat a szóért, de mekkora blamázs lenne a mindenható Isten számára, ha itt van a táborban az ő szövetségének ládája, és vereséget szenvedne az ő népe. Tessék mondani, bírja-e az Isten, ha mi úgy gondoljuk, hogy most aztán fölsül? Ez a történelemben egy visszatérő kérdés. Tessenek csak arra gondolni, hogy hányszor és hányszor kellett profétáknak arra emlékeztetni Izrael népét, hogy ne mondogassátok, hogy az úrháza van itt, ehhez a történethez képest, jó pár száz évvel később természetesen, mert Isten nem fogja csak azért kiszolgálni a ti bűnös, önző vágyaitokat, és elfelejteni, hogy mit tesztek, meg hogy tesztek, mert itt van az ő temploma. Hát, hogyha úgy adódik, akkor az ő templomát is veszni hagyja, mert az igazsága megáll. Amikor Keresztelő János elkezdett prédikálni, ugyanezt a témát kellett, hogy elővegye, csak egy kicsit másként. Azt kellett, hogy mondja, ne mondogassátok, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert Isten, hogyha akarja, a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. És valahogy ez a fajta hozzáállás is, ez a fajta rituálévá sűrűsödött vallásosság valahogy átszivárgott a kereszténységbe. Isten mellénk áll, mert... Mert van nekünk egy ilyen, olyan, amolyan tárgyunk, van nekünk egy épületünk, amit Istenházának hívunk, templomnak hívunk, kápolnának hívunk, Isten majd kiáll értünk, mert azt mondtuk, hogy keresztény nép vagyunk. De Istennek nincsenek ilyen kötelezvényei. Harcoltak a filiszteusok, mégpedig abba a különös helyzetbe keveredve, hogy mindenki extrém módon küzdött az életéért, hiszen úgy gondolták, hogy itt úgyse nyerhetnek. És kiderült, hogy igen. Mindenki hazafelé menekült Izraelből, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 ezer gyalogos, elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Finás is meghalt, egy benyámini férfi elfutott a csatából, és még aznap megérkezett Silóba. Megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült a székén, az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghallva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli, mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament és megmondta Élinek, Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember azt mondta Élinek, a csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma. Éli azt kérdezte, mi történt ott, fiam? A hírnök így felelt, megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt a két fiad, Hofni és Finehási, sőt az Isten ládáját is elvették. Volt itt egy szám, nem tudom, meg tetszettek-e figyelni. 98. 98 esztendős koráig várt az Isten az ítélet beteljesítésével Éli életében. Újra és újra szólt. Szólt személyes üzenettel, proféta által, Isten embere által, szólt még személyesebb üzenettel, az ifjú Sámuel által, házon belül tulajdonképpen. És aztán még hagyott időt. Nem is keveset, úgy tűnik. És tetszik tudni, a proféciákkal van egy kis gondunk. Ha Isten szól és másnap beteljesedik, akkor lefagyunk, zsibbadunk, és minden bajunk van, hogy pont úgy lett, ahogy Isten megmondta. De ha szól az Isten és kegyelmi időt ad, akkor mi ezt a kegyelmi időt nagyon sokszor elnézzük, és úgy gondoljuk, hogy ja, nem is gondolja annyira komolyan. És mivel Isten nem gondolja annyira komolyan, miért vennénk mi annyira komolyan? És ugyanakkor, ha netalántán Isten nem adna kegyelmi időt, akkor azon jajongunk, hogy még átgondolási lehetőséget se igen kaptunk az Istentől. Mindig az a problémánk, hogy miért nem azt csinálja Isten, ahogy mi gondoljuk. Malakiástól idéztem csak nem szó szerint ezt, amit az előbb elmondtam, mert azt mondja Malakiásnál, hogy azt mondogatjátok egymás között, hogy nem következetes az Isten. Kiszámíthatatlan. Sose lehet tudni, hogy mit akar. Egyszer bejelenti az ítéletet, végre is hajtja, máskor bejelenti és vár türelmesen, pedig van a Szentírásnak egy nagyon
3: egyértelmű magyarázata. Nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Éli hosszú időt kapott az Istentől. Bocsánat a szóért. De Isten megvárta az ítélettel, amíg fizikailag is pont olyan lesz, mint szellemileg. Süket, meg vak. Alig lát, alig hal. Lett volna lehetőség az élő Istenhez fordulni kegyelemért? Igen. Hofni és Finás is tudta, hogy mi várhat rájuk? Igen. De hát valami miatt odázgatjuk. Észretetszettek venni, hányszor esünk ebbe a hibába, még egy nap, majd holnap után, ej ráérünk arra még. Amikor az Isten ládáját megemlítette, mármint a hírnök, aki a csatatérről menekült, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt, 40 évig volt Izrael bírája. A menye, Finehás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak, és amikor haldoklott, azt mondták a mellette álló asszonyok, ne félj, fiút szültél, de ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Íkábódnak, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége. Mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa is, meg a férje is. Ezért mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Hát azért senki nem gondolt arra, hogy amit Isten megmondott, az pont így lesz. Na de hogy ennyire így? Hogy egy napon hal meg Hofni, Fineás, Éli, Fineás felesége, és Íkábódról olyan túl sok mindent nem tudunk. De azt tudjuk, hogy egy életen keresztül a nevében hordozta ennek a napnak a szörnyűségét és a gyalázatát. És hogy mindaz, amit Isten mondott, az félelmetesen beteljesedett. És tudom, már vélem hallani onnan a készülék másik oldaláról is, hogy tehet ilyet a kegyelmes Isten. Íkábód aztán nem tehet semmiről. Valószínűleg Fineás felesége se tehet semmiről. Na álljunk csak meg egy kicsit, tetszik mondani. Az elszedett áldozatokból mit tetszik gondolni, kinek az asztalára került az ennivaló? Ó, de hát Íkábódnak az anyukája mit se tudott arról, és hát ő igazából neki nem volt más dolga, csak az, hogy elkészítse az ételt a családnak. Hát tehetett ő arról, hogy milyen férje van? Nem tudok rá válaszolni, hogy tehetette vagy sem. De általában az a tapasztalatom, hogy aki valami nagy gazemberségnek a haszonélvezője, ritkán szokott kérdéseket föltenni, mert hátha elmúlik a haszonélvezeti jog. Sokszor volt már ilyen a történelemben, nem? És hányszor kellett szembenézni azzal, hogy az Isten előbb-utóbb benyújtja a számlát. Nem azért, mert Isten örömét leli abban, hogy szenvedést okozzon, hanem azért, hogy mi, akik olvassuk, gondoljuk végig az útjainkat. Gondoljuk meg, hogy például, amit most látunk itt Magyarországon vagy Európában, hány év kegyelmi idő után történnek ezek a dolgok? Hány teljesen figyelmen kívül hagyott isteni figyelmeztetés után történnek ezek a dolgok? Milyen rengetegszer adott Isten ilyen-olyan-amolyan úton támogatást, lehetőséget, kegyelmi időt, igehirdetőket, kinyílt templomajtókat. Tetszett nekünk arra használni az időt, amire Istentől kaptunk? És amikor nehezebbre fordulnak az idők, akkor méltatlankodunk, hogy ez nem fair. És mi a következmény? Csak remegő szívvel gondolhatunk arra, hogy bár a magyar utónévkönyvben csekély eséllyel található meg Íkábód neve, de lehet, hogy némely esetben úgy fogjuk érezni, hogy oda van. Most nem Izrael dicsősége, hanem oda van az a kegyelmi idő, vagy oda van a dicsőség, amit eddig Isten adott. És nem jól használtuk az időt. Elvették az Isten ládáját. De hát, hogy történhet ez meg? Hát tessék arra gondolni, hogy Isten megmondta, hogy ezt a ládát kik érinthetik? Csak ezzel megbízott papok, tehát nem úgy volt, hogy a papok érinthetik, a papokon belül is volt külön ezzel megbízott személy, külön család volt, leszármazási jogon lehetett az Isten ládájával bánni, és ugye később majd, amikor Dávid Jeruzsálembe költözteti, vagy akarja költöztetni a ládát, akkor egy Uzza nevű ifjú ember, aki egyébként a láda hordozásával megbízott papok közül való volt, amikor megbillen Isten ládája és odakap a ládához, azonnal meghal. Hogy lehet, hogy a filiszteusok simán elviszik, minden gond nélkül, úgy, mint bármelyik közönséges ládát, ahogy elvihették bármelyik zsákmányt, hát ez mégse a nagymama sifonérja. És tessék csak arra gondolni, mentek haza a filiszteusok, diadalmi mámor, viszik a ládát, és úgy gondolják, hogy legyőztük Izraelt, de az még csak hagyján, legyőztük Izrael istenét. Itt visszük, fogságba. Hova fogják vinni? A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Ében-Háézerből Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágon templomába, és oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap felkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Ez alapvetően egy olyan történet, amit szívesen mesélek a gyerekeknek. Ennél a résznél általában mindig kitör a gyerekeken a derültség. Mert micsoda szép látvány lehetett, ugyanis ez az oda tették Dágon mellé, azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas méretű kőszobor, Dágonhoz képest az Isten ládája egy kis picike valami volt, mint egy kazetta, oda tették mellé, és ezzel úgy nagyjából ki is akarták ábrázolni, hogy a hatalmas Dágon mellett Izrael pici kis istenkéje milyen jól mutatnak. És akkor másnap reggel Dágon arccal a földre borulva fekszik. Biztos földrengés volt az éjjel. Mert efféle magyarázatokat szívesen mondanak. Csak azért tessék meggondolni, hogy milyen Isten az, akit aztán fognak és csörlővel, emelővel, ki tudja mi mindennel, helyreállítják a lelki világát. Meg talpára segítik. De hát ez valahogy nem tudja az embereket úgy tűnik eléggé fölébreszteni, és akkor az Izrael Isten úgy döntött, hogy akkor segít nekik ebben. És meg fogja mutatni, hogy ő meg Dágon egy templomba nem fér. Tessék csak figyelni. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, de Dágon feje, meg a két kézfeje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. De kár volt azt az ajtót bezárni, mert Dágon szeretett volna távozni, csak nem lehetett. Nem gúnyolódni szeretnék. Csak Isten azt üzente, hogy ahol ő jelen van, és az ő jelenlétének a kiábrázolása most itt jelen van a szövetség ládájában, ott más Isten nem fér. És hogyha valaki nem értené, nincs gondolata más Istennek, tehát a fej a küszöbön, nincs cselekvőképessége sem más Istennek, tehát a két kézfej is külön-külön a küszöbön, hogy egy földrengéstől hogy tudott pont ez a három dolog odáig gurulni? Hát nem a földrengéstől. Na de akkor most vegyük egészen komolyan, még mielőtt valaki azt hinné, hogy csúfolodok. Ha itt működik az Isten ládája, akkor a csatatéren miért nem működött? Van egy rossz hírem, kedves hallgatóim, most sem működött az Isten ládája. Mert se a csatatéren, se Dágon templomában, se sehol nem működik egy tárgy. Még akkor se, hogyha az élő Istenről szól. Az élő Isten működött. A csatatéren megvonta a támogatását, mert bűnös életvitelhez kívántak egy szabadítási élményt, úgy, hogy közben nem változunk. Itt viszont egy idegen istenség környezetében azt akarta üzenni a filiszteusoknak, hogy milyen jól tudtátok, amit Egyiptomról tudtatok. És én az Úr nem változtam meg. Na de mi új szövetségiek nem tudunk valami ilyesmit? Krisztus Jézus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. De ettől még, ha fölrakok a falra egy feszületet, nem lesz jobban Krisztus központú az életem. Egy tártól. Ha kirakom a könyvespolcomra a Bibliát, nem lesz hívőbb a könyvespolcom. Mert ezeket se totemként, se amuletként, se amolyan védőszentként, nem tudom, hogy mondjam még, nem használhatom, mert ez ellene van az Istennek. De az van a Szentírásban, hogy az Úr az Isten, és az ő dicsőségét senki másnak nem adja. A filiszteusok hiába mentek úgy haza, hogy dicsőítették Dágont, aki győzelmet adott nekik Izrael Istene felett. Első nap még megkapták a gondolkozási lehetőséget, helyreállították Dágont, mert csak leborult. Nem tudom, hogy hogy állították helyre. Biztos helyreállították, hiszen a filiszteusoknak is volt büszkesége, később, valahogy majd cementtel, meg ki tudja mi mindennel, összeeszkábálták az istenségüket. Egyébként ne tessenek véletlenül sem mosolyogni ezen, mert a mai ember más se csinál, csak ezt ideológiailag tesszük, nem cementtel, vagy mészkővel, vagy ki tudja mi mindennel, de mi szépen ragaszgatunk magunknak isteneket, innen a fejét, onnan a kezét, amonnan a lábát, innen ezt az elvet, onnan azt a hittételt, és akkor úgy gondoljuk, hogy megvan az én Istenem, most már remek hívő ember vagyok. De ott, ahol az élő Isten jelen van. Semmilyen más istenségnek se oka, se joga nem marad. Ugye tetszett érteni? Ahol az élő Isten jelen van, ott semmilyen más istenségnek se oka, se joga nincs. Én az Úr vagyok az Isten. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Na de, tessék mondani, ha mi elvben, szóban, esetleg bizonyos kifejezéseket használva úgy gondoljuk, hogy keresztények vagyunk. Vajon bizonyíték-e az életünk a kereszténységünknek? A filiszteusok ma is várják. Nem feltétlen kell, hogy filiszteusoknak hívják őket. És bármilyen hihetetlen, a világ pontosan tudja, hogy kicsoda az Isten, csak nem hisz benne. De amikor szorul a hurok, mint ahogy mostanában úgy tűnik szorul a hurok, akkor egyszer csak a világ elkezdi előhozni, hogy lehet, hogy mégis néhány héttel ezelőtt döbbenten találkoztam egy internetes portálon világi újságíró tollából azzal, hogy lehet, hogy a proféciák most fognak beteljesedni. Mert hogy Ezékiel mit írt, és a többiek mit írtak. És azóta több csatornán ugyanez a hang, és egyéni beszélgetésekben is ugyanez a hang. A világ sóvárogva várná az Isten fiainak a megjelenését, de az nem a tárgyaktól lesz, amit magunkhoz vettünk, és viszünk magunkkal, a csatába, a lelki csatába, hanem a lelkülettől, amivel élünk.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Bibliaórán, és szeretettel köszöntöm kedves munkatársaimat is, akik nagyon hűségesen újra és újra itt vannak, együtt hallgatjuk Isten igéjét, és aztán együtt beszélgethetünk róla. Remélem, hogy a mai több témából, ami felvetődött az ige magyarázat közben, sokféle gondolat született az én munkatársaim fejében is, de hát ennek a bizonyítéka úgyis mindjárt kiderül, hiszen már is adnám a szót az első hozzászólónak.
1: Nincs új a nap alatt. Gyakorlatilag teljesen magunkra ismerhetünk az elhangzottak alapján. Ha először a családról beszélünk, ugye ez a család, sose hallottunk arról, hogy ki lehetett az édesanyja, hanem mindig csak ugye Éliről és a fiairól. Tehát azt szomorúan konstatáltuk, hogy egyikük sem hallgatott Istenre, hanem élte az életét úgy, ahogy akarta, illetve hát, istentelenül, és egy tragédia sorozat lett a vége. Hát feltehetjük mi is a kérdéseket magunknak, és végig gondolhatjuk a körülöttünk élőket, hogy esetleg, ha van olyan, akit már figyelmeztettünk, vagy kértünk változásra, vagy figyelmeztettünk arra, hogy ha ezt így folytatod, akkor ennek nagyon rossz vége lesz. Biztos, hogy mindenkinek van ilyen tapasztalata. Vagy imádkoztam én is olyan emberért, akiről tudtam, hogy a veszélybe rohan, és hiába volt minden figyelmeztetés, és amikor megtörtént a tragédia, akkor persze nem ő volt a hibás, hanem Isten, akiben nem is hitt. A másik pedig, hogy ugye a ládát egy bálványként tekintették tulajdonképpen, és hát az valóban megmosolyogtató, hogy egy kézzel csinált Istent Istennek tekintenek, de most nem ez történik? Hát mindazok az emberek, akik nem hajlandók az élő Istenben hinni, figyeljük meg, hát elég, ha csak az autókat megnézzük, hogy ott függenek a rózsafüzérek, meg a keresztek az autón, meg mellette a szerencsepatkó, vagy a vizsgákhoz ugye viszik, szorongatják a mindenféle kabalákat, de sokszor megdöbbentő számomra, hogy felnőtt emberek, akik nem hisznek ezekbe a dolgokba, ugye, ami a Biblia vagy Isten törvénye, ugyanakkor olyan, idézőjelbe teszem, szent hagyományokba és tárgyakba hisznek, aminek viszont egyáltalán semmi értéke vagy jelentősége nincs. Tehát ugyanúgy történik ma is. És sajnos eszünkbe kell jusson az, hogy 1990-ben az Úristen adott egy nagy szabadítást Magyarországnak. Én akkor még javában a gyerekszolgálatban voltam. Úgy indultak meg a családok, hogy nem volt elég tanító. Annyi gyereket hoztak, hogy hittanra járjanak meg, egyházi iskolába menjenek. Tehát olyan nagy volt a felbuzdulás. Elteltek ezek az évtizedek, hova jutottunk? Olyan istentelenség, istenkáromlás, gyűlölködés, a magyar nyelvnek a totális megcsúfolása, ahogy beszélnek az emberek. Ide jutottunk el. Én bevallom most itt nektek, és hát a hallgatók előtt se szégyellem, hogy engem rettenetesen nyomaszt a jelenlegi helyzet, mert ott van mindig bennem az, hogy vajon az Úr ezt meddig tűri. Ott van a szorongás bennem, hogy Uram, irgalmaz nekünk bűnösöknek, mert rettegek attól, hogy mikor fogja azt mondani, hogy most már nincs tovább.
2: Én nekem egy rövid felvetésem lenne, amit hát nem bánnám, hogyha reagálnánk rá valahogy közösen, mégpedig az a mondat, hogy amikor jön a küldött, és beszámol Élinek arról a tragédiáról, ami a harctéren történt, és elmondja, hogy a csatában meghalt Élinek a két fia, Hofni és Finás, és amikor külön kiemeli a Biblia azt a mondatot, hogy és amikor az Isten ládáját említette, akkor esett le Éli, hanyatt a székről. Érdekes módon, hogy Nem akkor, amikor a fiait említette. Hát itt valószínű, hogy talán ekkor szakadhatott rá az ítélet, nem tudom.
3: Az ige hirdetés alatt én is felfigyeltem erre, sőt nem csak erre, hanem 5 versszakkal korábban, a 13. versben azt olvassuk, hogy Éli az út mellett ült, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Itt is ki van hangsúlyozva, hogy az Isten ládája miatt remegett a szíve, és utána a 18. versben az van, amit mondtál, hogy akkor esett hátra és tört ki a nyaka, amikor az Isten ládájának az elvesztéséről is értesült. Én is gondolkodtam, hogy vajon a fiai miért nem érintették ilyen mélyen. Én arra jutottam magamba, hogy valószínűleg ennek az embernek, ennek az öreg papnak valahol a szíve mélyén ő szerette az urat, és valahol akart is engedelmeskedni neki, csak jobban szerette a fiait. Nem volt ereje ellent mondani a fiainak és rendszabályozni őket. Az is arra utaló tünet, hogy 98 éves volt, hogy ez egy idős ember volt, aki, amikor a gyermekei születtek, se lehetett túl fiatal, hogy egyszerűen nem volt ereje nevelni őket. És valahol beletörődött, hogy a fiúk ilyenek, de valahol szerintem a szíve mélyén, persze ez feltételezés, vállalom, a szíve mélyén abban reménykedett, hogy Isten azért a ládáját nem engedi elveszni, tehát hogy nem lesz akkora nagy a veszteség, be kellett látni akkora nagy

0: ahogyan a Biblia, Tibor és Anikó is mondta, Istent nem lehet megrendszabályozni, és sokszor mosolygok az ilyen különböző teóriákon, hogy hogyan lesz vége a világnak. Én azt gondolom, hogy Isten megteremtette egy világot, létrehozott biológiai, fizikai, kémiai szabályokat, és megszabta azt is, hogy az ember miket hághat át, és miket nem. És az én véleményem az, hogy, és ezt úgy látom a Isten igéjéből is, hogy vannak szabályok, amiket az ember nem hághat át. Isten megátkozta az ő általa teremtett világot, az ő általa létrehozott szabályrendszert, és ezen belül kell nekünk élnünk. Én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy hívnak egyes elnököket, milyen országnak milyen technológiája van, milyen országszövetségek vannak, az Isten által adott határokat nem léphetjük át. És nem is erre kell figyelnünk, és azt gondolom, hogy ha az életünket azt tölti ki, hogy rettegünk a különféle fajta emberi fegyverektől, a különböző emberi konfliktusoktól, akkor elveszítjük a fókuszt az életünkről, a szolgálatunkról. Átadott életű hívő emberként Istenre kell figyelnünk, arra a szolgálatra, amit ő adott nekünk, és ott, ahol vagyunk, abban a környezetben szolgálnunk kell Istennek, Isten dicsőségére, az emberek javára. Én nem gondolom azt, hogy egy átlagos magyar hívő emberként azon kellene gondolkodni, hogy kinek milyen fegyvere van, vagy mi érhet el minket. A mindennapok, ahogyan élünk a családunkban, a környezetünkben, iskolában, munkahelyünkön, szomszédaink között, az sokkal meghatározóbb és sokkal fontosabb.
1: Az Isten ládájának az útjáról szeretnék néhány gondolatot mondani. Hogy is indult? Silóból a templomból, a harctérre, a harctérről a Dágon templomába. Hol veszik igazán észre az Isten jelenlétét úgy, hogy a bizonyság ládája azt jelenti, hogy az bizonyság Isten mellett nem Isten. Amikor végig gondoltam ezeket, akkor eszembe jutott, az elmúlt alkalommal foglalkoztunk vele, hogy amikor megérkezik a harctérre az Isten ládája, akkor a filiszteusok azt mondják, hogy az Istenek jöttek közénk, Izraelnek az Istene. És akkor sorolják mindazt, amit Isten tett Izrael népével érdekébe, meg azokkal is, akik ellenezték az útját, vagy fékezték az útját Izrael népének. Mikor ezen végig gondoltam, úgy nem is írtam én ma ide fel semmit, akkor végig gondoltam, eszembe jutott egy nagy dolog a Lukács evangéliumából. Jézus megy be a tanítványaival egy faluba, és jön vele szembe 10 poklos ember. És kiáltanak mindnyájan Jézusnak, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk. És azt mondja Jézus, menjetek, mutassátok meg magatokat a papnak, a Mózes törvénye szerint, és míg odaértek, meggyógyultok. És mind a 10 meggyógyult. És egynek eszébe jut, hogy hát ezért hálát kellene adni. És visszatér egy. És azt mondja Jézus, hogy hát a 9 hol van? Hát csak ez az egy idegen jött vissza hálát adni azért, hogy meggyógyult. Hiszen a többiek is meggyógyultak. A 9 az izraelita volt. Ez az egy idegen. Hogy van ez? Hogy ismerték fel a filiszteusok, hogy az Isten jött közénk? Arról, amit Isten cselekedett. Hogy ismerte fel ez az egy idegen, hogy isteni erő végezte el, hogy meggyógyult a betegségéből? Hát úgy, hogy visszamegy, leborul Jézus előtt, hálát ad neki mindazért, amit tett. Hogy van a mai kereszténység, testvérek? Várjuk, tegye ezt Isten, tegye azt Isten, ezt javítsa meg, azt javítsa meg, hol a hálaadás? Én azon is csodálkozom, amikor Pál apostol a pogányokról beszél.

0: Azt mondja Pál apostol a pogányokról, hogy ezeknek nincs törvényük, de valamelyük van. Van lelkiismeretük, amelyik egymás kölcsönösen mentegeti, meg vádolja. Hát a kilencnek se volt lelkiismerete. Meg Izrael népének Hofni és Fineás, meg mondhatom Éli vezetésével sem volt lelkiismerete, mert ha lett volna, akkor az Úrhoz ragaszkodnak, nem a bűnökhöz.
1: Ma egy nehéz napon vagyok túl, nem fizikailag, hanem inkább lelkileg vagyok megviselve, és úgy jöttem ide erre a mai estére. És olyan jó volt, hogy kezdésnek imádkoztunk, és rögtön utána föl is írtam magamnak, hogy szólj, Uram, mert hallja te szolgád. Ahogy mondta az egyik imádkozó, hogy letesszük a világi dolgokat, és én így figyeltem most az igét, hogy amit kapok az Úrtól, azt fogom tovább mondani. Megfogott a ige hirdetés elején, hogy Isten benyújtja a számlát. És eszembe jutott, hogy második, harmadik és negyed ízigrend történik ez. Odalapoztam a 10 parancsolathoz, mert nagyon sok parancsolat van az Ószövetségben, de nem azért nyújtotta be Isten a számlát, hogy valaki a kaporból nem adta meg a tizedet, hanem a 10 parancsolatban olyan alap kérései vannak az Úrnak, amelyeket nagyon komolyan kell venni, és itt, ahogy átolvastam gyorsan, láttam, hogy az egyik ilyen, hogy ne csinálj magadnak Isten szobrot, mert megbüntetem az atyák bűnért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. És van ígéret is, hogyha ezer ízig irgalmasan bánik azokkal, akik szeretik őt és megtartják a parancsolatokat. És egy másik ítélet pedig a harmadik parancsolathoz, hogy ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. És akkor ezt megpróbáltam alkalmazni erre a családra, hogy ne legyen más Istened. Hát tudjuk, hogy a fiúknak az Istenük volt a hasuk, az Élinek a gyermekei, és mindegyik önmagát szerető volt. Hiába mondták ki az Úr nevét, mert az, aki nem úgy él, ahogy szavaiban tanúskodik róla, az hiába mondja ki az Úrnak a nevét, és ők papi szolgálatban voltak. A 7. parancsolat ne paráználkodj, ezt is megszegték. A 8., hogy ne lopj, itt az áldozati dolgokról van szó, és az, hogy ne kívánd, ott is biztos vagyok benne, hogy vétkeztek. Igen, Isten benyújtotta a számlát a családba, és egyszer olvastam valahol, hogy az Úr az aratással ítélés ver. Tehát a magvetők, azok ők voltak, amit vet az ember, azt aratjai is. Az aratás és a vetés között az a kegyelmi idő, ami rendelkezésre állt volna. És van itt ártatlan áldozat, ugye ez az unoka, az ikábod. Egy gyermekszületés mindig egy örömnap, hogy új élet jött a családba, de ez ebben a családban nem így történt. Ő apa, anya és nagyszülő nélkül kellett, hogy felnövekedjen. De így volt teljes az Úrnak az ítélet ezen a családon.
2: Én azon gondolkodtam el, hogy a történetben, amit olvashattunk, a nép úgy kezelte Isten, mint egy garanciát, a sikerre, a ládát effektíve, mint egy hadi eszközt használták. És azon gondolkodtam el, hogy ez biztos nem egyszer történt meg így az emberiség történelme során, hanem erre biztos van sok más példa, és tényleg, hogyha az ember elkezdi összegyűjteni, akkor 101 példát tudunk hozni, akár csak a keresztes háborúkról. És elgondolkodtató, hogy vajon vannak-e a mai korban ilyenek. És hát én úgy gondolom, hogy biztos sokan ismerünk olyan embereket, akik például azt állítják, hogy a Krisztus keresztjének egy része van a nyakláncukba beleépítve, de leggyakrabban nem ilyen körülmények között találkozhatunk ezzel a hozzáállással és ezzel a mentalitással, hanem ennek kialakult egy finomabb formája, hogy amikor nem relikviákban, nem tárgyakban próbáljuk ezt a fajta hozzáállást megragadni, hanem spirituális kijelentésekben, vagy akár dalokban, hogy amikor úgy beszélünk, vagy úgy éneklünk, mintha bizonyos kijelentések, vagy nagyon-nagyon sok dicsőítőjének például erre épül, hogy minthogyha automatikusan győzelmet tudnának nekünk hozni. És én erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez akár ugyanolyan veszélyes is lehet, mint amikor a filiszteusok ellen így vonul háborúba Izrael népe.
3: Az egész történés nagyon jó bizonyítéka annak, hogy mi a különbség, amikor van valakinek Isten ismerete, meg van valakinek Isten hite. A filiszteusoknak nagyon komoly Isten ismerete volt. Centiről centire el tudták mondani, hogy mi az, amit ez az Isten már megtett, kivel, hogyan bánt el, kit hogy jutalmazott akár, és nem véletlen volt bennük a rettegés, de hit az nem volt bennük. És a ma embere ez pontosan ugyanezt produkálja. Tessenek csak arra gondolni, hogy ha bárkit ma megkérdezünk, akár karácsonyról, a húsvétot már nem mondom, mert az kevésbé pünkösdött meg, szinte felejtős, de mondjuk a karácsonyról akkor fognak tudni nekünk regélni. Kis Jézusról, Jászolról, rengeteg történetről, csodálatos szeretetről, angyaljárásról és minden egyébről. Csak hát ez az esemény, ez két nap alatt elmúlik, és az a 363 fennmaradó nap, az ékesen fogja bizonyítani sok ilyen ember életében, hogy nincs hit, csak ismeret. És az ismeret ez valóban csak arra alkalmas, hogy az ember rettegjen, de sose legyen békessége. És az ismeret sokszor arra is jó, hogy az embert megkeményítse, és saját magát biztassa, hogy küzdeni kell. Küzdj Isten ellen, nehogy véletlen szolgává avanzsáld magad, mert ha itt most elbuksz, akkor rabszolga leszel. Ma ezt hirdeti nekünk ez a világ, hogy aki Isten felé elkötelezett lesz, aki hittel rendelkezik, az rabszolgává válik. Onnantól kezdve szigorúan tilos lesz, és jönnek a listák, hogy mi az, amit nem szabad egy hívő embernek. Sajnos nagyon sokszor látom, hogy akár keresztény emberek között is tapasztalható egyfajta ilyen teljes mértékű elbutulás a hittel kapcsolatban, hogy elég csak az ismeret. És még valamit a Fridládával kapcsolatban, miért nem véd meg? Csak a saját történelmünkből. Ugye tetszenek emlékezni, hogy a Donkanyarba induló kedves hazafiak az áldással és a megszentelt fegyverekkel indultak. Nagyon csúnya vége lett.
4: Még egy rövid gondolat, és ezt már említettük talán többen is más formában, de szeretném annyiban megerősíteni, hogy a filiszteusok ugye egy pogány nép volt, és hát meglehetősen először úgy tűnik számunkra, hogy elég pontos ismeretük van az Istenről, de Gábor is említette, hogy nem ugyanaz az Istenről való hit, mint az Istenben való hit. Óriási nagy dolog az, és lehet, hogy ez a filiszteusoknak nagyon nagy arcraesés volt, amikor nagy örömmel elvitték a Fridládát, de aztán hát Dágonnal ez az arcraesés történt, de hogy az Isten néha megenged ilyen arcraeséseket, hogy így fogalmazzak, mert azért ő szeretné ám bennünk helyre tenni azt a rettenetesen torz képet sokszor, ami tud lenni, és amit róla gondolunk. És talán úgy gondoljuk, hogy ez egy bukás volt Dágonnak, de hogyha arra gondolunk, hogy ha azok az istenek, amikben bízunk, kirántatnak alólunk, vagy életünkből, akkor úgy érezzük, hogy óriási veszteségért. De amikor a Jóisten ezután a jelenlétét képes és kész nekünk adni, hát sajnos a folytatásban azt olvassuk, hogy a Jóistennek még folytatni kellett ezt a nevelő szándékot a filiszteusok életében, de ez is valahol az ő kegyelme, hogy a figyelmünket a bálványainkról ő magára irányítja, mert csak ő tud megtartani.
1: Általában nem nagyon szokott érdekelni, hogy egy-egy esemény területileg hol van, de most felfigyeltem rá, hogy mindez a csata, ez Ebenheizernél volt, és Ebenheizerből került el az Isten ládája Asdódba. Az Ebenheizer ugye azt jelenti, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Így szerintem még fokozottan, hát nem is tudom, arculcsapás lehetett Izrael népének, hogy ott, ahol az a település neve is, emlékezve Isten hatalmára, hogy mindeddig megsegített minket az Úr, ott történik ez a borzasztó, tragikus vereség, és ott kerül Isten ládája is, úgymond fogságba a filiszteusok közé. Ez volt az egyik gondolatom. A másik pedig az, hogy azért Isten megmutatja a hatalmát, meg a múltban is sokszor megmutatta, amikor az ő gyermekei nem hamis és nem hátsó szándékkal, de mégis hozzá menekültek valami nagyon nehéz helyzetben. Gondolok például a II. Világháborúra, és két történet is eszembe jutott, mindegyik Budapesten történt, és mindegyiknél ismerem, meg ismertem a túlélőket. Az egyik a Naputcai imaházba volt, ez egy budapesti templom, ahova nagyon sok hívő család, nem azért, mert hogy a templomba bíztak, hanem próbáltak összetartani, és hát ott bújtak össze. És még a mai napig él az a testvérnő, aki elmesélte nekem, hogy ő 10 éves kislányként, tehát nem kicsiként, végigélte Budapest ostromát a légópincében, meg mindenhol, és hogy a legnagyobb biztatás számukra az jelentette, nagyon sok gyermek is volt, sok család összezsúfolva, hogy egy felnőtt mindig hangosan imádkozott, mindig, és a mellettük levő pince és ház olyan szintű támadást kapott, hogy rájuk is rádölt a légópince ajtaja, a fala, de őket, mindegyiket, akire rádölt is, rá is rádölt, sértetlenül ásták ki. Tehát Isten valahol válaszolt a hívő gyermekei imádságára, és ugyanez elmondható az árvaházra, ez a budai részen volt. Ott is az árvák imádkoztak, énekeltek folyamatosan, és a mellettük levő pincébe sajnos mindenki meghalt, bombatámadás következtében, ők pedig sértetlenek maradtak. Én nem gondolom, hogy ez varázslat lett volna, vagy az imádság, vagy a templom, vagy az keresztény árvaház alaksora, pincéje jelentette a védelmet, hanem a hit, mégpedig az Istenben való hit. És ugye lehet ilyen templomokról is olvasni, hogy összegyűltek nagy templomokba emberek, és túlélték a támadásokat. Tehát Istennek van hatalma, és van hatalma megmutatni a jelenlétét, de nem azért, mert mi varázserőben bízunk, vagy a maga a templom falai, vagy pincéje ad védelmet, hanem a mindenható Isten tudja megőrizni az ő gyermekeit. Ebből persze nem következik az, még mielőtt valaki félreértene, hogy ez biztos mindenkit mindig, mindenhol megőriz, mert ő az Úr, és az ő kezében van mindnyájunk élete, de azért, ha őszintén keressük őt, és őszintén várjuk a védelmet tőle, akkor nagyon sokszor megmutatja a hatalmát. És ez kegyelem, ezt nem úgymond értem, hanem ez Isten kegyelme, és talán azért, hogy rajtunk keresztül az ő hatalmának a megnyilvánulásáról aztán merjünk beszélni, hogy a környezetünk is megismerhesse Istent, hogy egy hatalmas úr az élő Isten, mint ahogy a filiszteusok tudták az egyiptomi csodákból, hogy Isten az egy hatalmas Isten. Ma is sokszor megmutatja a hatalmát, csak a dicsőséget, amikor cselekszik az életünkben, nagyon vigyázzunk, hogy ne magunknak tulajdonítsuk, hanem neki adjuk, mert az is igaz, hogy én vagyok az Úr, és dicsőségemet másnak nem adom. Tehát vigyázzunk arra, hogy egy-egy nehéz esemény után, hogy mondjuk, hogy értékeljük, és mit beszélünk a környezetünknek, mert olyat is hallottam már, hogy valaki nagyon-nagyon félt valamitől, nagyon kérte az ima támogatást, aztán amikor túl volt rajta, annyit mondott, hogy ó, sima ügy volt az egész. Hát nem így kéne állnunk a kérdéshez.
5: Nekem már csak az elköszönésre maradt időm. Abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán minnyájukkal találkozhatunk. A viszonthallásra!

0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Mai témánk a barátság. Mikor barát a barát, mit jelent az igazi barátság? Mindannyian tapasztaljuk, hogy némelyeknek 100 számra vannak úgynevezett barátai a Facebookon, de a valós életben mégiscsak magányosak. A mai műsorban dr. Nemesszegi Ervin gondolatait szeretném továbbítani a számotokra, gondolatokat ébreszteni a barátságról. Barátság Istennel, barátság emberrel. Hitünk alapvető tanítása, hogy életünk célját, beteljesedését és boldogságát az Istennel való személyes szeretet kapcsolatban érjük el. A személyes szeretet kapcsolatnak a titkát sokféle képben, hasonlatban vagy szimbólumban próbálja a Szentírás megvilágítani. Van arról szó, hogy kapcsolatunk Istennel olyan, mint a szolgának egy jóságos úrhoz való viszonya. Vagy a gyermeknek a szerető atyához való viszonya. Vagy a hitvesnek a hűséges hitvestárshoz való szeretet viszonya. De a Szentírásban azt is megtaláljuk, hogy az Istenhez kapcsolódó személyes viszonyunk lényegében egy baráti szeretet viszony. Talán azért nem szoktuk ezt a tényt nagyon hangsúlyozni sem a teológiában, sem az igehirdetésben, mert úgy gondoljuk, hogy a baráti szeretet viszonyban élők egyenrangú felek, és ezt az embernek a Jóistenre való kapcsolatára alkalmazva egy kicsit veszélyesnek érezzük. Pedig nem így van, és talán a mai ember számára pont ez lenne a legvonzóbb és ezáltal a leghatásosabb kifejezési mód. A Rivai Nagy Lexikon a barátságot így határozza meg. A lelkek összhangján alapuló kölcsönös bizalmas viszony. Olyanok között, akik melléktekintetek nélkül becsülik egymást, egymás örömében, bánatában, teljes önzetlenséggel részt vesznek, és egymásért bármilyen áldozatra készek. A görög kultúrában a barátságot először egészen általánosan, mint a természet egy alapvető principiumát fogják fel, melynek jelenlétében bizonyos dolgok egymást vonzzák, és melynek hiányában egymást taszítják. A fő kérdés tehát számunkra, hogy vajon a barátság az ellentétek, vagy pedig a hasonló tulajdonságok vonzása. Szokratész a barátságot a személyek közötti viszonyra szűkítette, és a barátok szerzését művészetnek tartotta. Mint Platon, mint Arisztotelész írásaiban szó van a barátságról. Az ő iskoláikat nem annyira a mestertanítvány, inkább a barát-barát viszony jellemezte. Arisztotelész a barátságnak 3 fajtáját különböztette meg. A hasznosságból keletkező barátság a kiegészítésen alapul. Az élvezetből származó barátság a hasonlókat vezeti egymáshoz. Az erényből fakadó barátság pedig a hasonló erkölcsi jó tulajdonságokkal rendelkező embereket egyesíti. Minden barátság bizonyos életközösséget jelent. Ezért örülnek a barátok egymás jelenlétének, és ezért osztják meg gondolataikat, felfogásukat, örömüket és bánatukat egymással. Ha valaki egyik embertársában rátalál valakire, akinek akarata, ízlése és vonzalma megegyezik a sajátjával, megszületik a barátság. Igazi barátság csak jó emberek között létezhet. Nem csak azoknál találjuk meg azt az önzetlenséget, lojalitást és rendetlen szenvedélyektől való szabadságot, mely a barátságot fenntartja. Éppen ezért az igazi barátság ritka. Barátság jellemzői a vonzalom, a szabadság a kapcsolatban, a kölcsönösség, az önzetlen lelki kapcsolat, és a tökéletes barátságban megfigyelhető, hogy a személyek mintegy egybeforrnak, egymásban élnek inkább, mint önmagukban. Egy lélek, két testben, írja Szent Ágoston egyik jellemzésében. Mai újságcikkünk is 3 barátságot különböztet meg, a barátságok 3 fajtáját. Azt fejti ki az amerikai pszichológus nyomán, a barátok hogyan gazdagítják meg egymás életét. Az első tehát a kölcsönös barátság.
1: A legtöbb ember olyan kapcsolatra vágyik, amelyben mind az adás, mind az elfogadás jelen van, és ezt tekintik az egyedüli, valódi barátságnak. A lelki összetartozás a vagyunk egymásnak áll a középpontban. Az ilyen kapcsolatot kölcsönös hűség, titoktartás, bizalom, szeretet és nagy vonalúság jellemzi. A barátért minden áldozatra képesek vagyunk. Gondok esetén még éjszaka is rendelkezésére állunk telefonon. Az irigységnek semmi keresni valója ebben a barátságban. Habár a felek nyíltan bánnak egymással, nem szabad a barátot magunkhoz láncolni. Amennyiben egy nehéz élethelyzetben valaki más inkább a barátunk segítségére lehet, meg kell őt is ismertetnünk ezzel a személlyel. Ez a fajta barátság hat a legtartósabban és legjótékonyabban az egészségre és a közérzetre. Én magam értékes ajándéknak tekintem a barátnőimet. Néhány nehéz helyzetben elcsüggettem volna, ha nem lett volna előttem, ALS-ben megbetegedett barátnőm, példaszerűen szilárd hite és Istenbe vetett bizalma. Egyedülálló barátnőm, Emma, vállalta a fáradtságot, hogy 400 kilométernyire élő szüleimet ápolja, mivel akkoriban nekem magamnak nem volt rá lehetőségem. Ő volt az, aki nagyvonalúan felajánlott nekünk egy kamatmentes kölcsönt is, amikor egyszer anyagilag megszorultunk. Krisztán barátnőm évekkel ezelőtt írt üdvözlőlapja még mindig ott függ a konyhaszekrényen. A következőt mondja: Magda, olyan jó, hogy Isten megteremtett téged, nagyon szeretlek. És folytathatnám a sort. Mindezt nem viszonozhatom ugyanilyen mértékben a barátnőimnek, nem is várják el, és ez teszi annyira értékessé a barátságunkat. Nélkülük le kellett volna mondanom számtalan beszélgetésről, levélről, e-mailről, telefonhívásról, az ajtó mellé tett ajándékokról, imádságokról, amelyek mindig épp a kellő pillanatban érkeztek. Kérdem én, nem vagyok gazdag? Férfiak és nők közti ilyesfajta plátói barátságok nehezen elképzelhetőek. Oscar Wilde írja: Férfiak és nők között nem lehetséges barátság. Ott létezik szenvedély, ellenségesség, tisztelet, szerelem. De barátság nem.

0: Egyoldalú barátság. Itt túlnyomó részt az egyik ad, ritkábban kap is valamit. Barátságnak tekinthető az ilyesmi? Megkérdeztem egyszer egy nőtől, aki évtizedek óta törődik egy lelkileg beteg asszonnyal, hogy barátnőnek mondaná-e őt. Gondolkodás nélkül igennel felelt, holott ebben a kapcsolatban csak nem kizárólag a másik szeméről van szó. Az ilyen barátság nyeresége az adó fél számára a megelégedettség, hogy másokon segíthet. Ilyesfajta barátságokat találhatunk a tanár-diák viszonyban, a munkaadó és munkavállaló között, vagy a lelki gondozás terén. A Pál és Timóteus vagy Pál és Titusz közötti viszonyt is ide sorolhatjuk. Némely igehely arra enged következtetni, hogy ez az egyoldalú barátság később kölcsönössé alakult. Nem volt nyugalvan lelkemnek, mivel nem találtam Titusz testvéremet, olvashatjuk Pál második korintusbeliekhez írt levelében. Timóteusnak pedig ezt írja: igyekezz minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem. Tehát az idősebbek és fiatalabbak között fennálló barátságokat nem lehet kellően értékelni. Ezek a kapcsolatok sok fiatal hívő számára jelentettek és jelentenek mérföldkövet az életükben.
1: A célirányos barátság. Ez a fajta barátság a leggyakoribb és mindenki számára ismert. Az ember egy bizonyos céllal jön össze. Osztály vagy évfolyamtársak, szomszédok, egyesületi tagok. Egy ilyen barátság nem ugyanolyan mély és átfogó, mint az első kettő, amelyeket említettünk. Így túlzott elvárások esetén csalódáshoz vezethet, ha valaki elköltözik, megházasodik, vagy kilép az egyesületből, és emiatt megszakítja a barátságot. Egy kissé lazább kapcsolatfajta terén akár még plátói barátságok is előfordulhatnak.
0: Férfi barátságok és legjobb barátnő. Nők szájából gyakran hangzik el ez a kifejezés, a legjobb barátnőm. Az a személy, aki mindent tud az illetőről, és akiben ő maradéktalanul megbízik. Egy felmérés szerint sok nő számára a legjobb barátnő még fontosabb, mint a társ. A megkérdezettek 92%-a inkább a társáról mondaná le, mint a legjobb barátnőjéről. Ezt bajnak gondolom. A teremtési rend szerint a házastársak közötti kapcsolat a létező legszorosabb. Férfi barátságok léteznek egyáltalán? Egyes nők ezt kétségbe vonják. Az ókorban úgy vélekedtek, hogy igazi barátság csak is férfiak között jöhet létre. Manapság és a mi kultúrkörünkben inkább a nők közötti barátságok állnak előtérben. Természetesen a férfiaknak is van kapcsolatuk más férfiakkal, de jó részt többes számban. Egy férfi ritkán beszél meg találkozót a legjobb barátjával, hogy beszélgessen vele, ahogyan ezt a nők gyakran megteszik. Bonnie-val, egyik fiunk legjobb barátjával egyszer beszélgetésbe elegyedtem erről a kérdésről. Az ő szemszögéből a férfi barátságok nagyon különböznek a nők közötti barátságoktól. Neki, mint férfinak nincs az a vágya, hogy folyton SMS-eket írjon a barátjának, hetente vagy akár naponta beszéljen vele telefonon, és kijöntse neki a szívét. Inkább semleges dolgokról beszélget vele. A barátságukat az mélyíti el, ha együtt megnéznek egy foci meccset, vagy valamilyen más közös programon vesznek részt. Személyes, nagy hordajelő dolgok inkább csak ritkán kerülnek szóba. A férfi nemi szerep magában foglal különböző akadályokat, melyek ellene hatnak a bizalom és a bensőségesség kiépítésének. A férfiak nem nyílnak meg olyan könnyen, félve attól, hogy sebezhetővé válnak. Ezen kívül szívesen látnak a másik férfiben riválist. Ezt támasztotta alá egy másik felmérés, melynek során a férfiak mindössze 14%-a nyilatkozott úgy, hogy van egy olyan bizalmas barátjuk, akivel a személyes dolgaikat is megosztják. Mivel magyarázható ez a különbség? Talán genetikai téren találjuk meg az okát. Az emberi agy bal és jobb oldali részből áll, melyek mindegyike meghatározott gondolkodási folyamatokért felelős. A bal mindenek előtt az analitikus, elemző, tárgyias, célirányos viselkedést, míg a jobb, a rögtönzött érzelmeken alapuló, művészi cselekvést irányítja. A nőknek átlagosan 40%-kal több olyan idegrostjuk van, melyek összekötik a két féltekét. Ennél fogva egy nő gyorsabban képes ide-oda váltani a gondolkodás és érzés, észlelés és megfogalmazás között. A jobb agyfélteke egyik erőssége, a másik ember érzékelése. A férfiak többnyire csak a bal agyféltekét használják. Általában jobban képesek rendszerezni, elemezni, mint a nők. A férfinál a célirányos balfélteke nehézség esetén rögvest megoldást keres. A férfi megoldást kínál tehát, ahol egy nő egyszerűen csak beleérző képességre vágyik. Ezért annyira fontos a nő számára a barátnő. Ezen ismeret hiányában nem egy férfi áll értetlenül felesége baráti kapcsolatai előtt. Ha egy férfi szükségét érzi, hogy egészen személyes dolgokról beszéljen, általában elég neki a felesége. Egy férfi ezt mondta nekem. Nincs szükségem barátra, a feleségem számomra barát, társ, tanácsadó. Természetesen a házastársamnak kellene számomra a legbizalmasabb személynek lennie. De a nőknek szükségük van eszmecserére, vagy más nőkkel való személyes kapcsolatra. Más nőkkel való barátságra már csak azért is szükség lehet, mert a legtöbb férfi inkább hallgatag. Be kell vallanom, vannak az életemben dolgok és helyzetek, melyeket a férjem egész egyszerűen azért nem képes megérteni, mert ő férfi, én pedig nő vagyok. Fordítva ugyanez az érvényes. Sajnos kissé hosszabb ideig tartott, míg erre rájöttem.
1: A mai műsorunk végére értünk. Két hét múlva innen folytatjuk. Sziasztok, a viszonthallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Jakab levele 5. részének 2. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly. Krisztus eljövetelének fényében arra figyelmeztetett, hogy a világ minden gazdagsága meg fog semmisülni. Ez nyilvánvalóan nem volt hatással korának istentelen gazdagaira éppen úgy, mint ahogy korunk gazdagait is hidegen hagyja. A gazdag ember azonban tudta, hogy a jövő bizonytalan neki, mint ahogy korunkban is tudatában vannak ennek. Mindig fennáll a pánik, az összeomlás, a szárazság vagy a depresszió veszélye. Ez mindig így történt azóta, hogy az emberek elkezdték a pénzverést. Mindig lesznek jó esztendők, és mindig lesznek rossz esztendők. Talán még emlékszünk az 1930-as évek elejének depressziójára, amikor milliómosok tucatjai léptek ki a felhőkarcolók ablakaiból, és sok gazdag rájött, hogy máról holnapra koldus szegénnyé vált. Egyes egykori milliómosok almát árultak az utcasarkokon, és az egykori részvények és kötvények többé nem értek annyit sem, mint az a papír, amire rá voltak nyomtatva. Aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Jakab levele, 5. rész, 3. vers. Jakab mondja, tudjátok-e, hogy az arany és az ezüst miként megy tönkre? Úgy, hogy egyszer csak nem veszitek hasznát, mert megrothattok. Ez az ítélet szakad az istentelen gazdagokra, mint ahogy a Krisztus által mondott két példázatban is láttuk. Mindketten meghaltak, és a halál teljesen elválasztotta őket a pénzüktől. Azt mondják, hogy amikor az egyik gazdag ember haldoklott, a családja kint várakozott egy szobában. Az ügyvéd és az orvos kijött a kórteremből, és az egyik merész családtag odalépett az ügyvédhez és megkérdezte, mennyit hagyott hátra? Az ügyvéd ezt válaszolta, mindent itt hagyott, semmit sem vitt el magával. Hadd mondjam el neked, hogy így rozsdásodik meg minden. Egy embert vezettek végig egy gazdag nemes birtokán, amikor ezt mondta a tulajdonosnak, Uram, mindez és a mennyország együtt nagyszerű volna, de mindez és a pokol együtt szörnyű lenne. Jakab elítéli az istentelen gazdagokat azért, mert fölhalmozzák a pénzüket. Az arany és az ezüst is megrozsdásodik. Az ember ma virágzik, és holnap elhervad. Amikor valaki egy millióra tesz szert, nincs vele megelégedve. Egy másik milliót akar. Olyan, mint amikor valaki a tengervizet issza. Minél többet iszik, annál szomjasabb lesz tőle. A gazdag ember további milliókat igyekszik megszerezni, de azok egyáltalán nem teszik őt boldogabbá. Amerikában már voltak milliárdosok is, akik élete példázza a gazdagság hiába valóságát. Mindegyikük híres ember volt, és hatalmas pénzügyi birodalmat épített ki. Howard Hughes volt az egyikük, de utolsó napjaiban az értesülésünk szerint félrevonult öregember lett belőle. Nem lehetett boldog azokban az években. Úgy tűnt, hogy az összes pénze sem sokat használt neki. Egy másik gazdag ember J. Paul Getty volt, aki állítólag így nyilatkozott a sajtónak. Odaadnám az összes gazdagságomat egy boldog házasságért. Milyen tragikus sors ez! Isten a gazdagságot nem azért adta, hogy fölhalmozzuk, hanem hogy szétosszuk. A Krisztus példázatában szereplő gazdag ember még nagyobb csűröket akart építeni, hogy felhalmozza javait és termését. De mindenki csak annyit ehet, és csak annyit ihat, és csak annyi ruhát viselhet, mint amennyi éppen szükséges. Az első millió után, amikor újabb milliókat kezd gyűjteni az ember, olyan ez, mint a sziklák halmaza. Nem eheti meg a pénzét. Semmit sem tud vele csinálni. Ezért nevezte az Úr a gazdag ember bolondnak. A csűreinek megtöltése helyett valaki másnak a csűrét kellett volna megtöltenie. Ismerek egy keresztény földművest, aki gyümölcsövezetben lakik. Azt mondta nekem, hogy a földművesek szervezete, amelyhez tartozik, megkérte őt, hogy gyümölcs termésének egy részét semmisítse meg, hogy az árakat magasan tarthassák. Azt is elmondta, hogy emiatt sokan gyümölcsök tonnáit semmisítették meg, pedig az éhezők felhasználhatták és élvezhették volna azokat a gyümölcsöket. Jakab mondja, hogy a gazdagságot tovább kell adnunk, és nem szabad fölhalmoznunk. Hadd mondjak el még két kis történetet, amely az utamba került. Egy bizonyos fiatalember nagyon türelmetlenül így szólt. Egyszer élek, és most akarok boldog lenni. A más világ még nem jött el. Egyik nagyon bölcs társa ezt válaszolta. Nem, de ez csak az első része az életnek, és nem csodálkoznám azon, ha az itteni világ nagymértékben alakítaná a más világot.

Volt egy vallástalan fölműves, aki dicsekedett a hitetlenségével. Levelet írt a helyi újságnak. Szerkesztő úr, kísérletet végeztem egyik darab földemmel. Vasárnap szántottam fel. Vasárnap ültettem tele. Vasárnap műveltem meg. Vasárnap arattam le. Vasárnap takarítottam be a csűrömbe. Most októberben, tisztelt szerkesztő úr, mi az eredmény? Azon a földön magasabb lett az átlag termésem, mint a szomszédaimén. A szerkesztő nem volt vallásos ember, de közé tette a levelet, majd ezt írta alá. Isten nem mindig októberben nyújtja be a számlát. Istennek egy örökké valóság áll a rendelkezésére, a számla benyújtására, kedves barátom. Íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, égre kiállt. És az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Jakab levele, 5. rész, 4. vers. Jakab elítéli az istentelen gazdagokat nem csak azért, hogy fölhalmozzák a pénzt, hanem azért is, mert bestelen módon szerzik meg azt. Kirabolják a szegényt, hogy meggazdagodjanak. A példázatban a gazdag ember asztaláról morzsák hultak le, és a koldus azokból szeretett volna jól lakni. Milyen hatalmas üzenet van ebben? Azt a koldust a gazdag ember kapujához helyezték, mert a gazdag embernek kellett volna róla gondoskodnia. A példabeszédek könyve 22. részének 7. versében ezt olvassuk. A gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós szolgálja a kölcsönadónak. Isten elítéli az istentelen embert, aki bestelen úton szerzi a pénzét, különösen, ha ez Isten gyermekeinek a megalázása árán történik. Isten talán semmit sem tesz most, de majd megítéli őt a jövőben. Ha az emberek úgy szerzik gazdagságukat, hogy rálépnek az alattuk levők kezére, akkor Isten megítéli őket. Ennek figyelmeztetésül kell szolgálnia a gazdagoknak, a nagy vállalkozásoknak és a szakszervezeteknek, valamint a nagy egyházi szervezeteknek. Isten megítéli őket azért, ahogyan szerzik és ahogyan költik a pénzüket. Dőzsöltetek a földön és tobzódtatok. Izlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Jakab levele, 5. rész, 5. vers. A gazdag emberek bűnös módon költik el a pénzüket. A fukar ezt mondja, a pénz elég lapos ahhoz, hogy felhalmozzam. De a tékozló költekező így szól, a pénz eléggé kerek ahhoz, hogy elgurítsam. Akárhogy is történik, Isten azt mondja, hogy ez helytelen magatartás. Hadd idézzem ismét a példabeszédek könyvét. A gazdagnak a vagyon az erős városa, magas várfalnak képzeli. Példabeszédek könyve, 18. rész, 11. vers. Aztán a példabeszédek könyve 28. részének 11. versében ezt olvassuk. A gazdag ember bölcsnek tartja magát, de a nincstelen, ha értelmes, átlát rajta. Ez az istentelen gazdagok képe, akikről az Úr Jézus is beszélt. Mindkét említett gazdag föl akarta élni a vagyonát. A másik gazdag ember dőzsölni akart a vagyonából, miközben a koldus a kapuján kívül feküdt. Ha valaki csak ennek az életnek akar élni, akkor mindent igyekszik fölélni. De Isten bolondnak tartja az ilyet. Elítéltétek, megöltétek az igazat, s ő nem állt ellen nektek. Jakab levele, 5. rész, 6. vers. Elítéltétek, megöltétek az igazat. Amikor körülnézünk saját kormányzatunkban és a világ más kormányzataiban, úgy tűnik, hogy bizonyos hatalmi körök manipulálják a kormányokat, amelyek aztán manipulálják a gazdasági életet. Nagyon sokat hallunk ma a sajtószabadságról,
de a szabadság csak arra jó, hogy agymosást végezzenek az embereken. Jól lehet feltételezzük, hogy szólásszabadsággal és vallásszabadsággal rendelkezünk, a leghatalmasabb rádióállomásoknál sok országban alig lehet időt szerezni Isten igéjének az oktatására a hétköznapi órákban. Ez így van, bármennyi pénze legyen is valakinek, aki fizetne érte. És ő nem állt ellen nektek. Úgy látszik, a gazdag és a bűnös ember is boldogul. Ez először zavarba hozta Dávidot. Ezt mondta a gazdagról. Olyan volt, mint egy terebélyes zöldellő fa. Ha én valami rosszat tennék, büntetést kapnék érte. Isten elszámolna velem. De Babilon királya csak tovább virul, és semmi sem akadályozza meg. Valójában Isten megítéli a gonoszokat. Nem csak kimondja fölöttük az ítéletet, hanem be is mutatja, hogy szörnyű lesz a végük. A gazdagság sohasem adott boldogságot az embereknek. Itt tanulság van a gazdagnak, aki keresztény. Milyen nagy a bankbetéted? Ha Jézus most eljönne, vajon betekinthetne az érték megőrző szekrényedbe? Egy napon ez fogja cselekedni. Miként használod fel a gazdagságodat? A példabeszédek könyve 30. részének 8. verse mondja: se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges. Hálás vagyok érte, hogy sem gazdag, sem szegény nem vagyok. Mert ha gazdag lennék, elfeledkezném Istenről, és ha szegény lennék, esetleg lopásra betemednék. Hálát adok Istennek, hogy középúton haladhatok, együtt a középosztályhoz tartozókkal.

0: Jakab nagyon világossá tette, hogy milyen világban élünk. Ez hatalmas, gonosz világ, ahol az a filozófia uralkodik, hogy az egyik ember felfalja a másikat. Akik fölmásznak a gazdagság létráján, azok rálépnek mások ujjaira, amint mennek fölfelé. Vajon csatlakozzanak-e a keresztények bizonyos szervezetekhez? És pályázzanak-e kormányzásra? Bizonyára törődnünk kell azzal, hogy a lehető legjobb embereket próbáljuk megválasztani a kormányzatba. Azonban nem változtathatjuk meg e világot, akkor mit tehetünk? Figyeljünk Istenre, ő most az ő gyermekeihez beszél. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Jakab levele, 5. rész, 7. vers. Isten igéje nagyon sokat mond arról a tényről, hogy amikor Krisztus eljön, akkor fölállítja királyságát, és a szegénnyel igazságosan és becsületesen bánik, először a világ történelem során. Ezt mindegyik próféta megemlítette és hangsúlyozta. Ézsaiás könyve 11. részének 4. versében ezt olvassuk. Igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Higgy nekem, a szegények eddig nem részesültek igazságos bánásmódban. Ha azt gondolod, hogy egy politikai pártváltoztatással valahogy majd jól fognak bánni a szegényekkel, akkor tévedsz. Nem azt értem ezen, hogy pesszimista légy, hanem egyszerűen nem várhatod el az emberektől, akik hatalomra és pénzre vágyakoznak, hogy igazságosan cselekedjenek. Nem számít, mik az ígéreteik, nem fognak törődni a szegények ügyével. Egyedüli reménységünk Jézus Krisztusban van. Ha van valamilyen embercsoport, amelyiknek törődnie kellene az Úr Jézus Krisztussal, akkor az a világ szegényeinek a csoportja, mert ő majd igazságosan ítéli meg őket, amikor fölállítja királyságát ezen a földön. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Ez egy óriási nyilatkozat. Krisztus eljövetele megszünteti a világon levő igazságtalanságokat. Ezt újból és újból olvashatjuk a Szentírásban. Nem csak a próféták említik ezt, hanem maga Krisztus is nagyon világossá teszi a hegyi beszédben, amely az ő királyságának a törvénye lesz, hogy a szegénynek igazságot akar szolgáltatni uralkodása alatt. Máté evangéliuma 6. rész 19. verstől a 24. versig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Más szóval, amikor a földműves elveti a magot, akkor másnap nem megy ki megtekinteni, hogy eljött-e már az aratás ideje. Jakab így szól. Legyetek türelmesek! Közeledik az aratás. Gyakran mondják, hogy a keresztények akkor aratnak, amikor kimennek evangélizálni és hirdetik Isten igéjét. Ezzel nem értek egyet. Az Úr Jézus egy korszak végén élt, amikor ezt mondta tanítványainak, mielőtt kiküldte volna őket Izrael házának elveszett juhaihoz, és nem az egész világra. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Lukács evangéliuma 10. rész 2. vers. A törvény korszakának a végén éltek. Minden korszak ítélettel fejeződött be. A jelenlegi korszakot is Isten ítélete zárja le. Az lesz majd az aratás. Máté evangéliuma 13. részében az Úr Jézus azt mondta, hogy majd elküldi angyalait a termés összegyűjtésére. A hívők nem aratnak. Jézus választja el a búzát a konkolytól. Ezért mit csinálunk, amikor hirdetjük Isten igéjét? Az Úr Jézus szintén magvető és ma ő veti a magot. Ezt tekintem az én feladatomnak is. Isten igéjét tanítom. Csak vetem a magot. Egyesek jó talajba hullnak. Talán nem túl sok mag esik a jó talajba, de mégis belehull valami a termőföldbe. Halleluja ezért! A mi feladatunk a magvetés. Imádkozzunk! Édes Istenem, köszönöm, hogy vethetem igéd magvát. Add, hogy lankadatlanul tegyem, és bízzam abban, hogy bőséges lesz az aratás. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Minden adást örömmel fogadok, és imáimmal kísérem. Milyen jó, hogy olyan szép öreg koromban. Békesség van a szívemben, ahol az Úr Jézus a nagy király. A lakásom továbbra is a megtört lelkeknek szolgál, és a Szentlélek által kapnak itt sokan tanácsokat, vigasztalásokat is, akiknek szükségük van rá. Minden erőt felülről kapok, ahogy mondja a Zsoltárok 121.1.2 verse. Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Hála néki minden percért! Az Úr Jézus meggyógyította a szívemet, mert már meggyógyultam. Minden imát meghallgatott, amit kértem, és ahogy az igében olvassuk, és akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. János 14.13. Három fiú testvéremért és családjáért is imádkozom minden nap, hogy ők is elfogadják szíveikben az Úr Jézust, és hogy nekik is ő legyen a legdrágább, a drága kőszikla. Ígéretem is van rá Jézus Krisztusban. János 11.40-ben ezt olvassuk. Jézus azonban ezt mondta neki, nem mondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Nagyon megerősített a következő igevers. Ímé, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. 2 Péter 2.6. Igyekszem mind

Írta William MacDonald. Április 13-a. Dicsőíti Istent! Akár esztek tehát, akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Korintusi első levél, 10. fejezet, 31. vers. A keresztjén magatartás egyik nagy kérdése, hogy az valóban Isten dicsőíti-e. Magatartásunkat általában annak a kérdésnek alapján szoktuk megvizsgálni, vajon nem ártalmas-e az valamiképpen. Pedig nem erről van szó, a kérdésnek így kellene szólnia. Isten dicsőségére való? Mielőtt bármibe belefognánk, hajtsuk meg fejünket, és kérjük az Urat, hogy dicsőítse meg magát abban, amit most tenni készülünk. És ha ez nem dicsőítheti Istent, akkor inkább hagyjuk el. Más vallások talán beérik olyan magatartással, amely nem árt senkinek. Csak hogy a kereszténység túlmegy a negatívum elkerülésén az egyértelmű pozitívumhoz. Keith L. Brooks mondta, ha határozott keresztény ember akarsz lenni, akkor hagyd abba a kérdezősködést azután, hogy okozol-e kárt bizonyos dolgokkal, és keresd a jót. Ha igazán boldog életet akarsz élni, akkor keresd a keresztjének társaságát, akik mindenkor a jót tudakozzák egy dologban, s nem a károsat. Sok minden van, ami önmagában véve nem okoz kárt, és mégis elhordozhatatlan terhet jelent keresztjén életünk futópályáján. Semmiféle szabály nem tiltja, hogy az 1500-as versenyfutó az olimpián egy zsák burgonyát vigyen a vállán. Természetesen megtehetni, de azzal együtt a versenyt semmiképpen nem nyerhetné meg. Éppen így van ez a keresztjénekkel is. Bizonyos dolgok, talán ártalmatlanok, mégis akadályt jelentenek. Ám ha azt kérdezzük, ártalmas ez valamiképpen, akkor kérdésünk általában burkolt kételyről árulkodik. Nem teszünk fel efféle kérdéseket olyan tevékenységekkel kapcsolatban, amelyek nyilvánvalóan megengedettek, mint amilyen az imádság, a Biblia tanulmányozás, istentisztelet, bizonságtétel vagy a mindennapi munkánk. Egyébként minden tisztességes munkát végezhetünk Isten dicsőségére. Ezért némely háziasszony ezt a feliratot helyezi a mosogató fölé. Itt naponta háromszor van istentisztelet. Ha pedig mégis kételjeink vannak, kövessük John Wesley édesanyjának tanácsát. Ha meg akarod tudni, hogy valamilyen időtöltésed helyese, kövesd ezt a szabályt. Ami gyöngíti az értelmedet, ami eltompítja érzékeny lelkiismeretedet, ami megrontja Istennel való kapcsolatodat, vagy elveszi a szellemi dolgok fölötti örömödet, és bármi, aminek következtében tested jut uralomra, a szellemed fölött, mindaz bűn.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Elkezdjük Péter első levelének tanulmányozását. A levél írója Simon Péter. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek. Péter első levele, első rész, első vers. Pétert, mint tudatlan halászt hívta el az Úr Jézus, de senki sem töltött 3 évet Jézus iskolájában úgy, hogy tudatlan maradhatott volna. Péter levelei aláhúzzák ezt az igazságot. Péter komoly hittételekkel és súlyos témákkal foglalkozik. Az első néhány versben leírja a kiválasztás, az eleveismerés, a megszentelődés, az engedelmesség, Krisztus vére, a Szent Háromság, Isten kegyelme, az üdvösség, a kinyilatkoztatás, a dicsőség, valamint a hit és reménység nagy tanításait. Nem is lehetne ennél több hitigasságot összetömöríteni néhány Biblia versben. A Bibliának ezeket a nagyszerű témáit úgy kezeli, hogy már egyáltalán nem lehet tudatlan halászembernek tekinteni. Péter életében nagy változás figyelhető meg a levelek alapján. Valamikor lobbanékony volt, de most türelmes. Darabos, akaratos és botladozó volt, amikor először találkozott Jézussal. Urunk ezt mondta neki, amikor meglátta a parton. Nagyon gyenge ember vagy most, de téged Petrosszá sziklaemberré teszlek. És ráépülsz Jézus Krisztus fundamentumára, aki maga a kőszikla. Péter ezt nagyon világossá tette, hogy az Úr Jézus Krisztus a kőszikla, akire az egyház épül. Nagyon érdekes, hogy jól lehet, neve azt jelenti, hogy szikla, mégis azt mondja, hogy minden hívő hozzá hasonló szikla. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel. Péter első levele, 2. rész, 5. vers. Más szóval kifejezve azt mondja, hogy minden hívő ember Péter. Simon Péter sohasem foglal el kiemelt helyet, amint ezt leveleiben látjuk. Ahogy levelét indítja, magát apostolnak nevezi. Ő csak egyike az apostoloknak. Jól lehet, amikor az apostolok nevét felsorolja, ő mindig az első helyen áll a listában, és jól lehet az Úr arra választotta ki őt, hogy elmondja az első prédikációt pünkösd napján, nem érzi úgy, hogy mások fölé helyezhetné magát. Péter azután írta leveleit, miután Pál már megírta a saját leveleit, tehát körülbelül Krisztus után 64 és 67 között, amikor a véres kezű Néró került trónra, és már kitölt a keresztény üldözés. A hagyomány szerint Péter maga is mártíromságot szenvedett. Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Péter első levele, 5. rész, 13. vers. Egyesek azt gondolják, hogy Babilont itt szimbolikus értelemben vagy képletesen használja, és hogy Péter valójában Rómát érti rajta. Azonban nincs rá ok, hogy metaforikus értelemben használja. Péter apostol volt, aki nem szimbolikus módon írt, mint ahogy azt János jelenésekről írt könyvében találjuk. Péter nagyon szószerinti értelemben és gyakorlatiasan írt. A valódi élet síkjára helyezkedve írt, az életúton járóknak, kelőknek. Úgy vélem, hogy ha Rómát értette volna ezen, akkor Rómát említette volna. Véleményem szerint Péter sohasem volt Rómában. Azt hiszem, hogy Kis-Ázsiában élt, a római birodalom nagy központjában, de azt a területet nem ő nyitotta meg az evangélium előtt, mint apostol. Úgy vélem, hogy Pált követte. Pál nem ment volna Rómába, ha Péter már Rómában lett volna, és ott prédikálta volna az evangéliumot, mert Pál világossá tette, hogy olyan helyekre ment, ahol azelőtt még nem prédikálták az evangéliumot. Mivel Róma beletartozott Pál úti tervébe, világosnak látszik, hogy Pál és nem Péter alapította a római gyülekezetet. Egy másik alapos érv arra nézve, hogy Péter Babilonban és nem Rómában volt, az a lista, amely felsorolja a címzett helyeket. Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek. Péter első levele, első rész, első vers. Ezek a helyek valamennyien Kis-Ázsiában feküdtek, amit ma Törökországnak nevezünk. Ezek felsorolásában keletről nyugat felé halad. Ez érzékelteti, hogy az író a levélírás idején keleten volt. A földrajzi helyek felsorolásában az a természetes és szokásos, hogy azzal kezdjük, ahol tartózkodunk. Amikor saját városomban vagyok, és arról beszélek, hogy keletre indulok, akkor tovább megyek keletre, és végül az ország legkeletibb részébe érkezem. Normális, hogy ott kezdjem, ahol vagyok, és így soroljam föl a helyeket. Mivel Péter keletről nyugat felé haladva ad felsorolást, logikusnak látszik, hogy szó szerint Babilonban volt. A babiloniai fogság után a zsidóknak csak egy kis csoportja tért vissza ősei országába, a visszatértek száma nem érte el még a 60 ezret sem. Még mindig nagy zsidó csoport élt Babilonban. Ezen kívül megint zsidók menekültek Babilonba, amikor Rómában Claudius császár uralma alatt súlyos üldözés kezdődött. Tudjuk például, hogy Priscilla és Aquila Rómából Korintusba menekült. Sokan mások Babilonba költöztek. Üldözték a keresztényeket és a zsidókat egyaránt. Mivel tudom, hogy Péter szolgálata elsődlegesen a zsidók közt ment végbe, logikusnak látszik, hogy a Kis-Ázsiában és különösen a Babilonban levő zsidó gyarmatokon végezte lelki munkáját. Babilon még mindig nagyváros volt az Eufrátesz folyónál, és sok zsidó ott maradt a fogság után is. Annak ellenére, hogy Papias szerint Péter Rómában halt meg, e feltételezésre nincs megfelelő történelmi alap. Nem látok okot annak a ténynek a cáfolatára, hogy Simon Péter Izrael népe szépszórságban levő tagjainak volt az apostola. Azt hiszem, Péter keletre ment, miközben Pál nyugat felé haladt.

Péter levelének nagyszerű témája a keresztény reménység a próbák idején. Jól lehet, Péter nagy tanításokkal foglalkozik, és súlyos témákat tárgyal, nem hűvösen ír róluk. Pétert a reménység apostolának nevezik, míg Pált a hit apostolának, és Jánost a szeretet apostolának hívják. Ez a levél nagyon hangsúlyozza a reményt, de azt hiszem, hogy a levél témáját jellemző szó inkább a szenvedés. Péter hangoztatja Isten kegyelmét is, és egyes igemagyarázók úgy érzik, hogy ez a legfőbb témája. Mégis a szenvedés vagy az ehhez hasonló szavak ebben a levélben 16-szor fordulnak elő. A reménység szava mindig a szenvedéssel kapcsolódik össze. Ezért azt hiszem, helyes azt mondanunk, hogy a levél témája a keresztény reménység a próbák idején. Péternek nagyon sok mondani valója van Krisztus szenvedéséről. Krisztus szenvedésével foglalkozik a zsidókhoz írt levél és Jakab levele is. A proféták említették ezt. Mégis Péter egy kissé másként kezeli a témát. Péter gazdag tapasztalat alapján beszél. Dr. Robert Lighton a Péter első leveléről írt gyakorlati kommentárjában nagyon helyén való megjegyzést tesz Simon Péterről. Hadd közöljem ezt, mert megéri. Hűvös és élettelen dolog lelki kérdésekről beszélni, pusztán riporter módján. De ha az emberek úgy beszélhetnek róluk, mint a sajátjukról, amiben osztoznak, és ami érdekli őket, akkor a felőlük való beszédet megeleveníti a szilárd hit és a lelkes vonzalom. Nem is említhetik azokat, mert olyan öröm járja át szívüket, hogy dicsőítésben törnek ki. Ezért Simon Péter, miközben a szenvedésről ír, az örömet hangsúlyozza. Ennél a pontnál valami nagyon fontosat akarok említeni a fiatal prédikátorokról. Ebben a korban nagyon sok csodálatos fiatal igemagyarázó van körülöttünk. Hálás vagyok értük Istennek. Azonban 2-3-at hallottam közülük, és nagyon úgy éreztem magam, mint Dr. G. Campbell Morgan a maga korában. Feleségével együtt elment egy fiatal prédikátor meghallgatására, aki felől különösen érdeklődtek. A prédikátor ékes szóló volt, jól nézett ki, és nagy prédikációkat mondott. Utána, amint mentek hazafelé, Mrs. Morgan nem tudott betelni dicséretével, és meglepődött azon, hogy a férje nem osztozott ebben. Végül megkérdezte, nem gondolod, hogy nagyszerű prédikátor? A férfi ezt válaszolta. Majd az lesz, ha szenvedni fog. Aztán teltek az idők, és a fiatal ember tapasztalatból tudta meg, hogy mi az ára annak, hogy valaki kiáll Krisztus mellett. Üldöztetésen ment át, problémákat tapasztalt gyülekezetében, és egy napon nyílt sír előtt állt, és eltemette egyik kisgyermekét. Dr. Morgan és felesége elment ismét, hogy meghallgassák, mert szerették azt a fiatalembert. A szolgálat után Mrs. Morgan megkérdezte, most mit gondolsz felőle? Dr. Morgan így válaszolt, nagyszerű prédikátor. Láthatod, a szenvedés okozta a változást. Ez az én személyes tapasztalatom is. Mint fiatal prédikátor, sokat beszéltem az Úr melletti kiállásról és szenvedésről. Eljártam kórházakba, kézen fogtam az embereket és imádkoztam értük. Megmondtam nekik, hogy az Úr velük lesz. Akkor hivatásos prédikátor voltam, és azt mondtam, amit még nem ismertem saját tapasztalatom alapján, jól lehet, elhittem azt. De eljött az idő, amikor kórházba kerültem magam is.
egy másik prédikátor odajött és imádkozott velem. Amikor menni akart, így szóltam hozzá. Ugyanezt tettem én is, amit te is teszel. Itt voltam, és azt mondtam az embereknek, hogy Isten velük lesz. Most távozni készülsz, de én maradok, és rájövök, hogy csupán elmélet, vagy pedig igaz az, amit az embereknek mondtam. Rájöttem, hogy igaz. Ez többé már nem elmélet. Tudom azon az alapon, hogy Isten igéje mondja, és hogy átéltem azt. Nem vitatkozom az emberekkel ezek felől többé, mert vannak bizonyos dolgok, amiket tudok. Sohasem vitázom afelől, hogy a méz édes-e vagy nem. Ha nem gondolod, hogy édes, ez a te ügyed. Ma reggel is ettem belőle, és tudom, hogy édes. Ez ismeret, ami tapasztalatból származik. Simon Péter nem a szenvedés elméletéről beszél. Simon Péter a saját tapasztalatait szólaltatja meg, ami nagyon csodálatossá válik, és saját élményévé lesz.

0: nagyon sokan sohasem élik át az üdvösség bizonyosságát. A hívők üdvbizonyossága olyan tanítás, amit én is vallok, jól lehet hosszú időbe került, mielőtt bizonyossá lettem volna saját üdvösségem felől. Sok hívőnek nincs üdvbizonyossága. Miért? Mert a szenvedés és a hívők üdvbizonyossága együtt jár. És tudod, hogy mi ennek a folyamata? Ez örömet szerez. El tudod ezt képzelni? Most ebben az első versben gazdag üzenetet találunk. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva. Péter első levele, első rész, első vers. Mindenekelőtt figyeljük meg az apostol nevét. Péter, Petros, kőszikla. Most sziklaember. Pünkösd napja már mögötte van, és tudja, hogy mit jelent kiállni Krisztus mellett. Letartóztatták és börtönbe csukták. Megfenyegették, és rájött, hogy előtte áll a keresztre feszítés eshetősége. Péter tudta, miről beszél. Be kell vallanom, hogy nem hatnak meg a teológiai szemináriumi professzorok, akik fölkelnek és legombolítanak bizonyos elméletet, hogy felkészítsék a fiatal embereket a szolgálatra. Valójában nem ismerik a lelkipásztori problémákat, mert még nem nyertek tapasztalatot. Nem tudják, mit jelent Krisztusért szenvedni. Miután meghallgattam őket, úgy éreztem, mintha hátat fordítottam volna Péter első levelének, és ismét elolvastam, mert hiszek Péternek, ő tudta, miről beszél. Sajnálom, de nem bízom ezekben a fiatal professzorokban. Olyan embert akarok hallgatni, aki átment a tapasztalatokon. Péter, Jézus Krisztus apostola. Péter Jézus Krisztus apostola csak ennek állítja magát. Jól lehet, mindig az apostolok listájának élén áll, szeretem őt, de nincs a többi apostol fölé helyezve. Amikor Pál Jeruzsálembe ment, hogy beszélgessen az apostolokkal, találkozott Péterrel, Jakabbal és Jánossal. Azt mondta, hogy őket az egyház oszlopainak tartja, de nem tőlük tanulta az evangéliumot. Pál nagyon világossá tette, hogy az evangéliumot közvetlenül Jézus Krisztustól kapta, kinyilatkoztatás által. Péter sehol sem állítja felsőbbrendűségét. Apostol volt, és ez minden. Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek, idegeneknek ír, akik szétszóródtak a római birodalomban. Zsidók voltak, és diaszpórának nevezték őket, mert többé nem laktak Palesztina földjén. Az üldöztetés és egyéb okok miatt az egész birodalomban letelepedtek. Ha megtekinted a térképet, látod, hogy ezek a helyek magukban foglalják Kis-Ázsiát, a ma Törökországnak ismert területet. Talán emlékszel rá, hogy Pál a második misszió útján igyekezett elmenni Bitíniába, de Isten lelke nem engedte oda menni. Az a meggyőződésem, hogy Simon Péter már prédikálta ott az evangéliumot, és a Szentlélek azt akarta, hogy Pál olyan emberek közé menjen, akik még nem hallották az evangéliumot. Pál a pogányok apostola volt, Simon Péter pedig az izraeliták apostola, akik Krisztushoz fordultak. Az Atyaisten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Péter első levele, első rész, második vers. Péter apostol azonnal a keresztény tantételek mély vizébe veti magát. Például előadja az Atyaisten előretudását, a lélek általi megszentelődést, Jézus Krisztus vérének meghintését. Ne higgy azoknak, akik szerint a Biblia nem tanítja a Szent Háromságot. A Biblia tele van ezzel. Bizonyára nem tekinthetjük Pétert tudatlan halásznak, mert olyan témákról beszél, amelyekről a legtöbben keveset tudnak. A teológusok igyekeznek megérteni a kiválasztás és Isten előre tudásának tanát. Például Louis Sperry Schaeffer rendszeres teológiájából itt van egy nyilatkozat. Mivel elismerjük Isten szuverén jogát teremtett világa fölött, és miután észszerű célt tulajdonítunk neki tervében, a kiválasztás tanában levő igazság természetes módon követi Isten szükségszerű funkcióját. Fel kell ismernünk, hogy Istenünk szuverén Isten, és hogy ez a kis világegyetem az övé. Ő teremtette. Nem tudom, miért így teremtette, de mivel ő abszolút mindentudó, és mivel mindenható, és mivel szuverén, arra a következtetésre jutok, hogy bármit megtehet, amit akar, és ami összhangban van tulajdonságaival. Imádkozzunk! Köszönöm neked, Istenem, hogy elkezdhettem Péter első levelének tanulmányozását. Láthatom ebben, hogy milyen csodálatos fejlődésen ment át Péter, ez a kemény szívű, darabos férfi. Ott járt iskolába az Úr Jézus környezetében, és igyekezett mindent elsajátítani tőle. Köszönöm, hogy most én Péter tanítványa lehetek. Ámen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 24-e. Pártoskodás. Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Korintusi első levél, 3. fejezet, 17. vers. Ebben az igeversben Isten temploma a helyi gyülekezetre vonatkozik. Pál itt nem az egyes keresztjénekhez szól, hanem a hívők összességéhez, amikor azt mondja, ti vagytok Isten temploma, többes számban. A korintusi szentek Isten templomát alkották. Természetesen az is épp oly igaz, hogy minden egyes hívő önmagában is a Szent Szellem temploma. Ezt az apostol az 1 Korintus 6.19-ben így fejezi ki. Vagy nem tudjátok-e, hogy testetek, amelyet Istentől kaptatok a bennetek lakó Szent Szellem temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok. Mai igényben azonban a gyülekezet áll előtérben. Pál azt mondja, hogy aki megrontja a gyülekezetet, azt megrontja Isten. A megrontani szó itt a helyi gyülekezet tönkretételét jelenti, azáltal, hogy valaki kivezeti azt a szent élet és tiszta tanítás állapotából, amelyben meg kell maradnia, és hogy Isten a megrontót megsemmisíti a bűne miatt. Igény tehát óva int mindenkit, hogy ne kontárkodjék bele egy helyi gyülekezet életébe. Végső soron ez az önpusztítás egyik formája. És mégis a keresztjének ezen a területen gyakran végtelenül félnek attól, hogy ilyen emberekkel szemben eljárjanak. Például valaki nem tudja keresztül vinni a maga akaratát a gyülekezetben. Vagy személyes vitába bonyolódik egy másik testvérrel. Ahelyett, hogy a dolgokat a Szentírásnak megfelelően rendezni el, embereket gyűjt maga mellé, és külön pártot alakít a gyülekezetben. Az ellentét egyre mélyebb lesz, és hamarosan nyílt szakításra kerül sor. Vagy talán egy testvér valóságos pletykahadjáratot vezet valaki ellen, és gonosz rágalmakat mond rá. Éles nyelvével addig harcol, míg a gyülekezet meg nem telik keserűséggel és viszállyal, és nem is hagyja abba mindaddig, amíg az egykor élő és növekvő gyülekezetből romhalmaz nem lesz. Csak hogy az ilyen emberek veszélyes játékot űznek, és nem maradnak büntetlenül. A világ mindenség hatalmas istene elhatározta, hogy megrontja azokat, akik megrontják a gyülekezetet. Komoly figyelmeztetés ez mindazoknak, akik hajlamosak a pártoskodásra.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, és folytatódik a zsidókhoz írt levél magyarázata. Kérjük szépen Iczés István lelkész testvérünket, hogy kezdje meg a hátralévő résznek a kibontását.
1: Szeretettel köszöntöm a testvéreket, hallgatókat. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 20. verséig értünk el, ahol befejeztük Ábrahám hitharcát, illetve a hit próbáját, amiben ő győzedelmesen megállt. Nagy példa ez előttünk. Nekünk sokkal hatalmasabb támaszunk van a Krisztusban, hogy mi is megállhassunk a próbákban. A 20. vers így szól: hitáltal áldotta meg Izsák is az eljövendő dolgokra nézve Jákobot és Ézsaut. Az ember csodálkozik, hogy Isten lát valami hitet Izsákba. Mi csak a huncutkodást látjuk akár Izsák, akár Rebeka tekintetében, akik a kis kedvenc gyerekeiket akarják megáldani, és valami családi ünnepet akarnak az egészből, vagy előnyöket a jövőre nézve. De én azt gondolom, hogy van egy olyan csodálatos szeme a mi Urunknak, ahol mi nem látjuk, de ő mégis meglátja azt a pislákoló hitet, ami Izsákban is ott volt, mert ezt az egy mondatra oda kell figyelnünk, amikor Jákob elveszi az áldást, és jön Ézsau, és tulajdonképpen feljajdul, és rádöbben, hogy ellopta Jákob az ő áldását, és akkor azt mondja az apjának, hogy neked nincs több áldásod, és akkor azt mondja Jákob, hogy nincs, én odaadtam minden az öcsédnek, és már uraddá tettem, és komolyan veszi. És ez az a hit, amit Isten észrevesz, amit mi a sok huncutkodás közben észre se vettünk, hogy ez az Izsák mégis halálosan komolyan vette, mert ő az ábrahámi ígéretre tekintett, hiszen az ábrahámi ígéret Izsákon, Jákobon, Józsefen és a többi zsidó hívő emberen megy tovább egész a Krisztusig, tehát mégis ott lapult, talán nem egészen világosan a mi szemeink számára, de olyan jó, hogy János apostol is azt mondja, ha a mi szívünk elítél minket, akkor az Úr nagyobb a mi szívünknél. Ez egy olyan vigasztaló ige, hogy ő mindent tud. Mi nem tudunk mindent, és sokszor nem látjuk a dolgok lényegét, de ő meglátta Izsák szívének mélyén azt a reménységet, ami azért ott volt, ami az ábrahámi örökségre tekintett. És ugyanígy beszél az igeit egy mondatban Jákobról is, akit nem részletez és nem fejt ki most különösebben, csak arra utal, hogy élete végén megáldja József fiait hitáltal, és botjára borulva imádkozik. Eljut ez a huncut ember, aki mindig meg akart mindent nyerni, sok szenvedés és nyomorúságú és bukáson keresztül mégis Isten véghez viszi rajta azt a kegyelmes cselekedetet, hogy igazi élő hitre jut. Ez a mi reménységünket is megerősíti, ugye Jákobot is eljuttatta Isten a tiszta, letisztult hitre, mert így lehetne megfogalmazni, hogy Jákob hitét le kellett tisztítani. Mindannyian ismerjük az ő történetét, és higgyük el, hogy nagyon sok hasonlóság van mindannyiunkban. Az emberi természet, majd erről később a 12. fejezet során még lesz szó, és Józsefet említi az ige következésképpen. Érdekes, hogy sokszor látjuk a mai Európában, Amerikában lehet látni, hogy nem a próbák, nem a nehezek, még csak nem is az üldöztetés a hit legnagyobb ellensége, hanem a siker. És ebben győzelmesnek lenni, a jó életben, a sikerek között, a gazdagságban, megmaradni a hitben, ez sokkal nagyobb próba a hitünknek, és József példa arra, hogy lehet győzedelmes hívő életet élni, még a hatalom csúcsán is. És a élete végén rendelkezik, hogy a tetemeit vigyék el Kánaán földjére. Miért fontos ez neki? Azért, mert az ígéretekre néz. Nem Egyiptomnak adott ott az ígéret, hanem ő tudja, hogy az ő népe majd Kánaán földjére fog kerülni, mert Ábrahámnak azt ígérte az Isten. Ezért megparancsolja, vigyék el. olvastam, és sokan is olvashatják, David Roll Fárok és királyok című könyvben, amely egy tudományos könyv, hogy kiásták József palotáját, és megtalálták a kert végén a kis piramist, egy egész kicsi piramist, és ő úgy mondta, hogy szívdobogva bontották ki, hogy vajon mit találnak a piramisba, hogy ott vannak József csontjai, hiszen a Biblia azt írja, hogy nincsenek ott. És egyetlen csontot nem találtak a piramisba, csak József szobrát, ő így írja, hogy kultuszszobrát találták meg. Ezt csak érdekességképpen mondom, hogy mennyire visszaigazolja ekkora távolságból, 3000 év távolságból visszaigazolja Isten azt, hogy ez így is történt, ahogy a Biblia írja. Sitálta rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Tehát Mózest a következő hithőst hozza elénk az ige, és valóban Mózes az az ember, akit Isten kiválasztott, megmentett a pusztulástól, és valami különös bölcsessége, majdhogy nem humora van az Istennek, hogy a gyermekgyilkos fáraó családjával nevelteti föl azt, aki majd meg fogja szabadítani népet. Azért lássuk meg, hogy Isten milyen hatalmas, hogy legyen szemünk ezeket a dolgokat komolyan venni, és ma is így van. Ne higgyük, hogy Isten kezéből kicsúszott a világtörténelem. Tehát Isten, amit megenged, azt tudja, miért engedi meg. Szüksége volt az ő népének erre a egyiptomi kohóra, ahol népé formálta őket, és majd Mózes által megszabadítja. Mózes először, vannak, akik másképp értékelik, de én úgy látom, hogy először önjelölt szabadítóként lép fel, és emberi hatalommal próbál valamit tenni, az ő népért belebukott. Megöli az egyiptomit, kiderül, saját népe sem fogadja el az ő törekvéseit, pedig az akkori zsidó nép igazán fölnézhetett volna rá, de nem voltak abban a lelki állapotban, és nem néztek fel rá. Nem jött még el az Isten órája. El kellett menni Mózesnek, és bizony annak az embernek, akit Isten kiválasztott, mélységeket kell sokszor megjárni ahhoz, hogy alkalmas legyen. Ahogy Józsefnek is kútba kellett kerülni, rabszolgává kellett lenni, hogy alkalmas legyen a vezetésre, és ne bukjon meg a sikerbe. És ugyanígy Mózesnek is meg kellett járni a pusztát, és a királyfiból pásztorrá kellett zuhannia, és alázatos módon terelgetni apósa juhait, és akkor eljön az idő, 80 éves korában, amikor Isten megszólítja, és elhívja őt, és van itt egy nagyon szép kijelentés Mózesről, amit jó volna a mai hívőknek, ha a szívünkbe vésnénk, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét. Nagyon fáj a szívem, hogy nagyon sok fiatal keresztény elindul, és nem tud lemondani a világ gyönyöreiről, pillanatnyi örömeiről, sokszor nagyon is bűnös örömeiről, és nem tudja együtt vállalni Isten népével való bizonyos értelembe vett megvettetést, lenézést vagy megaláztatást, hanem megpróbál egy kettőségben megoldani a dolgokat nem lehet. Vagy. Itt nincs egy harmadik középút, itt dönteni kell, hogy vagy Isten népe, vagy a világ. Vagy Egyiptom, vagy Izrael. Tehát nagyobb, sokkal drágábbnak, gazdagabbnak tartotta az Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot. Nagyon furcsa ez, hogy a zsidó levél is, a római levél is erre utal, sőt a korintusi levélben is olvashatjuk, hogy Pál teljesen világosan látja, hogy Krisztus ment a zsidókkal a Sínai félszigeten, hogy Krisztusért vállal a gyalázat. Hogy kell ezt érteni? Hát a mesiásit. Hát ott volt a mesiásit, amelyik az akkori pogány vallással teljesen homlok egyenest ellenkező volt, és ez bizony gyalázatot jelent ma még sokszor az egyházba is, ha az ember nagyon szigorúan ragaszkodik a Krisztus hitéhez. És aztán hitáltal rendelt el a páskát, ugye itt is a páska a Krisztusban való szabadulásra utal. Nagyon fontos dolgok ezek, hogy mennyire tudatosan készíti elő az Úr a törvényadást és majd a Krisztus megváltó munkáját az ő népe körében is. Természetesen nem csak Izraelnek szó lesz, hanem ahogy láttuk Izraelen túl, Ábrahámban Isten az egész emberiségnek adott ígéretet. Aztán felsor név nélkül a bizonyságtevők fellegét, hit által omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráhába parázna nő, amikor a kémeket békességgel befogadta. Itt egy pillanatra állok csak meg, mert sokan hazaárulásnak tartották nyilván Jerikóban, hogy befogadta a kémeket, de világosan kimondta, tudom, hogy tietek lesz, mert az Isten nektek adta, és a ti istenetek az egyetlen Isten, és ez a hit Ráhábot megmentette, és mindig ez az Istenbe, Krisztusba való hit, ez ment meg, bárki legyen is az. És aztán felsorolja itt még a hithősöket, Gedeont, Bárákot, mind a bírókat Izraelben, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságukat szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tüzereit oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúba lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat, mások viszont megkínoztattak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásba legyen részük, mások megszégyenítések, megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket, börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardénra hányták őket, juhok és kecskék bőrébe bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak a pusztában és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban, és mindezekben noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonságát, nem teljesült be rajtuk az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Itt most az egyházra utal, tehát felsorolja az ószövetségi csodálatos hithősöket, azoknak győzelmeit, és felsorolja azokat is, akik szörnyű üldöztetést és nyomorúságot szenvedtek, és a testi életükben úgy tűnt, hogy semmiféle győzelmet nem arattak, de ne így, Isten szemével nézzük a dolgokat, ők voltak a legnagyobb győztesek Isten szemébe, akik elhordozták az üldöztetéseket, a nyomorúságokat ma is. Sokan adják az életüket a Krisztus hitéért, csak egyetlen mondatot várnak tőlük, hogy tagadják meg az Úr Jézust, és nem tagadják meg, és lemészárolják őket gyerekeikkel együtt, és valami hihetetlen csoda, hogy miért vállalják ezt. Azért, mert a Krisztus lelke megőrzi őket a tagadástól. Emberi erő erre képtelen, éppen nem is embereket kell dicsőíteni, amikor a mártirokat látjuk, hanem láthatjuk azt az Istent, azt a Krisztust, aki együtt szenved velük, és együtt hordozza őket, és valami hihetetlen győzelemre segíti a szenvedő tanúságtevőket is.
0: Köszönjük szépen Iczés István testvérünknek a mai magyarázatot. Kedves hallgatóink, egy hét múlva újra várjuk Önöket a MERA műsorához. Mi pedig most elbúcsúzunk, áldott hetet kívánnak a műsor készítői, viszont hallásra.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, az ifjú Sámuel elhívásáról beszéltünk a múltkor, de a végén természetesen egy proféciának az elhangzását is meg kellett említenünk, de arra már a Biblia magyarázatban nagyon kevés idő maradt. Mi is volt ez a profécia? Hát amit az ifjú Sámuel élete első beszélgetése kapcsán a mindenható Isten

0: Igen, morzsák.
1: Napról napra, dr. Vernon McGee-vel.
2: Akkor odamentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték, miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat bőjtölünk, a te tanítványaid pedig nem bőjtölnek. Máté evangéliuma, 9. fejezet, 14. vers. János tanítványai figyelték az Úr Jézust. Végül is Jézus némely tanítványa eredetileg János tanítványa volt, mint például András és Fülöp. Eljöttek és követték az Úr Jézust. János tanítványai így szóltak. Valami történik, ami egy kissé más, mint ahogyan mi csináljuk, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy miért. Bemerítő János, mint ahogy korábban már jeleztük, valójában ószövetségi próféta volt. Az ószövetségből lépett elő az új szövetségbe, hogy meghirdesse Isten országának eljöttét, ahogy Malakiás jövendölte, hogy egy küldött érkezik, aki elkészíti az Úr Jézus Krisztus útját. János így szólt, én csak elkészítem a fő utat az Úrnak. Nem sokára itt lesz. Jézus tényleg eljött, ahogyan János megmondta. Most a mi Urunk egy nagy alapelvet hirdet meg, és kijelenti azt a tényt, hogy a korszak megváltozik. Jézus ezt mondta nekik, gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor bőtölni fognak. Jól lehet a hívőknek, ma a bőtölés tényleges érték, mégsem kapunk határozott parancsot a bőtölésre. A bőtölést azzal a gondolattal kell tennünk, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, mert szükségünk van irgalmára és segítségére. Ez a gondolat van valójában a bőtölés mögött. Most figyeljük az Úr szavát, amint megmagyarázza az ószövetségi törvény korszakából az új szövetségi kegyelem korszakába való átváltást. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyabb szakadást támad. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul, hanem az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. Az Úr itt ezt fejezi ki, a régi szövetség, a törvény régi korszaka lezárult, és ő nem azért jött, hogy tovább vezesse a régi korszakot. Lényegében azért jött, hogy új öltönyt adjon, és az új öltöny az igazság ruhája, amit ő ad azoknak, akik bíznak benne. Az Úr itt ezt mondja, nem azért jöttem, hogy foltozgassam a régi ruhát, azért jöttem, hogy új ruhát adjak, valami olyat, ami mindenestől új. Ez nagyon radikálisan hangzott. János ezt így összegezte evangéliumában. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett.
1: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
0: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
3: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Emlékeznek? Odáll egy fiatal ember az apja elé, és azt mondja, add ki a vagyon rámeső részét. Mi erre a normális reakció? A tékozló fiú történetét valaki úgy apostrofálta egyszer, hogy igazából úgy kéne mondani, hogy a tékozló atya története. Hiszen ez a fiú ezzel a kéréssel jogtalanságot követel Izraelben. Nem teheti. Megvannak a szabályok, megvan a rend. Az apjának most fogni kéne a kedves fiacskáját, kivinni a város kapuja elé, odaállítani a város vénéi elé, és meg kéne hozni róla a döntést. Egyébként egy ilyen helyzetben nagy valószínűséggel a város vénéinek a döntése a megkövezés lenne, hiszen az a fiú, aki átkozza vagy gyalázza az apját, és hát tulajdonképpen az örökség kikérése az azt jelenti, hogy az apja halálát akarja, hiszen ki akarja iktatni az életből, nem akar vele élni tovább. Akármilyen döntést is elfogad majd egy egész város, és ez az apa megosztja a vagyont. Miért? Tutyimutyi alak. Ugye nem tetszene kell felejteni, hogy ebben a példázatban az apa, akinek két fia van, az a mindenható Isten. Hát róla azt hiszem, hogy távolról sem szabad ilyeneket gondolni se, meg mondani se. Miért? Mert ez az apa pontosan tudja, hogy ez a fiú már nincs otthon. Ez a fiú belül elszakadt tőle. Ennek a fiúnak pillanatnyilag a szeme előtt csak egy dolog lebeg, megvalósítani önmagát. És tetszik tudni, amikor valakinek a szívében ez a folyamat elindul, akkor egy idő után olyan lelkiállapotba kerül, amit csak egy magyar mondással tudok valamilyen módon leírni. Azt mondják bizonyos élethelyzetekre, hogy nem látja a fától az erdőt. Ami azt jelenti, hogy innentől kezdve már semmi mással nem tud foglalkozni. Elvakulttá tesz. Azt mondja a Szentírás egy helyen, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Ez a fiú már réges-régen túltette magát azon, hogy az atyai ház jelentene az életére bármiféle megoldást. Azt mondta valaki, ha pénz van, minden van. És lehet, hogy valaki nem tudja, hogy abban a másodpercben, hogy egy ember eljut erre az életszemléletre, hogyha pénz van, minden van, tulajdonképpen bálványimádóvá lett, mégpedig a pénzistenét imádja, a mammont imádja, de mégis ez az igazság. És ez az apa elkezd azon dolgozni, hogy majd ez a fiú egyszer visszatérhessen hozzá. Na de hát ez borzasztó veszteséget fog neki okozni. Őrült összeg fog rámenni. Konkrétan a vagyona egy harmadába fog kerülni. Abban az időben ugyanis úgy osztottak örökséget, hogy az első szülött kapott két részt, és minden utána jövő testvér egy-egy részt. Itt két fiúról van szó, tehát itt három felé kell osztani a vagyont. Az idősebb fiúnak két rész jut, az izraeli törvények szerint az kisebbik fiúnak meg egy. Vagy abban reménykedett az atya, hogy mégiscsak kitör a fiú majd a jó gazdálkodás? Ki van zárva, hogy az apának lettek volna bármilyen tévképzetei a fiával kapcsolatban? És ha lettek volna, ami ugye a mindenható Istennél elképzelhetetlen, de még ha lettek volna is, ez néhány napon belül szertefoszlott, hiszen azt olvassuk, hogy amikor megosztotta közöttük a vagyont, néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, és elköltözött egy távoli vidékre. Itt azt hiszem, alaposan végig kell gondolnunk ezt, az egész kérdést. Hát nem lehetne az, hogy egy telekkel arrébb költözik? Ennek a vagyonnak nyilván van izraeli szabályok szerint föld része is. Nem mondhatná azt a fiú, hogy én fogok a magam részén gazdálkodni. Jelöljük ki szépen,

És nagyon-nagyon sokan vannak, akik úgy gondolkoznak, hogy a munka az valami borzasztó csapás. Hogy önmegvalósítani igazából csak úgy lehet, hogyha az embernek nem kell dolgozni, pénze van, lehetősége van, esélye van, kapcsolatrendszere van, és ezzel tud élni, aztán dolgozzanak a tehetségtelenek, akik igazán jó és mai értelemben menő ember, az nem fogja eltékozolni az élet erejét holmi munkára. Ennek a fiúnak még nem is volt internet kapcsolata. Nem látogatott honlapokat. Nem ült naphosszat az okos telefonjával, meg a képernyőjével, különböző celebek életszemléletét átvéve. És azon gondolkoztam, hogy mai ifjaink honnan is tanulnak élni. Minden esetre úgy tűnik, hogy a mai társadalomban egyáltalán nem idegen ez a innen aztán el kell menni. Valami olyan helyre kell menni, ahol azt teszek, amit akarok. És nincs ellenőrzés. Miért kell messze menni? Mert hogy oda nem tud utánam jönni az apám. És onnan nem fognak visszajönni majd a hírek. Ott élek, ahogy én akarok, amikor én akarok, és majd én megmutatom az egész világnak. És hova fut ki ez az élet? Hát kit érdekel, hova fut ki? Hát a ma a lényeg. Hát én a mának akarok élni, én most vagyok fiatal, én most vagyok különböző igényekkel, ösztönökkel, szükségekkel. A holnap az, majd holnap lesz. Tessék mondani, nem lehetséges, hogy pont azért tart arra a világunk, amerre, mert egyre többen költöztek nagyon messze a mennyei atyától, legalábbis lélekben, és mindenki a maga útját járta. Imádkozzunk. Urunk, te tudod, hogy hol tartunk. Azt is tudod, hogy mennyire nagy a késztetés és a törekvés arra, hogy add ide mindazt, amit ide adhatsz az életre, erőt, egészséget, anyagiakat, szépséget, mindent, amit csak vágyunk, és hagyj bennünket békén. Kérünk, hogy engedd belátnunk, még időben, ha lehet, hogy szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy hova tartunk. És köszönjük, hogy az Úr Jézust pont azért küldted, hogy a sátán munkáját lerontsd, bár csak sokaknál még az indulás előtt, vagy az indulásnál, még az elszakadás előtt lerombolódna az ördögnek a munkája.

Bizalom Istenben. 57. Zsoltár. A karmesternek, a Ne veszíts el kezdetű énekdallamára. Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor Saul elől a barlangba menekült. Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Segítséget küld nekem a mennyből, csúffá teszi üldözőimet. Szela. Isten elküldi szeretetét és hűségét. Oroszlánok között fekszem, amelyek felfalják az embereket. Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Hálót vetettek lábaim elé, megalázták lelkemet. Vermet ástak nekem, de maguk estek bele. Szela. Kész a szívem, Istenem. Kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Ébredj lelkem,

Ébredj, hárfa és lant, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, uram, a népek közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön.

0: Gyerekkuckó.
1: Szervusztok, gyerekek! Emlékeztek, ugye? Hogy legutóbb nagy zarándok sereggel körülvéve Jerikóban láttuk az Úr Jézust. Mennek Jeruzsálem felé, de az még egy napi járóföld. A tömegben Jézus után ott megy Bartimeus is, akit az imént gyógyított meg, és dicséri Istent. Sokan a jerikóiak közül kint állnak az utcán. Akik nem, vagy még nem mennek Jeruzsálembe, azok is látni akarják Jézust. Talán Bartimeust is, a meggyógyultat. Egy emberre figyeljünk most azok közül, akik Jézust látni akarták. Zákeus a neve. Nagyon gazdag, fővámszedő. Tudjátok, Jerikó fontos kereskedelmi központ volt, és itt volt Júdea tartománynak a vámszedő állomása is. A vámszedőket, akik a rómaiak számára, és általában a saját zsebükbe is szedték a vámot, meglehetősen utálták a zsidók. Zákeus tehát gazdag volt. Mindent megvehetett magának, amit csak akart. De alacsony termetű volt. Sajnos a termete hosszúságát nem vehette meg, azt nem pénzért adják. Valószínűleg bántotta őt, hogy ilyen alacsony, háta mögött tán csúfolták is érte. És még valami hiányzott neki. Talán maga se tudta, hogy mi. De egyet tudott, nagyon szeretné Jézust látni. És most vonul át a zarándok sereggel a városon. Nosza, Zákeus kiáll az útra, de ott már sokan állnak. Tolakszik, hiába, nem engedik előre. Gondolom, a gyerekeket előre engedték, tán föl is vették, hogy lássák Jézust. De Zákeus nem volt gyerek, és utálták. Mégis annyira szeretné látni, hogy nem törődve méltóságával fut nyargal előre az úton, mint egy gyerek. Igen, futnia kell, mert mindjárt ideérnek. Hopp, most megáll, és fölmászik az útszéli eperfügefára. Nem igen figyelnek rá, talán reméli, hogy nem is fogja észrevenni senki. Jönnek. Odaérnek Zákeus fája alá. Jézus megáll. Fölnéz. Néven szólítja. Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadnál kell megszállnom. Zákeus sietve mászik lefele. Most már nem bánja, ha látják, ha nevetik. Örömmel vezeti Jézust a házába. Az emberek zúgolódnak. Bűnös embernél száll meg. Gondolom sűrök forog Zákeus háza népe, a szolgák. 13 vendég, mégpedig nagyon szívesen látott. Lehet, hogy Zákeusnak közben eszébe jut, hogy ez a sok pecsenye, gyümölcs, nem is az övé, úgy zsarolta el valakiktől. Nem tudom, Jézus viszont belelát Zákeus szívébe, és ezt most már Zákeus is tudja. Egyszer csak föláll az asztaltól, Jézus elé lép, és ezt mondja neki. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és négyszerest fizetek vissza annak, akitől valamit hamis ürüggyel, igazságtalanul elvettem. Ma lett üdvössége ennek a háznak, válaszolja Jézus. Zákeus is Ábrahám fia, Istennek kedves gyermeke most már. Mert azért jött az emberfia, hogy megkeresse, és megtartsa, ami elveszett. Jézus másnap tovább megy, Zákeus pedig nyilván hozzáfog a pénzosztáshoz. Nem tudom, hogy csinálta, hirdetést ragasztott ki, jelentkezzen, akitől valamit igazságtalanul elvettem. Nem tudom, de az biztos, hogy könnyű és tiszta szívvel csinálta, és egész Jerikóban híre ment. Zákeusnak többé nem a pénz az istene, hanem Jézus. Igen, Jézus jelenlétében egyszer csak rájött, hogy mire való a pénz, és eszébe jutott a régi, talán gyerekkorában tanult ige, hogy a lopott bárányért négyszerest kell adni.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott hagytuk a múlt héten az Úr ládáját Dágon templomába. Egy picit megdöbbentek a filiszteusok, akik azt gondolták, hogy legyőzték Izrael, de hát nyilván legyőzték ezzel együtt Izrael istenét is, hiszen eredetileg rettegtek, féltek, hogyha Izrael istene jelen van a táborban, akkor ők biztos nem is győzhetnek, és fölemlegettek évszázadokkal korábbi történeteket, amik Egyiptomban estek, de aztán győzelmet arattak, és nagy volt az újongás, Dágon templomába vitték az Úr ládáját, viszont másnap reggel ott találták Dágonnak a szobrát leborulva a földre, és én nem tudom, hogy mit gondolták a filiszteusok, de egy biztos szépen visszaállították, és újra állt Dágon szobra az Úr ládája mellett. Aztán másnap reggel igazán megdöbbentek, mert úgy találták a Dágon szobrot, hogy nem csak ledőlt, hanem egy torzó maradt belőle, hiszen a feje is letört, és a két kézfeje is letört, és ezek kigurultak egészen a küszöbig, és nem maradt más, csak a törzs ott a helyén, az is ledőlve. De nem itt ért véget a történet, mert az ember logikusan arra számítana, hogy ezek után úgy megrémültek a papok, hogy fogták és azt mondták, hogy akkor küldjük vissza Isten ládáját, de nem így van, tessenek csak nézni. Sámuel első könyve 5. fejezetéből a 6. verstől így olvasom. Aztán ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait, és amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, ne maradjon nálunk Izrael istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre, Dágonra. Itt egy pillanatra hadd álljunk meg. Tetszik tudni, az önmagában rendkívül furcsa, hogy a filiszteusok döbbennek rá, hogy az, ami őket éri, azok a csapások, azok a betegségek, nem valami járványnak a következményei, hogy is fogalmaznak? Ránk nehezedett az Isten keze. Ez azt jelenti, hogy a filiszteusok nem vonták kétségbe, hogy az élő Isten valóságos személy. Ez egy nagyon fontos dolog. És ráadásul volt egy másik megfogalmazás is. Mi eddig Dágont imádtuk, nem mondják, hogy többet nem imádjuk, de egy biztos, hogy Dágon és Isten viszonylata valahogy úgy alakult, hogy Dágonra is ránehezedett az Úr keze. Isten az, akit bárki sarokba szoríthat. A filiszteusok úgy gondolták, hiszen nekik tulajdonképpen azért az Isten Pantheon, ahogy a görögök meg a rómaiak nevezték, nem volt nagyon messze eső a hitvilágukhoz, de hát ezek szerint Dágon alatta van az izraeli Istennek. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy Dágon az egy bálvány, és hogyha bármi történik körülötte, az maximum, lelkünk ellenségének, az ördögnek a munkája, egy egészen másfajta szellemi háttér van, szó nincs arról, hogy bármiféle köze legyen az Istenséghez, és ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni, mert nagyon sokan, akár a hallgatók között is találkozhatnak azzal, hogy hát azért vannak alacsonyabb rendű istenségek, akiknek a hatása nagyon fontos nekünk, nincs ilyen. Minden más szellemi hatalmasság az az ellenség oldala, hogyha ilyenféle imádatot fogad el. Tessenek csak arra gondolni, hogy azok a hatalmas szellemi lények, Isten angyalai, soha nem fogadtak el imádatot. Mindig tiltakoznak ellene. Egészen megdöbbentő módon Jánosnak például a mennyei jelenéseknél az angyal, amikor János összeomlik és hirtelen zavarában imádni akarja, azt mondja az angyal, meglásd, neted, szolgatársad vagyok. Az angyal pontosan tudja maga helyét a teremtettségben, és ez nagyon fontos. Isten
3: mindig volt, örökké való létező, minden más létező teremtmény. Éppen ezért nem lehet fölemelni az Isten szintjére. De erre valamilyen módon a filiszteusok is rájönnek, és az asdóiak úgy gondolják, hogy ezt nagyon gyorsan meg kéne szabadulni ettől a ládától, mert úgy tűnik, hogy ez nem egy láda pusztán, hanem itt Izrael istenének a keze nehezedett ránk. Összegyűjtötték a filiszteusok összes város fejedelmét, és ezt mondták, mit tegyünk Izrael istenének a ládájával? Azok azt felelték, át kell vinni Gátba. Izrael istenének a ládáját, át is vitték oda Izrael istenének a ládáját, de miután oda vitték, az úr keze a városra nehezedett. Igen nagy rémület támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba, de amikor Ekronba érkezett az Isten ládája, az ekróniak hajgatni kezdtek, és azt mondták, ide hozták Izrael istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és azt mondták, küldjétek el innen Izrael istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt, mert halálos rémület támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze, és azokat az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város kiáltása. Folytassuk ezzel a lendülettel a történetet, hiába van ott egy új fejezetjelzés a Sámuel első könyvében. Az Úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hivatták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték, mit tegyünk az Úr ládájával? Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére? Itt most megállok egy pillanatra, már csak azért is, mert ugye minden népnek, mint ahogy annak idején, a magyar népnek is megvoltak a maga sámánjai, magyarul papjai, jósai, mindenféle olyan szellemi létezőkkel kapcsolatba lépni próbálók. Minden népnek voltak ilyenek. Megvoltak az egyiptomiaknak is, megvoltak a filiszteusoknak, megvoltak a görögöknek, rómaiaknak, minden népnek, még egyszer szeretném mondani. És úgy gondolták az emberek, hogyha erre a kérdésre tud valaki válaszolni, ezt azok fogják tudni megmondani, akik ezen a területen szakemberek. Na de nem Izrael istenének a papjait hivatták, ez nagyon-nagyon fontos, hanem a saját papjaikat. Ők azt felelték, ha el akarjátok küldeni Izrael istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvá tételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták, milyen jóvátételi ajándékot kell adnunk? Ők így feleltek, 5 aranyfekélyt és 5 aranyegeret, a filiszteusok város fejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás hújt mindenkit a város fejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyeket és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét, nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek? Készítsetek azért, és itt most mindjárt megállunk, mert egy új része következik ennek a történetnek, de ha ezt valaki végighallgatja, akkor mit fog látni? Néha, mintha teljesen tiszta lenne az, amit mondanak. Máskor meg egy picit, mintha zavaros lenne a kép. Miért? Mert abban a dologban, hogy Izrael istenét kell emögött a dolog mögött keresni, és valószínűleg okkal teszi, amit tesz, teljesen igazuk van. Beszél Isten jóvátételi áldozatról az ő törvényében? Igen. Na de nem eféle jóvátételi áldozatokról beszél. Mit is akarnak ők tenni? Valamilyen módon kiábrázolni a problémát, kiengesztelni ezzel az Istent, csak a keleti embernél, az ókori embernél, amit kiábrázolok, azt igazából uralom is. Nem véletlen tiltotta meg Isten az Isten ábrázolást. Hiszen a kiábrázoló fölébe kerül az ő hitviláguk szerint. Mit akarnak? fekélyek vannak, hát csináljunk aranyfekélyeket. Arra majd tekintettel lesz az Isten. Egerek pusztítják a termésünket, csináljunk aranyegereket. Arra majd tekintettel lesz az Isten, mintha Istennek meg kéne mutatni, hogy hol van a probléma. Már szeretném elmondani, hogy azért egy idő után mindenki érezheti, hogy itt valamiféle totemizmus jellegű dolog kezd kibontakozni. Na de tessék mondani, amikor egy keresztény kabalát használ, van olyan, hogy keresztény kabala? Amikor a hitvilág, és én szándékosan nem élő hitről beszélek most, hanem a hitvilág, összekapcsolódik a világ minden pontjáról jövő ilyen-olyan kósza és kusza információkkal, akkor valami hasonló alakul ki belőle. Ráadásul a papok azt mondják, hogy ha elkészítitek a fekélyek és az arany egerek képmását, és ezt jóvátételi ajándékként fölajánljátok Istennek, akkor meg fogtok gyógyulni. És erre már vélem hallani, hogy valaki azt mondta, hogy na de Isten egyszer azt mondta Mózesnek, hogy csináljon részből kígyót, és aki fölnéz a kígyóra, meggyógyul. Tessék mondani, Izraelben hányszor használtak kígyomerjes ellen részkígyót később? Egyszer se. És ott se a részkígyó gyógyított, hanem Isten azt mondta, hogy most hitből kell tennetek majd valamit. Én mondom. Aki hittel fölnéz a kígyóra, ami később egyébként az Úr Jézus Krisztusnak ilyen értelemben előképe lesz, hiszen ott függött az a kígyó egy póznán, mint ahogy az Úr Jézus később majd a keresztre feszítve lesz, érthetetlen, emberileg hihetetlen, megmagyarázhatatlan, mégis történik az Isten szabadítása rajta keresztül, ilyen értelemben előképe az Úr Jézusnak. Na de Isten nem mondott ilyeneket. És jön egy teszt. Tessenek türelemmel hallgatni ma engem. A filiszteusok kiteszik a gyapjút. Tetszettek már hallani erről a történetről? Ugye igen? Hogy is történt? Gedeon nagyon szorult helyzetében azt mondta az Úrnak, hogy ha tényleg rajtam keresztül akar szabadulást adni, akkor én most fogok egy gyapjúfürtöt, és egyszer azt kérte, hogy a mező legyen száraz, a gyapjú vizes, aztán kért egy ellenpróbát, hogy a mező legyen csuromvíz, a gyapjú meg csontszáraz, és Isten ezt elfogadta. A filiszteus papok valami hasonló tesztet ajánlanak. Egyébként meglehetősen értelmes tesztet, ezt én zárójelben megjegyzem, és meglehetősen megbonyolítják. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok két borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Jól tessenek figyelni, bár a mai világban ez egy picit nehezebben lesz érthető, akkor mindenki azonnal értette. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Akkor itt most meg is állunk. Mit is kell csinálni? Elkészíteni egy új szekeret az Isten ládájának, ez amolyan tiszteletből megtesszük. Rendben van. Két borjas tehén, amelyeken még nem volt járom. Hát aki próbált már valaha tehenet, és ez az idősebb korosztályban némelyekkel még előfordulhatott a hallgatók közül, próbált valaki tehenet járomba kényszeríteni, majdnem azt mondtam, hogy ösztökélni, az tudja, hogy hát az ösztöke az egyáltalában nem volt szükségtelen dolog, mert hogy a tehén nem akart jármot a nyakába, az biztos, mert hogy miért akart volna? Mindenki szereti a szabadságot, a lovat betörik mielőtt, akár igába fogják, akár meglovagolják, hát a tehénnel is valami ilyesmi történik, hozzá kell szoktatni. Na de itt borjas tehenekről van szó, amelyek a borjaiktól nem akarnak elszakadni. Se a borjú az anyjától, se az anya a borjától, és ráadásul azt mondják a papok, hogy nem az van, hogy istállóba bezárjátok kisborjút és elhozzátok a mamát, hanem elhozzátok a kisborjút az anyjával együtt, az anyját a kisborjú jelenlétében megpróbáljátok járomba fogni, aztán a borjút pedig szépen elviszitek. Na most a normális dolog, ami ilyenkor történik, hogy a jármot meg úgy mindent, meg úgy mindenkit a környéken a tehén összetör, és megy a borja után. Tudták a papok, milyen tesztet kell csinálni. Aztán fogjátok az Úr ládáját, tegyétek a szekérre, az arany holmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikába, úgy bocsássátok el, hadd menjen. Aztán figyeljetek, ha a saját határa felé, Bétsemes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt, ha pedig nem, abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Itt a teszt. Utoljára a múlt héten, Isten tisztelet végén, egy beszélgetés közben kérdezte azt valaki, hogy honnan lehet tudni, hogy egy dolog nem véletlenül történt, hanem az Isten akarata volt, vagy az Isten volt az, aki ezt előidézte. Jogosan vetik föl a filiszteusok ezt a kérdést? Természetesen. Istennek soha nem volt problémája, ha az emberek gondolkoznak, és hogy Isten segíteni akart a filiszteusoknak, tessék megnézni, a filiszteusok megfoghatják Isten ládáját, és fölrakhatják a szekére. Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg talán kevésbé vannak tisztában a Szentírásnak a dolgaival, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Isten ládájára nem véletlen néhány pap volt kijelölve, aki hozzányúlhat, és amikor más nyúlt hozzá, azzal általában megtörtént az az egyszerű eset, hogy belehalt. Isten vigyázott erre, hogy a szentet és a szentségtelent meg tudják különböztetni. És Isten most, mintha hátra lépne, és azt mondaná, olyan kezdők még a velem való kapcsolat szempontjából. Itt most egy picit én vagyok engedékeny. Hogy is szoktuk mondani? Mennyei atya. Na de nem Izrael az ő gyermeke? Hát nem. Izrael az ő választott népe. Na de ki teremtette az emberiséget? Ki minden embernek az atya? A mindenható Isten. Fáj-e Istennek a filiszteusoknak az elhajlása, az Isten nélküli állapota, a bálvány imádása? Természetesen. Akarja, hogy a filiszteusok megismerjék az Urat? Igen. Könyörülő kegyelemmel hajol le hozzájuk? Hát szemmel láthatóan. Itt van egy teszt. Miért vesz Isten ebben részt? Mert azt akarja, hogy ne csak sejtésük legyen az Isten létezéséről, az Isten hatalmáról, hanem bizonyosságuk lehessen, bizonyítékot akar nekik adni. Elindulnak a tehenek. Nem vissza az istállóba visszavitt borjak után, mint ami logikus lenne, hanem elindulnak előre az úton, mennek, és egyszer csak bekanyarodnak az Izrael felé, igazából az ott a Júda törzse és a többiek vannak abba az irányba, bekanyarodnak a bétsemesi útra. Az emberek tehát így jártak el, fogták a két borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Aztán föltették a szekére az úrládáját, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával, a tehenek pedig egyenesen rátértek a bétsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, bocsánat, talán nem fognak rajta megütközni, megkülönböztető jelzéssel, bekapcsolt szirénával, hogy mindenki tudja, hogy itt valami rendkívüli dolog történik, miért bőgnek folyton? Nem csak azért, mert még soha nem voltak járomba, ők a borjaik után szeretnének menni. És merre mennek? Tetszik tudni, nekünk embereknek egy nagy tanulság, hogy amikor Isten bármelyik állatot igénybe akarja venni, soha nem engedetlen. Jónás halától, a virágvasárnapi bevonulás szamaráig, amelyik szintén betöretlen állat volt, eddig a két tehénig mindenki engedelmeskedik az Úrnak. Mert az állatvilágban Isten iránti engedetlenség nincs. Az ember az, aki ezt képes, és nagy előszeretettel meg is teszi. A tehenek pedig egyenesen rátértek a bétsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le se jobbra, se balra, a filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk egészen bétsemes határáig. Na ez nagyon szép kis díszmenet lehetett. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bétsemesi Jehósua mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, felhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a deheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat, véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak. Amikor látták ezt a filiszteusok, öt város fejedelme visszatértek Ekronba, azon a napon. Itt most meg kell állni egy pillanatra. Hova is ment az a két tehén? Bekanyarodtak az útra, és egészen addig mentek, külön hangsúlyozza a Szentírás, hogy nem tér vele se jobbra, se balra, amíg elérkeztek Jehósua mezejére. Tetszik tudni, a Szentírástól nem áll messze, hogy Isten jelképeket és szimbólumokat használ. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Józsué. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Jézus. A jelentése az Isten a szabadító. Az Isten megment. Hol állt meg az a két tehén az Isten ládájával? Jehósua mezején, hogy megértse Izrael, hogy az Isten a szabadító. A bécsömesi emberek tudtak ezen a nyelven. És általában Isten azt a nyelvet használja, amin érteni szoktunk. Miért nagyon fontos ez nekünk? Azért, mert Isten ezen a különös napon tanítani akarta a filiszteusokat, tanította is. Ott volt a kérdés bennük, mit kell tenni? A végén rájöttek, aranyegerek nélkül, meg fekélyek nélkül is ez lett volna a megoldás, hogy Isten ládájának vissza kell kerülni a saját népéhez, ott, ahol az ő helye van. Isten elfogadta azt, hogy tesztet szeretnének, hogy meggyőződni szeretnének. De aztán Isten akart üzenni a saját népének. Nem írja le a Biblia, de én megpróbáltam beleélni magam a bécsemesi emberek helyzetébe, most tessenek elképzelni. Éppen búzát aratnak, és ott a búza fölött egyszer csak megjelenik, minthogyha úszna a légben az Isten ládája, hiszen a búza táblából kinézve mit láthattak mást? Valószínűleg keveset a szekérből és keveset a tehenekből, ellenben azt látták, hogy itt jön az Isten ládája vissza. Mégse hagyott el az Úr bennünket, mégis van nekünk kegyelem. És aztán pont azon a mezőn áll meg. Nem az első adandó alkalommal, hanem megy addig, amíg ez a nép is tanulhat. Sajnos később is kell tanulniuk, erre majd visszatérünk a következő alkalommal, mert 70 ember aznap meghal Bécsemesben. Akik úgy gondolták, hogy hát csak megnézzük akkor már magunknak, hogy mi van abban a ládában. Még egyszer mondom, Isten azon a napon tanította a filiszteusokat, de tanította a saját népét is. És nem hallgathatjuk el, hogy mind a mai napig Isten nagy türelemmel van azok iránt, akik keresők, akik vágynak az élő Isten után. Sokszor tévutakon, bolyongva, kanyarogva megengedi nekik, hogy közelebb kerüljenek a meggyőződéshez. De a másik dolog is igaz, hogy az élő Isten a saját népét úgy szeretné látni, mint aki nem jár a mások útján, hanem érti, elfogadja és követi az élő Isten igazságát. Hát tegyünk mi is így. Még akkor is, hogyha az új szövetségben nekünk másfajta jelképeink vannak. De ne felejtsük el, ő nekik csak egy jelképes megállás volt, nekünk pedig sokkal többet adott Jézuson keresztül az Úr, a Golgotát, hogy tudjuk, mit is? Hogy az Isten megment, az Isten megszabadít, hogy nála van kegyelem, nála van szabadulás. Amen.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bibliaóra résztvevőit, természetesen kedves munkatársaimat, akik hűségesen itt vannak alkalomról alkalomra, és azokat is, akik a készülék másik oldalán, akár interneten, akár rádión keresztül hallgatnak bennünket, és akár melyik részéről a világnak. Nagyon megdöbbentem, a múltkor néztem azt, hogy honnan is hallgatják a Bibliaórát, és volt hallgatónk a Távol-Keletről, meg volt hallgatónk Izraelből, meg volt hallgatónk Németországból, úgyhogy őszintén remélem, hogy ebben a különleges nemzetközi hallgatósági körben is célba talál az Isten igéje, és a szívünk rádobban arra, amit Isten üzen nekünk. De még mielőtt hosszúra nyújtanám a bevezetést, szeretném mindenkinek a szívére tenni, hogy erre a történetre nézve is jogos és igaz, amit Pál apostol úgy mondott, mindezek a mi tanulságunkra írattattak meg, és nem véletlen, hogy a Szentírás ezeket nekünk följegyezte. Adom a szót az első hozzászólónak.
1: Elhangzott az ige hirdetésben egy utalás a részkígyóra, amelyet Isten parancsára készített Mózes, amikor Izrael népének az engedetlensége miatt a kígyók megmarták, ezzel a csapással büntette Isten a népét. És hogy ott föl kellett tekinteni erre a részkígyóra, de hogy Istennek nem szükséges az, hogy kiábrázoljon dolgokat. És ez így is van, viszont a mi emberi agyunk, vagy nem is tudom, hiedelemvilágunk azért nagyon furcsa tud lenni, mert bár az ott egy egyszeri cselekedet volt, és nem a részkígyó gyógyított, vagy nem az volt az ellenszere a halálos méregnek, hanem a hit, az Isten szavának való engedelmesség, azért Izrael fia is beleestek abba a bűnbe, hogyha már volt az a részkígyó, akkor egy idő után bálványszoborként tisztelték, és neve is volt, Nehustánnak nevezték el. És ez annyira sajnos elfajult dologgá vált, hogy amikor a Királyok második könyvében olvassuk a 18. fejezetben, amikor Ezékiás király elindította a helyreállító munkáját és a templom megtisztítását, akkor bizony ezt a bálványszobrot, mármint a kígyót, össze kellett töretnie, összetörette, mert különben, ha tetszik, hanem rácsúsztak arra, hogy a szobrot tisztelték, és a szobortól vártak segítséget. Itt most nem a történelmi esemény az igazán lényeges, hanem az, hogy mennyire könnyen félre tud csúszni a mi életünk is. Ha Isten valamilyen úton, módon egyszer szabadulást ad, vagy adott, és ahhoz netalántán tárgyi eszközöket, vagy embereket is használt, és lehet, hogy ez nagyon csodálatos volt ez a szabadulás, akkor még nem szabad véletlenül se abba a hibába esnünk, hogy a tárgyat, vagy az embert, vagy az eseményt, vagy a szavakat, vagy bármit tiszteljünk, és annak tulajdonítsuk az erőt, hanem a mögötte levő Istennek, aki használ különböző eszközöket, hiszen övé az egész teremtett világ. Ha kell, engedelmeskednek neki az állatok, megszólalnak, ha kell, a természet törvényei változnak meg, a ház naporáján visszamehet a mutató, és sorolhatnám, hiszen ő a teremtő, tehát bármit megtehet, de nem a teremtményt kell imádnunk, és soha nem a teremtménynek kell dicsőséget adnunk, hanem mindig Istennek.
2: Különösen megragad bennem a ige szolgálatban egy mondat, illetve hát az igében, a felolvasott történetben, a 7. versben találkozunk egy olyan mondattal, ne maradjon nálunk Izrael Istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg Istenünkre, Dágonra. Ez bennem kérdéseket vetett fel, illetve gondolatokat, mégpedig azt nevezetesen, hogy nagyon fontos eldönteni azt, hogy melyik Isten az erősebb. Ugyanis azt gondolom, hogy ez nem minden élethelyzetben, nem minden szituációban egyértelmű nekünk. Vannak ugyanis olyan élethelyzetek, és megmondom a kedves jelenlevőknek és a hallgatóknak is, hogy az én hitemet is zavarta már meg az a tény, hogy amikor szembesültem és mondjuk kicsit utána olvastam világuralmi törekvéseknek, embereknek, akik jelentkeznek a világ urának, és csak hogy ne a mai időkről kezdjek el beszélni, mondjuk vegyük példának a római császárokat, Néró császárt, vagy Domiciánus császárt, akik rendkívül kegyetlen emberek voltak. És egy-egy ilyen kegyetlenkedést végignézve, illetve átélve, közel sem egyértelmű minden embernek, minden esetben, talán még az Isten hívőknek is, hogy vajon melyik Isten az erősebb. És ez olykor megzavarhatja a mi hitünket. Sokszor láthatjuk azt, hogy emberek a történelem különböző pontjain jelenkeztek, és a jogot fenntartották maguknak arra, hogy mindenkin uralkodjanak, a lehető legkegyetlenebb módszerekkel kényszerítsék ki a saját tiszteletüket, és ezekben az élethelyzetekben igen fölmerül az, hogy vajon a két Isten, az élő Isten, akit mi úgy ismerünk, és az az Isten, akit ők maguk annak nevezik magukat, vajon melyik az erősebb? Mert nem mindig teljesen egyértelműen derül ki ez az első időben. És sokszor úgy gondoljuk, hogy mint ahogy nagyon sokan keleti vallásokban gondolják, hogy a világ arról szól elejétől a végéig, hogy a jó harcol a rossz ellen. És hol az egyik az erősebb, hol a másik az erősebb. És ez a két erő, ez sohasem fogja egyik a másikat legyőzni, illetve hol az egyik győzi le a másikat, hol pedig fordítva. És nagyon tetszik nekem ez a mondat, hogy az élő Isten megmutatta, hogy ránehezedett a keze nem csak a népre, filiszteus népre, hanem az Istenükre is, Dágonra. És tudjuk azt, hogy bár ideig ezek a világuralkodók futottak valameddig, nagyon sok kegyetlenkedést végrehajtottak egy bizonyos szintig, de aztán nekik is vége lett. És tudjuk azt, hogy a mi élő Istenünk az még mindig él és uralkodik, és uralkodni is fog. Ezt én bátorításnak mondom magunknak is, hogy ne csüggedjünk el az élő Istenben bízni, mert nem egyforma Isten a többi Isten mellett, akik magukat, vagy esetleg a nép őket annak nevezi.
3: Szinte központi gondolattá vált a szolgálatok folyamán az Isten ládájának az útjai. Gondoljuk meg, hogy az a Frigyláda, amelyik Silóba volt, az Isten jelenlétének a bizonysága, Isten engedi, hogy kivigyék a templomból. De tudott róla, hogy kivitték. Isten engedi, hogy a háborúba vereséget szenvedjen az ő népe. Isten erről is tudott. Elviszik az Isten ládáját a Dágon templomába, Isten erről is tudott, és eddig hallgatott. És itt lép be Isten úgy, ahogy Ézsaiás megírta, az én utaim nem a ti utaitok, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, mert ahogy Isten gondolkodik, azt ember szinte felfogni sem tudja. Hát én vidéken nőttem fel, tudom, mit jelent egy tehenet, úgy szokták mondani, hogy betanítani. Sok mindennel jár. Szenvedtem velük eleget, úgyhogy nem akarok róla szólni, de egy dologról igen, ami elhangzott az ige hirdetésbe, hogy az állatok engedelmeskednek Istennek, befejezem a Balán szamarával.
4: Érdemes megnézni a Bibliában, hogy hány olyan hely van, amikor Isten valamilyen formában a pogányokat használja föl arra, hogy a népével szemben dicsőséget szerezzen magának, vagy hogy véghez vigye a terveit. Csak az új szövetségben, hogyha csak a római katonákat megnézzük, hogy hány esetben voltak eszközül, vagy hány esetben dicsőítették meg Istent a zsidók helyett, az is nagyon tanulságos. Gyermekkorom emlékezetes olvasmányai közé tartoznak azok a beszámolók, amit misszionáriusok, felfedezők írtak le, hogy teljesen elzárt, több ezer éves kultúrában élő törzsek, népek szinte teljesen tiszta ószövetség vallásban éltek. Sokszor még írni, olvasni sem tudtak, de mégis egy istenük volt, akit nem tudtak megformálni, nem öltek, nem loptak, egy férfi és egy nő alkotott egy családot, és egészen megdöbbentő és megszégyenítő tisztaságban és tiszta Isten félelemben élték az életüket ezek az idézőjelben tudatlan emberek. Milyen sokszor van az, hogy esetleg a mi kultúránk, vagy tudásunk, vagy Bibliával a kezünkben mennyire felfúvalkodottá tudunk lenni, vagy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk valakik, vagy tudunk valamit. És mennyire megszégyenítő az, amikor olyanok, akik elméletileg tudatlanok, mégis jobban érzik, jobban látják azt, hogy mi az, ami Isten dicsőségére van, mi az, amivel közelebbi kapcsolatot lehet teremteni Istennel, mi az, ami neki tetsző. És érdemes ilyen szemmel is olvasni akár a Bibliát, hogy nem azzal a hozzáállással, hogy ó, nem hogy ezerszer olvastam, de én ezt már fejből is tudom, de akkor megvizsgálni azt, hogy rendben, akkor amit le van írva, az én életemben az mennyire valósul meg. Istennek az én cselekedeteimmel mennyire adok dicsőséget. Ha teljesen egyértelműen elém ad valamit az Úr, amiről elmondja, hogy ez helyes, és ez helytelen, akkor én melyiket fogom választani, és melyiket fogom tenni. Akár kényelemből, akár elbizakodottságból, akármiből. És ezzel a fajta alázattal érdemes viszonyulni, bárkivel is találkozunk az életben, bárkit is hoz elénk az Úr, akár bizonságtétel szempontjából, akár bármilyen helyzetben, hogy nehogy aztán mi szégyenüljünk meg az Úr előtt, vagy a másik ember előtt. Legyen bennünk annyi alázat, és annyi türelem, hogy a másik felet is meghallgatjuk, mert lehet, hogy még ő fog minket tanítani, vagy ő fog nekünk olyan dolgot mutatni, amivel közelebb kerülhetünk Istenhez.
5: Hát valóban az Isten ládája nagy utat tett be Asdodból Gátba, Ekronba, aztán Bécsemesbe, és mindegyik helyen ugyanaz a csapás következett be. Az emberek betegséggel lettek sújtva. A Dágon templomában ledől a szobor kétszer is, és az ország vetését egerek pusztítják. Általában, ha van egy harc, akkor a vesztes szokott jóvátételt fizetni a győztesnek. Itt most fordított lett a helyzet. A győztes ad jóvátételt a vesztesnek. Mindez 7 hónapig tartott náluk. Már az első hónap is nagyon nehéz lehetett, de eddig bírták ki. Rájöttek, hogy a csapás nem múlik el. Ahogy Béci is hangsúlyozta, hogy itt az élő Isten működik, én most a ládára gondoltam, hogy vajon a szövetség ládája tud különbséget tenni abban, hogy éppen hol van, kinyúl hozzá, joga van-e annak hozzányúlni, vagy az, aki hozzányúl, az éppen milyen lelki állapotban van. Azt gondolom, hogy itt az élő Istennel állunk szemben. Isten ládájának a helyére kell visszakerülni. Amikor megérkeztek Bécsemesbe, és ezt az áldozatot, égő áldozatot és véres áldozatot bemutatták a bécsebesiek, mindezt végignézték a filiszteusok is, gyakorlatilag egy istentiszteleten vehettek részt, végig kellett ezt is nézniük. És nagyon tetszik az a filiszteusokban, ahogy nagy gonddal készítették elő azt, amit a ládikába tettek, mert minden városfejedelem a saját területéért és a saját városaiért is adott jóvátételi ajándékot. Nem akartak kihagyni egy embert sem abból, és egy területet se abból, hogy elálljon ez a csapás rajtuk. És az utolsó gondolatom, hogy az a nagy kő, ahol mindez történt, még ma is tanúskodik erről.
6: Én azon gondolkoztam, hogy ha akár az egyéni életünkbe, vagy egy közösség életébe, vagy akár egy ország életébe sorozatosan súlyos tragédiák történnek, nagy próbák, akkor az ember felkiált, hogy Uram, ezt most milyen célból adtad? Próbának? Nevelsz ezáltal engem? Vagy valamire figyelmeztetni akarsz? Vagy valamilyen bűnnek a következménye, tehát ítélet? Én saját magam is többször megtapasztaltam ezt, hogy amikor jött egy ilyen sorozat, akkor bizony térdre kényszerül az ember, hogy Uram, értesd meg velem, hogy ez most támadás az ellenségtől, vagy pedig te akarsz engem valamiben nevelni, vagy valamit nálam elérni, vagy egész egyszerűen csak megengedsz egy nehéz próbát. És itt az a nagy kérdés, hogy ilyenkor mi mit teszünk? Az Úrhoz fordulunk kérdésekkel, vagy eszembe jut egy nagyon-nagyon kedves barátnőm, akinél kicsit az Úr küldötteként próbáltam őt hozzá vezetni, és nagyon súlyos beteg lett. És persze szeretett volna élni, gyerekei is voltak, és ezért mindent megpróbált. De aztán bevallotta nekem, hogy tehát nem isteni erőt vett igénybe, hanem idegen erőket vett igénybe. És borzasztó volt nekem megtapasztalni, hogy az a kis mag, ami elindult, és rengeteget imádkoztam érte, hogy ne vesszen el, megmeneküljön az Úr által. És borzasztó volt ezt végignéznem, hogy végül is ez az idegen szellemi beavatkozás, ez teljesen tönkretette a csirázó kis hitét.
7: Azon gondolkodtam, hogy ha a filiszteusok rájöttek arra, hogy az Isten keze van rajtuk és az ő istenükön, akkor már logikusan miért nem döntöttek úgy, hogy akkor innentől ezt az Istent fogjuk imádni, aki nagyobb, mint mi vagyunk. Eszembe jutott egy srác, járt hozzánk gyülekezetbe is és ifjúságra is, és aztán szépen lassan kikapott, és megkérdeztük tőle, hogy miért nem jársz. Azt mondta, hogy ahányszor elmegyek, elkezdenek fájni az én dolgaim, úgyhogy inkább nem jövök. Ha a Jóisten keze van rajtunk, nem az a megoldás, hogy megszabadulunk tőle.
8: A történetből nekem nagyon hamar a fülembe csengett egy kérdés, hogy milyen fantasztikus megoldásaink vannak nekünk, hogy tudunk mi problémát megoldani. Ugye a magyar mondás tartja is, kutya harapás szőrével. Bármire van megoldásunk, tudjuk, hogy hogyan kéne helyrehozni azt, ami elvileg az életünkbe baj. Ugye itt is láttuk, hogy hát, hogyha fekély van, akkor csinálunk aranyfekélyt, meg aranyegeret. Hát, hogyha valamilyen úton, módon ki tudjuk magunkat pattintani ebből a nagyon nehéz helyzetből, és az jutott erről eszembe, hogy hányszor kerül a ma ember is abba a helyzetbe, hogy azt hiszi, hogy a ládának van Istene, nem pedig Istennek ládája. És hogyha eltologatjuk magunktól az adott problémát, legyen már másnak is egy kicsi, akkor még a Jóisten kezét is le tudjuk magunkról venni. Ugye itt a filiszteusok óriási megoldást találtak ki, hát hogyha nekünk baj csinál, legyen a tiétek. Ha nektek is, akkor hagyd menjen tovább azt, hogyha körbeér, akkor végén csak kell valamit találni, mert már nagyon nagy a baj. Az egész filiszteus társadalom tulajdonképpen saját magának köszönheti, hogy körkörösen szépen körbeérve a Jóisten keze mindannyiukra ránehezedett. És igen, a menekülés, amit már Péter is elmondott, hogy ha van egyfajta tapasztalatom, egy megtapasztalásom, akkor miért nem hiszek abba, hogy a Jóisten azt szeretné nekem megmutatni, hogy ő a legnagyobb, és nincs nála sem bölcsebb, sem nagyobb tudású, sem mindenhatóbb, mert még mindig próbálunk a problémából saját erőfeszítéssel inkább kimenekülni, mint hinni.
3: Mivel nagyon szíven talált engem az ige hirdetésből az a mondás, többször elhangzott, hogy Isten tanította a filiszteusokat is, a pogányokat, meg tanította az ő népét. Eszembe jutott, hogy hány és hány ilyen alkalom történt a Bibliában, amikor Isten a pogányok által tanította az ő népét. És egy nagy esemény jutott eszembe, amikor ott van a kereszten a megváltó, elhangzik a hét szava, kereszt alatt áll egy pogány százados ember, és felhangzik az első élő bizonság. Ez az ember valóban Isten fia volt.
1: A filiszteusok nagyon jól tudták és emlékeztek az egyiptomi eseményekre. És az egyiptomi mágusoktól, miután ők nem tudták a saját titkos mesterségeikkel előidézni ugyanazt a csapást, melyet Isten Mózesen és Áronon keresztül megengedett Egyiptomra, történetesen a szúnyogokat, azt mondták a fáraónak, hogy Isten újja ez. Tehát ők pontosan értelmezték már azt, hogy ez Istentől van, fölismerve a saját korlátaikat, a hiába voltak ők is úgymond szellemileg vezetett emberek már, mint a titkos mesterségeik a sátán által.

0: De bármilyen titkos mesterséget űz is valaki, ha őszintén magába néz, ezekből a példákból is látszik, akkor fel tudja ismerni Istent, hogy Isten a hatalmasabb Isten. Miközben nagyon sok hatalmat megenged Isten földi viszonylatban, amit Béci is boncolgatott az elején, hogy miért van az, hogy úgy néz ki, hogy bizonyos helyzetekben, mintha a gonosz győzne. Van egy pont, ami túl Isten, ha azt mondja, hogy elég volt, akkor nincs hatalma semmiféle földi hatalomnak és semmiféle titkos mesterségnek. Ezt látjuk a történelemből és akár a Bibliában megírt eseményekből. Ez volt az egyik gondolatom. A másik az, hogy Isten mindenkihez a saját nyelvén szól, a pogányokhoz is. Elhangzott itt az ige hirdetésben is, és nekem eszembe jutott, hogy van egy nagyon ismert példánk erre, a napkeleti bölcsek. Ők is a csillagok állásából értették meg, hogy Izraelben új királynak kell születni. A csillagok állásából a történelmi eseményekre következtetést nem engedte meg Isten a népének, azt mondta, hogy nem kell se a holdat, se a napot, se a csillagokat imádnunk, és a különböző csillagképekből nem kell nekünk mindenféle jóslásokat kiolvasnunk, sőt nem szabad, megtiltotta. De ezek az emberek, mivel őszintén tanulmányozták a dolgokat, és volt ismeretük nagy valószínűséggel Dánieltől, hogy lesz egy messiás, Isten a saját nyelvükön szólt hozzájuk. És az a megdöbbentő, hogy amikor Jeruzsálembe értek, Isten népe, a főpapok és az írástudók pontosan tudták idézni a proféciákat, hogy Betlehembe kell megszületni, mindent tudtak. De csak azok mentek tovább, a napkeleti bölcsek imádni a megszületett megváltót, akiket Isten a saját nyelvükön szólított meg. De biztos, hogy más szívvel, más lélekkel tértek vissza az országukba, mert amikor álomban megintettek Istentől, hogy más úton térjenek vissza, akkor engedelmeskedtek neki. Tehát bizonyíték arra, hogy ők valóban Istent keresték, és Isten megengedte, hogy azon a nyelven értsék meg az elinduláshoz szükséges információt, amit ők értettek az adott tudásukkal. És még a jóvátétel is, nagyon elgondolkodtam, amit Eti mondott a jóvátételen, hogy hát mindig a vesztesnek kell jóvátételt fizetni. Igen, de itt ki volt a vesztes? Látszólag Izrael népe. Valójában, amit fölismertek, és ahogy Béc is idézte azt az igét, hogy Izrael istene legyőzte Dágont, a mi istenünket. Tehát itt Izrael istenének kellett jóvátételt fizetni. Nem Izraelnek, és nem a népnek, hanem Istennek, mert az ő ládáját vitték el, és azt hitték, hogy őt győzték le, de nem őt győzték le. Isten győzte le Dágont, amit megmutatott a hatalmával, és Istennek szólt a jóvátétel, még ha ezt ők hát meglehetősen furcsán értelmezték is. És valóban az ószövetségi törvényekben is benne van a jóvátétel kifizetésének kötelezettsége. Ha például valaki egy bárányt jogtalanul elvett, akkor négyszer annyit kellett fizetni. Tehát Isten megengedte ebben is, hogy bár hát számunkra szinte nevetségesen értelmezték, vagy akarták helyrehozni a dolgokat, de hogy világos legyen mindenki számára, hogy igen, Isten elfogadta, vagy elvárja a jóvátételt, mert ő a hatalmasabb, és ebben is igaz az ő törvénye, és nem változott meg.
1: Rám egy ilyen régi történetmennyi gondolatot szül, és én remélem, hogy üzenetet is szül, hiszen ha semmi más nem viszünk magunkkal, de azt igen, hogy Isten, amikor őt megismerni, megérteni, még tesztelni is akarták, hogy tényleg ő van a dolgok mögött, akkor megengedte, hogy meggyőződjenek. De a döntést senkinek a kezéből nem vette ki, azt mindenkinek magának kellett meghozni. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozunk. A viszonthallásra!

0: Az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Ti vagytok a föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma egy nagyon kedves fiatalasszonnyal fogok beszélgetni, Katrinnal, aki itt él már jó ideje Magyarországon, de azért nem itt született. Egy misszióban tevékenykedik, itt szolgálnak férjével együtt, de egész máshol és máshogy indult az élete. Hát hogyan is indult az életed? Hol születtél? Egy picit mesélj magadról.
3: Ja, én Németországban születtem, még jobban NDK-ban, annak az idején, Dresdában, egy nagyon szép városban. Egy hívő családban, és négy testvérek voltunk. Én vagyok a második, van egy nővérem, egy húgom, és egy öcsém.
2: Igen, és ebből már kiderült, hogy Katrin nem magyar származású, és itt a mikrofon előtt is gratulálok neked, hogy nagyon szépen megtanultad, úgyhogy ne érezd magad zavarban, hogy van egy kis akcentusod, de gyönyörűen, érthetően beszélsz. Egy picit meséljél, légy szíves, a gyerekkorodról, mert hogy mondtad, hogy volt négy testvéred, meg hogy hívő családban. Hogy éltétek meg a hiteteket akkor ott NDK-ban, Dresdában?
3: Ez volt a jó, hogy nekünk szabad volt, tudtunk gyülekezetbe járni, volt gyerekóra, szóval sok minden szabad volt. Viszont az iskolában ott tapasztaltunk azt, hogy voltak hátrányaik, hogy hívők voltunk. Mi nem voltunk hisztagok, nem voltunk, nálunk ez más név volt, de nem tartozkodtunk a kommunisztikus gyerekszervezethez. És például a nővéremnek nem volt szabad érettségizni emiatt. Nekem viszont már szabad volt érettségizni, de nem tovább tanulhattam ott, ahol szerettem volna. De én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy ők mindig erősítettek minket, nagyon jó példák mutattak. Az apukám például NDK-ban, amikor kiküldek Oroszországba, akkor ő mindig bibliákat csempészte oda. Ezt mi csak később tudtunk, de én utólag nagyon tisztelem az anyukámat, hogy mi minden ment esetleg keresztül, vagy aggódott érte. És apukám, vagy szüleim mai napig nagyon élő példám előttünk az erősítők miatt.
2: Hogy éltétek meg ti, mint gyerekek, azt, hogy mondjuk emiatt nem lehet tovább tanulni? Mondtad, hogy ez főleg a nővéredet érintette, meg azt, hogy hát mi is érzékeltük itt Magyarországon, tehát hazudnék, ha mi nem így nőttünk volna föl, de hogy érted meg azt, hogy hát azért bizonyos dolgokban éreztették, hogy na, akkor neked más jut, vagy nem szabad már bizonyos dolgokat csinálni az iskolában azért, mert te hívő vagy.
3: Apuka mindig azt mondja, hogy Istennek van jó útja számunkra, és jó terve, és akkor is, ha ez nem az, amit én választottam volna, akkor is lehet ebből valami nagyon jó. És ez az én életemben pont úgy is lett. Én szeretem volna gyógyszerész tanulni, és volt is minden eredmény, a érettségisten tiszta egyessel, ami Németországban.
2: Ami kitűnő bizonyítványt jelent, igen.
3: Igen, és mégse engedték, mert hiányoztak ezek a társadalmi tevékenységek, vagy nem tartoztam a szervezetekhez. És akkor ez volt az érdekes. Normális esetben visszautasítottak, és aztán vége, akkor már nem tanultam tovább egyetemen. Nekem viszont azt ajánlottak, hogy én lehetek orosz-latin tanna, vagy semmi. És akkor először ezt vissza akartam utasítani, mert tanna NDK időben ez egy ilyen feladat volt, hogy kellett legyőzni a gyerekeket, hogy
2: meggyőzni arról, hogy rossz, tehát, hogy a kommunizmus a jó hit, és a kereszténység a rossz hit, igen.
3: Igen, nem csak a tantárgyakról szólt, hanem ez egy ilyen feladat volt, és akkor gondolom, hát ez nem lehet. És akkor apukám volt az, aki azt mondta, hogy sokat imádkoztunk, hogy hol fogsz tovább tanulni. Most talán ez mégse véletlenül, hogy ez ilyen ajánlatot kaptál. Próbálj meg! És akkor felhívtam még az egyetemet, mondtam nekik, hogy én hívő vagyok, azt mondom, nem baj, mégis áll az ajánlatot. nem is tanultam addig elég görögöt és latint, ez se volt nekem ez a feltétel, mégis akartok, hogy ezt csináljak. Nagyon csodálkoztam. Azt se tudtam elképzelni, hogy tanár leszek, mert én még soha nem voltam a beszédnek az emberre, soha nem szeretem sok ember előtt állni, vagy ezt se tudtam elképzelni magamnak. De kezdtem, és ez 89-ben volt, szeptemberben kezdtem, és akkor októberben jött a rendszerváltás. És ez nekem már egy óriási wow, hát most már sok minden változik. És addig mi az egyetemen tanultunk többet marxizmus-leninizmus, mint orosz és latin és görög, amit a fő tangyátok voltak. És utána ez ma változott, és ja, minden változott igazából. És még ebben az évben jöttek Nyugat-Németországból hozzánk, keresztények, a mi gyülekezetünkbe, és azt mondtak, hogy ti oroszul tanultatok, ez egy óriási kincs, és a Wycliffe társaság, aki Bibliát fordítanak ilyen népeknek, akiknek még nincs Bibliájuk, sokszor még az írásbeli...
2: Még nincs leírott nyelv sem, igen. Írott nyelv, igen, se szótár, se egyáltalán még írásjelek is nagyon sok helyen hiányoznak, igen.
3: Igen. És nektek van az orosz tudásuk, és a volt Szovjet Unionban, ahol most is a rendszerváltás sokkal nagyobb volt a nyitottság, ott még nagyon sok nép van, akinek nincs bibliájuk. És akkor pont rám jöttek, vagy hozzám jöttek, mert nem csak latin és görögül tanultam, és oroszul, hanem pedagógiát is, mert ott az emberekkel tanítani, és majd olvasni, írni, hogy tudjanak olvasni a Bibliát. Szóval, amit én tanultam, ami nekem először nagyon furcsa volt, hogy most mit akarom majd később azzal kezdeni, ez hirtelen egy ideális kombináció volt, hogy azzal majd az Úrnak tudjak esetleg szolgálni. És ez készítette elő engemet a későbbi misszióra, mert én magamról soha nem gondoltam voltam, hogy misszionárius leszek, ez mindig a szupa hívők voltak.
2: Igen, a kiválasztott valaki.
3: Én nem, de azzal, hogy nekem volt valamilyen tudás, vagy akkor már esetleg elképzelhető volt.
2: Ez nagyon érdekes, és ide vissza fogunk térni, de egy picit hadd kérdezzek még arra vissza, hogy gondolom, akkor ilyen 18-19 éves emberke lehettél. Hát amit te eredetileg szerettél volna, a gyógyszerészet, az egy abszolút természettudományos, ott kémia, biológia, stb. A nyelv az pedig egy abszolút humán terület, tehát két teljesen külön ág. Hogy élted meg azt, mondod, hogy először nem akartad, de hogy élted meg azt, hogy egy... Hát azért másfajta gondolkodás egy nyelvészet, vagy nem érezted azt, hogy tulajdonképpen egy olyan területre kerültél, vagy csöppentél, amit azért annyira nem érzel a sajátodnak?
3: Először igen, apuka mindig azt mondja, hogy mindent meg lehet szeretni, szóval nem szabad úgy egy irányú sok beszükülni.
2: Nyitottnak kell lenni. Nyitottnak.
3: És ez tényleg úgy volt, és én főleg én mindig szeretem volna emberekkel dolgozni, és ez, hogy majd tanár leszek, vagy lettem, és gyerekekkel lehetett dolgozni, ezt nagyon szeretem, és a nyelveket nagyon megszerettem, és később is, hogy Wycliffe akartam lenni, én nagyon megszeretem a különböző nyelveket beásni magamat, teljesen más a szerkezettel, vagy én ezt nagyon megszerettem. Bár a latin és a görög, ez halad nyelvek, ma nem beszélünk, szóval ez megint más, de ez is nagyon érdekes, mert hozzátartozod a kultúra, az irodalom, a történelmet, ezt mind kellett tanulnunk, és nagyon megszerettem. És nem gondoltam volna, hogy később hogy annyira nehézre mégis esik magyarul tanulni, mert gondoltam, hát jó vagyok előkészülve, hogy már egy néhány nyelvet igen, de a magyar teljesen más, és nagyon...
2: Igen, hát vannak ilyen viccek, hogy majd mi lesz a mennyben a nyelv, állítólag többek között a magyar, mert hogy egy örökké valóság igen. Kell a megtanulásához.
3: Ezt aláírom.
2: De aláírod, hát mi nem tapasztaljuk nálunk, ugye a kisgyerekek is jó szinten beszélik, de hát az anyanyelv, és tudjuk, hogy elég különleges és különálló szerkezetű nyelvünk van. Hát mi ezt kaptuk a jó Istentől. De azért köszönjük, hogy megtanultad.

0: térjünk oda-vissza, hogy orosz, latin, és akkor kaptál egy olyan látásszerűséget, hogy lehet, hogy akkor itt Wycliffe, és lehet, hogy Biblia fordítás. Hát hogy folytatódott az egyetemi évek? Először egy picit arról beszéljél, mert azért ott az egyetemen is nagy váltások történtek. Ugye volt egy nagyon merev, kommunista, stb. Marxista ideológia, és azért hirtelen akkor nagy változások lettek. Hogy Igen. éltétek ezt meg, mint fiatalok, mint egyetemisták? Lehetett biblia órát tartani, vagy bármi? Tehát egy picit az egyetemről tudsz mesélni?
1: Igen, én egy ilyen egyetemista voltam, hogy nem volt sok szabad időm. A többiek nagyon élvezték. Én hátránál indultam, mert még kellett pótolnom a görögöt és a latinot. Én rengeteget tanultam, és nekem nagyon fontos volt a Trestai gyülekezetem. Szóval én Hallebban, ez 150 kilométer arrébb, vagy 200, ott jártam egyetemre, de hétvégén mindig hazamentem az én gyülekezetembe, és ott éltem a hitemet, vagy a közösséget. És ebben az időben akkor nagyon sok ajtók nyíltak, hogy lehetett szolgálni. Szóval lehetett az utcára menni, evangelizálni, könyvasztalt csinálni. Volt egy kórus, amiben énekeltem, és akkor úgy mentünk evangelizálni, fiatalok, szép zene, és akkor bizonyságot adtunk ilyeneket. De akkor ma ez is kezdődött, hogy Oroszországba vagy Ukrajnába lehetett menni
0: segélyszállítmányokat vinni. Igen.
1: És egy ideig ezt csináltam, és mivel orosz tanultam, tudtam ott fordítani, és akkor nagy teáltokkal mentünk Ukrajnába, és óta vittünk egy misszióba, vagy egy keresztény egyetemre segélyszállítmány ruhákat, bibliákat, élelmiszereket. És ez szerintem nagyon meghatározó volt, mert voltak élményeink, ahogy Isten megőrizte minket, vagy a határnál, hogy átengedték, vagy mégis voltak problémák, vagy aki ezt szervezett, őt nagyon szeretem, mint biblia tanítót, és akkor az úton nagyon jó beszélgetések voltak. Ő nyitotta nekem úgy az Ószövetséget, hogy mennyire élő, vagy mennyire a mi hétköznapunkkal is beszél az Ószövetség.
0: Hogy nem egy halott könyv, igen. Hanem ma is van üzenete, igen.
1: És ez nagyon jó élmények voltak, és tényleg a szabadság. Ja.
0: Azért gondolom, akkor is, meg most is, akár Németországból, még ha az NDK is, akár Magyarországról, például Ukrajnába elmenni, hát azért azon túl, hogy meghatározó élmény, hogy Isten megőrzött minket, azért van egy kis sokkolás is. Mert nem tudom, hogy te hogy élted meg azért vannak ott nagyon-nagyon elmaradott területek. Hogy élted ezt meg, mint fiatal, hogy emberek milyen körülmények között élnek, vagy mennyit szenvedtek a hitükért?
1: Hát én nem csak mentem ilyen utakon, hogy vittünk segéd, hanem hozzatartozott az egyetemhez az is, hogy egy fél évet ott kellett lennem, hogy egy fél évet Odesszában, Ukrajnában voltam egyetemen, és ott még jobb bepillantást kaptam az otthoni életben, mert akkor is keresem magamnak egy gyülekezet, egy baptista gyülekezetet, és barátkoztam több emberrel, és akkor a faluba is mentem, és látom, hogy élnek ott az emberek, vagy városban, vagy fiatalokkal, és tényleg nagy szegénységgel is találkoztunk, de mindig jó volt látni, főleg ilyen nehéz helyzetekben a hitet az emberekben, és ez hogy segített át, és ez nekem óriási példán volt. Mert Ukrajnában sokkal nehézebb volt, és hogy üldöztök őket, még sokkal jobban, mint minket az NDK-ban. És ahogy beszámoltak, szóval ez nagyon mély hatást gyakorolta rám, ezt úgy látni, hallani, és példakép volt előttem, szóval ezt nagyon örülök, hogy része lehetem ott.
0: Tehát nem elrémített, hanem megerősített inkább, igen, a hitben.
1: Igen.
0: Hogy folytatódott az életed egyetem után?
1: Hát ahhoz ez tartozik, hogy ugyanúgy egy ilyen missziói úton, ez nyáron volt, és mentünk egy hetet Ukrajnába, vittünk megint segéd, de készültünk is evangelizációs programokkal. Ez egy német bibliaiskola hirdette, és én, mivel tudtam oroszul, én úgy jelentkeztem, és a férjem, akkor ő még nem volt férjem, és jelentkezett, mert ő három éve tanult teológiát Németországban, és ez volt neki, mint nyári gyakorlat. Ezt kell hozzáfűzni, hogy ő nem német, hanem ő Erdélyből magyar, származású. És voltunk ezen a missziói úton, és ott megismerkedtünk, beleszerettünk egymásba, és ami még nagyon érdekes volt, a mostani férjemnek volt egy nagyon jó barát Erdélyben, aki által ő jut hitre, és amikor hazajöttünk ettől az útról, egymásnak írták, és a férjem azt mondta, nekem van barátnőm, és akkor a barátja írta, jaj, nekem is, ők voltak ugyanúgy egy missziói úton, de Németországban, ugyanezen a héten. És akkor kiderült, hogy a két barátnő, hogy ez testvérek, szóval a Ernőnek a legjobb barátja, a nőveremet megismerkedte ugyanebben a héten, mint mi, csak teljesen máshol.
0: Értem, tehát gyakorlatilag a nővéred és te két baráttal,
1: igen,
0: akik korábban nagyon barátok voltak, hozta Isten össze az útjaitokat. Azért egy picit várjál még, mert ezt olyan szépen elmondtad, és gyönyörű is volt, de egy erdélyi magyar hogy kerül Németországba bibliaiskolába? Mert azért ez se annyira természetes. Tudom, hogy ezt inkább az Ernőtől kéne megkérdezni, de ő nincs itt, úgyhogy tőle tudom megkérdezni.
1: Ja, igazából ezen a barátján által Ernő kerül, de járt egy magyar baptista gyülekezetbe, ott Erdélyben, és akkor a barátja által, a Robert által még egy német gyülekezetbe. És ő egy nagyon inkább nehéz hátteri, családi háttérből jön, de ott nagyon sok támogatást kapott, és bátorítást, és a barátja is nagyon erősítette, és segített a hitben, és először ő ment ki Wiedenestbe, és akkor Ernő maradt az ifjúságén, vezető misszióban, csak mindenben, és bátorította ez a barát, hogy tényleg is ki Németországba, mert ez is a rendszerváltás után nem sokára volt, és kaptak ilyen ösztöndít, hogy Kelet-Európából hívtak diákokat.
0: Diákokat.
1: Hogy, igen, és úgy került ő is ki Wiedenestbe, Németországba.
0: Igen, hát Isten útjai néha egészen különlegesek. Itt már elég sok mindenben láttuk azt, hogy ha bár voltak emberi tervek, de Isten egész máshogy gondolkodott, akár a pályaválasztásodról, a továbbtanulásodról, de akár arról, hogy Isten hogy készít társat valakinek. Hát az, hogy megismerkedtek, azért az még nem házasság.
1: Nem, abszolút nem. És nekem, hogy előző szerelmes voltam én is, de aztán mindjárt jöttek nekem nagyon nagy kételkedeim.
0: Kételjek voltak,
1: igen,
0: benne.
1: Mert én már tudtam, vagy én úgy éreztem, hogy Isten azt szeretne, hogy én megyek majd a Wycliffe fordítással, és volt is már hova, hogy a volt a Szovjet Unióba.
0: Igen, mész Wycliffe-fel dolgozni, Bibliát fordítani.
1: Igen, igen, köszönöm. A férjem viszont, vagy akkor csak még nem volt férjem.
0: A kedves, aki nagyon kedves lett, igen.
1: Igen, ő úgy ment ki Németországba, hogy biztos volt, hogy visszamegy majd a magyarokhoz Erdélybe, és ott köztük szeretne szolgálni. És akkor én gondoltam magamban, hát akkor ez nem illik össze, akkor ez nem megy. És ezt mondtam is neki, beszéltünk minden él, sokat beszélgettünk, és akkor gondoltam, hát biztos számára is világos, hogy akkor ebből nem lehet semmit. De ő azért
0: kitartóbb volt,
1: és azt mondta, hogy először nézzünk meg, hogy Isten minket együtt tudja látni, és utána majd biztos együtt fog is valamilyen területet adni, ahol tudunk együtt szolgálni. De ez nekem egy nagyon hosszú vívódás volt, és mindig kértem Istentől egy egyértelmű választ, de ezt úgy nem kaptam. És valamikor hát beszéltem emberekkel is, hogy sokat olvastam, próbáltam tényleg Isten akaratát megismerni, hogy néha Isten ad több lehetőséged is, vagy nem csak az egyik út, csak, és ha attól eltérünk, akkor minden katasztrófa, hanem néha ad tényleg döntő lehetőséget.
0: Döntési lehetőséget.
1: Igen. És mivel akkor már nem is voltam szerelmes a sok gondolkodástól, gondoltam, akkor nem ez a rózsaszín szemüveg, hanem fogom tisztán látni. És azt is kaptam, hogy néha kell indulni, és akkor Isten, csak egy mozgó autót tud Isten vezetni, vagy lehetett vezetni. Szóval először egy lépést kell tennem, és akkor Isten fog mutatni, hogy igen vagy nemet. És akkor volt szabadságom, hogy előző a barátságra mondom, hogy igen, hogy tudunk barátkozni. És nagyon figyeltem, hogy most kapunk nemet, vagy igent, vagy hogy, de nem látom, hogy Isten köveket építette volna az utunkba, vagy nemet
0: akadályokat rakott volna, igen.
1: Igen. És úgy végül én is szabad voltam arra, hogy összeházasodtunk, viszont utána nagyon izgalmas valmas, hogy tovább. Ezt nem tudtunk elképzelni, hogy én majd Közép-Ázsiába megyek, és járnő Ukrajnába, vagy...
0: Magyarországra, Erdélybe pontosabban, igen.
1: Igen, ez biztos nem, hanem most mi, amit együtt. És én akkor éppen befejeztem az egyetemet, és még két ilyen gyakorlati évet kellett egy iskolán, ez Lipcsében volt, az első két házassági évünk, és ott a férjem szolgált a gyülekezetben, mint gondnok. És közben ő volt már egyszer Dömösön, ahol most vagyunk, ez is egy ilyen nyári gyakorlat volt, mint bibliaiskola, oda ment, gyakorlatot végezte, szerintem egy hónapot, és hazament. De megismerkedtek őt, és akkor annan kaptunk mi egy meghívást, hogy tudnánk esetleg elképzelni, hogy ide jövünk, mert az, aki felépítette a Biblia centrumot Dömösön, ő akkor már eléggé idős volt, és szerette volna átadni. És akkor ez volt az első, ahogy együtt kaptunk egy ilyen meghívást.
0: Erről majd a következő részben fogunk hallani, hogy ez hogy történt pontosan meg. Hát azért ez is egy nagy váltás volt. Most egy kis zenét hallgatunk, de a zenehallgatás után folytatjuk a beszélgetést. Katrinnal beszélgetek, és már most kiderült, hogy a Dömösi Biblia Centrumból van, ahol férjével együtt szolgálnak. A zene után folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Annikó vagyok. Katrinnel beszélgetek. Katrinnal, bocsánat, ezt mindig angolosan semmi akarom ejteni, elnézést.
1: Sok név hallgatom, megszoktam
0: már. Megszoktam már. Aki már az előző fél órában is sok mindent mesélt magáról, többek között azt, hogy ő a volt NDK területén, Drezdában született, és ott is nőtt föl, és egy picit kalandos volt a pályaválasztása is, mert hát Isten egész másfele nyitott ajtót, mint amire ő szeretett volna lépni, de aztán utána meglátta, hogy Isten útjai néha tényleg csak a lépésről lépésre történő vezetés által valósulnak meg, és hogy mégiscsak jó irányba nyitott Isten ajtót. Volt egy terv a bibliafordítás a volt Oroszország területén, de aztán Isten mégiscsak a házasságban is másfele vezette, és egy magyar származású, egy erdélyi fiúval szerették meg egymást, és hát ott kötöttek házasságot, vele kötöttek házasságot Ernővel, és hát ott fejeztük be, hogy kaptak egy meghívást Dömösre a bibliacentrumba. Hát hogy is volt ez a meghívás, és hogy érezted azt, hogy akkor most nyílt egy szolgálat? Ismert volt ez a családban, hogy valaki misszióba készül, vagy ismeretlen? Egy picit mesélj erről a szolgálatba állásról.
1: Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert NDK időben nem nagyon volt szokás, hogy akkor nem mehetünk misszióba. Viszont ha még egy kicsit visszamegyek, az apukám, ő a 60-as években, akkor ő volt egyetemista, és egyszer hallotta egy nagyon, amit nagyon mélyen indított őt, vagy érintette őt, egy riportot az indiai gyerek utcákról, aki...
0: Az utca gyerekekről.
1: Igen, Indiában. És akkor ő úgy érezte, hogy Isten vezet őt a misszióba, és szeretne Indiába menni. És ebben az időben a határ még átjárható volt Berlinben is, és ő úgy határozta, hogy megy Nyugat-Németországba, és onnan majd tud tovább menni Indiába misszióba, és ott szolgálni Istennek. De mielőtt ezt meg tudta volna valósítani, hirtelen, hát lehet, tudjuk ezt, hogy az egyik éjszakán, egyik napról a másikra építettek Berlinben a falot, és azzal
0: lezárt
1: az út, és nem tudta kimenni. És először nem értette meg, és mégis próbálta, volt egy munkatárs, aki nem volt hívő, de ő is szerette volna menekülni NDK-ból, és ők együtt terveztek, hogy menekülnek, és pedig a Balti tengeren át akadtak egy kis csónakkal Svédországba menni.
0: Hát ez egy elég meredek vállalkozás.
1: Igen, és minden is szereztek a kis csónakot, előkészítettek mindent, de ezt is kell hozzáfűzni, hogy ő akkor már ismerte a mostani anyukámat, ő megismerkedte egy esküvőn, és ez volt neki nagyon fájó pont, hogy ha oda megy, akkor nem...
0: Mi lesz?
1: Mi lesz? Akkor ebből nem lesz semmit. Nem is szólt anyukámnak, mert aki menekült, akkor a családok, akik hallgattak, és őket is megbüntettek, hogy ez kiderült. Szóval igen. Anyukám semmi nem sejtette, se hogy ő szerette őt, vagy szerelmes volt belé, és a menekülés tervről semmit. És akkor indultak tényleg ezzel a csónakkal, viszont a lengyel határőrség...
0: Parti őrség.
1: Igen, ők... Megtaláltak őket, visszaküldték, vagy átadtak a NDK hatóságnak, és börtönbe csuktak őt. Szóval apukám akkor másfél év volt börtönben, és nem lett semmi a misszióból. A börtönben az egyetlen volt, hogy azon gondolom, hát, ha még ez a lány, akit szeretem, hát, ha ő még mindig szabad, akkor is, ha kiszabadulok.
0: Ez volt az egyedüli reménység.
1: Igen, és ez úgy is volt, anyukám még szabad volt, és ja, ők aztán később összeházasodtak. Apukám akkor is nagyon aktív volt, ő volt később előjáró gyülekezetben, lett a gyülekezeti vezető, de nem mint külmisszió. És most utólag én belegondoltam, hogy milyen érdekes, hogy ő nem mehetett, de Isten ezt a vágyot mégis komolyan vette, és másképpen veszette. Beszéltem ma a nővéremről, és az ő barátjáról, amikor ők egy évvel hamarabb házasodtak össze, mint mi, és amikor éppen megszületett az első gyerekük, akkor ők mentek Erdélybe a misszióba, ahol most is vannak egy ilyen missziói központban, bibliaiskola központban. És a szüleimnek ez nem volt egyszerű. Megszületett az első unoka, és eltűntek nagyon messzire, és el kellett engedni. De szerintem, mivel apukámnak is benne volt ez a missziói lelkület, könnyebb volt. És nálunk ugyanaz volt, amikor nekünk született meg az első gyerekünk, szóval megint unoka lettek volna, akkor mi költöztünk Magyarországra. De a szüleim soha nem próbáltak visszatartani minket, ők mindig támogattak, mai napig nagyon aktívan támogatnak minket, és ezt nagyon tisztelem, hogy nem a saját
0: érdekeiket
1: láttak, igen, hanem támogattak ezt, és láttak, hogy igen.
0: Hát igen, ez valóban Isten útjai, nem a mi útjaink. Úgy gondolom, ezt most már egészen sok oldalról láttuk. De ez a váltás azért nem csak a szüleidnek volt nehéz, hogy Németországból Magyarországra, hanem gondolom azért ezt neked is meg kellett harcolni. Vagy ez magától értetődő volt? Hogy élted meg, hogy akkor most népet váltasz? Van egy olyan magyar mondás, nem tudom, hallottad-e már, hogy aki hazát cserél, az szívet is cseréljen.
1: Aha. Én mindig vágytam a kalántra, én mindig ilyen típus voltam, szóval mindig változás, vagy kaland, és amikor még régebben gondoltam misszióra, akkor én inkább a Himalja, igen, ez lett volna, és nekem Magyarország azt mondja, hát ez nem is annyira más, és első tekintetre nem is, tényleg nem is annyira más, viszont én mindig nagyvárosban éltem, itt egy kis faluba csöppentem, ez is teljesen más volt, és főleg, hogy a nyelvet abszolút nem beszéltem, és az első időben mi akkor költöztünk, amikor 3 hónapos volt az első gyerekünk, szóval én sokat otthon voltam, és nem is tudtam
0: annyit. Nem találkoztál emberekkel, igen.
1: De nekem nem volt ez annyira nehéz. Én mind a kezdetén nagyon szeretem Magyarországot, mai napig nagyon jól érezem magamat, és ezt nagyon köszönöm Istennek is, hogy mindig jó szomszédok voltak. Nem csak a gyülekezet, ami persze támogattak, ahova kerültünk, hanem nagyon jó szomszédok a mai napig, akkor nagyon befogadóak voltak, és engemet tűrtek akkor is, amíg nem beszéltem, vagy... Szóval ez nem volt nehéz.
0: Nem éreztették veled, hogy úgymond idegen vagy.
1: Nem, pedig a faluban ez inkább tipikus. Szóval vannak nálunk a faluban emberek, akik oda költöztek Pestről, és visszamentek, mert nem fogadtak be, hogy gyanús, hogy miért költöznek, hogy ott inkább az ős
0: lakos.
1: Igen. De minket nagyon sok szeretettel fogadtak, és ez könnyítette a dolgot.
0: Milyen feladatotok volt? Tehát a Biblia centrumban jöttetek, ez természetes, de milyen munkák vártak rátok itt Magyarországon?
1: Hát az első időben főleg a férjem, ő átvette a vezetést a Biblia centrumban. A Biblia centrum, ez egy alapítvány, nekünk van egy házunk, több mint 60 vendégágyunkkal, és szervezünk különböző rendezvények. Vannak konferenciák, vannak táborok, és vannak ilyen tanulmányok, lehetőségek. És ezt kell szerveznünk, vannak rendezvények, amelyeket mi szervezünk, és vannak rendezvények, ahol hívunk mások, és ott tudnak lenni, mint gyülekezeti tábor, vagy ilyesmi. És az első időben inkább a férjemről szól, hogy ő ott belásta magát, és átvette sok minden feladatot, mint előadó, és de mint, hogy szervezi a dolgokat.
0: Azért egy idő után te is bekapcsolódtál a munkába, miközben született egy másik gyermeketek is, ha jól tudom.
1: Igen, 3 év múlva még egy kislányunk született. Igen, és nekem fontos is volt, hogy otthon vagyok a gyerekekkel, hogy van időm. Nekem anyukám egy nagyon jó példa, nekem sokat számított, hogy ő otthon volt. Ha én iskolából hazajöttem, akkor ő várt engemet, és tudtam vele megosztani az örömeimmel, és a bánataimat, és a problémákat, és ő mindig támogatta, és tényleg feláldozta a saját életét valahogy, vagy nem építette karriert, vagy semmit, hanem befektette magunkba.
0: A gyerekekbe, igen.
1: Igen, és én ezt úgy látom is Istentől, hogy első feladatként, hogy én... Egy, hogy támogatom a férjemet, hogy ő a szolgálatban helyt tud állni, és van egy biztos háttere otthon, ahova szívesen jön haza, és nyugalom van, igen, biztos háttér, de hogy a gyerekeknek is ez legyen. Szóval az első évek én inkább otthon voltam a gyerekekkel, tanultam még a nyelvet a gyülekezetben, aztán az első volt, hogy kezdtünk egy nőkört.
0: Egy pillanat, még egy kicsit, ha már a gyerekekről beszéltél, mert nagyon fontos, én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy édesanya ott legyen a gyerekei mögött támaszként, meg a férje mögött. A gyerekek hogy élték meg azt, hogy ők tulajdonképpen ilyen, hát egy kicsit német, egy kicsit magyar, hogy illeszkedtek be ebbe a kettős kultúrába, vagy kettős nyelvbe? Hogy érezted?
1: Érdekes módon, hogy különböző is. Az első lányunk, az Anika, ő inkább kicsit németnek érezte magát, mert több időd is volt még Németországban, hát 3 hónapig még Németországban éltünk, ott született, aztán költöztünk. Többször voltam is még otthon a szüleimnél. És ő ezt a kettőséget érezte, és néha, na most ki vagyok tulajdonképpen, magyar vagy német, ő talán inkább német, a második lányunk, ő inkább magyarnak érezi magát, de ez a kettőség mégis maradt. Mindig egy kicsit idegenek, mindenhol egy kicsit idegenek érezték magukat, vagy hogy kilognak a sorból. És én nagyon hálás vagyok, a nagyobbik lányom, ő most 19 éves, és most nyílt neki egy lehetőség, hogy ő most kint van Németországban, egy ilyen helyen, ahol mind ilyen fiatal emberek vannak, aki vagy a szülők
0: kétnyelvűek,
1: vagy felnőttek egy idegen országban, pedig németek.
0: Akár misszióban, akár.
1: Igen. És most mondta, hogy annyira jó, végre nem vagyok egy kívülálló, vagy egy
0: nem lógok ki a sorból,
1: és ezt nagyon élvezi. Ez. Az egyik oldalon ez egy óriási kincs szerintem, ha valaki két nyelvvel fölnő, és két kultúrából belepillanhat, vagy sok mindent tapasztalhat, a második oldalon ez néha egy teher is lehet.
0: Ti, mint szülők, tudtatok ebben segíteni nekik? Hogy gondolod? Vagy van felelősségetek, hogy támogatni őket, hogy megtalálják magukat, az identitásukat, a helyüket?
1: Igen, nekünk, mint család fontos volt, hogy legyen egy közös nyelvünk, és az első időben, amikor még kicsik voltak a gyerekek, akkor én még sokkal rosszabban beszéltem magyarul, vagy nem is úgy, és akkor azt mondok, hogy német, ez a családi nyelvünk, és szerintem ez segített, hogy ez egy közös nyelv, ez a családi nyelvünk, de akkor segítettünk, mert persze magyar óvodába mentek, magyar gyülekezet, minden más magyar volt, és ott nagyon támogattuk ezt. És érdekes, most már inkább az apukájukval magyarul beszélnek, és velem németül, de ebben az időben szerintem fontos volt, hogy egy közös nyelvünk volt.
0: A hitet hogy élték ők meg, hogy a szüleik tulajdonképpen misszióban vannak? Ez természetes volt szerinted nekik, vagy hát furcsálották?
1: Hát valamilyen szinten természet, mert úgy nőttek fel, hogy minden este olvastunk nekik a bibliai történeteket, énekeltünk, imádkoztunk együtt, a gyülekezet, ez a élet része vált természetes módon, és amikor aztán az óvodában, iskolában észrevették inkább, hát ez nem is
0: annyira
1: természetes. Igen, és én ezt ismerem a saját életemből is, hogy attól, hogy valaki hívőnek a családja, vagy a szülők, abszolút nem természetes, hogy majd később ő is fog követni Jézust, mert ahhoz kell egy saját döntést hozni, és nem a szülőknek a hitet követni, hanem ez fontos, hogy a sajátja váljon.
0: Hogy személyessé váljon, igen.
1: Én még emlékszem, amikor egyszer vittem a gyerekeket iskolába, óvodába, és voltak még barátoktól a gyerekek is, szóval 4 gyerek volt az autóban, és vittem őket reggel, és akkor a jégen kicsúsztam, és egy fának csaptam.
0: Csapódtam.
1: Ez egy nagyon megrázó élmény volt mindenki számára, de Isten csodálatos módon megőrizte minket, hogy tényleg nagyon kevés, talán egy kék folt, vagy ilyesmi volt.
0: Magyarul szinte semmi sérülés.
1: Igen, az autó totálka, de minket megőrizte Isten, és akkor a lányomnak ez ilyen sokkoló élmény van, hiszen én azt gondolom, mi, mint Isten gyerekei, hát ilyen nem. Hát másoknak esetleg előfordulhat egy ilyen, de minket megőriz az Úr. És ez fontos volt, hogy látni, velünk is történhet ilyen. Igen, Isten megőrizte minket, de mi is kerülhetünk problémákba, mi is lehetünk betegek. Szóval ez ilyen, ahol neki kellett fejlődni, mert...
0: Egy tanulási lépcső volt, igen.
1: Igen, és ez... valaki hívő családban nő fel, ez nagyon fontos, hogy ilyen is van. Ja.
0: Igen, hát még a főpapi imádságban is úgy imádkozott az Úr Jézus, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd. Igen, az élet terheitől nem biztos, hogy megóv minket Isten, vagy akár egy balesettől, de nem hagy el. Azok között, a körülmények között is velünk van.
1: Igen, és mi rengeteg emberrel találkozunk a Biblia Centrumban, és nagyon sok vendégünk van nálunk. Egész világból lehet ezt mondani, és nagyon különböző emberek vannak. Sokszor nálunk kékkeresztes csapatok vannak, aki ma a börtönben ültök.
0: A kékkeresztes csapat csak azért, hogy ha valaki nem tudja a hallgatók közül, ez az iszákos mentőmisszió.
1: Igen.
0: Nyugodtan folytasd, csak hogy tisztázzuk. A börtön, igen, hát az se egy könnyű hely.
1: Vagy volt, aki Angliában államtitka. Szóval nagyon különböző emberek, és szerintem ez is meghatározó volt a gyerekeink számára látni, és hallani ezeket az embereket, vagy épp a kékkeresztesek is, ahol nagyon láthatóan Isten belenyúlt az életükbe, megmentette őket, és teljesen átfordult, vagy megváltozott az életük. És szerintem ez is néha talán mi nem, hogy elhanyagoltunk a gyerekeket, hanem túlságosan a szolgálatra helyeztünk a hangsúlyt, és talán néha nekik sok volt a sok vendég. Ezt most utólag úgy látom, hogy lehet, hogy néha jobban kellett volna figyelnünk a gyerekeinkre, de a másik oldalon ez is egy óriási kincs volt számukra, hogy megismerni ezeket az embereket, és Isten kezét látni, mint ezekben.
0: Igen, hát az Úr nagyon sokféle módon munkálkodik, és vannak, akiket nagyon mélyről hív, lásd, kék kereszt vagy börtön, és vannak, akiket úgymond rendezett körülmények között, vagy jó pozícióból, de mindnyájunknak szüksége van rá, és mindnyájunknak szüksége van a személyes megváltásra. Elkezdted már mondani, hogy utána azért te is bekapcsolódtál a szolgálatba, mennyire lehetett, és talán a női kört említetted először, hogy...
1: Igen. Azt gondolom, hogy jó lenne, ha nem csak Biblia óra, Isten tisztelet, hanem egy női kör is működjön, és ez nálunk a nappaliban kezdődött, és ez nagyon jó dolog volt, hogy találkoztunk, tanulmányoztunk együtt a Bibliát, egy könyv alapján, beszéltünk a aktuális problémáinkról, megosztottunk az életünket, imádkoztunk egymásért, és ez nekem is jó volt, hogy szerintem nyelvileg is, vagy hogy a lelki életemet is, mert az elején én nem, sokszor nem értettem a prédikációkat, és akkor még nem volt annyi internet, hogy előadásokat lehetett hallani mindenhonnan, most már ezt használom sokszor. Ez a női kör nekem is segített növekedni a hitben, és másokkal ezt megosztani, és egymást bátorítani, és ez most már szerintem 18 éve működik, és még mindig működik, tegnap éppen volt, ezt nagyon élvezik, egy jó dolog.
0: És kik ebből járnak erre a női körre?
1: Hát elsősorban a gyülekezetünkben a nők, de mindig vannak vendégeink, akik becsatlakoznak, mert a közösség ez járnem, ami megfog őket, hogy lehet megbeszélni őszintén a dolgainkról, legyen ez gyereknevelés, és hogy éppen milyen problémáink vannak, vagy Istennel velő kapcsolatban, hogy arról is beszélünk. És mindig szervezünk karácsonykor, vagy különböző ilyen napokban egy különleges női estét, és akkor sokkal többen szoktak jönni. Szóval gyülekezetben vagyunk én 6 nő, és akkor jönnek 20-an talán, szóval akkor még többen csatlakoznak a faluból, és ez egy jó lehetőség.
0: És ez a különleges este mit akar? Kreatív foglalkozást, vagy valami gyertyafényes vacsorát, nem tudom, tehát most mondtam
1: ötletet. Mind a kettő, amit mondtál, igen. Kezdtünk egy gyertyafényes vacsorával, és akkor utána egy rövid üzenet, beszélgetések az asztalak körül, és akkor még kreativitás, valamit alkotunk együtt, és úgy szokott ezt lezajlani, és ezt nagyon szeretnék, és jönnek. Ja.
0: Van-e olyan, aki mondjuk ezen keresztül kapcsolódott a gyülekezetbe, tehát, hogy nem csak mondjuk egy női körre jön el, hanem akár már egy alkalomra is. Van ilyen tapasztalatotok?
1: Igen, ez mindegy első lépcső a női kör, és akkor szervezünk most már néhány éve, hogy egyszer havonta egy családi vasárnapot, mert nagyon fontos, ha a nők már járnak, hogy a férfiak nem azt érezzék, hogy most ez a gyülekezet elrabolt tőlem a feleségemet, most már csak oda jár, vagy már nincs időm rám, hanem ilyen események vagy rendezvények kínálni, ahol az egész család jöhet, és akkor egyszer havonta rendezünk egy úgynevezett családi vasárnapot, és akkor nem csak egy érdekes istentisztelet, ahova hívunk egy jó előadót, hanem utána még együtt ebédelünk, és utána vagy játszunk, vagy egy filmet nézünk együtt, ami a témához szól, vagy együtt megyünk sétálni, és sok nők számára először volt ez a nőkő, ezen a családi vasárnap, és akkor már tovább fejlődtek, és nőttek a hitben, és becsatlakoztak a gyülekezethez. Ja.
0: Milyen egyéb programokat csináltok még?
1: Ezt most szét kell választanom, gyülekezet és bibliacentrum.
0: Most beszéljünk a gyülekezetről, aztán majd utána beszélünk a bibliacentrumról. Ha már ezt a gyülekezetet kezdted elmondani, akkor folytassuk a gyülekezetet.
1: Igen. A gyülekezet most találkozik a bibliacentrumban, és ez egy nagy előny, mert tudunk használni a helyiséget, vagy előadakot is, aki éppen ott vannak, de mi külön is vagyunk, mint gyülekezet. Hát mi próbálunk például kirándulásokat is szervezni, ez is egy jó lehetőséget, hogy kapcsolatba kerülni emberekkel. Hát, ha megyünk sétálni, akkor jól lehet beszélgetni ilyen témákról, ha mi most úgy zembe ülünk, és egymás szemébe nézünk, talán nem annyira, de ott a szabadban sok minden.
0: Spontán, igen, amit igen. Nyugodt környezetben meg, igen.
1: És akkor egy nagyon jó lehetőség, ahol ugyanúgy segít nekünk a Bibliacentrum közelsége, hogy nyáron szervezünk egy angol tábort a helyi gyerekek számára. Az elején jöttek ilyen 15-20 gyerek, most ez ilyen rendezvény lett, hogy 70-80 gyerek jön a két faluból, szóval két kis falu, és akkor 80 gyerek jön, és ma az év elején felhívnak a szülők, mikor lesz, hogy betervezünk a szabadságunkat, nehogy akkor megyünk nyaralni. És ez nekem minden évben egy óriási csoda, hogy ezek a 80 gyerek, hogy 5-től 18-ig, szóval minden korosztály ott van, és ismerem őket az iskolából, én tartottam ott például a német klubot, vagy a gyerekeim oda mentek iskolába, részben ez a gyerekeinknek az osztálytársak, akik jönnek, és tudom, milyen problémák vannak, hogy milyen páromkodnak, veszekednek, és ott ebben az egy hétben annyira jó hangulat, semmilyen veszekedés, ilyen jó légkör. Van egy csoport Angliából, Wales-ből, aki támogatnak ebben minket. Szóval anyanyelvi tanárok vannak. És akkor mi, mint gyülekezet, mint munkatársak. És nagyon jó, ott érezünk, hogy tényleg Isten jelen van, és a gyerekek tanulnak ének alapján, vagy színdarab alapján, vagy rövid üzenetek alapján, vagy ott is kreatív dolgokat csinálunk. Hallanak Istenről, és tanulnak, hogy mennyire szeret őket Isten.
0: Nyitottak a mai gyerekek? Hogy érzed?
1: Igen, nagyon nyitottak. És a végén, nem a végén, hanem együtt énekelünk és dicsődünk Isten angolul. Néha ez könnyebb egy másik nyelvben először, mint a saját nyelvben. Ez is érdekes. Én is ezt tapasztaltam.
0: Igen, említetted a német klubot is. Arról is mesélj már egy picit, hogy most csak egy ilyen fél mondatba hangzott, hogy hát német klubot is csináltam az iskolába.
1: Igen, mert németül tanulnak ott, de azt vettem észre, hogy nem nagyon szeretik
0: a kötelező nyelvtanmagolás, igen.
1: Igen, talán a tanár se a legügyesebb, sok minden nem függ a tanától is, és gondolom ez az, hát miben tudok én itt segíteni, mivel tudok szolgálni? Hát a német ezt, amit én kaptam, ezt tudom, és ezt hogyan tudom beadni, hogy ebből valami, Isten tud valami használni ezt. És akkor ez volt az ötlet, és az iskola, az igazgató nagyon nyitott. Már ismernek minket, és nagyon nyitott volt arra, hogy ez mindegy
0: szakkör.
1: Igen, a szakkör. Ja, és először nagyjából a második lányomnak az osztálytársai jártak, és ott is ilyen játékos módon játszottunk, énekeltünk, csináltunk dolgokat, kreatív dolgokat, és akkor mindig egy kis üzenetet beleépítettem az ő szintjén, hogy Istenről egy történet, vagy egy üzenet, hogy a múltkor egy fél éven át kaptunk egy pólót Németországból, nem is erre a célra, de arra használtunk, rá volt írva, mennyire szeret engem Isten. És akkor ez volt egész fél év alatt a téma, és akkor mindenki kapott más pólót a hátul, mindig más üzenet. Én tudom, hogy szeret, mert beszél velem, vagy mind ilyen más üzenetek voltak, és akkor minden héten beszéltünk egy ilyen, hogy mennyire szeret Isten tényleg, hogy
0: igen,
1: mutatkozik
0: hogy beszél,
1: be.
0: hogy látom, hogy mennyire szeret Isten.
1: Igen, és akkor hazavitték ezt a pólókat, és remélem, hogy majd emlékeznek rá, hogy tényleg mennyire szeret Isten.
0: Itt most megint megállunk egy picit. Maradjanak velünk. Katrinnal beszélgetek Dömösről, a Bibliacentrumból. A következő fél órában egy picit a Biblia Centrum munkájával is megismerkedhetnek, de most zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Ismét szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Én Kulcsár Anikó vagyok, és Katrinnal beszélgetek, aki az NDK-ban született, és hát egy kis kitérő után a volt Oroszországba készült misszió munkára, de Magyarországon kötött ki, mert Isten ide hívta el végül is, és Dömösön a Biblia Centrumba szolgálnak, immár, hát nem is tudom, 18-20 éve, mindjárt megtudjuk pontosan. Úgyhogy egy picit mesélj erről a szolgálatról.
1: Igen, ez most évvégen lesz, ez 20 éve, hogy itt vagyunk.
0: Akkor jubiláltok.
1: Igen. Ja, ahogy ma mondtam, hogy van nekünk egy gyönyörű házunk a Duna part közelén, szóval lehet lemenni a Duna part, ez 3 perc tőlünk. Egy nagy ház, amiben több mint 60 ágy van, hogy tudunk vendégeket fogadni, és amikor jöttünk, még egy másik házat építettünk, ahol van egy nagy előadóterem, van zolgáli lakás, étterem, úgy. És szervezünk az egész évben rendezvényeket, hogy vannak táborok, gyerektáborok, zenetáborok, mindenféle táborok, vannak konferenciák, ami engem illeti, én felelős vagyok 2 női konferenciákért, ami évente szervezünk, és van egy kis bibliaiskola, ahol biblia tanulmányokat ajánlunk a résztvevőknek.
0: Hát szerintem most ezeket egy picit vegyük úgy külön-külön sorba. Talán kezdjük azzal, amiért te vagy felelős a női konferenciákról. Mit csináltok? Milyen témák? Kiket hívtok? Mikor van? Egy picit mesélj.
1: Amikor kezdtünk, ez járna most 16 éve, nem vagyok teljesen biztos, lehet, hogy te még jobban tudod.
0: Hú, nekem is utána kéne számolnom. Hát valamikor a 2003-2004, akkor...
1: Valahogy így, igen. Beszéltem a nőkörről, és mi valahogy azt gondoltunk, hogy szerintem egy ilyenre több nőkre lenne szükség. Szóval más nők is biztos ilyenre vágynak, és nem csak egy este a héten, hanem egy ilyen hétvégére, ahol otthon hagyhatnak minden egyszer család, munka, gyerekek, és egyszer csak magukkal foglalkoznak, feltöltekezni Isten jelenlétében. És ez volt úgy az álmunk, ami mi kicsiben átéltünk hétfő este, hogy ez egy kicsit nagyobb és több nők számára lehetővé tenni. A legnagyobb kihívásunk az volt, hogy előadót találni arra. A Biblia Centrum testvérgyülekezeti hátterű, és nem nagyon ismertünk a nőket, aki vállaltak volna, hogy előadnak. Szóval, ahogy én is mondom, nem vagyok a beszéd embere.
0: Egy kicsit az önbizalmadat azért lehet növelni.
1: Ja, én inkább írok ez. És akkor nekem, én nem is tudom, hogy kerültünk kapcsolat veled, Anikó, de nekem ez egy óriási ima meghallgatás volt, egy csoda, amikor téged kérdezünk, talán most te tudsz többet mondani.
0: Hát én azt tudom megmondani, hogy engem ki kérdezett meg, engem itt a rádión az alapítványunk alelnöke a Harmata János testvért keresett meg.
1: Aha.
0: Mert hogy ő meg a Biblia Centrumban is.
1: Igen, a
0: kuratóriumban benne van. Szerintem ő volt a kapcsolat.
1: Aha, igen. Ja, és szóval az első női konferenciát ősszel, ezt veled szerveztünk. Te még emlékszel a témára?
0: Húha. Hát az elsőre nem is tudom. Tudom, hogy egyszer volt a hálaadás.
1: Igen.
0: Aztán volt ilyen női szerepek. Hát nem biztos, hogy el tudom mondani, hogy melyik volt az első.
1: Én a legjobban emlékszem arra, a 7. Dömösi nőkonferencia, őrhelyemre állok, és megállok a Bástyán. Emlékszem?
0: Igen, arra is emlékszem, igen. Nagyon kellemes emlékeim vannak, nagyon szép emlékeim vannak nekem is, mert utána visszadom a szót, nagyon kedves és nagyon figyelmes hallgatók voltak mindig, akik tényleg az igére akartak

0: és Istenre akartak figyelni.
1: Igen. És ez jó, hogy egy egész hétvége van, szóval kezdtünk péntek este, ott ma megismerkedjünk a kis csoportokban, aztán van egy első üzenet, aztán adjuk idő, hogy kipihenjenek magukat, és hogy alvás. Már ez néha egy...
0: Igen, aki mondjuk éppen családanya nagyon-nagyon sok gyerekkel, vagy nagyon sok feladattal időnként egy kiadós alvás nagyon sok mindent helyre rak.
1: Igen. És akkor szombat délelőtt folytatjuk, akkor is van két üzenet, megyünk csoportokba, átbeszélünk azt, amit hallottunk, próbáljunk ma ott gyakorlatba ültetni, és akkor szombat délután mindig sok szabad idő van, akkor lehet lemenni a Dunára, lehet sétálni, kirándulni, ott is ajánlunk, hogy valamit kreatív módon lehet készíteni, hazavinni a gyerekeknek, vagy valami más. Jót lehet beszélgetni egymással egy csészetea, vagy kávé mellett. Ja, és vasárnap befejezünk ugyanúgy egy üzenettel, és ami nekem mindig a végén a legjobban megható, amikor körbe ülünk, és már nem az előadó elő van, és mi hallgatjuk, és ő mondja, hanem mindenki, most az értekezést úgy hívjuk ezt, hogy mindenki meg azt a, hogy mit kapott, mit visz haza, hogy jött, és hogy megy haza. És ekkor a nyitottság, én nem gondoltam volna, hogy nagyon nyitott ez a kör, és mindenki beszámol, és ez számunkra, mint szervezők, és nagyon bátorító, hogy jó volt, és szükség van rá, és csináljunk tovább, akkor is, ha néha nagyon fárasztó.
0: Igen, hát kettő női konferenciáról szóltál.
1: Igen, van egy tavaszi, ez addig úgy volt, hogy ez anyukáknak szólt, és egy őszi, ami nők általánosságban, de mindig tapasztaltunk, hogy össze, persze anyukák amúgy is jönnek, de az anyukákról is jöttek nem anyukák, vagy egyedülállók is, szóval mi ezt már nem annyira szétválasztjuk, hanem van egy tavaszi és egy őszi női konferencia kétszer évente. Most éppen készülünk, április végén lesz megint egy női konferencia, és akkor ez lesz a téma, hogy kegyelemre szomjazva, meríts az evangélium gazdaságából. És szerintem ez egy nagyon fontos téma, hogy tulajdonképpen mindenki a kegyelemre szomjaz, vagy igen.
0: Rá van utalva, és arra van igazán szükségünk.
1: Igen. Szóval ezt már nagyon várunk, és készülünk most erre.
0: Beszéljünk egy kicsit a többi programról. Említetted a nyári táborokat. Erről mesélj egy picit. Kiket céloztok meg a táborokban?
1: Próbálunk, hogy mindenki találja magát valamilyen program, vagy legalább egy program. Ahogy ma mondtam, hogy gyerektáborok, ezek nagyon jó vannak, az egész országból jönnek, és most már csatlakoznak is a faluból, és most már annyira szeretnek ezt, hogy ma a faluból is jönnek gyerekek, akiknek abszolút nincs keresztény hátterük. Aztán van zenetábor, és amit nagyon szeretem, hogy ők nem csak szeretnek zenélni és énekelni, mert ez jó nekik, hanem ők begyakorolnak valamit, és akkor mennek a börtönbe, és ott előadják, vagy mennek az örök otthonába, ami nincs messze tőlünk, vagy mennek a kékkereszt házba, ami Dömösen ugyanúgy van egy ilyen szolgálat, és oda adnak ez elő. És ez nagyon jó dolog, hogy begyakorolnak, és aztán tudnak ezt is Isten dicsőségre másoknak továbbadni. Ami nekem mindig a legizgalmasabb és legjobb hetem a nyáron, vagy két hét, ez a nemzetközi angoltábor. Ott is segítenek angol testvérek Walesből, akik jönnek és tartanak előadást, és jönnek egész Európából fiatalok, vagy fiatal családok, fiatal egyetemisták, vagy tulajdonképpen minden korosztály. És nagyon építő az előadások, amit hallgatjuk, de este mindig mindenki beszámol a saját országból, milyen szolgálatban áll, mit csinálnak.
0: Tehát egy kicsit a látókört is tágítja.
1: Igen.
0: Meg lehet ismerni a különböző embereket, missziókat.
1: Igen, és ott is délután vannak szabadsági programok, sport, kirándulás, Budapesten megnézni, és akkor este megismerni a különböző szolgálatok.
0: Milyen országokból jönnek? Mert azért általában vannak olyanok, hogy főleg, mit tudom én, Erdélyből, Romániából, vagy főleg, vagy pedig nincsenek ilyenek, hanem úgy teljesen változó.
1: Különbözik, a legtöbben talán Erdélyből jönnek, de jönnek Lengyelországból, Szlovákiából, Németországból, Ukrajnából, Amerikából is jöttek már. Szóval tényleg egy nemzetközi, ez nyitott, bárki jelentkezhet.
0: Ezekre a programokra főleg keresztényeket vártok, vagy nyitottak vagytok? Tehát nem kértek felekezeti hovatartozást, de még az sem, hogy mondjuk gyülekezetbe járó emberek legyenek, vagy szeretitek, hogyha van mondjuk keresztény háttér?
1: Nyitott mindenki számára, és szerintem a mi programjak is ilyenek, hogy mindenki számára ez jó. Hát szerintem 80% jönnek hívő emberek, vagy keresztény családok, de minél jobban ezt tapasztaljuk, hogy jönnek mások, és aki éhesek vagy szomjasak egy ilyen közösségre, vagy jobban akarnak megismerni Istent, és ezt kapják. Szóval ez nem egy magas szintű teológiai. Vannak ilyen bibliaiskola, oda talán nem, ezt nem javaslom első lépésként, de a többi rendezvények ilyenek, hogy bárki jöhet, és talán egy lépés közelebb kerül Istenhez, vagy valamit megérti, vagy ja.
0: Említetted a bibliaiskolát. Erről is mesélnél egy picit?
1: Ja, ide kicsit átépítkezésben vagyunk, most itt
0: Anisok. Átszervezésben.
1: Átszervezésben, igen. Vannak nagyon jó tanárok Németországból, Magyarországról, Angliából, aki jönnek, és inkább ilyen hétvégi kurzusok vannak, ahol lehet jelentkezni, aztán házi feladatot is kell csinálni, de nem egy állandó bibliaiskola, hogy ott laknak a tanulók, és ott vannak egy évig, hanem ilyen rendezvények vannak, ilyen hétvégek.
0: Milyen témákban? Lehet róla tudni valamit?
1: Most márciusban például jön az egyik kedvenc tanárom Németországból, aki abszolút szakértő az ószövetségről, de nem ez se ilyen magas szintén, hogy én alig tudom követni, hanem ilyen nagyon élő, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen elbeszélő, és én azóta sokkal jobban értem az ószövetséget, a kultúrát, és ahogy akkor éltek a zsidők, és sokkal jobban tudok utána ezt átültetni az én kultúrámba, az én életembe. Szóval most például ez lesz a téma, az evangélium az Ószövetségben, mert mi az evangéliumot az Új Szövetséghez kötünk, és ő fog arról beszélni, hol találunk az evangéliumot már nagyon-nagyon régen az Ószövetségben.
0: Említettél itt ilyen, inkább csak utalásban, hogy kék kereszt, meg börtönmisszió, ezekkel milyen kapcsolatotok van, vagy milyen felelősségetek? Tehát, hogy más missziókkal hogy dolgoztok együtt, mert feltételezem, hogy itt azért valami kis együttmunkálkodás van a háttérben.
1: Igen, nagyon sok szervezettel dolgozunk együtt. Minden évben jön például egy csapat Németországból, aki Németországban egy ilyen munkában vannak, hogy veszélyeztetekkel fogadnak őket lakóközösségbe, aki börtönből jönnek, vagy drogfüggőségben éltek, vagy alkoholisták, és családokban foglalkoznak velük, és ők egyszer évente jönnek ide, jelentkezhetnek mások is, és akkor a férjem velük megy börtönökbe. Mi a börtönmisszióval is jó kapcsolatban vagyunk itt Magyarországon, és akkor 10 napon belül látogatnak 15 börtönet itt Magyarországon, és énekelnek, biztonságot adnak, pantomimok előadnak, és úgy visznek az evangéliumot a börtönökbe.
0: Jól értettem, hogy itt olyan családok állnak a háttérben Németországban, akik úgymond kinyitják a saját otthonukat, és a saját otthonukban próbálják rehabilitálni és visszaépíteni a társadalomba ezeket az embereket, akik hát annyira a társadalom perifériájára kerültek, tehát börtönből szabadultak, drogosok, stb.
1: Igen. Igen, a saját családjukban ők nyitnak ilyen emberek felé, és akkor ilyen lakóközösségben, de a saját gyerekekkel együtt. Igen.
0: Hát ez nem egy könnyű misszió, és hogy is az ember a saját otthon, az én házam, az én váram egy picit, meg hát azt mondják, hogy hát rossz hatással lehetnek a saját gyerekeikre. Nem tapasztalnak ilyet ezek a testvérek?
1: De ezért nem sok kihívással jár ez, és amit én még nehézebbre látom, sok csalódással is, mert te nyitodsz a családot, áldozod az idődet, az energiádat, a saját lakásodat nyitod.
0: A szeretetedet.
1: Szeretetet, és akkor ilyen is előfordul, hogy lopnak, eltűnnek az egyik pillanatról a másikról. Szerintem ez egy különleges misszió szolgálat, és szerintem Isten mindenkire más bízott. Rám nem ezt bízott, és én örülök, szerintem ismer engemet, hogy ahogy te mondod, az én házam, az én várom. Én ezt most tanulom még jobban nyitni a házamat mások, és nem csak magamra használni. De szerintem mindenkinek más atomán van Istentől, és mindenkitől mást várja. És én nagyon leakalapol ezek a testvérek elől, aki ezt csinálják.
0: És gondolom azért vannak pozitív tapasztalataik is Isten áldását, hogy megáldja ezt a munkát.
1: Igen, mert szerintem ilyen emberek, aki ilyen függőségbe kerültek, sokszor éppen mert nem volt családjuk, aki támogatta őket, és hogy ezt akkor még egyszer kapják, egy ilyen család, aki befogadta őket, ahol tanulhatnak dolgok, ami attól nem, ahol fogadják őket ilyen szeretettel, amit nem kapták. Én amúgy is ez nekem egy óriási kincs, hogy Isten gyermekként, hogy kaptunk egy új családot. Én egy nagyon jó családból származom, de nem mindenki. De azzal, ha valaki Isten gyermeké válik, egy teljesen új családba születik be, és ott pótolhat mind azt, vagy ott kaphat ezt, amit a saját családban talán nem kapott, és ezt a biztonságot is szeretett, ez nem Isten nagyon jó kitalálta, hogy nem egyedül, mint hívők élünk ebben a világban, hanem családban.
0: Igen, és hát amit említettél is, hogy sokszor egészen alapvető dolgokat kell pótolni, tehát alapvető életvezetési dolgokat, hogy tudunk élni, meg mit jelent az, hogy háztartás, meg mosakodás, már bocsánat, tehát nagyon sokszor tényleg alapdolgokat kell pótolni ezeknél, az emberkéknél.
1: Én emlékszek egy emberre, fiatal emberre, aki jött hozzánk, mert például a kékkeresztes csoport Németországból, az egyik Lipcséből, ők minden évben tartanak nálunk ilyen csendes hetet. És akkor is ismerkedünk sok emberrel. Volt például egy fiatal anyuka, aki drogfüggő volt, és elment, és otthon hagyta a babát több napokra, és hazament, és ma meghalt, szóval börtönbe került. Ilyen emberrel találkozunk. Vagy volt egy fiatal ember, aki nem tudom hány éven és hányszor mindig visszakerült a börtönbe, mert összeverekedett az utcán. Amikor ide került, akkor ma megtért. De mégis látunk még a régi reflexek, vagy még sok minden kellett tanulni, és annyira jó volt látni, és ez az, amit a mi gyerekeink is láttak. Először, amikor jött, akkor mindig, hol van a legszebb szoba, itt ezt lefoglalom mindjárt, és úgy is csinált. És az utóbbi években, akkor ő gondoskodott a csoport, ő ma munkatárs volt, és látta, hogy a többiek, hogy nekik jó legyen, és ő háttérbe vitte magad és a saját igényeit. És nagyon jó látni, hogy Isten munkálkodik bennük. Talán sokkal látványosabban, mint az én életemben.
0: Hát igen, nem mindegy, hogy valaki honnan indul,
1: igen.
0: De erre is igaz, hogy a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Azt mondja Isten igéje, hogy mindnyájunknak teremnünk kell a megtéréshez méltó gyümölcsöket, és aki nagyon mélyről jön, annál talán látványosabb, hogy most már vannak jó gyümölcsök, de a mi életünkben is ott kellene lennie a lélek gyümölcsének, a szeretetnek, az örömnek, és sorolhatnám. Még a kék keresztről mondtad, hogy velük is dolgozol, de itt már igazából egy picit említetted is, hogy jönnek konferenciára, vagy van még egyéb terület is, ahol együtt dolgoztok?
1: Érdekes, hogy épp ez a csoport, ez a kék keresztes csoport, és az ő vezető, látok itt, hogy élnek az emberek általunk keresztül, és ismerkedtek meg néhány családot, és nagyon szívesen segítették volna. És most 2 éve ők tűtenek karácsonyi csomagot Németországban, és idehoznak. És először csak gyerekeknek továbbadtunk, ahol tudtunk, hogy tényleg szükség van rá, és az idén előző azt csináltunk, hogy kérdeztünk a kikeresztnél, kinek van tényleg szükség talán a felnőttektől, hogy kapjon egy ajándékot, hogy bátorítson ő ezt, vagy általa lásson Isten szeretetét, hogy nincs felejtve. Felírtak egy listát, és engemet is nagyon megtöbbente, hogy sokan, aki még az utcán laknak, már voltak náluk, és már nem isznak, de mégis az utcán laknak, és nagyon nehéz körülmények között. És nekik most csomagoltak össze csomagokat, és ilyen visszajelzéseket kaptak, hogy ez nagyon, nagyon jó volt, és nagyon örültünk neki, hogy úgy is tudtunk segíteni.
0: Egy picit, ha megengeded, mivel azért a műsoridőnk fogy, még van egy kis időnk, de már nem olyan sok, egy furcsa kérdést fogok föltenni. Te készültél valahova a volt orosz területre, Ázsiába, nem tudom én hova, a Wycliffe-vel. Mi lett az álmokkal? Tanultál oroszul. Sokat befektettél ebbe a területbe. Persze, tudom, Ukrajnába mentetek missziózni, de De hát most olyan messze vagy ettől.
1: Mégis azt érezem, hogy ezen a helyen vagyok, ahol Isten látni akarja, és ahol használ. Azzal, amilyen én vagyok. És azért nagyon hálás vagyok. És mégis igaza volt az apukámnak. Ha nyitott vagyok, ahogy Isten veszett, akkor bárhova ott tudom kibontakozni, vagy hogy ott tudom szolgálni Istennek. És szerintem én az egyetem abszolút nem úgy látom, hogy akkor ez veszített idő volt. Én sok mindent tanultam, ami most is tudom használni. Vagy például az is, hogy tanár lettem, hogy amikor a gyerekklubot vagy a német klubot csináltam az iskolában, máskülönben biztos nem csináltam volna, ha nem tanultam ott ma foglalkozni gyerekekkel. Szóval, de azt kell mondanom, az eddig szívem csücske még mindig Oroszország, és most, hogy nagyobbak a gyerekek, egy, hogy ott megismerkedtem a férjemet is Ukrajnában, én nagyon szeretném még egyszer oda menni, és ki tudja, hogy milyen tervei vannak Istennek. Mert ahogy apukámnak, ő szerintem nem felejti ezt, ami álmaink, vagy ő használja ezt, és sokszor ő az, aki ad ilyen álmokat a szívünkbe.
0: Hát akkor már egy picit oda kanyarodtunk, amit még akartam kérdezni, hogy milyen tervek, milyen vágyak, célok vannak.
1: Én gondolkoztam, hogy tulajdonképpen mi a feladat ebben a világban, vagy mi az, ami Isten rám bízott. És talán arról még nem annyira beszéltünk rendezvényekről, amit szervezem, sok minden.
0: Akkor beszéljünk, nyugodtan beszéljünk.
1: Ami az én szívemben van, tegnap éppen volt női óra nálunk, és akkor ezt a történetet olvastunk, ahol négy barát visz a béna ember Jézus elé, és kibontanak a tetőt, hogy odaférjen, és nagy hitel odavisznek Jézusnak ezt az embert, és meggyógyul. És én egy ilyen ember szeretnék lenni, aki más embereket visz Jézus jelenlétébe. Néha ilyen embereket, aki maguktól nem tudnak oda jönni. Még nem is tudják talán, hogy Jézusra van szükség. És ahogy ők is talán oda vitték, mert azt akartak, hogy meggyógyul, Jézus előző azt mondta, hogy a tesz bűneid meg vannak bocsájtva. Szóval Jézus sokkal mélyebbre lát, és én ebben is szeretném segíteni, hogy az vagy én szeretném látni a mélyebb szükségek, ami vannak az embereknek. Mi most kezdtünk egy ilyent Dömösön, hogy ez is külföldi kapcsolaton keresztül, hogy kétszer évente szervezünk egy nagyon nagy ruhabőrzét, hogy a férjem kimegy teáautóval Németországba, kapunk sok használt ruhát, bútort, mindenfélet, és akkor három napon keresztül eladjuk, nem lehet eladni, eladást nevezni, mert 100 forintért eladjuk.
0: Valamennyit kell adni érte, igen.
1: Igen, és nem gondoltuk volna, hogy óriási igény van, hogy tényleg nagyon hálásak az emberek, mindig kérdeznek, és mikor újra, nagyon nagy energia, munka, idő, minden, de érdemes oda befektetni. De a még nagyobb álmom ez, hogy nem csak egy ilyen hauruk akció kétszer évente, hanem szeretnék felépíteni egy kávézót, ahol ruhát is lehet kapni, kávét is lehet kapni, esetleg könyveket is, ahol jönnek az emberek, talán először csak mert ruha vagy anyagikra van szükség, hogy ilyen szükségben élnek, de aztán lehet beszélgetni velük, és esetleg látni, mi a melyebb szükségük, vagy mire vágynak igazán. Régebben, amikor mondtak, hogy tulajdonképpen csak a Bibliára van szükség, minden válasz ebben benne van, ez egy kicsit idegesít engemet. Most már én úgy láttam, hogy tényleg a Bibliában, Isten igében mindenre a válasz benne van, és ezt kívánom, és sok ember küszködök, és nem is tudja, hogy miért, és sokszor ez, hogy messze van Istentől, és elzakadt tőle, és ettől a közösségtől. És én az én szolgálatom úgy látom, hogy szeretném embereket Isten közelébe vinni és segíteni, tovább lépni. A férjem, ő most már tanult lelkigondozás 2 évet az egyetemen, és kezdtünk egy ilyen szolgálatot is, és én ezen a területen is szeretném még tovább képezni és magamat, és azért hálás is vagyok, hogy nincs nekem fix munkahelyem, önkéntes vagyok, és van időm foglalkozni emberekkel, ahol szükség látom.
0: Ha az ember misszióban van, hazudnánk, azt mondanánk, hogy nincs nehézségek. Ha rátok gondolnak, akár rádióhallgatók, Miért imádkozzanak? Milyen nehézségek vannak, amit Isten elé szeretnétek vinni, és várjátok tőle a megoldást?
1: Amit én az utóbbi időben jobban szeretném tanulni, hogy azt, amit csinálunk, hogy ezt Isten, úgy csinálunk, hogy Istentől függünk, hogy én vagyok az ember, nekem nagyon sok ötletem van, és néha túltehelem azzal a környezetemet, vagy a munkatársakat, állandó új ötleteim vannak, de azt látni, hogy mi az tényleg Istentől, mert ha Istentől van, akkor ő fog adni az erőt is ahhoz, és akkor ez jó lesz. De szerintem mindig ebben a veszélyben állunk, hogy ha ma jól működik, akkor a saját erőnkből csinálunk, és én nagyon örülök, ha vannak emberek, akik például imádkozunk, hogy mi magunk maradjunk közel Istenhez, és az ő erőből csinálunk azt, amit csinálunk, mert akkor lesz gyümölcse.
0: Hát szívből kívánom, hogy legyen így, és köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm, hogy annak ellenére is vállalkoztál a beszélgetésre, hogy először azt mondtad, hogy hát te nem tudsz szépen magyarul beszélni. Isten megáldott, és köszönjük szépen, hogy őszinte voltál, sok áldást a munkára, a személyes életetekre, a családi életre, és kívánom, hogy lássátok meg a következő lépést, hogyha Isten vezetni akar benneteket tovább az úton, hiszen ő tudja azt, hogy mi számunkra is, meg a környezetünk számára is a legjobb. Katrinnal beszélgettem a Dömösi Bibliacentrumból, köszönjük szépen hallgatóink figyelmét is, és további áldott rádiózást kívánunk. Kulcsár Anikót hallották.

0: Ti vagytok a föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai adásunkkal új sorozatot indítunk azzal a céllal, hogy bővítsük ismereteinket a Biblia hitelességét illetően, és jobban értsük Isten teremtési munkáját. Alföldi Borús Dezső református lelkipásztor kutató munkájából könyv is született, és most kérésünkre megosztja hallgatóinkkal tudását.
2: Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelének 4. részéből a 6. verset. Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Felolvasott igénk mai megértéséhez szükségesnek tartom röviden bemutatni a mai általános gondolkozás lelki és szellemi előzményeit. Az angol deista filozófusok Istent visszaküldték a mennybe, mondhatjuk, ez nem sikerült csak maguk számára, ők Isten nélkül maradtak. A franciák a nagy forradalmukban Isten megüresített helyét úgy pótolták, hogy helyett az emberi észt, a rációt tették Istenné. Közben a germán teológusok a liberális biblia kritikájukkal hatástalanították a Biblia örök igazságait, és ez felszabadította Charles Darwint arra, hogy a Biblia teremtés történetét és a teremtő Istent ne vegye komolyan, és becserélje az evolúció elméletével. Ezeket a komoly kereszténység elleni támadásokat a kortárs keresztjének és a mindenkori hitvédők azonnal megválaszoltak, így Friedrich Betex, a Teremtés hajnala című könyvével és mások, és a mai kreacionista tudósok. Tehették, mert a Szentírás egészen úgy beszél a teremtésről, mint megdönthetetlen a kereszténység lényegét megalapozó igazságról. Ez evidencia volt. Mind az Ó, mind az újszövetségi írók számára. A legrégebbi feljegyzés a Biblia első lapján található, amiket maga Isten mondott el Ádámnak, részletes beszámolót közöl itt Isten terető munkájáról a Szent Szöveg, ezt őrizték az ősatyák, átmentették az özönvíz előtti időkből a bárkában, s adták nemzedékről nemzedékre, és később ezt írta le Mózes. A következő ősrégi feljegyzésben nem sokkal az özönvíz után, Krisztus előtt körülbelül 2300-as években. Jobb azt mondja a behemótról, erről a hatalmas lényről, hogy Isten alkotásának a remeke. Jobb 40:14. Természetes volt számára, hogy Isten teremtő Isten. A következő ősi patriarka Krisztus előtt körülbelül 1800 évvel Ábrahám, aki felemelte a kezét a menny és a föld teremtőihez. A Genezis 14:22, ő is hitt a teremtő Istenben, a teremtésben. Körülbelül 1000 évvel később Dávid pedig így tanúskodik a teremtésről. Isten szólt és lett, parancsolt és előállt. Zsoltárok 33:9. És az Úr szavára lettek az egek, szájának leheletére minden seregük. Zsoltárok 33:6. Dávid is hitt a teremtésben. Az idők teljességében Jézus a földön jártakor kijelentette, hogy Isten teremtette az első emberpárt, férfiúvá és asszonyjá, Máté 12:3. Az első keresztjének az ősgyülekezet, amikor nagy szorultságban voltak, és felemelték szavukat Istenhez, így imádkoztak. Urunk, te vagy az Isten, aki teremtette az eget és a földet. Őt, mint teremtő Isten dicsérték, és akkor megmozdult a föld. Apcsel 4:24. A Biblia utolsó könyvébe pedig az angyal úgy viszi körbe az örökké való evangéliumot az egész földkerekségre, hogy közben a teremtő Istent dicséri. Imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet. Így evidencia volt Pál apostolnak is a teremtés ténye, ezért amikor a hívő ember új életéről szól, azt együtt említi a teremtéssel. Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Ha nem hitt volna Pál a teremtés történetében, nem vette volna be ezt érvelési rendszerébe. Ha a teremtés nem történt volna meg, akkor sem lehetne új teremtés Krisztusban, és senki nem születhetne újjá. Ha Isten nem teremtett volna világosságot, akkor minden ember megmaradna lelki sötétségben. Ha Isten szava nem lett volna elég hatalmas a teremtésre, akkor a mi szívünk sötétségét semmi nem űzné el, mert az a sötétség nagy hatalom. Ha ő nem gyújtott volna fényt a kozmoszban, akkor a mi szívünkben sem lehetne mennyei fény. Elhisszük-e a teremtés tényét, vagy nem? Ezen áll vagy bukik egész kereszténységünk. Látjuk, hogy két teremtős történet van. Egyik a 6000 évvel ezelőtti, másik pedig a mindenkori, a keresztény ember életében most. Mert minden keresztény élet csak egy isteni teremtés által lehetséges. Ezért mondja Pál, aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. 2 Korintus 5.17. Az első teremtés volt a genezis, a kezdet, a láthatatlan és látható világ kezdete, a második pedig a mi lelki életünk kezdete, az újjászületéskor. Tehát Isten teremt, szól és világosságot támaszt. Isten teremt ma is, ezt üzeni minden új élet jövevény egy-egy családban. Isten teremt, ezt üzeni minden újjászületett lélek az egyházban. Luther azt mondta, hogy egy ember újjászületése nagyobb csoda, mint az egész világ teremtése. Nagyszerű párhuzam, és benne van az alapigazság, mindkettő csak Isten teremtő hatalma által jöhet létre. Isten teremt ma is. Isten akkor is, és most is ezt mondja, legyen világosság. A héber Biblia szavaival, jöhi or, vajöhi or, legyen világosság, és lett világosság. És akkor születik meg az új, a megváltó és teremtő Istenben való bibliai hit, és hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, Zsidó 11.1.2, és együtt recitáljuk Krisztus gyülekezetével az ősi hitvallást, az apostoli krédót. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. 2 Mózes 20.11. Az egész Biblia arról tanúskodik, hogy Isten teremtő Isten, kreátor. A Biblia első lapja ezzel kezdődik. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. 1 Mózes 1.1. És azzal végződik, hogy az Úr Jézus megígéri, hogy mindent újjá tesz, új eget és új földet teremt. Jelenések 21.5. A Biblia első könyvének latin neve Genezis, jelentése eredet, kezdet. A világ kezdete, földünk eredete, Isten teremtő munkájának következménye. Ő szólt és lett, parancsolt és előállt. Zsoltárok 33.9. A szavával teremtett, a logosszal. És ez éppen ellentéte a véletlennek, az esetlegesnek. A nagy fizikus Weizsäcker azt mondta, hogy a világ mindenségnek három összetevője, az anyag, az energia és az információ. Modern világképünk szerint az anyag végső soron energiának, az energia pedig információnak bizonyul. Az információ pedig nem más, mint intelligencia, gondolat, logosz. Láthatatlan világunk mögött Isten láthatatlan intelligenciája, a logosz áll, aki Jézus Krisztus az ige. János evangélium első versei róla szólnak, kezdetben volt az ige, és az ige volt Istennél, és Isten volt az ige. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. János 1.1-3. A zsidókhoz írt levélben pedig ezt olvassuk. Isten hatalma szavával tartja fenn a mindenséget. Első rész, 3. vers. Tehát Isten mindent az ige, a logosz által teremtett, és semmit sem hagyott a véletlennek. Tehát nem úgy keletkezett az élet, hogy néhány primitív molekula összetalálkozott az ős óceánban, és egy ős sejté képződött, ami minden további élő lénynek alapját képezte. Nem a véletlen formálta az életet, hanem a logosz. Még csak nem is úgy volt, mint mások elképzelik, hogy Isten teremtett egy ős molekulát, és utána irányította az élet fejlődéséhez szükséges folyamatokat, a szelekciót, a mutációt, a létét való küzdelmet, melynek tisztító tüzében egyik fajból a másikba, a magasságba fejlődve létrejött az ember. mert ha mindezt Isten irányította volna, már is nem a véletlen formálta az életet, hanem Isten. Ha pedig Isten teremtett mindent, bizonyára nem azon sémák szerint tette ezt, mint amely szerint az elmúlt két évszázadban élő, csak a bűnbe esett, megromlott kozmosz törvényeit ismerő és kutató tudósok gondolkodnak. Emellett akárhogy nézzük, a Biblia nem beszél évmilliókról, és nem tanít arról, hogy Földünk 4,5 milliárd éves lenne. Isten 6 nap alatt teremtette az eget és a Földet, és mindent, ami azokban van. Nem holdévről van itt szó, és ennek megfelelő napról. Ez csak pár nap vagy pár óra eltérést jelentene. Nem is hadteremtési korszakról, mert erre a Biblia nem jogosít fel. Hiába hivatkozna bárki a 2 Péter 3:8-ra, mely szerint az Úrnál egy nap olyan, mint 1000 esztendő, mert ez az idézett vers először is nem a teremtés 6 napjára vonatkozik, másrészt nincs még megközelítőleg sem olyan tudományos feltevés, mely azt tanítana, hogy Földünk 6000 esztendő alatt állott volna elő. De nem csak az 1 Mózes 1 hangsúlyozza a 6 napot, hanem a Krisztus előtt 1400 körül író Mózes is 6 napot említ. 6 napon teremtett Isten az eget és a földet. Lehet, nehéz ezt elfogadni, de semmi sem kényszerít arra, hogy ezt másképpen lássuk, mert puszta hipotéziseken alapszik az a sok-sok idő, amely alatt az élet kialakulhatott a földön, és ezek a feltevések mindmáig nem bizonyítottak. Tovább ebben a kérdésben is elég nekünk az ige világossága. Kevested a 6 napot? Sok ez. Isten egy szempillantás alatt is megteremtetett volna mindent, egy gondolattal, egy szóval, de mint egy megmutatta, ő is tud bánni az idővel. Nem volt Istennek szüksége sok időre, sem fáradtságos munkára, mert szinte kedvtelés volt számára a teremtés. Csak nem játék volt ez neki. A példabeszédek 8. fejezetében Isten logoszáról, Krisztusról olvassuk. Ő ott volt a teremtéskor. Csodálatos fejezet ez, Krisztus szól hozzánk, mikor Isten készítette az eget, ott voltam. Mellette voltam, mint kézműves. Játszva előtte minden időben, játszva a földnek egész kerekségén. Játszik könnyedséget teremtett az Úr. És mégis halálos komoly volt ez, mert tudta, ismerte a teremtés rizikóját, azt, hogy amikor embert teremt, azt mondhatja szemébe majd, nem akarlak, és fellázadhat alkotója ellen. És mi emberek mondtuk ezt Istennek. Nem kell lesz, és hátat fordítottunk neki. Miért fontos a teremtésről beszélni? Mert neked is új teremtésre van szükséged, mivel a régi megromlott. Isten nélküli bűnben levő életünk beteg. Beteg testileg, lelkileg. Saját erőnk nem segíthet. Egyedül Istennek van hatalma, hogy újjáformáljon. Ha hiszel Krisztusban, újjá leszel, és teljesen megváltozol. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. 2 Korintus 5:17. Teljesen beleitta magát teológiai gondolkozásunkba ez a kifejezés, a kreáció ex nihilo, hogy Isten semmiből teremtett mindent. Valójában ez így helyes, kreáció post nihilum, mivel a semmi nem szubstancia, melyből valami lehetne, miután semmi sem volt, akkor teremtett Isten. Akkor lesz tied is ez az új teremtés, miután rájött, hogy semmi vagy. Ha teljesen megalázod magad Isten előtt, ott a bűnbánatban, a porban, semmiként a valaki előtt. Ha letetted fegyvereidet, miután abba hagytad az emberi bölcselkedést, akkor megismered őt, mint teremtődet. Akkor feltör belőled az imádság. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! Zsoltárok 51:12. Akkor hitáltal megérted, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, és ami látható a láthatatlanból állott elő. Zsidó 11:3. És újongva olvasod a Bibliádban, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Amen.
1: Alföldi Borús Dezső sorozatának következő részét egy hét múlva hallgatjuk meg. Addig is szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemeselyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: A Lelki Posta műsorát közvetítjük, ez már az 1315-ös számú adás.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai Lelki Postában igyekszünk az elmúlt hetek hallgatói leveleiből minél többet közzétenni. Már is bontjuk az elsőt.
0: Drága testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, úgy kezdődött a dolog, hogy már hónapok óta küszködöm a szeretetlenségemmel, és kértem az Úr szabadítását. Kemény harc volt, sok drága testvérem ima támogatásával, és akkor jött az első csoda. Hétvégén nagy családi találkozónk volt, 23 felnőtt, 9 gyermek előtt tehettem bizonyságot ennek a harcnak az Úr általi győzelmes kimeneteléről. Tegnap meghallgattam a Kamara erdei missziói munkásokkal készült interjút. Két eddig ismeretlen szolgáló testvérem számolt be a szociális otthoni küzdelmeikről, győzelmeikről. Most én is hozzáteszem a mai megtapasztalásomat az Úrral való csodálatos találkozásról. Reggel az otthonban kezdtem a napot önkéntesként. Azonnal egy vitába cseppentem bele, ahol is a tolókocsis Erzsike szeretetlenül lökte meg az útjában álló Kati nénit. Baleset nélkül megúsztuk a dolgot, de az indulatok látható módon nem csillapodtak. Elkezdődött a bibliaóra, és mindketten jelen voltak. Az ige, az Isten Jézus Krisztusban lehajló szeretetéről hangzott, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt a tényt, ezt a csodát úgy tettük személyessé magunkra nézve, hogy a világ helyett magunkat helyettesítettük be, és így értelmeztük a mondatot. A sok esemény között el is felejtettem a reggeli összezördülést, de a bibliaóra után Erzsike odakerekezett elém, és azt mondta, Kati, Kati. Nem igen értettem, mit akar, de mentem vele. Katihoz érve láttam meg az Úr Jézus Krisztus munkáját, mert Erzsike a találkozáskor bocsánatot kért a reggeli incidensért. A két asszony megbékélve kezet fogott, és úgy búcsúzott el egymástól. Hálával és magasztalással teli szívvel írom most ezt a történetet, mert személyesen többet magammal újra megtapasztaltam az Úr feloldozó kegyelmét és a nyilvános bűnvallás áldott következményeit, és másokra is kiható áldásait. Köszönöm, hogy ezt a csodát veletek is megoszthattam. Nagy hálával és sok áldással hallgatom az adásokat, és olvasom másokkal is, megosztva az újságot. Azért szerelmes atyámfiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul buzgolkodva az Úr dolgában mindenkor, tudva, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Korintusi első levél, 15. fejezet, 58. vers.
1: Nagyon szépen köszönjük a kedves sorokat. Talán nem minden hallgatónk értette a levél elején a Kamara erdei misszió munkásokkal készült beszélgetésre való utalást. A Só és Lámpás műsorban hangzott el, amely a honlapunkon volt meghallgatható. Bátorítjuk internettel rendelkező hallgatóinkat, hogy hetente nézzék meg a fönnlevő műsorokat, hiszen minden héten több órányi új anyaggal gazdagodik a MERA programja.
0: Kedves MERA munkatársak! Szeretettel köszöntök minden kedves testvért és testvérnőt, akik végzik ezt a nagyon fontos és szép szolgálatot a rádióadásokban, a missziós szolgálatot. Így naponként hallgathatjuk Isten igéjét és a bizonyságtételeket. Megkaptam kedves levelüket, melyre csak így tudok válaszolni. Írok egy bizonyságtételt, amely ebben az évben februárban történt az életünkben. Gyermekeink már felnőttek, és ketten vagyunk férjemmel. Hétfői nap volt, az automata mosógépet beindítottam, és elmentem hazúról. Férjem kint dolgozott, és a lakásban nem volt senki, a szekrények ajtaját kinyitogatta szellőzni. Távol létemben a mosógép kigyulladt. Szinte elégett, és körülötte egy pár törölköző is. Olyan füst volt mindenütt, kormos lett minden a lakásban, minden koszos lett. Nagy próba ért bennünket, de Istennek hála, a házunk nem égett le. Imádkoztunk, hogy a békességünket el ne vegye a kísértő. Jöttek gyerekeink, és az volt az első, hogy imádkoztak, erőért és segítségért az Úrhoz. Sok szép igei erősítést kaptunk ezekben a nehéz órákban. Lelki pásztorunk is eljött hozzánk imádkozni, így Istennek szeretetét és segítségét érezhettük. Nem voltunk egyedül a bajban. Kértem Istent, hogy a próbát fordítsa lelkünk javára. Gyermekeink és testi-lelki testvéreink nagy szeretettel jöttek, segítettek. Vitték a sok kormos ruhát, amit otthon kimostak, mert nálunk nem lehetett. Voltak, akik pénzt adtak, így segítettek. Mindent át kellett festeni, takarítani. Most már örülünk, hogy újra itthon lehetünk. Minden rendbe jött, minden tiszta lett. Hálát adunk Istennek. Ezúttal is nagyon szépen köszönjük testvéreink, gyermekeink, unokáink önzetlen szeretetét és segítségét. Áldjon meg érte mindenkit az Úr Jézus. Krisztus bőségesen fizessen meg áldásaival. Megpróbál az Úr, de el nem hagy. Áldott legyen az ő szent neve. Ha elvettük Isten kezéből a jót, a rosszat is el kell vennünk. Mindenért hálát adjatok, tanácsolja az ige. Szeretettel, Éva.
1: Meggyőződésem, hogy tényleg nagyon tanulságos, amit most hallottunk. Valóban történnek velünk olyan dolgok, amelyekre egyáltalán nem számítunk. Ilyen egy kigyulladó mosógép is velünk is megtörtént. Hála Istennek, hogy testvéreinket a nagyobb bajtól megőrizte, és hogy testvéri segítséget kaptak. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Orosz Enikővel beszélgetek, Éri Mihály falván. Kezdjük talán azzal, hogy honnan indult az életed. Egy picit mesélj magadról.
2: Nekem apukám meghalt, mikor 2,5 éves voltam. A testvérem akkor volt 3 hónapos, úgyhogy anyukám nevelt bennünket.
1: Betegsége volt édesapa?
2: Beakasztotta magát.
1: Ó, sajnálom.
2: Kicsi korunktól úgy nőttünk fel, hogy hittünk Istenbe. Anya mindig olvasott nekünk a Bibliából, történeteket mesélt. Rendszeresen templomba jártunk, imádkoztunk. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy olyan anyukával áldott meg, aki bemutatta nekem Jézust, Istent is. Habár még akkor kicsi hittel ajándékozott meg, de az engem boldoggá tett, és erőt adott az úton, amit járnom kell.
1: Hogyan folytatódott az életed? Ez a kicsi hit mikor kezdett növekedni?
2: Hát a mamám meghalt, ő baptista volt, mert mi katolikus templomba jártunk, és mama baptista volt, és mikor meghalt, a temetés után meghívtak az imaházba. És én azt hittem, hogy ilyen halottra így megemlékezünk, mert szokás volt nálunk is, meg több helyen, és eljöttem persze vasárnap. És ugye kicsit meg is lepődtem, hogy mamát meg se említették, de már maga az énekek, meg a prédikáció az úgy megragadott, úgy éreztem, hogy olyan más, olyan jó volt itt nekem. Aztán hébe-hóba eljöttem egy húsvétba, egy karácsonykor, és egy alkalomkor, mikor eljöttem, az akkori lelkipásztor, Gerge István, ahogy mentem kifelé az istentisztelet végén, felajánlotta, hogy ha szeretnék imádkozni bármikor, ő szívesen rendelkezésre. És az Úr adott olyan erőt akkor a pillanatban, mert annyira hirtelen jött ugye ez a felajánlás, hogy én mondtam, hogy akár most is. És akkor mondta, hogy igen. És akkor leültünk, beszélgettünk, ő elmesélte, hogy mennyire egyszerű befogadni az Úr Jézust a szívünkből, csak meg kell várnunk bűneinket. És kegyelmet nyerünk, és én abban a pillanatban az Úr annyira csodásan vezetett, és olyan világosságot adott az elmémbe, hogy ezt el tudtam hittel fogadni. Aztán imádkoztunk, és éreztem, hogy a bűneim terhele hullik, és azon az estén én repültem hazafele. Csak hogy nem igazán tudtam én, hogy mit jelent újjászületni, meg hogy akkor ez hogy is kéne folytatódjon. Jöttek a mindennapok, a munka, a család. És én úgy elsodródtam, hogy 3 évig, úgy el voltam, megjelentem, de annyira nem vettem én ezt úgy komolyan. És akkor az Úr egy depresszió által lecsapott rám, várt rám egy ideig. És akkor mindent elveszítettem, nem tudtam menni dolgozni, nem érdekelt már semmi. odáig jutottam, hogy csak feküdtem egy szobába, a redőny lehúzva, nem kellett tenni való semmi, azelőtt meg egy aktív életet éltem. És akkor így hébe-hóba eljöttem az imaházba, és láttam, hogy mindig a Bibliát, hogy forgassák, hogy na, most itt olvasunk ott, és az úgy bennem is úgy megindult, mert bár mindig hittem Istenbe, de nem voltam egy ilyen rendszeres Bibliaolvasó. És akkor így, ahogy olvasgattam a Bibliát, akkor úgy kezdtem rájönni arra, hogy milyen sok a bűnöm, és hogy Isten mennyire szeret. Ez a két dolog, ami úgy kiragyogott nekem az egészből, és olyan sokszor bátorított az Úr. Az első ige, amit kaptam tőle, az a Jobb könyvének az 5. részében van megírva. Boldog ember az, akit Isten megdolgál azért, a minden hatő büntetését meg ne utálja, mert ő megsebez, de be is kötöz. És ezt az igét olyan sokszor úgy elolvastam, és éreztem, hogy ez nekem erőt ad, de annyira nem értettem, én csak majd sokkal, hát évek múlva értettem meg, hogy ő megsebez, de be is kötözött. Aztán volt egy ige, ami, hogy a szívembe vésődött, a Róma 8:28, akik Istent szeretik, minden a javukra van. Ezt is nagy nehézségek közepette. Ki volt függesztve egy falra, és mindig olvastam, és akarva akaratlanul a szívembe vésődött. És ezt is évek múlva értettem meg, hogy mindent a javamra formált. Ahogy Ézsaiásnál is megvan írva, hogy ime áldású volt nékem a nyomorúság, és te kimentetted lelkemet a pusztulás verméből. Így kezdett el megváltozni az életem, és sokszor voltam rosszul a depresszióval kapcsolatban, és már akkor Gál Győző volt a lelkipásztorunk, és kaptam egy könyvet tőle, kivezető út a depresszióból. És abba írt, hogy amikor rosszul vagyunk, mindig este jött rám a rosszul lét, és akkor nem is viseltem én el mást, a idegesített, ha más körülöttem volt. És abba írta, hogy mikor rosszul vagyunk, akkor igen. Adott ott igéket, és én azokat kikerestem a Bibliába, és mikor este nem voltam jól, azok meg volt kariókával jegyezve, hogy könnyen leljen meg, mert olyankor nem igazán keresgélsz, és akkor emlékszem rá, hogy fel se fogtam, én csak olvastam, és hiszem, hogy az Úr az ige által megmagyarázhatatlan módon számomra, de átformálta a szívemet. És akkor így teltek az évek, aztán anya hazajött egy alkalommal az imaházból, és mondta, hogy készül meg bemerítkezni. Abba az áldott pillanatban tudtam, hogy én is akarom. És amíg vártam, reggel legyen, hogy tudjak menni, hogy szóljak, hogy én is. És akkor azóta így járok az Úrra.
1: És mi van a depresszióval?
2: Hála legyen az Úrnak, hogy jól vagyok. Nem mondom, hogy nem esek hamarabb, nem csüggedek el hamarabb, mint a, úgymond az átlag, de nem kell gyógyszereket szedjek, az Úr meggyógyított.
1: Hála érte neki.
2: És meg is erősített, igen, hogy bár érzékenyebb vagyok, mint úgy az átlag, de kaptam egy igét egy szerdai este, hogy elég neked az én kegyelmem. És tudtam, hogy azon az estén nekem mondta, hogyha maradtak is olyan dolgok, amik így emlékeztetnek arra, hogy mi volt, ne felejtsem én el, hogy honnan hozott vissza az Úr. Elég nekem. Azt tart meg, amikor nehezebb.
1: Milyen szolgálatot bíz rád Isten?
2: Hát én úgy érzem, hogy sokszor a depressziósokat bízza rám, szinte vonzom őket. Meg úgy meg is látom, látszik a szemükön. És mindenkinek, akinek csak lehetem, elmondom, hogy van egy út, azt ismerem, és ha te is akarod, meggyógyulhatsz, és menjünk azon is. Az Úr Jézushoz próbálom vezetni.
1: Elfogadják?
2: Van, amikor igen. Van, aki elfogadja, van, aki nem. Adok is olvasni valókat. Elmesélem én is az én tapasztalatomat, hogy volt, mint volt. Aztán látom, van, aki fogadja, van, aki nem.
1: Mit gondolsz, van-e olyan mélység, ahonnan Isten ne tudna szabadítani?
2: Nincs.
1: Biztos vagy benne?
2: Biztos. Nagyon mélyre hozott vissza.
1: És hogy biztatsz mindenkit, hogy hozzá meneküljön, akármilyen helyzetben
2: így
1: van.
2: Egyedüli megoldás. Máson ne is próbálkozzanak, csak felesleges út.
1: Próbáltak neked is gyógyszereket, stb. Adni?
2: Szerettem, igen, nagyon sokáig. Enyhítik a helyzetet, de nem oldják meg.
1: nem oldják meg.
2: Egyedüli út, egyedüli gyógyszer, Jézus. És egyedüli megoldás mindenre.
1: Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottad velem is, meg a hallgatókkal is, és Isten áldjon, és őrizzen, és köszönöm szépen, hogy őszintén elmondtad mindezeket.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Tudják, az elmúlt napokban feleségemmel nagyon-nagyon sok bibliai szakaszt átolvastunk, és együtt beszélgettünk, és együtt gondolkoztunk. Ahogy kutakodtunk a Szentírásban, egyszer csak elénk került Jeremiás próféta könyvének 33. fejezete, és a 33. fejezetnek a 6. verse Károli fordítás szerint. Nagyon megdöbbentett. Kicsit más, mint az új fordításban, és a számomra most valahogy elképesztően sokat jelentett. Úgy gondoltam, hogy ezt érdemes lesz önökkel is megosztani, mert hogy valami új világról beszél. Amikor Jeremiás ezt a különös kijelentést kapta az Úrtól, éppen feje tetején állt a világ. Háború volt. A babiloniak éppen készültek teljesen elpusztítani a templomot, teljesen elpusztítani Júdának az önálló államiságát, és úgy nézett ki, hogy itt a vég. És amikor Jeremiás ezzel állt az Úr előtt, egyszer csak megszólalt az Úr, és ezt mondta neki. Íme én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nekik a békesség és a hűség kincseit. Tudják, amikor ma arra gondolok, hogy az ember betege, nem fizikailag feltétlenül, bár úgyis egyre több járvány és mindenféle különös betegség terjed, de lelkileg és szellemileg, akkor azt kell mondani, hogy nagyon súlyos válságot élünk meg, és nagyon súlyos

gondolkodtam, hogy és hol lesz majd a vége? Mennyi az, amit még megér a lelki segítség, és az elvileg gyógyulás reménye, és mikor fogy ki a család abból a pénzből, amit még erre lehet áldozni? Tetszik tudni, néha olyanok vagyunk a lelki bajainkkal, mint a költő szerint a cínege a cipőjével. Futkos fűhöz, fához, szalad a vargához. De hát nem talál az ember megoldást. Miért is nem? Mert talán pont nem ott keresjük, ahol a megoldás van. És az Úr azt mondja, Jeremiás, mondd meg a népemnek, én fogok nekik majd kötést és orvosságot hozni, és meggyógyítom majd őket. És aztán ott ülnek majd a romhalmaz tetején. Nem, Istennek valami sokkal szebb és szentebb szándéka van. Azt mondja, hogy utána kinyitok előttük egy új világot. Megmutatom nekik a békesség és a hűség kincseit. Ó, már az is önmagában óriási dolog lenne, ha egyszer csak békesség és hűség jelenne meg köztünk, nagy kincs. De Isten igéje, minthogyha egy kitáruló kapuról beszélne. Amin belépve egymás után fedezzük fel a kincseket. Hallottam egy férről, aki a kocsmába meg a játékgépekhez hordta a család vagyonát. És amikor megszabadult ettől a szenvedélyétől, mert megtalálta az Urat, a felesége azt mondta, ó, már az óriási ajándék volt, hogy nem kellett rettegnem estéről estére, hogy jön haza. Ott voltunk az üres lakásban, de végre békességünk volt. De aztán nem maradt ennyiben a dolog. Mert a férjnek a megtérése nem csak valamiféle ideiglenes hóbort volt. Komolyan odaadta a szívét az Úrnak. És nem fogják elhinni, a lakásban egyszer csak bútorok jelentek meg, meg ülőgarnitúra, meg asztal, meg székek, meg konyhaberendezés, és az az otthon kivirágzott. És elmondta a feleség, hogy egy idő után még a szerelmük is újjá élett, pedig erre aztán nem érzett semmiféle reményt. Egy cigány emberrel beszélgettem, akinek föltettem azt a kérdést, miből lehet biztosan tudni egy kívülvalónak is, hogy az ő élete tényleg megváltozott Krisztusban. Tudják, mit mondott? Hát legelsőbben is abban, hogy hűséges vagyok a feleségemhez. Milyen megdöbbentő ez a válasz. A hűség bizonyítéka a Krisztussal való együttjárásnak. De hát, hogy is ne lenne? Hiszen, hogyha valaki azt a híres lélek gyümölcsét fölsorolja magában, akkor egyszer csak ott van az egyik különös gerezd, a hűség. Vajon nem lenne erre nekünk szükségünk? Vajon nem kéne ma is oda menni az Úr elé, úgy, mint társadalomnak, úgy, mint gyülekezetnek, vagy úgy, mint családnak, hogy Uram, ismered a mi megsebzett, összetört, nagyon beteg állapotunkat. Ide az van írva, hozol majd kötést és orvosságot, meg az van ide írva, hogy meggyógyíthatsz bennünket. Uram, szükségünk van a te gyógyításodra, és olyan jó lenne, ha előttünk is föltárnád ezt a különleges ajtót, ami abba az országba vezet, ahol utána megláthatjuk a békesség és a hűség kincseit, ahol megtanulhatjuk újra szeretni egymást, ahol nem kell félni egymástól, ahol bízhatunk egymásban, ahol lelki értelemben, fizikai értelemben, szellemi értelemben, biztonságban vagyunk. Csodálatos lenne ez. És ez nem utópia, mert ezt Isten ajánlotta föl. Imádkozzunk ezért. Uram, te tudod, hogy mekkora ajándék, hogy a te igédben ilyen különleges és ilyen nagyszerű ígéretek vannak. De azt is tudom, Uram, hogy ezek az ígéretek nem válnak valóra csak úgy maguktól. Nekünk kell odajönni hozzád. És köszönjük, hogy mi már ismerjük az Úr Jézus Krisztust, a te egyszülött fiadat, aki azért jött ide, hogy a sátán munkáját lerombolja. És minden megnyomorodott lelki állapotunk, hűtlenségeink, békétlenségeink, háborúzásunk, harcaink, árulásaink, egymás rágalmazó szavaink, mind az ördög.

a munkája. Könyörülj rajtunk, hogy meggyógyulhassunk, és hogy kitárulhasson előttünk is a te országodnak az ajtaja, bárcsak rátalálnánk az igazi békesség és a hűség kincseire. Amen.

0: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, hogy imádkoznak értünk, és köszönjük mindazoknak, akik anyagilag is támogatják szolgálatunkat. Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, megtehetik, vezetékes telefonszámunk 361-327-0440, mobil számunk 3620-5652-840.
1: E-mail címünk radiokukacmera.hu, postacímünk 1428 Budapest, postafiók 4.
0: Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Istennek joga van ahhoz, hogy tervet készítsen a jövőre. Nyilvánvalóan végzett ilyen tervezést. Ezeket a terveket Isten rendeléseinek nevezzük, amik már kezdettől fogva megvoltak Isten gondolatában. Vagyis volt egy terve, amit követni akart. Úgy akarta, hogy világegyetemet teremt, és megtette. Sohasem kérdezett meg senkit ezzel kapcsolatban. Lényegében sohasem kérdezte meg, hogy akarok-e létezni vagy nem. Engem teljesen kihagyhatott volna. Téged is kihagyhatott volna, de nem tette. Hála Istennek, gondolt rám és rád. Rendelése az volt, hogy megengedi az ember bukását, és azt hiszem, nagy mértékben beletartozott Isten tervezésébe, mivel tudta, hogy amikor egy szabad akarattal rendelkező személyt teremt, akkor az a szabad választás lehetősége nyomán el fog bukni. Az emberiség az Istennel szembeni engedetlenséget választotta, de Isten erre nézve is intézkedett. Eltervezte, hogy egyeseket az üdvösségre választ, és eltervezte, hogy elküldi a megváltót a világba. Bizonyára meg is cselekedte. Eltervezte, hogy megváltja azokat, akik hozzájönnek, vagyis a kiválasztottakat. Bármiként nevezheted őket, de akik Krisztushoz fordulnak üdvösségért, azok kiválasztottak. Ezt mondhatod. Akkor ő nem választott ki mindenkit. Nem találom ezt a Szentírásban. Az Úr Jézus mondta, akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. János evangéliuma, 6. rész, 37. vers. Meghívása mindenkinek szól, aki hozzá akar jönni. Erre a meghívásra mindenki jogosult, de ezt el kell fogadni, és az elfogadás a mi felelősségünk. Péter tényleg bele akar vinni minket a mély vízbe, amikor ezt mondja. Akik ki vannak választva, az Atya Isten eleve elrendelése szerint. Láthatod, Isten az ő terve szerint működik. Végtelen számú terv lehetett előtte, de ő ezt választotta. Miért? Mert tudta, ez a lehető legjobb terv, és a kis ember nincs abban a helyzetben, hogy kihívja Isten döntését. Ő a teremtő, és mi csak teremtmények vagyunk. Mi még csak azt az időt sem tudtuk meghatározni, hogy mikor szülessünk, sem azt a családot, hogy melyikhez tartozzunk, sem a magasságunkat, sem a szemünk színét, sem az intelligencia hányadosunkat. Akármik legyünk is ma, az Isten kegyelméből van. Ő döntötte el mindezeket ránk vonatkozóan. Ezek mind hozzátartoznak nagyszerű tervéhez. Nem tudom, miért találunk hibát Isten tervében. Talán egyesek úgy képzelik, hogy ő valamilyen aljas trükköt alkalmaz, pedig nem ezt teszi. Isten jó, kegyelmes és hosszú tűrő. Meg akar minket váltani, és azt akarja, hogy boldog életünk legyen. Istenben bízhatunk. Milyen furcsa, hogy egyesek ellenkeznek Isten tervével, miközben teljesen egyetértenek azzal, hogy az emberek között tervszerűen kell ténykedni. Például, amikor feleségemmel együtt Londonban repülőre szálltunk, akkor az a gép elvitt minket Los Angelesig. Amikor a repülőgépen voltunk, a kapitány beszélgetett velünk a hangszórón át. Örömmel vettem tudomásul, hogy hangját hallottam, és meggyőződéssel beszélt. Biztos voltam benne, hogy már máskor is ült repülőgépen. Vázlatosan közölte repülési tervünket. Átrepülünk Skócia, majd Észak-Írország felett, aztán átkelünk az Atlanti-óceánon. Átrepülünk Izlandon, de nem láthatjuk, mert felhők borítják. Amikor Grönlandhoz érkezünk, remélem, láthatjuk a szigetet. Ott egy kicsit viharos időjárással találkozunk, de az nem túl veszélyes. A felhőtakaró kezd szétoszlani. Átkelünk a Hudson-öblön és Labrador fölött, majd átrepülünk a jéghegyek fölött. Nagyon kellemes repülésünk lesz, és nagyon nyugodt lesz az utazásunk. Mi most előretudásról és kiválasztásról beszélünk. Azt az egész tervet eltervezték nekünk. Senki sem rohant a kabinhoz, és nem tiltakozott. Nem helyes az úti tervetek. Örültünk annak, hogy terv szerint haladhattunk. Biztosan örülök annak, hogy a világegyetem istenének terve van, és hogy ő tudja, mit cselekszik, merre halad, és ő a legjobbat akarja nekünk. Halleluját mondok a kiválasztásért, ami Isten előre tudásán alapul. Isten képes véghez vinni tervét pontosan, mert mindent tud. A repülőgép pilótája mondott néhány szót az időjárási viszonyokról, és neki követnie kellett a repülési tervet. Isten mindent ismer. Minden körülményről tud. Minden előre látható és előre nem látható változásról tud. Tehát bízhatunk benne teljesen.

Amikor Péter így szól, az Atyaisten eleve elrendelése szerint, akkor azt mondja, hogy ezt az Atyaisten cselekedte. Most beszél a Szentlélek munkájáról. A lélek megszentelő munkája által. Hadd emlékeztesselek arra, hogy amikor a megszentelést azonosítjuk Krisztussal, ez azt jelenti, hogy ő a mi szentségünk. Sohasem lehetünk ennél jobbá, ami a helyzetünket illeti, mint amilyen helyzetben most vagyunk, mert mi tökéletesek vagyunk ő benne, és ő elfogadott minket szeretetben. Ehhez semmit sem tehetünk. Ez a mi helyzetünk Krisztusban. Azonban amikor a megszentelődést a Szentlélekkel azonosítjuk, ez valami más tartalmaz. Péter így szól. A lélek megszentelő munkája által, és ebben a Szentlélek világban végzett szolgálatáról beszél, aki nem csak megtéréshez segít, és felel újjászületésünkért, hanem kezd munkálkodni az életünkben, hogy eljuttasson minket a lelki nagykorúságra, ahol teljesek és érett keresztények leszünk. Sajnos sok keresztény már 50 évvel vagy már régebben megváltást nyert, és még mindig csecsemőként halad a menny felé. Egyáltalán nem növekedett. Zavarban lesz majd, ha Isten jelenlétébe kell állnia, és még mindig nyűgös csecsemőként kerül oda. A Szentlélek munkája a megszentelés ezen a földön. Mennyire kívánom, hogy ezt sokkal jobban hangsúlyozzuk. Amikor ezeket mondom, országunkban legalább 25 szervezet vagy szolgálati csoport van, amely szakértőként mondja meg, hogy miként lehet valaki megfelelő, beteljesedett keresztjén, és hogy miként érezheti magát kényelmesen, mint keresztjén. Remélem, sohasem jutsz el egy olyan állapotba, ahol nem érzed alkalmatlanságodat, és Jézus Krisztustól, mint megváltótól való függőségedet. Jézus Krisztus a mi megváltónk. Belefáradtam már ezekbe a tökéletes keresztjénekbe. Némelyikükkel már találkoztam, és mintha tökéletesek lettek volna, igyekeztek meggyőzni arról, hogy én is kívánjam a tökéletességet. Nehogy úgy érezd most, hogy neheztelek bizonyos személyekre vagy szervezetekre. Egyszerűen hangoztatom, hogy Isten igéje szerint a megszentelődés Isten szent lelkének a munkája, és nem az ember által tervezett módon megy végbe. Hadd ismételjem, hogy ebben a versben az egész Szent Háromságról szó van. Ki vannak választva az Atyaisten eleve elrendelése szerint, tehát Isten terve szerint, a lélek megszentelő munkája által. Ő védelmez minket a mai napon, és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Ez Krisztus kereszten hozott áldozatának személyes alkalmazása az engedelmesség érdekében. Talán kíváncsi vagy rá, hogy honnét tudod, hogy téged is kiválasztott. Henry Ward Beecher az embereket két kategóriába sorolta. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik ezt el akarják fogadni, a másikba azok, akik ezt elutasítják. Megtudhatod, hogy melyikhez tartozol, ha egyszerű vizsgálatot végzel. Engedelmeskedsz neki? Krisztus tényleg ura az életednek? Ha igen, akkor ő szeret téged. Az Úr Jézus mondta, ha szerettek engem, megtartjátok parancsolataimat. Vajon azt cselekszed, amit akarsz, és az Isten akaratának nevezed az életedre nézve? Vagy pedig azt teszed, amit ő akar? Ha az övé vagy, akkor engedelmeskedsz neki, és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Sokan hallgatnak Krisztus vérével kapcsolatban, még fundamentalista körökben is. Amíg Jézus Krisztus vére ki nem hult, addig nem volt megváltó értéke.
Amikor azonban kiontotta drága vérét, Jézus Krisztus életét adta értünk. A test élete a vérben van. Kiontotta vérét, hogy életünk lehessen. Emlékezz arra, hogy Péter zsidóknak ír, akik a judaizmusban nevelkedtek. A diaszpórához azok a hívő zsidók tartoztak, akik Kis-Ázsiában éltek. Ismerték az Ószövetséget, és tudták, hogy a főpap az engesztelés napján magával vitte a vért, amikor bement a Szentek Szentjébe, és a vérrel 7-szer meghintette a kegyelem királyi székét. Az Úr Jézus Krisztus a saját vérét vitte Isten trónjához, ahol minket elítélnek, mint bűnösöket, és vérét hintette oda. Életét adta, és megfizette értünk a büntetést. Az ítélet trónja a kegyelem trónjává lett, és oda járulhatunk, hogy üdvösséget nyerjünk. Az evangéliumot nem prédikálják addig, amíg Krisztus vérének értelmét meg nem magyarázzák. Talán ez sérti a szép érzékünket, a kereszt botránya az, hogy ő vérét ontotta értünk. Természetesen ez nem szép történet, de a mi bűnünk sem szép. Szennyes bűneink tették szükségessé Krisztus halálát. Ez emlékeztet egy történetre, egy szörnyű balesettel kapcsolatban, amely az egyik vasúti kereszteződésnél ment végbe. Több ember meghalt, amikor az áthaladó vonatnak neki ütközött egy autó. Bírósági tárgyalás következett, és kihallgatták a vasúti őrt, aki éppen szolgálatban volt a baleset időpontjában. Hol volt ön a baleset időpontjában? A vasút és közút kereszteződésénél. Volt-e lámpája? Igen. Lengette-e a lámpáját, hogy figyelmeztessen a veszélyre? Természetesen lengettem. A bíróság úgy gondolta, hogy ez elég bizonyíték. Amikor az őr kiment a bíróság elől, akkor hallották, hogy magában így mormogott. Boldog vagyok, mert nem kérdezték tőlem, hogy világított-e a kezemben levő lámpa, mert a lámpa már kialudt. Sok lámpát lengetnek fundamentalista, evangéliumi és konzervatív körökben. Ha azonban nincs jelen Jézus Krisztus vérének üzenete és a vér általi meghintés, ami megtisztít minket minden bűntől, akkor nincs fény a lámpában.

0: Most érkezünk az egyik kulcsszóhoz. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. A Szent Háromság működése alapján Isten tervet készített számodra, Krisztus meghalt érted, és a Szentlélek benned lakozik, hogy ezáltal megváltozz. Most pedig Isten megvált téged kegyelme által. Kegyelem és békesség adassék nektek. Isten kegyelme nélkül sohasem ismernénk meg Isten békességét. Kaptam egy levelet egy férfitól, aki valamelyik téptanítást követte, és közölte, hogy nincs békessége. Most azonnal megmondhatom neked, hogy ha nem hiszed el, hogy Krisztus vére kiomlott a bűneidért, akkor nincs békesség a szívedben. Nem is kell elmondanod, hogy nincs békességed. A béke, a bizonyosság és az öröm akkor lesz a miénk, ha bűnbocsánatot nyertünk. Simon Péter nem olyan lámpát lengetett, aminek nem volt lángja. Nem olyas valamiről beszélt, ami csupán elméleti kérdés. Ez a darabos halászember ismeri a Krisztus vére által nyert kegyelmet és békességet, mert Jézus Krisztus beszélt neki erről. Ismeri azt, mert látta a halott Jézust, látta, hogy eltemették, és látta a feltámadt Krisztust. A régi, közömbös, nem törődöm, lágymeleg férfi sziklaemberré vált. Kiállhatott pünkösd napján, és prédikálhatott Krisztus haláláról és feltámadásáról. Bevihették a börtönbe, üldözhették, leveleket írt, és végül keresztre feszítették az evangéliumért. Miután hosszabb időt töltöttünk Péter levele első részének vizsgálatával, bizonyosan egyetértesz velem, amikor azt mondom, hogy Péter egyáltalán nem volt tudatlan halászember. A kiválasztás, az előretudás, az eleve elrendelés óriási témáival foglalkozott. Mindezek a nagy témák Istent mutatják be, és egyikünk sem képes előállni ezek végleges kifejtésével. A végtelen Istennel foglalkozunk, aki mindent ismer. Előre tudása azt jelenti, hogy ismer minden elképzelhető tervet, és pontosan tudja, hogy mit kell cselekednie. Ezt eleve elrendelésnek nevezzük. Ennél a pontnál hadd közöljek egy másik nyilatkozatot Dr. Louis Sperry Schaeffer rendszeres teológiájából. Isten eleve ismerete magában foglalja azokat a céljait, amelyeket véghez fog vinni. Így módon tehát az események összessége a legapróbb részletektől kezdve a legnagyobbakig Isten meghatározó rendelése alatt áll, és az ő szuverén célja szerint megy végbe. Ezért az isteni előretudás szorosan kapcsolódik az eleve elrendeléshez. Ugyanígy Isten előretudása megkülönböztetendő a mindentudástól abban, hogy ez utóbbi eléggé kiterjedt ahhoz, hogy a múlt, jelen és jövő minden eseményét átfogja, míg az előre ismerés csak várakozással tekint a jövőbeli eseményekre. Hadd ismételjem, hogy egy végtelen Istennel foglalkozunk. Mi parányi, véges értelemmel rendelkezünk. Azt mondják, hogy ha az agyunk 23 dekát nyom, akkor már elég súlyos. Nem hiszem, hogy egy 23 dekás agy képes fölfogni a világmindenség végtelen Istenét. Mivel ő mindentudó, ismer mindent, ami lehetséges ismeret. Mindent, ami történik, és mindent, ami megtörténhet. Ezért bízom benne, és igyekszem ebben az irányban haladni. A következő versben Péter visszatekint a múltba. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, ki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Péter első levele, első rész, harmadik vers. Az itt említett áldott szó abból a görög alapszóból ered, amelynek jelentése dicséret. Az új szövetségben ezt a szót sohasem használják az emberre vonatkozóan. Isten nem dicséri az embert, hanem az ember dicséri Istent, és ő az Atya. Mai kultúránkban hallunk olyan édesapákról, akik dicsérik fiaikat. De nem túl gyakran hallunk arról, hogy a fiak dicsérik édesapjukat. De mi dicsőítjük Istent, az Atyát. Imádkozzunk! Atyám Istenem! Péter apostollal együtt mondom. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült engem, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Isten keresésem idején kezdtem el hallgatni a Mera rádiót, illetve amikor Isten kezdett keresni engem. Nagy békességet kaptam az Úrtól, mindig az adásokon keresztül. Nagymamámtól hallottam a Meráról, aki már évtizedeken keresztül hallgatta. Isten vezetett, megnyugtatta lelkemet, és nála találtam meg azt a tisztasságot, amely boldogságot is ad. Sokkal nagyobbat és többet, mint amit a világ tud adni. Nekem ez új volt, és félénken kezdtem el hinni, de Isten egyre több tapasztalatot adott, így egyre könnyebb hinni benne. A régi természetem ellen újra és újra fel kell vennem a harcot. Isten olyan sok dolgot adott az életembe. Felszabadulást, és minden körülményemben tudhatom, hogy ő itt van velem, lát és segít. Az ő útja a jó, a legjobb az ember számára. Ezen az úton szeretnék járni hűségesen, kitartóan. Ő adja meg a növekedést, a kitartást is. Ahogy olvasom, hallgatom az igét, engedelmeskedem, egyre közelebb kerülök hozzá, és ott egyre inkább érzem, tapasztalom szeretetét. Mindig azt gondolom, hogy most már jobban szeret, pedig ő változhatatlan, mindig egyformán szeret, csak nagyobb bennem a világosság, jobban látom őt. Ahogy közelebb kerülök hozzá, egyre nagyobb és több az öröm, a megelégedettség és a hála. Olyan jó ez. Bárcsak mindnyájan egyre közelebb kerülnénk hozzá, és így harmóniában élhetnénk. Bármilyen körülmények között van egy biztos pont az életünkben, aki mindig visszaterel a békességbe, írta Diana Sopronból.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Április 27-e, hűség. Bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Cselekedetek könyve 11. fejezet 23. vers. Bizonyos keresztény körökben riasztó irányzat figyelhető meg. Körül rajonganak tudós embereket, de Krisztus személyét nem becsülik. Itt van például egy brilliáns író, az illusztrációk mestere, kiváló írásmagyarázó, szótanulmányai kimagaslóak, de tagadja Jézus szűztől születését. Félre magyarázza Urunk csodatételeit, tagadja az Úr Jézus tesz szerinti feltámadását. Lekicsinylően beszél Jézusról, mint akinek az emberiség hőseinek minden képtárában ott a helye. Számára Jézus csupán az emberiség egyik hőse. Isten fiát, bár álcázásul némi elismeréssel illeti, alapjában véve megtagadja. Az ilyen ember nem az Úré. Az azonban már egyenesen ijesztő, ahogyan keresztjének az ilyen embert káprázatos tudása miatt védelmükbe veszik. Dicsérik intellektuális képességeit, és könnyelműen mennek el Krisztusról vallott eretnek nézetei mellett. Szívesen idéznek tőlem, mint elismert tekintélytől, és előszeretettel forognak ilyen tudós körökben. s ha megkérdezzük tőlük, miért barátkoznak Krisztus keresztjének ellenségével, akkor kétértelmű magyarázatokkal igyekeznek vétküket elfogadhatóvá tenni. Nem ritkán meg is támadják a komoly, bibliahű keresztjéneket, mert azok szót merészelnek emelni egy ilyen nagy tekintélyű tudós ellen. Itt az ideje annak, hogy a keresztjének éreztessék jogos haragjukat akkor, amikor az urat a tudósok csarnokában mutogatják. Nincs idő megalkuvásra. Az ő személyével és váltságművével kapcsolatos igazságot nem lehet föladni. A próféták sem használtak kétértelmű szavakat, amikor Isten igazsága forgott a kockán. Bátor elszántsággal maradtak hívek az Úrhoz. Az apostolok is haraggal fordultak szemben minden olyan kísérlettel, amely meg akarta fosztani az Urat a dicsőségtől. És a mártírok is inkább meghaltak, semhogy hűtlenek legyenek Isten fiához. Isten tetszését keresték, és nem az emberekét. Mi felelősek vagyunk azért, hogy az Úrhoz minden dologban hűek legyünk, és mindent elvessünk, ami Krisztus keresztjének ellensége.

0: Sziasztok! A Magyar Evangéliumi Rádió adását hallhatjátok, abban is az ifjúsági műsort. Ma egy kicsit visszatekintünk. 10 évvel ezelőtti műsorunkat hoztam nektek, amelyben kiderül, hogy miért kezdődik minden műsorunk azzal a címmel, hogy hétfő esti szókép.
1: Hétfő esti szókép. március 29-e van. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. 859 ifjúsági műsor elkészítése után elbúcsúztunk az ifjúsági műsortól. A rádió műsor szerkezete megváltozott, így a fiataloknak szóló műsor új jelleget, új címet, új tartalmat kap. Mostantól 2 hetente találkozunk hétfő esténként, 15 perces adással. A fiatalos hangvételi műsor készítője Évi és Eszter. Mindketten szeretjük az irodalmat, a művészeteket, az embereket, a magyar nyelvet. Ezért is választottuk ezt a címet, hétfő esti szókép. Talán fontos egy rövid magyarázat a címről. Egy kis szókép történelem.
0: A szókép egy retorikai eszköz. Egy fogalom jelenség nevének átvitele egy másik fogalomra, jelenségre, egy köztük fennálló valamilyen kapcsolat alapján. Az összekapcsolás célja általában a fogalom, jelenség szemléletesebbé tétele, vagy új megvilágításba helyezése. A legismertebb szóképek a metafora és a metonímia.
1: Az antik vitásban a szóképeket a retorikával foglalkozó szövegek alapján vizsgálták először.
0: A szóképek, ha bár alapvetően retorikai vagy stilisztikai eszközként vizsgálják őket, nagyon gyakoriak a hétköznapi nyelvben is.
1: A magyar szókép kifejezés helyett Zalabai Zsigmond a kettős kép kifejezést ajánlotta, ami azonban nem honosodott meg a szakirodalomban.
0: Jézus is gyakran használta a szóképeket, azért, hogy megvilágítsa a mondani valót és annak egy mélyebb értelmét.
1: Hallgatóinkat arra szeretnénk bíztatni, hogy jó, ha mindig úgy néznek, hallgatnak bennünket, hogy elgondolkodnak, mi is ebben a szókép. Mit akar a műsorban elhangzott téma szemléletessé tenni? Milyen dolgokat szeretne kapcsolatba hozni a hittel, a keresztény élettel? Mi az, aminek jelentését egy másik fontos tartalommal kapcsolunk össze?
0: Lehet, hogy adásainkban nem mindig mondjuk meg a közvetlen kapcsolatot, nem mindig fedjük fel a teljes szóképet, de erről aztán a hallgató reményeink szerint tovább gondolkodik, vagy ha kíváncsi, akkor kérdez.
1: Az első hétfő esti szókép témája a feltámadás. Mi jut eszünkbe a feltámadásról? Természetesen a hallgatók is otthon összeszedhetik ezeket.
0: Feltámadás, például temető.
1: Nekem a fehér szín jut eszembe.
0: Ha ezt hallom, hogy feltámadás, akkor az erő szó jut eszembe.
1: Olyan, hogy rejtve van. Nem tudjuk, mi az pontosan, titokzatos, nem tudjuk, hogyan történik.
0: És ha jól belegondolok, akkor igazából annyira lehetetlen és ritka.
1: Nevettünk ezen évével, amikor ezeket összeszedtük, mert hogy ritka, persze nagyon ritka, hiszen talán csak néhány ember van a Bibliában, aki feltámadt.
0: Egyes becslések szerint Magyarországon 200-400 ezerre tehető a halálból emlékekkel visszatértek száma.
1: Ennek ellenére az orvos társadalom nagyobb hányada szkeptikus e témával kapcsolatban, és a haldokló agy oxigénhiányos állapotával magyarázza ezeket az úgynevezett hamis emlékeket. Az orvostudomány szerint a békesség érzéséről a stressz helyzetben felszabaduló endorfinok tehetnek. Az alagút élményről pedig, amiről sokan beszámolnak, a látásért felelős agykéreg megzavart működése idézi elő. Erről mi persze nem szeretnénk döntést hozni, csak mégis érdekes, hogy ezeknek az embereknek a beszámolóit sokan úgy fogadják, elhiszik, igaznak, ténynek vélik. Ugyanakkor keresztényként azt tapasztaljuk, hogy ha Jézus feltámadásáról beszélünk, a világ számára ez a legkevésbé hihető dolog. Ha Jézus személye nem lenne azonos az élet teljességével és a szeretetben való létezéssel, akkor miképp állíthatta volna magáról azt, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is él. Olvashatjuk János evangéliumának 11. fejezetében, a 25. versben.
0: Jézus a húsvéti események történetében nem a kereszthalált szenvedett Isten, hanem a kereszten is megbocsájtó, a feltámadás forrását hordozó életet kínálja befogadásra. Nekünk azt kell megértenünk, befogadnunk, hogy az ember jelenleg a szellemi létezés kezdetét ismeri csak, de a végét nem.

0: Egy bejátszás következik most, amelynek témája természetesen a húsvét, a feltámadás. Ungár Aladár az előadó, rádiómissziónk egyik olyan tagja, akinek igehirdetéseit szinte az első magyar nyelvű adás elindulásakor is már hallhatták az akkori rádióhallgatók. Az archív anyagok közt találtuk ezt az anyagot. Ungár Aladáról csak annyit.
1: A holokauszt borzalmait túlélte, az örökké való kegyelméből. A második világháborút követő években egy ideig még itthon szolgált, de aztán a politikai nyomás miatt Németországba költözött, ahol 1970-ben hunyt el. Megtéréséről, hittel teli életéről könyv is megjelent.

Kedves hallgatóim, ma országszerte zengtek, zúgtak a harangok, a feltámadást hirdették. A természet még nem bontakozott ki a téli álom merev öleléséből, de a szív megmozdul az ősrégi keresztjén húsvéti köszöntésre. Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. A feltámadás a keresztjén hit leginkább támadott igazsága. Nem is csoda, hiszen a hitnek alappillére. Pál apostol világosan ír erről, hogyha Krisztus nem támadott fel, hiába való a ti hitetek, akkor nem vagytok megváltva, akkor még bűneitekben vagytok. Márpedig, hogyha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Nem, kétség nem férhet hozzá. Krisztus feltámadása a záloga annak, hogy Isten bennünket is feltámasz majd a halálból. De mielőtt egészen átengednénk magunkat a húsvét örömének, vissza kell tekintenünk az azt megelőző napokra. Sötét napok voltak ezek. Az embernek fiát elárulták, megtagadták. Gonosz kezek megragadták őt. Gyűlölet és vak dű ordított feszítsd meget. Nem akarjuk, hogy ez az ember uralkodjék rajtunk. És nem csak a halál nyújtotta ki jeges karjait, hogy az élet fejedelmét berántsa a maga birodalmába. Ott a kereszten a legszörnyűbb szenvedés várt rá. Ó, nem a megfeszítés. Nem az odaszegeztetés, nem a tűző nap, nem a szomjúság, nem a lassan beszáradó test kínjai gyötörték őt igazán, pedig ez is rettenetes lehetett. A kín igazi gyötrelme abban a kiáltásban tört útat magának. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Sokszor foglalkoztatott már engem ez a rejtély. Jézus életeleme ez volt, én és az Atya egy vagyunk. A kereszten Isten magára hagyta őt. Miért? Az íge teljes összefüggéséből egészen világos, hogy Jézus a mi bűneinket vette fel magára, Isten őt bűnné tette, és rajta hajtotta végre a kárhoztatást. Istennek semmi közössége nem lehet a bűnnel, mikor tehát Isten a kereszten teljesen azonosította Jézust a mi bűneinkkel, akkor Jézust nem, mint a mindig engedelmes fiút érte az Isten kárhoztatása. Jézus ott a kereszten helyetten és helyetten szenvedett. Ebből az következik, hogy ő a kereszten a teremtmény helyett függött, és ott Istennel, nem az Atyával állt szemben. De aztán végére ért a szörnyű szenvedés. Elhangzott a diadalmas kiáltás, elvégeztetett, majd még egy szó hangzott. Atyám, a te kezedbe teszem le szellememet. Azután csend lett. Az élet ura és forrása kiszenvedett. A halál bekövetkezett. Az asszonyok messziről figyelnek mindent. Oda kerül a sír szájára az irdatlan nagy kő, a pecsét meg rája, majd beáll az ünnep, a pászka bárány és a kovásztalan kenyerek ünnepi csendje. Csendben ment végbe a feltámadás. Jézus a kereszten fizetett. A feltámadás az Isten nyugtája arról, hogy ő ezt a fizetést elfogad. Bár Isten előtt nincs lehetetlen, mégis bátran állíthatjuk, hogy a feltámadás az Isten korlátlan hatalmának óriási bizonyítéka. Jézus teste nem látott rothadást, de azok a halottak, akiknek teste már rég az enyészetté lett, épp olyan megdicsőült testben, épp olyan valóságosan jönnek majd elő a halál és az enyészet torkából, mind, akik az ő megváltottai. Az a nap majd az Isten és az ő Krisztusának
diadalnapja lesz. Akkor minden száj elnémul, hiszen itt állnak dicsőségben valóságosan a halottak, azaz azok, akik halottak voltak, de íme élnek. Ne is vegye senki rossz néven tőlünk, hogy ez a nap az öröm napja. Hitben már most ennek a napnak öröm körében élhetek, és ami még ennél is több, Jézus Krisztus, a feltámadott, ott él a szívemben. Élete bennem a feltámadás élete, ereje bennem a feltámadás ereje. Naponta tapasztalhatom ezt, tehát nem csalás és nem ámítás. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Jézus szenvedett, Jézus meghalt, Jézus feltámadott, halleluja, dicsőség az Istennek.

0: Még a megtért hitben járó embernek is nehéz belegondolni, hogy a Biblia szerint nincs halál, csak nevezük így ruhaváltás. Átöltözés az anyagi létformából a szellemibe. Akkor leszünk teljesen önazonosak, megmutatkozik, ami az ember eredeti lényege.
1: Viszont az ember bűntől való megszabadításának, az ember boldoggá válásának a halál volt az ára. Igen, a szeretet jelenlétének ez az ára a szeretetlenség világában. Mára búcsúzunk.
0: Sziasztok! Legközelebb 2 hét múlva találkozunk.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Most Jóel megfogalmazza Isten meghatározását, ami megszabja a feltételt és a keretet, amit a proféták a jövőben használni fognak. Ezután valamennyien arról az időszakról szólnak. Érdekes felismerés, hogy egyikük sem mond ellent a másiknak, még akkor sem, ha egyes proféták egyáltalán nem ismerték, amit más proféták jövendöltek. Sötétség és ború napja az, felhő és homály napja, mint hegyekre terülő szürkület. Jön egy nagy és hatalmas nép, hozzá hasonló nem volt még soha, és ezután sem lesz többé, míg csak emberek élnek. Jóel könyve, második rész, második vers. Ez az időszak azonos azzal, amiről az Úr Jézus szólt. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Máté evangéliuma, 24. rész, 21. vers. A nagy nyomorúság nyitja meg az Úr napját, mert a héber nap így kezdődik. Este, a sötétség idején indul. Az az érzésem, hogy amikor a sáskacsapás az országot sújtotta, lényegében a sáskák elhomályosították az égboltot, olyan nagy tömegben érkeztek. Az Úr napja is sötétséggel kezdődik. Előtte tűz emészt, utána láng perzsel. Előtte édenkertje az ország, utána sivár pusztaság. Nem menekül meg tőle semmi. Jóel könyve, második rész, harmadik vers. Mielőtt a sáskacsapás megérkezett, a föld úgy nézett ki, mint az édenkert. Minden gazdagon takart a zöld, termékeny növényzet. Az ország gyönyörű volt. A sáskák távozása után semmi zöldet nem láthattak többé. Úgy nézett ki az ország, mintha tűzvész seperte volna végig. Az Úr napja ugyanilyen abban a tekintetben, hogy az a pusztulás korszaka lesz. Amikor az apokalipszisz négy lovasa végigvágtat a világon, akkor jön a háború, az éhínség és a halál. Egyetlen csapásra elpusztul a népesség egynegyede, és egy másik csapásra a megmaradt népesség egyharmada pusztul el. Olyan az alakjuk, mint a lovaké, úgy száguldanak, mint a lovasok. Jóel könyve, második rész, negyedik vers. Mint ahogy föntebb már jeleztem, a sáska feje hasonlít a ló fejéhez, és a sáskára vonatkozó olasz szó azt jelenti, hogy lovacska. A német szó pedig szénaló. Ahogy a ló megeszi a szénát, a sáskák ugyanúgy fölfalnak minden zöldet. Jóel a sáskacsapást írja le, és kezdi alkalmazni azt az Úr napjára. Amikor a hegycsúcsokon ugrálnak, olyan zajt csapnak, mint a harci kocsik, vagy mint amikor lángoló tűz ropog, ha a tarlót égeti. Olyanok, mint egy hatalmas sereg, amely felsorakozott a harcra. Rettegnek tőle a népek, minden arc elsápad. Jóel könyve, második rész, ötödik és hatodik vers. Minden arc elsápad, vagyis megrémül. Száguldanak, mint a vitézek. Fölhágnak a kőfalakra, mint a harcosok. Mindegyik a maga útján halad, nem tér le ösvényéről. Jóel könyve, második rész, hetedik vers. A példabeszédek könyvében ezt olvassuk. Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak mindnyájan. Példabeszédek könyve, 30. rész, 27. vers. Nincs szükségük királyra vagy vezetőre, mindegyik ismeri a maga helyét. Csapatokban vonulnak. Amikor Jóel leírja itt a sáskák négy különböző csoportját, azt hiszem, egy nagy hadsereg vonulását érzékelteti. a sáskák hadseregét. Az utolsó napokban egy másik ellenség csap az országra, és úgy jön, mint a sáska csapás. Ez felkészülés a jelenések könyvére, amelyben János apostol ír a sáska csapásról, ami a földet söpri végig az első jajszó alatt, az ötödik trombita szó után. Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égből a földre, és neki adatott az alvilág mélységének kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap és a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. Jelenések könyve, 9. rész, 1. verstől a 4. versig. Ez szokatlan sáskafajta, ami semmi zöldet nem támad meg, amit egyébként a sáskák föl szoktak falni. Nem támadják az emberi lényeket sem, hanem a sáskák azokat az embereket támadják, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. Olyan irtózatos lesz az, hogy az emberek majd keresik a halált, de nem tudják megtalálni, vagyis nem lesznek képesek az öngyilkosságra. És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák 5 hónapon át, és olyan legyen a kínjuk, mint amit a skorpió okoz, amikor megmarja az embert. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de fut előlük a halál. Jelenések

A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló. Fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk, mint az ember arca, sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné. Jelenések könyve, 9. rész, 7. és 8. vers. Ez különös sáska típus. Ez a csapás következik be a nagy nyomorúság alatt. Láthatod, hogy Joel, aki megnyitja az író proféták sorát, előkészíti a talajt János apostolnak, hogy majd ő adjon részletes leírást a sáskákról, amint megjelennek az Úr napján. Hadd mondjam, ezért gondolom, hogy tragikus dolog napjainkban, amikor a frissen megtértek közül sokan azt gondolják, hogy már felkészültek egy Biblia osztály elkezdéséhez. Melyik könyv tanításával szeretik kezdeni? Rendszerint azt látod, hogy vagy János evangéliumával, vagy a Jelenések könyvével kezdik. Megítélésem szerint ez nem az a hely, ahol az új hívőknek kezdeniük kell. Azt hiszem, Máté evangéliuma a Biblia kulcsa. Amíg nem érted Mátét, nem gondolom, hogy meg tudod érteni János evangéliumának az üzenetét, és úgy vélem, hogy nagyon is eltéveszted a Jelenések könyvének a tanítását. Ez a kis proféta, Joel, akit nagymértékben figyelmen kívül hagynak, igen megvilágítja az utolsó napokat, amelyeket az Úr napjának nevez. Amikor Joel ezt írja, száguldanak, mint a vitézek, fölhágnak a kőfalakra, mint a harcosok, akkor a helyi sáskacsapásról levéve szemét a jövőbe tekint, amit az Úr napjának nevez. A következő versben látni fogjuk, hogy az Úr napjáról beszél. Nem taszigálják egymást, mindegyik a maga útján jár. A fegyvereken is keresztül törnek, nem lehet feltartóztatni őket. Megrohanják a város, futkosnak a várfalon, behatolnak a házakba, az ablakokon keresztül, bemennek, mint a tolvaj. Reszket előtte a föld, megrendül az ég. A nap és a hold elsötétül. A csillagok elvesztik fényüket. Joel könyve, 2. rész, 8., 9. és 10. vers. Nyilvánvalóan ez több, mint helyi sáskacsapás. Különben Joel túlozna. A proféták Isten szavát mondták, ahogy tőle kapták, ők sohasem túloztak. Ugyanezt a képet kapjuk Jánosnál a Jelenések könyvében. Az Úr mennydörög serege előtt. Roppant nagy a tábora, hatalmas parancsának a végrehajtója. Nagy és igen félelmetes az Úrnak a napja. Ki bírja ki azt? Joel könyve, 2. rész, 11. vers. Ez a harmadik alkalom, hogy Joel említi az Úr napját. Ki bírja ki azt? Ez nagyon hasonlít Jézus mondásához. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Máté evangéliuma, 24. rész, 22. vers. Aztán Joel megkérdezi, ki bírja ki azt? Igen, János választ ad erre a kérdésre a Jelenések könyvében. A 7. részben azt mondja, hogy Isten leállítja a természeti erőket, visszatartja a szeleket, amelyek Isten ítéleteit képviselik a földön, amíg a megváltottak két nagy seregét meg nem pecsételik, és biztonságban nem helyezik. Ha Isten népe meg akar menekülni, és át akarja élni a nagy nyomorúság szörnyű idejét, akkor őket meg kell pecsételni. Amikor Joel ezt kérdezi, ki bírja ki azt, akkor az az Úr napjára értendő, amely sötétséggel, a nagy nyomorúság éjszakájával indul. Most ez a kérdés. Mit tehet a bűnös egy ilyen időszakban? Joel megadja erre a választ. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel,

ütölve, sírva és gyászolva. Joel könyve, 2. rész, 12. vers. Térjetek meg hozzám teljes szívvel. A megtérés azonos a megfordulással. Isten azt mondja népének, amely elfordult tőle. Térjetek meg! A megfordulással a gondolkodás megváltozását érzékelteti. Igaz, hogy könnyhullatás járhat a bűnbánattal, de ez csak a megtérés mellékterméke. A megtérés valójában a gondolkodás megváltozásával azonos.

0: Amikor lelkipásztori szolgálatba léptem, otthoni gyülekezetemben mentem, mint lelkipásztor. Abban a gyülekezetben a legcsodálatosabb emberekkel találkoztam, békességesen kijöttünk egymással. Ott szolgáltam először, és akkor kezdő voltam a lelkipásztorságban. Nagyon komoly lehettem volna, de nem tudtam megtenni. Még nem nősültem meg, tehát elmentem egy másik városba, mert ott is ismertem egyeseket. Az a férfi, aki emberileg szólva felelős volt azért, hogy a lelkipásztori szolgálatba kerüljek, ahhoz a gyülekezethez tartozott. Segített abban, hogy kölcsön kapjak, mert szegény, nincstelen fiú voltam. Abban is segített, hogy álláshoz jussak. Olyan volt nekem, mint az édesapám, és én is úgy szerettem, mint az édesapámat. Egy napon elmentem a bankba, hogy elmondjak neki valamit. Azonnal tudatta velem, hogy az ötletem nem valami jó, mert nem minden elképzelésem szokott beválni. Ez közölte velem minden kétséget kizáróan. Ez felháborított, és hátat fordítottam, hogy távozzam. Amikor kint voltam az utcán, így gondolkoztam. Ez nem igazságos. Ennek az embernek nagyon sokkal tartozom. Visszafordultam, és bementem ismét. Tudod, miért fordultam meg? Mert eszembe jutott, és megéreztem a szívemben, hogy ezt kell tennem. Amikor visszamentem irodájába, könnyek hultak a szeméből. Később, amikor feleségemmel együtt újból ott voltam, az a férfi így szólt a feleségemhez. Téged nem ismerlek, hogy könnyen haragra lobbansz-e, de a férjed nagyon lobbanékony, ezért ne legyetek indulatosak mind a ketten ugyanabban az időben. Feleségem többek között azért tetszett meg nekem, mert nagyon szelíd és kiegyensúlyozott természete volt, és jól kiegészített engem ezt a szegény prédikátort. De amely napon odamentem a hivatalába, megbántam azt, amit tettem, és ezt azzal bizonyítottam, hogy megfordultam, és visszamentem hozzá. Most Isten így szól. Térjetek meg hozzám teljes szívvel. Ő ezen a megtérést érti, és ennek mellékterméke lesz a böjtölés, a sírás és a gyászolás. Sajnos, sokan azt gondolják, hogyha előre mennek az oltárhoz, és elég sok könnyet hullatnak, akkor már megtértek. Én is végigmentem ezen a folyamaton, mint fiú, és teljesen értelmetlennek találtam. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz, mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Jóel könyve, 2:13. Láthatod, ez szívbeli tapasztalat volt, nem valami külső gesztus. Lényegében a mózesi törvény megtiltotta a papnak, hogy megszaggassa a ruháit. A megtérés nem azt jelenti, hogy fanatikus bemutatókat rendezünk. A könnyezésnek a szívből kell kiindulnia. Térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Ez a megtérés. Most indokolja, hogy miért kell megtérni az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Mózes 2. könyvében és Jónás könyvében alaposabban foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy mit jelent az Istenhez való megtérés. Amikor Izrael Egyiptomban volt, úgy tűnt, mintha Isten megváltozott volna. Csapást csapás után küldött Egyiptomra, hogy lehetőséget adjon a fáraónak a megtérése és a hozzáfordulásra, de nem tért meg. Így volt Jónás idejében is. Amikor Jónást elküldte Isten a niniveiekhez, hogy hirdesse meg a város elpusztítását, Ninive megtért és Istenhez fordult. Tehát Isten nem pusztította el a várost. Úgy tűnt, mintha Isten megváltozott volna, miután azt mondta, hogy elpusztítja a várost, de megváltoztatta döntését. Isten változhatatlan. Ő mindig kegyelmes. Ő mindig irgalmas. És mindig hosszú tűrő. Mindig számíthatsz Istenre. Soha sem változik meg. De ha a bűnös megtér és hozzáfordul, Isten valójában így szól. Ítéletem alatt voltál, és meg akartalak ítélni, de most, hogy hozzám tértél, nem ítéllek meg. Isten mindig irgalmas és kész a megbocsátásra. Imádkozzunk! Hálát adok neked, Istenem, azért, hogy engem is elfogadtál az Úr Jézus Krisztus által. Meghallottad kiáltásomat, visszafogadtál az atyai házhoz, és eltörölted minden bűnömet. Add, hogy hirdessem ezt másoknak is, és egész életemben hálás legyek neked a bűnbocsánatért. Amen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Mintha csak nekem nyitott volna kaput a MERA szerkesztősége, hogy kedves gyermekkori élményeimet leírhassam, amik a későbbi megtérésem alappillérei lettek. A tudatomban benne volt, és ezt Isten oltotta belém, hogy van Isten, ördög, mennyország és pokol, de én elkárhozhatok, mert rossz vagyok. Ez a tudat egy nyomot, belső szomorúságot okozott egész gyermekkoromban, 5-6 éves koromtól kezdve. De mi lesz velem, ha meghalok? Nem csak idős emberek, hanem a szomszéd kisfiú is meghalt 8 évesen. Nagymama panaszkodott nagyapának, hogy rossz vagyok, mert valamit nem tettem meg, amivel megbíztak, pedig ez nem volt igaz. Szeretnék jó lenni. Nem tudtam, mi a megoldás, bűneim pedig csak gyűltek. A múltat nem tudom visszahozni, meg nem történtté tenni. Közben édesanyám elmondta, aki éjjel dolgozott, mert varrónő volt, hogy azt látta, mikor felültem az ágyban, és imádkoztam Istenhez. Később megtörtént az az eset, hogy mikor a húgom homokból várat, házat épített, én azt szétromboltam, pedig nem volt velük semmi bajom. Ezért végül szomorú lettem, és rájöttem, hogy miért kellett ezt tennem. Nem is akartam. Édesanyám számon kérte tőlem, amit végül megbántam. Azóta felnőtt fejjel az ördögnek azt a taktikáját, hogy az utolsó pillanatban támad, mikor nincs rá idő, hogy meggondoljuk a dolgot, és gonosz cselekedetre úszít. Nem láttam magam körül senkit, akihez jó reménységgel, bizalommal fordulhattam volna szorult helyzetemben, hogy tanácsot adott volna, vagy eligazított volna. Pedig énekeket tanultunk, például azt, hogy jöjj az Úrhoz, gyermekem, jöjj sietve hát. Nálad van csak kegyelem, drága kincset áld. Azt is világosan éreztem, hogy nem tudok igaz, őszinte szívvel imádkozni, csak úgy elmondani a tanult imát. Éreztem, tudtam, hogy valakivel beszélni kellene erről. Megkérdezné tőlem, hogy vagyok. Egyéni beszélgetésre vágytam egy lelki vezetőre. Valamit megsejtettem egyik énekünkből. Mert te voltál Istenünk születésünk óta. Felkelt a bűn ellenünk, hogy törbe sújtson, fogva, de lelked minket megszánt, rólunk minden tört elhányt. Felderengett bennem, hogy komoly dolog a lelki élet, csodás mélység, nagy titok, és lassan bontakozott ki, hult le az ördög bilincse. A Szentlélek munkálkodni kezdett, és utat tört magának. Ez egy új, drága fejezet, ami még a mai napig sem zárult le Isten nagy kegyelméből. Lenke írta Nagy Varsányból.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Április 20-a, kegyelemből. Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor nem volna kegyelem. Róma beliekhez írott levél 11. fejezet 6. vers. Ha valaki, miután hívő keresztjénné lett, hamarosan megszilárdul a kegyelemről szóló bibliai tanításban, ezáltal megkíméli magát későbbi életének számtalan problémájától. Alapvető fontosságú megértenünk azt, hogy az üdvösség Isten ingyen kegyelmének ajándéka, és hogy ezt olyanok kapják meg, akik éppen az ellenkezőjét érdemelnék. Nincs semmi, amit tehet vagy amivé lehet bárki is, hogy ezáltal kiérdemelhetné az örök életet. Az örök élet azoknak adatik, akik már feladtak a saját érdemükkel kapcsolatos minden elképzelést, és egyedül a megváltó érdemében bíznak. Ha felismertük, hogy az üdvösség kizárólag kegyelemből van, akkor tudhatjuk, hogy üdvösségünk van. Ha üdvösségünk bármi kicsiny részben is magunktól és nyomorúságos teljesítményünktől függne, akkor sohasem lehetnénk bizonyosak benne. Sohasem tudnánk, hogy eleget teljesítettünk-e, vagy azt tettük-e, amit kellett. De ha az üdvösség teljesen Krisztus művétől függ, akkor nincs többé helye a gyötrő kétkedésnek. Ugyanez érvényes az örök üdvösség bizonyosságára. Ha üdv bizonyosságunk valamiképpen a kitartáson múlnék, akkor ma talán lenne üdvösségünk, de holnap ismét a kárhozatban lennénk. Aki kegyelem által él, az nem válik a bűn tehetetlen sakkfigurájává. A bűn uralkodik a törvény alatt levőkön, mert bár igaz, hogy a törvény megmondja nekik, hogy mit tegyenek, de nem ad erőt ahhoz, hogy azt meg is valósítsák. Ezzel szemben a kegyelem tökéletes helyzetet ajándékoz az embernek Isten előtt, megtanítja, hogy elhivatásához méltóan járjon, képessé teszi erre a benne lakó Szent Szellem, és még meg is jutalmazza érte. A kegyelem alatt a szolgálat boldog kiváltság, nem pedig törvény adta kényszer. A hívő embert a szeretet indítja, nem a félelem. Az üdvösséget nyert bűnös megemlékezik arról, mit szenvedett az Úr, hogy őt megváltsa, és mindez arra indítja, hogy életét odaadó szolgálatban töltse el. A kegyelem azzal is meggazdagítja életünket, hogy hálaadásra, dicséretre, imádásra indít. Annak tudata, hogy ki az Úr Jézus, és kik vagyunk mi természettől fogva, és gyakorlati életünkben, és hogy mi mindent tető értünk, szerető imádatban árad ki szívünkből feléje. Semmi nincs, ami Isten kegyelméhez fogható lenne. Isten valamennyi tulajdonságának ez a korona gyémántja. Gyökerezz meg tehát mélyen Isten kegyelmében, és ez az egész életedet átalakítja.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Vasárnap anyák napja lesz, így a mai családi műsort ennek jegyében szerkesztettem, és azt a címet adtam neki, hogy édesanyáknak, édesanyáktól. Fogadják szeretettel.
1: Amikor az egyiptomi fáraó leánya a gyermek Mózest átadta édesanyjának, a következő szavakat intézte hozzá. Vidd magaddal ezt a gyermeket és szoptasd, megadom jutalmadat. Valójában ugyanezt mondja Isten minden édesanyának, amikor gyermeket ajándékoz neki. A jó édesanyja pedig minden bizonnyal a legjobban megjutalmazott személy ezen a világon. A Szentírásnak mindig igaza van, amikor csodálatos és túláradóan gazdag jutalomról beszél, hiszen azt írja, az anya méh gyümölcse jutalom. Megkezdődik már a gyermek világra jövetel előtt a várakozás örömével, és egyre növekszik, ha az édesanya újszülött gyermekét, Isten teremtésének legnagyobb csodáját, szeretettel és gondoskodásával veszi körül. Lehetetlen volna minden örömöt számba venni, amelyekben mindazok részesülnek, akik egy gyermek növekedésének tanúi lehetnek. Hogyan is lehetne szavakba foglalni a kicsinye fejlődését figyelemmel kísérő édesanya csendes boldogságát? Egy édesanyának nem csak abban szükséges biztosnak lennie, hogy ő maga Krisztushoz jött, megragadta a bűnbocsánat és megmentés csodálatos áldását. Ez kellene, hogy a legforróbb vágya legyen gyermekei számára is. Sok szép dolog van, amit az anya megtehet gyermekéért. De semmi nem fogható ahhoz a biztos tudathoz, hogy gyermeke is elfogadta az örök élet Istentől jövő ajándékát. Mert a Római Levél 6. rész 23. verse ezt írja. A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A szeretet és az imádság a legerősebb szövetségesei egy édesanyának, hogy gyermekeivel célba érjen. Szeretettel végezve minden munka szép, és általában könnyű. Talán ez az oka annak, amiért a leggiridlésre méltóbb hivatás ezen a világon anyának lenni. Mert szüntelenül azokért dolgozunk, akiket szeretünk, és azt tesszük, amiről Wordsworth a költő ezt írta. A szeretetben vigasztalást és erőt találunk. Elviselhetővé tesz olyan dolgokat is, amelyek különben megháborítanák az elménket, vagy összetörnék a szívünket. Eszembe jut a nagyfiam esete, amikor a kisebb testvérét cipelte a hátán. Amikor megkérdeztük, nem túl nehéz-e a teher, a következőt mondta, dehogy teher, hiszen a testvérem. A családi élet minden terhe és nehézsége könnyűvé válhat, ha jelen van a szeretet. Talán furcsán hangzik, ha az édesanyákat arra buzdítom, hogy adjanak helyet az isteni szeretetnek gyermekeik iránt. Jól teszik, ha újra meg újra elolvassák az első korintusi levél 13. fejezetét, mert akkor rendszeres imádságukká válik. Ó, Uram, hadd vegyem el tőled a te szeretetedet! Ugyanis az, amelyről ez a csodálatos fejezet szól, nem emberi szeretet, hanem isteni. Az emberi szeretet legyen akár egy édesanyájé, csődöt mondhat, és elégtelennék bizonyul, ám az isteni szeretet mindent elhordoz, és soha el nem fogy. A szeretet légköre a legegészségesebb légkör, testi, lelki, szellemi vonatkozásban egyaránt, amelyben egy gyermek felnőhet. A szeretet az a napfény, amely a lélek fejlődése számára életszükséglet. Semmi sem pótolhatja a meleg gyengétség és a szeretet hiányát egy gyermek életében. Tudjuk, mi az oka a sok öngyilkosságnak. A szeretet nélkül eltöltött gyermekévek és az a bizonytalanság, amelyet az ilyen szeretet hiány előidéz. Nem csak a szülők szeretetének az érzése fontos, hanem a gyermekek közötti valódi vonzalom is a családon belül. Tanítanunk kellene gyermekeinket arra, hogy Isten megparancsolja az egymás iránti szeretetet.

Gyermekeink nevelésében az imádság is nagyon fontos. Milyen jól megértjük az Isten szerint gondolkodó anyákat, akik gyermekeiket Krisztushoz vitték, hogy megáldja őket. Nehéz viszont megérteni, miért nem teszik ezt az édesanyák közül sokan ma is. A valóban gazdag, irigylésre méltó gyermekek azok, akik szüleik imádságában nevekednek fel. A legbölcsebb ember sem képes kikutatni, mi az imádság és mit munkál. De akik a legtöbbet imádkoznak, azok vannak a legszilárdabban meggyőzve az ima erejéről. Bizonyára sok kérdés van, ami az imádsággal kapcsolatos. A legnehezebb ezek közül megérteni azt, hogy amikor az ember teljesen aláveti magát Isten akaratának, mégsem mindig kap választ az imádságára. Ezekre a sötét időszakokra, amikor úgy tűnik, hogy Isten cserben hagyott bennünket, érvényes az a vigasztaló ige, amit Krisztus keresztelő Jánosnak üzent: boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. A kérdéseket támasztó idők ellenére mégis minden imádkozó tudja, hogy Isten meghallgatja az imádságot. Mérhetetlen különbségeket eredményez, hogy az ember imádkozik-e a gyermekéért, vagy nem. Az imádság felkészíti a gyermeket a korai megtérésre. Megoldhat nagyon sok bonyolult problémát növekedése során. Meggazdagítja életének minden egyes szakaszát. Az imádság közvetíti gyermekeink számára az Úr áldását, és sok veszélytől megőrzi őket. Mikor imádkozzon tehát az édesanya? Már a születése előtti időktől hordozza gyermekét Isten előtt. Egy édesanya szokásává tette, hogy minden reggel Isten elé vitte imádságban gyermekét az első etetés alkalmában. Minden lehetséges dologért imádkozott, ami gyermekeit érhette. Csodálkozhatunk-e azon, hogy a gyermek gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben? Mindannak a hasznos eszköznek ellenére, amelyek a háziasszony hétköznapjait ma megkönnyítik, mégiscsak nagyon kevés értékes szabadidővel rendelkezik a kisgyermekes anyuka. Hogyan válhat belőle mégis imádkozó asszony? Imádkozni nem csak térden állva lehet, hanem úgy is, hogy az ember fekszik és egyszerűen feltekint Istenre. A testi és szellemi nyugalom rövid percei az Úr jelenlétében eltöltve új erőt adnak. Mások felfedezték, hogy a megszakított éjszakai nyugalom jó lehetőség az imádságra. Ha egy anyuka fel kell betakarni a gyermeket, e néhány percet imádságban töltheti. Isten tegyen bennünket imádkozó asszonyokká. És Isten igéje ugyanilyen fontos a számunkra, mint az imádság.

0: A legjobb könyv, amit valaha édesanyák számára írtak, a Biblia. Két vonatkozásban is a legjobb a számunkra. Segít abban, hogy olyan anya váljék belőlünk, amilyennek lenni kell. Másodszor segít a gyermeknevelésben is. A 119. Zsoltár 165. versének egyik fordítása számomra mindig nagyon sokat mond. Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet, nem botlanak meg azok. A kisgyermekes anyának egy óra leforgása alatt is rendszerint mintegy tucat dolga akad, és ezek nyugtalanítják. Az egyik legnagyobb segítség, amely megőrizheti őket, ha nyugodt a lélek és békés a szív. Az Isten igéje feletti elmélkedés által el lehet ezt nyerni. Pedagógusok szerint az ember bizonyos meghatározó dolgokat elsajátít alkalmas versek és mondások megjegyzésével. Így van ez az igével is. Azok az erények vagy tulajdonságok, amelyeket egy anya szívesen látna gyermekében, parancsként benne vannak a Bibliában. A Biblia parancsolatai pedig különleges ható erejűek, mert az ige élő és ható, élesebb minden két élő kardnál. Ha idézünk a Bibliából gyermekeinknek, ez nagyszerű gyümölcsöket fog teremni. Nem is tudok ennél jobb utat a helyes gondolkodásra. Nem arról van szó, hogy szajkoznunk kell a Bibliát ész nélkül, hiszen a Biblia pontosan arra való, hogy a Krisztus beszéde lakjék bennünk gazdagon. Sokat mondó az a történet, amelyet egy híres evangélistától hallottam. Egyszer felkereste egy igen buzgó nagycsaládos anya, és elújságolta, hogy Isten elhívta őt az igehirdetés szolgálatára. A lelkész megértően végighallgatta, majd így szólt: igazat adok önnek. Isten elhívta az igehirdetés munkájára, a hallgatósága pedig odakint várja, a hadgyermeke. Egy anya számára a legjobb lehetőség, hogy tanítónő legyen. Ha van szeme a látásra, meg füle a hallásra, akkor csodálatosan sok anyagot talál maga körül, ami segíti ebben. Szűkre szabott idő áll a rendelkezésre. Gyermekeiért haláluk napjáig imádkozhatunk, de akkor bölcs, ha felismeri, hogy hamar elérkezik az a nap, amikor felnövekvő gyermekei már nem akarják hallani azokat a tanításokat, amelyeket gyermekkorukban örömmel fogadtak. A tanítás számára a legalkalmasabb évek a kisgyermekkor évei. Meglepően lelkesen és figyelmesen hallgatják ilyenkor a tanítást. Emlékszem, amikor az egyik kislányom 4 éves volt, megkértem csak úgy mellékesen, hogy tegye el a testvére pizsamáját. Azt mondta, erre nem érti, miért neki kell elrakni, hiszen az nem az ő pizsamája. Volt egy kis időm, mert emlékszem, milyen hosszan magyaráztam neki, hogy Jézus Krisztus még a legkisebb dolgot is, amit ő érte szeretetből megteszünk, észreveszi és megjutalmazza. Ezután egy telefon miatt ki kellett mennem a szobából. Amikor visszatértem, láttam, hogy a kislány nem csak a pizsamát tette helyére, hanem port törölgetett és énekelt is. Azzal a különleges örömmel, amelyet minden segítőkész szív átél. Elmondok néhány igeverset, amelyeket jó lenne minden gyermeknek elraktározni a gondolataiban. Nagyszerű dolog, ha a család együtt tanulja kívülről Isten igéjét. Ez némi változatossággal és kisebb jutalomosztással egybekötve érdekes időtöltés is lehet. Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek. Tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok. Ne zúgolódjatok, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Ez a mai fiatalokra nézve talán nagyon aktuális. Eredj a hangyához, terest! Figyeld, hogy mit tesz, és okulj! Bár nincs vezére, elöljáróra vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eletelét aratáskor. Ezeket a verseket beleplántálhatjuk gyermekeink szívébe, gondolataiba. A felsorolást vég nélkül folytathatnám, és épp ilyen végtelen az öröme és jutalma a hivatását jól betöltő édesanyának.
1: Végezetül még egy igeverset szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani a korintusi első levél 15. fejezetéből. Ezért szeretett testvéreim, kedves anyukák, kedves nagymamák, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Kulcsár Anikót hallották. Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Elkezdjük Joel próféta könyvének tanulmányozását. Joel proféciája nem látszik fontosnak, mivel csak három rövid fejezetből áll. Ez a kiskönyv azonban olyan, mint az atombomba. Nem nagyon nagy, mégis erőteljes és hatalmas. Nagyon keveset tudunk Joel prófétáról. Felőle csupán ennyit olvasunk Joel könyve első részének első versében. Ez az Úr igéje, amely Joelhez, Petuél fiához szólt. Joel azt jelenti, hogy Jahve Isten. Ez nagyon általános elnevezés volt abban az időben. Egyesek arra a következtetésre jutottak, hogy Joel Sámuel fia volt, mert Sámuel első könyve 8. részének első és második verse ezt mondja. Amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izrael bíráivá. Elsőszülött fiának Jóél volt a neve. De ha tovább olvassuk, a következő vers ezt mondja. Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték. Megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Sámuel első könyve, 8. rész, 3. vers. Sámuel fia nem lehetett azonos Joel prófétával. Bizonyosak lehetünk benne, hogy Joel Jeruzsálemben és környékén prófétált. Proféciájában mindenütt ismételten utal az Úr házára. Például Joel könyve első részének 9. versében ezt olvassuk. Megszűnt az étel és ital áldozat az Úr házában, gyászolnak a papok, az Úrnak szolgái. Joel könyve 4. részének 20. versében is említi Jeruzsálemet. Júdában azonban örökké lakni fognak, Jeruzsálemben is nemzedékről nemzedékre. Aztán ismét olvasunk az Úr házáról, Joel könyve 4. részének 17. versében. Akkor megtudjátok majd, hogy én az Úr vagyok istenetek, aki szent hegyemen, a Sionon lakom. Szent lesz Jeruzsálem, nem hatolnak be oda többé idegenek. Ezért tudjuk, hogy ez a proféta Júda déli királyságában szolgált. Joel egyike volt a korai profétáknak. Lényegében jó néhány proféta volt, legalább 50, és általánosságban a konzervatív tudósok azt állítják, hogy Joel körülbelül Jóás, Júda királyának ideje alatt prófétált. Ez azt jelenteni, hogy kortársa volt, és valószínűleg ismerte Illést és Elizeust. Joel könyvének témája az Úr napja. Különösen utal rá 5 esetben. Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és Dániel valamennyien utalnak az Úr napjára. Néha úgy nevezik azt, mint azt a napot. Zakariás különösen hangoztatja azt a napot. Mi tehát az a nap? Az az Úr napja, vagy Jahve napja. Joel egyike azoknak, akik bemutatják proféciájukban az Úr napját. Az írott proféciák kezdetének a magaslatáról ez a férfi letekintett az évszázadokra, és távolabbra látott, mint bármelyik proféta. Látta az Úr napját. Az Úr napja szakkifejezés a Szentírásban, amely gazdag jelentést hordoz. Ebben benne van a millenáris királyság, amely Krisztus második eljövetelekor érkezik meg, de Jóel nagyon világossá igyekszik tenni, hogy az a nagy nyomorúság időszakával kezdődik el. Ha meg akarod határozni, vagy be akarod keretezni az Úr napjának a végét, akkor az a millennium befejezése lesz, amikor az Úr Jézus letör minden igazságtalanságot, és létrehozza örökké való királyságát itt a földön. Az Úr napja szintén egy olyan kifejezés, ami különleges az ószövetségi profétáknak. Nem foglalja magában azt az időszakot, amikor az egyház a világban van, mert egyetlen proféta sem beszélt emberek csoportjáról, akiket a pogányok, Izrael népe és a föld minden törzse közül hív ki az Úr, hogy egy testé az egyházzá formálja, amely elragadtatik ebből a világból. A proféták sem beszéltek, sem nem írtak az egyházról. Jakab a nagy jeruzsálemi konferencián többé-kevésbé körvonalazta az egyházi korszak és az Úr napjaként ismert jelenlegi időszak kapcsolatát. Ezt mondta. Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének, és ezzel egyeznek a proféták szavai, ahogyan megvan írva. Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom. Apostolok cselekedetei 15. rész, 14., 15. és 16. vers. Jakab ezt mondja, ezután. De ez mit jelent? Miután az egyházat Isten kihívja a világból. Isten ismét visszatér Izraellel kapcsolatos tervéhez, és az Úr napja éppen addig az ideig tart. Jakab aztán így folytatja, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi. Apostolok cselekedetei 15. rész, 17. vers. Korunkban Isten kihívja a pogányok közül az ő népét, azon a napon minden pogány, aki belép a királyságba, keresni fogja az Urat. Azt hiszem, hogy nagy megtérés történik akkor, amit addig még egyetlen gyülekezet sem tapasztalt. Valaki fölteheti a kérdést. Miért ezt a programot hajtja végre Isten? Jakab ezt mondta Istenről, és aki ezt öröktől fogva tudja. Apostolok cselekedetei 15. rész, 18. vers. Ne kérdezd, hogy Isten miért ezt a programot követi. Kérdezd meg őt, mert én nem tudom, és senki más nem tudja. Ő ezt a programot követi, mert ez az ő programja, és ez az ő világegyeteme. Ő nem köteles elszámolni nekem és neked. Isten nem nyújtja be jelentését a hét végén, hogy elmondja, mit cselekszik, és nem törekszik megszerezni jóváhagyásunkat. Csak azt mondhatom el, hogy nagy baj van, ha te és én nem szeretjük ezt, mert végül is csak teremtmények vagyunk idelente világban.

Számos különös vonása van Joel proféciájának, amire szeretnék rámutatni. Joel volt az első az író proféták között, és amint végig tekintett az évszázadokon, látta az Úr napjának közeledését. Nem gondolom azonban, hogy az egyházat egyáltalán meglátta volna. Egyik proféta sem látta azt. Amikor az Úr Jézus fölment az olajfák hegyére, az Ószövetségben járatos emberek oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle, mi lesz a jele a világ végének. Urunk nem említette még a keresztet sem abban az időben. Nem beszélt nekik a Szentlélek megérkezéséről. Nem szólt nekik az egyházi időszakról, és nem említette az elragadtatást sem. Ehelyett az Úr visszament az Úr napjának kezdetéhez. Dátumhoz kötötte, de az nem a mi naptárunk szerinti dátum, a megjövendölt események fogják azonosítani azt azok előtt, akik majd ott lesznek, amikor az Úr napja elkezdődik. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Máté evangéliuma 24. rész 15. vers. Ezért kell ismernünk az Úr napjának kezdetét. Joel világossá teszi, hogy az éjszakának idején kezdődik, vagyis a nyomorúság idejével indul. Végül is a zsidók mindig napnyugtától kezdték számolni az új napot. Mózes első könyve ezt mondja. Így lett este és reggel első nap. Mi napkeltével kezdjük, de Isten napnyugtával indul. Az Úr napja ezért éjszaka kezdődik. Megfigyelésre méltó megjegyzés, hogy Hóseástól eltérően Joel gyakorlatilag semmit sem mond önmagáról. Hóseás könyvében olvashatunk arról a botrányról, amely otthonában történt, hűtlen felesége miatt. Nem tudjuk azonban, hogy Joelnek volt-e hűtlen felesége vagy nem. Még azt sem tudjuk, hogy megnősült-e vagy nem. A profécia legelső verse mindent elmond, amit róla tudnunk kell. Ez az Úr igéje, amely Joelhez, Petuel fiához szólt. Joel könyve, első rész, első vers. Sok más profétától eltérően Joel nem ítéli meg Izraelt a bálványimádásért. Korábbi történetünkben, Joel idejében a bálványimádás még nem vált nagy bűnné Izraelben. Joel csak egy bűnt említ, az iszákosság bűnét. Joel egy szó szerint bekövetkező sáskajárás különös leírásával nyitja proféciáját. Aztán a sáskacsapást arra használja fel, hogy összehasonlítsa vele a jövendőben bekövetkező ítéleteket, amelyek erre a világra jönnek. Az első fejezet egy drámai és irodalmi gyöngyszem. A Szentírás kiemelkedő fejezete, és szinte alig lehet hozzá hasonlót találni máshol az irodalomban. Végül Joel proféciája nagyon ellentmondásos fejezetet tartalmaz, amelyben említi a Szentlélek kiáradását, amire Péter apostol utal pünkösd napján. Joel könyve második részének 28. és 29. versében van szó erről. Eltérő magyarázatok vannak a Szentlélek kiáradásáról, és ezt majd részletesen megvizsgáljuk, amikor odaérkezünk. Joel proféciája csak négy rövid fejezetből áll, az újonnan átdolgozott Biblia beosztása szerint, de igen fontos helyet tölt be a Szentírásban. Mint első író proféta, Joel vezeti be és határozza meg az Úr napja kifejezést. Ez az Úr igéje, amely Joelhez, Petuel fiához szólt.
Jóel könyve, első rész, első vers. Vannak olyanok, akik szerint Jóel nem más, mint Sámuel próféta egyik fia. De Sámuel fiai nagyon gonoszak voltak, míg ez a Jóel egyáltalán nem volt gonosz. E fiú apja Petuél volt. Jóelt általános névként használták akkoriban, és azt jelentette, hogy Jahve Isten. Hallgassatok ide, ti vének! Figyeljen az ország minden lakója! Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy őseitek idejében? Jóel könyve, első rész, második vers. Nyilvánvalóan Izrael akkor élte át történetének egyik legnagyobb sáskacsapását. A sáskajárás nagyon általános volt abban az országban, de Jóel hívja az időseket, és ezt kérdezi. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy őseitek idejében? Hallottatok-e már valaha ilyen sáskacsapásról? Természetesen ezt kellett mondaniuk. Nem, ez a legsúlyosabb, amit valaha átéltünk. Az a baj legtöbbünkkel, hogy amint kezdünk öregedni, rózsaszínű elképzeléseket alakítunk ki a múltról.

Ha a fiatalok oda jönnek hozzánk, és azt mondják, csodálatos összejövetelünk volt a gyülekezetben. Erre mi szeretünk így válaszolni. Ez csodálatos volt, ez nagyszerű volt, de valamikor mi is részt vettünk egy összejövetelen, ami kétszer olyan jó volt a mi szülővárosunkban, amikor fiatalok voltunk. Joel így szólt. Az idősek még sohasem hallottak ehhez hasonlót. Aztán megmondták az idősek, hogy egyetértenek ezzel a véleménnyel. Beszéljétek el fiaitoknak, fiaitok meg az ő fiaiknak, az pedig a következő nemzedéknek. Joel könyve, első rész, harmadik vers. Joel tovább megy és így szól. Ezt tovább adhatjátok. Mondjátok meg gyermekeiteknek, hogy mi történt, és ők is mondják el az ő gyermekeiknek, mert nem lesz ilyen sáskacsapás soha többé. Vajon nem emlékeztet ez minket a Szentírásnak egy másik fejezetére? Jézus az olajfák hegyén mondott beszédében, Máté evangélium a 27. részében azt az időszakot úgy írja le, mint a nagy nyomorúság időszakát. Ugyanezt mondta erről is. Elmondta, hogy még sohasem volt ehhez hasonló, és ezután sem lesz soha semmi ehhez hasonló. Most már többé-kevésbé körvonalaztuk azt az időszakot, és a történelemben egy különös fejezetként rekeszbe zártuk. A nagy nyomorúság ideje alatt senki sem mondhatja majd ezt. Ez emlékeztet engem arra, amit fiatal koromban éltem át. Ez valósággal nagy bajok ideje volt a múltban. Sohasem volt még hasonló időszak a nagy nyomorúság idejéhez. A múlt följegyzett történelmének minden időszakában mindig voltak korábbi időszakok, amelyek hasonlítottak ahhoz az időhöz. Az Úr Jézus azonban nagyon világossá tette a nagy nyomorúsággal kapcsolatban. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Máté evangéliuma 24. rész 21. vers. Amikor az emberek nagy nyomorúságba kerülnek, senki sem tesz föl ilyen kérdést, mint amilyent naponta hallunk. Azt gondolod, hogy a nagy depresszió volt a nagy nyomorúság? Vagy azt gondolod, hogy mindez a baj napjainkban azonos a nagy nyomorúsággal? A válasz nagyon könnyűvé válik, amikor az Úr Jézus Krisztus szavait föllapozzuk. Jézus mondta, hogy semmi hozzá hasonló nem volt a múltban. A mikorunkhoz hasonló idők már voltak korábban is, ezek mind megismétlődhettek a múltban. És mivel a helyzet nem javul, hanem egyre romlik, senki sem mondhatja, hogy ehhez hasonló nem lesz a jövőben. Joel drámai módon mondja el, ide figyeljetek, ez a sáskacsapás egyedülálló, még sohasem történt ilyen, de eljön egy másik egyedülálló időszak, amit az Úr napjának nevezünk. Az Úr napja a nagy nyomorúsággal kezdődik, miután az egyház elhagyta ezt a világot. Félelmetes időszak lesz a földön, minden leírást meghaladóan rémületes, és akkor Krisztus visszajön, hogy létrehozza országát. Azt kívánom, hogy akik tagadják, hogy a Biblia ezt tanítja, tanulmányozzák Isten teljes igéjét, és ne csak innét-onnét vegyenek ki verseket belőle. Tanulmányoznunk kell a teljes írást, hogy megismerjük, mit mond. Ez a sáskacsapás egyedülálló, és eltér minden más csapástól, ami bekövetkezett. A sáskacsapás Egyiptom földjén, amikor Mózes és Izrael ott volt, csodálatos csapás volt, Isten ítéleteként érkezett. Azonban ezt a csapást természetes eseménynek nevezhetjük.
számos olyan részlet van, amit meg kell értenünk a sáskákról, mivel sokan egyáltalán nem ismerik a természetüket. Mint kisfiú mindig élveztem, hogy lefeküdhettem ágyamra a nyitott ablak előtt nyári estéken, és hallgathattam a tücsök ciripelést a fákról. Azonban sohasem volt sáskajárás a vidékünkön, és valószínűleg nem olyan sáskák voltak azok, mint amik Izraelben éltek a bibliai korban, vagy éppen napjainkban. Ha valaha láttál képeket a földekről egy-egy sáskajárás után, akkor tudod, hogy a sáskák a felperzselt föld taktikáját gyakorolják ilyenkor, olyan a föld, mintha tűz járta volna végig, és mindent elpusztított volna. Isten igéje beszél a sáskákról, és az egyik ilyen fejezetre hívom fel figyelmedet, ami a példabeszédek könyve 30. részének 27. versében olvasható. Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak mindnyájan.

0: A cserebogár. Jóel könyve, első rész, negyedik vers. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy újból szólsz hozzám igéddel. Adj nyitott fület, nyitott szívet, hogy megértsem üzenetedet, amit éppen erre a korra akarsz nekem mondani. Ámen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Április 15-e. A szeretet szolgál. Szeretetben szolgáljatok egymásnak. Galatákhoz írott levél, 3. fejezet, 13. vers. Valaki azt mondta, az önzés nagynak tartja és kiszolgáltatja magát. A szeretet szolgál, és nagy. Egy ismert keresztjén énekes egy étteremben bizonságot tett asztalszomszédjának, és megadott neki az az öröm, hogy az Úrhoz vezethette. A következő hetekben pedig folytatta az újonnan megtért vezetését a tanítványság útján. A fiatal hívőt rák támadta meg, és mint gyógyíthatatlant kórházba vitték. Itt az ellátás és a gondozás sajnos elégtelen volt. Az énekes, híresség volt a rádióban, hűségesen látogatta őt, ágyhúzatot cserélt, fürdette és etette Timóteusát, és még sok mindent megcsinált, ami tulajdonképpen a személyzet dolga lett volna. Azon az éjszakán, amikor Fred meghalt, a híres énekes karjaiban tartotta, és vigasztaló igéket suttogott a fülébe. Szeretetben szolgáljatok egymásnak. Egy bibliaiskola egyik legmagasabb rangú tanára a férfiak mosdóhelyiségét gyakran találta piszkosnak a reggeli tisztálkodás után. Türelmesen megtisztította a verendezéseket, és letérdelt, hogy a padozatot is szárazra törölje. Legjobb előadásait nem kizárólag a tanteremben tartotta. Tisztelt tanáruk példája nyomán, aki feltörölte utánuk a mosdót, a hallgatók megaláztattak és indítatást kaptak, szeretetben szolgáljatok egymásnak. Ugyanakkor a bibliaiskolában a kosárlabda csapat egyik tagjának igazi szolgáló szíve volt. Mérkőzés után, mikor mindenki rohant, hogy elsőként érjen a zuhany alá, ő ott maradt a tornateremben, és gondoskodott arra, hogy másnapra minden rendben legyen. Mások önzését arra használta fel, hogy hasonlítson urára, mint mindenki szolgájára. Szeretetben szolgáljatok egymásnak. Törökország egyik falujából egy hívő asszonyt felhoztak Londonba, hogy az egyik veséjét beteg fiának ajándékozza. Az asszony azt hitte, hogy veséjének odaajándékozása életébe fog kerülni. Mikor az angol orvos megkérdezte tőle, hogy valóban kész-e egyik veséjét a fiáért feláldozni, azt felelte. Kész vagyok mind a két vesémet feláldozni. Szeretetben szolgáljatok egymásnak. Ebben az önző világban nem sokan tolonganak az önzetlen, áldozatos élet útján, de minden nap új lehetőség nyílik kicsiny és nagy áldozatokkal való szolgálatra.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Aki itt volt velünk az elmúlt alkalommal is, talán emlékezhet rá, hogy ahogy haladtunk Sámuel első könyve 4. fejezetében, ugyan megemlítettük a filiszteusokkal való csatát, és azt a részt, hogy a végén még Isten ládája is gyakorlatilag fogságba került a filiszteusokhoz, de úgy gondolom, hogy ott elhangzott egy-két olyasmi, amire nagyobb figyelmet érdemes fordítani, mint amennyi idő az elmúlt alkalommal maradt. Úgyhogy, ha megengedik a kedves hallgatók, újra olvasok egy részt Sámuel első könyve 4. fejezetéből a 7. verstől. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és azt mondták: Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok. Ezt a néhány mondatos monológot nem tudom, meddig mondták a vezérek a filiszteusoknak, és hogy bővebben vagy kevésbé részletesen, nem is ez a lényeg. Mit mondtak a filiszteusok? Először is azt, hogy jaj nekünk, mert Isten jött a táborba. Az az Isten, aki harcolt Egyiptom ellen, és mivé lett Egyiptom? Na de, tessék mondani, sok száz év távlatából hogy emlegethetik a filiszteusok az egyiptomiak vereségét? Tessék mondani, kinek jut eszébe itt Magyarországon bizonyos élethelyzetben azt mondani, hogy na-na-na, álljunk csak meg, emlékszünk, hogy hogy járt a spanyol hajóhad az 1600-as években? Hát, hogy finoman fejezzem ki magam, valószínűleg a legtöbb magyart csekély mértékben érdekli, hogy mi történt a spanyol hajóhaddal. Vagy az angolokkal, vagy a franciákkal, vagy a portugálokkal. Sokkal inkább érdekel bennünket az, hogy mi történt itt, velünk. De a török hódoltság hőstetteit nem fogják emlegetni tőlünk, délebre, nyugatabbra, bár még mindig zeng Európában a déli harangszó, de összesen ennyi maradt belőle. Pedig semmivel nem volt történelmileg közelebb, vagy távolabb, mint amennyire távol ezektől az eseményektől volt az az idő, ami Egyiptommal történt. Úgy tűnik, hogy amit Isten Egyiptommal tett a kivonuláskor, beleégett a nemzeteknek a tudatába. Még akkor is, hogyha sok száz kilométerre éltek onnan. Valószínűleg elmesélték apák a fiaknak, nagyapák az unokáknak, lehet, hogy újra és újra elővették, és most úgy érezték a filiszteusok, hogy Istennel kell harcolni, nem a néppel. És egészen biztosak voltak benne, hogy annak idején Isten győzte le az egyiptomiakat, nem a nép. És milyen igazuk volt, hiszen a Vörös-tenger nem Izraelnek a szavára nyílt meg, hanem az élő Isten nyitotta meg. És sok csoda a pusztában, ami történt, nem Izraelnek a nagyszerűsége, tudományos felkészültsége, kiválósága, tapasztalata és gyakorlata következtében történt, hanem mind az élő Istennek a jelenlétéből adódóan, és mind az élő Isten akaratából és kegyelméből. És most itt van az Isten. Itt van a táborban, gondolják a filiszteusok. És tetszik tudni, nem csak a filiszteusok gondolják ezt, ezt gondolja Izrael is. Most már győzünk! Ha Isten itt van, nem is történhet más? Milyen vereség érhetne bennünket? Bocsánat a szóért, de mekkora blamázs lenne a mindenható Isten számára, ha itt van a táborban az ő szövetségének ládája, és vereséget szenvedne az ő népe. Tessék mondani, bírja-e az Isten, ha mi úgy gondoljuk, hogy most aztán fölsül? Ez a történelemben egy visszatérő kérdés. Tessenek csak arra gondolni, hogy hányszor és hányszor kellett profétáknak arra emlékeztetni Izrael népét, hogy ne mondogassátok, hogy az úrháza van itt, ehhez a történethez képest, jó pár száz évvel később természetesen, mert Isten nem fogja csak azért kiszolgálni a ti bűnös, önző vágyaitokat, és elfelejteni, hogy mit tesztek, meg hogy tesztek, mert itt van az ő temploma. Hát, hogyha úgy adódik, akkor az ő templomát is veszni hagyja, mert az igazsága megáll. Amikor Keresztelő János elkezdett prédikálni, ugyanezt a témát kellett, hogy elővegye, csak egy kicsit másként. Azt kellett, hogy mondja, ne mondogassátok, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert Isten, hogyha akarja, a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. És valahogy ez a fajta hozzáállás is, ez a fajta rituálévá sűrűsödött vallásosság valahogy átszivárgott a kereszténységbe. Isten mellénk áll, mert... Mert van nekünk egy ilyen, olyan, amolyan tárgyunk, van nekünk egy épületünk, amit Istenházának hívunk, templomnak hívunk, kápolnának hívunk, Isten majd kiáll értünk, mert azt mondtuk, hogy keresztény nép vagyunk. De Istennek nincsenek ilyen kötelezvényei. Harcoltak a filiszteusok, mégpedig abba a különös helyzetbe keveredve, hogy mindenki extrém módon küzdött az életéért, hiszen úgy gondolták, hogy itt úgyse nyerhetnek. És kiderült, hogy igen. Mindenki hazafelé menekült Izraelből, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 ezer gyalogos, elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Finás is meghalt, egy benyámini férfi elfutott a csatából, és még aznap megérkezett Silóba. Megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült a székén, az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghalva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli, mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament és megmondta Élinek, Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember azt mondta Élinek, a csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma. Éli azt kérdezte, mi történt ott, fiam? A hírnök így felelt, megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt a két fiad, Hofni és Finehási, sőt az Isten ládáját is elvették. Volt itt egy szám, nem tudom, hogy tetszettek-e figyelni. 98. 98 esztendős koráig várt az Isten az ítélet beteljesítésével Éli életében. Újra és újra szólt. Szólt személyes üzenettel, proféta által, Isten embere által, szólt még személyesebb üzenettel, az ifjú Sámuel által, házon belül tulajdonképpen. És aztán még hagyott időt. Nem is keveset, úgy tűnik. És tetszik tudni, a proféciákkal van egy kis gondunk. Ha Isten szól és másnap beteljesedik, akkor lefagyunk, zsibbadunk, és minden bajunk van, hogy pont úgy lett, ahogy Isten megmondta. De ha szól az Isten és kegyelmi időt ad, akkor mi ezt a kegyelmi időt nagyon sokszor elnézzük, és úgy gondoljuk, hogy ja, nem is gondolja annyira komolyan. És mivel Isten nem gondolja annyira komolyan, miért vennénk mi annyira komolyan? És ugyanakkor, ha netalántán Isten nem adna kegyelmi időt, akkor azon jajongunk, hogy még átgondolási lehetőséget se igen kaptunk az Istentől. Mindig az a problémánk, hogy miért nem azt csinálja Isten, ahogy mi gondoljuk. Malakiástól idéztem csak nem szó szerint ezt, amit az előbb elmondtam, mert azt mondja Malakiásnál, hogy azt mondogatjátok egymás között, hogy nem következetes az Isten. Kiszámíthatatlan. Sose lehet tudni, hogy mit akar. Egyszer bejelenti az ítéletet, végre is hajtja, máskor bejelenti és vár türelmesen, pedig van a Szentírásnak egy nagyon
3: egyértelmű magyarázata. Nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Éli hosszú időt kapott az Istentől. Bocsánat a szóért. De Isten megvárta az ítélettel, amíg fizikailag is pont olyan lesz, mint szellemileg. Süket, meg vak. Alig lát, alig hal. Lett volna lehetőség az élő Istenhez fordulni kegyelemért? Igen. Hofni és Finás is tudta, hogy mi várhat rájuk? Igen. De hát valami miatt odázgatjuk. Észretetszettek venni, hányszor esünk ebbe a hibába, még egy nap, majd holnap után, ej ráérünk arra még. Amikor az Isten ládáját megemlítette, mármint a hírnök, aki a csatatérről menekült, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt, 40 évig volt Izrael bírája. A menye, Finehás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak, és amikor haldoklott, azt mondták a mellette álló asszonyok, ne félj, fiút szültél, de ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Íkábódnak, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége. Mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa is, meg a férje is. Ezért mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Hát azért senki nem gondolt arra, hogy amit Isten megmondott, az pont így lesz. Na de hogy ennyire így? Hogy egy napon hal meg Hofni, Fineás, Éli, Fineás felesége, és Íkábódról olyan túl sok mindent nem tudunk. De azt tudjuk, hogy egy életen keresztül a nevében hordozta ennek a napnak a szörnyűségét és a gyalázatát. És hogy mindaz, amit Isten mondott, az félelmetesen beteljesedett. És tudom, már vélem hallani onnan a készülék másik oldaláról is, hogy tehet ilyet a kegyelmes Isten? Íkábód aztán nem tehet semmiről. Valószínűleg Fineás felesége se tehet semmiről. Na álljunk csak meg egy kicsit, tetszik mondani, az elszedett áldozatokból mit tetszik gondolni, kinek az asztalára került az ennivaló? Ó, de hát Íkábódnak az anyukája mit se tudott arról, és hát ő igazából neki nem volt más dolga, csak az, hogy elkészítse az ételt a családnak. Hát tehetett ő arról, hogy milyen férje van? Nem tudok rá válaszolni, hogy tehetette vagy sem. De általában az a tapasztalatom, hogy aki valami nagy gazemberségnek a haszonélvezője, ritkán szokott kérdéseket föltenni, mert hát ha elmúlik a haszonélvezeti jog. Sokszor volt már ilyen a történelemben, nem? És hányszor kellett szembenézni azzal, hogy az Isten előbb-utóbb benyújtja a számlát. Nem azért, mert Isten örömét leli abban, hogy szenvedést okozzon, hanem azért, hogy mi, akik olvassuk, gondoljuk végig az útjainkat. Gondoljuk meg, hogy például, amit most látunk itt Magyarországon vagy Európában, hány év kegyelmi idő után történnek ezek a dolgok? Hány teljesen figyelmen kívül hagyott isteni figyelmeztetés után történnek ezek a dolgok? Milyen rengetegszer adott Isten ilyen-olyan-amolyan úton támogatást, lehetőséget, kegyelmi időt, igehirdetőket, kinyílt templomajtókat? Tetszett nekünk arra használni az időt, amire Istentől kaptunk? És amikor nehezebbre fordulnak az idők, akkor méltatlankodunk, hogy ez nem fair. És mi a következmény? Csak remegő szívvel gondolhatunk arra, hogy bár a magyar utónévkönyvben csekély eséllyel található meg Íkábód neve, de lehet, hogy némely esetben úgy fogjuk érezni, hogy oda van. Most nem Izrael dicsősége, hanem oda van az a kegyelmi idő, vagy oda van a dicsőség, amit eddig Isten adott. És nem jól használtuk az időt. Elvették az Isten ládáját. De hát, hogy történhet ez meg? Hát tessék arra gondolni, hogy Isten megmondta, hogy ezt a ládát kik érinthetik? Csak ezzel megbízott papok, tehát nem úgy volt, hogy a papok érinthetik, A papokon belül is volt külön ezzel megbízott személy, külön család volt, leszármazási jogon lehetett az Isten ládájával bánni, és ugye később majd, amikor Dávid Jeruzsálembe költözteti, vagy akarja költöztetni a ládát, akkor egy Uzza nevű ifjú ember, aki egyébként a láda hordozásával megbízott papok közül való volt, amikor megbillen Isten ládája, és odakap a ládához, azonnal meghal. Hogy lehet, hogy a filiszteusok simán elviszik, minden gond nélkül, úgy, mint bármelyik közönséges ládát, ahogy elvihették bármelyik zsákmányt, hát ez mégse a nagymama sifonérja. És tessék csak arra gondolni, mentek haza a filiszteusok, diadalmi mámor, viszik a ládát, és úgy gondolják, hogy legyőztük Izraelt, de az még csak hagyján, legyőztük Izrael istenét. Itt visszük, fogságba. Hova fogják vinni? A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Ében-Haézerből Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágon templomába, és oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap felkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Ez alapvetően egy olyan történet, amit szívesen mesélek a gyerekeknek. Ennél a résznél általában mindig kitör a gyerekeken a derültség. Mert micsoda szép látvány lehetett, ugyanis ez az oda tették Dágon mellé, azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas méretű kőszobor, Dágonhoz képest az Isten ládája egy kis picike valami volt, mint egy kazetta, oda tették mellé, és ezzel úgy nagyjából ki is akarták ábrázolni, hogy a hatalmas Dágon mellett Izrael pici kis istenkéje milyen jól mutatnak. És akkor másnap reggel Dágon arccal a földre borulva fekszik. Biztos földrengés volt az éjjel. Mert eféle magyarázatokat szívesen mondanak. Csak azért tessék meggondolni, hogy milyen Isten az, akit aztán fognak és csörlővel, emelővel, ki tudja mi mindennel, helyreállítják a lelki világát. Meg talpára segítik. De hát ez valahogy nem tudja az embereket úgy tűnik eléggé fölébreszteni, és akkor az Izrael Isten úgy döntött, hogy akkor segít nekik ebben. És meg fogja mutatni, hogy ő meg Dágon egy templomba nem fér. Tessék csak figyelni. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, de Dágon feje, meg a két kézfeje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. De kár volt azt az ajtót bezárni, mert Dágon szeretett volna távozni, csak nem lehetett. Nem gúnyolódni szeretnék. Csak Isten azt üzente, hogy ahol ő jelen van, és az ő jelenlétének a kiábrázolása most itt jelen van a szövetség ládájában, ott más Isten nem fér. És hogyha valaki nem értené, nincs gondolata más Istennek, tehát a fej a küszöbön, nincs cselekvőképessége se más Istennek, tehát a két kézfej is külön-külön a küszöbön, hogy egy földrengéstől hogy tudott pont ez a három dolog odáig gurulni? Hát nem a földrengéstől. Na de akkor most vegyük egészen komolyan, még mielőtt valaki azt hinné, hogy csúfolodok. Ha itt működik az Isten ládája, akkor a csatatéren miért nem működött? Van egy rossz hírem, kedves hallgatóim, most sem működött az Isten ládája. Mert se a csatatéren, se Dágon templomában, se sehol nem működik egy tárgy. Még akkor se, hogyha az élő Istenről szól. Az élő Isten működött. A csatatéren megvonta a támogatását, mert bűnös életvitelhez kívántak egy szabadítási élményt, úgy, hogy közben nem változunk. Itt viszont egy idegen istenség környezetében azt akarta üzenni a filiszteusoknak, hogy milyen jól tudtátok, amit Egyiptomról tudtatok. És én az Úr nem változtam meg. Na de mi új szövetségiek nem tudunk valami ilyesmit? Krisztus Jézus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. De ettől még, ha fölrakok a falra egy feszületet, nem lesz jobban Krisztus központú az életem. Egy tárgytól. Ha kirakom a könyvespolcomra a Bibliát, nem lesz hívőbb a könyvespolcom. Mert ezeket se totemként, se amuletként, se amolyan védőszentként, nem tudom, hogy mondjam még, nem használhatom, mert ez ellene van az Istennek. De az van a Szentírásban, hogy az Úr az Isten, és az ő dicsőségét senki másnak nem adja. A filiszteusok hiába mentek úgy haza, hogy dicsőítették Dágont, aki győzelmet adott nekik Izrael Istene felett. Első nap még megkapták a gondolkozási lehetőséget, helyreállították Dágont, mert csak leborult. Nem tudom, hogy hogy állították helyre. Biztos helyreállították, hiszen a filiszteusoknak is volt büszkesége, később, valahogy majd cementtel, meg ki tudja mi mindennel, összeeszkábálták az istenségüket. Egyébként ne tessenek véletlenül sem mosolyogni ezen, mert a mai ember más se csinál, csak ezt ideológiailag tesszük, nem cementtel, vagy mészkővel, vagy ki tudja mi mindennel, de mi szépen ragaszgatunk magunknak isteneket, innen a fejét, onnan a kezét, amonnan a lábát, innen ezt az elvet, onnan azt a hittételt, és akkor úgy gondoljuk, hogy megvan az én Istenem, most már remek hívő ember vagyok. De ott, ahol az élő Isten jelen van, semmilyen más istenségnek se oka, se joga nem marad. Ugye tetszett érteni? Ahol az élő Isten jelen van, ott semmilyen más istenségnek se oka, se joga nincs. Én az Úr vagyok az Isten. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Na de, tessék mondani, ha mi elvben, szóban, esetleg bizonyos kifejezéseket használva úgy gondoljuk, hogy keresztények vagyunk. Vajon bizonyíték-e az életünk a kereszténységünknek? A filiszteusok ma is várják, nem feltétlen kell, hogy filiszteusoknak hívják őket, és bármilyen hihetetlen, a világ pontosan tudja, hogy kicsoda az Isten, csak nem hisz benne. De amikor szorul a hurok, mint ahogy mostanában úgy tűnik szorul a hurok, akkor egyszer csak a világ elkezdi előhozni, hogy lehet, hogy mégis néhány héttel ezelőtt döbbenten találkoztam egy internetes portálon világi újságíró tollából azzal, hogy lehet, hogy a proféciák most fognak beteljesedni. Mert hogy Ezékiel mit írt, és a többiek mit írtak. És azóta több csatornán ugyanez a hang, és egyéni beszélgetésekben is ugyanez a hang. A világ sóvárogva várná az Isten fiainak a megjelenését, de az nem a tárgyaktól lesz, amit magunkhoz vettünk, és viszünk magunkkal, a csatába, a lelki csatába, hanem a lelkülettől, amivel élünk.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Biblióórán, és szeretettel köszöntöm kedves munkatársaimat is, akik nagyon hűségesen újra és újra itt vannak, együtt hallgatjuk Isten igéjét, és aztán együtt beszélgethetünk róla. Remélem, hogy a mai több témából, ami felvetődött az ige magyarázat közben, sokféle gondolat született az én munkatársaim fejében is, de hát ennek a bizonyítéka úgyis mindjárt kiderül, hiszen már is adnám a szót az első hozzászólónak.
1: Nincs új a nap alatt. Gyakorlatilag teljesen magunkra ismerhetünk az elhangzottak alapján. Ha először a családról beszélünk, ugye ez a család, sose hallottunk arról, hogy ki lehetett az édesanyja, hanem mindig csak ugye Éliről és a fiairól. Tehát azt szomorúan konstatáltuk, hogy egyikük sem hallgatott Istenre, hanem élte az életét úgy, ahogy akarta, illetve hát, istentelenül, és egy tragédia sorozat lett a vége. Hát feltehetjük mi is a kérdéseket magunknak, és végig gondolhatjuk a körülöttünk élőket, hogy esetleg, ha van olyan, akit már figyelmeztettünk, vagy kértünk változásra, vagy figyelmeztettünk arra, hogy ha ez így folytatod, akkor ennek nagyon rossz vége lesz. Biztos, hogy mindenkinek van ilyen tapasztalata. Vagy imádkoztam én is olyan emberért, akiről tudtam, hogy a veszélybe rohan, és hiába volt minden figyelmeztetés, és amikor megtörtént a tragédia, akkor persze nem ő volt a hibás, hanem Isten, akiben nem is hitt. A másik pedig, hogy ugye a ládát bálványként tekintették tulajdonképpen, és hát az valóban megmosolyogtató, hogy egy kézzel csinált Istent Istennek tekintenek, de most nem ez történik? Hát mindazok az emberek, akik nem hajlandók az élő Istenben hinni, figyeljük meg, hát elég, ha csak az autókat megnézzük, hogy ott függenek a rózsafüzérek, meg a keresztek az autón, meg mellette a szerencsepatkó, vagy a vizsgákhoz ugye viszik, szorongatják a mindenféle kabalákat, de sokszor megdöbbentő számomra, hogy felnőtt emberek, akik nem hisznek ezekbe a dolgokba, ugye, ami a Biblia vagy Isten törvénye, ugyanakkor olyan, idézőjelbe teszem, szent hagyományokba és tárgyakba hisznek, aminek viszont egyáltalán semmi értéke vagy jelentősége nincs. Tehát ugyanúgy történik ma is. És sajnos eszünkbe kell jusson az, hogy 1990-ben az Úristen adott egy nagy szabadítást Magyarországnak. Én akkor még javába a gyerekszolgálatban voltam. Úgy indultak meg a családok, hogy nem volt elég tanító. Annyi gyereket hoztak, hogy hittanra járjanak meg, egyházi iskolába menjenek. Tehát olyan nagy volt a felbuzdulás. Elteltek ezek az évtizedek, hova jutottunk? Olyan istentelenség, istenkáromlás, gyűlölködés, a magyar nyelvnek a totális megcsúfolása, ahogy beszélnek az emberek, ide jutottunk el. Én bevallom most itt nektek, és hát a hallgatók előtt se szégyellem, hogy engem rettenetesen nyomaszt a jelenlegi helyzet, mert ott van mindig bennem az, hogy vajon az Úr ezt meddig tűri. Ott van a szorongás bennem, hogy Uram, irgalmazz nekünk bűnösöknek, mert rettegek attól, hogy mikor fogja azt mondani, hogy most már nincs tovább.
2: Én nekem egy rövid felvetésem lenne, amit hát nem bánnám, hogyha reagálnánk rá valahogy közösen, mégpedig az a mondat, hogy amikor jön a küldött, és beszámol Élinek arról a tragédiáról, ami a harctéren történt, és elmondja, hogy a csatában meghalt Élinek a két fia, Hofni és Finás, és amikor külön kiemeli a Biblia azt a mondatot, hogy és amikor az Isten ládáját említette, akkor esett le Éli, hanyatt a székről. Érdekes módon, hogy Nem akkor, amikor a fiait említette. Hát itt valószínű, hogy talán ekkor szakadhatott rá az ítélet, nem tudom.
3: Az ige hirdetés alatt én is felfigyeltem erre, sőt nem csak erre, hanem 5 versszakkal korábban, a 13. versben azt olvassuk, hogy Éli az út mellett ült, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Itt is ki van hangsúlyozva, hogy az Isten ládája miatt remegett a szíve, és utána a 18. versben az van, amit mondtál, hogy akkor esett hátra és tört ki a nyaka, amikor az Isten ládájának az elvesztéséről is értesült. Én is gondolkodtam, hogy vajon a fiai miért nem érintették ilyen mélyen. Én arra jutottam magamba, hogy valószínűleg ennek az embernek, ennek az öreg papnak valahol a szíve mélyén ő szerette az Urat, és valahol akart is engedelmeskedni neki, csak jobban szerette a fiait. Nem volt ereje ellent mondani a fiainak és rendszabályozni őket. Az is arra utaló tünet, hogy 98 éves volt, hogy ez egy idős ember volt, aki, amikor a gyermekei születtek, se lehetett túl fiatal, hogy egyszerűen nem volt ereje nevelni őket. És valahol beletörődött, hogy a fiúk ilyenek, de valahol szerintem a szíve mélyén, persze ez feltételezés, vállalom, a szíve mélyén abban reménykedett, hogy Isten azért a ládáját nem engedi elveszni, tehát hogy nem lesz akkora nagy a veszteség. Be kellett látnia, hogy Istent nem lehet rendszabályozni, és a ládája is oda lehet. Nem Isten szégyene ez, hanem ő nem töltötte be azt a feladatot, amit mint Isten bírájának és papjának be kellett volna tölteni a családban is, meg Izrael házában is, és most egyszerre kellett szembesülnie a teljes romlással.
4: Ahogyan a Biblia, Tibor és Anikó is mondta, Istent nem lehet megrend szabályozni, és sokszor mosolygok az ilyen különböző teóriákon, hogy hogyan lesz vége a világnak. Én azt gondolom, hogy Isten megteremtette egy világot, létrehozott biológiai, fizikai, kémiai szabályokat, és megszabta azt is, hogy az ember miket hághat át, és miket nem. És az én véleményem az, hogy, és ezt úgy látom a Isten igéjéből is, hogy vannak szabályok, amiket az ember nem hághat át. Isten megátkozta az ő általa teremtett világot, az ő általa létrehozott szabályrendszert, és ezen belül kell nekünk élnünk. Én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy hívnak egyes elnököket, milyen országnak milyen technológiája van, milyen országszövetségek vannak. Az Isten által adott határokat nem léphetjük át. És nem is erre kell figyelnünk, és azt gondolom, hogy ha az életünket azt tölti ki, hogy rettegünk a különféle fajta emberi fegyverektől, a különböző emberi konfliktusoktól, akkor elveszítjük a fókuszt az életünkről, a szolgálatunkról. Átadott életű hívő emberként Istenre kell figyelnünk, arra a szolgálatra, amit ő adott nekünk, és ott, ahol vagyunk, abban a környezetben szolgálnunk kell Istennek, Isten dicsőségére, az emberek javára. Én nem gondolom azt, hogy egy átlagos magyar hívő emberként azon kellene gondolkodni, hogy kinek milyen fegyvere van, vagy mi érhet el minket. A mindennapok, ahogyan élünk a családunkban, a környezetünkben, iskolában, munkahelyünkön, szomszédaink között, az sokkal meghatározóbb és sokkal fontosabb.
5: Az Isten ládájának az útjáról szeretnék néhány gondolatot mondani. Hogy is indult? Silóból a templomból, a harctérre, a harctérről a Dágon templomába. Hol veszik igazán észre az Isten jelenlétét úgy, hogy a bizonyság ládája azt jelenti, hogy az bizonyság Isten mellett, nem Isten. Amikor végig gondoltam ezeket, akkor eszembe jutott, az elmúlt alkalommal foglalkoztunk vele, hogy amikor megérkezik a harctérre az Isten ládája, akkor a filiszteusok azt mondják, hogy az Istenek jöttek közénk, Izraelnek az Istene. És akkor sorolják mindazt, amit Isten tett Izrael népével érdekébe, meg azokkal is, akik ellenezték az útját, vagy fékezték az útját Izrael népének. Mikor ezen végig gondoltam, úgy nem is írtam én ma ide fel semmit, akkor végig gondoltam, eszembe jutott egy nagy dolog a Lukács evangéliumából. Jézus megy be a tanítványaival egy faluba, és jön vele szembe 10 poklos ember. És kiáltanak mindnyájan Jézusnak, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk. És azt mondja Jézus, menjetek, mutassátok meg magatokat a papnak, a Mózes törvénye szerint, és míg odaértek, meggyógyultok. És mind a 10 meggyógyult. És egynek eszébe jut, hogy hát ezért hálát kellene adni. És visszatér egy. És azt mondja Jézus, hogy hát a 9 hol van? Hát csak ez az egy idegen jött vissza hálát adni azért, hogy meggyógyult. Hiszen a többiek is meggyógyultak. A 9 az izraelita volt. Ez az egy idegen. Hogy van ez? Hogy ismerték fel a filiszteusok, hogy az Isten jött közénk? Arról, amit Isten cselekedett. Hogy ismerte fel ez az egy idegen, hogy isteni erő végezte el, hogy meggyógyult a betegségéből? Hát úgy, hogy visszamegy, leborul Jézus előtt, hálát ad neki mindazért, amit tett. Hogy van a mai kereszténység, testvérek? Várjuk, tegye ezt Isten, tegye azt Isten, ezt javítsa meg, azt javítsa meg, hol a hálaadás? Én azon is csodálkozom, amikor Pál apostol a pogányokról beszél. Azt mondja Pál apostol a pogányokról, hogy ezeknek nincs törvényük, de valamelyük van. Van lelkiismeretük, amelyik egymás kölcsönösen mentegeti, meg vádolja. Hát a 9-nek se volt lelkiismerete. Meg Izrael népének Hofni és Fineás, meg mondhatom Éli vezetésével sem volt lelki ismerete, mert ha lett volna, akkor az Úrhoz ragaszkodnak, nem a bűnökhöz.
3: Ma egy nehéz napon vagyok túl, nem fizikailag, hanem inkább lelkileg vagyok megviselve, és úgy jöttem ide erre a mai estére. És olyan jó volt, hogy kezdésnek imádkoztunk, és rögtön utána föl is írtam magamnak, hogy szólj, Uram, mert halljad te szolgád. Ahogy mondta az egyik imádkozó, hogy letesszük a világi dolgokat, és én így figyeltem most az igét, hogy amit kapok az Úrtól, azt fogom tovább mondani. Megfogott a ige hirdetés elején, hogy Isten benyújtja a számlát. És eszembe jutott, hogy második, harmadik és negyed íziglen történik ez. Odalapoztam a 10 parancsolathoz, mert nagyon sok parancsolat van az Ószövetségben, de nem azért nyújtotta be Isten a számlát, hogy valaki a kaporból nem adta meg a tizedet, hanem a 10 parancsolatban olyan alap kérései vannak az Úrnak, amelyeket nagyon komolyan kell venni, és itt, ahogy átolvastam gyorsan, láttam, hogy az egyik ilyen, hogy ne csinálj magadnak Isten szobrot, mert megbüntetem az atyák bűnért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. És van ígéret is, hogyha 1000 ízig irgalmasan bánik azokkal, akik szeretik őt, és megtartják a parancsolatokat. És egy másik ítélet pedig a harmadik parancsolathoz, hogy ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. És akkor ezt megpróbáltam alkalmazni erre a családra, hogy ne legyen más Istened. Hát tudjuk, hogy a fiúknak az Istenük volt a hasuk, az Élinek a gyermekei, és mindegyik önmagát szerető volt.
6: hiába mondták ki az Úr nevét, mert az, aki nem úgy él, ahogy szavaiban tanúskodik róla, az hiába mondja ki az Úrnak a nevét, és ők papi szolgálatban voltak. A 7. parancsolat ne paráználkodj, ezt is megszegték. A 8., hogy ne lopj, itt az áldozati dolgokról van szó, és az, hogy ne kívánd, ott is biztos vagyok benne, hogy vétkeztek. Igen, Isten benyújtotta a számlát a családba, és egyszer olvastam valahol, hogy az Úr az aratással ítélés ver. Tehát a magvetők, azok ők voltak, amit vet az ember, azt aratjai is. Az aratás és a vetés között az a kegyelmi idő, ami rendelkezésre állt volna. És van itt ártatlan áldozat, ugye ez az unoka, az ikábod. Egy gyermekszületés mindig egy örömnap, hogy új élet jött a családba, de ez ebben a családban nem így történt. Ő apa, anya és nagyszülő nélkül kellett, hogy felnövekedjen. De így volt teljes az Úrnak az ítélet ezen a családon.
7: Én azon gondolkodtam el, hogy a történetben, amit olvashattunk, a nép úgy kezelte Isten, mint egy garanciát, a sikerre, a ládát effektíve, mint egy hadi eszközt használták. És azon gondolkodtam el, hogy ez biztos nem egyszer történt meg így az emberiség történelme során, hanem erre biztos van sok más példa, és tényleg, hogyha az ember elkezdi összegyűjteni, akkor 101 példát tudunk hozni, akár csak a keresztes háborúkról. És elgondolkodtató, hogy vajon vannak-e a mai korban ilyenek. És hát én úgy gondolom, hogy biztos sokan ismerünk olyan embereket, akik például azt állítják, hogy a Krisztus keresztjének egy része van a nyakláncukba beleépítve, de leggyakrabban nem ilyen körülmények között találkozhatunk ezzel a hozzáállással és ezzel a mentalitással, hanem ennek kialakult egy finomabb formája, hogy amikor nem relikviákban, nem tárgyakban próbáljuk ezt a fajta hozzáállást megragadni, hanem spirituális kijelentésekben, vagy akár dalokban, hogy amikor úgy beszélünk, vagy úgy éneklünk, mintha bizonyos kijelentések, vagy nagyon-nagyon sok dicsőítőjének például erre épül, hogy minthogyha automatikusan győzelmet tudnának nekünk hozni. És én erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez akár ugyanolyan veszélyes is lehet, mint amikor a filiszteusok ellen így vonult háborúba Izrael népe.
8: Az egész történés nagyon jó bizonyítéka annak, hogy mi a különbség, amikor van valakinek Isten ismerete, meg van valakinek Isten hite. A filiszteusoknak nagyon komoly Isten ismerete volt. Centiről centire el tudták mondani, hogy mi az, amit ez az Isten már megtett, kivel, hogyan bánt el, kit hogy jutalmazott akár, és nem véletlen volt bennük a rettegés, de hit az nem volt bennük. És a ma embere ez pontosan ugyanezt produkálja. Tessenek csak arra gondolni, hogy ha bárkit ma megkérdezünk, akár karácsonyról, a húsvétot már nem mondom, mert az kevésbé pünkösdött meg, szinte felejtős, de mondjuk a karácsonyról akkor fognak tudni nekünk regélni. Kis Jézusról, Jászorról, rengeteg történetről, csodálatos szeretetről, angyaljárásról és minden egyébről. Csak hát ez az esemény, ez két nap alatt elmúlik, és az a 363 fennmaradó nap, az ékesen fogja bizonyítani sok ilyen ember életében, hogy nincs hit, csak ismeret. És az ismeret ez valóban csak arra alkalmas, hogy az ember rettegjen, de sose legyen békessége. És az ismeret sokszor arra is jó, hogy az embert megkeményítse, és saját magát biztassa, hogy küzdeni kell. Küzdj Isten ellen, nehogy véletlen szolgává avanzsáld magad, mert ha itt most elbuksz, akkor rabszolga leszel. Ma ezt hirdeti nekünk ez a világ, hogy aki Isten felé elkötelezett lesz, aki hittel rendelkezik, az rabszolgává válik. Onnantól kezdve szigorúan tilos lesz, és jönnek a listák, hogy mi az, amit nem szabad egy hívő embernek. Sajnos nagyon sokszor látom, hogy akár keresztény emberek között is tapasztalható egyfajta ilyen teljes mértékű elbutulás a hittel kapcsolatban, hogy elég csak az ismeret. És még valamit a Fridládával kapcsolatban, miért nem véd meg? Csak a saját történelmünkből. Ugye tetszenek emlékezni, hogy a Donkanyarba induló kedves hazafiak az áldással és a megszentelt fegyverekkel indultak. Nagyon csúnya vége lett.
2: Még egy rövid gondolat, és ezt már említettük talán többen is más formában, de szeretném annyiban megerősíteni, hogy a filiszteusok ugye egy pogány nép volt, és hát meglehetősen először úgy tűnik számunkra, hogy elég pontos ismeretük van az Istenről, de Gábor is említette, hogy nem ugyanaz az Istenről való hit, mint az Istenben való hit. Óriási nagy dolog az, és lehet, hogy ez a filiszteusoknak nagyon nagy arcraesés volt, amikor nagy örömmel elvitték a Fridládát, de aztán hát Dágonnal ez az arcraesés történt, de hogy az Isten néha megenged ilyen arcraeséseket, hogy így fogalmazzak, mert azért ő szeretné ám bennünk helyre tenni azt a rettenetesen torz képet sokszor, ami tud lenni, és amit róla gondolunk. És talán úgy gondoljuk, hogy ez egy bukás volt Dágonnak, de hogyha arra gondolunk, hogy ha azok az istenek, amikben bízunk, kirántatnak alólunk, vagy életünkből, akkor úgy érezzük, hogy óriási veszteségért. De amikor a Jóisten ezután a jelenlétét képes és kész nekünk adni, hát sajnos a folytatásban azt olvassuk, hogy a Jóistennek még folytatni kellett ezt a nevelő szándékot a filiszteusok életében. De ez is valahol az ő kegyelme, hogy a figyelmünket a bálványainkról ő magára irányítja, mert csak ő tud megtartani.
6: Általában nem nagyon szokott érdekelni, hogy egy-egy esemény területileg hol van, de most felfigyeltem rá, hogy mindez a csata, ez Ebenheizernél volt, és Ebenheizerből került el az Isten ládája Asdódba. Az Ebenheizer ugye azt jelenti, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Így szerintem még fokozottan, hát nem is tudom, arculcsapás lehetett Izrael népének, hogy ott, ahol az a település neve is, emlékezve Isten hatalmára, hogy mindeddig megsegített minket az Úr, ott történik ez a borzasztó, tragikus vereség, és ott kerül Isten ládája is, úgymond fogságba a filiszteusok közé. Ez volt az egyik gondolatom. A másik pedig az, hogy azért Isten megmutatja a hatalmát, meg a múltban is sokszor megmutatta, amikor az ő gyermekei nem hamis és nem hátsó szándékkal, de mégis hozzá menekültek valami nagyon nehéz helyzetben. Gondolok például a II. Világháborúra, és két történet is eszembe jutott, mindegyik Budapesten történt, és mindegyiknél ismerem, meg ismertem a túlélőket. Az egyik a Naputcai imaházba volt, ez egy budapesti templom, ahova nagyon sok hívő család, nem azért, mert hogy a templomba bíztak, hanem próbáltak összetartani, és hát ott bújtak össze.
3: és még a mai napig él az a testvérnő, aki elmesélte nekem, hogy ő 10 éves kislányként, tehát nem kicsiként, végigélte Budapest ostromát a légópincében, meg mindenhol, és hogy a legnagyobb biztatás számukra az jelentette, nagyon sok gyermek is volt, sok család összezsúfolva, hogy egy felnőtt mindig hangosan imádkozott. Mindig. És a mellettük levő pince és ház olyan szintű támadást kapott, hogy rájuk is rádölt a légópince ajtaja, a fala, de őket, mindegyiket, akire rádölt is, rá is rádölt, sértetlenül ásták ki. Tehát Isten valahol válaszolt a hívő gyermekei imádságára, és ugyanez elmondható az árvaházra, ez a budai részen volt. Ott is az árvák imádkoztak, énekeltek folyamatosan, és a mellettük levő pincébe sajnos mindenki meghalt, bombatámadás következtében, ők pedig sértetlenek maradtak. Én nem gondolom, hogy ez varázslat lett volna, vagy az imádság, vagy a templom, vagy az keresztény árvaház alaksora, pincéje jelentette a védelmet, hanem a hit, mégpedig az Istenben való hit. És ugye lehet ilyen templomokról is olvasni, hogy összegyűltek nagy templomokba emberek, és túlélték a támadásokat. Tehát Istennek van hatalma, és van hatalma megmutatni a jelenlétét, de nem azért, mert mi varázserőben bízunk, vagy a maga a templom falai, vagy pincéje ad védelmet, hanem a mindenható Isten tudja megőrizni az ő gyermekeit. Ebből persze nem következik az, még mielőtt valaki félreértene, hogy ez biztos mindenkit mindig, mindenhol megőriz, mert ő az Úr, és az ő kezében van mindnyájunk élete, de azért, ha őszintén keressük őt, és őszintén várjuk a védelmet tőle, akkor nagyon sokszor megmutatja a hatalmát. És ez kegyelem, ezt nem úgymond értem, hanem ez Isten kegyelme, és talán azért, hogy rajtunk keresztül az ő hatalmának a megnyilvánulásáról aztán merjünk beszélni, hogy a környezetünk is megismerhesse Istent, hogy egy hatalmas Úr az élő Isten, mint ahogy a filiszteusok tudták az egyiptomi csodákból, hogy Isten az egy hatalmas Isten. Ma is sokszor megmutatja a hatalmát, csak a dicsőséget, amikor cselekszik az életünkben, nagyon vigyázzunk, hogy ne magunknak tulajdonítsuk, hanem neki adjuk, mert az is igaz,

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyváradon találkoztunk néhány olyan testvérrel, akinek nagyon komoly szabadítást végzett Isten az életében, és a nagyváradi cigány gyülekezetbe tartoznak. Örömmel jelentkezett a bizonyságtevők sorába Kajca József, aki azt is örömmel mondta, hogy ő a lelkipásztornak a testvére. Hogy is indult az élet? Milyen is volt az a család, amiben fölnőtt?
1: Inkamon születtük, hiszen sokan hallottak, hogy a Cinkapanna, ahol ott születtek legtöbb cigányok itt Velencén, itt Váradon. Ott születtem én is, és tudom azt is, hogy édesapám is egy munkás ember volt, mióta ismertem, dolgozott ő is, és munkahelyről is ment nyugdíjban. Édesanyám mindig otthon volt, mint háziasszony is, mivel voltunk többen testvérek, persze házilag otthon dolgozott, de ott, hogy tudom, azt is emlékszem, este, mikor mindig le kellett feküdjünk, édesapám mindig próbált, hogy imádkozzunk, és úgy aludjunk el. Üzlözsi, Mária, ezek az imádságok voltak abban az időben, meg mi atyánk, ami van a Bibliában is, ezt is szoktuk elmondani. Hát már abban az időben, gyerekkorunkban már próbáltunk járni templomban, itt templomtéren, a katolikus templomban. Bátyám János az, aki most a lelkipásztor, rendszeresen járt, és mindig hívogatott engem is, hogy menjek vele. És ott, mikor elmentem vele is, és mentünk, és már kezdtünk növekedni, és akkor már ott volt, hogy én is 17 éves voltam, nagyobb voltam, iskolában már nem jártam, befejeztem az iskolát, és hát tanáltam, akivel most lakom, most is, egy lány Marikának hívják, akit szeretek. Igaz, hogy én 17 éves voltam, ő 13 éves volt. És jártam hozzájuk úgy, mint ahogy kell, hogy elvegyem tisztességesen, járunk hozzá, és akkor majd tudjunk csinálni egy lakadalmat abban az időben is. Nem sikerült, mert az ő édesanyja, szülei tiltották tőlem. És mivel szeretük egymást, nálunk meg ez sajnos divat is volt, elszöktünk, elmentünk. És úgy együtt maradtunk, együtt laktunk, és de hát menni kellett dolgozni ahhoz, mert hát most már feleségem van. És ugye elmentem dolgozni Santieren. Ott dolgoztam 2 évig a Santieren, de ott Santieren olyan hely volt, hogy télen hideg volt, Ceausescu idejében, na ott sokszor bevittek a kórházba, és azt mondta édesanyám, meg a feleségem, ha nem hagyom ott a munkahelyet, akkor nem lakni fog velem, és ezzel megijedtem. És onnan átköltöztem, mentem egy gumiszekción, mint vulkanizáló. És ott dolgoztam, és akkor már az első gyerekünk, ami meglett, mert nekem most van 4 lányom és 1 fiam, 5 gyerekünk van. És meglett a nagyobbik lányom, akkor 18 éves voltam, korán jöttek a gyerekek, és úgy jöttek egyik a másik után a gyerekek. De igen, amikor ott a Santieren dolgoztam, ott persze, hát 17 éves, még gyerek voltam, még ilyen eszel voltam, hát ott, ahogy dolgoztunk, mindig hoztak italt, hogy például kinek milyen apartamentje van, hogy dolgozunk is, hogy jobb munkát csináljunk, mindig hoztak nekünk italt. Hát én nem tudtam, hogy milyen az ital, és mindig kínálgattak engemet, és akkor egy kicsit meg hideg volt, télen volt,

0: megkóstolgattam. Úgy megkóstolgattam, hogy már akkor nem kellett megkóstolgatni, hogy kínáljanak, hanem már itt a magamtól is. Onnan átmentem a gumiszekción, a vulkanizálónak dolgoztam, 27 évet ott húztam le, plusz 2 évet megint a Santieren. Ott alkoholista lettem, mert már megkezdtem ott is. Ott a gumiszekción, ahol dolgoztam, egy olyan helyen dolgoztam, aki betanított engem, aki elment nyugdíjba, ahol keverik az anyagot a gumit, ahol előkészítették az egész szekciónak. És ottan alkoholista voltam annyira már, hogy mutatom így, hogy nem tudom, nem nagyon emlékeztem, mikor voltam józan. Persze a főnöknő nem tudott semmit csinálni a szekciót, se nem tudott hazaküldni, mert hazaküldött volna, akkor nem volt ki csinálni meg az anyagot. Én egyedül tudtam megkeverni az anyagot. És persze akkor éreztem, hogy valahogy nem jó van, nem tudtam haza sem menni, éjszakákat kimaradtam, már ahol ittam, ott rúgtam be, nem tudtam hazamenni, és ott, hogy 5 gyerek mellett, nagyon szerettem a gyerekeimet, szerettem őket, és bántott. Kezdett bántani, hogy miért tudok én ilyen lenni? Miért nem tudom netten ezt az italt? És amellett csináltam olyan, mint amit nem kellett volna, volt, hogy más nővel is belestem olyanban is, hogy el kellett menjek, és mert vittek a haverek. És Esztert így több időben voltam helyzetben is, hogy felkeltem, koporsóba keltem fel, ott aludtam el egy koporsóban, ilyen helyzetben vitt engemet az ital. Volt olyan helyzetben, hogy hazajöttem, feleségem már nem bírt a szegény, és ritkán láttak a gyerekek is józanon, azt hittem, hogy én jó ember vagyok, dolgozok, hazaviszem, ami kell, de igaz, hogy a félfizetésokra meg is ittam, kölcsön is kértem, és végén meg kellett adjam. És volt olyan helyzet is, mikor pénzt kaptam a feleségem, hát mink sajnos, hogy ilyenek vagyunk, talán nem tudom, az egész cigányok, hogy feleségem nehogy nyúljon az én zsebembe, hogy kivegye véletlenül a fizetést, mert hát kell kenyér a gyerekiknek, hát 5 gyerekről volt szó, feleségem nem tudott dolgozni, és szegény nem mert hozzáállni a zsebemhez, és felkeltem, és semmi pénz nem volt nála. Ez nagyon bántott, igen, mert nem volt kenyér hatól. És abban az időben nem voltak ezek a telefonok, mobiltelefonok, elmentem egy szomszédnál, fix telefonnál, telefonáltam a kollégámmal, akivel ittunk a Hotel Continentalban, abban az időben Dácsának nevezték, és azt mondta, Jóska, ne bánkodjál, mert a fizetésed megvan. Örömmel elmentem, elhoztunk a fizetésed, adtam a feleségemnek, és így lassan próbáltam mindig az erőmből elhagyom, letenni ezeket a megkötözéseket. Bánkódtam, én mikor kiózanodtam, fejemet széjjel akartam lenni a falba. Bántott, hogy miért tudok ilyen lenni 5 gyerek mellett. De már a feleségem meg volt térve, és emlékszem, mikor mindig hazajöttem, igaz, hogy mindig részegen jöttem, én akkor még a komplexnél kaptam apartamentet, azt is a munkahelyemre, adtak nekem két apartamentet, mivel 5 gyerekem volt. És abban az időben jártunk az egyes számú, ott a hotellel szemben, a gyülekezetben, és sok testvérek jöttek hozzám, hogy az Isten könyörüljön meg rajtam, és mondták az evangéliumot, beszéltek, de hát igen, szegények átörődtek, mindig részeg voltam is. Nem sokat emlékeztem a másnap, mert ez volt nálam a baj, hogy amikor berúgtam, már non-helyzetben volt, hogy másnap nem emlékeztem semmire. Aztán éreztem, hogy nagyon rám nehezednek a bűnök, mit tudjak csinálni, hogy tudjam letenni. Mindig megígértem a feleségemnek, hogy nem csinálom ezt többet, hazajövni fogok rendesen. Szegény nem volt mit csinálni, sokszor megbocsátott nekem, mivel Isten gyermeke is volt, és hiszem, hogy sokat is imádkozott ő is, sokan is imádkoztam, aztán tudtam meg. Abban az időben még Simon volt lelkipásztor, ő is nagyon sokat imádkozott, sokat járt hozzám is ottan is, de nem tudom, mit beszélt, mert mindig része voltam. Kezdtem járni a gyülekezetben, tudom, mikor ittam, nagyon sokat sírtam, tudtam azt, hogy nem jól csinálom, de nem volt erőm. És ami meggyőzött engemet, azt mondja, hogy a János 1.12-ben a vers azt mondja, aki engem befogad, hatalmat adok annak, hogy Isten fiával legyen az, aki hisz én bennem. Mikor ezt így elolvastam, és hallottam, és sokszor hallottam, volt evangelizációk, rengeteget sírtam, de nem volt erőm ott az, hogy döntsek. Az, hogy befogadjam az Úr Jézus Krisztust, és tudom, hogy akkor Simon prédikált, egy evangelizáció volt, és akkor fogadtam be az Úr Jézus Krisztust. mint személyes megváltónak. Én most is csodálkozom, hogy Istennek milyen hatalma van. Csodálkozom, hogy meggyőzött a Biblia. Isten tudta ezt benne munkálkodni ahhoz, hogy csak ő tudott nekem erőt adni ahhoz, mert a bűneim annyira rám nehezettek, mert nem tudtam letenni a bűnem. És próbáltam megváltozni, mert szerettem a gyerekeimet, sajnáltam őket, láttam, milyen helyzetben voltak, láttam mások, milyen szépen mennek szülők a gyerekeikkel, örömmel, és ez nagyon fájt nekem. És hiszem, hogy Isten akkor megállított, és akkor befogadtam az Úr Jézus Krisztust. És mind csodálatos, amit az 1998-ban fogadtam be az Úr Jézust, én most 58 éves vagyok, és akkor, mikor befogadtam az Úr Jézus Krisztust, senkinek nem szóltam. Hazajöttem, már akkor itt laktam, ahol most lakunk, hátramentem, Szudvaron hátul, senki nem látott, mintha tegnap történt volna, és ez most 19 éve van ennek. Tudom, hogy a cigaretta is rabja volt nekem, mert elszittam 2 doboz, 3 doboz cigarettát is. És megfogtam a cigarettát, letettem a föld, és szíjjel morzsoltam az egész cigarettát, és azt mondtam, hogy szíder, te ördög. És attól a perctől kezdett megváltozni az életem. Most már érdekes, ha jön a nyugdíj, mert nyugdíjas vagyok, most már nem, hogy én adom a pénzt oda, hanem a feleségem veszi fel a pénzt. És tudom azt, hogy van erőm Krisztusban, mert ő vagy az erőt, mert le tudtam tenni a bűneimet, és hazamentem, letérdepeltem, és elkezdtem, amit tudtam, emlékeztem gyerekkorom óta, milyen bűnben értem, milyen megkötözések alatt értem, és ezeket mind elmondtam Krisztusnak, az, aki tudja a hatalmatlan, és az, aki le tudja venni a bűneinket, az, aki meg tud tisztítani a mi bűneinktől, az, aki megbocsás a bűneinket, ha bevalljuk, és ezeket mind elmondtam a mi Istenünknek, és azóta én nagyon hálát adok Istennek, hogy a gyermeke vagyok, és megszabadított mind attól, ami meg voltam kötözve. A Zsidó 11 első vers azt mondja, a hit remélek dolgoknak valóság, és a nem látott dolgokról való meggyőződése. Na most a hit az, hogy nem lássunk, de hiszük. És tudjuk azt, hogy ott van Isten, aki meghat érettem, meghat éretünk. Igaz? Mint ahogy mondtam, a János 1.12-ben, aki engem befogad, hatalmat adok. Na onnan tapasztalom, hogy milyen hatalma van Istennek. Onnan tapasztalom, hogy meggyőzött a Biblia, hogy igaz, amit ér az ige. Ahhoz, hogy megszabadított attól, ami nekem nem volt erőm, de ahhoz Istennek volt ereje ahhoz, hogy engem meg tudjon szabadítani. Sokan mondják, hogy hiszek, de nem cselekeznek. És mivel én hiszem, hogy nekem van megváltom, hiszem, hogy Jézus meghalt életem, és az, aki feltámadott, és az a feltámadásnak az erejét adja mi nekünk is, azok, akik meg vagyunk kötözve, akik nem tudjuk letenni a bűneinket, akik nincs erőnk letenni a bűneinket. De ez hitáltal van, mert kértem az Urat, hogy szabadítson meg engemet. Kértem az Urat, mert nincsen erő. És az Ur akkor munkába lép, és adja az erőt.
1: Mit jelent Kajca testvér életében az ige?
0: Isten szava, ami a Bibliában van. Mert maga az ige az, ami Istennek az ő szájából jött ki, és ennek hatalma van az igének. És szól hozzám Isten. Az ő szent lelke által szól hozzám. Szent lelke által tudok másoknak is mondani azt, hogy Isten mit tett velem. Hogy meg tudod győzni engemet, milyen erőt tud adni, mert nekem sincs erő. De ő adta ez erőt. Neked sincs erő, és látom, hogy te most milyen helyzetben vagy. Neked is tud ilyen erőt adni. Minden szó a Bibliában igaz, és meg vagyok győződve.
1: 19 évvel ezelőtt döntött az Úr Jézus Krisztus mellett. Mit szólt ehhez a feleség?
0: Akkor igen, mikor én döntöttem, nem szóltam senkinek, mert már a tekintélyemet elveszítettem a családom előtt, sokak előtt elveszítettem, mert mindig mondtam, hogy megtértem, megváltozok, nem sikerült, még igazán nem fogadtam be az Úr Jézus Krisztust. És akkor nem szóltam én a családomnak is, de én mentem dolgozni, és akkor abban az időben, mikor befogadtam, Isten erőt adott, újjáteremtett, megbocsátott a bűneimet, hogy mondtam, letettem a bűneimet Krisztusnak a lába előtt, és rendszeresen jöttem haza. És akkor mint 2 óráig dolgoztam abban az időben, 3-ra, mert Püspökibe volt ez a gumiszekció, 3-ra mindig itt voltam. De nem szóltam semmit a feleségemnek, mert nem ismertem, mert a tekintélyemet elveszítettem. Csak rá egy hét, 2 hét, 3 hét, fülem halatára hallom, megtért a férjem. És akkor az egész gyerekek odá fogtak sírni feleségemmel együtt. Ezt az örömöt amit akkor kapunk Istentől, na erre igyekszünk másoknak is átadni.
1: A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra!

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Dániel könyve 7. fejezetében olvasunk arról, hogy Isten látomásban mutatta meg Dánielnek a világbirodalmak történetét. Erről szól ma Néhai Lórán Gábor lelkipásztor magyarázata.
2: Belsaccár uralkodásának tulajdonképpen az utolsó napján hívatták Dánielt, mert ugye megjelent a falon a kéz, és egy olyan felirás volt a falon, amit senki nem tudott elolvasni, és akkor Belsaccár édesanyjának, Nebukadnezer leányának eszébe jutott, hogy hát itt van Dániel, aki meg tudja fejteni nyilván ezt az írást is. De odáig Dániel szolgálatára nem tartottak igényt. Ugyanakkor a birodalom ekkor erőteljesen lefelé tartó ágában volt, hiszen Belsaccár uralkodásának a végén meg is döntötték a birodalmat a médek és a perzsák. A látomás világbirodalmakról szólt. Így olvassuk az igében, hogy 4 állat lépett ki a szelek által felkorbácsolt tengerből. A tenger a bibliai jelképrendszerben mindig a pogány népeket jelenti, még Petőfi is használja ezt a képet, föltámadott a tenger, a népek tengere. A 4 állat 4 birodalmat jelentett, hasonlóképpen a második rész álmához, amelyet Nebukadnezár álmodott. De a magyarázatkor a következő, tehát a 8. részt is figyelembe kell venni, én most persze azt nem részletezem, csak éppen utalok rá, hogy jobban értsük, hogy miről van szó. A második rész 4 birodalma közül az el...
3: Igen, Morzsák.
4: Napról napra, dr. Vernon McGee-vel.
5: Akkor oda mentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték, miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat bőjtölünk, a te tanítványaid pedig nem bőjtölnek. Máté evangéliuma, 9. fejezet, 14. vers. János tanítványai figyelték az Úr Jézust. Végül is Jézus némely tanítványa eredetileg János tanítványa volt, mint például András és Fülöp. Eljöttek és követték az Úr Jézust. János tanítványai így szóltak. Valami történik, ami egy kissé más, mint ahogyan mi csináljuk, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy miért. Bemerítő János, mint ahogy korábban már jeleztük, valójában ószövetségi proféta volt. Az ószövetségből lépett elő az új szövetségbe, hogy meghirdesse Isten országának eljöttét, ahogy Malakiás jövendölte, hogy egy küldött érkezik, aki elkészíti az Úr Jézus Krisztus útját. János így szólt, én csak elkészítem a fő utat az Úrnak. Nem sokára itt lesz. Jézus tényleg eljött, ahogyan János megmondta. Most a mi Urunk egy nagy alapelvet hirdet meg, és kijelenti azt a tényt, hogy a korszak megváltozik. Jézus ezt mondta nekik, gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor bőtölni fognak. Jól lehet a hívőknek, ma a bőtölés tényleges érték, mégsem kapunk határozott parancsot a bőtölésre. A bőtölést azzal a gondolattal kell tennünk, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, mert szükségünk van irgalmára és segítségére. Ez a gondolat van valójában a bőtölés mögött. Most figyeljük az Úr szavát, amint megmagyarázza az ószövetségi törvény korszakából az új szövetségi kegyelem korszakába való átváltást. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyabb szakadást támad. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul, hanem az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. Az Úr itt ezt fejezi ki. A régi szövetség, a törvény régi korszaka lezárult, és ő nem azért jött, hogy tovább vezesse a régi korszakot. Lényegében azért jött, hogy új öltönyt adjon, és az új öltöny az igazság ruhája, amit ő ad azoknak, akik bíznak benne. Az Úr itt ezt mondja. Nem azért jöttem, hogy foltozgassam a régi ruhát. Azért jöttem, hogy új ruhát adjak, valami olyat, ami mindenestől új. Ez nagyon radikálisan hangzott. János ezt így összegezte evangéliumában. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett.
4: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
3: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
0: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Emlékeznek? Odáll egy fiatal ember az apja elé, és azt mondja, add ki a vagyon rámeső részét. Mi erre a normális reakció? A tékozló fiú történetét valaki úgy apostrofálta egyszer, hogy igazából úgy kéne mondani, hogy a tékozló atya története. Hiszen ez a fiú ezzel a kéréssel jogtalanságot követel Izraelben. Nem teheti. Megvannak a szabályok, megvan a rend. Az apjának most fogni kéne a kedves fiacskáját, kivinni a város kapuja elé, odaállítani a város vénéi elé, és meg kéne hozni róla a döntést. Egyébként egy ilyen helyzetben nagy valószínűséggel a város vénéinek a döntése a megkövezés lenne, hiszen az a fiú, aki átkozza vagy gyalázza az apját, és hát tulajdonképpen az örökség kikérése az azt jelenti, hogy az apja halálát akarja, hiszen ki akarja iktatni az életből, nem akar vele élni tovább, akármilyen döntést is elfogad majd egy egész város, és ez az apa megosztja a vagyont. Miért? Tutyimutyi alak. Ugye nem tetszene kell felejteni, hogy ebben a példázatban az apa, akinek két fia van, az a mindenható Isten. Hát róla azt hiszem, hogy távolról sem szabad ilyeneket gondolni se, meg mondani se. Miért? Mert ez az apa pontosan tudja, hogy ez a fiú már nincs otthon. Ez a fiú belül elszakadt tőle. Ennek a fiúnak pillanatnyilag a szeme előtt csak egy dolog lebeg, megvalósítani önmagát. És tetszik tudni, amikor valakinek a szívében ez a folyamat elindul, akkor egy idő után olyan lelkiállapotba kerül, amit csak egy magyar mondással tudok valamilyen módon leírni, azt mondják bizonyos élethelyzetekre, hogy nem látja a fától az erdőt. Ami azt jelenti, hogy innentől kezdve már semmi mással nem tud foglalkozni. Elvakulttá tesz. Azt mondja a Szentírás egy helyen, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Ez a fiú már réges-régen túltette magát azon, hogy az atyai ház jelentene az életére bármiféle megoldást. Azt mondta valaki, ha pénz van, minden van. És lehet, hogy valaki nem tudja, hogy abban a másodpercben, hogy egy ember eljut erre az életszemléletre, hogyha pénz van, minden van, tulajdonképpen bálványimádóvá lett, mégpedig a pénzistenét imádja, a mammont imádja, de mégis ez az igazság. És ez az apa elkezd azon dolgozni, hogy majd ez a fiú egyszer visszatérhessen hozzá. Na de hát ez borzasztó veszteséget fog neki okozni. Őrült összeg fog rámenni. Konkrétan a vagyona egy harmadába fog kerülni. Abban az időben ugyanis úgy osztottak örökséget, hogy az első szülött kapott két részt, és minden utána jövő testvér egy-egy részt. Itt két fiúról van szó, tehát itt három felé kell osztani a vagyont. Az idősebb fiúnak két rész jut, az izraeli törvények szerint az kisebbik fiúnak meg egy. Vagy abban reménykedett az atya, hogy mégiscsak kitör a fiú majd a jó gazdálkodás? Ki van zárva, hogy az apának lettek volna bármilyen tévképzetei a fiával kapcsolatban? És ha lettek volna, ami ugye a mindenható Istennél elképzelhetetlen, de még ha lettek volna is, ez néhány napon belül szertefoszlott, hiszen azt olvassuk, hogy amikor megosztotta közöttük a vagyont, néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, és elköltözött egy távoli vidékre. Itt azt hiszem, alaposan végig kell gondolnunk ezt, az egész kérdést. Hát nem lehetne az, hogy egy telekkel arrébb költözik? Ennek a vagyonnak nyilván van izraeli szabályok szerint föld része is. Nem mondhatná azt a fiú, hogy én fogok a magam részén gazdálkodni. Jelöljük ki szépen, ennyi hold, ennyi hektár, nem tudom. És akkor mostantól kezdve én tervezem, hogy hogy élek. De hogy is? Hát ez a fiú pont ezt nem akarta. Egyszer egy fiatal ember azt mondta nekem, és nyilván mástól hallotta, vagy olvasta ő is, hogy két dolgot nem ért.
Az egyik, ki volt az, aki egyáltalán föltalálta a munkát. A második az, hogy a többiek, hogy nem verték agyon. És nagyon-nagyon sokan vannak, akik úgy gondolkoznak, hogy a munka az valami borzasztó csapás. Hogy önmegvalósítani igazából csak úgy lehet, hogyha az embernek nem kell dolgozni, pénze van, lehetősége van, esélye van, kapcsolatrendszere van, és ezzel tud élni, aztán dolgozzanak a tehetségtelenek, akik igazán jó és mai értelemben menő ember, az nem fogja eltékozolni az élet erejét holmi munkára. Ennek a fiúnak még nem is volt internet kapcsolata. Nem látogatott honlapokat. Nem ült naphosszat az okos telefonjával, meg a képernyőjével, különböző celebek életszemléletét átvéve. És azon gondolkoztam, hogy mai ifjaink honnan is tanulnak élni. Minden esetre úgy tűnik, hogy a mai társadalomban egyáltalán nem idegen ez a innen aztán el kell menni. Valami olyan helyre kell menni, ahol azt teszek, amit akarok. És nincs ellenőrzés. Miért kell messze menni? Mert hogy oda nem tud utánam jönni az apám. És onnan nem fognak visszajönni majd a hírek. Ott élek, ahogy én akarok, amikor én akarok, és majd én megmutatom az egész világnak. És hova fut ki ez az élet? Hát kit érdekel, hova fut ki? Hát a ma a lényeg. Hát én a mának akarok élni, én most vagyok fiatal, én most vagyok különböző igényekkel, ösztönökkel, szükségekkel. A holnap az, majd holnap lesz. Tessék mondani, nem lehetséges, hogy pont azért tart arra a világunk, amerre, mert egyre többen költöztek nagyon messze a mennyei atyától, legalábbis lélekben, és mindenki a maga útját járta. Imádkozzunk. Urunk, te tudod, hogy hol tartunk. Azt is tudod, hogy mennyire nagy a késztetés és a törekvés arra, hogy add ide mindazt, amit ide adhatsz az életre, erőt, egészséget, anyagiakat, szépséget, mindent, amit csak vágyunk, és hagyj bennünket békén. Kérünk, hogy engedd belátnunk, még időben, ha lehet, hogy szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy hova tartunk. És köszönjük, hogy az Úr Jézust pont azért küldted, hogy a sátán munkáját lerontsd, bár csak sokaknál még az indulás előtt, vagy az indulásnál, még az elszakadás előtt lerombolódna az ördögnek a munkája.

Bizalom Istenben. 57. Zsoltár. A karmesternek, a Ne veszíts el kezdetű ének dallamára. Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor Saul elől a barlangba menekült. Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Segítséget küld nekem a mennyből, csúffá teszi üldözőimet. Szela. Isten elküldi szeretetét és hűségét. Oroszlánok között fekszem, amelyek felfalják az embereket. Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Hálót vetettek lábaim elé, megalázták lelkemet. Vermet ástak nekem, de maguk estek bele. Szela. Kész a szívem, Istenem. Kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Ébredj, lelkem! Ébredj, hárfa és lant! Hadd ébresszem a hajnalt! Magasztallak, Uram, a népek közt! Zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön.

0: Gyerekkuckó.
1: Szervusztok, gyerekek! Emlékeztek, ugye? Hogy legutóbb nagy zarándok sereggel körülvéve Jerikóban láttuk az Úr Jézust. Mennek Jeruzsálem felé, de az még egy napi járóföld. A tömegben Jézus után ott megy Bartimeus is, akit az imént gyógyított meg, és dicséri Istent. Sokan a jerikóiak közül kint állnak az utcán. Akik nem, vagy még nem mennek Jeruzsálembe, azok is látni akarják Jézust. Talán Bartimeust is, a meggyógyultat. Egy emberre figyeljünk most azok közül, akik Jézust látni akarták. Zákeus a neve. Nagyon gazdag, fővámszedő. Tudjátok, Jerikó fontos kereskedelmi központ volt, és itt volt Júdea tartománynak a vámszedő állomása is. A vámszedőket, akik a rómaiak számára, és általában a saját zsebükbe is szedték a vámot, meglehetősen utálták a zsidók. Zákeus tehát gazdag volt. Mindent megvehetett magának, amit csak akart. De alacsony termetű volt. Sajnos a termete hosszúságát nem vehette meg, azt nem pénzért adják. Valószínűleg bántotta őt, hogy ilyen alacsony, háta mögött tán csúfolták is érte. És még valami hiányzott neki. Talán maga se tudta, hogy mi. De egyet tudott, nagyon szeretné Jézust látni. És most vonul át a zarándok sereggel a városon. Nosza, Zákeus kiáll az útra, de ott már sokan állnak. Tolakszik, hiába, nem engedik előre. Gondolom, a gyerekeket előre engedték, tán föl is vették, hogy lássák Jézust. De Zákeus nem volt gyerek, és utálták. Mégis annyira szeretné látni, hogy nem törődve méltóságával fut nyargal előre az úton, mint egy gyerek. Igen, futnia kell, mert mindjárt ideérnek. Hopp, most megáll, és fölmászik az útszéli eperfügefára. Nem igen figyelnek rá, talán reméli, hogy nem is fogja észrevenni senki. Jönnek. Odaérnek Zákeus fája alá. Jézus megáll. Fölnéz. Néven szólítja. Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadnál kell megszállnom. Zákeus sietve mászik lefele. Most már nem bánja, ha látják, ha nevetik. Örömmel vezeti Jézust a házába. Az emberek zúgolódnak. Bűnös embernél száll meg. Gondolom, sürög-forog Zákeus háza népe, a szolgák. 13 vendég, mégpedig nagyon szívesen látott. Lehet, hogy Zákeusnak közben eszébe jut, hogy ez a sok pecsenye, gyümölcs, nem is az övé, úgy zsarolta el valakiktől. Nem tudom, Jézus viszont belelát Zákeus szívébe, és ezt most már Zákeus is tudja. Egyszer csak föláll az asztaltól, Jézus elé lép, és ezt mondja neki. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és négyszerest fizetek vissza annak, akitől valamit hamis ürüggyel, igazságtalanul elvettem. Ma lett üdvössége ennek a háznak, válaszolja Jézus. Zákeus is Ábrahám fia, Istennek kedves gyermeke most már. Mert azért jött az emberfia, hogy megkeresse, és megtartsa, ami elveszett. Jézus másnap tovább megy, Zákeus pedig nyilván hozzáfog a pénzosztáshoz. Nem tudom, hogy csinálta, hirdetést ragasztott ki, jelentkezzen, akitől valamit igazságtalanul elvettem. Nem tudom, de az biztos, hogy könnyű és tiszta szívvel csinálta, és egész Jerikóban híre ment. Zákeusnak többé nem a pénz az istene, hanem Jézus. Igen, Jézus jelenlétében egyszer csak rájött, hogy mire való a pénz, és eszébe jutott a régi, talán gyerekkorában tanult ige, hogy a lopott bárányért négyszerest kell adni.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott hagytuk a múlt héten az Úr ládáját Dágon templomába. Egy picit megdöbbentek a filiszteusok, akik azt gondolták, hogy legyőzték Izrael, de hát nyilván legyőzték ezzel együtt Izrael istenét is, hiszen eredetileg rettegtek, féltek, hogyha Izrael istene jelen van a táborban, akkor ők biztos nem is győzhetnek, és fölemlegettek évszázadokkal korábbi történeteket, amik Egyiptomban estek, de aztán győzelmet arattak, és nagy volt az újongás, Dágon templomába vitték az Úr ládáját, viszont másnap reggel ott találták Dágonnak a szobrát leborulva a földre, és én nem tudom, hogy mit gondolták a filiszteusok, de egy biztos szépen visszaállították, és újra állt Dágon szobra az Úr ládája mellett. Aztán másnap reggel igazán megdöbbentek, mert úgy találták a Dágon szobrot, hogy nem csak ledőlt, hanem egy torzó maradt belőle, hiszen a feje is letört, és a két kézfeje is letört, és ezek kigurultak egészen a küszöbig, és nem maradt más, csak a törzs ott a helyén, az is ledőlve. De nem itt ért véget a történet, mert az ember logikusan arra számítana, hogy ezek után úgy megrémültek a papok, hogy fogták és azt mondták, hogy akkor küldjük vissza Isten ládáját, de nem így van, tessenek csak nézni. Sámuel első könyve 5. fejezetéből a 6. verstől így olvasom. Aztán ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait, és amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, ne maradjon nálunk Izrael istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre, Dágonra. Itt egy pillanatra hadd álljunk meg. Tetszik tudni, az önmagában rendkívül furcsa, hogy a filiszteusok döbbennek rá, hogy az, ami őket éri, azok a csapások, azok a betegségek, nem valami járványnak a következményei, hogy is fogalmaznak? Ránk nehezedett az Isten keze. Ez azt jelenti, hogy a filiszteusok nem vonták kétségbe, hogy az élő Isten valóságos személy. Ez egy nagyon fontos dolog. És ráadásul volt egy másik megfogalmazás is. Mi eddig Dágont imádtuk, nem mondják, hogy többet nem imádjuk, de egy biztos, hogy Dágon és Isten viszonylata valahogy úgy alakult, hogy Dágonra is ránehezedett az Úr keze. Isten az, akit bárki sarokba szoríthat. A filiszteusok úgy gondolták, hiszen nekik tulajdonképpen azért az Isten Pantheon, ahogy a görögök meg a rómaiak nevezték, nem volt nagyon messze eső a hitvilágukhoz, de hát ezek szerint Dágon alatta van az izraeli Istennek. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy Dágon az egy bálvány, és hogyha bármi történik körülötte, az maximum, lelkünk ellenségének, az ördögnek a munkája, egy egészen másfajta szellemi háttér van, szó nincs arról, hogy bármiféle köze legyen az Istenséghez, és ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni, mert nagyon sokan, akár a hallgatók között is találkozhatnak azzal, hogy hát azért vannak alacsonyabb rendű istenségek, akiknek a hatása nagyon fontos nekünk, nincs ilyen. Minden más szellemi hatalmasság az az ellenség oldala, hogyha ilyenféle imádatot fogad el. Tessenek csak arra gondolni, hogy azok a hatalmas szellemi lények, Isten angyalai, soha nem fogadtak el imádatot. Mindig tiltakoznak ellene. Egészen megdöbbentő módon Jánosnak például a mennyei jelenéseknél az angyal, amikor János összeomlik és hirtelen zavarában imádni akarja, azt mondja az angyal, meglásd, neted, szolgatársad vagyok. Az angyal pontosan tudja maga helyét a teremtettségben, és ez nagyon fontos. Isten mindig volt, örökké való létező, minden más létező teremtmény. Éppen ezért nem lehet fölemelni az Isten szintjére. De erre valamilyen módon a filiszteusok is rájönnek, és az asdóiak úgy gondolják, hogy ezt nagyon gyorsan meg kéne szabadulni ettől a ládától, mert úgy tűnik, hogy ez nem egy láda pusztán, hanem itt Izrael Istenének a keze nehezedett ránk. Összegyűjtötték a filiszteusok összes város fejedelmét, és ezt mondták, mit tegyünk Izrael Istenének a ládájával? Azok azt felelték, át kell vinni Gátba. Izrael Istenének a ládáját, át is vitték oda Izrael Istenének a ládáját, de miután oda vitték, az Úr keze a városra nehezedett. Igen nagy rémület támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba, de amikor Ekronba érkezett az Isten ládája, az ekróniak hajgatni kezdtek, és azt mondták, ide hozták Izrael Istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és azt mondták, küldjétek el innen Izrael Istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt, mert halálos rémület támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze, és azokat az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város kiáltása. Folytassuk ezzel a lendülettel a történetet, hiába van ott egy új fejezetjelzés a Sámuel első könyvében. Az Úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hivatták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték, mit tegyünk az Úr ládájával? Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére? Itt most megállok egy pillanatra, már csak azért is, mert ugye minden népnek, mint ahogy annak idején a magyar népnek is megvoltak a maga sámánjai, magyarul papjai, jósai, mindenféle olyan szellemi létezőkkel kapcsolatba lépni próbálók, minden népnek voltak ilyenek. Megvoltak az egyiptomiaknak is, megvoltak a filiszteusoknak, megvoltak a görögöknek, rómaiaknak, minden népnek, még egyszer szeretném mondani. És úgy gondolták az emberek, hogyha erre a kérdésre tud valaki válaszolni, ezt azok fogják tudni megmondani, akik ezen a területen szakemberek. Na de nem Izrael Istenének a papjait hivatták, ez nagyon-nagyon fontos, hanem a saját papjaikat. Ők azt felelték, ha el akarjátok küldeni Izrael Istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvá tételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták, milyen jóvátételi ajándékot kell adnunk? Ők így feleltek, 5 aranyfekélyt és 5 aranyegeret, a filiszteusok város fejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás hújt mindenkit a város fejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyeket és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael Istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét, nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek? Készítsetek azért, és itt most mindjárt megállunk, mert egy új része következik ennek a történetnek, de ha ezt valaki végighallgatja, akkor mit fog látni? Néha, mintha teljesen tiszta lenne az, amit mondanak. Máskor meg egy picit, mintha zavaros lenne a kép. Miért? Mert abban a dologban, hogy Izrael Istenét kell emögött a dolog mögött keresni, és valószínűleg okkal teszi, amit tesz, teljesen igazuk van. Beszél Isten jóvátételi áldozatról az ő törvényében? Igen. Na de nem eféle jóvátételi áldozatokról beszél. Mit is akarnak ők tenni? Valamilyen módon kiábrázolni a problémát, kiengesztelni ezzel az Istent, csak a keleti embernél, az ókori embernél, amit kiábrázolok, azt igazából uralom is. Nem véletlen tiltotta meg Isten az Isten ábrázolást. Hiszen a kiábrázoló fölébe kerül az ő hitvilágok szerint. Mit akarnak? fekélyek vannak, hát csináljunk aranyfekélyeket. Arra majd tekintettel lesz az Isten. Egerek pusztítják a termésünket, csináljunk aranyegereket. Arra majd tekintettel lesz az Isten, mintha Istennek meg kéne mutatni, hogy hol van a probléma. Bár szeretném elmondani, hogy azért egy idő után mindenki érezheti, hogy itt valamiféle totemizmus jellegű dolog kezd kibontakozni. Na de tessék mondani, amikor egy keresztény kabalát használ. Van olyan, hogy keresztény kabala? Amikor a hitvilág, és én szándékosan nem élő hitről beszélek most, hanem a hitvilág, összekapcsolódik a világ minden pontjáról jövő ilyen-olyan kósza és kusza információkkal, akkor valami hasonló alakul ki belőle. Ráadásul a papok azt mondják, hogy ha elkészítitek a fekélyek és az arany egerek képmását, és ezt jóvátételi ajándékként fölajánljátok Istennek, akkor meg fogtok gyógyulni. És erre már vélem hallani, hogy valaki azt mondta, hogy na de Isten egyszer azt mondta Mózesnek, hogy csináljon részből kígyót, és aki fölnéz a kígyóra, meggyógyul. Tessék mondani, Izraelben hányszor használtak kígyomerjes ellen részkígyót később? Egyszer se. És ott se a részkígyó gyógyított, hanem Isten azt mondta, hogy most hitből kell tennetek majd valamit. Én mondom. Aki hittel fölnéz a kígyóra, ami később egyébként az Úr Jézus Krisztusnak ilyen értelemben előképe lesz, hiszen ott függött az a kígyó egy póznán, mint ahogy az Úr Jézus később majd a keresztre feszítve lesz, érthetetlen, emberileg hihetetlen, megmagyarázhatatlan, mégis történik az Isten szabadítása rajta keresztül, ilyen értelemben előképe az Úr Jézusnak. Na de Isten nem mondott ilyeneket. És jön egy teszt. Tessenek türelemmel hallgatni ma engem. A filiszteusok kiteszik a gyapjút. Tetszettek már hallani erről a történetről? Ugye igen? Hogy is történt? Gedeon nagyon szorult helyzetében azt mondta az Úrnak, hogy ha tényleg rajtam keresztül akar szabadulást adni, akkor én most fogok egy gyapjúfürtöt, és egyszer azt kérte, hogy a mező legyen száraz, a gyapjú vizes, aztán kérte egy ellenpróbát, hogy a mező legyen csuromvíz, a gyapjú meg csontszáraz, és Isten ezt elfogadta. A filiszteus papok valami hasonló tesztet ajánlanak. Egyébként meglehetősen értelmes tesztet, ezt én zárójelben megjegyzem, és meglehetősen megbonyolítják. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok két borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Jól tessenek figyelni, bár a mai világban ez egy picit nehezebben lesz érthető, akkor mindenki azonnal értette. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Akkor itt most meg is állunk. Mit is kell csinálni? Elkészíteni egy új szekeret az Isten ládájának, ez amolyan tiszteletből megtesszük, rendben van. Két borjas tehén, amelyeken még nem volt járom. Hát aki próbált már valaha tehenet, és ez az idősebb korosztályban némelyekkel még előfordulhatott a hallgatók közül, próbált valaki tehenet járomba kényszeríteni, majdnem azt mondtam, hogy ösztökélni, az tudja, hogy hát az ösztöke az egyáltalában nem volt szükségtelen dolog, mert hogy a tehén nem akart jármot a nyakába, az biztos, mert hogy miért akart volna? Mindenki szereti a szabadságot, a lovat betörik mielőtt, akár igába fogják, akár meglovagolják, hát a tehénnel is valami ilyesmi történik, hozzá kell szoktatni. Na de itt borjas tehenekről van szó, amelyek a borjaiktól nem akarnak elszakadni. Se a borjú az anyjától, se az anya a borjától, és ráadásul azt mondják a papok, hogy nem az van, hogy istállóba bezárjátok kisborjút és elhozzátok a mamát, hanem elhozzátok a kisborjút az anyjával együtt, az anyját a kisborjú jelenlétében megpróbáljátok járomba fogni, aztán a borjút pedig szépen elviszitek. Na most a normális dolog, ami ilyenkor történik, hogy a jármot meg úgy mindent, meg úgy mindenkit a környéken a tehén összetör, és megy a borja után. Tudták a papok, milyen tesztet kell csinálni. Aztán fogjátok az Úr ládáját, tegyétek a szekérre, az arany holmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikába, úgy bocsássátok el, hadd menjen. Aztán figyeljetek, ha a saját határa felé, Bétsemes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt, ha pedig nem,
3: abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Itt a teszt. Utoljára a múlt héten, Isten tisztelet végén, egy beszélgetés közben kérdezte azt valaki, hogy honnan lehet tudni, hogy egy dolog nem véletlenül történt, hanem az Isten akarata volt, vagy az Isten volt az, aki ezt előidézte. Jogosan vetik föl a filiszteusok ezt a kérdést? Természetesen. Istennek soha nem volt problémája, ha az emberek gondolkoznak, és hogy Isten segíteni akart a filiszteusoknak, tessék megnézni, a filiszteusok megfoghatják Isten ládáját, és fölrakhatják a szekére. Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg talán kevésbé vannak tisztában a Szentírásnak a dolgaival, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Isten ládájára nem véletlen néhány pap volt kijelölve, aki hozzányúlhat, és amikor más nyúlt hozzá, azzal általában megtörtént az az egyszerű eset, hogy belehalt. Isten vigyázott erre, hogy a szentet és a szentségtelent meg tudják különböztetni. És Isten most, mintha hátra lépne, és azt mondaná, olyan kezdők még a velem való kapcsolat szempontjából. Itt most egy picit én vagyok engedékeny. Hogy is szoktuk mondani? Mennyei atya. Na de nem Izrael az ő gyermeke? Hát nem. Izrael az ő választott népe. Na de ki teremtette az emberiséget? Ki minden embernek az atya? A mindenható Isten. Fáj-e Istennek a filiszteusoknak az elhajlása, az Isten nélküli állapota, a bálvány imádása? Természetesen. Akarja, hogy a filiszteusok megismerjék az Urat? Igen. Könyörülő kegyelemmel hajol le hozzájuk? Hát szemmel láthatóan. Itt van egy teszt. Miért vesz Isten ebben részt? Mert azt akarja, hogy ne csak sejtésük legyen az Isten létezéséről, az Isten hatalmáról, hanem bizonyosságuk lehessen, bizonyítékot akar nekik adni. Elindulnak a tehenek. Nem vissza az istállóba visszavitt borjak után, mint ami logikus lenne, hanem elindulnak előre az úton, mennek, és egyszer csak bekanyarodnak az Izrael felé, igazából az ott a Júda törzse és a többiek vannak abba az irányba, bekanyarodnak a Bétsemesi útra. Az emberek tehát így jártak el, fogták a két borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Aztán föltették a szekére az úrládáját, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával, a tehenek pedig egyenesen rátértek a Bétsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, bocsánat, talán nem fognak rajta megütközni, megkülönböztető jelzéssel, bekapcsolt szirénával, hogy mindenki tudja, hogy itt valami rendkívüli dolog történik. Miért bőgnek folyton? Nem csak azért, mert még soha nem voltak járomba, ők a borjaik után szeretnének menni. És merre mennek? Tetszik tudni, nekünk embereknek egy nagy tanulság, hogy amikor Isten bármelyik állatot igénybe akarja venni, soha nem engedetlen. Jónás halától, a virágvasárnapi bevonulás szamaráig, amelyik szintén betöretlen állat volt, eddig a két tehénig mindenki engedelmeskedik az Úrnak. Mert az állatvilágban Isten iránti engedetlenség nincs. Az ember az, aki ezt képes, és nagy előszeretettel meg is teszi. A tehenek pedig egyenesen rátértek a Bétsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le se jobbra, se balra, a filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk egészen Bétsemes határáig. Na ez nagyon szép kis díszmenet lehetett. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bétsemesi Jehósua mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, felhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a deheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat, véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak. Amikor látták ezt a filiszteusok, öt város fejedelme visszatértek Ekronba, azon a napon. Itt most meg kell állni egy pillanatra. Hova is ment az a két tehén? Bekanyarodtak az útra, és egészen addig mentek, külön hangsúlyozza a Szentírás, hogy nem tér vele se jobbra, se balra, amíg elérkeztek Jehósua mezejére. Tetszik tudni, a Szentírástól nem áll messze, hogy Isten jelképeket és szimbólumokat használ. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Józsué. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Jézus. A jelentése az Isten a szabadító. Az Isten megment. Hol állt meg az a két tehén az Isten ládájával? Jehósua mezején, hogy megértse Izrael, hogy az Isten a szabadító. A bécsömesi emberek tudtak ezen a nyelven. És általában Isten azt a nyelvet használja, amin érteni szoktunk. Miért nagyon fontos ez nekünk? Azért, mert Isten ezen a különös napon tanítani akarta a filiszteusokat, tanította is. Ott volt a kérdés bennük, mit kell tenni? A végén rájöttek, aranyegerek nélkül, meg fekélyek nélkül is ez lett volna a megoldás, hogy Isten ládájának vissza kell kerülni a saját népéhez, ott, ahol az ő helye van. Isten elfogadta azt, hogy tesztet szeretnének, hogy meggyőződni szeretnének.

Mégse hagyott el az Úr bennünket. Mégis van nekünk kegyelem. És aztán pont azon a mezőn áll meg. Nem az első adandó alkalommal, hanem megy addig, amíg ez a nép is tanulhat. Sajnos később is kell tanulniuk, erre majd visszatérünk a következő alkalommal, mert 70 ember aznap meghal Bécsemesben. Akik úgy gondolták, hogy hát csak megnézzük akkor már magunknak, hogy mi van a Balaádában. Még egyszer mondom, Isten azon a napon tanította a filiszteusokat, de tanította a saját népét is. És nem hallgathatjuk el, hogy mind a mai napig Isten nagy türelemmel van azok iránt, akik keresők, akik vágynak az élő Isten után. Sokszor tévutakon, bolyongva, kanyarogva megengedi nekik, hogy közelebb kerüljenek a meggyőződéshez. De a másik dolog is igaz, hogy az élő Isten a saját népét úgy szeretné látni, mint aki nem jár a mások útján, hanem érti, elfogadja és követi az élő Isten igazságát. Hát tegyünk mi is így. Még akkor is, hogyha az új szövetségben nekünk másfajta jelképeink vannak. De ne felejtsük el, ő nekik csak egy jelképes megállás volt, nekünk pedig sokkal többet adott Jézuson keresztül az Úr, a Golgotát, hogy tudjuk, mit is? Hogy az Isten megment, az Isten megszabadít, hogy nála van kegyelem, nála van szabadulás. Amen.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bibliaóra résztvevőit, természetesen kedves munkatársaimat, akik hűségesen itt vannak alkalomról alkalomra, és azokat is, akik a készülék másik oldalán, akár interneten, akár rádión keresztül hallgatnak bennünket, és akár melyik részéről a világnak. Nagyon megdöbbentem a múltkor, néztem azt, hogy honnan is hallgatják a Bibliaórát, és volt hallgatónk a Távol-Keletről, meg volt hallgatónk Izraelből, meg volt hallgatónk Németországból, úgyhogy őszintén remélem, hogy ebben a különleges nemzetközi hallgatósági körben is célba talál az Isten igéje, és a szívünk rádobban arra, amit Isten üzen nekünk. De még mielőtt hosszúra nyújtanám a bevezetést, szeretném mindenkinek a szívére tenni, hogy erre a történetre nézve is jogos és igaz, amit Pál apostol úgy mondott, mindezek a mi tanulságunkra írattattak meg, és nem véletlen, hogy a Szentírás ezeket nekünk följegyezte. Adom a szót az első hozzászólónak.
1: Elhangzott az ige hirdetésben egy utalás a részkígyóra, amelyet Isten parancsára készített Mózes, amikor Izrael népének az engedetlensége miatt a kígyók megmarták, ezzel a csapással büntette Isten a népét. És hogy ott föl kellett tekinteni erre a részkígyóra, de hogy

0: Istennek nem szükséges az, hogy kiábrázoljon dolgokat. És ez így is van. Viszont a mi emberi agyunk, vagy nem is tudom, hiedelemvilágunk azért nagyon furcsa tud lenni, mert bár az ott egy egyszeri cselekedet volt, és nem a részkígyó gyógyított, vagy nem az volt az ellenszere a halálos méregnek, hanem a hit, az Isten szavának való engedelmesség, azért Izrael fiai is beleestek abba a bűnbe, hogyha már volt az a részkígyó, akkor egy idő után bálványszoborként tisztelték, és neve is volt, Nehustánnak nevezték el. És ez annyira sajnos elfajult dologgá vált, hogy amikor a Királyok második könyvében olvassuk a 18. fejezetben, amikor Ezékiás király elindította a helyreállító munkáját és a templom megtisztítását, akkor bizony ezt a bálványszobrot, mármint a kígyót, össze kellett töretnie, összetörette, mert különben, ha tetszik, hanem rácsúsztak arra, hogy a szobrot tisztelték, és a szobortól vártak segítséget. Itt most nem a történelmi esemény az igazán lényeges, hanem az, hogy mennyire könnyen félre tud csúszni a mi életünk is. Ha Isten valamilyen úton, módon egyszer szabadulást ad, vagy adott, és ahhoz netalántán tárgyi eszközöket, vagy embereket is használt, és lehet, hogy ez nagyon csodálatos volt ez a szabadulás, akkor még nem szabad véletlenül se abba a hibába esnünk, hogy a tárgyat, vagy az embert, vagy az eseményt, vagy a szavakat, vagy bármit tiszteljünk, és annak tulajdonítsuk az erőt, hanem a mögötte levő Istennek, aki használ különböző eszközöket, hiszen ővi az egész teremtett világ. Ha kell, engedelmeskednek neki az állatok, megszólalnak, ha kell, a természet törvényei változnak meg, a ház naporáján visszamehet a mutató, és sorolhatnám, hiszen ő a teremtő, tehát bármit megtehet, de nem a teremtményt kell imádnunk, és soha nem a teremtménynek kell dicsőséget adnunk, hanem mindig Istennek.
1: Különösen megragad bennem a ige szolgálatban egy mondat, illetve hát az igében, a felolvasott történetben. A 7. versben találkozunk egy olyan mondattal, ne maradjon nálunk Izrael Istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg Istenünkre, Dágonra. Ez bennem kérdéseket vetett fel, illetve gondolatokat, mégpedig azt nevezetesen, hogy nagyon fontos eldönteni azt, hogy melyik Isten az erősebb. Ugyanis azt gondolom, hogy ez nem minden élethelyzetben, nem minden szituációban egyértelmű nekünk. Vannak ugyanis olyan élethelyzetek, és megmondom a kedves jelenlevőknek és a hallgatóknak is, hogy az én hitemet is zavarta már meg az a tény, hogy amikor szembesültem és mondjuk kicsit utána olvastam, világuralmi törekvéseknek, embereknek, akik jelentkeznek a világ urának, és csak hogy ne a mai időkről kezdjek el beszélni, mondjuk vegyük példának a római császárokat, Néró császárt, vagy Domiciánus császárt, akik rendkívül kegyetlen emberek voltak. És egy-egy ilyen kegyetlenkedést végignézve, illetve átélve, közel sem egyértelmű minden embernek minden esetben, talán még az Isten hívőknek is, hogy vajon melyik Isten az erősebb. És ez olykor megzavarhatja a mi hitünket. Sokszor láthatjuk azt, hogy emberek, a történelem különböző pontjain jelenkeztek, és a jogot fenntartották maguknak arra, hogy mindenkin uralkodjanak, a lehető legkegyetlenebb módszerekkel kényszerítsék ki a saját tiszteletüket, és ezekben az élethelyzetekben igen fölmerül az, hogy vajon a két Isten, az élő Isten, akit mi úgy ismerünk, és az az Isten, akit ők maguk annak nevezik magukat, vajon melyik az erősebb? Mert nem mindig teljesen egyértelműen derül ki ez az első időben. És sokszor úgy gondoljuk, hogy mint ahogy nagyon sokan keleti vallásokban gondolják, hogy a világ arról szól elejétől a végéig, hogy a jó harcol a rossz ellen. És hol az egyik az erősebb, hol a másik az erősebb. És ez a két erő, ez sohasem fogja egyik a másikat legyőzni, illetve hol az egyik győzi le a másikat, hol pedig fordítva. És nagyon tetszik nekem ez a mondat, hogy az élő Isten megmutatta, hogy ránehezedett a keze nem csak a népre, filiszteus népre, hanem az Istenükre is, Dágonra. És tudjuk azt, hogy bár ideig ezek a világuralkodók futottak valameddig, nagyon sok kegyetlenkedést végrehajtottak egy bizonyos szintig, de aztán nekik is vége lett. És tudjuk azt, hogy a mi élő Istenünk az még mindig él és uralkodik, és uralkodni is fog. Ezt én bátorításnak mondom magunknak is, hogy ne csüggedjünk el az élő Istenben bízni, mert nem egyforma Isten a többi Isten mellett, akik magukat, vagy esetleg a nép őket annak nevezi.
2: Szinte központi gondolattá vált a szolgálatok folyamán Isten ládájának az útjai. Gondoljuk meg, hogy az a frigyláda, amelyik Silóba volt, az Isten jelenlétének a bizonysága. Isten engedi, hogy kivigyék a templomból. De tudott róla, hogy kivitték. Isten engedi, hogy a háborúba vereséget szenvedjen az ő népe. Isten erről is tudott. Elviszik az Isten ládáját a Dágon templomába, Isten erről is tudott, és eddig hallgatott. És itt lép be Isten, úgy, ahogy Ézsaiás megírta, az én utaim nem a ti utaitok, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, mert ahogy Isten gondolkodik, azt ember szinte felfogni sem tudja. Hát én vidéken nőttem fel, tudom, mit jelent egy tehenet, úgy szokták mondani, hogy betonítani. Sok mindennel jár. Szenvedtem velük eleget, úgyhogy nem akarok róla szólni, de egy dologról igen, ami elhangzott az ige hirdetésbe, hogy az állatok engedelmeskednek Istennek, befejezve a Bálán szamarával.
3: Érdemes megnézni a Bibliában, hogy hány olyan hely van, amikor Isten valamilyen formában a pogányokat használja föl arra, hogy a népével szemben dicsőséget szerezzen magának, vagy hogy véghez vigye a terveit. Csak az Új Szövetségben, hogyha csak a római katonákat megnézzük, hogy hány esetben voltak eszközül, vagy hány esetben dicsőítették meg Istent a zsidók helyett, az is nagyon tanulságos. Gyermekkorom emlékezetes olvasmányai közé tartoznak azok a beszámolók, amit misszionáriusok, felfedezők írtak le, hogy teljesen elzárt, több ezer éves, kultúrában élő törzsek népek szinte teljesen tiszta ószövetség vallásban éltek. Sokszor még írni, olvasni sem tudtak, de mégis egy istenük volt, akit nem tudtak megformálni, nem öltek, nem loptak, egy férfi és egy nő alkotott egy családot, és egészen megdöbbentő és megszégyenítő tisztaságban és tiszta Isten félelemben élték az életüket ezek az idézőjelben tudatlan emberek. Milyen sokszor van az, hogy esetleg a mi kultúránk, vagy tudásunk, vagy Bibliával a kezünkben mennyire felfúvalkodottá tudunk lenni, vagy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk valakik, vagy tudunk valamit. És mennyire megszégyenítő az, amikor olyanok, akik elméletileg tudatlanok, mégis jobban érzik, jobban látják azt, hogy mi az, ami Isten dicsőségére van, mi az, amivel közelebbi kapcsolatot lehet teremteni Istennel, mi az, ami neki tetsző. És érdemes ilyen szemmel is olvasni akár a Bibliát, hogy nem azzal a hozzáállással, hogy ó, nem, hogy ezerszer olvastam, de én ezt már fejből is tudom, de akkor megvizsgálni az, hogy rendben, akkor amit le van írva, az én életemben az mennyire valósul meg. Istennek az én cselekedeteimmel mennyire adok dicsőséget. Ha teljesen egyértelműen elém ad valamit az Úr, amiről elmondja, hogy ez helyes, és ez helytelen, akkor én melyiket fogom választani, és melyiket fogom tenni. Akár kényelemből, akár elbizakodottságból, akármiből. És ezzel a fajta alázattal érdemes viszonyulni, bárkivel is találkozunk az életben, bárkit is hoz elénk az Úr, akár bizonságtétel szempontjából, akár bármilyen helyzetben, hogy nehogy aztán mi szégyenüljünk meg az Úr előtt, vagy a másik ember előtt. Legyen bennünk annyi alázat, és annyi türelem, hogy a másik felet is meghallgatjuk, mert lehet, hogy még ő fog minket tanítani, vagy ő fog nekünk olyan dolgot mutatni, amivel közelebb kerülhetünk Istenhez.
4: Hát valóban az Isten ládája nagy utat tett be Asdodból Gátba, Ekronba, aztán Bétsemesbe, és mindegyik helyen ugyanaz a csapás következett be. Az emberek betegséggel lettek sújtva. A Dágon templomában ledől a szobor kétszer is, és az ország vetését egerek pusztítják. Általában, ha van egy harc, akkor a vesztes szokott jóvátételt fizetni a győztesnek. Itt most fordított lett a helyzet. A győztes ad jóvátételt a vesztesnek. Mindez 7 hónapig tartott náluk. Már az első hónap is nagyon nehéz lehetett, de eddig bírták ki. Rájöttek, hogy a csapás nem múlik el. Ahogy Béci is hangsúlyozta, hogy itt az élő Isten működik, én most a ládára gondoltam, hogy vajon a szövetség ládája tud különbséget tenni abban, hogy éppen hol van, kinyúl hozzá, joga van-e annak hozzányúlni, vagy az, aki hozzányúl, az éppen milyen lelki állapotban van. Azt gondolom, hogy itt az élő Istennel állunk szemben. Isten ládájának a helyére kell visszakerülni. Amikor megérkeztek Bétsemesbe, és ezt az áldozatot, égő áldozatot és véres áldozatot bemutatták a bétsebesiek, mindezt végignézték a filiszteusok is, gyakorlatilag egy Isten tiszteleten vehettek részt. Végig kellett ezt is nézniük. És nagyon tetszik az a filiszteusokban, ahogy nagy gonddal készítették elő azt, amit a ládikába tettek, mert minden városfejedelem a saját területéért és a saját városaiért is adott jóvátételi ajándékot. Nem akartak kihagyni egy embert sem abból, és egy területet se abból, hogy elálljon ez a csapás rajtuk. És az utolsó gondolatom, hogy az a nagy kő, ahol mindez történt, még ma is tanúskodik erről.
5: Én azon gondolkoztam, hogy ha akár az egyéni életünkbe, vagy egy közösség életébe, vagy akár egy ország életébe sorozatosan súlyos tragédiák történnek, nagy próbák, akkor az ember felkiált, hogy Uram, ezt most milyen célból adtad? Próbának? Nevelsz ezáltal engem? Vagy valamire figyelmeztetni akarsz? Vagy valamilyen bűnnek a következménye, tehát ítélet? Én saját magam is többször megtapasztaltam ezt, hogy amikor jött egy ilyen sorozat, akkor bizony térdre kényszerül az ember, hogy Uram, értesd meg velem, hogy ez most támadás az ellenségtől, vagy pedig te akarsz engem valamiben nevelni, vagy valamit nálam elérni, vagy egész egyszerűen csak megengedsz egy nehéz próbát. És itt az a nagy kérdés, hogy ilyenkor mi mit teszünk. Az Úrhoz fordulunk kérdésekkel, vagy eszembe jut egy nagyon-nagyon kedves barátnőm, akinél kicsit az Úr küldötteként próbáltam őt hozzá vezetni, és nagyon súlyos beteg lett. És persze szeretett volna élni, gyerekei is voltak, és ezért mindent megpróbált. De aztán bevallotta nekem, hogy tehát nem isteni erőt vett igénybe, hanem idegen erőket vett igénybe, és borzasztó volt nekem megtapasztalni, hogy az a kis mag, ami elindult, és rengeteget imádkoztam érte, hogy ne vesszen el, megmeneküljön az Úr által, és borzasztó volt ezt végignéznem, hogy végül is ez az idegen szellemi beavatkozás, ez teljesen tönkretette a csirázó kis hitét.
6: Azon gondolkodtam, hogy ha a filiszteusok rájöttek arra, hogy az Isten keze van rajtuk és az ő istenükön, akkor már logikusan miért nem döntöttek úgy, hogy akkor innentől ezt az Isten fogjuk imádni, aki nagyobb, mint mi vagyunk. Eszembe jutott egy srác, járt hozzánk gyülekezetbe is és ifjúságra is, és aztán szépen lassan kikapott, és megkérdeztük tőle, hogy miért nem jársz. Azt mondta, hogy ahányszor elmegyek, elkezdenek fájni az én dolgaim, úgyhogy inkább nem jövök. Ha a Jóisten keze van rajtunk, nem az a megoldás, hogy megszabadulunk tőle.
7: A történetből nekem nagyon hamar a fülembe csengett egy kérdés, hogy milyen fantasztikus megoldásaink vannak nekünk, hogy tudunk mi problémát megoldani. Ugye a magyar mondás tartja is, kutya harapás szőrével. Bármire van megoldásunk, tudjuk, hogy hogyan kéne helyrehozni azt, ami elvileg az életünkbe baj. Ugye itt is láttuk, hogy hát, hogyha fekély van, akkor csinálunk aranyfekét, meg aranyegeret. Hát, hogyha valamilyen úton, módon ki tudjuk magunkat pattintani ebből a nagyon nehéz helyzetből. És az jutott erről eszembe, hogy hányszor kerül a ma ember is abba a helyzetbe, hogy azt hiszi, hogy a ládának van Istene, nem pedig Istennek ládája. És hogyha eltologatjuk magunktól az adott problémát, legyen már másnak is egy kicsi, akkor még a Jóisten kezét is le tudjuk magunkról venni. Ugye itt a filiszteusok óriási megoldást találtak ki, hát hogyha nekünk baj csinál, legyen a tiétek. Ha nektek is, akkor hagyd menjen tovább, aztán, hogyha körbeér, akkor végén csak kell valamit találni, mert már nagyon nagy a baj. Az egész filiszteus társadalom tulajdonképpen saját magának köszönheti, hogy körkörösen szépen körbeérve a Jóisten keze mindannyiukra ránehezedett. És igen, a menekülés, amit már Péter is elmondott, hogy ha van egyfajta tapasztalatom, egy megtapasztalásom, akkor miért nem hiszek abba, hogy a Jóisten azt szeretné nekem megmutatni, hogy ő a legnagyobb, és nincs nála sem bölcsebb, sem nagyobb tudású, sem mindenhatóbb, mert még mindig próbálunk a problémából saját erőfeszítéssel inkább kimenekülni, mint hinni.
2: Mivel nagyon szíven talált engem az ige hirdetésből az a mondás, többször elhangzott, hogy Isten tanította a filiszteusokat is, a pogányokat, meg tanította az ő népét. Eszembe jutott, hogy hány és hány ilyen alkalom történt a Bibliában, amikor Isten a pogányok által tanította az ő népét. És egy nagy esemény jutott eszembe, amikor ott van a kereszten a megváltó, elhangzik a hét szava, kereszt alatt áll egy pogány százados ember, és felhangzik az első élő bizonság. Ez az ember valóban Isten fia volt.
0: A filiszteusok nagyon jól tudták és emlékeztek az egyiptomi eseményekre. És az egyiptomi mágusoktól, miután ők nem tudták a saját titkos mesterségeikkel előidézni ugyanazt a csapást, melyet Isten Mózesen és Áronon keresztül megengedett Egyiptomra, történetesen a szúnyogokat, azt mondták a fáraónak, hogy Isten újja ez. Tehát ők pontosan értelmezték már azt, hogy ez Istentől van, fölismerve a saját korlátaikat, a hiába voltak ők is úgymond szellemileg vezetett emberek, már mint a titkos mesterségeik, a sátán által vezetett emberek. Tehát a filiszteusoknak volt rá példájuk, hogy már ott Egyiptomban is értelmezték a mágusok és a varázslók a szituációt, mégpedig jól értelmezték. Eltelt több száz év, és ők ugyanarra a következtetésre jutottak. Isten nem változik. Lehet, hogy a történelem megy, fordul egyik ország, egyik hatalom a másik után, és a szituációk is változnak, de bármilyen titkos mesterséget űz is valaki, ha őszintén magába néz, ezekből a példákból is látszik, akkor fel tudja ismerni Istent, hogy Isten a hatalmasabb Isten. Miközben nagyon sok hatalmat megenged Isten földi viszonylatban, amit Béci is boncolgatott az elején, hogy miért van az, hogy úgy néz ki, hogy bizonyos helyzetekben, mintha gonosz győzne. Van egy pont, ami túl Isten, ha azt mondja, hogy elég volt, akkor nincs hatalma semmiféle földi hatalomnak és semmiféle titkos mesterségnek. Ezt látjuk a történelemből és akár a Bibliában megírt eseményekből. Ez volt az egyik gondolatom. A másik az, hogy Isten mindenkihez a saját nyelvén szól, a pogányokhoz is, elhangzott itt az ige hirdetésben is, és nekem eszembe jutott, hogy van egy nagyon ismert példánk erre, a napkeleti bölcsek. Ők is a csillagok állásából értették meg, hogy Izraelben új királynak kell születni. A csillagok állásából a történelmi eseményekre következtetést nem engedte meg Isten a népének, azt mondta, hogy nem kell se a holdat, se a napot, se a csillagokat imádnunk, és a különböző csillagképekből nem kell nekünk mindenféle jóslásokat kiolvasnunk, sőt nem szabad, megtiltotta. De ezek az emberek, mivel őszintén tanulmányozták a dolgokat, és volt ismeretük nagy valószínűséggel Dánieltől, hogy lesz egy messiás, Isten a saját nyelvükön szólt hozzájuk. És az a megdöbbentő, hogy amikor Jeruzsálembe értek, Isten népe, a főpapok és az írástudók pontosan tudták idézni a proféciákat, hogy Betlehembe kell megszületni, mindent tudtak. De csak azok mentek tovább a napkeleti bölcsek imádni a megszületett megváltót, akiket Isten a saját nyelvükön szólított meg. De biztos, hogy más szívvel, más lélekkel tértek vissza az országukba, mert amikor álomban megintettek Istentől, hogy más úton térjenek vissza, akkor engedelmeskedtek neki. Tehát bizonyíték arra, hogy ők valóban Istent keresték, és Isten megengedte, hogy azon a nyelven értsék meg az elinduláshoz szükséges információt, amit ők értettek az adott tudásukkal. És még a jóvátétel is, nagyon elgondolkodtam, amit Eti mondott a jóvátételen, hogy hát mindig a vesztesnek kell jóvátételt fizetni. Igen, de itt ki volt a vesztes? Látszólag Izrael népe. Valójában, amit fölismertek, és ahogy Béc is idézte azt az igét, hogy Izrael Istene legyőzte Dágont, a mi Istenünket. Tehát itt Izrael Istenének kellett jóvátételt fizetni. Nem Izraelnek, és nem a népnek, hanem Istennek, mert az ő ládáját vitték el, és azt hitték, hogy őt győzték le, de nem, nem őt győzték le. Isten győzte le Dágont, amit megmutatott a hatalmával, és Istennek szólt a jóvátétel, még ha ezt ők hát meglehetősen furcsán értelmezték is. És valóban az ószövetségi törvényekben is benne van a jóvátétel kifizetésének kötelezettsége. Ha például valaki egy bárányt jogtalanul elvett, akkor négyszer annyit kellett fizetni. Tehát Isten megengedte ebben is, hogy bár hát számunkra szinte nevetségesen értelmezték, vagy akarták helyrehozni a dolgokat, de hogy világos legyen mindenki számára, hogy igen, Isten elfogadta, vagy elvárja a jóvátételt, mert ő a hatalmasabb, és ebben is igaz az ő törvénye, és nem változott meg.
8: Rám egy ilyen régi történet mennyi gondolatot szül, és én remélem, hogy üzenetet is szül, hiszen ha semmi más nem viszünk magunkkal, de azt igen, hogy Isten, amikor őt megismerni, megérteni, még tesztelni is akarták, hogy tényleg ő van a dolgok mögött, akkor megengedte, hogy meggyőződjenek. De a döntést senkinek a kezéből nem vette ki. Azt mindenkinek magának kellett meghozni. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozunk. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Növekedjetek az ismeretben. Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A teremtésről szóló sorozatunk harmadik részében Alföldi Borus Dezső lelkipásztor a keresztény tudósok kutatási eredményei alapján tálja elénk a második, harmadik és negyedik teremtési nap eseményeit.
1: Nézzük a sötétségben élő embert. Ézsaiás 62. Íme sötétség borítja a földet, és éjszaka népeket. Ézsaiás 59.9. Várunk világosságra, és íme sötétség, fényességre, és íme homályban járunk. Tapogatunk, mint vak a falat, és tapogatózunk, mint akinek szeme nincs, és megütközünk délben, mint alkonyatkor. Ezt teszi az Isten nélküli ember. A filozófia történet példa erre. Ez olyan, mint amikor az emberek egy sötét szobában tapogatózva keresik körben a fa mellett a kijáratot. Már hosszú ideje keresik, évszázadok óta is meg vannak győződve arról, hogy saját bölcsességükkel megtalálják. Most a sötét fa mellett körbeértek, és megdöbbenve tapasztalták, nincs kijárat. Ez a keserű csalódás az elmúlt évszázadban lett nyilvánvaló, és ekkor az ember kétségbe esett. Erről ír Francis Schaeffer, híres filozófus, kultúrfilozófus, keresztény ember, az Isten nem illúzió című könyvében. Nincs kiút, be vagyunk zárva, és itt vagyunk elhagyatva a sötétben. Ekkor keletkezett az egzisztencialista filozófia. Jobb könyvének 38. fejezete a 19. versben arról beszél, hogy a sötétségnek helye van. A sötétségnek hol van a helye? Ez mutat a sötétség statikus voltára, megtelepszik valahol, és rátelepszik az emberre. Ezt írja Ézsaiás próféta is a 8. fejezetben könyvében, a tanításra és bizonságtételre hallgassatok, hanem úgy bolyongani fogtok a földön, a szorongva, ez a szorongás filozófiája, és éhezve, és lészen, hogy megéhezik, akkor megátkozza királyát és Istenét, és néz fölfelé, és azután a földre tekint, és mindenütt nyomor, és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétségben elhagyatva. Így ül az Isten nélküli ember a sötétségben. Magára hagyatva és a sötétség folytogató hatalma alatt csak azt képes hajtogatni, a sötétség miatt semmit sem tehetünk. Jób 37.18. De Isten szólt, legyen világosság, és ezt nem csak a teremtés első napján mondta, hanem az idők teljességében is, amikor elküldte Jézust. Az igazi világosság már eljött erre a világra, amely megvilágosít minden embert. János 1.9. Jézus a világ világossága. János 8.12. Azért jött, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki az ő nevében hisz. János 12.46. Azért, aki a sötétségben jár, és nincs fényessége neki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez. Ézsaiás 50.10. És Isten még egyszer mondja ezt, imár a te életedben. Legyen világosság. Legyen világosság szívedben, lelkedben, gondolataidban. Vetítődjék rád Krisztus fénye, és ítélje meg ott mindent, múltadat és jelenedet. Érjen utol ez a mindent átható lelki fény, és akkor megrettenve látod bűneidet, elrontott életedet, és az a sok utálatosságot, amit a sötétség kényszerítő hatalma alatt tettél. Ne titkolj el előtte semmit, vagy be mindent, és kérd tőle bocsánatot. Jézus azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy szabadulhass bűneidtől. Helyetted halt meg, és azért maradt ott 3 órás sötétségben, hogy te a világosságban élhess. Ragadd meg a lehetőséget még ma, és megtapasztalod, amit a 2 Korintus 4.6-ban így olvashatunk. Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Mózes első könyvéből olvasom az első fejezet 6. és 7. versét. És mondta Isten, legyen mennyezet a víz között, amely elválasztja a vizeket a vizektől. Teremtette tehát Isten a mennyezetet, és elválasztotta a mennyezet alatt való vizeket a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn. Ma a 2., 3. és 4. teremtési napról olvasunk. Mózes első könyvének első fejezetében beszél a mennyboltozatról, a földről és az égi testekről. Sokan naív, gyermekes, mesés elbeszélésnek tartják a bibliai beszámolókat, különösképpen a teremtés történetet. Elfogadhatatlannak tartják azt itt leírtakat, és ezért azt hangoztatják, hogy a Biblia nem természettudományos kézikönyv, hanem csak a hit dolgait akarja velünk közölni. Valóban nem beszéli a Biblia a természettudósok bonyolult nyelvét, de ez nem jelenti azt, hogy amit leír, nem igaz. Nem tudományos kifejezéseket használ, de mindig tévedés nélkül közöl dolgokat a valóságról. Így az 1 Mózes 1:6-8 versei olyanról számolnak be, amely noha soha nem értenek, azért valóság volt. A mennyezet feletti vizekről van itt szó. Teremtett Istenem mennyezetet, hogy elválasztja a mennyezet alatt levő vizeket, amelyek a földünkön voltak, a mennyezet felett való vizektől. Milyennek a magyarázata? A kreacionista tudósok adnak erre feleletet. Azok a kiváló csillagászok, asztrofizikusok, biokémikusok, biológusok, akik élő hittel közelednek a természethez, és megtalálják ott Isten kezének munkáját és a teremtő lábnyomait. Mert az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Zsoltárok 19:2. Minden nemzetben találunk kreacionista tudósokat. Így angol nyelvterületen az amerikai kanadai Creation Research Society, a németeknél Werner Gitt és csoportja, Wortund Wissen folyóirat és tudományos centrum. A hollandoknál is, és a magyaroknál is már a háború előtt, aki hallott Szűcs Ernőről, erről a kis tudósról, ő felvette a háború előtt a harcot a evolúció téziseivel. Napjainkban a Biblia Szövetség többek között az, amely kreációista csoporttal rendelkezik, ennek vezetője dr. Szilágyi Imre. Könyveikben határozottan állítják, hogy az özönvíz előtt földünket egy pára burok, egy dunsz réteg vette körül. Valószínűleg a stratoszférának alsó részén, a mai troposzférában, az atmoszféra fölött helyezkedett el. Lehet, hogy nem volt látható, de földünk meteorológiai és klimatikus folyamatait igen erősen befolyásolta. Keltetőház, üvegház hatás alatt volt földünk, rendkívüli meleg párás éghajlattal. Az Antarktisz, ahol ma a leghidegebb klíma uralkodik, akkor meleg éghajlattal rendelkezett, erről tanúskodik az ott talált sok kőszén és a sok megkövesedett élőlény fosszília. Az 1 Mózes 2 szerint nem volt eső az özönvíz előtt, sem szél, sem klímazónák. E tényezők eredményezték, hogy magasabb volt az emberi életkor, az élet biológiailag sokkal erősebb volt, óriás termetű emberek is laktak a földön, és hatalmas ősállatok, melyek nem sokkal az özönvíz után kipusztultak úgy, mint a dinoszauruszok és a mamut is. Így érthető meg, honnan származott annyi víz, eső az özönvízkor, hogy az egész földünk víz alá kerüljön. Az 1 Mózes 7:11 szerint két helyről eredeztethető az a rengeteg víz, ami földünket beborította. Egyfelől felfakadtak a mélység forrásai, másfelől az ég csatornái megnyilatkoztak. Ez a pára burok ekkor szűnt meg, eső formájában a földre került. Ezzel földünk egy olyan védő buroktól lett megfosztva, amely korábban óvta a világűrből érkező rövid hullámú kozmikus sugárzástól, mely az életkorra gyakorol nagy befolyást. Az özönvíz előtt földünknek azonban nem csak a klímája volt más, mint most, hanem a felszíne is. Még csak egy kontinens volt. Az 1 Mózes 1:9, a harmadik teremtési napról beszámolva elmondja, hogy a vizek egy helyre gyűltek, hogy meglássék a száraz. Nem kontinensek, hanem a kontinens. No, az özönvízben később földünk egész felszíne megváltozott, de még azután is egy kontinens lehetett, és csak nem sokkal az özönvíz után az azutáni századokban levő földkéreg mozgások, vulkánikus utóhatások ideje alatt vált szét. De egyszerre vált szét. Ez volt a kontinentál drift, a kontinens szétszakadás. És ez nem évmilliókkal ezelőtt lehetett, mint Pláton, mert Pláton is beszél a Ktíciász és Timeusz dialógusában erről. Ez valószínűleg, a Biblia szerint, Péleg napjaiban történhetett. 1 Mózes 10:25. Ekkor osztatott meg a föld. Erre utalhat Jób is, aki egyes biblia tudósok szerint nem sokkal az özönvíz után Ábrám előtt élhetett, könyvének a 38. fejezetének a 25. versében kihasított nyilást a vízáradatnak. Egy hatalmas szakadást támadt, és hatalmas vízáradat ömlött bele. Ez, hogy nyilást hasít, a héber szövegben PLG gyökkel fejezi ki, amit egybe olvasunk, peleg. Innen gondolják bibliai tudósok, hogy ez péleg napjaiban lehetett a kontinentál drift. A teremtés történet azonban nem csak geogóniát, hanem kozmogóniát is ad. Nem csak földünkkel, hanem az égi testekkel is foglalkozik. A negyedik napon teremtette Isten az égi testeket, a napot, holdat és csillagokat. A Biblia szerint a világmindenség nem egy ős robbanás által keletkezett évmilliárdokkal ezelőtt, mint a Big Bang elmélet tanítja, hanem Isten teremtette csupán néhány ezer évvel ezelőtt. Holdunk sem több milliárd éves, mint egyesek hitték, és az amerikai Apollo űrhajót annak idején, és legénységét ennek megfelelően szerelték fel, hogy az év milliárdok alatt felgyülemlett, igen vastag meteorit porban ne süllyedjenek el, és speciális talpakkal szerelték fel őket, és kiderült, hogy csak néhány centiméter vastag meteorit port találtak a hold felszínén, mert nem több milliárd, hanem csak néhány ezer éves. Ezek a modern embernek az égi testekkel kapcsolatos tévedései. De az ókori emberek is tévedtek az égi testeket illetően. Azt hitték, hogy azok istenek, és imádták azokat. Jobb könyve is ír erről. Ha néztem a napot, amint fényesen ragyogott, és a holdat, amit méltósággal haladt, és az én szívem titkon elcsábult, és szájamon megcsókoltam kezemet, ez is bűn lett volna, mert ámítottam Istent. Jób 31:26-28. Ősi okkult jelenség a csillagimádás, és ősi gyakorlat az, amit az asztrológia kínál. Azt hirdeti, hogy az égi testektől függ életünk, egészségünk, jelenünk, jövőnk, boldogságunk. Az égi testek hatása vannak az emberre, ezt figyelembe kell venni. Ilyen asztrológiai háttere van azonban a ma oly divatos akupunktúrának és homeopátiának, ahol a kozmikus energiát üvegekbe potenciálják, és Rudolf Steiner antropozófiájának is ez a háttere. Isten határozottan tiltja az asztrológia minden formáját. Előre figyelmeztette népét, ne csinálj magadnak faragott szobrot, se semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben vannak. 2 Mózes 24. Őrizzétek azért jó meg a lelketeket, hogy el ne vetemedjetek, se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot és holdat és a csillagokat, és az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodj el, és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteld azokat. 5 Mózes 4:15. Az 5 Mózes 18-ban pedig azt mondja az Úr, hogy utálja, aki ezeket cselekszi. Azért őrizzük jól meg lelkünket, hogy meg ne tántorodjunk, látva a csillagjósok kalendáriumait. Isten teremtette az égi testeket. Ő nagyobb azoknál. Ezt tudva bizonyosak lehetünk, hogy nem a csillagok állásától és járásától függ az életünk, hanem a Teremtő Istentől. A Teremtő Istentől, aki szerető mennyei édesatyánk akar lenni, a Jézus Krisztus által. Amen.
0: Mielőtt a keresztény tudósok rendkívüli eredményeiről beszélt volna Alföldi Borús Dezső, a szívünkre helyezte, hogy az Isten nélkül élő ember sötétségben él. Az igazi világosság azonban eljött a világra az Úr Jézusban. Általa megérthetjük Isten kijelentéseit. Kedves hallgatóink, szívből kívánjuk magunknak is, és önöknek is, hogy a mi életünkben is legyen világosság. Szeretettel búcsúzunk, jövő héten folytatjuk izgalmas sorozatunkat. Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán szerkesztők áldott hetet kívánnak. Viszont hallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Jóel könyve első részének 4. versében a próféta 4 különböző szót használ a sáskák leírására. A hernyót, a sáskát, a szöcskét és a cserebogarat. Vannak olyanok, akik szerint ez 4 eltérő rovarra utal, de ennek valójában semmi alapja nincs. A hernyó azt jelenti, hogy lerágni. A héberben a sáskára vonatkozó szó az arbech, és azt érzékelteti, hogy nagyon sok van belőlük, és vándorolnak, nagy seregként vonulnak. A szöcske azt jelenti, hogy lenyalni, és a cserebogár jelentése az, hogy fölemészteni vagy fölfalni. Ez a 4 szó a sáskát írja le, és azt, hogy mit cselekszik. A sáskák csapatban vonulnak, mint valami hadsereg. Először is vannak a repülőgépek, amelyek leszórják bombáikat. Miután a repülőgépek ledobták bombáikat, a tüzérség következik, és elpusztít mindent, ami megmaradt a bombázás után. Aztán jön a lovasság, és ez a 3. csapattest, ami még teljesebbé teszi a pusztítást. Ezután jön a gyalogság, és ha még valami hátra maradt, az minden fölemészt. Ezért itt ez a 4 szó leírja a sáskák különböző seregeit. Nincs tábornokuk, nincs királyuk, nincsenek hadnagyaik és szakaszvezetőik, de úgy vonulnak, mint valami hadsereg. A sáskát gyakran küldte Isten ítéletképpen, de ezt a sáskát a természetes csapások kategóriájába sorolhatjuk. Azt gondolom, hogy ez nem szükségképpen ítélet volt, hanem a nép és a nemzet figyelmeztetése. Jóel volt az első író próféta, és ugyanakkor végezte szolgálatát, mint amikor Illés működött. Ahogy Illés figyelmeztette az északi királyságot, Jóel a legdrámaibb módon figyelmeztette a déli királyságot a bekövetkező ítéletre. A helyi ítélet után tovább megy, ami minden prófétának a módszere volt, és a jövőbe tekint, vagyis az Úr eljövendő napjának ítéletére. Az Úr napját a leginkább félre szokták érteni, pedig mégis ez az egyik legfontosabb kifejezés a Szentírásban. Jóel használta először, és nagyon világossá teszi, hogy mi az Úr napja. Utána minden prófétának beszélnie kellett arról a napról, és értették, hogy mire utalnak. Most egy kicsit előre szaladtam ennél a fejezetnél, de azt akartam elmondani, hogy Jóel a szó szerinti és helyi sáskacsapásból kiindulva beszél az Úr napjáról, amely a nagy nyomorúság időszakával indul. Miként kezdődik a nagy nyomorúság ideje? Az apokalipszis 4 lovasával kezdődik. Jön a hamis béke, aztán kitör a háború, követi az éhínség, és végül jön a halál sápat lovasa. Óriási mértékben hasonlít a sáskáknak ez a 4 serege az apokalipszis 4 lovasához. A nagy nyomorúság időszaka alatt nem szó szerinti sáskák jönnek, hanem annál még sokkal rosszabb történik, ami végigvágtat a földön, nem csak azon az országon, hanem az egész világon. A világ teljesen elpusztul, amikor az Úr Jézus visszatér a földre, hogy létrehozza királyságát. Ébredjetek, részegesek, sírjatok, jajgassatok minnyájan, ti borívók, mert kivették szátokból a mustot. Jóel könyve, első rész, 5. vers. A sáskák először a szőlőt legelték le. Minden szőlőskertet lekopasztottak, és többé nem volt bor a részegeseknek. Aki alkoholista volt abban a korban, rádöbbent, hogy hamarabb leszokott róla, mint ahogy kívánta, mert nem volt több bor, amit megigyon. Ez azt jelenti ki, hogy már Izrael népének bukása kezdetén nagy bűn volt az iszákosság. Gyakran emlékeztetnek minket arra, hogy a legtöbb baleset, ami a főútjainkon bekövetkezik, azért történik, mert egyesek gyakorolják az iváshoz való jogukat. Egész családok pusztulnak el a főutakon, amikor hétvégén elutaznak, mert bizonyos részeg vezető nekik vezeti a kocsiját. Talán bírálnak azért, hogy a politika világába is belekaszálok, de én tanulmányozom Isten igéjét, és amikor az a részegeskedésről beszél, akkor én is a részegeskedésről fogok beszélni. Amikor Isten igéje arról beszél, hogy a király iszákos, akkor én is beszélek az én országom fővárosában levő iszákosságról. Amikor azt halljuk, hogy koktélpartik tucatjait tartják minden nap fővárosunkban, nem csoda, hogy egyes döntések, amiket hoznak, úgy néznek ki, mintha olyan emberektől származtak volna, akik nem voltak beszámíthatóak. Ébredjetek, részegesek! Sírjatok! Jajgassatok mindnyájan, ti borivók! Mert kivették szátokból a mustot. A kezdet kezdetén a részegség gyengítette Izrael népe alatt a talajt. Ez az egyetlen bűn, amiről említést tesz Jóel. Egyáltalán nem említi a bálványimádást, az Istentől való elfordulás súlyos bűnét, ami valójában elsüllyesztette a népet. Akkor az emberek még gyakorolták Isten imádatát. Egy nép támadt országomra, hatalmas és száma sincsen. Fogai oroszlán fogak, úgy harap, mint a nőstény oroszlán. Jóel könyve, első rész, 6. vers. Itt a sáskákat beözönlő hadsereghez és annak pusztításához hasonlítja. Ezek a kis rovarok, a sáskák lekopaszthatják a fákat. Végig pásztázhatják a gabonaföldeket, és semmit sem hagynak maguk után. 4 hadosztályban vonulnak, vezető és király nélkül. A legtöbb esetben Istentől küldött ítéletként érkeznek, de ez a csapás csak Isten figyelmeztetése.

Később Joel tovább megy, és arról beszél, ami a jövőben következik be az Úr napjáról, ami éppen olyan, mint a sáska járás a földön. Az Apokalipszis 4 lovasa még ezután következik, amit már említettünk. Elpusztította szőlőmet, letördelte fügefáimat, lehántotta és szétszórta, ágai fehérlenek. Joel könyve, első rész, 7. vers. A sáskák tényleg megölhetik a fügefát. Teljesen megfosztják a kérgétől, és csak a mesztelen fa maradt hátra. Joel üzenetet továbbít a népnek, és azt mondja el nekik, hogy mit kell tenniük egy ilyen korban. 10 dolgot sorol fel, amit tenniük kell. Keseregj, mint a szűz, ki vőlegényét gyászolja. Joel könyve, első rész, 8. vers. Valami szokatlant említ e helyen. Keseregniük kell, mint a fiatal menyasszony, aki elvesztette vőlegényét, talán éppen a háborúban, így kell síránkoznia ennek a nemzetnek. Megszűnt az étel és italáldozat az Úr házában, gyászolnak a papok az Úrnak szolgái. Joel könyve, első rész, 9. vers. Megszűnt az étel és italáldozat az Úr házában. Más szóval nem képesek egyáltalán áldozatot bemutatni. Gyászolnak a papok az Úrnak szolgái. Az egész fejezetben ugyanerről van szó. A részegesek síránkoznak, és a papok is síránkoznak, az egész gazdasági életet érinti ez a csapás. Ez a vers és más biblia versek vezetnek minket annak feltételezéséhez, hogy Joel próféta Jeruzsálemben lakott. Itt azoknak a papoknak beszél, akik az Úr házában szolgáltak. Elpusztult a mező, gyászol a termőföld, mert elpusztult a gabona, nem termett must, oda lett az olaj. Joel könyve, első rész, 10. vers. Nem volt olajfa olaj, nem volt szőlő, és nem volt gabona. A termés 3 fajtáját teljesen elpusztították a sáskák. Még a föld is gyászolt. Láthatod, az ország és a nép nagyon szorosan összetartozik. A mózesi törvény nem csak a népnek, hanem a földnek is szólt. Joel beszélt a részegeknek, beszélt a papoknak, és most beszél a földműveseknek. Szomorkodnak a parasztok, jajgatnak a vincellérek, mert nincs búza, se árpa, oda lett a mezőn az aratnivaló. A szőlőtő elszáradt, a fügefa elhervadt, a gránátalma, a pálma, az almafa és a mező minden fája kiszáradt. Eltűnt az öröm is az emberekből. Joel könyve, első rész, 11. és 12. vers. Szomorkodnak a parasztok. Jajgatnak a vincellérek. A vincellérek a szőlőskert tulajdonosai. Az almafák valójában narancsfák, amelyek honosak abban az országban. Öltsetek gyászt és sírjatok, ti papok! Jajgassatok, kik az oltárnál szolgáltok! Gyászruhában töltsétek az éjszakát, Istenem szolgái! Mert megszűnt az étel és italáldozat Istenet

mert nem volt ételáldozat, és nem volt italáldozat. Az ország mezőgazdasága összeroppant, és nem volt elegendő még arra sem, hogy Istennek áldozzanak. Isten azonban világossá teszi, hogy nem a szertartása fontos, hanem a nép szíve. Ezekben a versekben Isten arra kéri a népet, hogy tegyen valamit, amit azelőtt még nem kért tőlük. Amikor Isten adta a mózesi törvényt, akkor 7 ünnepnapot jelölt ki ennek a népnek, és világossá tette, hogy nem akarja, hogy előtte hosszú arccal járjanak. Azt akarta, hogy örvendezve és szívükben újjongva menjenek házába. Megfigyelted-e már, hogy amikor a keresztények összejönnek a gyülekezetben, akkor az rendszerint nem valami örvendező alkalom. Már engem is dorgáltak azért, hogy érdekes történeteket mondtam el. Olykor sok szentet látok, akik csak ott ülnek, és még mosolyra sem mozdul az arcuk. Bár csak mosolyognának, az biztosan jót tenne nekik. Nincs öröm korunkban, és nem volt öröm Joel napjaiban sem.

Miért ezt mondja először Isten az ő népének? Azt akarom, hogy sírjatok. Azt akarom, hogy zsákruhába öltözzetek, és hamuba üljetek. Azt akarom, hogy gyászoljatok. Mielőtt megmondta volna nekik, azt akarom, hogy örvendezve jöjjetek elém. Ez azért van, mert a nép bűnben él. Ez ugyanaz az ok, ami miatt nagyon hiányzik az öröm napjainkban. A világ bizonyára nagyon erősen dolgozik korunkban. A zene nagyon hangos és lüktető, és a szennyes vicceken sokan nevetnek. Sőt, még gyülekezeteinkben is csak nem bűnösnek tekintik a hangos nevetést. Hol van ma az örömünk? A bűn miatt tűnt el közülünk. Isten nem akarja, hogy örvendezzünk. Ő azt mondta ezeknek az embereknek, jöjjetek elém gyászruhában. Nem szeretem ezt, de bűnösök vagytok, és látni akarom megtéréseteket. Tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz, gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját isteneteknek, az Úrnak a házába, és kiáltsatok az Úrhoz. Jóel könyve, első rész, 14. vers. Tartsatok szent böjtöt. Isten sohasem kérte tőlük ezt korábban. Isten adott nekik ünnepnapokat, sohasem adott nekik böjtnapokat addig, amíg el nem merültek a bűnben. Az egyetlen bűn, amit Jóel említ, és ami elpusztítja a népet, az iszákosság. Megfosztja az embereket normális gondolkodásuktól, nem képesek helyes ítéleteket hozni. Hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Más szóval, össze kell gyülekezniük. Isten azt akarja, hogy jöjjenek össze, és örvendezzenek jelenlétében, de most azt mondja, hogy ez komoly összejövetelnek készül. Gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját isteneteknek, az Úrnak a házába. Ez volt a gyülekezetbe járás ideje. A második világháború alatt volt két eléggé istentelen ember, akik jó barátok voltak, és mindenféle klubokhoz tartoztak, borozóklubokhoz a legnagyobb részben, de egy vasárnap találkoztak a gyülekezetben. Az egyikük így szólt, hé, nem tudtam, hogy templomba jársz. A másik így válaszolt, rendszerint nem járok gyülekezetbe, ez az első alkalom, hogy itt vagyok. De a fiam kint van a háborúban, és azt gondoltam, itt az ideje, hogy gyülekezetbe jöjjek. A nagy baj ideje az embereket Istenhez űzi.

0: ország népének össze kellett jönnie egy bőtnapra. Kiáltsatok az Úrhoz! Miért? Mert Isten irgalmas. Isten kegyelmes. Isten meg akar bocsátani. Istenünk csodálatos Isten. Oda kellett járulniuk elébe a nehézség idején, és ő meghallgatja őket, és válaszol imádságukra. Joel figyelmezteti ezeket az embereket, és megmondja nekik, hogy mit cselekedjenek. Ezeket kell tenniük, ha Isten áldását meg akarják nyerni. Joel a helyi viszonyok a sáskacsapás leírása után az úrnapjához, a korszak végéhez megy, és mesteri módon írja le azt. Jaj, micsoda nap! Közel van már az Úr napja. Pusztulás jön a mindenhatótól. Joel könyve, első rész, 15. vers. Jaj, micsoda nap! Joel, milyen napról beszélsz? Közel van már az Úr napja. Pusztulás jön a mindenhatótól. Mint egy kis modell, amit kicsinyített másban adnak vissza, a jövendőben bekövetkezőkről, ez a helyi sáskajárás figyelmeztetése, az úrnapja eljövetelének a képe. Fel kell ráznia a népet. Joel most beszél valamiről, ami a jövőben történik. Ami ezután következik be, amit Isten megígér Dávidnak a királyságról. Dávid feltámad majd, hogy uralkodjék abban a királyságban. A háború megszűnik, és béke lesz a földön. Minden próféta beszélt erről, de beszéltek arról is, amit Joel próféta itt elmondott. Az úrnapjának eljöveteléről. Az úrnapját meg kell különböztetnünk más napoktól, amiket említ a Szentírás. Ma abban a korszakban élünk, amit a Szentírás az ember napjának nevez. Ez Nebukadnetszárral kezdődött, és az Úr Jézus a pogányok idejének címkézte. Ezt mondta, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. Lukács evangéliuma 21. rész, 24. vers. Ma az ember korában élünk. Az ember gyakorolja az ítéletet korunkban. A legfelső bírósághoz folyamodunk, de nem folyamodunk Istenhez. Elfeledkeztünk róla teljesen. Nevét csak káromlásra és átkozódásra használják. Dr. Louis Sperry Schaeffer ezt a megjegyzést fűzi az ember napjához. Ez a téma olykor homályos a fordítók előtt, de csak egyszer utalnak rá az Új Szövetségben, nevezetesen az első korintusi levél 4. részének 3. versében, ahol ez áll. Én pedig kevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt magam sem ítélkezem önmagam felett. Ebben a fejezetben az emberi ítélkezés napja valójában az emberi véleményre való utalás ebben a korban, amit helyesen és szó szerint az ember napjának lehet fordítani. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy igéd alapján láthatom a te nagy napodat. Segíts fölkészülni arra, hogy megállhassak előtted. Ámen!
1: Hallgatóink levelei.
2: Hálaadó ünnepére készültünk egy távolabbi kis gyülekezetbe. Amikor otthonról elindultunk, mint máskor is, imádkoztam, hogy a jó atya őrizzen meg mindnyájunkat. Amikor még otthon a faluban az üzlet előtt találkoztunk azokkal, akik szintén jöttek, úgy éreztem, hogy most azonnal újra imádkozni kell. Ez nekem is meglepő volt, de nem törődve azzal, hogy kinn a forgalmas út szélén állunk és imádkozunk, ha szokatlan is volt, de megtettem. Azután elindultunk, és az útkereszteződésben én más utat választottam, és ezt meg is jegyezte egyik utitársunk, hogy miért erre megyünk. Mondtam, nem tudom, de erre is olyan közel van, mint a másik úton. Ekkor még nem tudtam, hogy éppen ezekben a percekben azon a másik úton mentek az öcsémék, és baleset történt velük. Ha arra megyünk, talán éppen akkor, az nekem nagyon sokkoló lett volna, ha látom. Ettől megőrzött Isten. Amikor mi megérkeztünk a célunkhoz, látjuk, hogy nagyon sokan kinn vannak az imaház előtt, és várakozással figyelnek. Amikor kiszálltunk az autóból, odajött hozzám egy ismerős asszony a faluból, és izgatottan mesélte, mi történt az öcsémékkel. Az történt, hogy egy váratlan esemény miatt az öcsém lesodródott az útról, két fa között átrepült a szántóföldre, és többször átfordult a kocsi. De Isten csodálatosan megőrizte őket, hogy csak kisebb zúzódásokat szenvedtek. A többieket a mentő kórházba vitte. A rendőr mondta, hogy öcséméknek nagy szerencséjük volt, mert ha a fának ütköznek, mindannyian meghaltak volna. A kórházban is bizonyságot tettek arról, hogy Isten milyen csodálatosan megőrizte őket. Hálával köszöntük meg Istennek, hogy ilyen csodát tett. Egy felvidéki hallgatójuk.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Április 16-a. Paradoxon. Mint halálra váltak, és íme élők. Második Korintusi levél 6. fejezet 9. vers. A Biblia tele van paradoxonokkal, azaz olyan igazságokkal, amelyek éppen ellentétesek azzal, amit általában elvárnánk. Vagy olyan igazságokkal, amelyek egymásnak látszólag ellentmondanak. G.K. Chesterton véleménye szerint paradoxon az az igazság, amely a dolgokat a feje tetejére állítja, hogy ezzel is felhívja magára a figyelmet. Ha megmentjük életünket, elveszítjük azt. Ha elveszítjük életünket, megmentjük azt. Márk evangélium a 8. fejezet, 35. vers. Akkor vagyunk erősek, amikor gyöngék vagyunk, és erőtlenek vagyunk saját erőnkben. Tökéletesen szabadok vagyunk, mint Krisztus rabszolgái, de szolgaságot jelent, ha szabadok vagyunk az ő igájától. Több örömet tapasztalunk meg, ha megosztjuk másokkal, amink van, mintha egyre többet szereznénk magunknak. Vagy az Úr szavaival nagyobb boldogság adni, mint kapni. Gyarapítjuk azt, amink van, ha szétosztogatjuk, viszont elszegényedünk, ha magunknak tartogatjuk mindenünket. Új természetet kaptunk, amely nem vétkezhetik, mégis mindaz, amit teszünk, bűntől szennyezett. Győzünk, ha megadjuk magunkat, de alul maradunk, ha küzdünk. Ha felmagasztaljuk magunkat, megaláztatunk, de ha megalázzuk magunkat, ő felmagasztal minket. Szorult helyzetben is kapunk kiutat, de a jó mód nem válik javunkra. Mindenünk meglehet, és még sincs semmink, de lehetünk szegények, és mégis sokakat gazdagítók. Ha bölcsek vagyunk az emberek szemében, akkor bolondok vagyunk Isten szemében. De ha Krisztusért bolondok vagyunk, akkor vagyunk igazán bölcsek. A hitben való élet megszabadít a gondoktól és a félelemtől, a látásban való élet pedig tele van félelemmel a moly, a rozsda és a tolvajok által okozott veszteség miatt. A költő a keresztény ember életét elejétől végéig paradoxonnak látja. Önmagát kormányozza az ember, ösvényt keres, s bozótban veszhet el. Reménye is félelemből támad, élete az, ami halált ad. Megsemmisülésnek leghőbb vágyai, legjobb tervei, legszebb álmai. Nem szabadulhat addig teljesen, míg meg nem látja. A veszedelem nem más, mint saját, bűnnel telt szíve. Irgalomért kell könyörögnie. Ha megkapta a bűnbocsánatot és a békesség szívéig hatott, akkor kezdődik a nagy küzdelem, és harcok árán egy-egy győzelem.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. A teremtésről szóló új sorozatunk második része következik. Alföldi Borús Dezső lelkipásztor arra biztat, hogy engedjük Isten szavát megszólalni a teremtéssel kapcsolatban, és ne bölcselkedjünk felettébb.
2: Hit nélkül nem értjük az élet lényegét. Az élet értelmetlen, céltalan, hiába való, mint egy régi bibliai szerző Salamon is megfogalmazta, minden hiába valóság, vanitatum vanitas. Hit nélkül sötét a jövő. Milyen sokan látják ezt így? Dürrenmatt, a múlt század egyik egzisztencialista filozófusa, írója az emberiség jövőjéről azt mondja, hogy egykor majd kiégett planétaként kering földünk a világűrben. De hit nélkül nem értjük a kezdetet sem. Nem tudjuk a honnan kérdésre a választ megadni. Vannak válaszaink, de ezek álválaszok, mert nem adnak megoldást, vigasztalást. Vagy van valakinek bármi vigasza abból, amit az 1965-ben Nobel-díjjal jutalmazott francia molekulabiológus Jacques Monod a molekulák és sejtek szerkezetének 30 éves vizsgálata után pusztán filozófiai előfeltételezésekre alapozva így fogalmaz meg, az emberi lét eredete abban keresendő, hogy az ős óceánban véletlenül egymásra talált néhány nukleinsav részecske is protein, az élet a puszta véletlenek kölcsönhatásából áll, és minden megújulás alapja egyedül a véletlen, a szabad véletlen, az abszolút vak szabadság, és az ember a személytelenből keletkezett sok idő alatt véletlenül, és ebből következik, hogy az ember magára van hagyatva. És az ember ezt végre megérti olyan, mint a évezredes államban ébredne, és rádöbben teljes elhagyatottságára és radikális magányosságára, és úgy érzi magát, mint a cigány egy olyan idegen univerzum peremén, mely süket muzsikájára és közömbös reménykedése, szenvedése és sebei iránt. Eddig az idézet. Van ebben valami vigasz, hogyha ezt elfogadjuk, hogy életünket a puszta véletlennek köszönhetjük? Nem, ez nem vigasztal, sőt, bénít, mert akkor jelenem s jövőm is a vak véletlen, a vak sors árnyékában lebeg. Akkor egész életünk felett az a szó áll, amely Victor Hugo párizsi Notre Dame című regényének kulcsszava, Ananké, végzet. Ne engedjük, hogy ezek a gondolatok befedjék a Bibliát. A fent említett idézet elmondója, Jacques Monod csak így tudja elképzelni az élet keletkezését és magát az életét. Pedig számára is lenne más megoldás. Csak azt nem fogadja el, nem fogadta el. Nagyapja, Franciaország legnagyobb, legáldottabb ige hirdetője volt Adolf Monod. Komolyan vette a Bibliát, de unokája szívében valami megváltozott, és elhomályosította a Biblia szavát. Engedjük Isten szavát megszólalni, hogy mit mond ő maga a világ teremtéséről. A Prédikátor könyvének a 7. fejezetében, a 29. versben ezt olvassuk, hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők pedig kerestek sok kigondolást. Engedjük Isten szavát megszólalni, hogy mit mond ő maga a világ teremtéséről, mert az emberi bölcselkedés és a bibliai beszámoló összeegyeztethetetlen. Erről hozok néhány példát. Az 1 Mózes első két fejezetétől teljesen idegen a lassú, fokozatos fejlődés, a szóhasználatát illetően. Teremtő tettekről olvasunk, és nem fejlődési periódusokról. Szólt és lett. Parancsolt és előállt. Zsoltárok 33.9. Mondta az Úr, legyen világosság, és lett világosság. 1 Mózes 1.3. Ez egy hirtelen fénybetörést jelent, amely legyőzte a sötétséget. A 3. napon így szólt Isten. Hajtson a föld gyenge füvet. Az egyik német bibliafordítása, Elberfelder, ezt igen szemléletesen fordítja, a Herforsprossen szót használja, és ezt mi így mondjuk, kisarjad. Vajon ez egy lassú folyamat lett volna? Ugyanezt a hirtelenséget érezzük az 5. nap beszámolójában. pezsdüljenek a vizek, élő állatok nyüzsgésétől. 1 Mózes 1.20. Másodszor. A Biblia szerint a halál Ádám bűnesete által jött be. Róma 5.12. Tehát előtte nem volt halál, és így hiányzott az evolúció alapfeltétele, hiszen a struggle for life, a létért való küzdelemben a kihalás, a gyengébb pusztulása nélkül nincs előre haladás. Harmadszor. A létét való küzdelem általi fejlődést nem lehet beleérteni a teremtés történetbe, mert ez egyeztethetetlen a keresztény etikával. Mert Isten nem gyönyörködik a gyengébb kihalásában, és ez nem lehetett teremtési principiuma. Sőt, ő a gyengét felkarolja, és azt választja ki, hogy az erősöket megszégyenítse. 1 Korintus 1.27, 2 Korintus 12.9, 1 Sámuel 2.4. Negyedszer. Saját bölcsességünk arra hajlik, hogy bizonyára van átmenet az egyik fajból a másikba. A Biblia azonban azt tanítja, hogy Isten lezárt fajokat teremtett, melyek nem lesznek más fajokká. 1 Mózes 1.25 teremtette az ő nemük szerint. Emellett a Biblia tökéletes teremtésről beszél, mert mindig hozzáteszi, hogy látta Isten, hogy mindaz, amit teremtett, igen jó. Az itt levő héber szó a tób, a tökéletesen jót, a bevégzettet jelenti. A zsidókhoz írt levél pedig ezt mondja, Isten munkáit a világ alapítása után bevégezte. Ne kész gondolatmenetekkel közeledjünk az igéhez, mert akkor nem értjük meg Isten szavát. Az evolúciós gondolatok bibliai igazságokat a fejük tetejére állítanak, ha azokat egyeztetni akarjuk a bibliai teremtés történettel. 5. Például azt tanítják, hogy az ember eredete mélyen az állatvilágban nyúlik vissza, és egy hosszú fejlődési láncolat végén bukkant fel az ember. A Biblia szerint azonban Isten teremtette az embert, miután az állatvilág teremtését befejezte. 1 Mózes 1, 25-27. A konfirmandusoknak azt tanítottam, hogy a 6. teremtési nap 2 részből állt. 6a és 6b. Elő volt az állatvilág teremtése, és utána még nem történt meg az ember világ teremtése, utána még egy isteni beszélgetés hangzott el. És csak utána mondta, hogy most teremtsünk embert. 6. Sokan az emberi nyelv létrejöttét is így hosszú fejlődéssel magyarázzák, mint ez egy bonyolult hosszú utat tett volna meg az állatvilág őshangzóitól az artikulált nyelvig. Nem. Isten az embert dialógus képes lényét teremtette, aki artikulált nyelven beszélt, sőt, szavakat alkotott. Ádám bírt a szóképzés lehetőségével, adottságával, mert minden állatnak nevet adott. 1 Mózes 2.20. A jövő váradalmat illetően is nagy különbség van az emberi bölcselkedés, az ateista filozófia, az optimista ember és nagy fejlődési folyamatokban hisz, a teista evolúciót képviselő Teilhard de Chardin például, hogy csak néhányat említsünk, aki és akik hisznek, hogy ez a fejlődés majd feloldódik egy nagy harmóniában, egy csodálatos egységben, az optimális omegában. A Biblia azonban azt tanítja, hogy ez a világ, mint bűnbe esett világ elmúlik, és elmúlik annak ábrázatja 1 Korintus 7.31, 1 János 2.17. De új eget és új földet várunk, az ő ígérete szerint, melyben igazság lakozik. Ne magyarázzunk semmit bele a Bibliába, mert akkor elveszítjük az igét. Pál apostol így figyelmeztet bennünket. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és az üres csalás által, mely az emberek rendelése szerint és nem Krisztus szerint van. Kolossé 2.8. Itt a bölcselkedés a görög szöveg szerint így hangzik, filozófia. Emberi gondolatok, gondolatrendszerek, ezek bennük zsákmányt vetnek és rabul ejtenek. Thomas Kuhn írt egy nagyszerű könyvet tudományelméleti kérdésekről. Ő beszél a paradigmaváltásról. Egy-egy világkép változásánál új sémákat, új gondolati rendszereket kell kialakítani, melyek közelebb állnak a valósághoz, mint a régiek. Ilyen paradigmaváltásra van szükségünk. Ezt Isten a megtérésben adja. A megtérés egyik görög szava metanója az értelem megváltozását jelenti. Aki Krisztust elfogadja megváltójának, annak Isten új gondolatokat ad, új megvilágítást nyer, és az eddigiektől teljesen különböző más látást, akkor megszabadul bűnbe esett értelmünk mindattól, ami eddig elhomályosította Istent. Volt-e már ilyen változás gondolataidban? És akkor azt is megérted, mit mond Isten a mennyboltozatról, a földről és az égi testekről. Itt látjuk nagy szükségét annak, hogy Isten világosságot gyújtson a szívünkben. Mint ahogy erről beszél a Mózes első könyvének első része, a 3.-4. versben, és mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. És látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. Nevezte Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget éjszakának. Salamon így kiált fel, valóban édes a világosság, és jó a mi szemeinkkel nézni a napot. Prédikátor 11.7. Az 1 Mózes 1.3. versében egy a nap előtti fényről van szó. És ezt csak csodálni tudjuk, megmagyarázni nem. Ez a fény, és maga a fény lényege számunkra kikutathatatlan. Sok értékes tudományos felfedezés lett birtokunkban a fénnyel kapcsolatban, hogy hullámszerű és egyszer, mint apró kis részecskékből is áll, corpuscularis, de a fény lényegéhez nem tudunk elhatolni. Isten igéje háromféleképpen beszél a világosságról, szól róla, mint szellemi, fizikai és etikai valóságról. Először a világosság szellemi természetű, vagyis nem anyagi. Isten maga is lélek, de létformáját tekintve szellemi valóság, és a világosság a sajátja, elválaszthatatlan tőle, Dániel 2.22, a világosság belelakik. Ő hozzáférhetetlen világosságban lakozik, 1 Timóteus 6.16. Körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, Zsoltárok 104.2. Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség, 1 János 1.5. Másodszor. Isten a nap létrehozása előtt már teremtett világosságot, mint fizikai valóságot. Ez biztosította a növényvilág életét. Senki sem mert volna erről korábban beszélni, hogy a nap előtt már volt fény, ma már elképzelhető, mert tudunk kozmikus ködről, foszfereszkálásról és másról. A negyedik napon teremtette Isten tehát a napot, és ez a Biblia emberének különösen sokat jelentett, hiszen Izraelt körülvevő népek természetes napimádók voltak. A teremtésről szóló beszámoló ezt mondja, a nap nem Isten, csupán Isten teremtménye. És mégis mekkora engedetlenségre vetemedett Izrael. Az Úr népe is leborult az égi testek előtt. Volt idő, hogy a jeruzsálemi templomban a napot imádták, és ezzel haragra ingerelték az Urat. Láthattuk, hogy a fénynek van egy szellemi, egy fizikai természete, és harmadszor a fénynek van egy etikai jelentése. Világosság Isten, és mindaz, ami nélküle és ellene van, sötétség. Ez az ellentét végigvonul az egész Biblián. Aki Isten nélkül él, a sötétségben van, a sátán fennhatósága alatt. Imádkozzunk! Bocsáss meg, Istenem, hogy inkább hittem embereknek, mint neked. Megvallom, emberi bölcsességgel akartam megmagyarázni igédet, és így félremagyaráztam, és elveszítettem azt. Adj új értelmet, hogy értsek, a hit látását, hogy lássak, és akkor hitáltal megértem, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. Amen.
1: Aki Isten nélkül él, az sötétségben van, a sátán fennhatósága alatt, hangsúlyozta Alföldi Boruss Dezső, de az a nagy reménységünk, hogyha megtérünk, Isten világosságot gyújt a szívünkben. Kedves hallgatóink, sorozatunk következő részét egy hét múlva hallgathatják meg. Addig is szeretettel búcsúznak Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán, viszont hallásra!

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy héttel ezelőtt hangzott el Draskóczi Gábor ige magyarázata, Emlékezz az útra címmel. Ma a folytatásban Isten most élő népét figyelmezteti arra, hogy ha emlékezünk az eddig megtett utunkra, a jó és a rossz felidézéséből kiderülhet, mi van a szívünkben.
2: Isten ellátta őket, annak ellenére, hogy sokat lázadtak, engedetlenkedtek, Isten ellen és a vezetők ellen fordultak, mégis Istennek volt szava ő hozzájuk. De nem csak igével, hanem ruhával is ellátta őket. Negyedik versben azt olvassuk. Ruházatod nem kopott le rólad, lábad sem tagadt meg, immár 40 esztendeje. Egy másik helyen azt is olvassuk, hogy a saru sem kopott le a lábadról. Jártam Izraelben, és csodálkozva eszméltem arra, amiről nekem egészen más elgondolásom volt. Én úgy gondoltam, hogy az egy homok sivatag, amiben menniük kellett az izraelieknek, és amikor ott jártam, akkor döbbentem rá egy szandálban, hogy az egy kősivatag volt. Legalábbis egy része biztos. És milyen könnyen kibicsaklik ott az embernek a lába. És milyen könnyen lekopik a saru a lábáról. És azt mondja, hogy 40 évig hordták a sarut. Hát gondolom, akik meghaltak, azok továbbadták a sarut a fiatalabb generációnak, de hát mennyi idejük szoktunk mi egy cipőt hordani, és itt a sima aszfalton milyen könnyen elkopik az, és lábat sem dagadt meg, Isten egészségileg is, a balesettől is óvta őket. 15. versben pedig azt olvassuk, ő vezetett téged a mérges kígyóknak, és a skorpióknak, a szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában. Azt látjuk, hogy ott veszedelmes állatok is leselkedtek ő rájuk, és mégis Isten védelmet adott nekik. Ez volt Isten népével ott a pusztában. Emlékezzetek, mondja Mózes, ezekre a dolgokra, hogy milyen csodákat tett veletek az Úr, de ugyanígy emlékezhetünk mi magunk is ezekre a dolgokra a saját életünkben, a vezetésre, az igére, amit adott, ami megelevenedhetett időnként nekünk és útba igazított, az anyagi gondokra, táplálékra, ruhára, cipőre, lakásra, milyen csodákat élhettünk át, amikor szorult helyzetben voltunk, balesetekre, vagy annak az elkerülésére, betegségekre, védelemre. Könnyen elfelejtjük ezeket, de az ige azt mondja, hogy emlékezzetek ezekre. Amikor nyugdíjba mentem, akkor az egyik feladatomnak azt tűztem ki, magamnak, hogy leírom azokat a megtapasztalásokat, amelyeket az Úr útján megtapasztaltuk. Feleségem, én, gyermekeim, azért, hogy a gyerekeket emlékeztessük arra, hogy már mennyi csoda történt az ő életükben, lássák meg azt, hogy a mi életünkben is milyen csodákat tett Isten, milyen ajándékokat adott, és az unokák is tudják meg azt, hogy Isten hogyan vezetett, és milyen csodákat tett az életünkben. De amikor ezekre a csodákra és ajándékokra emlékezünk, akkor nagyon fontos, hogy a csodatevőre, az ajándékozóra tekintsünk. Őt magasztaljuk, és őt dicsérjük. Itt Mózes kísértésre is emlékezteti az ő népét. Azt mondja nekik a 14. versben, föl ne fuvalkodjék a szíved, mármint akkor, amikor mindened meg lesz és gazdag leszel, föl ne fuvalkodjék a szíved, el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, akit kihozott téged Egyiptomból, és így tovább. Majd így folytatja, ne mondd azt, hogy az én hatalmam és kezem ereje szerezte nekem e gazdagságot, hanem emlékezz arra az Úrra, aki adta neked mindezt a gazdagságot. Nagy kísértés, amikor jólétben vagyunk, mindenünk megvan, hogy magunknak tulajdonítsuk azokat, amiket Istentől kaptunk. Pál apostol azt mondja az 1 Korintus 4.7-ben, mit van, amit nem kaptál volna. Minden jó ajándék felülről való. El ne essünk ebben a kísértésben, hogy magunknak tulajdonítsuk azt, amit Isten nekünk ajándékozott. Végül pedig negyedszerre azt mondja az ige a 2. versben, emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr a te Istened immár 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben. Vajon megtartottad-e parancsolatait, vagy sem? Szelektív emlékezetünk van. Sok olyan dolog van, amire emlékezünk, amit dédelgetünk a szívünkben, amit el kellene engedni, amire már nem lenne szabad emlékezni. És sok olyan dolog van az életünkben, amit elfelejtünk, pedig emlékeznünk kellene rá. Általában arra szeretünk emlékezni, amit én tettem, ami hős tetteinkre emlékezünk, ami sikereinkre emlékezünk. Nem olyan régen a gyerek Isten tiszteleten arról is szó volt, hogy Saul miután győzött az ellenség fölött, egy emlékoszlopot állítatott, de nem az Úrnak, hanem önmagának. Azért, hogy emlékeztesse önmagát, a népet, a jövő nemzedéket arról, hogy ő milyen hős volt. Könnyen beleessünk ebbe a hibába, hogy magunknak állítunk emlékoszlopot. Vagy olyan nehezen tudjuk elfelejteni a sérelmeket, amelyeket velem szemben elkövettek, a bántó szavakat nem tudom elfelejteni. Talán azt mondom magamban, mert Isten erre kér, hogy én megbocsátottam neki, csak éppen elfelejteni nem tudom. És dédelgetem ezt magamban. Vagy szelektív abban is az emlékezetünk, hogy csak a hiányokra emlékezünk. Arra, amit nem kaptunk meg, amink nincs, és elfelejtünk azokra gondolni, amit Isten megadott, amivel elhalmozott bennünket. Tehát azt mondja itt Isten igéje, hogy az egész útról emlékezzél meg, a jóról is, és a rosszról is. Hogyan hordozott téged 40, 50 vagy 60 éven keresztül, milyen ajándékokkal ajándékozott meg. De az egész úthoz hozzá tartozik az is, hogy megsanyargatott és megpróbált téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben. Ez volt a célja a nehézségnek és a sanyargatásnak. Kiderüljön, hogy mi van a szívünkben. Nem kellemes, amikor Isten leleplez bennünket. Korintus második levélben, a 7. rész 10. versben azt olvassuk. Az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. Nem szeretjük a szomorúságokat, amikor Isten megszomorít bennünket. De emlékezzünk arra, hogy ez megtérést szerezhet, ha Isten szerinti a szomorúság a bűneink fölött, és az üdvösségre szomorít meg bennünket. Mint a szülésnél, nagy fájdalmak között születik meg a gyermek, de amikor megvan, akkor az asszony mindent elfelejt, és csak annak tud örülni, hogy ott van a gyermeke. Isten fenyítésének célja van. Talán az a célja, hogy megtérésre segítsen. Talán azért engedi meg Isten a fenyítést, és nem veszi le rólad a kezét, hogy megmutassa az ő szeretetét. Az egyik menyünk, amikor arról beszélgettünk a családban, a gyerekek között, hogy felidézték a gyerekek nevetve azokat az élményeket, amikor fenyítést kaptak tőlünk valamilyen ok miatt, és akkor ez a menyünk kifakadt, és azt mondta, hogy bárcsak az én szüleim is adtak volna ilyen fenyítést. Mert az én szüleim szabadjára engedtek engem. Az én szüleim nem törődtek, hogy merre megyek, hova megyek, mikor jövök haza, bárcsak engem is fenyítettek volna a szüleim. Megóva rossz úttól, helyreigazít. Isten fenyítésének mindig célja van, és jót hoz ki belőle. Áttekintettük tehát azt, hogy mire emlékezzünk. Emlékezzünk a gyökereinkre, hogy Isten hogy készítette elő a mi életünket. Emlékezzünk a nagy szabadításra, ha átéltük már a bűnbocsánatot, a kegyelmet, az örök életet, ahogy újonnan szült bennünket Isten szent lelke. Emlékezzünk azokra a csodákra, azokra az ajándékokra, amellyel Isten elhalmozott bennünket. És végül emlékezzünk az egész útra, ne csak a jó dolgokra, hanem a fenyítésekre is, amikor Isten nevelt bennünket, és Isten mindig jót hozott ki abból, amivel megfenyített bennünket. Jó lenne este úgy lefeküdnünk, hogy végig gondolnánk ezeket a dolgokat, és ha előhozza Isten azt a sok-sok jó dolgot, amit életünk folyamán adott, megajándékozott, akkor nagy hálával és Isten dicsőítésével tudjuk majd befejezni ezt a napot. Amen.
1: Isten gondviselése mindenre kiterjed, hálával emlékezhetünk az ajándékaira. Mózes a kísértésekre is emlékeztette népét. Mi is legyünk éberek, figyeljünk Urunkra, aki megóv a rossz úttól, s ha kell, helyreigazít. Kedves hallgatóink, Istenünk megtartó kegyelmében bízva búcsúzunk Önöktől, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Jakab levele 5. részének 2. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly. Krisztus eljövetelének fényében arra figyelmeztetett, hogy a világ minden gazdagsága meg fog semmisülni. Ez nyilvánvalóan nem volt hatással korának istentelen gazdagaira éppen úgy, mint ahogy korunk gazdagait is hidegen hagyja. A gazdag ember azonban tudta, hogy a jövő bizonytalan neki, mint ahogy korunkban is tudatában vannak ennek. Mindig fennáll a pánik, az összeomlás, a szárazság vagy a depresszió veszélye. Ez mindig így történt azóta, hogy az emberek elkezdték a pénzverést. Mindig lesznek jó esztendők, és mindig lesznek rossz esztendők. Talán még emlékszünk az 1930-as évek elejének depressziójára, amikor milliómosok tucatjai léptek ki a felhőkarcolók ablakaiból, és sok gazdag rájött, hogy máról holnapra koldus szegénnyé vált. Egyes egykori milliómosok almát árultak az utcasarkokon, és az egykori részvények és kötvények többé nem értek annyit sem, mint az a papír, amire rá voltak nyomtatva. Aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Jakab levele, 5. rész, 3. vers. Jakab mondja, tudjátok-e, hogy az arany és az ezüst miként megy tönkre? Úgy, hogy egyszer csak nem veszitek hasznát, mert megrothattok. Ez az ítélet szakad az istentelen gazdagokra, mint ahogy a Krisztus által mondott két példázatban is láttuk. Mindketten meghaltak, és a halál teljesen elválasztotta őket a pénzüktől. Azt mondják, hogy amikor az egyik gazdag ember haldoklott, a családja kint várakozott egy szobában. Az ügyvéd és az orvos kijött a kórteremből, és az egyik merész családtag odalépett az ügyvédhez és megkérdezte, mennyit hagyott hátra? Az ügyvéd ezt válaszolta, mindent itt hagyott, semmit sem vitt el magával. Hadd mondjam el neked, hogy így rozsdásodik meg minden. Egy embert vezettek végig egy gazdag nemes birtokán, amikor ezt mondta a tulajdonosnak, Uram, mindez és a mennyország együtt nagyszerű volna, de mindez és a pokol együtt szörnyű lenne. Jakab elítéli az istentelen gazdagokat azért, mert fölhalmozzák a pénzüket. Az arany és az ezüst is megrozsdásodik. Az ember ma virágzik, és holnap elhervad. Amikor valaki egy millióra tesz szert, nincs vele megelégedve. Egy másik milliót akar. Olyan, mint amikor valaki a tengervizet issza. Minél többet iszik, annál szomjasabb lesz tőle. A gazdag ember további milliókat igyekszik megszerezni, de azok egyáltalán nem teszik őt boldogabbá. Amerikában már voltak milliárdosok is, akik élete példázza a gazdagság hiába valóságát. Mindegyikük híres ember volt, és hatalmas pénzügyi birodalmat épített ki. Howard Hughes volt az egyikük, de utolsó napjaiban az értesülésünk szerint félrevonult öregember lett belőle. Nem lehetett boldog azokban az években. Úgy tűnt, hogy az összes pénze sem sokat használt neki. Egy másik gazdag ember J. Paul Getty volt, aki állítólag így nyilatkozott a sajtónak. Odaadnám az összes gazdagságomat egy boldog házasságért. Milyen tragikus sors ez! Isten a gazdagságot nem azért adta, hogy fölhalmozzuk, hanem hogy szétosszuk. A Krisztus példázatában szereplő gazdag ember még nagyobb csűröket akart építeni, hogy felhalmozza javait és termését. De mindenki csak annyit ehet, és csak annyit ihat, és csak annyi ruhát viselhet, mint amennyi éppen szükséges. Az első millió után, amikor újabb milliókat kezd gyűjteni az ember, olyan ez, mint a sziklák halmaza. Nem eheti meg a pénzét. Semmit sem tud vele csinálni. Ezért nevezte az Úr a gazdag embert bolondnak. A csűreinek megtöltése helyett valaki másnak a csűrét kellett volna megtöltenie. Ismerek egy keresztény földművest, aki gyümölcsövezetben lakik. Azt mondta nekem, hogy a földművesek szervezete, amelyhez tartozik, megkérte őt, hogy gyümölcs termésének egy részét semmisítse meg, hogy az árakat magasan tarthassák. Azt is elmondta, hogy emiatt sokan gyümölcsök tonnáit semmisítették meg, pedig az éhezők felhasználhatták és élvezhették volna azokat a gyümölcsöket. Jakab mondja, hogy a gazdagságot tovább kell adnunk, és nem szabad fölhalmoznunk. Hadd mondjak el még két kis történetet, amely az utamba került. Egy bizonyos fiatalember nagyon türelmetlenül így szólt. Egyszer élek, és most akarok boldog lenni. A más világ még nem jött el. Egyik nagyon bölcs társa ezt válaszolta. Nem, de ez csak az első része az életnek, és nem csodálkoznám azon, ha az itteni világ nagymértékben alakítaná a más világot.

Volt egy vallástalan földműves, aki dicsekedett a hitetlenségével. Levelet írt a helyi újságnak. Szerkesztő úr, kísérletet végeztem egyik darab földemmel. Vasárnap szántottam fel. Vasárnap ültettem tele. Vasárnap műveltem meg. Vasárnap arattam le. Vasárnap takarítottam be a csűrömbe. Most októberben, tisztelt szerkesztő úr, mi az eredmény? Azon a földön magasabb lett az átlag termésem, mint a szomszédaimén. A szerkesztő nem volt vallásos ember, de közé tette a levelet, majd ezt írta alá. Isten nem mindig októberben nyújtja be a számlát. Istennek egy örökké valóság áll a rendelkezésére, a számla benyújtására, kedves barátom. Íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, égre kiállt. És az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Jakab levele, 5. rész, 4. vers. Jakab elítéli az istentelen gazdagokat nem csak azért, hogy fölhalmozzák a pénzt, hanem azért is, mert bestelen módon szerzik meg azt. Kirabolják a szegényt, hogy meggazdagodjanak. A példázatban a gazdag ember asztaláról morzsák hultak le, és a koldus azokból szeretett volna jól lakni. Milyen hatalmas üzenet van ebben? Azt a koldust a gazdag ember kapujához helyezték, mert a gazdag embernek kellett volna róla gondoskodnia. A példabeszédek könyve 22. részének 7. versében ezt olvassuk. A gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós szolgálja a kölcsönadónak. Isten elítéli az istentelen embert, aki bestelen úton szerzi a pénzét, különösen, ha ez Isten gyermekeinek a megalázása árán történik. Isten talán semmit sem tesz most, de majd megítéli őt a jövőben. Ha az emberek úgy szerzik gazdagságukat, hogy rálépnek az alattuk levők kezére, akkor Isten megítéli őket. Ennek figyelmeztetésül kell szolgálnia a gazdagoknak, a nagy vállalkozásoknak és a szakszervezeteknek, valamint a nagy egyházi szervezeteknek. Isten megítéli őket azért, ahogyan szerzik és ahogyan költik a pénzüket. Dőzsöltetek a földön és tobzódtatok. Izlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Jakab levele, 5. rész, 5. vers. A gazdag emberek bűnös módon költik el a pénzüket. A fukar ezt mondja, a pénz elég lapos ahhoz, hogy felhalmozzam. De a tékozló költekező így szól, a pénz eléggé kerek ahhoz, hogy elgurítsam. Akárhogy is történik, Isten azt mondja, hogy ez helytelen magatartás. Hadd idézzem ismét a példabeszédek könyvét. A gazdagnak a vagyon az erős városa, magas várfalnak képzeli. Példabeszédek könyve, 18. rész, 11. vers. Aztán a példabeszédek könyve 28. részének 11. versében ezt olvassuk. A gazdag ember bölcsnek tartja magát, de a nincstelen, ha értelmes, átlát rajta. Ez az istentelen gazdagok képe, akikről az Úr Jézus is beszélt. Mindkét említett gazdag föl akarta élni a vagyonát. A másik gazdag ember dőzsölni akart a vagyonából, miközben a koldus a kapuján kívül feküdt. Ha valaki csak ennek az életnek akar élni, akkor mindent igyekszik fölélni. De Isten bolondnak tartja az ilyet. Elítéltétek, megöltétek az igazat, s ő nem állt ellen nektek. Jakab levele, 5. rész, 6. vers. Elítéltétek, megöltétek az igazat. Amikor körülnézünk saját kormányzatunkban és a világ más kormányzataiban, úgy tűnik, hogy bizonyos hatalmi körök manipulálják a kormányokat, amelyek aztán manipulálják a gazdasági életet. Nagyon sokat hallunk ma a sajtószabadságról,
de a szabadság csak arra jó, hogy agymosást végezzenek az embereken. Jól lehet feltételezzük, hogy szólásszabadsággal és vallásszabadsággal rendelkezünk, a leghatalmasabb rádióállomásoknál sok országban alig lehet időt szerezni,

kapnék, büntetést kapnék érte. Isten elszámolna velem. De Babilon királya csak tovább virul, és semmi sem akadályozza meg. Valójában Isten megítéli a gonoszokat. Nem csak kimondja fölöttük az ítéletet, hanem be is mutatja, hogy szörnyű lesz a végük. A gazdagság sohasem adott boldogságot az embereknek. Itt tanulság van a gazdagnak, aki keresztény. Milyen nagy a bankbetéted? Ha Jézus most eljönne, vajon betekinthetne az érték megőrző szekrényedbe? Egy napon ez fogja cselekedni. Miként használod fel a gazdagságodat? A példabeszédek könyve 30. részének 8. verse mondja: se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges. Hálás vagyok érte, hogy sem gazdag, sem szegény nem vagyok. Mert ha gazdag lennék, elfeledkezném Istenről, és ha szegény lennék, esetleg lopásra betemednék. Hálát adok Istennek, hogy középúton haladhatok, együtt a középosztályhoz tartozókkal.

Jakab nagyon világossá tette, hogy milyen világban élünk. Ez hatalmas, gonosz világ, ahol az a filozófia uralkodik, hogy az egyik ember felfalja a másikat. Akik fölmásznak a gazdagság létráján, azok rálépnek mások ujjaira, amint mennek fölfelé. Vajon csatlakozzanak-e a keresztények bizonyos szervezetekhez? És pályázzanak-e kormányzásra? Bizonyára törődnünk kell azzal, hogy a lehető legjobb embereket próbáljuk megválasztani a kormányzatba. Azonban nem változtathatjuk meg e világot, akkor mit tehetünk? Figyeljünk Istenre, ő most az ő gyermekeihez beszél. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Jakab levele, 5. rész, 7. vers. Isten igéje nagyon sokat mond arról a tényről, hogy amikor Krisztus eljön, akkor fölállítja királyságát, és a szegénnyel igazságosan és becsületesen bánik, először a világtörténelem során. Ezt mindegyik próféta megemlítette és hangsúlyozta. Ézsaiás könyve 11. részének 4. versében ezt olvassuk. Igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Higgy nekem, a szegények eddig nem részesültek igazságos bánásmódban. Ha azt gondolod, hogy egy politikai pártváltoztatással valahogy majd jól fognak bánni a szegényekkel, akkor tévedsz. Nem azt értem ezen, hogy pesszimista légy, hanem egyszerűen nem várhatod el az emberektől, akik hatalomra és pénzre vágyakoznak, hogy igazságosan cselekedjenek. Nem számít, mik az ígéreteik, nem fognak törődni a szegények ügyével. Egyedüli reménységünk Jézus Krisztusban van. Ha van valamilyen embercsoport, amelyiknek törődnie kellene az Úr Jézus Krisztussal, akkor az a világ szegényeinek a csoportja, mert ő majd igazságosan ítéli meg őket, amikor fölállítja királyságát ezen a földön. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Ez egy óriási nyilatkozat. Krisztus eljövetele megszünteti a világon levő igazságtalanságokat. Ezt újból és újból olvashatjuk a Szentírásban. Nem csak a próféták említik ezt, hanem maga Krisztus is nagyon világossá teszi a hegyi beszédben, amely az ő királyságának a törvénye lesz, hogy a szegénynek igazságot akar szolgáltatni uralkodása alatt. Máté evangéliuma 6. rész 19. verstől

0: A 24. versig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Más szóval, amikor a földműves elveti a magot, akkor másnap nem megy ki megtekinteni, hogy eljött-e már az aratás ideje. Jakab így szól: legyetek türelmesek, közeledik az aratás. Gyakran mondják, hogy a keresztények akkor aratnak, amikor kimennek evangélizálni és hirdetik Isten igéjét. Ezzel nem értek egyet. Az Úr Jézus egy korszak végén élt, amikor ezt mondta tanítványainak, mielőtt kiküldte volna őket Izrael házának elveszett juhaihoz, és nem az egész világra. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Lukács evangéliuma, 10. rész, 2. vers. A törvény korszakának a végén éltek. Minden korszak ítélettel fejeződött be. A jelenlegi korszakot is Isten ítélete zárja le. Az lesz majd az aratás. Máté evangéliuma 13. részében az Úr Jézus azt mondta, hogy majd elküldi angyalait a termés összegyűjtésére. A hívők nem aratnak. Jézus választja el a búzát a konkolytól. Ezért mit csinálunk, amikor hirdetjük Isten igéjét? Az Úr Jézus szintén magvető, és ma ő veti a magot. Ezt tekintem az én feladatomnak is. Isten igéjét tanítom. Csak vetem a magot. Egyesek jó talajba hullnak. Talán nem túl sok mag esik a jó talajba, de mégis belehull valami a termőföldbe. Halleluja ezért! A mi feladatunk a magvetés. Imádkozzunk! Édes Istenem, köszönöm, hogy vethetem igéd magvát. Add, hogy lankadatlanul tegyem, és bízzam abban, hogy bőséges lesz az aratás. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Minden adást örömmel fogadok, és imáimmal kísérem. Milyen jó, hogy olyan szép öreg koromban. Békesség van a szívemben, ahol az Úr Jézus a nagy király. A lakásom továbbra is a megtört lelkeknek szolgál, és a Szentlélek által kapnak itt sokan tanácsokat, vigasztalásokat is, akiknek szükségük van rá. Minden erőt felülről kapok, ahogy mondja a Zsoltárok 121.1.2 verse. Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Hála néki minden percért! Az Úr Jézus meggyógyította a szívemet, mert már meggyógyultam. Minden imát meghallgatott, amit kértem, és ahogy az igében olvassuk, és akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. János 14.13. Három fiú testvéremért és családjáért is imádkozom minden nap, hogy ők is elfogadják szíveikben az Úr Jézust, és hogy nekik is ő legyen a legdrágább, a drága kőszikla. Ígéretem is van rá Jézus Krisztusban. János 11.40-ben ezt olvassuk. Jézus azonban ezt mondta neki: nem mondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Nagyon megerősített a következő igevers: ímé, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. 2 Péter 2.6. Igyekszem minden nap, ahogy az ige mondja, és minden, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Kolossé 3.17. Nagy-nagy szeretettel üdvözlöm a Mera minden munkatársát. Vera, Felvidék, Léva.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 13-a. Dicsőíti Istent!
4: Akár esztek tehát, akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Korintusi első levél, 10. fejezet, 31. vers. A keresztjén magatartás egyik nagy kérdése, hogy az valóban Isten dicsőíti-e. Magatartásunkat általában annak a kérdésnek alapján szoktuk megvizsgálni, vajon nem ártalmas-e az valamiképpen. Pedig nem erről van szó, a kérdésnek így kellene szólnia. Isten dicsőségére való? Mielőtt bármibe belefognánk, hajtsuk meg fejünket, és kérjük az Urat, hogy dicsőítse meg magát abban, amit most tenni készülünk. És ha ez nem dicsőítheti Istent, akkor inkább hagyjuk el. Más vallások talán beérik olyan magatartással, amely nem árt senkinek. Csak hogy a kereszténység túlmegy a negatívum elkerülésén az egyértelmű pozitívumhoz. Keith L. Brooks mondta, ha határozott keresztjén ember akarsz lenni, akkor hagyd abba a kérdezősködést azután, hogy okozol-e kárt bizonyos dolgokkal, és keresd a jót. Ha igazán boldog életet akarsz élni, akkor keresd a keresztjének társaságát, akik mindenkor a jót tudakozzák egy dologban, s nem a károsat. Sok minden van, ami önmagában véve nem okoz kárt, és mégis elhordozhatatlan terhet jelent keresztjén életünk futópályáján. Semmiféle szabály nem tiltja, hogy az 1500-as versenyfutó az olimpián egy zsák burgonyát vigyen a vállán. Természetesen megtehetné, de azzal együtt a versenyt semmiképpen nem nyerhetné meg. Éppen így van ez a keresztjénekkel is. Bizonyos dolgok, talán ártalmatlanok, mégis akadályt jelentenek. Ám ha azt kérdezzük, ártalmas ez valamiképpen? Akkor kérdésünk általában burkolt kételyről árulkodik. Nem teszünk fel efféle kérdéseket olyan tevékenységekkel kapcsolatban, amelyek nyilvánvalóan megengedettek, mint amilyen az imádság, a Biblia tanulmányozás, istentisztelet, bizonságtétel, vagy a mindennapi munkánk. Egyébként minden tisztességes munkát végezhetünk Isten dicsőségére. Ezért némely háziasszony ezt a feliratot helyezi a mosogató fölé. Itt naponta háromszor van istentisztelet. Ha pedig mégis kételjeink vannak, kövessük John Wesley édesanyjának tanácsát. Ha meg akarod tudni, hogy valamilyen időtöltésed helyese, kövesd ezt a szabályt. Ami gyöngíti az értelmedet, ami eltompítja érzékeny lelkiismeretedet, ami megrontja Istennel való kapcsolatodat, vagy elveszi a szellemi dolgok fölötti örömödet, és bármi, aminek következtében tested jut uralomra, a szellemet fölött, mindaz bűn.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Jóel könyve második részének 14. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Ki tudja? Hát, ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Hozzatok étel és italáldozatot isteneteknek, az Úrnak. Más szóval, az Úr ismét megáll titeket a mezőn és a szőlőskertben, és lesz italáldozat és lesz ételáldozat, amit bemutattok nekem. Történetesen itt az italáldozatot említi, de nincs közlés Mózes harmadik könyvében az italáldozatról. Az italáldozatot kiöntötték a többi áldozatra, és annak részévé vált. Amikor az áldozatra öntötték, akkor a forró szénen gőzzé változott. Pál apostol azt kívánta, hogy élete italáldozattá váljék Krisztus áldozatán. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon! Tartsatok szent bőtöt! Hirdessétek ki, hogy ünnep lesz! Jóel könyve, második rész, 15. vers. E fejezet elején láttuk, hogy a kürtök megfújásával hívták össze a népet, és azzal fújtak riadót is. Az első versben riadóztatásra kellett használni. Most itt a 15. versben összegyülekezésre használják. Az embereknek össze kellett jönniük, hogy meghallják Isten üzenetét, és lehetőségük nyíljék az Istenhez való visszafordulásra. Ő irgalmas és jó. Kész elfogadni őket. Tartsatok szent bőtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Mint ahogy már láttuk, a mózesi rendszerben Isten csak ünnepnapokat adott népének. Azért voltak ünnepek, hogy örvendezve Isten elé járuljanak. Most azonban bűnben és Isten elleni lázadásban élnek, és elfordultak tőle, ezért böjtölniük kell, és ünnepi összejövetelen kell Isten elé állniuk. Csak akkor jöhetünk hozzá, ha mint bűnösök el akarunk fordulni bűneinktől. Ha elfordultál Istentől, és most Istenhez térsz, akkor csak segítségül kell hívnod őt, és ő megvált téged. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Nem szükséges semmit sem tenned, csak ennyit. Nem kell szertartásokon átmenned, vagy valamit ígérned. Egyszerűen, mint bűnösnek, Krisztushoz kell fordulnod irgalmáért. Érdekes, hogy a prédikálás, evangelizálás vagy igehirdetés szava azt jelenti, hogy trombitálni. Az új szövetség kürtjével kell hirdetnünk az evangélium üzenetét, hogy térjenek meg az emberek a világban. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon. Ezzel hívjátok össze az ünneplő gyülekezetet. Amikor az emberek az oltár elé mennek, és a gyülekezet elé állnak, az ünnepélyes pillanat. Azt bizonyítják, hogy a bűneiktől odafordultak Istenhez. Ez nagyon komoly lépés, és nem szabad könnyedén venni. Azonban ismét hangoztatom, hogy nem pusztán egy gyülekezet oltárához való járulás bizonyítja az igazi megtérést. Egy nagyvárosban egy kedves házaspár odament az oltárhoz a gyülekezet előtt, miután prédikáltam. Lementem hozzájuk, és beszélgetésbe elegyedtünk. Majd megkérdeztem tőlük. Ez az első alkalom, hogy válaszoltatok a hívásra? Nem. Minden vasárnap előre jövünk. Akkor miért jöttök az oltárhoz? Mert mindent akarunk, amit nekünk Isten készített. Azt gondoljátok, hogy azáltal megkapjátok, ha csak előre jöttök? Reméljük. Hadd tegyek föl egy másik kérdést. Most már megkaptátok, amit akartatok? Nem, még nem kaptuk meg. Akkor egy kissé elkeserednék, ha a helyetekben lennék. Talán ezt nem így kellene tennetek. Talán az emberi úttal próbálkoztok, és Istennek egy másik útja van. Isten jó és kegyelmes akar lenni hozzátok. Ő meg akar váltani titeket, de az ő útján kell hozzájárulnotok. Senki sem mehet az Atyához, hanem az Úr Jézus Krisztus által. Ő az egyetlen ajtó a mennyországba. Jézus maga mondta, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár és legelőre talál. János evangéliuma 10. rész 9. vers. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Jöjjön ki lakásából a vőlegény, a mennyasszony is a szobájából. Joel könyve, 2. rész, 16. vers. Gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Ez úgy hangzik, mintha a kisgyermekekről gondoskodnának az óvodában, hogy az édesanyák teljes figyelemmel részt vehessenek az összejövetelen. Figyeld meg, hogy még a vőlegénynek is gyülekezetbe kell mennie. Amikor egy férfi megnősült Izraelben, akkor egy évig hadmentességet élvezett. Lényegében sok kötelesség alól mentesült, hogy együtt lehessen feleségével. Feltételezem, hogy ez az előny a házasság kötéssel járt együtt. Isten azonban itt azt mondja, hogy mindenkinek össze kell jönnie, még a vőlegénynek és a mennyasszonynak is. Nem számít, hogy éppen mézes heteiket töltik együtt.

A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái. Így szóljanak. Szán meg, Uram, népedet! Ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet! Ne csúfolhassák őket a pogányok! Miért mondanák a népek között? Hol van az ő istenük? Jóel könyve, 2. rész, 17. vers. A papoknak és az Úr szolgáinak sírniuk kellett. Jóel Jeruzsálemben van, ő a déli királyság prófétája. Imádkozniuk kellett. Szánd meg, Uram, népedet! Ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet! Ne csúfolhassák őket a pogányok! Izrael szétszóródott a világon egészen a mai napig. Jól lehet, van már országuk, kormányuk és zászlajuk, még mindig eléggé alá vannak vetve a világ nemzeteinek. Amikor ezeket írom, az olajválsággal vannak elfoglalva, ami elég sok bajt okoz nekik, és továbbra is így lesz, mert még nem mentek vissza országukba a profécia beteljesedéseképpen. Amikor Isten visszaviszi őket földjükre, akkor nem lesz problémájuk az olajhelyzet miatt. Golda Meir tett egy nyilatkozatot, amelyben arra utalt, hogy Mózes hibát követett el. Valami ehhez hasonlót mondott. Képzeljétek el! Mózes egész népünket 40 éven át vezette végige pusztaságon, és arra az egyedüli helyre vitte, ahol ezen a vidéken nincs olaj. Ha a miniszterelnöknő hitt az Ószövetségben, akkor tudhatta volna, hogy őket a tűzoszlop vezette éjjel, és a felhőoszlop nappal, és hogy Istennek határozott célja volt azzal, hogy olyan földön telepítse le őket, ahol nincs olaj. Ha olaj lett volna azon a területen, sohasem tértek volna vissza országukba, ebben biztos lehetsz. Valójában Izraelnek nem olajra, hanem vízre van szüksége. Nincs elég vízük, mert Isten ítélete van rajtuk. Mózes nem tévedett, mert követte Isten rendelkezéseit, és bizonyára Isten nem hibázik. Miért mondanák a népek között? Hol van az ő Istenük? Kíváncsiak voltak arra, hogy mi történik velük. Ma is ez a kérdésük. Izraelben beszéltem egy éles elméjű zsidóval a Dávid király szállodában. Ezt mondta, ha úgy van, ahogy mondod, hogy mi Isten választott népe vagyunk, akkor miért nem avatkozik be ma az érdekünkben? Nagyon őszintén megmondtam neki, azért, mert jelenleg nem jártok Istennel. Amíg vissza nem tértek hozzá bűnbánatban, nem kezel titeket úgy, mint választott népét. Isten ma mást cselekszik, népetek és az én népem közül, tehát a pogányok és a zsidók közül, egy népet hív ki az ő nevéhez. Ma még nem vagytok Istennel. Nagyon messzire visszamentetek a mózesi rendszerhez, ami már idejét múlta. A legújabb minta az Úr Jézus Krisztus egyháza. Láthatod? Isten hív mindenkit, aki csak jönni akar, hogy bízzék Krisztusban és csatlakozzék ahhoz az új organizmushoz, amelyet egyháznak nevez. Most határozottan a jövőre tekint. Figyeld meg az események idejének jelzését. Szánalomra indult az Úr országa iránt, és könyörült népén. Jóel könyve, 2. rész, 18. vers. Az olajfák hegyén mondott beszédében, amit Máté evangéliumának 24. és 25. része tartalmaz, az Úr Jézus használja az idő meghatározást azokra az eseményekre vonatkozóan, amelyek a nagy nyomorúság időszakában mennek végbe. A nagy nyomorúság idejének végén, közvetlenül azelőtt, hogy az Úr visszatér-e földre, szánalomra indul országa iránt, és könyörül népén. Így szól népéhez az Úr. Most már adok nektek gabonát, mustot és olajat, hogy jól lakjatok vele. Nem engedem többé, hogy gyalázzanak titeket a pogányok. Jóel könyve, 2. rész, 19. vers. Akkor az Úr majd ad neki gabonát, bort és olajat.
megelégednek, és többé nem kell szégyenkezniük a pogányok között. Még a legradikálisabb radikálisok sem mondanák ma, hogy ez már mind beteljesült. Izrael népének legnagyobb része nincs az országban. Több zsidó van New York Cityben, mint Izraelben. Nagyon sokan vannak még Oroszországban is. Ez a jövendőlés tehát még nem teljesül be korunkban. Erre még mindig a jövőben kerül sor. Ez határozottan az Úr napjának ismert időszak, amely sötétségben kezdődik, és a millennium hajnalába érkezik, legyőzve az emberi lázadást a földön, és tovább haladva az örökké való királyság kezdete felé. Innét kezdve egy különleges korszak felé haladunk. Messze űzöm tőletek az északi ellenséget. Sivár és puszta földre űzöm el őket, elejét a keleti tengerbe, végét pedig a nyugati tengerbe. Fölszáll a bűze, fölszáll hullaszaga, bármilyen nagy pusztítást vitt is véghez. Joel könyve, 2. rész, 20. vers. Messze űzöm tőletek az északi ellenséget. Itt bizonyára nem a sáskánkról, hanem az északról beözönlő hadseregről beszél. Ez különösen beteljesült akkor, amikor Asszíria meghódította Izraelt, és elfoglalta az északi királyságot, de Isten csodálatos módon megszabadította tőlük a déli királyságot. Egy másik 100 évnek kellett még eltelnie, mielőtt a déli királyság is fogságba került volna, és akkor a babilóniaiak és nem az asszíriaiak vitték fogságba őket. Azonban még mindig a jövőben van az északi hadsereg eltávolításának beteljesedése. Ezt részletesebben leírja Ezékiel könyvének 38. és 39. fejezete. A nagy nyomorúság időszaka alatt az északi világhatalom bevonul Izraelbe, de Isten megszabadítja Izraelt.

0: Az itt adott leírás megfelel a harmageddóni csata képének. Sivár és puszta földre űzöm el őket, elejét a keleti tengerbe, végét pedig a nyugati tengerbe. Fölszáll a bűze, fölszáll hullaszaga, bármi nagy pusztítást vitt is véghez. A galileai tenger az Esdelon völgyének egyik oldalán, és a földközi tenger a másik oldalán van, ahol a harmagedóni csata bekövetkezik. Isten beavatkozik, mint ahogy már láttuk Ezékiel könyvében. Elpusztítja az ellenséget, amely északról támad, és ezt azért teszi, hogy megdicsőítse nevét. Isten dicsőült meg, amikor megbüntette a bűnt, mint ahogy megdicsőül a bűnösök megváltásában. Ezt nehéz elhinnünk, ez keserű pirula, amit le kell nyelnünk. Isten szent, és a szent, igazságos Isten ítélni fog. A proféták mindegyike hirdeti ezt. Isten igéjének sok mondani valója van Isten ítéletéről, de ő nem akar ítélni. Már láttuk, hogy Isten irgalmas, kegyelmes és nagy türelmű. Az ítélet Isten különös cselekedete. Ezért tárja ki karját egész napon át, és kér minket, hogy hozzá jöjjünk. Amikor az emberek nem fordulnak hozzá, akkor meg kell őket ítélnie igazságában és szentségében. Ez igaz még Isten gyermekeire nézve is. Amikor helytelenül cselekszünk, és nem ítéljük meg magunkat, Istennek kell megítélnie minket. Ő megfenyít, hogy visszasegítsen magához. Hogy őszinte legyek, én is kaptam dorgálást az Úrtól. Nagyon szorosan követni akarom mennyei atyámnak, mert elmondhatom neked, hogy nem élvezem az Úr fenyítését. Ne félj, termőföld, vigadj és örülj, mert az Úr nagy tetteket vitt véghez. Jóel könyve, 2. rész, 21. vers. A nagy nyomorúság időszaka vezet Krisztus eljöveteléhez, hogy létrehozza királyságát a földön. Ma az az ország még mindig átok alatt van. Vízre van szükségük. Az ország távol van még attól, hogy édenkertnek nevezhessük. Aki Jeruzsálemből már hajtott Jerikóba autóval, az elismeri, hogy az éppen olyan sivatag, mint az arizonai vagy kaliforniai sivatagok. Észre fogod venni, hogy az egyház nincs benne ebben a képben. Nem találjuk az egyházat az olajfák hegyén mondott beszédben, és a jelenések könyvében sem a 4. fejezet után. A hívők elragadtatnak, és többé nem lesz az egyház a földön. Amikor az egyház a mennybe kerül, többé nem egyháznak, eklésziának, kihívottaknak nevezik, hanem a kép megváltozik, és a hívőket Krisztus mennyasszonyának hívják. Ne féljetek, mezei vadak, mert kizöldülnek a puszta legelői, mert a fák gyümölcsöt hoznak, a fügefa és szőlő gazdagon terem. Jóel könyve, 2. rész, 22. vers. Az a nap még nem érkezett meg. Sion fiai, vigadjatok és örüljetek, mert Istenetek, az Úr megadta nektek a szükséges esőt, záport hullat rátok ősszel és tavasszal, mint régen. Jóel könyve, 2. rész, 23. vers. Kik Sion fiai? Természetesen a déli királyság lakói, vagyis ott laknak, ahol Sion elhelyezkedik. Vidáman énekelhetjük. Sion felé megyünk, de nem a földi Sion felé haladunk. Amikor az esőről beszél, akkor szó szerinti esőt ért rajta. A 28. versben Jóel ezt a Szentlélek kiáradására alkalmazza, de ebben a versben a szó szerinti esőről van szó. A korai esők októberben jöttek, és a későbbi esők áprilisban érkeztek. A Bibliában van egy másik fejezet is, ahol Isten beszél a korai és késői esőkről, amelyek tényleges esők voltak Izrael földjén. Mielőtt átmentem Izraelbe, hallottam, hogy a késői esők visszatértek az országba. Voltam már ott áprilisban is, és nagyon kevés eső esett, ezért semmiképpen sem gondolom, hogy az emberek ezt annak az esőnek nevezik, amiről az Úr beszél. A korábbi napokban tényleg volt esőjük. Annak az országnak kietlen szikláit mindenütt fák borították. Az ellenség jött, és letarolta az országot, és ma ismét próbálják erdősíteni, de sok nehézségbe ütköznek, mert nincs elegendő késői esőjük. Joel ezekről a szószerinti esőkről, a H2O-ról beszél, amit Isten megígért a jövőre nézve. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy ígéreteid igazak és ámenek. Kérlek, segíts bízni benned, add, hogy megragadjam a kegyelmet, és igyekezzem a te utaidon járni, hogy ne ítéleteddel, hanem irgalmaddal találkozzam, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Szeretettel köszöntelek benneteket a Jézus Krisztus nevében. Örvendezek, hogy írhatok nektek, bár be kell vallanom őszintén, hogy elég régóta készülök levelet írni. Erdély szívéből, Marosvásárhelyről írok, 23 éves vagyok, és 5 éve ismerem Jézus Krisztust. Ez alatt az 5 év alatt sokszor megtapasztaltam Isten közelségét és erős kezét különböző helyzetekben, kísértésekben is, mert a hívő fiatalok is sok mindennek ki vannak téve. De hála legyen a mi Urunknak, aki megadja a győzelmet a benne hívőknek. Egy nagyobb gyülekezetbe járok, ahová elég sok fiatal látogat, és köztük szolgálok. Sajnos azt kell látnom, hogy nemigen engedelmeskednek az Úr igéjének. Valahogy úgy van, mint Illés napjaiban a kétfelé sántikálás. Én kiskorom óta szerettem hallgatni a rádiót, különösen a rövid hullámú adókat, és lelki testvéremtől hallottam a Meráról. Nagyon megörültem, amikor meghallottam az adást, és ezt rendszeresen hallgatom, különösen sokat épültem lelkileg a Biblia üzenete című Biblia tanulmányozó műsorból. Nagyon szeretem azt a tiszta ige tanulmányozást, amit Gerzsenyi Lászlón keresztül az Úr nekünk elmond. Isten gazdag áldását kívánom életetekre, munkátokra egy kedves igémmel, az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál fényesebb lesz a teljes délig. Példabeszédek 4.18. Testvéretek az Úrban, Marosvásárhelyről.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Április 21-e. Tanítványság. A tanítvány nem feljebb való a mesterénél. Aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Lukács evangélium a 6. fejezet 40. vers. Ebben az igében az Úr Jézus megmagyarázza a 12-nek, akiket kiküldött, hogy másokat tanítványokká tegyenek, hogy majdani tanítványaik szellemi fejlődésében nem várhatnak többet, mint amennyit ők maguk is megvalósítottak. U. L. Clark mondta, nem tudsz mást megtanítani arra, amit magad se tudsz. Nem vezethetsz mást olyan úton, amelyen te magad nem jársz. Az Úr ezt a tanítást még ki is hangsúlyozta a szálka és a gerenda példázatával. Valaki elmegy egy szérű mellett, és a szél egy piciny pejvadarabkát a szemébe fúj. Emberünk dörgöli a szemét, felhúzza alsó és felső szemhéját, és követi barátai jó szándékú tanácsait, hogy miként kell ezt az apró idegen testet eltávolítani a szemből. Erre jövök én az úton, egy telefonpózna áll ki a szememből, és azt mondom neki, egy pillanat, kedvesem, segítek neked ezt az atomot kivenni a szemedből. A A másik azonban kissé félrehajtott fejjel néz rám egészséges szemével, hitetlenkedve, és azt mondja, nem gondolod, hogy értelmesebb dolog lenne, ha előbb kivennéd a póznát a magad szeméből? Természetesen képtelen vagyok segíteni valakin, ha egy makacs bűnnel harcol az az ember, ha én magam még jobban meg vagyok kötözve ebben a bűnös szokásban. Nem unszolhatok másokat, hogy tartsák be a Szentírás valamelyik egészen világos parancsát, ha én magam ugyanezen a ponton még mindig engedetlen vagyok. Életem valamennyi szellemi csődje bezárja ajkamat a szóban forgó területen. Ha tanítványom teljesen felkészült, azaz, ha befejeztem az edzést vele, akkor nem várhatom el tőle, hogy akár egy centiméterrel is felülhaladja az én szellemi helyzetemet. Talán elérheti ugyanezt a szintet, de azon túl nem tudom őt vezetni. Mindez újra arra figyelmeztet, hogy mennyire kell vigyáznunk önmagunkra. Mindenféle szolgálatunkon rajta van jellemünk bélyege. A benső az, ami számít. Talán jó a beszédkészségünk, értelmesen és gyorsan tudunk érvelni, de ha életünknek vannak sötét pontjai, amelyeket elhanyagoltunk, vagy amelyekben engedetlenek vagyunk, akkor tanítványaink vezetése nem más, mint amikor vak vezet világtalant.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, Postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Péter első levele első részének 8. versét olvassuk. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Ez a vers igen nagy értéket tartalmaz. Gondolj arra, hogy Péter személyesen látta az Úr Jézust, és vele járt kelt 3 éven át. Sajnálatos módon ez időszak alatt kudarcot vallott. Aztán egy reggelen a galileai tenger partján az Úr reggelit készített nekik, akik egész éjjel halásztak, és azt hiszem, Jézus éppen Péterre várt. Én arra számítottam volna, hogy majd ezt fogja mondani. Péter, nem tudok benned megbízni. Miért tagadtál meg? Most már félreteszlek. Többé nem tudlak alkalmazni. De nem így történt, mert nem ezt mondta. Inkább így szólt. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Tehát megkérdezte, hogy szereti-e őt Péter. Aki valamikor dicsekedett önmagával, most már nem dicsekszik. Végül így kiállt fel. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. És az Úr Jézus így szólt. Megengedem, hogy tápláld az én juhaimat. Ez a Péter mondta az első prédikációt pünkös napján. Most Péter ezt írja. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. A Szentlélek teszi valóságossá Krisztust mindnyájunknak. Ez a titka a keresztény életnek. Amikor őt szeretjük, minden más a maga helyére kerül. Ha nem szereted őt, akkor egyetlen tanfolyam sem tud rajta segíteni. Nem is kapott tőle azt a megbízást, hogy tápláld az ő juhait. Bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Vajon nem kezd gyorsabban verni a szívünk, amikor ezt olvassuk? Tényleg szeretjük őt? Vagy pedig halott a vallásunk és teljesen értéktelen? Krisztus olyan csodálatos. Simon Péter szerette Krisztust. Pál szerette őt, és akik igazán szolgáltak neki, valamennyien teljes szívből szerették. Remélem, te is szereted őt ma. Ha igen, ez számos problémádat megoldja. Segíti a férjet és feleséget a házastársi kapcsolatban. Csodálatos, hogy Krisztus szeretete miként vonja közel egymáshoz a szívünket. Nem csak az otthonunkban segít, hanem a gyülekezetünkben is. Krisztus szeretete összekapcsolja a hívőket. Segít minden kapcsolatunkban, ha őt szeretjük. Kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Krisztus szeretete teszi örvendezővé a szívünket. Örvendező keresztény vagy-e? Annak kellene lenned. A király gyermeke vagy, és egy napon megkapod örökségedet. Milyen csodálatos, hogy az ő gyermekei lehetünk, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Péter első levele, első rész, 9. vers. Az üdvösség volt a téma az ószövetségi proféciákban. Mind a proféták, mind az apostolok bizonyságot tettek ennek valóságáról. Milyen bátorítás volt ez a szétszórtságban levőknek, akik szenvedtek a hitükért. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak. Péter első levele, első rész, 10. vers. Minden proféta jövendölt erről az üdvösségről. Kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Péter első levele, első rész, 11. vers. A próféták szóltak Krisztus szenvedéseiről és Isten kegyelméről. Ezt megtaláljuk Ézsaiás könyve 53. fejezetében és a 22. Zsoltárban, valamint sok más igehely erről beszél, és az ezeket követő dicsőségről. Ez megtalálható például Ézsaiás könyve 11. részében és a 45. Zsoltárban. A próféták mindnyájan írtak Krisztus szenvedéseiről, szuverenitásáról és dicsőségéről, amely akkor érkezik meg, amikor Krisztus, mint király, eljön-e földre, hogy létrehozza királyságát. Milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke? Ez különösen azt mondja el, hogy az Ószövetség prófétái Krisztus lelke által írtak. Isten igéjében ez az egyik kinyilatkoztatás, ami azt tanítja, hogy az Ószövetséget Isten ihlette. Ezek az emberek Krisztus lelke által írtak. Olyanokat is leírtak, amiket maguk nem tudtak fölfogni. Szorgalmasan keresték azok értelmét, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Az Ószövetségben sok hely van, amely Krisztus szenvedéséről beszél, és sok másik helyen azt találjuk, hogy Krisztus szuverenitását és királyságának korszakát írják le. A kegyelem és a dicsőség együttese jelenik meg, és ezt nehéz volt nekik megérteniük. Például Ézsaiás könyve 53. fejezetében Krisztus szenvedéseiről van szó. A 11. részben a próféta írta Mesiásról, aki eljön hatalomban és dicsőségben a földre, hogy megalapítsa királyságát. A látszólagos ellentmondás nagyon érthetetlen volt a prófétáknak, és próbáltak rájönni, hogy a kettő együtt miként lehet igaz. Amint a próféták végig tekintettek az idő folyosóin, ezt a két eseményt úgy látták, mint két nagy hegycsúcsot, de nem fedezték föl a köztük levő idővölgyet. Mi olyan egyedüli helyzetben vagyunk, hogy Krisztus múltbeli szenvedéseinek és jövőbeli dicsőségének az ideje között élünk. Segít megértenünk a Krisztus szenvedéseiről és szuverenitásáról szóló proféciákat, ha úgy tekintjük ezt a két eseményt, mint két nagy hegycsúcsot. A proféták előre tekintve a jövőben látták Krisztus szenvedéseit és Krisztus dicsőségét, mint két hegycsúcsot, amelyek olyanoknak tűntek, mintha egyé olvadtak volna. Az a véleményem, hogy azokban a napokban is voltak szkeptikusok és a magas kritika hívei, akik így érveltek. A Szentírás ellentmond önmagának. Nem lehet mind a kettő igaz. Vagy eljön, hogy szenvedjen, vagy eljön, hogy uralkodjék. Természetesen most már tudjuk, hogy mindkettő igaz. A köztük levő völgy az egyház korszaka, amely már megközelíti a 2000 éves időtartamot. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Péter első levele, első rész, 12. vers.

Az apostolok ezt mondják: mi ugyanazt prédikáljuk, amit a proféták is prédikáltak. Az egyetlen különbség az, hogy a proféták nem tudták megkülönböztetni Krisztus szenvedéseit és Krisztus dicsőségét, míg az apostolok abban a helyzetben voltak, hogy már értették a különbséget, amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Véleményem szerint az angyalok, Isten teremtményei, odaátról figyelnek minket, és kíváncsiak rá, hogy miért nem igyekszünk, és miért nem továbbítjuk szorgalmasabban ezt a hatalmas üzenetet. Ők maguk szeretnék ezt végezni. Örömmel eljönnének és hirdetnék a világnak. Emlékszel arra a leírásra, hogy Gábriel angyal földre jött, és bejelentette Máriának, majd később Józsefnek is, hogy Jézus megszületik. Aztán eljött, hogy Zakariásnak is megmondja, hogy fia születik, akit Jánosnak kell nevezni, és aki majd a Mesiás előfutára lesz. Biztos vagyok benne, hogy Gábriel szívesen eljönne ismét, és ezt mondaná, amint közvetítem a rádiós prédikációkat: add bele a szíved, nem eléggé lelkesen hirdeted, ez sokkal csodálatosabb annál, mint amilyenné teszed. Jól lehet, szeretne lejönni, Isten nem engedi meg. Ezt mondja Gábrielnek: nem, nekem azt a nyomorult eszközt kell felhasználnom odalent. Korunkban Isten embereket használ eszközül az ige továbbítására, mert nem az angyalok szolgálatának a korában élünk. Mi a Szentlélek szolgálatának a korában vagyunk. Mint Isten gyermekeiben, bennünk lakik a Szentlélek. Akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Római levél, 8. rész, 6. vers. Ha Krisztusé vagy, akkor Isten lelke lakik benned. Talán azt gondolod, hogy egy angyal tehet érted valami olyat, amit Isten lelke nem tud elvégezni? Nem. Mi a Szentlélek működésének korában élünk, a kegyelem korszakában, amikor Isten lelke veszi át Krisztustól az üzenetet, és kinyilatkoztatja nekünk. Vajon mit kell tennünk ennek fényében? Ezért tehát, elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Péter első levele, 1. rész, 13. vers. Ezért tehát elméteket felkészítve. Ez képes beszéd, és arra utal, hogy miként vették föl, és erősítették meg a hosszú keleti ruhákat, hogy ne akadályozzák a ruhaviselő élénk mozdulatait. Ezt a kifejezést értették Péter korában, és most szeretném megértetni a saját nyelvünkön is. Azt hiszem,

tanulmányozását. Teljes bizonyossággal reménykedjetek. Ez a reménység nagy levele. Mint ahogy már láttuk, Isten gyermeke azért képes elviselni a próbákat, mert reménykedik. És ez a reménység Jézus Krisztus halálból való feltámadásán nyugszik. Abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Amikor az Úr Jézus eljön, hogy elvigye egyházát a világból, akkor nagy kegyelmet hoz magával. Kegyelme által minden hívőt magához vesz. Minden hívő cselekedeteit megítéli Krisztus ítélőszéke a béma szék előtt. Akkor vagy veszteségeinket, vagy nyereségeinket látjuk majd, és ez bizonyára kegyelem által történik. Az a tény, hogy egy napon ítéletre kerülünk, egy másik ösztönzés arra nézve, hogy viseljük el a világban ránk szakadó próbákat. Ahogy ezen a földön élünk, az nagyon fontos. Ma a hívők előtt az a feladat áll, hogy átalakult életet éljenek, amelyet csak Isten igéje hozhat létre bennük. Isten azért vezet át a próbákon és bajokon, mert az ő terve szerint akar minket formálni. Rá kell bíznunk minden nyomorúságunkat.

mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. Péter első levele, első rész, 14. vers. Mint engedelmes gyermekek. A Szentírás segít minket engedelmességben. Talán emlékszel arra, amit Jakab mondott. Az igének megtartói, ne csak hallgatói legyetek. Isten igéje nem csak reménységet ad, hanem engedelmességhez is vezet. Isten igéjének engedelmeskednünk kell, el kell fogadnunk üzeneteit. Amikor beteg voltam, többen is elküldték címemre az egyik vers másolatát, ami nagy vigasztalásul szolgált abban az időben. Szükségem volt a nyugalomra, hogy félrevonj engem az árnyékba, ahol bizalmasan beszélgethettünk. Távol az űrzabartól, ahol egész napon átrohangáltam, és aggódtam erőm teljében. Szükségem volt a nyugalomra, jól lehet először lázadtam, de ő lágyan, annyira lágyan fölemelte keresztemet, és olyan édesen suttogott a lelki értékekről. Jól lehet gyenge volt a testem, a lelkem szányra kelt, olyan magaslatok felé, amikről addig nem is álmodtam. Annyira szeretett, hogy félrevont engem. Szükségem volt a nyugalomra. Az ágyam nem börtön, hanem ehelyett az áldások gyönyörű völgye, ahol Jézusban elrejtőzve meggazdagodom. Szükségem volt a nyugalomra, hogy félrevonjon engem. Miért vont félre? Azért, hogy időt fordítsak Isten igéjére. Mennyire fontos ez a hívők életében? Ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, vagyis ne alkalmazkodjatok ahhoz a magatartásotokhoz, amit megtérésetek előtt követtetek. Olyan életet kell élnünk, amely bizonyítja, hogy belülről átalakultunk. Nem mesterséges mosollyal kell járnunk kelnünk, mint az a pincérnő, aki úgy tűnik örömmel szolgál föl, pedig valójában majd belehal lábának fájdalmaiba, és azt kívánja, hogy menj haza és maradj otthon. Ne legyünk mesterkéltek. Adjuk át magunkat Istennek, hogy igazán átalakítson bennünket. Hanem, mivel ő a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek, mert én

0: Bent vagyok. Péter első levele, első rész, 15. vers. A szentséget sokszor teljesen félreértik. Az átlag embernek a szentség azt jelenti, hogy magunkra öltünk bizonyos kegyes magatartást, és csak nem abnormálisan viselkedünk a mindennapi életben. Erre mondják, hogy felszínes magatartás. Az Úr azt akarja, hogy teljesen átalakuljon a személyiséged. Azt akarja, hogy örülj az életben. De itt nem bűnös örömökről beszélek, hanem valódi örömről és az igazi élet élvezetéről, amelyet Istentől kaptunk. A szentség ugyanaz a lelki életben, mint az egészség a fizikai életben. Szereted, ha fizikailag erős és egészséges vagy. A szentség a lelki élet ereje és egészsége. Milyen nagy szükség van ma az ilyen emberekre? Úgy, amint meg van írva. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Péter első levele, első rész, 16. vers. Vajon a mi szentségünk is olyan, mint Isten egyik tulajdonsága? Nem. Istenünk teljesen tökéletes. És mi sohasem leszünk azok, amíg ebben az életben vagyunk. Találkoztam már sokakkal, akik azt gondolták, hogy elérték ezt az állapotot, de még egy emberrel sem találkoztam, aki azt mondta volna felőlük, hogy tényleg ilyen magas szintre érkeztek. Akkor mit jelent az, hogy legyünk szentek, mint Isten? Istenünk tökéletes, csodálatos személy. Jól lehet, mi csupán emberek vagyunk, lelkileg éretté válhatunk. Elérhetjük a felnőtt kort. Egy gyönyörű baba a bölcsőben talán első díjat nyerhetne a szépségével, de ha 17 év múlva is gyönyörű kisbaba maradna a bölcsőben, akkor valami hiba volna nála. Egészséges fiatallá kell válnia, mint keresztényeknek, nekünk is ugyanígy kell növekednünk. Mi hozza létre ezt a fajta növekedést? Egyedül Isten igéje. Imádkozzunk! Kegyelmes édesatyám! Köszönöm, hogy újból buzdítasz engem arra, hogy növekedjem. Add, hogy igédből táplálkozzam napról napra, és ezáltal biztos legyen a növekedésem, hogy gyönyörűségedre és örömödre élhessek, és felhasználhass engem szolgálatodban. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Én is kaptam időt, az Úr Jézussal jártam, de egyszer rá kellett jönnöm, hogy hívő létemre nem jó úton járok. A gerincem mellett baj. Hetekig nagy fájdalmak között sok miértet tettem fel Istennek. Ugyanis látogattam, komoly alkalmakra hívogattam, a gyülekezetbe is, lakásunkra is. Most minden szünetelt. Közben zöldségféléket termeltem és árultam. 6 heti vergődés után Isten megszólalt. Két felé sántikálsz. Fát, szénát, pozdorját építesz a kősziklára. Előttem ez az út nem áll meg. A saláta, hagyma, stb. Előbbre való, mint a gyerekeid? Hogy lelkileg azokkal úgy foglalkozz, ahogy várom, mert nincs időd? Nagyon összetörtem, hogy az eddig végzett munkámra így tekint Isten. Ekkor kimondtam, Úr Jézus, ezután csak a te vezetésed szerint akarom a mindennapjaimat élni, és nem megyek piacozni. De félek magamtól, ha visszavenném az egészet, mert könnyített fájdalmamat. Inkább hagyd rajtam. Önmagam ellen imádkoztam. Már 78 éves vagyok. 45 éve fáj a gerincem, és más betegség is jött hozzá. Kaptam erőt megállni, a bajokat hordozva, őszintén Isten tetszését keresni, tenni. Attól kezdve télen, nyáron, esténként a gyerekekkel Bibliát olvastunk, imádkoztunk, énekeltünk. Meg volt szabva mikor, hány órakor vége a játéknak. Mindegyikünknek javára vált-e megtett út, és nem volt elpocsékolt idő az életem. 2 éve az uram halála reggelén, mikor még nem tudtam, hogy meghal, a 2 Timóteus 4-7-8 volt az ige. Nekem szólt mindkettőnkre nézve. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. Tisztelettel, Mária néni.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 29-e. Ahol a lehetőségek véget érnek. A itt pedig a remél dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Zsidók 11. fejezet 1. vers. A hit föltétlen bizalom Isten igéjében, Isten megbízhatóságában. Szilárd meggyőződés afelől, hogy amit Isten mond, az igaz, és amit ő ígér, az valóban meg is történik. Főképpen a jövendő területére, remél dolgok és a láthatatlanok, a nem látható dolgok területére irányul. John Greenleaf 1807-től 1892-ig élt, egy amerikai kvéker volt, a rabszolgaság ellenzője és költő. Azt mondta, hogy az ember a hit lépéseit a látszólagos ürességbe teszi, és azután sziklát érez a lába alatt. Csak hogy a hit nem ugrás a sötétbe. Megkívánja a bizonyítékot, és meg is találja Isten igéjében. Némelyeknek az az elképzelésük, hogy csak elég erősen kell hinni valamilyen dolgot, és az meg is fog történni. Ez azonban hiszékenység, vagy primitív gondolkodás, de nem hit. A hitnek Isten kijelentésére van szüksége, amelyre támaszkodik, Isten ígéretére, amelybe belekapaszkodik. Ha Isten valamit megígér, akkor az oly bizonyos, mintha már meg is történt volna. Ha mond valamit a jövő felől, akkor azt teljesíti is. Más szavakkal a hit előre hozza a jövőt a jelenbe, és a láthatatlant láthatóvá teszi. Ha Istenben hiszünk, nem vállalunk kockázatot. Isten nem hazudhat. Isten nem csal meg soha senkit, és önmaga sem csalható meg. Istenben hinni a legértelmesebb, a legbiztosabb és a leglogikusabb dolog, amit csak tehetünk. A hit nem szorítkozik a lehetőségek területére, hanem átlépi annak határait. Valaki úgy fejezte ki ezt, a hit ott kezdődik, ahol a lehetőségek véget érnek. Ha valami lehetséges, akkor ez nem jelent különösebb dicsőséget Istennek. A hit, mely erővel teli, látja az ígéretet, és csak Isten tekinti. Neveti a lehetetlent, és így kiált, meg fog történni. El kell ismerni, hogy a hitből való életben vannak nehézségek és problémák is. Isten megpróbálja hitünket a szorongattatások és kísértések olvasztó kemencéjében, hogy meglássa, valódi-e az. Gyakran évekig kell várnunk, míg ígéretei beteljesednek, és olykor várnunk kell, amíg az Úrhoz érkezünk. De hát a nehézségek jelentik azt az eledelt, amellyel a hit táplálkozik, mondta Müller György. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Lásd Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. vers. Ha vonakodunk benne hinni, ezzel meghazudtoljuk őt. És hogyan lehetnének kedvesek Istennek azok, akik őt hazugnak tartják?

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Adásunkat ma is Veszélyben a kapcsolataink című sorozatunkkal kezdjük, melyet Unger Károlyné Éva készít a számunkra. A múlt héten az erőszakmentes kommunikációval kezdtünk el ismerkedni, és ma ezt a témát folytatjuk.
1: Az EMK harmadik lépése a szükséglet, s ezen egyetemleges emberi igényeket értünk. Bizonyára hallottunk már a szükséglet piramisról. Maslow szerint az embert a szükségletei kielégítése utáni vágy motiválja. Ezek között vannak létszükségletek, mint a légzés, táplálkozás, alvás, vagy a biztonság utáni vágy, vannak magasabb szükségletek, mint a társas szükséglete, az elismerés, a tanulás iránti, vagy a szépség, harmónia utáni vágy. A piramis csúcsa eredetileg az önmegvalósítás szükséglete volt. Célja, hogy az ember kihozza magából a maximumot, megvalósítsa álmait, elképzeléseit, de később egy új dimenzió került az elméletbe, a spirituális szükség. Rosenberg szerint miként az érzések nem hibásak, úgy a szükségletek sem. De ugyanolyan nehéz fölvállalni őket. Legtöbbünk számára nem csekély tanulás kíván a személyes szükségletek nyílt fölvállalása, megfogalmazása. Két dolgot tanulhatunk meg ennél a lépésnél. Az egyik, hogy merjük vállalni szükségeinket, a másik, hogy ne mások kárára akarjuk azokat kielégíteni. Tudnunk kell azt is, hogy rossz érzéseink mögött szinte mindig kielégítetlen szükségletek vannak, ezért meg kell tanulnunk az érzések mögé nézni. Miért fáj annyira? Mit nem kaptam meg, amiért ilyen borzasztóan fáj? Több hiba is nehezítheti ennek a lépésnek az elsajátítását. Ilyen, ha szükségleteinket félve jelezzük, de hiba az úgynevezett érzelmi rabszolgaság is, amikor a másikban rossz érzést keltünk, és így akarjuk kicsikarni saját szükségeink kielégítését. Ilyenkor az egyik fél felelősnek érzi magát a másik rossz érzéseiért. Ezt gyakran vádként meg is fogalmazzuk, és a másik elhiszi, hogy ő a hibás, ha mi boldogtalanok vagyunk. Pedig a másik rossz érzéseinek oka nem más, mint saját magunk, kielégítetlen szükségünk. Látjuk, hogy mennyire összefonódnak az érzések és szükségek. Az érzelmi felszabadulás azt jelenti, hogy világosan megtudjuk és meg akarjuk fogalmazni szükségleteinket, de a másik fél szükségleteit is ugyanolyan fontosnak tartjuk. Minél inkább tudjuk érzéseinket és szükségleteinket összekapcsolni, annál inkább értjük meg a másik fél érzéseit, szükségeit is. Az EMK utolsó lépése a kérés megfogalmazása. Ha egy konkrét helyzetben már megfigyeltük, mi történt, beazonosítottuk, mit érzünk ezzel kapcsolatban, felmértük, milyen szükségletünk van, megkérhetjük a másikat, hogy tegyen meg értünk valamit. A megfogalmazott zsiráf kérés, ahogy már hallottuk, pozitív, konkrét, teljesíthető, illetve elutasítható. Pozitív, vagyis csak jó dolgot kérhetünk a másiktól. Tölts több időt itthon velünk. Ne azt mondjuk, mit ne tegyen, hanem mit tegyem. A kérés mindig konkrét. Az általánosság nem segít a másiknak megérteni, mit is kérnek tőle. A jó, ha az embernek nem egyedül kell mindent megcsinálni helyett, mondjuk meg konkrétan, mit várunk a másiktól. Például, megkérlek, menj le a boltba és vegyél kenyeret. A kérés teljesíthető, és ez nem csak azt jelenti, hogy a másik fél képes a kérést teljesíteni, hanem azt is, hogy akarja azt teljesíteni. Vagyis a kérés elutasítható. A másik félnek ki kell hallania a kérésünkből, jogában áll azt nem teljesíteni. Fontos gyakorolni a visszautasítást is. Általában ez csak sértő módon, úgyis mondhatnám durván, sakál módjára szoktuk megtenni. Ha képesek vagyunk konfrontálódó énüzeneteket megfogalmazni, a visszautasítás a másik fél számára is elfogadhatóvá válik. Itt is érvényes az én üzenet három lépése. Vagyis az én üzenetnek tartalmaznia kell a helyzettel kapcsolatos érzésünket, a problémát, vagyis a konkrét történést, és a magyarázatunkat, az indoklásunkat. Például nagyon rosszul érzem magam, ha elkísérnélek ezen az úton, mert nem értek egyet azzal, amit tenni készülsz. Ebbe benne van az érzés, benne van a történés, és benne van az indoklás. Van olyan helyzet, amikor nehéz megfelelő kérést megfogalmazni. Ilyenkor segíthetjük a másikat, és empatikusan próbáljunk rájönni arra, hogy a másik konkrétan mit vár tőlünk. Ennyi ébresztő gondolat fért sorozatunkba. Talán sikerült hozzájárulni egy olyan szemléletváltáshoz, ami segít jó kapcsolatokat kialakítani, megtartani, konfliktusainkat jobban kezelni. Az adások alatt kimondva, kimondatlan, újból és újból felcsillant egy fontos szó, a szeretet, ami úgy tekint az emberre, mint Isten csodálatos alkotására. A szeretet, ami ott bújik meg a tudósok kutató munkájába, s mindannyiunkban, akik keressük az utat a másikhoz és magunkhoz, hogy jobb emberré legyünk, és másokat azzal segítsünk. A szeretet, ami nem csak elkísér, hanem megtanít járni a békesség, a megbocsájtás, a jó cselekedet, a felelősség útján. Megtanít szív szerint kapcsolódni a másikhoz, ráismerni a másikra. Ez csontomból való csont, s ha az, akkor nem bántom, hanem építem, segítem, befogadom, hiszen éppen olyan, mint én. A szeretet, aki példát ad. Aki addig szeret, míg Saulokból Pálokká leszünk. Aki segít, hogy mi is, és a mellettünk élő másik is megírhassuk saját szeretet himnuszunkat. Segítsen ebben minket a Szentírás legszebb gondolata, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
0: Szükségletek. Valóban vannak, és ezek közül vannak nélkülözhetetlenek, habár azt is megtanultam, hogy nagyon széles skálán mozog az, hogy ki mit tekint nélkülözhetetlen alapdolognak az életben, és mit nem. Egy kedves lelki pásztorné szavai jutnak az eszembe, aki megrendülten számolt be egyik tapasztalatáról, melyet roma asszonyok körében szerzett. A bánatról, szomorúságról tanította őket, s arról, hogy Jézus együtt érez velük akkor is, amikor fájdalmuk van. A tanítás végén megkérte őket, hogy mondjanak olyan élethelyzeteket, melyek nagy szomorúsággal töltötték el a szívüket. Nagy csend volt a válasz, s a végén az egyik nagyon halkan megjegyezte, hogy ő akkor a legbánatosabb, ha nincs mit ennie adnia a családjának. Megdöbbent a válaszon, s amikor utána járt a dolgoknak, kiderült, hogy nagyon is valós élethelyzetet osztott meg vele ez az asszony. Hát igen, ez valóban szükséglet. De azért nem tartozik minden ebbe a kategóriába. Sokszor elszomorodtam például, hallva a panasz áradatot olyanok szájából, akik korán sem ilyen nehézségekkel néznek szembe. Mert ha őszinték vagyunk, nincs az a jólét, melynél jobbat nem lehetne elképzelni, s amit ne lehetne alapszintnek tekinteni. Élénken él az emlékezetemben például egy olyan történet, amikor valaki arról számolt be, hogy őt nem elégíti ki az, ha férje csak hetente egyszer viszi el vacsorázni, neki ennél többre lenne igénye. Hát nem tudom, hány olyan hallgatón van, akinek ez lenne a minimum szint, de nem is ígérte Isten, hogy annak kellene lennie. Sőt, azt olvashatjuk a Timóteushoz írt első levélben, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Ebből is látszik, hogy már az első gyülekezetek életében is felmerült ez a probléma. Valahogy ilyen az ember szíve, hogy ami van, az természetes, s mindig többre vágyna. S nem csak az anyagiak területén. Kevés a pénz, kevés a szabadidő, kevés a megbecsülés, kevés a törődés. Természetesen ez rám nézve igaz. Kár, hogy arra ritkán gondolunk, hogy minden csak akkor van, ha valaki azt megteremti vagy létrehozza. Akkor kapok figyelmet, ha valaki rám szánja az idejét, a figyelmét. Akkor szeretnek, ha valaki ezt megteszi, s folytathatnám a sort. És mi van azzal, amit nekem kellene adnom másoknak az időmből, a megbecsülésemből, a szeretetemből, mert valahogy így működne ez a világ. Ahogy hallottuk, az erőszakmentes kommunikáció negyedik összetevője a kérés megfogalmazása. Valóban szükséges, hiszen még a közmondásunk is azt tartja, hogy néma gyereknek anyja se érti a szavát. Igen ám, de ez még önmagában kevés, hiszen halló fülek nélkül a legvilágosabban és legbarátibban megfogalmazott kérés is süket fülekre talál. Ó, hányszor szembesített ezzel Isten a népét? Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Kérdezi Ézsaiás prófétán keresztül az Úr. Az Úr Jézus is számtalanszor szembesült ezzel a problémával földön jártakor. Még az utolsó vacsorán, s kint a Gecsemáné kertben is láthatjuk, hogy bár világosan beszélt Urunk az érzéseiről, valahogy nem talált halló fülekre a kérése. János evangélium a 13. fejezetében ezt írta. Miután ezeket elmondta, Jézus megrendült a lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal. Bizony-bizony mondom nektek, közületek egy elárul engem. Mit is olvastunk? Urunk megrendült a lelkében, azaz nem titkolta tanítványai előtt, hogy mi zajlik a szívében, vállalta összetört lelki állapotát. És ez a Gecsemáné kertben is így történt. Máté számol be erről evangéliumának 26. részében. Akkor elment velük Jézus egy helyre, melyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk, szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt és virasszatok velem. Tehát mind a szükséglet, mind a kérés megfogalmazása több, mint egyértelmű volt mesterünk részéről, de sajnos tudjuk a szomorú folytatást, hogy nem talált halló fülekre. A tanítványok ugyanis elaludtak, s nem voltak képesek Jézussal együtt virasztani. Azokat is tudjuk, hiszen mesterünk ezt is megmondta. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Félek, hogy sokszor nálunk is ez a helyzet. Akarnánk mi jól csinálni a dolgokat, szépen kommunikálni, odafigyelni a másikra, bölcsen élni, de valahogy nem sikerül, s mire észbe kapunk, már oda mondjuk sértő megjegyzéseinket, s valahogy semmivé lesz minden jó szándékunk. Milyen kegyelem, hogy még ezzel a bűnünkkel is mehetünk a kereszt alá, s kérhetjük Isten bocsánatát, s így esélyt kaphatunk a pótvizsgára. Hiszen azért halt meg Urunk, hogy a sátán munkáját lerontsa, még ezen a területen is. Kulcsár Anikót hallották, Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Aki itt volt velünk az elmúlt alkalommal is, talán emlékezhet rá, hogy ahogy haladtunk Sámuel első könyve 4. fejezetében, ugyan megemlítettük a filiszteusokkal való csatát, és azt a részt, hogy a végén még Isten ládája is gyakorlatilag fogságba került a filiszteusokhoz, de úgy gondolom, hogy ott elhangzott egy-két olyasmi, amire nagyobb figyelmet érdemes fordítani, mint amennyi idő az elmúlt alkalommal maradt. Úgyhogy, ha megengedik a kedves hallgatók, újraolvasok egy részt Sámuel első könyve 4. fejezetéből a 7. verstől. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és azt mondták, Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták. Mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok. Ezt a néhány mondatos monológot nem tudom, meddig mondták a vezérek a filiszteusoknak, és hogy bővebben vagy kevésbé részletesen, nem is ez a lényeg. Mit mondtak a filiszteusok? Először is azt, hogy jaj nekünk, mert Isten jött a táborba. Az az Isten, aki harcolt Egyiptom ellen, és mivé lett Egyiptom? Na de, tessék mondani, sok száz év távlatából, hogy emlegethetik a filiszteusok az egyiptomiak vereségét? Tessék mondani, kinek jut eszébe itt Magyarországon bizonyos élethelyzetben azt mondani, hogy na-na-na, álljunk csak meg, emlékszünk, hogy hogy járt a spanyol hajóhad az 1600-as években? Hát, hogy finoman fejezzem ki magam, valószínűleg a legtöbb magyart csekély mértékben érdekli, hogy mi történt a spanyol hajóhaddal. Vagy az angolokkal, vagy a franciákkal, vagy a portugálokkal. Sokkal inkább érdekel bennünket az, hogy mi történt itt, velünk. De a török hódoltság hőstetteit nem fogják emlegetni tőlünk, délebre, nyugatabbra, bár még mindig zeng Európában a déli harangszó, de összesen ennyi maradt belőle. Pedig semmivel nem volt történelmileg közelebb, vagy távolabb, mint amennyire távol ezektől az eseményektől volt az az idő, ami Egyiptommal történt. Úgy tűnik, hogy amit Isten Egyiptommal tett a kivonuláskor, beleégett a nemzeteknek a tudatába. Még akkor is, hogyha sok száz kilométerre éltek onnan. Valószínűleg elmesélték apák a fiaknak, nagyapák az unokáknak, lehet, hogy újra és újra elővették, és most úgy érezték a filiszteusok, hogy Istennel kell harcolni, nem a néppel. És egészen biztosak voltak benne, hogy annak idején Isten győzte le az egyiptomiakat, nem a nép. És milyen igazuk volt, hiszen a Vörös-tenger nem Izraelnek a szavára nyílt meg, hanem az élő Isten nyitotta meg. És sok csoda a pusztában, ami történt, nem Izraelnek a nagyszerűsége, tudományos felkészültsége, kiválósága, tapasztalata és gyakorlata következtében történt, hanem mind az élő Istennek a jelenlétéből adódóan, és mind az élő Isten akaratából és kegyelméből. És most itt van az Isten. Itt van a táborban, gondolják a filiszteusok. És tetszik tudni, nem csak a filiszteusok gondolják ezt, ezt gondolja Izrael is. Most már győzünk! Ha Isten itt van, nem is történhet más? Milyen vereség érhetne bennünket? Bocsánat a szóért, de mekkora blamázs lenne a mindenható Isten számára, ha itt van a táborban az ő szövetségének ládája, és vereséget szenvedne az ő népe. Tessék mondani, bírja-e az Isten, ha mi úgy gondoljuk, hogy most aztán fölsül? Ez a történelemben egy visszatérő kérdés. Tessenek csak arra gondolni, hogy hányszor és hányszor kellett profétáknak arra emlékeztetni Izrael népét, hogy ne mondogassátok, hogy az Úr háza van itt, ehhez a történethez képest, jó pár száz évvel később természetesen, mert Isten nem fogja csak azért kiszolgálni a ti bűnös, önző vágyaitokat, és elfelejteni, hogy mit tesztek, meg hogy tesztek, mert itt van az ő temploma. Hát, hogyha úgy adódik, akkor az ő templomát is veszni hagyja, mert az igazsága megáll. Amikor Keresztelő János elkezdett prédikálni, ugyanezt a témát kellett, hogy elővegye, csak egy kicsit másként. Azt kellett, hogy mondja, ne mondogassátok, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert Isten, hogyha akarja, a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. És valahogy ez a fajta hozzáállás is, ez a fajta rituálévá sűrűsödött vallásosság valahogy átszivárgott a kereszténységbe. Isten mellénk áll, mert van nekünk egy ilyen, olyan, amolyan tárgyunk, van nekünk egy épületünk, amit Isten házának hívunk, templomnak hívunk, kápolnának hívunk, Isten majd kiáll értünk, mert azt mondtuk, hogy keresztény nép vagyunk. De Istennek nincsenek ilyen kötelezvényei. Harcoltak a filiszteusok, mégpedig abba a különös helyzetbe keveredve, hogy mindenki extrém módon küzdött az életéért, hiszen úgy gondolták, hogy itt úgyse nyerhetnek. És kiderült, hogy igen. Mindenki hazafelé menekült Izraelből, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 000 gyalogos, elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Finás is meghalt, egy benyámini férfi elfutott a csatából, és még aznap megérkezett Silóba, megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült a székén, az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba, és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghalva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli, mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament, és megmondta Élinek, Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember azt mondta Élinek, a csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma. Éli azt kérdezte, mi történt ott, fiam? A hírnök így felelt, megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt a két fiad, Hofni és Fineás is, sőt az Isten ládáját is elvették. Volt itt egy szám, nem tudom, meg tetszettek-e figyelni. 98. 98 esztendős koráig várt az Isten az ítélet beteljesítésével Éli életében. Újra és újra szólt. Szólt személyes üzenettel, proféta által, Isten embere által, szólt még személyesebb üzenettel, az ifjú Sámuel által, házon belül tulajdonképpen. És aztán még hagyott időt. Nem is keveset, úgy tűnik. És tetszik tudni, a proféciákkal van egy kis gondunk. Ha Isten szól és másnap beteljesedik, akkor lefagyunk, zsibbadunk, és minden bajunk van, hogy pont úgy lett, ahogy Isten megmondta. De ha szól az Isten és kegyelmi időt ad, akkor mi ezt a kegyelmi időt nagyon sokszor elnézzük, és úgy gondoljuk, hogy ja, nem is gondolja annyira komolyan. És mivel Isten nem gondolja annyira komolyan, miért vennénk mi annyira komolyan? És ugyanakkor, ha netalántán Isten nem adna kegyelmi időt, akkor azon jajongunk, hogy még átgondolási lehetőséget se igen kaptunk az Istentől. Mindig az a problémánk, hogy miért nem azt csinálja Isten, ahogy mi gondoljuk. Malakiástól idéztem csak nem szó szerint ezt, amit az előbb elmondtam, mert azt mondja Malakiásnál, hogy azt mondogatjátok egymás között, hogy nem következetes az Isten. Kiszámíthatatlan. Sose lehet tudni, hogy mit akar. Egyszer bejelenti az ítéletet, végre is hajtja, máskor bejelenti és vár türelmesen, pedig van a Szentírásnak egy nagyon egyértelmű magyarázata. Nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Éli hosszú időt kapott az Istentől. Bocsánat a szóért, de Isten megvárta az ítélettel, amíg fizikailag is pont olyan lesz, mint szellemileg. Süket, meg vak. Alig lát, alig hal. Lett volna lehetőség az élő Istenhez fordulni kegyelemért? Igen. Hofni és Finás is tudta, hogy mi várhat rájuk? Igen. De hát valami miatt odázgatjuk, és szetetszettek venni, hányszor esünk ebbe a hibába, még egy nap, majd holnap után, ej ráérünk arra még. Amikor az Isten ládáját megemlítette, mármint a hírnök, aki a csatatérről menekült, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának, és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt, 40 évig volt Izrael bírája. A menye, Fineás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak, és amikor haldoklott, azt mondták a mellette álló asszonyok, ne félj, fiút szültél, de ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Íkábódnak, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége. Mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa is, meg a férje is. Ezért mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Hát azért senki nem gondolt arra, hogy amit Isten megmondott, az pont így lesz. Na de hogy ennyire így? Hogy egy napon hal meg Hofni, Fineás, Éli, Fineás felesége, és Íkábódról olyan túl sok mindent nem tudunk. De azt tudjuk, hogy egy életen keresztül a nevében hordozta ennek a napnak a szörnyűségét és a gyalázatát. És hogy mindaz, amit Isten mondott, az félelmetesen beteljesedett. És tudom, már vélem hallani onnan a készülék másik oldaláról is, hogy tehet ilyet a kegyelmes Isten? Íkábód aztán nem tehet semmiről. Valószínűleg Fineás felesége se tehet semmiről. Na álljunk csak meg egy kicsit, tetszik mondani, az elszedett áldozatokból mit tetszik gondolni, kinek az asztalára került az ennivaló? Ó, de hát Íkábódnak az anyukája mit se tudott arról, és hát ő igazából neki nem volt más dolga, csak az, hogy elkészítse az ételt a családnak. Hát tehetett ő arról, hogy milyen férje van? Nem tudok rá válaszolni, hogy tehetette vagy sem. De általában az a tapasztalatom, hogy aki valami nagy gazemberségnek a haszonélvezője, ritkán szokott kérdéseket föltenni, mert hát ha elmúlik a haszonélvezeti jog. Sokszor volt már ilyen a történelemben, nem? És hányszor kellett szembenézni azzal, hogy az Isten előbb-utóbb benyújtja a számlát. Nem azért, mert Isten örömét leli abban, hogy szenvedést okozzon, hanem azért, hogy mi, akik olvassuk, gondoljuk végig az útjainkat. Gondoljuk meg, hogy például, amit most látunk itt Magyarországon vagy Európában, hány év kegyelmi idő után történnek ezek a dolgok? Hány teljesen figyelmen kívül hagyott isteni figyelmeztetés után történnek ezek a dolgok? Milyen rengetegszer adott Isten ilyen-olyan-amolyan úton támogatást, lehetőséget, kegyelmi időt, igehirdetőket, kinyílt templomajtókat? Tetszett nekünk arra használni az időt, amire Istentől kaptunk? És amikor nehezebbre fordulnak az idők, akkor méltatlankodunk, hogy ez nem fair. És mi a következmény? Csak remegő szívvel gondolhatunk arra, hogy bár a magyar utónévkönyvben csekély eséllyel található meg Íkábód neve, de lehet, hogy némely esetben úgy fogjuk érezni, hogy oda van. Most nem Izrael dicsősége, hanem oda van az a kegyelmi idő, vagy oda van a dicsőség, amit eddig Isten adott. És nem jól használtuk az időt. Elvették az Isten ládáját. De hát, hogy történhet ez meg? Hát tessék arra gondolni, hogy Isten megmondta, hogy ezt a ládát kik érinthetik, csak ezzel megbízott papok, tehát nem úgy volt, hogy a papok érinthetik, a papokon belül is volt külön ezzel megbízott személy, külön család volt, leszármazási jogon lehetett az Isten ládájával bánni, és ugye később majd, amikor Dávid Jeruzsálembe költözteti, vagy akarja költöztetni a ládát, akkor egy Uzza nevű ifjú ember, aki egyébként a láda hordozásával megbízott papok közül való volt, amikor megbillen Isten ládája, és odakap a ládához, azonnal meghal. Hogy lehet, hogy a filiszteusok simán elviszik, minden gond nélkül, úgy, mint bármelyik közönséges ládát, ahogy elvihették bármelyik zsákmányt, hát ez mégse a nagymama sifonérja. És tessék csak arra gondolni, mentek haza a filiszteusok, diadalmi mámor, viszik a ládát, és úgy gondolják, hogy legyőztük Izraelt, de az még csak hagyján, legyőztük Izrael istenét. Itt visszük, fogságba. Hova fogják vinni? A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Ében-Haézerből Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágon templomába, és oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap felkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Ez alapvetően egy olyan történet, amit szívesen mesélek a gyerekeknek. Ennél a résznél általában mindig kitör a gyerekeken a derültség. Mert micsoda szép látvány lehetett, ugyanis ez az oda tették Dágon mellé, azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas méretű kőszobor. Dágonhoz képest az Isten ládája egy kis picike valami volt, mint egy kazetta. Oda tették mellé, és ezzel úgy nagyjából ki is akarták ábrázolni, hogy a hatalmas Dágon mellett Izrael pici kis istenkéje milyen jól mutatnak. És akkor másnap reggel Dágon arccal a földre borulva fekszik. Biztos földrengés volt az éjjel. Mert efféle magyarázatokat szívesen mondanak. Csak azért tessék meggondolni, hogy milyen Isten az, akit aztán fognak, és csörlővel, emelővel, ki tudja mi mindennel, helyreállítják a lelki világát. Meg talpára segítik. De hát ez valahogy nem tudja az embereket, úgy tűnik, eléggé fölébreszteni. És akkor az Izrael Isten úgy döntött, hogy akkor segít nekik ebben. És meg fogja mutatni, hogy ő meg Dágon egy templomba nem fér. Tessék csak figyelni. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, de Dágon feje, meg a két kézfeje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. De kár volt azt az ajtót bezárni, mert Dágon szeretett volna távozni, csak nem lehetett. Nem gúnyolódni szeretnék. Csak Isten azt üzente, hogy ahol ő jelen van, és az ő jelenlétének a kiábrázolása most itt jelen van a szövetség ládájában, ott más Isten nem fér. És hogyha valaki nem értené, nincs gondolata más Istennek, tehát a fej a küszöbön, nincs cselekvőképessége se más Istennek, tehát a két kézfej is külön-külön a küszöbön, hogy egy földrengéstől hogy tudott pont ez a három dolog odáig gurulni. Hát nem a földrengést. Na de akkor most vegyük egészen komolyan, még mielőtt valaki azt hinné, hogy csúfolódok. Ha itt működik az Isten ládája, akkor a csatatéren miért nem működött? Van egy rossz hírem, kedves hallgatóim, most sem működött az Isten ládája. Mert se a csatatéren, se Dágon templomában, se sehol nem működik egy tárgy. Még akkor se, hogyha az élő Istenről szól. Az élő Isten működött. A csatatéren megvonta a támogatását, mert bűnös életvitelhez kívántak egy szabadítási élményt úgy, hogy közben nem változunk. Itt viszont egy idegen istenség környezetében azt akarta üzenni a filiszteusoknak, hogy milyen jól tudtátok, amit Egyiptomról tudtatok. És én az Úr nem változtam meg. Na de mi új szövetségiek nem tudunk valami ilyesmit? Krisztus Jézus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. De ettől még, ha fölrakok a falra egy feszületet, nem lesz jobban Krisztus központú az életem. Egy tárgytól. Ha kirakom a könyvespolcomra a Bibliát, nem lesz hívőbb a könyvespolcom. Mert ezeket se totemként, se amuletként, se amolyan védőszentként, nem tudom, hogy mondjam még, nem használhatom, mert ez ellene van az Istennek. De az van a Szentírásban, hogy az Úr az Isten, és az ő dicsőségét senki másnak nem adja. A filiszteusok hiába mentek úgy haza, hogy dicsőítették Dágont, aki győzelmet adott nekik Izrael Istene felett. Első nap még megkapták a gondolkozási lehetőséget, helyreállították Dágont, mert csak leborult. Nem tudom, hogy állították helyre. Biztos helyreállították, hiszen a filiszteusoknak is volt büszkesége, később, valahogy majd cementtel, meg ki tudja mi mindennel, összeeszkábálták az istenségüket. Egyébként ne tessenek véletlenül sem mosolyogni ezen, mert a mai ember más se csinál, csak ezt ideológiailag tesszük, nem cementtel, vagy mészkővel, vagy ki tudja mi mindennel, de mi szépen ragaszgatunk magunknak isteneket, innen a fejét, onnan a kezét, amonnan a lábát, innen ezt az elvet, onnan azt a hittételt, és akkor úgy gondoljuk, hogy megvan az én Istenem, most már remek hívő ember vagyok. De ott, ahol az élő Isten jelen van. Semmilyen más istenségnek se oka, se joga nem marad. Ugye tetszett érteni? Ahol az élő Isten jelen van, ott semmilyen más istenségnek se oka, se joga nincs. Én az Úr vagyok az Isten. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Na de, tessék mondani, ha mi elvben, szóban, esetleg bizonyos kifejezéseket használva úgy gondoljuk, hogy keresztények vagyunk. Vajon bizonyíték-e az életünk a kereszténységünknek? A filiszteusok ma is várják, nem feltétlenül kell, hogy filiszteusoknak hívják őket, és bármilyen hihetetlen, a világ pontosan tudja, hogy kicsoda az Isten, csak nem hisz benne. De amikor szorul a hurok, mint ahogy mostanában úgy tűnik szorul a hurok, akkor egyszer csak a világ elkezdi előhozni, hogy lehet, hogy mégis néhány héttel ezelőtt döbbenten találkoztam egy internetes portálon világi újságíró tollából azzal, hogy lehet, hogy a proféciák most fognak beteljesedni. Mert hogy Ezékiel mit írt, és a többiek mit írtak. És azóta több csatornán ugyanez a hang, és egyéni beszélgetésekben is ugyanez a hang a világ sóvárogva várná az Isten fiainak a megjelenését, de az nem a tárgyaktól lesz, amit magunkhoz vettünk, és viszünk magunkkal a csatába, a lelki csatába, hanem a lelkülettől, amivel élünk. Amen.
1: Az Úr örökké uralkodik. 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ, nem inog. Szilárdan áll trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Zúgnak a folyamok, Uram, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok. A hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál fenségesebb az Úr a magasságban. Amit megmondasz, igen megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440, melyen üzenetrögzítő is működik. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Péter első levelének első részéből a 17. verset olvassuk. Ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Személyválogatás nélkül. Ez a részrehajlás ellentéte. Isten minden embert személyválogatás nélkül ítél meg. Istennek nincsenek kedvencei. Isten igazságosan ítéli meg minden keresztény cselekedeteit. Ennek semmi köze sincs az üdvösségünkhöz. Ez azzal az élettel kapcsolatos, amit a Földön élünk. Az a tény, hogy Isten megítél minket, kellene, hogy nagyon józan emberekké tegyen, és egy kicsit többet törődjünk azzal, hogy milyen életet élünk. Vigyázzunk arra, nehogy felszínessé váljunk. Talán mosolyt színlelünk az arcunkon, és ragyogunk a boldogságtól, mintha mindig napfényben járnánk. Az evangélium nem hint rózsavizet a szemétdombra. Az evangélium átalakítja az életeket, és azzal az élő reménységgel tölti meg, amely Krisztus feltámadásán nyugszik. A hívők az élő megváltótól kapják életüket, aki ott van Isten jobbján. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Péter első levele, első rész, 18. és 19. vers. Tudván, remélem, te is tudod, hogy megváltásban részesültél. Ezekben a versekben Péter arról a tényleges műről beszél, amit Isten végzett megváltásodért, üdvösségedért. Neki árat kellett fizetnie, érted? Isten ítélete alatt álltunk, ahogy az írás mondja. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Ezékiel könyve, 18. rész, 4. vers. Isten sohasem vonta vissza ezt a rendelkezését. Isten sohasem változik. Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. A változhatatlan Isten rémület a gonoszoknak, ha egyáltalán törődnek vele. Azt mondják, hogy most egy új korban élünk, új gondolatokkal és új értékítéletekkel. De Isten nem változott meg. Nem lenne semmi oka arra, hogy megváltozzék, hiszen kezdettől fogva ismeri a véget. Ő semmivel sem lett okosabb, amikor beletekintett a mai újságokba, vagy hallotta ma reggel a televízió híradóját. Semmilyen információt nem adhatunk át neki, mert ő mindent ismer,

mégis idővel ezek is tönkre mennek. Ha az asztalra ezüst evőeszközöket helyezel, amikor vendégeid érkeznek, tudod, hogy bármikor veszed is elő az evőeszközöket, azok már kissé megfoltosodtak, és úgy néznek ki, mintha ónból készültek volna. Azok is tönkre mennek. Az arany és az ezüst a mulandóság törvénye alá van vetve. Minket nem veszendő értékekkel váltottak ki. Atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból. Az élet hiába való, vagyis üres Krisztus megváltása nélkül. Semmi sem annyira értéktelen, mint az emberi élet Krisztus megváltása nélkül. E világon minden más bizonyos célt szolgál. Minden állat és minden növény e földön határozott célt fejez ki. A nap, a hold és minden csillag az égbolton a célszerűséget tükrözi. De az Isten nélküli ember élete értéktelen. Valaki azt mondta, hogy az emberiség csupán egy kis kitüremlés egy kisebb bolygó felszínén. Ez mind elmondható arról az emberről, aki Isten nélkül él. De nem veszendő értékeket adtak megváltásunkért, nem azokat a kincseket, amik megsemmisülnek. Az ember semmit sem ajánlhat fel Istennek saját megváltásáért. Mivel rendelkezel, amire Istennek szüksége lehetne? Isten egy nyáron megtanított arra, hogy milyen jelentéktelen vagyok, amikor ágyba fektetett hepatitis miatt. Korábban beütemeztem, hogy bibliai konferenciákat vezetek, és azt gondoltam, hogy fontos vagyok. Isten azonban valami ehhez hasonlót mondott. Ide figyelj! Én boldogultam addig is, amíg nem éltél a földön, és boldogulni fogok azután is, miután távozol a földről. Te azt gondolod, hogy azok a konferenciai előadások fontosak, de tudatni akarom veled, hogy mi a fontos. Azt akarom, hogy most ágyban feküdj, és tekints föl rám, hogy megvizsgáld velem való kapcsolatodat, mert ez a legfontosabb. Valamit meg kell tanítanom veled. Néha, amikor tanítod az igét, akkor elszakadsz attól a helyzettől, amiben vagy, és egy kissé előre szaladsz. Azt akarom, hogy megtudd, hogy igém igaz, és egy kis szenvedés egyáltalán nem árt. Ez majd formál és úgy alakít téged, ahogy látni akarlak. Megtanultam, hogy semmim sincs, amire Istennek szüksége lenne. Mit tehetünk azért, hogy megváltsuk magunkat? Semmit. Akkor miként nyerhetünk megváltást? Drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Itt ismét Simon Péter, a darabos halászember beszél arról, hogy Krisztus vére drága. Mint ahogy már korábban mondtam, Krisztus vérét egyáltalán nem említik bizonyos vallásos körökben. Ezeket a szavakat kihagyták sok liberális gyülekezet énekeskönyveiből is. Azzal érvelnek, hogy a vér kegyetlen. Nem gondolom, hogy kegyetlen, és bizonyára Simon Péter sem tartotta kegyetlennek. Azt mondta, hogy Krisztus vére drága. Drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén.

Simon Péter, aki Jézus Krisztussal járt együtt 3 éven át, azt mondta, hogy ő szeplőtlen és ártatlan volt. Teljesen bűn nélküli életet élt. Elhiszem ezt Péternek, bizonyára ő jobb helyzetből ítéli meg Krisztust, mint azok a modern írók, akik Jézust egy hozzánk hasonló bűnös emberként írják le.

A modern írók pénzért írnak, de Simon Péter nem haszonszerzésért írt. Amit a Krisztusról való bizonyság tételét kapott, az csak szenvedés és végül keresztre feszítés volt. Azt mondta, hogy nem veszendő dolgokon, aranyon és ezüstön váltattunk meg, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ez egy tárgyilagos kijelentés az üdvösségünkről. Ezt tette Isten érted és értem. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Péter első levele, első rész, 20. vers. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, eleve elrendeltetett. Krisztust Isten már a világ megalapítása előtt megváltóul rendelte. Most hadd közöljek veled egy csodálatos nyilatkozatot az új Scofield utalásos Bibliából. Isten szuverén döntése az eleve elrendelésben, a kiválasztásban és eleve elhatározásban azon alapul, hogy ő öröktől fogva ismeri a cselekmények minden lehetséges tervét. A rend logikailag, nem kronológiailag minden tudás. Isteni döntés, eleve elrendelés, kiválasztás, eleve elhatározás és előre tudás. Mivel Isten döntése örökké való, ezért az ő előre tudása is örökké való. Ahogy az előre tudás kiterjed minden eseményre, beletartozik minden, ami a kiválasztással, eleve elrendeléssel és eleve elhatározással kapcsolatos. A kiválasztás ezért az ő előre tudása szerint, és az előre tudás az ő kiválasztása szerint azt jelenti, hogy mindkettő tökéletesen megfelel egymásnak. Amikor ilyen szavakkal kezdünk foglalkozni, mint eleve elrendelés, kiválasztás, eleve elhatározás, előre tudás, úgy érzem, hogy véges elménkkel úgy gondolunk Istenre, mintha ő egy hatalmas kompjúter volna, pedig egyáltalán nem az. Nagyobb szíve van, mint az egész világegyetem. Amikor szemináriumi hallgató voltam, úgy tűnt, nagyon fontos ismernünk, hogy vajon az előretudás megelőzi-e, vagy követi-e az eleve elrendelést. De őszintén szólva, azóta már nem törődöm azzal, hogy melyik volt először. Rájöttem, hogy az fontos, hogy Krisztus a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Nagyon egyszerűen kifejezve, Krisztus keresztje nem mentőautó, hogy a romok közt levőket megmenekítse. Krisztus az a bárány, aki már a világ megalapítása előtt megöletett, mert Isten mindig tudta, hogy nekem megváltóra lesz szükségem, és eléggé szeretett ahhoz, hogy megváltót adjon. Nem kell kompjúter ahhoz, hogy ezt megértsem. Csak Istenre van szükségem, akinek szeretettel teljes a szíve, és megváltást adott kegyelméből. Akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Péter első levele, első rész, 21. vers. Aki feltámasztotta őt a halottak közül. Simon Péter állandóan emlékeztet minket Krisztus feltámadására, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Korábban már összevonta a kegyelem és reménység kifejezéseket, most a hitet és reménységet kapcsolja össze. Péter a reménység nagy apostola, és a remény Krisztus feltámadásán és azon a tényen nyugszik, hogy van élő megváltónk, aki egy napon visszatér. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Péter első levele, első rész, 22. vers.
tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel. Isten igéje csodálatos tisztító eszköz. Ma a televízió hirdetései sokszor hirdetik a szappanokat és más tisztítószereket. Azt mondják el, hogy milyen felsőrendű a termékük a piacon levő egyéb termékekkel szemben. Valamennyien igyekeznek eladni csodálatos termékeiket. E világon az egyetlen igazán csodálatos tisztítószer Isten igéje. Ez a legjobb szappan, amelyet beszerezhetsz, sokkal jobb, mint a hirdetett szappanok, mosóporok vagy öblítő folyadékok. Isten igéje igazán kiveszi a foltot, és még gyakrabban kell alkalmaznunk ezt az életünkben.

0: egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Isten igéje iránti kapcsolatot hozza létre a többi hívővel való helyes kapcsolatot, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Péter első levele, első rész, 23. vers. Péter ismét visszavisz minket Isten igéjéhez. Most arról beszél, hogy Isten miként végzi el megváltásunkat. Már láttuk, hogy Isten küldte el Krisztust megváltásunkért. Ez csaknem 2000 évvel ezelőtt történt, és ehhez semmit hozzá nem adhatunk. Azonban, ha Isten gyermeke vagy, újjá kell születned fölülről. Ez az, amit az Úr Jézus Nikodémusnak mondott, ahogy János evangélium a 3. részének 3. versében föl van jegyezve. Nikodémus a feje tetejétől a talpáig vallásos ember volt, de az Úr Jézus azt mondta neki, hogy felülről kell születnie Isten lelke által, nem romlandó, hanem romolhatatlan magból. Isten élő és maradandó igéje által. Nem nyerhetünk megváltást, nem születhetünk újonnan Isten igéjétől függetlenül. Ez a könyv az a csoda, ami a világban van. Jól lehet, ezt elhiszem. Mégsem tudom csodálkozás nélkül olvasni azokat a leveleket, amelyeket írnak arról, hogy újonnan születtek, és életük átalakult a rádiós Biblia magyarázatok hallgatása nyomán. Ez csodálatos, de nem értem, hogy miként történik. Csak annyit tudok, hogy ez Isten igéjének a következménye, amely él és megmarad örökké. Olyan korban élünk, amikor sokat mondanak a férfiasságról. A férfiaknak eleveneknek és energikusaknak kell lenniük. A nők szexuálisan vonzók akarnak lenni. Olyan nagy hangsúlyt helyeznek ma ezekre a testi jellemzőkre. Remélem, nem értesz félre, amikor azt mondom, hogy ha valami elevenítő, csodálatos eszközt akarsz a szó legnemesebb értelmében, akkor fordulj Isten igéjéhez. Ez tele van élettel, és életet átformáló hatalom van benne. Öleld át a megváltót, bízzál benne, és újjászületés lesz a következménye. Csodálatosan újonnan születsz, mert Isten igéje eleven, megújító, be tud hatolni a szívedbe, és Isten gyermekévé tesz. Mennyire fontos ez? Mégis az emberek annyira a szexuális vonzással, a férfiassággal vannak elfoglalva, hogy az igét elhanyagolják. Olyan dolgok után futnak, amik csak növelik ürességüket. Néha azt gondolom, hogy az egész emberiség a maga választotta célok megszállottja. Azt gondolhatnánk, mintha ez a nemzedék fedezte volna föl a szexet. Bárcsak mindenki rájönne, hogy valójában csak Isten igéje hoz életet, és ez jelenti ki nekünk Krisztust. Ezután valami rendkívüli megy végbe az életünkben, és újonnan születünk. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull. Péter első levele, első rész, 24. vers. Ne gondold soha, hogy valami értékes van bennünk, amit mi fölajánlhatunk Istennek. Az emberiség minden dicsősége olyan törékeny, mint a mező virága. Más szóval, az emberiség olyan, mint a fű. Nagyon viruló és zöld a nyár idején, de elsárgul és megszárad télen. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Péter első levele, első rész, 25. vers. Arra van szükségünk, hogy Isten igéjét prédikáljuk, és tanítsuk minden más fölött. Nem azt értem ezen, hogy hanyagoljuk el a közösségi zenét, a szervezeti életet és a módszereket, hanem azt, hogy Isten igéjét semmi sem pótolhatja ebben a korban. Az Úr beszéde megmarad örökké. A második, harmadik és negyedik fejezetben Péter Isten gyermekeinek és az Úr Jézus Krisztusnak a szenvedéseivel foglalkozik. Ebben a három fejezetben meg fogjuk látni, hogy mit visz véghez a szenvedés a hívők életében. A szenvedés elkülönüléshöz vezet. Erről szól a második fejezet. A szenvedés keresztény magatartást teremt, ahogy a harmadik fejezetben olvassuk. A szenvedés Isten akaratának való engedelmességet hoz létre a negyedik fejezet szerint. Imádkozzunk! Uram, segíts meg, hogy egyedül szent igéd zsinór mértéke szerint éljek, hogy dicsőségedre való legyen az életem. Az Úr Jézus nevében. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: És az ígéret, amelyet ő ígért nekünk, az örök élet. 1 János 2.25. Hála legyen Istennek, nagyon sok ígérete, proficiája teljesedett be idáig, ahogyan erről hallhattunk, olvashatunk a Bibliát jól ismerő hívő lelkészektől. Mégis talán a legnagyobb ígéretek között is a beteljesült ígéret. Jézus, aki eljött a földre, emberi testet öltött, ő, aki egy az atyával és engedelmes volt, tanítva minket, mint halálig. Halálával a golgotai kereszten magára vette összes bűnünket, és elvégezte váltságunkat, hogy nekünk örök életünk lehessen. Öröm számomra, hogy engem is újonnan szült Jézus váltsághalála, bűnbocsánata által. Imádságban hordozom szeretteimet, és vannak ígéretek az Úrtól rájuk nézve is. Vannak egyszeri hétköznapi problémák is, amik nekünk nagyon is nagyok. Ezekért is imádkozom, és az Úrnak, ahogy jónak látja, van szava, igéje, ígérete. Kérhetem őt, hogy cselekedje meg azokat. Főleg fontos ígéretei azok, amelyek szeretteim üdvösségére vonatkoznak. Kérdezem is az Urat, mit tegyek, hiszen az embernek ez lehetetlen. Van olyan ígérete is, amelyben már látható jelei vannak az ő cselekedetének. Édesanyámért, szüleimért sokszor imádkoztam már. Egyik imádságom után az útmutatás igéből az Úr ígérete szólt. Boldog voltam, szinte mennyei öröm volt, amit igéje, ígérete végzett bennem. Ezt követően sok probléma és betegség jött édesanyám életében, de éppen ezért elkezdett közösségbe járni, és azóta is rendszeresen hallgatja, olvassa Isten igéjét. Bizonyára újjászülte őt az Úr. Bízhatunk Istenben, hála az ő hűségéért sok hűtlenségünk ellenére is. Írta Éva Győrből.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald.
4: Április 30-a. Parancsolat vagy törvényeskedés. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolatomat. János evangélium a 14. fejezet 15. vers. Parancsolat az új szövetségben. Valahányszor az ember meghallja a parancsolat szót, rögtön a törvényeskedésre gondol. Pedig a két kifejezés nem azonos jelentésű. Senki nem beszélt többet parancsolatról, mint az Úr Jézus. Ugyanakkor senkitől nem állt távolabb a törvényeskedés, mint tőle. Mi a törvényeskedés? Noha maga a szó az új szövetségben nem fordul elő, az embernek azt a szüntelen törekvését írja le, amellyel Isten tetszését igyekszik elnyerni. Alapjelentésében azt a kísérletet fejezi ki, hogy a törvények megtartása által megigazul vagy megszentelődik az ember. Ez a szó tulajdonképpen jelentősége. Ma azonban más, sokkal tágabb jelentésében használják ezt a szót, mégpedig annak leírására, amit az ember merev, moralizáló szabályoknak tart. Minden kísérletet, amely bizonyos cselekvéseket vagy magatartás módokat meg nem engedettnek akar besorolni, azonnal a törvényeskedés címkéjével látják el. Sőt, eközben a törvényeskedés szót csatabártként forgatják, hogy vele ledöntsenek szinte minden olyan korlátot és tilalmat, amely a keresztjén magatartásra jellemző. Mit kell tennie ilyenkor a keresztjén embernek, hogy a törvényeskedéssel kapcsolatos új elképzelések veszélyeit kikerülje? Először is. Igaz az, hogy a keresztjén ember felszabadult a törvény alól, de, sietünk hozzátenni, azért nem törvény nélküli. Krisztus törvénye alatt él. Ne úgy cselekedjék, ahogyan neki tetszik, hanem ahogy Krisztusnak tetszik. Másodszor. Gondoljuk csak meg, hogy az új szövetség tele van parancsolatokkal, beleértve tekintélyes számú tilalmat is. A különbség az, hogy ezek a parancsolatok nem törvényként adattak a velük kapcsolatos büntetéssel együtt, hanem Isten népe számára oktatásként az igazságosságban. Harmadszor. Vannak dolgok, amelyek talán megengedettek a keresztjén ember számára, de ettől még nem hasznosak, vagy pedig megvannak ugyan engedve, de foglyul ejthetik őt. Negyedszer. Lehet az is, hogy a hívő ember olyat tesz, amivel más hívő kárát idézheti elő. Ebben az esetben jobb, ha nem teszi. És ötödször. Csak azért, mert valaki egy tilalmat törvényeskedésnek nevez, azért az még egyáltalán nem rossz. Ha a keresztjének az addig istenfélőnek és biblikusnak tartott életmódot és magatartást hirtelen törvényeskedésnek bélyegzik, az gyakran annak a jele, hogy ők maguk tartásukat vesztették, belekerültek a korszellem sodrásába. Olyan naívak, hogy azt képzelik, jobban állnak itt, ha sarat dobálnak az úgynevezett törvényeskedőkre. A mi biztonságunk viszont abban van, hogy a lehető legszorosabban tartjuk magunkat a Szentíráshoz, és nem kísérletezünk állandóan azzal, hogy miként kerülhetünk közelebb a szakadék széléhez.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Bokros Andrea, aki egy nagyon speciális misszióban van, és mint misszióban levő ember az Úr Jézus gyermeke. Andrea, hogyan találkoztál az Úr Jézussal?
3: Az Úr Jézussal úgy találkoztam, hogy gyerekkoromban már Isten hívását éreztem. Olyan ésség volt bennem, tudtam, hogy valahol van Isten, és ahogy egy kisgyerek innen-onnan információkat kap, mivel nem hívők voltak a szüleim. Képzeleteimben volt valahol egy Isten, aki hív engem, de nem tudtam, hogy hogyan jutok el hozzá. Tehát ez az Isten tudat, ez gyermekkoromtól bennem volt. Aztán, ahogy 14-15 éves lettem, gimnáziumba kerültem, és olyan közösségbe kerültem, ahol több római katolikus lány volt, és ők meghívtak engem egy katolikus közösségbe, egy énekkarba, és itt megismerkedtem katolikus testvérekkel, megismerkedtem lelkipásztorokkal, és úgy éreztem, hogy na talán most itt többet fogok tudni arról az Istenről, aki után éhezem, és aki engem hív. És el is indultam ezen az úton, templomi kórus tagja lettem, és jártam misékre, és énekeltem, és nagyon szép volt ez, és nagyon sokat kaptam. Még sikerült azt is elintézni, akkor még szintén titokban, hogy megkereszteljenek. Boldogság töltött el, az éhség megmaradt, és ahogy fokról fokra jártam a templomba, egyre többet és többet, nem szűnt meg az éhségem, hanem egyre többet szerettem volna tudni Jézusról. Rendben van, hogy Jézus Isten fia, na de ki ő nekem? És nem szűnt meg az éhség, nem tudták a szentmiség csillapítani ezt az éhséget. És aztán, ahogy növekedtem, titokba vettem meg az első Bibliámat, a nyaralási pénzből gyerektáborba mentünk, és semmire nem költöttem azért, hogy megmaradjon a pénzem, és meg tudjam venni az első Bibliámat, és otthon dugdostam, olvasgattam is belőle, hát nem túl sokat értettem, bevallom őszintén, de azt írta az írás, hogy hát a Szentlélek segít megérteni. Én ezt komolyan vettem, és ennek az igazságát ma is érzem, hogy a több egyszer elolvasott ige egyszer csak hogyan válik egy élethelyzetben komoly üzenetté az Úr részéről, vagy válasszá tőle. Az éhség folytatódott, az Istenkeresés, a Krisztusban elmélyedés folytatódott az életembe, és aztán érettségi után már nagyon élessé vált bennem az, hogy nem elég, nem vagyok elégedett azzal, amit kapok, és ez a folyamatos Istenkeresés vezetett aztán egy akkori munkatársnőmön keresztül ide Budafokra. És elkezdtem járni a péntek délutáni barátkozó kórájára, a zsíros kenyér, az éneklés, a beszélgetések, és abban az időben Komesz Mátyás testvér is néha megjelent ott közöttünk, fiatalok között, és akkor szóltak nekem az ismerőseim, barátaim, hogy hát menj oda Komesz testvérhez, ő is katolikus volt, és hát majd ő ad neked tanácsot, és akkor oda mentem, és elmondtam az én nyűgöm, bajom, hogy de hát én katolikusként élek, de hát tudom, hogy nekem tovább kéne menni, és Matyi bácsi olyan kedvesen elmesélte, hogy ez az ő életében hogyan zajlott, és hogy csak én menjek az Isten keresésem után, menjek, kövessem csak azt, ahová az Úr vezet, és majd eldől, hogy ebből mi lesz. Hát az lett, hogy a baptista gyülekezetben hallottam igazán mélyen tanításokat Jézusról. Tudom, hogy megtért emberként kereszteltek meg, ugyanakkor nem voltam a teljes tudás birtokában. Tudtam azt, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, de igazán mélyen nem értettem, hogy kinek a cselekedete által. És ezt valóban itt kaptam meg, a baráti közösséget is, az, hogy figyeltek rám, hogy fontos voltam, hogy megkérdezték, hogy miért nem jöttem. És aztán Isten még egy kincset elhelyezett itt Budafokon számomra, hogy itt ismerkedtem meg Jánossal, aki később a férjem lett. Ő is egy ilyen kereső időszakban volt, de nagyon kegyelmes volt az Úr, mert a valódi döntést azt nem engedte, hogy a mi kibomló kapcsolatunk megzavarja. Volt 2 hét olyan időszak, amikor itt az imaházban Tom Meheres testvér szolgált. Én munka miatt nem tudtam eljönni, viszont János folyamatosan részt vett az alkalmakon, és bennem akkor született meg az a döntés, tőlem teljesen függetlenül. Én bennem pedig az a Jézus Krisztusra való rácsodálkozás és a benne való teljes belehelyezkedés az idők folyamán, pont ez alatt a 2 hét alatt, és olyan jó volt utána találkozni, hogy láttam, ahogy közeledett felém János, hogy más valaki jön felém, és olyan jó volt megosztani, hogy veled mi történt, és veled, és ugyanaz történt más-más helyszínen, és tényleg az Úr szépen elvégezte mind a kettőnkben, úgyhogy ezek nagyon szép időszakok voltak, és ami nekem egy nagyon fontos esemény volt itt az életemben, hogy én visszamentem ahhoz a katolikus paphoz, aki engem megkeresztelt. És mindent elmeséltem. Elmeséltem a Krisztus utáni éhségemet, és ez a lelki atya azt mondta, hogy Isten tervét látja ebben, az ő elhívását látja ebben, és az ő áldásával bocsátott utamra. Nem korholt, és nem dorgált, és aztán utána én hallottam, hát ugye megmaradtak a katolikus kapcsolataim, barátságaim, és hallottam, hogy aki negatívan próbált rólam nyilatkozni, mindig nagyon komolyan elmondta az igazságot, és elmondta azt, hogy Isten vezetését követem ezen az úton. Ez nagyon fontos volt az életemben, későbbi szolgálataimban aztán láttam, hogy miért.
2: Ez volt a kezdet, hogy Istennel való találkozásod, de hát minden születés után növekedés következik. Hogy folytatódott a te életedben ez az út, amire elindultál?
3: A folytatás az, hogy nagyon gyorsan megkaptuk az Úristentől a választ arra férjemmel, hogy egymásnak vagyunk teremtve, ez Istennek az akarata, ezért nagyon gyors volt megismerkedéstől számítva, szeptemberben ismerkedtünk meg, és a következő év májusában esküvő volt. Nagyon gyors volt a döntésünk, mert nem volt kétség. Itt a Budafoki imaházban volt az esküvőnk, Kovács Géza testvér vezetésével, és utána júniusi hónapban pedig a bemerítkezésünk. A bemerítkezés után elkezdődött ugye az esküvő után a közös élet, ami valóban a formálódás időszaka volt. 10-12 év nagyon-nagyon komoly megpróbáltatásokkal és nagyon nagy mélységekkel. Nagyon sokszor volt olyan helyzet, hogy csak azt tudtuk kimondani, hogy szeretjük az Urat, és egymásba kapaszkodunk. Nagyon hálás vagyok azért Istennek, mert soha nem volt olyan helyzet az életünkben, hogy egymást hibáztattuk volna érte, hanem nekünk a problémák közben mindig az első reakciónk volt az összekapaszkodás. Az, hogy szövetségesek vagyunk, és ebben a szövetségben megyünk előre a pusztai vándorlásban, és ezt így éltük meg.
2: A nehézségek után azért történtek jó dolgok is.
3: A nehézségek közben is történtek jó dolgok, hiszen 2 lánygyermekünk született, és nagyon-nagyon hálásak voltunk az Úrnak értük. Változások történtek olyan szempontból is, hogy elég hosszúra sikeredett az én otthonlétem, és az otthonlétem közben vágytam, kerestem Istennek a válaszait a jövőre nézve, amikor már közeledett az az időszak, hogy a gyes után vissza kell mennem dolgozni, nagyon komolyan kértem a Jóatyát, hogy olyan munkahelyet adjon nekem, ami nem csak munkahely, hanem ami lenne szolgálat is egyben. És ezeket az álmaimat úgy elévittem, az Úr elévittem, és vártam tőle a választ. Hát amit kaptam, arra úgy nem gondoltam, és nem erről álmodoztam. Ugye a gyes alatt elég sok amerikai misszionáriussal ismerkedtem, megjöttek hozzám magyar tanulni, én mentem hozzájuk gyerekekre vigyázni, és nagyon sokakkal, nagyon gyorsan mély barátság alakult ki. És aztán az egyik ilyen misszionárius megkeresett engem, hogy hát van itt Budapesten egy misszió, akik halássérültekkel foglalkoznak, nagyon kellene nekik oda valaki, mert nincsen magyar munkatárs, aki angolul is beszél, hogy hát én menjek oda, mert ő úgy látja, hogy ennek így kell lennie. Meg kell említenem ennek az amerikai misszionárius nőnek a nevét, Beth Weaver, aki nagyon sokáig meghatározó jelenség volt az életemben, ami barátságunk nagyon gyorsan kialakult, és igazi lelki testvéri kapcsolattá fejlődött. Abban az időben, amikor hozzájuk jártam takarítani, gyerekekre vigyázni, egyik alkalommal Izsaiás 58-at olvastam, és megtörtént az, amit úgy fejeznék ki, hogy nyakon csípett az Isten igéje. Ugye ezt megragadott az ige, szoktuk mondani, de ez erősebb volt, ez egy nyakon csípés volt. Elkapott engem az Isten igéje, amikor azt olvastam, hogy rések befalazójának fognak nevezni, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Semmihez nem tudtam kötni ezt az igét. Nem tudom megmagyarázni, észérvekkel felsorolni, hogy miért ez, de azt az érzést, amit én akkor kaptam, nem csak szívben, hanem elmében is, hogy ez nekem szóló üzenet, ezt elétártam, és elmondtam Betinek. Mit akar ezzel a Jóisten? Azt mondta, hogy fogalma sincs, neki sem, neki nem is kell ezt tudni, de úgy gondolja, hogy én ne engedjem el ezt az igét, és keressem, kutassam, hogyan teljesíti be Isten az életembe. Úgyhogy ekkor ragadt rám az a kíváncsiság, hogy mit akar Isten az én életemmel. És aztán jó pár év múlva most már azt tudom mondani, hogy ennek az igének minden sora valósággá vált az életemben. Úgyhogy oda kerültem az amerikai alapítványhoz, és ott én voltam kisebbségben, hallóként, mert a munkatársaim 90%-a siket vagy nagyot halló volt. Megismertem egy új nyelvet, a jelnyelvet, megismertem egy kultúrát, a siket emberek világát, és megragadott engem ez a világ. Ők pedig olyan szeretettel, de olyan keménységgel neveltek rá arra, hogy hogyan kell egy épp embernek viselkedni a fogyatékkal élőkkel szemben. Az ő tanításuk a mai napig is ebből táplálkozom, amit tőlük kaptam, ahogyan ők engem tanítottak. Sokszor mentem az első időben sírva haza, mert néha az őszinteség fáj, de tudtam, éreztem, hogy az őszinteség mögött mindig szeretet van, és a következő nap már másképp tudtam, és jobban tudtam, és aztán a következő nap megint valami újat tanultam, és ez 4 meghatározó év volt az életemben. Ahogy beleestem a siket kultúrába, ebbe a nyelvbe, természetes volt számomra, hogy nekem ezt tökéletesen meg kell tanulnom. Úgyhogy elindult a tanulási folyamatnak 9 éve, mert elkezdtem a jelnyelvet tanulni, és aztán egy 6 év múlva eljutottam odáig, hogy jelnyelvi tolmácsként végeztem, és most már bejegyzett jelnyelvi tolmács vagyok.
2: Az előbb volt egy mondatod, ez a mondat úgy hangzott, hogy megtanultad a siketek között azt, hogy hogyan kell a fogyatékos emberekkel viselkedni. Meggyőződésem, hogy sokan, különösen a keresztények között szeretnének segíteni a fogyatékkal élőkön, a szívük mélyén, de lehet, hogy fogalmuk nincs, hogy kell hozzá kezdeni. Mit tanultál?
3: Azt tanultam legelőször is, hogy bárkivel kerülünk szembe, bármilyen fogyatékossága legyen is, és itt most nagyon komolyan gondolom azt, hogy bármilyen, lehet egy kommunikációképtelen személy, akkor sem mehetek úgy oda hozzá, hogy én vagyok az egészséges, és te vagy a sérült. Nem megfelelő ez az álláspont. Nem tudok receptet adni arra, hogy ezt hogy lehet magunkban kifejleszteni. Én egyszerűen kértem Istent, és megtette élethelyzeteken keresztül, rossz döntéseken keresztül, kudarcokon keresztül, örömökön keresztül, de megtette. Mind a tolmács szolgálati munkámat, tehát a tolmácsként vagyok valakivel, bármilyen más területen, ha fogyatékkal élővel találkozom, egyenlő vagyok vele. Engem Isten elvitt a végletekig, sokszor úgy látom, hogy ezt talán nem lehet mindenkitől kérni, de én, ha egy tolmács szituációba kerülök, ha ügyfélel elmegyek valahová, akkor én mindig úgy állok ehhez hozzá, hogy ő több, mint én. Azt hiszem, ez azért alakult ki bennem, mert nagyon sok negatív példát láttam. Észre se vesszük, hogyan tudunk fölébe kerekedni egy fogyatékkal élő embernek, csak azáltal, hogy ő nem hall, én meg igen, ő nem lát, én meg igen, ő nem kommunikál beszéddel, én meg igen, nem is vesszük észre. Viszont a fogyatékkal élő emberek oly mértékben érzékenyek, hogy becsapni se lehet őket igazán. Ez az egyik, és a másik pedig, hogy nagyon gyorsan megérzik azt, hogy szánalomból mész oda, vagy szeretetből. Nagyon gyorsan szembesítenek azzal, hogy ki vagy te valójában. Éppen ezért mondom azt, hogy ha csak az utcán találkozunk valakivel, ha csak egy kerekes székes kér segítséget, hogy emeljék fel a kerekes széket a lépcsőn, akkor megvan ennek az útja, módja. Oda megyek, fogalmam nincs, hogy kell egy kerekes széket fölemelni, megkérdezem, hol biztonságos, hogyan segítsek. Ha az a látássérült, oda megyek, mert látom, hogy áll a megállóba, és megkérdezem, hogy mibe segíthetek. Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem kérek segítséget. Akkor ne sértődjünk már meg ezen. Fogadjuk el, ő abban a helyzetben ura a helyzetnek, dönteni tud, cselekedni tud. Nagyon jó, ha oda megyünk, mert biztos, hogy egyébként jól esik a látássérülteknek, vagy jól esik egy kerekesszékesnek, ha oda megyünk hozzá. Érzékenységet kértem az Úrtól. Tegyen érzékenyé arra, hogyan segíthetek meg, egyáltalán, hogy segítsünk, és ne nézzünk keresztül rajtuk.
2: Térjünk vissza a siket misszióra. Lett egy tolmács végzettséged, egy jelnyelvi tolmács végzettséged, de azért itt nem állt meg az élet, ha jól tudom.
3: Hát nem állt meg az élet. Ehhez az amerikai missziós alapítványhoz kapcsolódik a mi siket missziónknak az indulása. Mert ez az amerikai alapítvány Európa, Ázsia összes országából szinte idehívott hallássérülteket, és a saját nyelvükön, az anyanyelvükön, a jelnyelven keresztül tanított nekik Bibliát, teológiai alapokat, gyülekezetplántálási alapokat, mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy önállóan saját gyülekezeteket tudjanak létrehozni. De azért azt el kell mondanom, hogy ne arra gondoljunk, hogy a világon van egy csodálatosan szép jelnyelv, amit mindenki ért és beszél. Ahány ország van a Földön, annyiféle jelnyelv van. Tehát meg kellett egyezni egy közös jelnyelvben, először jelnyelv használatban, hogy utána valamilyen szinten oktatás itt történjen. Amit én tökéletesen megtapasztaltam, és ma is látok, az, hogy a jelnyelv valóban a siket embereknek az anyanyelve. Ezen a nyelven bármit el lehet mondani. Nem biztos, hogy olyan formában és olyan módon, mint ahogy mi a beszélt nyelvről gondolunk, de bármit ki lehet fejezni a jelnyelven keresztül. Nem tudom azt elfogadni, hogy egyszerűsített, hogy lealacsonyodnak azok, akik ezt a nyelvet használják, és elfelejtették a fejüket, és nem tudnak gondolkodni. Ez nem így működik. Ez a nyelv Isten ajándéka a hallássérült emberek számára, és csak ez a nyelv az, amin keresztül egy hallássérült ember valóban és teljesen meg tudja érteni akár Isten üzenetét is.
2: Ha már ezt mondtad, hadd tegyek fel egy olyan kérdést, hogy ha jól tájékozottam, azért vannak különböző irányzatok itt a siketek képzését illetően. Van, akik azt preferálnák, hogy tulajdonképpen artikulálni megtaníthatók, szájról olvasni, egyéb rezgésekkel, műtétekkel, stb. Hogy tapasztaltad? Gondolom, voltak ilyen tapasztalataid neked is.
3: Hát voltak tapasztalataim, viszont nem gondolom, hogy én ezen a szinten szakmailag úgy állnék, hogy most bárkivel is elkezdenék vitatkozni bármilyen szakemberrel. Én azt arról tudok beszélni, amit láttam. Éppen azért, mert nem csupán magyar, vagy határon túl közeli országokról beszélek, akár európai siketekkel találkoztam, hanem nagyon sok amerikai, nagyon sok skandináv, nagyon sok ázsiai sikettel. Tehát egy sok színűség vett körül ez alatt az alapítványi időszak alatt. És azt láttam, és azt tapasztaltam, hogy ahol akár már a gyerekek nevelésébe is komoly szerepet játszott a jelnyelv. Ezek a gyerekek felnőttként sokkal kiegyensúlyozottabbak voltak. Természetesen én is csak arról tudok beszélni, amit olvastam Amerikában, Skandináviában, ennek egészen más kultúrája van. Ott egyértelműen a jelnyelvre alapozzák legtöbb helyen az oktatást, és az a bizonyítéka ennek, hogy a jelnyelvi alapokat megszerzett gyermek sokkal könnyebben tudja megtanulni az írást, az olvasást. Valóban fontos szájról olvasást megtanulni, mert a siket emberek mindig is kisebbségben lesznek közöttünk hallók között. Nagyon fontos, hogy megtanítsuk őket legalább alapszinten valamilyen kommunikációra. De nem lehet ez az elsődleges cél. Kell, hogy a saját nyelvüket szabadon tudják használni. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a rendszerváltás után azért itthon is a siketek öntudatra ébredtek, és nagy nehezen kiharcolták, hogy most már parlament által elfogadott törvényben van leírva az, hogy az anyanyelvük a jelnyelv. Megújult a tolmácsképzés, megújuló félben van a siket oktatás. Hát itt nagyon remélem, hogy a gazdasági válság miatt nem fog jobban elhúzódni ez a folyamat. Mindenképpen szeretnék bevezetni most már az oktatásba a jelnyelvet. Ezt mind előrelépésnek látom. Annak is nagyon örülök, hogy egyre több és több siket ráébred arra, hogy tolmács segítségével igenis lehet tanulni, lehet főiskolára, egyetemre menni. Ezek mind-mind olyan pluszok az ő életükben, ami által egy nagyobb rálátásuk lesz a világra, sokkal könnyebben eligazodnak a mindennapokban, és könnyebben tudnak interakciót kezdeményezni hallókkal, a körülöttük élőkkel. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy nem lesznek továbbra is, szinte mondom mesterségesen, egy alacsonyabb műveltségi szinten tartva.
4: Feltételezem, hogy nem annyira általános információ, hogy körülbelül mekkora ez a népességnek hány százaléka érintett ezzel a problémával, a sikettséggel.
3: 60 ezerre becsülhető körülbelül a siketek száma, ha még ebbe belevesszük a nagyot hallókat. Azokat, akik időskori hallásvesztésben szenvednek, akkor legalább 200 ezres számról beszélhetünk.
4: Az oktatást említetted. Vannak speciális intézményeik, vagy pedig úgymond az egészségesekkel integrálva oktatjuk őket Magyarországon, hogy tudod?
3: Vannak speciális intézmények, régiónként van egy-egy siket iskola, tehát összesen 7, és itt speciális módszerekkel tanítják a gyerekeket. Én jártam a szegedi iskolában, a Váciban, az Egriben és a Budapestiben, ezeket látom. Semmiképpen nem akarom azt mondani, és nem szeretném, ha ez így tűnne, hogy most a siketoktatás ellen vagyok, vagy a siketek egyértelműen az oktatás ellen vannak. Nagyon szeretném, hogyha egy egészséges párbeszéd kialakulna majd a hallássérültek és az oktatók között, hogy megegyezéses alapon úgy történjen a gyermekeink oktatása, a gyermekeik oktatása, hogy az mindenkinek jó legyen. A törvény most már erre egyértelműen lehetőséget ad. Mi keresztények imádkozunk, hogy legyen ilyen konszenzusra való készség a hallássérült iskolákban tanító tanárok részéről is. Az is nagyon fontos látni, hogy egy-egy iskolában nem siket tanulók járnak. Ugye a hallásvesztésnek is különböző fajtái lehetnek. Ugye említetted a műtét utáni helyzetet, ez a kokleáris implantáció. Tehát, és akkor még beszéljünk arról, hogy vannak kísérő problémáik is egy-egy gyereknek, mozgásszervi, értelmi. Tehát a tanárok akkora kihívással szembesülnek, én nagyon becsülöm és nagyon tisztelem a hallássérült iskolákban tanítókat, és örülök, hogy olyan sokukat megismertem, mert tőlük is nagyon sokat tanultam. Nincs egyszerű dolguk. És most azt mondom, hogy tényleg Isten adjon nekik áldást azért, amit elvégeznek ezekben a gyerekekben, mert ugye emberi szinten, hát ez a szakma se túl megbecsült. Pedig én úgy gondolom, hogy a gyógypedagógusok egy nagyon-nagyon komoly szakmát képviselnek, és én úgy gondolom, hogy erre a pályára szív nélkül szakmaiságon túl, emberszeretet nélkül nem hiszem, hogy bárki is rászánna az életét és tanulná.
4: Azt hiszem, ezen érdemes egy kicsit elgondolkodni, most azonban zenélünk, de utána mindenkit visszavárunk a beszélgetés folytatásához.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Bokros Andrea. A hírek előtt ott tartottunk, hogy hogyan is került kapcsolatba a Siket misszióval. De hogy lett ebből Siket gyülekezet?
1: Tulajdonképpen ebben az alapítványban indult el egy maroknyi kis csapat, akik magyarok, itt Magyarországon élnek, és úgy gondolták, hogy mindazt, amit tanultak itt az alapítványnál, hogy igenis lehet saját gyülekezetet alapítani, lehet Siket testvéreknek együtt Bibliát tanulmányozni. Mindennek a kulcsa a közös nyelv, anyanyelv, a jelnyelv. Megalakult egy maroknyi csapat. Ebben a csapatban nem a kezdetektől, de szinte fél év múlva már ott voltam. Először csak azért, hogy minél többet és többet tudjam a nyelvet gyakorolni. Na de hát aztán ez nagyon gyorsan egy másik vágányra terelődött, hiszen szerettem közöttük lenni, szerettem őket, és ők is befogadtak engem. Ennél fogva nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy hát kommunikációs összekötőként, egyéb életvezetési kérdésekben tanácsadóként kérték a segítségemet vagy a véleményemet. Úgyhogy ahogy egyre jobban megismertem a hallássérült embereket, láttam azt, hogy nagyon sokuknak van komoly mentális problémája, nagyon sokuknak kellene lelki gondozásban részt venniük, na de nincs emberük. És akkor hát mentem és beiratkoztam egy pszichológus asszisztensi iskolába, hogy a pszichológia alapjait legalább elsajátítsam. Nagyon érdekes volt, mert noha ez egy világintézmény volt, és meg is mondták nekünk az első órán, hogy itt az egész csapat freudista, és itt freudi alapokon keresztül fogunk tanulni. Én kértem a jó atyát, hogy adjon nekem elég bölcsességet, hogy miután hazamegyek, tudjam szelektálni, hogy mi az, ami jó, és megtartom a szolgálatomban, mi az, ami nem, és örökre elfelejtem. Úgyhogy tulajdonképpen az első dolgozatomat is, én már a Siket témát bevittem oda is, és ezzel kapcsolatosan írtam. Nagyon pozitív volt a tanárok visszajelzése, szinte rácsodálkoztak ők is, ahogy bemutattam ezeknek az embereknek a világát, és valamit is megtanultam, és megszűrtem, azonnal tudtam bevinni a szolgálatba, és segíteni ezzel a hallássérülteket. A gyülekezet nehéz időket élt át, hol többen voltunk, hol kevesebben voltunk, aztán ez a külföldi alapítvány is bezárt, elhagyta az országot, és itt maradt a mi kis gyülekezetünk, eddig ugye az alapítvány ingyen adott nekünk helyet vasárnaponként, hova menjünk, és én tudtam, hogy nem szeretnék más felé menni, szeretném az egyházat valahogy bevonni ebbe a folyamatba, úgyhogy én úgy rendszeresen megjelentem évente egyszer-kétszer Pap Jánosnál, aki akkor misszióigazgató volt, és mondtam, hogy itt van ez a Siket társaság, itt ez a formálódott gyülekezet, most szeretnénk kérni egy támogatást nyári táborra, nagyon készségesek voltak a baptista testvérek, és jó pár tábort így megtámogattak, megfinanszíroztak nekünk. Ezeken a táborokon döntő jelentőségű volt az, hogy az ország minden részéről jöttek a Siketek, és 5 napon, 6 napon, egy héten keresztül minden délelőtt délután mély komoly bibliai tanításokon vettek részt, és hát aztán a sok lelki beszélgetés, az ott megtértek, a bemerítések, nagyon színesek voltak mindig ezek a táborok. A baptista vezetőség pedig nagyon türelemmel figyelte a Siket gyülekezet fejlődését, és nagyon örülök annak, hogy a türelem mindkét részről megvolt, mert mi pedig türelemmel mutattuk meg, és világítottunk rá arra, hogy a Siket kultúrát, ezeknek az embereknek a világát elfogadva, és az ő nyelvüket elfogadva, egy nyelvi kisebbségben gondolkodva, így lenne jó őket beintegrálni az egyházba. És az egyháznak volt, a vezetőségnek volt arra türelme, hogy ez az egyházhoz csatlakozni akarás, ez a Siket testvérekben is kialakuljon. Tehát egyik részről sem volt presszió, és nagyon-nagyon élveztem, és nagyon hálát adok ezért a nagy szabadságért, hogy kivárták a vezetőség, hogy megszülessen bennük a döntés, hogy mi szeretnénk ehhez az egyházhoz csatlakozni, szeretnénk igazából hivatalosan is ővelük lenni, és az egyházban, mint önálló gyülekezet hivatalosan is benne lenni. Nem volt ez rövid folyamat, hosszú évek kellettek ehhez, hiszen a hallássérültekben mindig volt és van egyfajta félelem a hallókkal szemben. Le akar uralni, majd ő megmondja, hogy mit csináljak, ellenőrizni akar. Nagyon örülök, hogy megértették azt, hogy ennek a látszatát is kerülni kell. Viszont folyamatosan vittem a hallássérült gyülekezetet halló alkalmakra. Akkor ugye már végzett tolmácsként Pálhegyi Ferencnek a Rádai utcai előadásaira vittem őket, gyertek, érdekes lesz, tolmácsolom, és hát miről volt szó? Párkapcsolatról, családról, probléma megoldásról, házassági lelki gondozásról, és kinyíltak szemek, és döntéseket hoztak az életükre nézve, családok, házaspárok, döntéseket hoztak a gyermekneveléssel kapcsolatban. Hát Isten áldása volt így minden olyan helyen, ahova el tudtam őket vinni, hívni, és természetesen a tolmácsoláson keresztül segíteni őket. Úgyhogy térjünk vissza Izsaiás 58-ra, hogy rések befalazója leszel. Hát itt vannak a kommunikációs rések, amiket sikerül befalazni.
0: Mikor alakult ez a gyülekezet, és mikor lett úgymond hivatalos? Mennyi volt a terhesség, vagy a születésig eltelt idő?
1: 10 év. 2003-ban indult a gyülekezet, és 2013 áprilisában a baptista missziói közgyűlésen 100%-os szavazat mellett a testvérek befogadták a siketeket és a siket közösséget. Nagyon érdekes volt, mert John Upton vendége volt ennek a rendezvénynek, és azt mondta, hogy az egyház most nem egy gyülekezetet fogadott be pusztán, hanem egy új nyelvet is. És bizony sokan sírtunk, amikor ezt láttuk, és ott volt majdnem a közösségünk minden tagja. És tudjátok, zokogtak, amikor azt látták, hogy őket, a hallók, mindenféle fenntartások és elvárások nélkül befogadják, és testvérnek tekintik. Soha ilyen még az ő életükben nem volt. Ezt mondták nekem utána.
0: Már többször céloztál rá, hogy komoly sérülésekkel, mentális problémákkal küzdködnek a legtöbbször. Szerinted ez miből adódik? És hogyan tudunk ezen mi, akik úgymond egészségesek vagyunk, vagy mondjuk inkább úgy, hogy hallunk, segíteni?
1: Ó, teljes a repertoár, tehát lehet ez családi háttér miatt, lehet amiatt, hogy valóban olyan kommunikációs akadályozottsággal rendelkezik, hogy minimális az, amit a világból és a körülötte folyó környezeti változásokból fel tud fogni.

0: Egyedül siketként élnek egy halló családban. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy Isten belevezetett engem ebbe a lelki gondozás és a mentális segítségnyújtás szolgálatába. Bevezetett úgy, hogy családokkal tartom a kapcsolatot, akik kézenfogva hozták a fiatal gyermeküket, amikor meghallották, hogy van ilyen gyülekezet. Mert látták, hogy hiába hordják halló gyülekezetbe, az a gyermek semmit nem fog igazából megérteni Isten igéjéből, üzenetéből. És mai napig is tartom több családdal is, szülővel is a kapcsolatot, segítek a mindennapokban. Igazából nagyon éget, ha már így a missziós témára gondolok, nagyon éget engem az, hogy a szülők felé kellene lépnünk. Nagyon nagy hiány van abban, hogy a fogyatékkal élő gyermeket, sérült gyermeket nevelő szülők felé is lelki gondozásban, segítésben fellépjünk. Nagyon-nagyon nagy hiányosság van, ezt tapasztaltam. De olyan jó segíteni, és olyan jó látni azt, ahogyan egymást megértik, és elmélyülnek az Isten szeretetben is, mert nem elég azt mondani, hogy imádkozzál, és majd történik valami, hanem kell, hogy kézzelfogható segítségek legyenek. Tehát amit én nagyon megtanultam még ez alatt az idő alatt, hogy ne használjam én fegyverként Istennek az igéjét soha, meg ne használjam én kibúvónak Isten igéjét soha, hanem hogyha valakinek kézzelfogható segítségre van szüksége, akkor adjam meg a kézzelfogható segítséget. Ha éhes, akkor kenyeret, ha kommunikációképtelen, akkor kapcsolatteremtést és kommunikációt, ha lelki problémája van, vigasztalást. Nagyon fontos ez, hogy ne bújjunk be az ige meleg ágyába, ne gondoljuk azt, hogy hitünk egyre magasabb fokra jutása az azt jelenti, hogy mentesek vagyunk a hétköznapok fájdalmai, nehézségei alól segíteni azoknak, akik ebben benne vannak. Nagyon megtanított engem a siket közösség, és maga a jelnyelv arra, hogy ebben a világban élünk. És ebben a világban nagyon sokféle szenvedés és nyomorúság van, és hogyha én eltávolodom attól az embertől, mert azt mondom, hogy nem is tudok ránézni, mert olyan bűnös, nem tudok vele azonosulni, mert bűnös, akkor miről beszélünk? Hát Jézus kikhez ment? Olyan érdekes, hogy ahogy többet és többet szolgálok, egyre kíváncsibb vagyok arra, hogy Jézus mit csinált. Újra és újra olvasom az evangéliumokat, Márkot főleg szeretem, mert ott egy pörgő, egy tényleg valóban a cselekedeteket bemutató történéseken keresztül mutatta be Jézust és az evangéliumot az író, hogy Jézus cselekedett. Az imádság számára az az alap volt, ami által tudott ennyi mindent tenni és cselekedni. És ez a cselekvés, ami mostanában háttérbe szorul. Hanem megmagyarázzuk, szeretjük a testvért, természetesen nagyon szeretjük, de nem megyünk oda hozzá, nem segítjük, nem lépünk bele konkrétan az életébe, nem akarjuk megzavarni, ne zavarjuk meg, menjünk oda és álljunk oda, hogy testvér, itt vagyok, segítek, ha kell.
1: Tulajdonképpen már ki is léptünk egy picit a siket misszió szűk köreimből, de most tudatosan is tegyünk egy nagy lépést. Van egy úgynevezett speciális munkacsoport. Erről mesélnél?
0: Föl tudom fűzni erre az ívre, ahogyan az otthon töltött gyes ideje után Isten imádságaimra úgy válaszolt, hogy a siketek közé helyezett. A siketek között eltöltött idő alatt a folyamatos kíváncsiságom, hogy mit akar velem tenni, Isten odáig vezetett, hogy megmutatta, hogy mit akar velem tenni. Ennél fogva folyamatosan 9 évig igyekeztem megszerezni a tudást is ahhoz, hogy minél jobban szolgálhassak, és minél többet tudjak nekik nyújtani. Úgyhogy valóban a teológiai, meg a pszichológus asszisztensi szakma után a teológia volt a következő, hiszen muszáj, hogy ezen a területen is tudjak segíteni. Akkor már a jelnyelvnek egy elég magas szinten voltam a birtokában, és bizony, most tudtam csak megfogalmazni nemrég, hogy az evangélium akadálymentesítése. Hogyan lehet átadni egy olyan hallássérültnek, aki nem csak hallássérült, hanem értelmileg is korlátozott. Egy olyan hallássérültnek, akinek szemproblémái vannak, és már alig lát. És engem egyre jobban inspirált az, hogy csak úgy tudom egyszerűvé tenni a Biblia üzeneteit, szövegét, hogyha először megpróbálom a leg mélyebb mélységeiben is megismerni. Ez utána tudom olyan egyszerűvé tenni, hogy mindenki számára érthető.

0: legyen. Úgyhogy a teológia után 2011-ben államvizsgáztam a Pünkösdi Teológián, és 2011 júniusában hívott be Mészáros Kálmán, akkor még az egyház elnöke, és Pap János egy beszélgetésre, és egy jó másfél órás beszélgetés után azt mondták, hogy végignéznek most ezen a jó pár éven, és úgy látják, hogy Isten terve a hallássérült gyülekezet, meg az is Isten terve, hogy engem ebbe belerakott, ők most már lehetőséget adnak arra, hogy úgynevezett hivatalos formában is végezhessem ezt a missziói munkát. A Siket gyülekezetnek a 9 éve érlelte meg azt, hogy igen, kell egy olyan missziói területre nyitni. Nem mondom, hogy eddig nem volt speciális, úgymond speciális misszió, vagy fogyatékkal élők felé végzett misszió, de koncentráltan nem volt még soha egy ilyen munkacsoport. Úgyhogy 2012 végén, tulajdonképpen 2013 januárjával indult ez a munka. Elsődleges célként azt fogalmazzuk meg magunknak, hogyan tudjuk az evangéliumot akadálymentessé tenni.
1: Ez egy nagyon szép elképzelés és törekvés, meg támogatandó, gyakorlatban mit jelent?
0: 2012 végétől rengeteget imádkoztam, én nem akartam munkatársakat keresni, találkozásokon keresztül, beszélgetéseken keresztül érlelődött meg most már a csoporttársaimban az, hogy szeretnének ebben részt venni. Természetes volt, hogy meghívom ebbe a csapatba Dani Csaba lelkipásztor testvért, kerekesszékesként, ő már eddig is rengeteget segített és dolgozott a fogyatékkal élőkért, és végre talán szélesebbre nyithatjuk az ajtókat, és amiről ő esetleg csak gondolkozott vagy álmodott, talán lesz lehetőség arra, hogy megvalósítsuk. Úgyhogy nagyon sokat jelent nekem Dani testvérnek és a feleségének a támogatása, az ő szeretetük, igazi ima támogatóim, és valahogy úgy érzem, hogy akkor is mellettem vannak, amikor nincsenek itt fizikálisan. Meghívtam ebbe a csapatba Opauszki Esztert Kiskörösről, mert ő vakokkal is foglalkozott, értelmileg korlátozottakkal is foglalkozott. Aztán hozzánk csatlakozott még Urbán Gedeon, és Kovács Imre természetesen a Siket gyülekezetnek a pásztora, hiszen ő saját maga sorstársként tud pásztorolni és vezetni egy hallássérült gyülekezetet, egy speciális gyülekezetet. Aztán szereztem, vagy próbáltam hívogatni segítő testvéreket is. Ilyen lett Kéri József és Kovács Dávid. Róluk hadd mondjam már el, hogy tavaly szeptemberben kezdték el a baptista teológián tanulmányaikat hallássérültként. Szeretnénk egy picit biztatni a gyülekezeteket, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan tudnák akadálymentessé tenni az imaházaikat, épületeiket, aztán meg akadálymentessé tenni a saját szívüket, hogy befogadják, hogy hívogassák a sérült embereket az Isten tiszteleti alkalmakra, mert maguktól nem fognak jönni, mert nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy róluk a kötelező gondoskodáson túl bárki is még velük foglalkozna. Hívjuk őket, és akkor jönni fognak. Ahogy mi is hívjuk a Siketeket, és jönnek. Van egy ilyen másodlagos missziós tevékenységünk is, hogy a két hallássérült fiatal emberrel már több ifi csoportban is megfordultunk, és az ő bizonyságtételeiken keresztül, az én bizonyságtételemen keresztül próbáljuk a fiatalokat ráhangolni arra, hogy vegyék észre, hogy van egy ilyen terület is, vegyék észre, hogy akár az osztálytársuk is lehet egy kisebb-nagyobb fokban sérült valaki. Odaállhat mellé, segíthet neki, és hívhatja a gyülekezetbe. A másik munkacsoport, ami nemrég alakult, itt pedig arra gondoltunk, hogy megpróbálunk olyan nagyon egyszerű képek, rajzok általi üzenetközlést kidolgozni, aminek segítségével a írni-olvasni nem tudók, értelmileg korlátozottak, Siketek számára könnyebben tudnánk az evangélium üzenetét átadni.
1: Hogy gondolod, jobb az ilyen réteg gyülekezet, mint mondjuk egy Siket gyülekezet, vagy pedig az integráció is elképzelhető, vagy kívánatos? Mármint, hogy az egészségesek és a különböző sérüléssel rendelkezők egy és ugyanazon gyülekezetben is éljenek, szolgáljanak.
0: Én két útját látom az integrációnak. Egy kerekesszékes, látássérült, nyugodtan, sőt, kötelezően kéne, hogy itt legyen a gyülekezeteinkben. Amikor elvégeztem a tolmácsképzőt közben, és amikor tanultam, tudtam, hogy nem megélhetés szempontjából szeretném ezt a szakmát, hanem egyedüli egy célom az, hogy az Úr szolgálatába állítani a magamat, meg a jelnyelvet, meg a két kezemet. Csodálatosan együtt tudok szolgálni evangélikusokkal. Volt az életemnek egy időszaka, amikor nagyon mélyen együtt dolgoztam reformátusokkal, akkor a Pálhegyi Feri bácsi fére házassággondozói alkalmak. Két vagy három alkalom volt, hogy Szépalmára elutaztam hallássérült házaspárral, de a siketek helyzete, ez egy másféle helyzet. Ők egy külön nyelvvel, egy olyan nonverbális nyelvvel bírnak, ami valamilyen szinten elkülöníti őket tőlünk, akik verbálisan kommunikálunk. A kultúrájuk lényege ez a nonverbális jelnyelv. Őket integrálni, mint közösség kell az egyházba. De én nagyon sok felé jártam tolmácsolni. És látom, tapasztalom, hogy ez nem elég. Tehát ha én ott megjelenek, mint tolmács, és 10 órától 11:45-ig letolmácsolom az Isten tiszteletet, és utána elköszönök és hazamegyek, akkor a siket testvér, igen, megértette az Isten tiszteletet, és utána mit tud tenni? Föláll és hazamegy. Nincs közösségi kapcsolata, mert én, mint tolmács, nem tudok részt venni az ő közösségi életében. Tehát azt látom, hogy igazából ami jól alkalmazható a halássérültekkel kapcsolatban, a siketekkel kapcsolatban, az egy önálló közösségként való egyházba történő integrálás. Nagyot Halloknál például nagyon jól működne, hogyha a nagy termeinket, tehát az imaházak nagy termét felszerelnénk egy úgynevezett hurokerősítővel, mert akkor a nagyot halló beállítja úgy a hallókészülékét, hogy csak a mikrofonban elhangzó szöveget hallja élesen, a háttérzaj, a zsizsgés nem zavarja, és már is lehet hívni. Gyönyörűen részt tudnak venni közöttünk az alkalmakon, és utána se jelent túlzottan nagy problémát nekik a kommunikáció, hiszen ha nagyot hallók, akkor azért nagyon általában jól tudnak beszéddel is kommunikálni.
1: Hol van a fő akadály? Most beszéltünk a tárgyi dolgokról.
0: Hát bennünk, hol van az akadály? Most aki hallgatja ezt a műsort, az kérdezze meg magától, hogy hol van az akadály. Én se tettem mást, mint ezt kérdeztem az Istentől, hogy hol van az akadály. És olyan érdekes, hogy sokakkal szoktunk beszélgetni erről, és elhangzott az egyik asszony részéről, hogy azért meg kell tudni mindegyikünknek mondani, hogy a fogyatékkal élés élők között mi az a szint, ahol mi tudunk dolgozni. És én nagyon nem tudtam egyetérteni ezzel. Lehet, hogy én a végletek embere vagyok, nem tudom, de bennem, amikor megkérdeztem, újra és újra megkérdeztem Istent, hogy hol van a határ, akkor azt mondta, hogy nincs határ. Mert azt mondta, hogy nézd meg, hogy Jézusnak volt-e határ, és nem volt neki határ, mert megérintette a leprást, akit mi nem akarunk és nem akarnánk megérinteni, és együtt evett az utcanővel, akit mi nullának tekintünk, és nem akarunk között még egy levegőt se szívni vele, úgyhogy szerintem Jézus nagyon jól megmutatta, hogy nincsen határ. Addig van határ, amíg bennünk van határ. Én nagyon sokáig nem tudtam az értelmileg korlátozottakkal mit kezdeni. Borzasztóan nem tudtam, hogy semmit se tudtam, csak zavar volt bennem, és az, hogy na most innen menekülni kell. Egyszer úgy alakult, hogy külföldi misszionáriusok hívtak, hogy menjek segíteni a szolgálatba, és kiderült, hogy súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékosok otthonába megyünk, és aztán addig ment ott a kavarás, hogy most ki hova ül, és ki hova, hogy engem betettek közéjük középre. És az egyik oldalról az egyik aranyos simogatott, a másik oldalról a másik simogatott, de amikor meghallották azt, hogy Jézus, akkor hangosan kiabálták, hogy igen, Jézus, szeretem. És nekem például az a korlát akkor dőlt le. És most már ez nem jelent problémát. Harcoljuk már meg a magunk harcát. Nem tudok mást mondani, amikor fiatalokkal beszélgetek, mint hogy legyen már bennük kíváncsiság a saját életükkel kapcsolatosan. Ne akarják mindig azt elfogadni, amit mások mondanak, meg amit a kényelem, meg ez a világ nyújtani akar. hanem legyen akkor a bátorság bennünk, hogy föltegyék Istennek a kérdést szemtől szembe, hogy Uram, kíváncsi vagyok, hogy mit akarsz belőlem. Kíváncsi vagyok, és hajlandó vagyok ezt a kíváncsiságot nem föladni soha az életemben. Mit akarsz, hogy tegyek? És Isten nagyon komolyan meg fogja ezt hallgatni. És nem mondom, hogy könnyű lesz, de amit én tudok most mondani, hogy valami fantasztikusan izgalmas, és nagyon sokszor nagyon mélyen elfáradok. Nagyon sokat vagyok most a teológián a két siket fiúval, hiszen nekik az órákat tolmácsolni kell, de a szemem előtt fejlődnek. És ez valami olyan fantasztikus dolog, és amikor már tényleg nagyon-nagyon el vagyok fáradva, és szédülök, és már enni sincs kedvem, és hogy jaj, miért kell ez nekem, és hogy miért nincsen segítség, és hogy jön az önsajnálat, de akkor eszembe jut ez a két fiú, és azt mondom Istennek, hogy hát Uram, engem ebből bevettél, hát ez milyen fantasztikus, pont engem, hát köszönöm Uram, hát egy nulla vagyok, és annyit hibázok, és még most is nagyon sokat hibázok, de tudod, Istennél lehet hibázni. És ez annyira jó. Neki nincsen egy listája, amit az orrunk elé tart, hogy ezt meg ezt meg ezt meg kell tenned. Ő nem ad nekünk teljesítménykényszert. Nekünk nem kell ebbe a teljesítménykényszerbe vergődni, hanem szabadon lehet cselekedni. Mert ő tudja még azt is, amit én elrontottam, azt is helyre tudja hozni. És ez nagyon-nagyon jó megélni Istennel minden nap.
1: Most néhány perc zene következik, de aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Egy jó órája beszélgetek Bokros Andreával a siketek közötti munkáról, és ennek kapcsán testi-lelki akadálymentesítésről is beszéltünk. Engedd meg, hogy egy kicsit megálljunk, és azért, hogy a hallgatók számára is érzékeltessük, hogy mit is jelent ez a tolmácsolási munka, hallgassunk most együtt egy Isten tiszteleten rögzített személyes tanúságtételt, amelyet éppen te tolmácsoltál. A felvétel körülményei nem voltak ideálisak, ám a mondani való azt hiszem felülírja a technikai hiányosságokat.
1: A nevem Kéri József. Van egy nagyon szép bibliai vers, amit szeretnék nektek elmondani. Jézus azt mondja, boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Na, ez az én mi életünkre másképp hangzik. Boldogok, akik nem látnak és nem hallanak, mégis hisznek. Biblia azt mondja, akinek van füle, a hallásra hallja meg, nekünk nincs. De van szemünk, tudunk figyelni. A szüleim Romániában éltek, de magyar nyelvű területen. Nagyon sokat szenvedtek ott hallássérültként, és átszöktek a határon. Debrecenbe laktunk, oda költöztünk. 1991-ben születtem, ugyanúgy siketként, mint ahogy a szüleim is siketek. Aztán később megszületett a testvérem, Dávid, 93-ban, ő is siket, és így nőttünk fel. Jártunk templomba, de nem volt teljesen világos számunkra, hogy miről van szó. Az Isten tiszteleteken ültünk, néztünk, figyeltük a viselkedést, bizonytalanok voltunk. Jó, jó, éreztük, hogy érdekes, és ezt tudni kéne, de pontosan miről szól, és pontosan miért van ott középen az a kereszt, nem tudtuk. Apukám, nagyszülei, ők baptista gyülekezetbe jártak, hallók. És amikor nyaranta elvittek minket nagyapáékhoz, elvitte a nagyapám a két gyereket, az unokákat a gyülekezetbe. Új, nem akartam menni, én siket vagyok, és úgyse fogok semmit se érteni, de nagypapa azt mondta, ha eljöttök velem gyülekezetbe, kaptok fagyit. Há, oké, akkor megyünk. És így elmentünk. Elvitt minket, nagyon unalmas volt, nem értettünk semmit, nézelődtünk, éneklés, jaj, de aranyosak, testvérek szimpatikusak voltak, tehát pozitív hatást éreztem, de ahogy ültem, föl volt írva egy ige a kereszt fölé. 1 Korintus 11.1. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Mi ez a szó? Mi ez a mondat? Megfeszített Krisztust? Nagyapának szóltam. Nagyapa, mit jelent az? Nagyapa megértette, hogy siketként nagyon nehéz a kommunikáció. Ezért nagypapám azt mondta, ez azt jelenti, hogy Isten mindenkit szeret. Én azt hittem, hogy csak a hallókat szereti, engem nem szeret. Dehogy nem, téged is szeret, mondta a nagyapám. Nagyon boldog voltam, és ez volt az első igazi megtapasztalásom, vagy megértésem Istennel kapcsolatban. Aztán Debrecenben siket iskolába jártam. Tudtam, Jézus, igen, van Jézus, de nagyon rossz viselkedésem volt. Nagyon rossz útra tértem. De valahol azért mélyen éreztem, hogy ez így nem jó. Már jöttek a kamaszidők, gondolkodásom megváltozott, elfelejtettem mindazt, amit gyerekként tapasztaltam. 8. osztályt elvégeztem. Úgy éreztem, szabad vagyok, szabad utam van. De Isten azt mondta, hogy itt az idő, hogy megállítson engem. Nagyon komoly és súlyos betegséget kaptam, agydaganatot állapítottak meg. Nagyon megijedtem. És mérges lettem Istennel szemben. Miért pont én? A többi siket miért nem kap ilyen betegséget? Milyen lesz az életem? Mi történik velem? És azt mondták, hogy lehetetlen lesz a gyógyulás. Nem lehetett műteni sem, és fokozatos volt a leépülés. Anyukám, apukám nagyon aggódtak értem. Viszont tudtam valahol belül, hogy Isten valamit akar tőlem. De hiába olvastam, az olvasás útján nem volt megértés, és lelki szemeim nem tudtak megnyílni. De Isten tudta, hogy szüksége van rám, és ezt eldöntötte. Nagyon sok szenvedés következett a betegség miatt, kemoterápia, sugárkezelés, lesoványodva és kopaszan ott álltam, és tudtam, hogy Istennek valami terve van. Az első terve az volt, hogy találkoztam Bokros Andreával. És láttam a nyakában egy kitűzött baptista, és anyukám is észrevette, és elkezdtük kérdezgetni Andreát, és Andrea mondta, hogy van ismerőse Kovács Imre, van siket gyülekezet. És erre apukám megörvendezett, de hát együtt jártak Kovács Imrével gyülekezetbe. Felvettük a kapcsolatot Imrével. 2007-ben tavasszal Kovács Imre eljött hozzánk. súlyos beteg voltam, még mindig. Láttam, hogy ő jelnyelven keresztül mennyire jól tudja elmondani Isten üzenetét. Nagyon sokat kérdeztem tőle. Mert sok siket azt mondta nekem, Isten büntetése az, hogy én beteg lettem. De én azt mondtam, hogy ezt nem akarom elfogadni. Óriási kavarodás volt az elmémben, és Imre elkezdte nekem elmagyarázni. Isten nem akar téged megbüntetni. Terve van veled. Ez Isten akarata. Ám most már értem. És kezdett a lelkem kinyílni, a szemeim kinyílni erre. Lelki éhség volt bennem, és folyamatosan kértem a tanítást Imrétől. De nehéz maradt a helyzetem, és betegség megmaradt. 2007-ben mentem először nyári táborba, Siketek nyári táborába, és ott olyan jól éreztem magam. Jó hatások értek, pozitív biztatás a testvérektől, lesz megoldás, ne nézz hátra, hanem Isten valami újat akar veled kezdeni. Mindenkitől ezt kaptam. De a lelkemben még mindig kétségek voltak. Mi lesz a következő lépés? Kérdeztem Imrétől, mi lesz velem? Imádkozzatok, hogy meggyógyuljak. Azt mondta Imre, ha hiszed, hogy Istennek terve van veled, meg fogsz gyógyulni. És a gyülekezet körbeállt, és imádkoztak értem, térden állva, sírtunk, vigasztaltak engem. A betegségem továbbra is megmaradt. 2007-ben látogatást tettünk nagyváradi Siket gyülekezetben. És újból éreztem a lelkemben, ha engem szolgálatra választott ki az Úr a jövőre nézve, hogy a Siket gyülekezet legyen, hogy a Siketek közt munka legyen, ne vigyen el engem magával, engedj, hogy itt maradjak, hogy legyen gyógyulásom. És meghallgattak a testvérek, és újból a gyülekezet ott Nagyváradon körbeállt engem, és a teljes gyógyulásért imádkoztam. És hittem, teljesen elhittem, hogy Isten ezt valóban meg tudja tenni, ha ő akarja. A gyógyulásom az ő akarata, az ő kezébe tettem. 2008-ban, pont a születésnapomon kellett menni vizsgálatra. És az eredmény az csoda volt, és azt mondták, hogy nem találják a daganatot. Nem értették az orvosok. Mi az, hogy 2 év alatt elmúlt? Azt mondták, hogy ez lehetetlen. Amikor ott voltam a kórházban, 4-en feküdtek mellettem ugyanezzel a daganat típussal, és mind a 4-en meghaltak. Hogy én mégis meggyógyultam? Tudtam, hogy Isten üzenete ez, hogy ébredjek fel. És hogy igenis szolgálatba akar állítani. Az ő dicsőségére éljek ezek után. Neki terve van velem. És teljes mértékben odabíztam az életem. Belekapaszkodtam Jézusba. És tudtam, hogy az egyedüli megoldás az életemben, ha Krisztus követő leszek. 2008-ban az egész családom együtt döntött az Úr Jézus követése mellett, és együtt merítkeztünk be Szokolyán. 2008. szeptemberében elkezdtem gimnáziumba járni. 4 év alatt elvégeztem, tanultam, rendesen levizsgáztam, és tudtam, hogy Isten nekem akar mutatni valamit. Azt mondta, hogy a teológia legyen a cél. 1 Korintus 11.1. Kövessétek példámat, amint én is a Krisztust követem. Ó, igen, tudtam már, ez az. Ez az a cél. Pál apostol, ahogy követte az Urat, én nekem is úgy kell. Mi a megoldás? Tanulnom kell. Menjek a teológiára. Valóban tudtam, hogy ez nehéz lesz. Mert a teológia még soha nem járt Siket hallgató. Én voltam az első jelentkező. Beszélgettem Andreával, mi a megoldás? És nagyon nehezen döntöttem, végül sikerült, megkaptam a levelet, sok imádság után elmentem pótfelvételire. És amikor én megérkeztem, üres volt még az épület, én voltam ott egyedül, leültem, és gondolataimban, szívemben izgatottság volt. Mi lesz, ha nem vesznek fel? Hát Isten gyorsan adott választ. Olvastam az igét, Máté evangélium a 9. rész, 37-38. Versét olvastam akkor éppen. Sok az aratnivaló, de kevés a munkás. Ezért kérjétek az aratás urát, hogy küldjön még munkásokat az aratásba. Ó, hát értem. Miért vagyok én a teológián? Mert kell Siket gyülekezetben még segítő. Kell, hogy legyen, aki tovább viszi ezt a szolgálatot. Kell, aki segítse a gyülekezetet. Hogy ne csak Budapesten legyen gyülekezet, hanem más helyeken is. Azért küldött engem Isten ide, hogy a gyülekezet növekedjen, hogy lelki munkás legyek, hogy a célom a szolgálat legyen. és Krisztus evangéliumának bemutatása és elmondása. Tudtam, hogy ez az én komoly utam, és Isten választott. És nagyon köszönöm Istennek, hogy ezt megtette. És Isten ad nekem lelki erőt, és ad bölcsességet, hogy elvégezzem az iskolát. És azért imádkozom továbbra is az Úrhoz, hogy vigye végig a tervét velem. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: Beszélgetés elején említetted, hogy Isten férjet is, és két aranyos kislányt is ajándékozott neked. Hogy látod, hogy élték meg a közvetlen környezeted, a családod?
2: A közvetlen környezetem, a családom nagy szeretettel és elfogadással élte meg ezt. Azért az a 9 év tanulás, ez könnyű elmondani, de ez a 9 év tanulás, ez rengeteg anyagi kiadással is járt. Mindig kommunikáltam a családommal és a gyerekeimmel is, mindig megbeszéltem velük azt, hogy most ezt vagy ezt fontosnak tartom. Amikor a legnagyobb döntés, ugye a teológiai tanulás elkezdése került a képbe, akkor leültem és megkérdeztem őket, hogy figyeljetek, most 3, de inkább 4 éven keresztül nagyon keveset leszek itthon, tanulni fogok legtöbbször, lehet, hogy nektek kellene majd kitakarítani, meg elmosogatni, meg egy kicsit segíteni. Nyilvánvaló akkor az én lányaim már 17-18 évesek voltak. És ugyanezt mondtam a drága férjemnek is, hogy bevállalja azt, hogy én nem tudok most már úgy 100%-osan anyuka lenni ezekbe az időszakokba, hanem nagyon sok minden van, amit eddig én tettem, de most neki kellene. És amikor mind a hárman igent mondtak erre, na akkor kezdtem el tanulni. Nagyon fontos az, hogy ez a konszenzus meglegyen közöttünk. És hát az én gyerekeim már nagyok, tehát 25 éves, meg 23 éves, megvan az önálló életük, és tudom, hogy látatlanul, de ők figyelik az én szolgálatomat, még figyelik a mi életünket, és mindig erre törekedtünk Jánossal, hogy őszintén éljük az életünket a gyerekeink előtt. És tudod, mostanában gondolkoztam azon, hogy lehet, hogy ezt is elrontottam, meg azt is, meg hogy másképp kellett volna a gyerekekkel viselkednünk, meg hogy jobban kellett volna ezt csinálni, meg jobban kellett volna azt, és aztán utána olyan ellenpéldákat mutatott nekem a Jóisten, hogy így örömmel tudtam elmondani a Jóatyának, hogy mit láttak tőlünk a gyerekek. Azt látták, hogy a legnagyobb tragédiákban és mélységekben is egymásba kapaszkodtunk férjemmel. Azt látták, hogy mi 26 év után is őszintén és rajongva szeretjük egymást. Mi pedig ezt a példát tudtuk nekik mutatni, hogy lehet szolgálva élni, lehet hitben élni, hogy a házasság az Istentől származó ajándék, és igen, lehet egy életen keresztül szövetségesként végigmenni, és adtunk nekik mellé szabadságot, hogy ők maguk megtapasztalva mindezt, önállóan tudjanak Istennek igent mondani a hívására, és úgy formálni az életüket. Ezt az igent ők mind a ketten kimondták, 2006-ban bemerítkeztek, és én úgy látom, hogy most is mind a ketten próbálják az életükben ezt valósággá tenni.
0: Szülőként az embernek van kísértése, ez egy általános tapasztalat, hogy ami neki fontos, az a gyerekének is fontos legyen. Hogy gondolod, alkalmaztál akár érzelmi, akár szóbeli pressziót, vagy meggyőzést, hogy szemnevet mondjunk, arra, hogy ezt a missziót mondjuk a lányaidnak is kelljen, vagy lehessen folytatni?
2: Nem, soha nem. Amikor még relatíve kisebbek voltak, volt egy-két alkalom, hogy elmentünk itt családosan egy-egy siket táborba, de mind a ketten, pontosan azért, mert őszinték vagyunk egymáshoz, elmondták, hogy ők nem éreznek e felé semmiféle elhívást. Néha, amikor református testvérekkel dolgoztam, és mentünk siket gyerekek közé, akkor Hajni Tündit elvittem segítőnek, mert ott sem volt elég emberünk. Nagyon készségesen segítettek, aranyosak voltak, de megmondták őszintén, hogy ez nem az ő útjuk, tehát ők ebben nem tudnak konkrétan részt venni. Na most János felé a presszió, hát itt már azért volt, igen, van is, mert hogy borzasztóan szeretik a siketek az én férjemet. A gyülekezetben levő gyerekeknek egyszerűen ő valami, főleg a fiúknak, valami a Jancsi. Hogyha jön a Jancsi, akkor már minden jó, és minden el van intézve. Tehát János meg nagyon visszahúzódó, és én meg azért sokszor bököm ott oldalba, hogy de hát látod, hogy szeretnek, hát akkor gyere, és nyilvánvaló, hogy szembesült azzal, hogy a szolgálat kiszélesedik, vidékre kell menni, egyéb helyekre kell menni, és ami őt úgy látom, hogy igazán megfogta, ami bennünk egy ilyen összekötő kapocs volt a szolgálat kezdetétől, hogy ha én egy istentiszteleten vagyok és tolmácsolok, akkor ő ott van. Ha evangélikusoknál, akkor ott van. Ha reformátusoknál, akkor ott van. Hogy mi akkor vasárnap, akkor is együtt vagyunk ott az istentiszteleten. És ezt olyan jó volt nekem megtapasztalni, szóval az ő csöndes jelenléte hihetetlen nagy erőt ad, a fizikális segítsége is, de erre megtanultam, hogy igenis tisztelettel meg kell őt kérnem, hogy segítsen. Nem tanulta meg a jelnyelvet még eddig, nem tudom, hogy lesz, mint lesz, de ennek ellenére a siketek nagyon szeretik őt, és tényleg 30-an végig ölelgetik, amikor bejön a gyülekezetbe. Látja most már a szükségét annak, hogy a gyülekezetben az ő személye fontos, mivel a legtöbb gyermek egy siket házasságban hallóként születik. Tehát most már van 6 gyerekünk, különböző életkorral a siket gyülekezetben, ebből egy siket, a többi halló. Na most, ha pont ott van a hallássérült is, amikor a hallók, akkor én már nehezen tudok egyszerre 2 nyelven bibliaórát tartani. Számtalanszor volt már, hogy János ott volt az istentiszteleti alkalmon, és látta a szükséget, és elment a fiúkkal, és külön megtartotta nekik az órát, beszélgetett velük, játszott velük, mert én meg a hallássérült gyermekekkel vagy gyermekkel foglalkoztam. Nem tudom másként mondani, mint hogy amit ugye szoktam használni szóhasználatot, és János már ezen nevet, hogy de hát nem veszed észre? Szóval, hogy ami nekem természetes, és én észreveszem, nem követelhetem azt meg egyértelműen az én társamtól, nem veszi észre, viszont számtalanszor volt, amikor ő észrevett olyan dolgot, amit én nem. Nagyon sokszor volt, amikor ő figyelmeztetett, hogy itt vagy itt vigyázzak. Amikor nem hallgattam rá, nagyon komolyan megbántam, mert utána nagyon sok probléma következett. Úgyhogy most ő egy olyan helyzetben van, hogy nekem vannak álmaim, ideáim, ötleteim, az rengeteg. Ezt nem tudom, miért van, de van. Fellelkesülök. Elmondom Jánosnak, és akkor ő megfogja a kezem, üljünk le, gondoljuk át, és imádkozzunk. Mert ez lehetetlenség, mondjuk, ha éppen valami nagy őrültséget találok ki. De aztán olyan is van, amikor azt mondja, hogy fú, ebben tényleg van fantázia, és akkor álljunk neki. Úgyhogy megint csak a szeretett kapcsolat jön itt elő, hogy igen, vele érdemes megbeszélni, mert ő az én társam, az én másik felem, és amit én nem veszek észre, azt ő észreveszi.
0: Én hallottalak bizonyságot tenni nem olyan rég, és ott elhangzott egy mondat, miszerint kevésből nem lehet sokat adni.
2: Ezt akkor éreztem, amikor elkezdek gyarapodni a hallássérült gyülekezet, és a testvérek 90%-a világból jön. Vagy semmiféle Isten tapasztalatuk nincs, és azt mondom, hogy ez a jobb, vagy pedig teljes katyvasz van a fejükben. Tehát a nem megfelelő kommunikáció miatt, félreértések miatt, valami fantasztikus, hogy milyen színes Isten képpel rendelkeznek, és milyen dolgok jutnak az eszükbe. Nagyon nehéz erről lebeszélni és megváltoztatni egyes szempontból a nézeteiket, és ez szembesített azzal, hogy most én lapozgathatom a Bibliát, meg tolhatom az óra alá az igét, de most akkor mi van a mögött? Mi az a plusz, amivel meg tudnám támogatni, hogy de ezt most nézd meg, tényleg így van, és valójában ezt akarja neked üzenni Isten, vagy ezt akarja nekünk üzenni az evangélium? És ennek a szükségét éreztem, hogy nekem el kell mélyednem a bibliai tanulmányokban, mert kevesen van, és szeretném mélyebben megismerni a Bibliának az igazságait. A másik inspiráció volt még ugye a gyerekek a gyülekezetben, tehát hogy a gyerekeket tanítani kell, és ha halló gyerekek, akkor értelemszerűen rám várna ez a feladat. Na most mit tanítsak én nekik? Konkrétan nem volt olyan felkészültségem a Bibliából, hogy a gyerekek felé világosan, egyszerűen át tudjam adni. Úgyhogy jelentkeztem a teológiára, a pünkösdi teológiának nagyon-nagyon jó volt a kreatív hitoktatás szaka, és elmentem tanulni. Egy csodálatos közösséget is kaptam, és tényleg olyan csodálatosan, finoman, érzelemmel gazdagon tanultunk a hitoktatásról, teljes szabadsággal, hogy én azt már rögtön tudtam alkalmazni egyrészt a hallássérültekre, másrészt a gyerekekre, hogy végül is ez segített engem ahhoz, igenis a tanulás segített ahhoz, hogy még többet tudjak segíteni. De ugyanez indított engem arra, hogy a jelnyelvet egyre jobban és jobban és jobban, ugyanez indította arra, hogy pszichológiát az alapfokon, mert szükséges a minőségi munkához a tudás. Nagyon szükséges. Nálam ez ugye úgy működött, hogy az isteni elhívás megvolt, a szeretet és a szeretni akarás megvolt, viszont a szaktudás volt kevés. Én ezt tartom egyébként a jó sorrendnek. Nagyon sokszor szembesültem olyan szakemberekkel. Megvolt a 3 diploma, megvolt a szakvégzettség, alfától omegáig mindent tudtak a hallássérülésről vagy a fogyatékosságról, de nem volt szívük a munkához. És ez volt az, ami hiányzott, és ezért nem tudták az ő segítségüket elfogadni a hallássérültek, vagy a fogyatékkal élők, ezért voltak ők taszítóak a szemükben. Én meg nem akartam taszító lenni, hanem olyan szeretnék lenni, aki adni tud valamit, azt, amit csak Krisztus tud adni. És tudod, nagyon érdekes, hogy ami még engem a tanulásra serkentett, az a kezdő tolmács időszakomba, amikor még konkrétan önkormányzati kórház, orvos, tehát különböző tolmácsolási szituációkba belekóstoltam. És tudod, amikor ott ültem a hallássérült ágya mellett, aki elvetélt, és fölébredt az altatásból, és az én arcomat látta először. És még össze-vissza jelelt szegény, hiszen hát altatás után mindannyian bódultak vagyunk, és akkor tudtam, hogy itt valami többet kell adni. Tehát itt nem menekülhetek el az elől, hogy vigasztaljak, de nem elég egy emberi vigasztalás, mit ér az semmit. És ott döbbentem rá arra, hogy milyen kicsi vagyok én ehhez, hogy nekem kell az a szeretet, amitről a Jézus beszélt. Nekem kell az a szeretet, amit egy érintés által, azáltal, ahogy a szemébe nézek, azáltal, ahogy részt tudok vállalni a szenvedéséből, hogy így át tudjam nekik adni. És ez mind-mind arra ösztökélt, hogy még többet, és még többet, és még többet. És az az igazság, hogy ez a folyamat most sem ért véget. Kész vagyok, és nyitott vagyok még tovább tanulni bármilyen olyan területen, ami nekem a szolgálathoz pluszt ad. Nagyon sokan gondolják egyébként, hogy ez az egyén érvényesülésemhez volt szükséges. Szó nincs erről. Tehát vígan élhetnék én a tolmács végzettségemmel, nem kéne nekem mindezzel foglalkozni. De nem is gondoltam, eszembe sem volt az, hogy azért legyek tolmács, hogy én majd megéljek ebből. Hanem azért vagyok tolmács, hogy szolgáljak vele másoknak. És azért nem megyek teológus hitoktatónak, mert nem azért tanultam, hogy most karriert csináljak, hanem azért, hogy a sikergyülekezet meg a fogyatékkal élők érdekét képviseljen valahogyan az egyházon belül. Azért tett oda Isten.
0: A rádiónkat nagyrészt keresztény hívő emberek hallgatják, ha rád gondolnak, mint Bokros Andreára. Miért imádkozzanak?
2: Hogy soha ne múljon el bennem a kíváncsiság. Hogy Isten folyamatosan tudjon használni, hogy soha ne érezzem azt, hogy kész vagyok, hanem akarjak tovább és tovább menni. Adjon a jó Isten még többet szeretetéből, amit ki tudnék mutatni, hogy ne essek az önsajnálat csapdájába, hogy maradjak a férjemmel ilyen csodálatosan jó, mély szeretet kapcsolatba, és a mi életünk az szavak nélkül legyen példa a gyermekeink előtt, hogy adjon nekik is Isten egy személyes történetet, amit megélhetnek ő vele.
0: És ha szeretett siketekért?
2: Siketekért? Igen. Igen, mert nem a siketek, mi nem hallunk jól.
0: Köszönöm a beszélgetést.
2: Én köszönöm.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. A múlt héten befejeztük Veszélyben a kapcsolataink című sorozatunkat, és így ma egy bizonyságtételt szeretnék megosztani hallgatóimmal. Még az ősszel rögzítettük Erdélyben, egészen pontosan Kolozsváron, ahol az ottani magyar egyetemista ifi vendégei voltunk, és közülük sokan arra is vállalkoztak, hogy megosszák velünk megtérésük történetét, és egy kicsit bepillantást engedjenek mindennapjaikba. Számomra mindig öröm, ha fiatalokkal találkozhatok és beszélgethetek velük. Valahogy élvezem őszinteségüket, fiatalos lendületüket, őszinte meglátásaikat. Azt külön kiváltságként élem meg, ha a hitben megalapozott, az Úrhoz hűséges fiatalokkal ismerkedhetek meg, hiszen a jövő, és így a gyülekezetek jövője is rajtuk áll vagy bukik majd. A következő percekben Király Pannával beszélgett Tibor, hiszen párhuzamosan interjúztunk, hogy minél több bizonyságtételt rögzíthessünk, mert ugye nem minden nap ugrik ki az ember Kolozsvárra.
3: Én Székelyföldről érkeztem, egy kis városból, Baróta neve. Keresztény családban nőttem fel, nagyszüleim, szüleim meg vannak térve. Úgy kell elképzelni, hogy kiskoromban egy háztartásban laktunk, éltünk, úgyhogy nekünk úgy, nem is tudom, hát természetes volt számomra az, hogy vasárnap elmegyünk, gyülekezetbe vagyunk, vasárnap iskolai, meg egyéb gyerekfoglalkozásokon veszek részt, tehát, hogy ebben nőttem fel, és azt gondolom, hogy nagyon jó példát kaptam tőlük. Jó példa voltak a keresztény életre. Úgy pont nemrég gondolkoztam, hogy mi az, ami a megtérésre indított. Sokáig azt gondoltam, hogy a legfőbb szerepet a gyülekezet játszotta, és mostanában kezdtem belátni, hogy bár ez is igaz, talán édesanyámnak az élete volt az, ami előttem nagyon hiteles volt, és ami én szerintem megtérésre indított. Tehát az ő kapcsolata az Úrral, az, ahogy ezt megélte, az, amennyire ez valóságos volt, az engem nagyon inspirált, és ezt keltette fel az érdeklődésem, hogy mi is ez. Nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni. A mindennapi élete, az, ahogy hozzááll dolgokhoz, az ő hozzáállása, beszéde. Tehát, hogy ő nem csak úgy mondta, hanem azt úgy hitte is, amit mond. Az imái nagyon őszinték voltak. Illetve voltak nagy próbák az életébe, és az, ahogy ezekben helytállt. Én olyan 7 éves voltam, amikor édesanyámat ményakrákkal diagnosztizálták, és közel egy évig kint volt Németországba kezeléseken. Ez időszak alatt mi a nagyszüleimmel éltünk, és nem sok esélyt adtak neki. Azt mondták, hogy 5 éve van, az is 60%-os eséllyel. És nekem példaértékű az, ahogy ő hitben kitartott mindvégig, és ahogy küzdött, és nem adta fel. És ez nagyon meglátszott az, hogy őt ez megerősítette. Ennek most már 15 éve, egészséges, dolgozik, felnevelt minket. A 2 másik lánytestvérem van egyébként, még 3-an vagyunk testvérek, és nem volt könnyű, de mégis az, hogy Isten kihozott minket ezekből a próbákból, és ahogyan ezeket végigjárták a szüleim, meg mit ebből mi láttunk, nem is volt kérdés bennem, hogy én szeretnék hasonló életet élni, és az Úrral járni.
0: Hívő életet élve, keresztényként élve, úgy döntöttél, hogy jogot akarsz tanulni.
4: a keresztény életvitelnek az alapdokumentuma a Szentírás. Hogy vagy a Szentírással? Hogy viszonyulsz a Szentíráshoz?
3: Fontos számomra. Azt gondolom, sokkal inkább előrébb helyezném. Ha választani kéne, hogy a törvényeket, vagy a Szentírást választom, akkor azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy melyiknek az értékrendjét helyezném előtérbe, ha választani kéne. Ha tényleg tegyük fel, hogy a mostani jogrendszerünk szembe menne a bibliai értékekkel. Egyébként érdekes, hogy ebből indult ki talán még annó a jog is, tehát hogy vannak olyan vonatkozásai, amik kapcsolódnak, vagy amik hasonlóak. Talán napjainkban egyre inkább eltér a kettő ezt érzékelni, meg látni, hogy sok minden olyan dolgot elfogadunk társadalmilag, amit a Biblia nem, vagy amit tilt, gondolok akár a homoszexualitásra, vagy egyéb megosztó kérdésekre. Én mindenképp szeretném magam a bibliai értékekhez, értékrendhez igazodni, meg igazítani, és akár a munkámban is ezt felvállalni. Még nem döntöttem, hogy milyen irányba akarok menni, de számomra fontos, hogy ezeket a bibliai értékeket képviseljem.
4: Amikor szóba kerül a egyetemista társak között, biztos szóba kerül néha a hit is.
3: Igen.
4: Hogy reagálnak arra, hogy te hívő vagy?
3: Nagyon jó kérdés. Amikor első évben felkerültem az egyetemre, bennem hát nagy kérdés volt, hogy ezt úgy, hogy vállaljam fel, vagy ha nem úgy viszonyulnak hozzám, nem pozitív módon, akkor mi lesz? Azért, amikor az ember egyedül van, nincsenek barátai, vagy kiszakad az otthoni közegből, nagyon fontos számunkra, hogy találjunk egy olyan közösséget, ami befogad, vagy az egyetemen is, hogy tudjunk a kapcsolatainkon keresztül is érvényesülni. Eleinte, hát főleg akikkel egy kollégiumban laktam, a lakótársaim figyeltek fel erre, és mondták, hogy számukra nagyon furcsa, hogy én másképp élek. Például ők mentek bulizni, vagy hát na, ilyen egyetemi dolgok, cigaretta, ital, hasonló dolgokban így nem vettem részt. És akkor, amikor kérdezték, hogy miért, akkor felvállaltam. De alapvetően így inkább azt vártam, hogy ők kérdezzék. Tehát, hogy nem szerettem volna én erőltetésszerűen mondani, hogy miért nem teszem, miért nem csinálom, inkább úgy voltam, hogy beszéljenek a tetteim, vagy az, ahogy élek. És ez tényleg beigazolódott, hogy ők jöttek, és érdeklődtek, és kérdezték, hogy mi ez, hogy ez olyan más. Ők is járnak templomba, és mégis sok mindenben eltér az, ahogy élünk.
4: Akkor most tegyük fel ezt a kérdést tényleg. Ha az egyik templomba járó simán megenged magának dolgokat, a másik meg nem, akkor kinek van itt igaza?
3: Talán nem is annyira a templomba járás a lényeg. Ez szerintem csak egy jó gyümölcse annak, hogyha az ember valóságosan megéli a hitét és az Úrral való kapcsolatát, hogy vágyik a közösségre, vágyik arra, hogy gyülekezetbe járjon. De elsősorban szerintem ez ott van az imakamránkban, az igeolvasással kezdődik, az, amit bennünk létrehoz, vagy kimunkál Isten.
4: Nagyon sokan azt mondják, hogy tudomásul kéne venni már így a 21. században, hogy azért a Bibliának az etikai, erkölcsi tanácsai egyszerűen szinte kivitelezhetetlenek, annyira megváltozott a körülmény. Hogy gondolkozol te erről?
3: Én azt gondolom, hogy Isten nem változott. És ő, amikor megteremtette a világot, és ezeket az értékeket, meg mondhatjuk szabályokat megadta, amikhez igazodnunk kell, azt a mi javunkra tette. És annak ellenére, hogy több ezer év eltelt, és a világ változik, és a társadalom más értékeket tart fontosnak, vagy helyez előtérbe, Isten nem fog ehhez igazodni. És talán mi keresztényekként ezt kell megértsük, hogy mi nem a társadalomhoz, meg nem a mostani világ gondolkodásmódjához kell igazodjunk, hanem Istennek meg a bibliai értékrendhez. És ha azt is mondják, hogy ez most már olyan kivitelezhetetlen, meg elfogadhatatlan, én azt gondolom, Isten nem vár el tőlünk olyat, amire nem lennénk képesek, hogy betartsuk.
4: Igen, de nagyon sokan hivatkoznak mostanában arra, még keresztények is, hogy na de hát Isten kegyelmes, és pontosan tudja, hogy milyen esendő gyengék vagyunk, és túlnéz ezeken a dolgokon.
3: Hát ez igaz, hogy kegyelmes. Én nem zárom ki azt, hogyha valaki mégis elesik dolgokba, vagy elkövet bűnöket, Isten azt gondolom megbocsátja. Esendőek vagyunk, tényleg ez az igazság, hogy van, hogy az ember téved. De mindenek előtt szerintem a Bibliához kell igazodjunk, az igéhez, és amit a Biblia értékként. Tehát, hogy ezt nem fogadja el, hogyha mi erre hivatkozunk, és így húzzuk ki magunkat a dolgok alól, hogy hát Isten kegyelmes és elnézi.
4: Változtatott a Biblia olvasáson bármit is a számodra, hogy jogot tanulsz? Hiszen azért, amikor Ószövetséget olvasol, abban Isten nagyon sokszor jogot is hirdet. De amikor Új Szövetséget olvasol, abban is vannak jogi események, meg jogkövetkezmények is. Okozott-e már a számodra bármiféle meglepetést, vagy akár egy újfajta megtapasztalást így az ige olvasás?
3: Talán az, hogy amikor úgy jogot tanulom, akkor úgy próbálom keresni benne, hogy mi az, ami az igéhez is kapcsolódik, vagy ami olyan fajta értéket képvisel. Egyébként igen, jobban érdekel talán azóta, jobban felfigyelek, hogyha olvasom a Bibliát, és úgy ilyen vonatkozások vannak benne.
4: Amikor előre nézel, mi szeretnél lenni? Mi az, ami úgy éreznéd, hogy akkor úgy kiteljesedett az életed, hogyha az úgy lehetne?
3: Hát én talán elsősorban úgy nem a karrier kapcsán fogalmaznám meg ezt. Inkább a család. Valószínűleg az, ahogy én felnőttem, meg anyukám példájából is jön ez, hogy úgy ennek a megélése, meg ez az, amit úgy érzem, hogy értelmet adna, hogy gyerekeim legyenek, családom legyen, hogy ezeket az értékeket, amiket én is kaptam a szüleimtől, azt át tudjam adni. A munkámban talán csak annyi, hogy szeretném, hogyha talán ott is megvalósulhatna ez, hogy tudom képviselni ezeket az értékeket és felvállalni.
2: Király Pannával beszélgetett Tibor Kolozsváron. Ismét hangsúlyossá vált számomra, hallgatva Pannát, hogy mennyire meghatározó a családi háttér az életünkben és gyermekeink életében. Adhatunk jó és követhető példát nekik, de sajnos ennek az ellenkezője is igaz. Az Úr Jézus földön jártakor a kortárs tanítóktól eltérően többször is magához hívta a gyermekeket, sőt még példaként is odaállította őket tanítványai elé. Máté evangéliuma 18. részében például ezt olvashatjuk. Abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában. Jézus oda hívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta, bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyetek kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik. A felelősség tehát óriási, de a lehetőség is. Hiszen azzal, hogy Isten gyermekekkel, unokákkal ajándékozott meg minket, tulajdonképpen missziós területté változtatta a családunkat, mégpedig a nap 24 órájában. Éljünk hát a lehetőséggel, addig, amíg velünk vannak, hogy aztán kirepülve a helyes röppályán haladhassanak, s végül majd célba érhessenek. Kulcsár Anikót hallották, a viszonthallás reményében köszönök el Isten áldását és békességét kívánva.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyváradon találkoztunk néhány olyan testvérrel, akinek nagyon komoly szabadítást végzett Isten az életében, és a nagyváradi cigány gyülekezetbe tartoznak. Örömmel jelentkezett a bizonyságtevők sorába Kajca József, aki azt is örömmel mondta, hogy ő a lelkipásztornak a testvére. Hogy is indult az élet? Milyen is volt az a család, amiben fölnőtt?
1: Mikanon születtük, hiszen sokan hallottak, hogy a Cinkapanna, ahol ott születtek legtöbb cigányok itt Velencén, itt Váradon. Ott születtem én is, és tudom azt is, hogy édesapám is egy munkás ember volt, mióta ismertem, dolgozott ő is, és munkahelyről is ment nyugdíjban. Édesanyám mindig otthon volt, mint háziasszony is, mivel voltunk többen testvérek, persze házilag otthon dolgozott, de ott, hogy tudom, azt is emlékszem, este, mikor mindig le kellett feküdjünk, édesapám mindig próbált, hogy imádkozzunk, és úgy aludjunk el. Üzlözsi, Mária, ezek az imádságok voltak abban az időben, meg mi atyánk, ami van a Bibliában is, ezt is szoktuk elmondani. Hát már abban az időben, gyerekkorunkban már próbáltunk járni templomban, itt templomtéren, a katolikus templomban. Bátyám János az, aki most a lelkipásztor, rendszeresen járt, és mindig hívogatott engem is, hogy menjek vele. És volt, mikor elmentem vele is, és mentünk, és már kezdtünk növekedni, és akkor már ott volt, hogy én is 17 éves voltam, nagyobb voltam, iskolában már nem jártam, befejeztem az iskolát, és hát tanáltam, akivel most lakom, most is, egy lány Marikának hívják, akit szeretek. Igaz, hogy én 17 éves voltam, ő 13 éves volt. És jártam hozzájuk úgy, mint ahogy kell, hogy elvegyem tisztességesen, járunk hozzá, és akkor majd tudjunk csinálni egy lakadalmat abban az időben is. Nem sikerült, mert az ő édesanyja, szülei tiltották tőlem. És mivel szeretük egymást, nálunk meg ez sajnos divat is volt, elszöktünk, elmentünk. És úgy együtt maradtunk, együtt laktunk, és de hát menni kellett dolgozni ahhoz, mert hát most már feleségem van. És úgy elmentem dolgozni Santieren. Ott dolgoztam 2 évig a Santieren, de ott Santieren olyan hely volt, hogy télen hideg volt, Ceausescu idejében. Na, ott sokszor bevittek a kórházba, és azt mondta édesanyám, meg a feleségem, ha nem hagyom ott a munkahelyet, akkor nem lakni fog velem, és ezzel megijedtem. És onnan átköltöztem, mentem egy gumiszekción, úgy, mint vulkanizáló. És ott dolgoztam, és akkor már az első gyerekünk, ami meglett, mert nekem most van 4 lányom, és 1 fiam, 5 gyerekünk van. És meglett a nagyobbik lányom, akkor 18 éves voltam, korán jöttek a gyerekek, és úgy jöttek egyik a másik után a gyerekek. De igen, amikor ott a Santieren dolgoztam, ott persze, hát 17 éves, még gyerek voltam, még ilyen eszel voltam, hát ott, ahogy dolgoztunk, mindig hoztak italt, hogy például akinek milyen apartamentje van, hogy dolgozunk is, hogy jobb munkát csináljunk, mindig hoztak nekünk italt. Hát én nem tudtam, hogy milyen az ital, és mindig kínálgattak engemet, és akkor egy kicsit meg hideg volt, télen volt, meg kóstolgattam. Úgy meg kóstolgattam, hogy már akkor nem kellett megkóstolgatni, kínáljanak, hanem már itt a magamtól is. Onnan átmentem a gumiszekción, a vulkanizálónak dolgoztam, 27 évet ott húztam le, plusz 2 évet megint a Santieren. Ott alkoholista lettem, mert már megkezdtem ott is. Ott a gumiszekción, ahol dolgoztam, egy olyan helyen dolgoztam, aki betanított engem, aki elment nyugdíjban, ahol keverik az anyagot a gumit, ahol előkészítették az egész szekciónak. És ottan alkoholista voltam annyira már, hogy mutatom így, hogy nem tudom, nem nagyon emlékeztem, mikor voltam józan. Persze a főnöknő nem tudott semmit csinálni, a szekció se nem tudott hazaküldni, mert hazaküldött volna, akkor nem volt ki csinálni meg az anyagot. Én egyedül tudtam megkeverni az anyagot. És persze akkor éreztem, hogy valahogy nem jó van, nem tudtam haza sem menni, éjszakákat kimaradtam. Már ahol ittam, ott rúgtam be, nem tudtam hazamenni, és ott, hogy 5 gyerek mellett, nagyon szerettem a gyerekeimet, szerettem őket, és bántott, kezdett bántani, hogy miért tudok én ilyen lenni? Miért nem tudom netten ezt az italt? És amellett csináltam olyasmit, amit nem kellett volna. Volt, hogy más nővel is belestem, olyanban is, hogy el kellett menjek, és mert vittek a haverek. És ez telt így több időben. Voltam helyzetben is, hogy felkeltem, koporsóba keltem fel, ott aludtam el egy koporsóban. Ilyen helyzetben vitt engemet az ital. Volt olyan helyzetben, hogy hazajöttem, feleségem már nem bírt a szegény, és ritkán láttak a gyerekek is józanon, azt hittem, hogy én jó ember vagyok, dolgozok, hazaviszem, ami kell, de igaz, hogy a félfizetés sokszor meg is ittam, kölcsön is kértem, és végig meg kellett adjam. És volt olyan helyzet is, mikor pénzt kaptam a feleségem, hát még sajnos, hogy ilyenek vagyunk, talán nem tudom, az egész cigányok, hogy feleségem nehogy nyúljon az én zsebembe, hogy kivegye véletlenül a fizetést, mert hát kell kenyér a gyerekiknek, hát öt gyerekről volt szó, feleségem nem tudott dolgozni, és szegény nem mert hozzányúl a zsebemhez, és felkeltem, és semmi pénz nem volt nálam. Ez nagyon bántott egy idő, mert nem volt kenyér attól. És abban az időben nem voltak ezek a telefonok, mobiltelefonok, elmentem egy szomszédnál, fix telefonál, telefonáltam a kollégámmal, akivel ittunk a Hotel Continentalba, abban az időben Dácsának nevezték, és azt mondta, Jóska, ne bánkodjál, mert a fizetésed megvan. Örömmel elmentem, elhoztunk a fizetésed, adtam adni a feleségemnek, és így lassan próbáltam mindig az erőmből elhagyom, letenni ezeket a megkötözéseket. Bánkodtam, én mikor kiózanodtam, fejemet széjjel akartam lenni a falba. Bántott, hogy miért tudok ilyen lenni öt gyerek mellett. De már a feleségem meg volt térve, és emlékszem, mikor mindig hazajöttem, igaz, hogy mindig részegen jöttem, én akkor még a komplexnél kaptam apartamentet, azt is a munkahelyemre, adtak nekem két apartamentet, mivel öt gyerekem volt, és abban az időben jártunk az egyes számú, ott a hotellel szemben, a gyülekezetben, és sok testvérek jöttek hozzám, hogy az Isten könyörüljön meg rajtam, és mondták az evangéliumot, beszéltek, de hát igen, szegények átöröttek, mindig részeg voltam is. Nem sokat emlékeztem másnap, mert ez volt nálam a baj, hogy amikor berúgtam, már non helyzetben volt, hogy másnap nem emlékeztem semmire. Aztán éreztem, hogy nagyon rám nehezednek a bűnök, mit tudjak csinálni, hogy tudjam letenni. Mindig megígértem a feleségemnek, hogy nem csinálom ezt többet, hazőfni fogok rendesen. Szegény nem volt mit csinálni, sokszor megbocsátott nekem, mivel Isten gyermeke is volt, és hiszem, hogy sokat is imádkozott ő is, sokan is imádkoztam, aztán tudtam meg. Abban az időben még Simon volt lelkipásztor, ő is nagyon sokat imádkozott, sokat járt hozzám is ottan is, de nem tudom, mit beszélt, mert mindig része voltam. Kezdtem járni a gyülekezetben, tudom, mikor ittam, nagyon sokat sírtam, tudtam azt, hogy nem jól csinálom, de nem volt erőm. És ami meggyőzött engem, azt mondja, hogy a János 1.12-ben a vers azt mondja, aki engem befogad, hatalmat adok annak, hogy Isten fiával legyen az, aki hisz én bennem. Mikor ezt így elolvastam és hallottam, és sokszor hallottam, volt evangelizációk, rengeteget sírtam, de nem volt erőm ott azt, hogy gyöntsek. Az, hogy befogadjam az Úr Jézus Krisztust, és tudom, hogy akkor Simon prédikált, egy evangelizáció volt, és akkor fogadtam az Úr Jézus Krisztust, mint személyes megváltomnak. Én most is csodálkozom, hogy Istennek milyen hatalma van. Csodálkozom, hogy meggyőzött a Biblia. Isten tudta ezt benne munkálkodni ahhoz, hogy csak ő tudott nekem erőt adni ahhoz, mert a bűneim annyira rám nehezettek, mert nem tudtam letenni a bűnem. És próbáltam megváltozni, mert szerettem a gyerekeimet, sajnáltam őket, láttam, milyen helyzetben voltak, már láttam mások, milyen szépen mennek szülők a gyerekeikkel, örömmel, és ez nagyon fájt nekem. És hiszem, hogy Isten akkor megállított, és akkor befogadtam az Úr Jézus Krisztust. És mint csodálatos, amit az 1998-ban fogadtam be az Úr Jézust, én most 58 éves vagyok, és akkor, mikor befogadtam az Úr Jézus Krisztus, senkinek nem szóltam. Hazajöttem, akkor itt laktam, ahol most lakunk. Hátra mentem, udvaron hátul, senki nem látott, mintha nem történt volna. És ez most 19 éve van ennek. Tudom, hogy a cigaretta is rabja volt nekem, mert elszívtam két doboz, három doboz cigarettát is. és megfogtam a cigarettát, letettem a föld, és szíjjel morzsoltam az egész cigarettát, és azt mondtam, hogy szíder, te ördög. És attól a perctől kezdett megváltozni az életem. Most már érdekes, ha jön a nyugdíj, mert nyugdíjas vagyok, most már nem, hogy én adom a pénzt oda, hanem a feleségem veszi fel a pénzt. És tudom azt, hogy van erőm Krisztusban, mert ő vagy az erőd, mert le tudtam tenni a bűneimet, és hazamentem, letérdepeltem, és elkezdtem, amit tudtam, emlékeztem gyerekkorom óta, milyen bűnben értem, milyen megkötözések alatt értem, és ezeket mind elmondtam Krisztusnak, az, aki tudja hatalmatlan, és az, aki le tudja venni a bűneinket, az, aki meg tud tisztítani a mi bűneinktől, az, aki megbocsás a bűneinket, ha bevalljuk, és ezeket mind elmondtam a mi Istenünknek, és azóta én nagyon hálát adok Istennek, hogy a gyermeke vagyok, és megszabadított mind attól, ami meg voltam kötözve. A Zsidó 11 első vers azt mondja, a hit remélek dolgoknak valóság, és a nem látó dolgokról való meggyőződése. Na most a hit az, hogy nem lássunk, de hiszük. És tudjuk azt, hogy ott van Isten, aki meghat érete, meghat éretünk. Igaz? Mint ahogy mondtam, a János 1.12-ben, aki engem befogad, hatalmat adok. Na onnan tapasztalom, hogy milyen hatalma van Istennek. Onnan tapasztalom, hogy meggyőzött a Biblia, hogy igaz, amit ér az ige. Ahhoz, hogy megszabadított attól, ami nekem nem volt erőm, de ahhoz Istennek volt ereje ahhoz, hogy engem meg tudjon szabadítani. Sokan mondják, hogy hiszek, de nem cselekeznek. És mivel én hiszem, hogy nekem van megváltom, hiszem, hogy Jézus meghalt életem, és az, aki feltámadott, és az a feltámadásnak az erejét adja mi nekünk is, azok, akik meg vagyunk kötözve, akik nem tudjuk letenni a bűneinket, akik nincs erőnk letenni a bűneinket. De ez hitáltal van, mert kértem az Urat, hogy szabadítson meg engemet. Kértem az Urat, mert nincsen erő. És az Ur a munkába lép, és ad az erő.
0: Mit jelent Kajca testvér életében az ige?
1: Isten szava, ami a Bibliában van. Mert maga az ige az, ami Istennek az ő szájából jött ki, és ennek hatalma van az igének. És szól hozzám Isten. Az ő szent lelke által szól hozzám. Szent lelke által tudok másoknak is mondani azt, hogy Isten mit tett velem. Hogy meg tudod győzni engemet, milyen erőt tud adni, mert nekem sincs erő. De ő adta ez erőt. Neked sincs erő, és látom, hogy te most milyen helyzetben vagy. Neked is tud ilyen erőt adni. Minden szó a Bibliában igaz, és meg vagyok győződve.
0: 19 évvel ezelőtt döntött az Úr Jézus Krisztus mellett. Mit szólt ehhez a feleség?
1: Akkor igen, mikor én döntöttem, nem szóltam senkinek, mert már a tekintélyemet elveszítettem a családom előtt, sokak előtt elveszítettem, mert mindig mondtam, hogy megtértem, megváltozok, nem sikerült, még igazán nem fogadtam be az Úr Jézus Krisztust. És akkor nem szóltam én a családomnak is, de én mentem dolgozni, és akkor abban az időben, mikor befogadtam, Isten erőt adott, újjáteremtett, megbocsátott a bűneimet, hogy mondtam, letettem a bűneimet Krisztusnak a lába előtt, és rendszeresen jöttem haza. És akkor mind 2 óráig dolgoztam abban az időben, 3-ra, mert Püspökibe volt ez a gumiszekció, 3-ra mindig itt voltam. De nem szóltam semmit a feleségemnek, mert nem ismertem, mert a tekintélyemet elveszítettem. Csak rá egy hét, 2 hét, 3 hét, fülem halatára hallom, megtért a férjem. És akkor az egész gyerekek odá fogtak sírni, feleségemmel együtt. Ezt az örömöt, amit akkor kapunk Istentől, na erre igyekszünk másoknak is átadni.
0: A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorral legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra!

Szeretettel köszöntöm az Evangéliumi Rádió hallgatóit. Én Mihály Falván beszélgetünk Vencel Máriusszal, aki Bihar félegyházáról érkezett, és amikor kérdeztem, hogy az milyen messze van Ér Mihály Falvától, azt mondta, hogy vagy 30-35 kilométer. És hát csak ezért a beszélgetésért utazott ide. Természetesen, mint ahogy ebben a műsorban a megszólalók zöme, roma származású.

0: Kedves Máriusz, hogy is kezdődött Vencel Máriusznak az élete?
1: Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. 41 éves vagyok, házasságban élek, van egy csodálatos feleségem, és van egy lányom, aki már 15 éves. És el szeretném mondani az én történetemet, hogy kezdtem el az Úr Jézussal járni. Az én történetem nagyon hasonlít a tékozló fiú történetéhez. Nem egy vallásos családban nevekedtem, édesapám nem volt vallásos, édesanyám se volt, de körülbelül 6 vagy 7 éves lehettem, amikor édesanyám elkezdett járni a faluban lévő baptista gyülekezetben magyar testvérekhez, és megtért. Én is jártam vele, és szerettem járni a gyülekezetben, 8 éves lehettem, és szerettem a prédikációkat, de mivel ahogy növekedtem, és láttam, hogy a velem egyidős gyerekik milyen úton járnak, ezért engem is az ellenség, a sátán becsapott avval, hogy már nem jártam gyülekezetben, és körülbelül 16 éves koromban kénytelen voltam a nehézség miatt elmenni Magyarországra dolgozni, fizikai munkát, mint segédmunkás, és az ottani élet teljesen elvont az én lelki életemet, teljesen elfordultam Istentől is. Úgy éreztem, hogy nekem már annyi bűnöm van, hogy Isten nekem nem tud megbocsátani. Körülbelül 22 évesen, amikor az én feleségemmel megismerkedtem, összeházasodtunk, ő elkezdett járni édesanyámmal a gyülekezetben. Én nem tiltottam ettől, de ő annyira megérintette az Úr Jézus Krisztus, hogy elfogadta, mint személyes megváltóját, és Diószegen a Magyar Baptista Imaházba megkeresztelkedett, megtért. És akkor éreztem valamit, hogy valami elszakadt tőlem, éreztem, hogy nem tartozik már úgy hozzám, és nagyon tudtam ezért haragudni rá, de valójában ez nem én voltam, hanem az ellenség. És igaz, sokszor próbáltam lebeszélni erről, és én azt mondtam, hogy én nem leszek hívő, mert én olyan bűnös vagyok, olyan bűnöket követtem el, amit Isten nem tud megbocsátani. De történt egy eset az életemben 2010-ben, amikor a munkából hazafelé jöttem, két testvér, aki misszió testvér, aki hirdették az evangéliumot, egy télen eljöttek hozzánk, és amikor láttam az autójukat ott a ház előtt, tudtam, hogy ők azok, és olyan gondolattal mentem be a házba, hogy ki fogom őket dobni, mert nem szerettem a hívőket, habár az én feleségem már hívő volt. És amikor bementem a házba, akkor az arra mentem rá, hogy imádkoznak. És amikor észrevették, hogy bementem a házba, azt mondta az egyik testvér, hogy megkérjük a házurát, hogy imádkozzon. És én nem tudtam imádkozni, habár előtt avval a gondolattal mentem, hogy ki fogom őket dobni. De amikor meghallottam, hogy imádkoznak, minden erőm elment, leültem egy székre, és csendben hallgattam az imádságot. És amikor megkértek, hogy én is mondjak egy néhány szót, nem tudtam imádkozni, csak sírtam. És akkor éreztem, hogy Isten ismét hív engem a maga közelségében, és azt akarja, hogy én a gyermeke legyek. Isten már nagyon fiatalon kiválasztott engem egy látomás alapján. Körülbelül 5 éves lehettem, amikor fölébredtem, és egy nagy fény volt az én fejem fölött a szobában, sötétben, és két kéz volt átszögezve a fény közepében. Nem tudtam, hogy mit jelent ez. Majd megláttam egy keresztény tévében ennek a címerét, és láttam, hogy az Úr Jézusnak a címere ez, és akkor tudtam azt, hogy Isten azt akarja, hogy én az ő gyermeke legyek. És amiután ezek a testvérek imádkoztak értem, akkor egy változás jött az én életemben, és elkezdtem keresni az Urat. Akkor még a faluban nem volt cigány gyülekezet, Egy kocsmába gyűltek össze a testvérek, ahol régen kocsma volt, de már nagyon régóta bezárt, és ott kaptak helyet. És akkor egy ilyen karácsony este döntöttem 2010-ben az Úr Jézus mellett. 33-an voltunk, akik döntöttünk, de csak 3-an maradtunk meg a keresztségre. 2011-ben vallást tettem hitemről, és azóta az Úr Jézus Krisztus követem. Igaz, az én életemben a megtérésem után is voltak nehézségek, mert mint más is hajlamos voltam a pénz keresésére, beszerzésére, mivel szűkölködő életünk volt, és emiatt az Úr megvilágosított azért arra fel, hogy ha én így folytatom, akkor nem lesz igazi hívő életem, csak fele más életem lesz. És 2016-ban történt egy balesetem, mivel építkezésen dolgozom, leestem 3 méterről, és eltört 6 bordám. Bekerültem a kórházba, és akkor éjjel, ott a kórházi ágyban, amikor éreztem, hogy nem tudok megmozdulni, mert olyan fájdalmam volt, és én azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, ha meggyógyítasz, ha innen föl tudok állni, és el tudok menni a kórházból, akkor én igazán foglak téged követni, nem csak úgy, ahogy eddig követtelek. És csodálatosan munkálkodott az Úr az én életemben, mert még akkor este föl tudtam állni az én lábaimra, és a mellékhelyiségbe kimenni. És az orvosok is csodálkoztak, hogy 6 oldalbordával, hogy kaptam olyan erőt, hogy ki tudjak menni. És azóta ott hagytam a céget is, mert azt vettem észre, hogy amikor gyülekezetbe kellett mennem, akkor kellett túlórázni, és inkább magánvállalkozásban kezdtem, kivettem az engedélyt, és azóta jobban tudom szolgálni az Istent. És még azt szeretném elmondani, hogy mivel mi nálunk nincsen gyülekezet délelőtt, ezért 2 éve már az én családommal elmentünk a Pap Tamási baptista gyülekezetben délelőtt, és a testvérek olyan szeretettel fogadtak minket, felkaroltak, hogy azóta oda szoktunk járni délelőtt, amikor nálunk nincs Isten tisztelet, és már olyan csodálatosan munkálkodott az Isten a mi életünkben, hogy én is, az én lányom bekerültünk a fúvó zenekarban, és így magasztaljuk az Istent, ahova megyünk missziózni. És nem bántam meg, hogy az Úr Jézus Krisztus mellett döntöttem, mert nagyon sokat változott az én életem. Nem csak lelkileg változott az én életem, hanem anyagilag is. És ezért szüntelen őt dicsőítem, mert látom, hogy milyen csodát tett az én családom életében, és egy nagyobb öröm van az én szívemben, mert ha az Isten segít, akkor ebben az évben, szeptemberben az én lányom is vallást fog tenni, aki most 15 éves, az Úr Jézus Krisztus mellett előkészítőre jár már, és én tudom azt, hogy Isten időt ad arra, hogy ő is megtérjen, és ő is őt szolgálja.
0: Percekkel ezelőtt volt egy nagyon fájdalmas mondat. 33 megtérőről beszélt, akik ugyanazon az este elfogadták az Úr Jézust, de csak 3-an maradtak meg. Mi lehet ennek az oka?
1: Hát ennek az oka az lehet, hogy ezek az emberek is nem vallásos élet háttérből jöttek, és talán nem döntöttek igazán akkor az Úr Jézus Krisztus mellett, és sokszor ez közben játszik az anyagi rész is, mert sokszor olyan helyre kell menjenek dolgozni a romák, ahol Isten nincs jelen, és talán emiatt is fordultak vissza, és nem maradtak meg az Úr Jézus Krisztus mellett.
0: Nagyon különös volt, amit mondott, mert azt mondta, hogy amikor a felesége megtért, akkor Máriusz szíve meg megkeményedett, és nem akart hallani se a hívőkről. Azóta hogy is van ez a házasság? Mert hát azóta most már ugyanabban az Úrban hisznek, és ugyanazt az Urat követik.
1: Mint ahogy mondtam a legelején, hogy van egy csodálatos feleségem, előtte, mielőtt nem voltam megtérve, ezt nem mondtam el róla, de mióta az Úrban vagyok, másképpen látom. Nagyon támogat engem, segítőkész, amikor a bibliaiskolára is járok, mindig előkészíti az én dolgaimat, a táskámat előkészíti, a ruháimat, és kívánja az Úr áldását az útra, és nagyon segítőkész, és nem is tudom, hogy tudnék tovább menni ezen az úton, hogyha ő nem segítene, nem támogatna. Tudom azt, hogy az Úr azért választotta őt mellém, hogy jobban támogasson, segítsen az életben.
0: Itt most megint volt egy olyasmi, amit talán érdemes lenne egy kicsit bővebben kifejteni. Bibliaiskola. Hogy jutott eszébe 41 évesen bibliaiskolába járni?
1: Hát ez egy olyan kérdés, hogy igen, elég nehéz rá a válasz. Mikor én megtértem, és Istent kezdtem megismerni, és annyira nem ismertem még Istent, de a Szentlélek adott egy olyan vágyás az én szívemben, hogy jobban ismerjem meg az Istent. És amikor szóltak a testvérek, hogy van egy ilyen lehetőség, ez a bibliaiskola, akkor én tudtam, hogy nekem ott a helyem azért, hogy az Istent még jobban meg tudjam ismerni, az ő csodálatos dolgait, hogy az Úr Jézus Krisztust megismerjem olyan közelségről, mint annak idején te az ő tanítványai is ismerték őt. Azért, hogy éljem át az ő életét, azért, hogy tapasztaljam az ő szenvedését, és hogy meglássam, hogy az Isten munkája az Ószövetségben milyen volt már az ő népeivel, hogy Isten hogy kezeli az ő népét. És ez a bibliaiskola nagyon sokat segít, mert sok dolgot megismertem, amit még annak eleinte nem tudtam. Nagyon sokan dolgot ismertem meg a bibliaiskola által, és tanultam, amit még úgymond annak idején nem ismertem, és nem tudtam, hogy létezik. És nagyon sokat segít ez a bibliaiskola. Bátorítom mindazokat, akik talán egy ilyen iskolára vágynak, vagy előállnak egy ilyen iskolához, ha van alkalmuk, akkor menjenek el és tanulják, mert az Úr Jézus Krisztusról szüntelenül kell tanulnunk ahhoz, hogy megtudjuk, hogy hogyan szeret ő minket, és mi a terve a mi életünkkel.
0: Az elmúlt percekben Wenzel Máriusszal beszéltem, aki Bihar Félegyházán él. Isten áldását kívánom minden hallgatónak, a viszonthallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Joel könyve második részének 24. és 25. versét olvassuk. Megtelnek majd a szérűk gabonával, bőven ömlik a sajtókból a must és az olaj. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó, az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska. Nagyon sok prédikációt mondtak már erről, és spiritualizálták ezt a fejezetet. Bizonyára alkalmazható így is, hiszen nagy alapelveket jelent ki. Ugyanezt a gondolatot találjuk a Jelenések könyvében, ahol Isten így szól. Íme újjáteremtek mindent. Jelenések könyve, 21. rész, 5. vers. Itt ebben a fejezetben az új Jeruzsálemről beszél. Az egyházhoz tartozók azok a bűnösök, akik bíztak Krisztusban. Elmondja, hogy milyen csodálatos lesz az, és arról a tényről beszél, hogy eltöröl minden könnyet a szemükről. Milyen nagy változás történik akkor? Ebben a régi világban sok könnyet hullatunk. Örülök annak, hogy ő mindent újjáteremt. Nem ismerlek, de elmondhatom, hogy én nem nagyon vagyok megelégedett itteni életemmel. Sohasem prédikáltam úgy, ahogy szerettem volna prédikálni. Bárcsak megtehettem volna. A szívemben és az elmémben mindig megvolt ez, de valahogy sohasem voltam képes úgy prédikálni, ahogy kívántam. Sohasem voltam olyan férj, amilyen igazán lenni akartam. Bárcsak sokkal jobb férj lettem volna a feleségem iránt. Amikor beteg voltam, visszatekintettünk azokra a napokra, amikor találkoztunk és udvaroltunk egymásnak, és ehhez hasonló emlékeket elevenítettünk fel. Azt mondtam neki, bárcsak meg tudtam volna változtatni sok mindent, mert akkor még csodálatosabb lett volna az életünk, mint amilyen volt. Sohasem voltam olyan édesapa, amilyen lenni akartam. Sohasem voltam az a férfi, aki lenni szerettem volna. Ezért gyönyörködtet a Jelenések könyve 21. részének 5. verse. Íme újjáteremtek mindent. Uram majd ezt fogja mondani. Lent a földön sohasem voltál tökéletes. Sohasem érted el céljaidat. Kiábrándultál. Korlátozottságokba ütköztél. Odalent magaddal cipelted régi bűnös természetedet. Most mindent újjáteremtek. Új rajzlapot adok, és új tollat, radírgumi nélkül. Újraírhatsz mindent. Elérheted, amit szerettél volna elérni. Ez teszi a mennyet igazán mennyországgá sok hívőnek. Képesek leszünk azt cselekedni és olyan emberekké válni, amilyeneke földön szerettünk volna lenni. Megszabadulunk a körülmények akadályaitól, a bűntől, a környezet hatásoktól, sőt még az örötlökségtől is. Milyen dicsőséges élmény lesz a mindezektől való megszabadulás és az, hogy Krisztus jelenlétébe kerülünk. Ő mindent újjáteremt. Ő helyreállítja azokat az éveket, amelyeket a sáskák tönkretettek. Ehettek majd jó lakásig, és dicséritek az Úrnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Akkor megtudjátok, hogy én Izraellel vagyok, és hogy én az Úr vagyok a ti Istenetek, senki más. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Joel könyve, második rész, 26. és 27. vers. Ez akkor következik be, amikor ő Izrael közt lakozik, vagyis amikor Krisztus eljön a földre, hogy megalapítsa királyságát. Akkor teljesedik be a jövendőlés minden fizikai áldással kapcsolatban, amit Isten megígért Izrael népének. Az Ószövetségben említett áldások nagymértékben fizikaiak voltak. Isten megígérte, hogy megáldja az országot úgy annyira, hogy bőséges lesz a termésük, és csordájuk növekszik és megsokasodik. Lényegében a lelki áldás csak nem másodlagosnak tűnik. Ezzel szemben az egyháznak ígért áldások lelki áldások, kizárólagosan. Nekünk minden lelki áldásunk megvan Krisztus Jézusban. Még az Izraelnek adott elsődleges áldások is fizikai áldások voltak, de most egy olyan fejezethez érkezünk, amely az Izraelnek ígért lelki áldásokkal foglalkozik. Lapozzunk tehát a Szentírásnak ehhez az ellentmondásos fejezetéhez. Amikor e szakaszhoz érkezünk, fontos emlékezetünkben tartanunk, hogy Joel proféciájánál vagyunk, aki írását a félelmetes sáskacsapással kezdte, amit összehasonlított a távoli jövőben bekövetkező eseményekkel, az Úr napjának nevezett korszak eseményeivel. Már láttuk, hogy az Úr napja a nagy nyomorúság időszakával fog elkezdődni, azután pedig Krisztus eljön, és megalapítja királyságát a földön. A 27. versben most olvastuk, hogy az Úr abban az időben közöttük lakozik. Most pedig lássuk meg, hogy mit fog cselekedni. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra is és a szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Joel könyve, 3. rész, 1. verstől az 5. versig. Sok csodálatos megjegyzést tehetnénk a Szentírásnak ezzel a fejezetével kapcsolatban. Dr. Charles L. Feinberg, kiváló héber tudós, könyvsorozatot írt a kis profétákról, amelyek nagyon sokat segítenek nekem. Felhívja a figyelmünket valamire, amit addig nem tudtam. A héber szövegben ez a 3. részben jelenik meg, de a mi régi fordításunk 3. fejezete, az eredetiben a 4. fejezet. Senki sem vonja kétségbe azt az igazságot, hogy a régi fordítás 2. részének 28. versétől a 32. verséig terjedő szakasz egy különálló fejezetben jelenik meg az újban. Természetesen egyetértek azzal, hogy ez az 5 vers eléggé fontos ahhoz, hogy különálló fejezetet alkosson.

E profécia megértéséhez végtelenül fontos megfigyelnünk a fejezetben jelzett beteljesedés idejét. Azután Joel beszél nekünk az Úr napjának eljöveteléről. Mint az első író próféta, ő vezette be ezt a fogalmat, és elmondta, hogy mi történik ez alatt az időszak alatt. Hangsúlyozta azt a tényt, hogy a nagy nyomorúság időszaka sötétséggel indul, és az Úr Jézus adta annak ezt a nevet. Hóseásnál megfigyeltük az idők egymás utániságának fontosságát. A harmadik rész 5. versében ezt olvassuk. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat és királyukat, Dávidot, remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban. Az utolsó napokban a nagy nyomorúság időszakával azonos, ami bevezet abba a királyságba, amit Krisztus alapít meg földre jövetele után, és ami kezdete a milleniumnak. Ez ahhoz a következtetéshez vezet, hogy Joel egy nagyon határozott időszakról beszél, és hogy proféciája beteljesedik az Úr napja alatt, a nagy nyomorúság éjszakája után. Aztán Isten kitölti az ő lelkét minden testre. Jól lehet, Joel az első író proféta, nem ő az egyedüli, aki említi a lélek kiáradását. Ézsaiásnál ezt olvassuk. Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Ézsaiás könyve, 32. rész, 15. vers. Itt arról a királyságról beszél, amely eljön a földre, és a lélek kiáradása utalás a milleniumra. Természetesen egyik proféta sem beszél az egyházi korszakról. Mindnyájan Izrael népével kapcsolatban szólnak az utolsó napokról. Ezékiel könyve 36. részének 27. verse ezt mondja. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Aztán így folytatja. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Ezékiel könyve 36. rész 28. vers. Most egy különös néphez és egy különös országhoz, Izraelhez beszél. Az időnek is különös szakaszáról van szó, amikor Isten kitölti lelkét. Ezékiel mondja. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Ezékiel könyve, 37. rész, 14. vers. Ez még nem minden. Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kiöntöm lelkemet Izrael házára, így szólt az én Uram, az Úr. Ezékiel könyve, 39. rész, 29. vers. Zakariás az utolsó az író proféták sorában. Ezt mondja. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. Zakariás könyve, 12. rész, 10. vers. Joel szintén világossá teszi ezt ebben a fejezetben, amelyről tárgyalunk. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, az Úr ígérete szerint, és itt a térképen egy bizonyos területre utal. Fölvetődik a kérdés. Péter mit értett azon, amikor erre a szentírási fejezetre utalt pünkös napján? Vajon azt értette ezen,
hogy Joel proféciája már beteljesedett? Nem, egyáltalán nem ezt mondta.